nekem a városi tanács díszoklevelét. Mivel tudom én viszonozni ezt az ajándékot? Azt hiszem azzal, hogy elmondom, mi fűz engem szülőfalomhoz, Gyulavárihoz, ami most Gyulaváros egy része. Mert igaz ugyan, hogy csak 11 éves voltam, mikor az édesapánknak, gyulavári református lelkészének halála után családom Debrecenbe költözött, mégis az örökre szépnek maradó gyermekkor emlékei kísértek el további életpályámon. És merem állítani, amit a későbbi életemben szépnek, jónak vagy eredményesnek tudok tartani, mind ott gyökerezett abban a gyermekkorban, amitől a sors eltávolított ugyan, de emlékeimben, amit megőriztem, és amihez vágyakozva gondolatban vissza-vissza tértem. A pályám a természettudományok jegyében folyt, de a gyermekkorom több volt. Először költőnek készültem kis primitív versikékkel, aztán zenész akartam lenni, de mindez összeport a természettudományos érdeklődéssel. Innen ered, hogy mai napig azt tartom, tudomány és művészet között nincs különbség, mindkettő valami nagyobbra törekvés kifejezője. Az udvarunkban levő kacsaúsztató medence fölé lánchidat építettem, melynek papírszalagjai hasonlítani akartak a pesti lánchídra, és melynek deszka pallóján át lehetett járni. Századunk első két évtizedében két nagy ipari előretörés foglalkoztatta az embereket. Az autó és a repülés. Az automobil hamarosan megjelent Gyulavári országútján, mert ott ment el egyik Erdélybe vívő fő útunk. Órákra kiültem a nagy útra, hogy meglássak egy autót, és hamarosan én is föltaláltam egyet. Ennek a motorja hengerre csavart kötél volt, amit a benne ülő húzott, úgy forgatta a kereteket. Egy falunkbeli nagyobb gimnázista azt mondta, most még csak egy olyan gépet kell feltalálni, ami a kötelet húzza, hogy a kocsi magánjáró legyen. Amikor Blériot átrepülte a csatornát, mindjárt megértettem a képes újságokból, hogy a gépet a légcsavar előre húzza, a szán pedig, mint sárkány, fenntartja. Ez vitt a sárkányépítésre, amiben nagy művészetre tettem szert. Persze itt a húzást a sárkány spárgája adja, de itt is elodáztam a feladatot azzal, hogy majd erre a célra is föltalálunk valamit. A sárkányok különféle alakúak voltak, sok közülük hasonlított Blériot gépére. Egyszer viszont megtörtént, hogy a nagy tudományom visszafelé sült el, és majdnem szégyenbe hozta a falut. A templom melletti udvarunkból engedtem fel a sárkányt, mely a jó szélben kétszer magasabbra ment fel, mint a torony. A spárga közepe a torony csillagjánál volt, és egy kis oldalszél a sárkányt addig-addig mozgatta, amíg a spárga beleakadt a villámhárító csillagjába. Én, hogy kiszabadítsam, rángattam a spárgát, míg nem az elszakadt a kezem és a torony között, és a sárkány kikötve maradt a torony csúcsán. Nagy öröm volt ez mindaddig, míg a szél el nem állt, és akkor a sárkány lefityegett a torony derekára. Még mindig nem vettem észre a veszélyt, amit ez rejtegetett. Mert másnap, harmadnap a szél hol felemelte, hol visszaejtette a sárkányt a toronyra. Negyednap megjelent nálunk a kurátor és a bíró, a falu két legfontosabb hivatalának viselője, és előadták, hogy ez szégyenbe hozza a falut. Én az ezutáni napokban nagy bűntudattal mentem mindig aludni, és azzal próbáltam vigasztalni magamat Arany János szavaival a toldiból, hogy kinek az ég alatt már senkije nincsen, ne féljen, elfogja ügyét a jó Isten.
De aztán elkezdtem gondolkodni, hát hogy fogja fel az én ügyemet, mikor én éppen az ő házát csúfoltam meg. Szerencsére az égben nem ilyen gyermek logikával dolgoznak. Kiderült ez egyik következő nap reggelén, mikor a harangozó széles mosolyjal jött be a parókiára, és elújságolta, hogy az éjszaka egy nagy szélvihar elvitte a toronyról a sárkányt. Hozzátette, megszabadultunk a szégyentől. De van a toronyról nekem maradandóbb emlékem is, mert a mi udvarunkból nézve ott sétált el mögötte a hold. Olyan közel látszott a toronyhoz, hogy azt kérdeztem a nagyoktól, ha felmásznék a toronyra, meg tudnám én tapogatni a holdat. A felnőttek mosolyogtak rajtam, de nem lekicsinlően, és ez nagy tanulság volt nekem, mert jó indulatúan nézték el a naivságomat. Később, mikor csak ugyan megtapogattuk a holdat, mikrohullámokkal, Újpestről, sokszor eszembe jutott a régi kép, a hold a torony mögött. Nekem a gyermekkorom emlékei a leginkább megmaradók, a legértékesebbek, a legszebbek. Mikor 11 éves koromban elköltöztünk Gyulaváriból, a szülőfalunktól fájdalmas búcsút vettem, mely azt hittem, örökre szól. Ugyanezt hittem 48 éves koromban, mikor elhagytam Magyarországot, és Amerikába jöttem. Akkor is elmentem előbb örök búcsút venni a szülőfalunktól. A sors kegyes volt hozzám, mindkét búcsú után meghozta, hogy szülőföldemet újra és újra láthassam.

0: Dr. Marx György, Kossuth Díjas akadémikus, egyetemi tanár, akinek megadatott, hogy annak idején hallgatója lehetett Baj Zoltánnak, amikor ő egyetemi tanár volt itt, és amikor atomfizikai tanszék létesült ezen az egyetemen.
1: Hát én a tudományegyetemre jártam, mint fizikus hallgató. Baj Zoltán a műegyetem volt atomfizika professzor, de az ő órájára nagy számban áramoltunk, nagy élvezettel hallgattuk. Fiatal, 20 éves egyetemi hallgatók a új iránt érdeklődnek, az atomfizika iránt. Azt a tudományegyetem hallgattuk elméletileg, tehát táblaképletek formájában. Baj Zoltán viszont élményszerűen, mint valóságos dolgot mondta el. Mondjuk így kísérleti jelleggel adta elő az atomfizikát, néha kísérleteket is mutatott be, de főleg az volt szuggesztív, hogy sugárzott belőle, hogy ő ebben dolgozik, a kezeiben van. Jóképű fiatal ember volt, fizikus hallgató lányok különösen jártuk az óráira. Én nekem megadatott, hogy az atomfizikát, magfizikát hallgathattam tőle. Amikor már kolokváltam, elhagyta Magyarországot, úgyhogy az Indexemből hiányolom a Baj Zoltán aláírást. De utána sokszor találkoztunk akkor, amikor jött vissza látogatóba Magyarországra, és találkoztunk akkor, amikor én látogattam meg őt a lakásán Amerikában, tehát egy, mondhatom kicsit szerint, hogy barátság alakult ki közöttünk. Leveleket váltottunk egymással, talán említésem méltó, Szent György Albertet is ő hozta magával, mikor először visszajött az emigrációs évek során. Baj Zoltán itthon avaltett sokat, hogy ezt a realista, tárgyszerű atomfizikát bemutatta, amit lényegében Berlinbe tanult meg. Ugye Berlin volt a első világháború után a fizika fővárosa, ott született a kvantummechanika 1900-ban. Oda jártak a magyar leghíresebb elmék, mint egy Zarándokóni, Szilárd, Leó, Wigner, Jenő, Kürti Miklós, Gábor, Dénes és Baj Zoltán is. Onnan hozta magával ezt a dolgot. Volt egy nagyszerű oktatási miniszter, akkor Tájt Klebersberg Kuno, aki nagyon fontosnak érezte, hogy modern jó fejekkel erősítse meg a magyar felsőoktatást. Az ő hívására jött haza külföldről Szent Györgyi Albert és Baj Zoltán is. Mind a ketten a frissen létesült, pontosabban Kolozsvárról áttelepített Szegedi Egyetemre mentek. És csodák csodájára Baj Zoltán, aki az elméleti fizikai tanszéket kapta meg, csodálatos atomfizikai kísérleteket csinált Szegeden. Utána Egyesült Izzónak a nagyon progresszió érzékeny vezetője, Asner Lippót hívta a kutatólaboratórium vezetőjéül, és hát Asner Lippót szeretett volna utánpótlást a Tungsram számára, és ezért a műegyetemnek felajánlott egy tanszék létesítését. Ő eredetileg valami elméleti villamosságtan vagy hasonlóra gondolt, de Baj Zoltán beszélte rá, hogy atomfizika tanszéket csináljon, ami akkor unikum volt Európának ezen a részen, és ennek lett professzora Baj Zoltán. Nagy hatást váltott ki.
2: ...1990 Washington. Baj Zoltán naplójából idéz.
3: A nyilas időkben való bujkálások után most újra összetalálkoztam Szent Györgyi Alberttel. Nagy öröm volt, mikor megtudtam, hogy ő most már ezután Budapesten lesz az itteni élettani intézetben, és ezért siettem őt fölkeresni. Ez még akkor volt, mielőtt a Tungsrámot az orvosok lecserelték. Albit nagy lelkesedésben találtam. Egyre jobban elragadta a lendület, amint mondta. Zoltán, ez a legnagyobb fordulat az ország életében. Fel fogunk állítani egy köznevelési tanácsot, mely fölötte lesz a kultuszminiszternek. Amilyenek a jövő emberei, olyan az ország. Nem engedjük, hogy politikusok és katonák megmérgezzék a jövő generációt. Tisztes életre, igazságszeretetre, demokráciára nevelünk. A tanácsban olyan emberek lesznek, akik szeretik a tudományukat és művészetüket. Aki szereti az igazságot a tudományban, az szereti az életben is. Aki szereti a szépet a művészetben, az szereti az életben is. Kodály Zoltán, Veres Péter, Baranyai Lipót már megígérték, hogy együttműködnek velem. Örülök, hogy eljöttél, mert téged akarlak kérni, hogy a természettudományi rész vezetését vállald. Első lépés a nevelés, második a tudomány megszervezése lesz. Albert, szeretnék tőled kérdezni valamit, mondtam én neki. Te Debrecenből jöttél, és a legnagyobb örömmel látom, hogy optimista vagy. Azt jelenti ez, hogy az oroszok független életet fognak biztosítani Magyarországnak? Olyan lesz az életünk, ahogy azt magunk berendezzük? Az oroszok és a magyar kormány arra kértek engem Debrecenben, válaszolta, hogy szervezzek meg egy magyar-szovjet művelődési társaságot. A célja ennek, hogy a két ország kulturálisan is együttműködjék. Elvállaltam, mert jó jelnek látom, hogy az oroszoknak fontos a kulturális közeledés. Aki hódítani akar, az fegyverekre támaszkodik, megelégedve azzal, hogy katonailag ma teljesen a kezében vagyunk. Ha barátokká akar tenni bennünket, miért tűri, hogy a katonái zabráljanak, mondtam, és erőszakoskodjanak a nőkkel. Amit te kérdezel tőlem, azt kérdeztem én Vorosiloktól, mondta ő. Legutóbb határozott hangú levelet írtam hozzá, megírtam, hogy nem fogom vállalni a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság elnökségét, ha az erőszakosságok nem szűnnek meg. A beszélgetésünk azzal maradt abban, hogy ő optimista, és próbáljak meg én is az lenni. 200 milliós nép árnyékában nem lehet barátságtalanul élni. Ezt én is elismerem. De kérdés, hogy fog viselkedni ez a 200 milliós nép? Az oroszok, mondtam én Albertnek, egy nagy kérdőjel. Ez a kérdőjel most a magyar élet egére van feltéve, gondoltam magamban, mielőtt hazafelé mentem. Az ostrom éjszakája elmúlt, a romváros ébredezik, az emberek élete veszélyben fáznak, éheznek és lelkesednek. Még eddig senkivel sem találkoztam, aki nem lelkesedik. Mindnyájunkat húz felfelé valami, egy meghatározott cél irányában. Most ne jöjjön senki, aki ostobaságában azt hiszi, hogy okosabb, mint az élet. Aki rendszert hoz, és abba akarja belekényszeríteni az élet csodálatos folyását, fog ilyen valaki jönni? A kérdőjel ott van a magyar égen.

másodszor akkor találkoztam Szent Györgyivel, mikor ő megszervezni készült a Magyar-Szovjet Művelődési Társaságot. Ez már akkor történt, amikor már folyt a Tungsramnak a leszerelése, tehát én az Albi hívására már nagyon szkeptikus érzelmekkel jelentem meg. Mi lenne itt az én szerepem? Kérdeztem Alberttől. Te leszel, aki a fizikai szakosztályt irányítod, és felveszed a kapcsolatot az orosz fizikusokkal. De a lényeg az, hogy amint látod, az ország szellemi életének vezetői itt vannak. A jó indulatunkat akarjuk megmutatni az oroszokkal való barátkozásra, mondta Albert. Albert, én hazamegyek, én ebben nem tudok részt venni, mondtam neki, és elbeszéltem néhány szóval az 500 fegyveres katonát, és hogy már több száz vagon gép gurult ki a Tungsram telepéről. Albert nagyon meglepődött, de kisvártott vers mondta. Zoltán, még ezek után is azt mondom, ülj be közibénk. Tételezzük fel a legjobbat, számítsuk még ezt is a háború zűrzavarai közé. Mit tudom én, ki lehetett az a szamár ember Moszkvában, aki ezt elrendelte. A jövő héten én Moszkvába megyek, várjuk meg, mit látok ottan. Jó, én várok, feleltem, ha lesz időm várni, most azt számlálgatjuk magunkban, hogy nem kell-e a végén nekünk is beülnünk a vagonokba. Ahogy ezek az emberek a leszerelést csinálják, abból minden rossz kiderülhet. Ezek a holdból jöttek, ezek nem emberi aggyal gondolkoznak. Az ülésen Szent Györgyi elnököt és Zilahi Lajost, a világszerte ismert írót választották meg ügyvezető elnöknek. A társaság később egyre bővült, vidéki városokban fiókok alakultak, a magyar nép megmutatta a jó indulatát. Szent Györgyi és Zilahi mindent elkövettek, hogy a magyarokon ne múljék a barátkozás sikere. S mi lett? Ma mindkettő az Egyesült Államokban él, és az alakuló ülés résztvevői közül szintén sokakat találnánk, akik külföldön vannak, mint reakciósok, és mint a szovjet állam ellenségei. Alig néhány hete, hogy Szent Györgyi házában, Hucholban, a gyönyörű képkadon Zilahi Lajossal is találkoztam. Te, Albi, mondom egy este a kandalló mellett, nézd meg a Magyar-Szovjet Társaság ülését. Két elnök van itt és egy osztályelnök. Mindhárman aktív igazgatósági tagok, mert egyikünk sem mondott le. Most elmondhatnám azt a beszédet, amit akkor nem mondtam el. Én is elmondhatnék olyanokat, amiket akkor még nektek sem mondtam el, felelte. Emlékeztek a beszámolóra a moszkvai útam után. Abból hiányzott, hogy kihallgatást kértem Stalintól, s nem kaptam. A kihallgatást igen udvariasan készítették elő a különböző fórumok, de valahol már közel Stalin magasságához egy tábornok megkérdezte tőlem, hogy miről fogok Stalinnal beszélni. Mondtam neki, hogy arról, hogy a magyar hadifoglyokat ne éheztessék, és lehetőleg hamar engedjék őket haza. Elmondtam, hogy szerintem ezt a kérdést
valószínűleg szőklátkörű emberek ítélik, akik nem látják, hogy a Szovjetuniónak kevesebb haszna van abból, mint amennyire kárára lesz a szépen megindult szovjet-magyar barátságnak. A tiszt piros lett a méregtől, és elkezdett ordítani, hogy mióta írja elő a legyőzött a győztesnek, hogy mit csináljon. Csak néztem, hogy vajon hogy jutok ki a szobájából, vagy talán egyenesen a vesztőhelyre visznek. Jobb volt akkor nem mondani el senkinek ezt, de én akkor már láttam, hogy a Magyar-Szovjet Társaságnak már csak egy szerepe lehet, hogy segítsen embereket menteni. Sok embert szabadítottunk ki börtönökből, és sok kegyetlenséget akadályoztunk meg azzal, hogy voltak telefonszámaink, melyeket felhívhattunk. 1945 nyarán elértük, hogy szigorú büntetéseket alkalmaztak fosztogató katonákkal szemben. De furcsa módon a nőkkel szembeni erőszakoskodást nem tekintették bűnnek, és nem büntették. Itt hiába való volt minden rábeszélés és érvelés. Sok csalódásban volt részünk, de mindig újra kezdtük a barátkozást. Hogy ma Magyarországon az emberek nagy többsége gyűlöli a Szovjetuniót, annak a Szovjetunió maga az oka. Amit nem értettünk, az volt, hogy mikor oly könnyű lett volna népszerűvé lennie, miért választotta a népszerűtlenséget. Ma már azt is világosan látjuk, mondtam én, a szovjet rendszer eleve tudja, hogy nem lehet népszerű. Az elnyomó diktatúrát nem lehet népszerűségre alapítani, az ilyen rendszernek sokkal erősebb alapozásra van szüksége, és ez a rendőrség.

hogy Szentgyörgyi vezetésével gyűjtsük össze a magyar tudományos és művészi életnek a legkitűnőbb képviselőit, és ezekkel együtt próbáljunk meg egy olyan frontot képezni, hogy amin a kommunistáknak ez a mindent felörlő propagandája át tud törni. Ha már nem volt meg ez a remény, nagyon keserves dolog, ami történt, abban állt, hogy Jankovics letartóztatásával kapcsolatban én fölkerestem Pálffy tábornokot. Pálffy valamikor az Egyesült Izzónak volt könyvelője, kijárta a vezérkari iskolát, de zsidó feleség miatt nem tudott elhelyezkedni, nem tudott megfelelő szolgálatot kapni, és ezért tehát ott hagyta a katonaságot, és az Egyesült Izzónak lett könyvelője. Mint ilyen nagyon kitűnő viszonyban volt Jankovicssal, aki őt ez alatt állandóan támogatta. Most, mikor elmentem hozzá, hogy segítsen Jankovicson, akkor kitérő választ adott, ellenben más témára tért át, mondva, hogy a katonaságnak, amelyiknek ő mostan tábornoka, szüksége van egy nagyon nagy képességekkel felruházott vezetőre és haditechnikai intézetre, és ő arra gondolt, hogy én vegyem át az új haditechnikai intézetnek a vezetését. Ez volt az a végső lökés, ami elpusztította az én utolsó reményemet, tehát már nem tehettem mást, elmentem az amerikai követségre. Harrison Lewis nevű kereskedelmi attaséval fölvettem a kapcsolatot, és kértem, adjon választ arra, hogy kaphatok-e a családommal együtt non-quota immigration vízát az Egyesült Államokba. Lewis megígérte, hogy gyorsan fog választ kérni és kapni, és ez a válasz, amikor megérkezett, abból állt, hogy nekem és családomnak jelentkeznem kell egy akármilyen külföldi államnak amerikai konzulátusán, és ott kapom meg az immigration vízát. Ez azt jelentette, hogy valamilyen csellel kell nekem kijutnom Ausztriába, Juliájéknak, tehát a feleségnek és lányomnak pedig valószínűleg söknie kell. Ezt készítettük elő a még rendelkezésre álló idő alatt, és most már Amerikába való átjutásunkról. Én elmentem Bécsbe előadásokat tartani a Bécsi Egyetemen, és közben Júlia és Márta lányom szöktek egy embercsempész segítségével, akik az amerikai és bécsi követség működtetett, és 4 napig tartott az az idő, amikor én már Bécsben megtartottam az előadásokat, és őróluk még mindig nem tudtunk semmit. A félreértés nagyon picike volt, ahelyett, hogy ők Heiligenkreuzba mentek volna, a kísérő, a magyar vezető Güssingbe vitte őket, mert az előre megbeszélt rövidebb úton határrendőrség cirkált. Güssingből azonnal értesítést küldött Heiligenkreuzba egy Franz Kleinhoz, de szerencsétlenségre ott 3 Franz Klein is lakik,

0: Küldönc nem a jó franc lánynak adta át az üzenetet. Így ezért volt a 4 nap késés, és amikor végül is megtudtam az amerikaiak segítségével, hogy Júlia és Márta már megérkeztek Salzburgba, engem pedig az amerikaiak kis futárgépen visznek át Bécsből Salzburgba, akkor oldódtak meg ezek az események. De mondom, amikor végül Salzburgban összetalálkoztunk, attól kezdve az útunk egyenesen folyt tovább. Kiderült, hogy én a Washingtonban levő George Washington Egyetemre kaptam meghívást, több egyéb lehetőség között ez futott be legelőször, és ott fogok egy kutató laboratóriumot fölépíteni. De meg kellett várni azt, amíg a fiunk megszületik az elutazás előtt, tehát júliustól számítva szeptember elejéig kellett várni, és ott Salzburgban született meg a fiam, Zolika. Szeptember közepén szálltunk fel a Queen Mary hajóra, ahol régi ismerőssel találkoztam össze, Vasadi Béla volt debreceni teológiai tanár. Őt megkértem, hogy keresztelje meg a fiunkat. Amint a hajókabinban folyik a keresztelési szertartás, arra gondolok, mi lesz ebből a kis magyar gyerekből, aki Ausztriában született, 2 világrész között az óceán közepén kapja a keresztséget, az amerikai bolyok fogják megtanítani indiánosdit játszani. El fogja-e tudni olvasni azt a magyar keresztelési bizonyítványt, melyet Vasadi Béla a Queen Mary hajó levélpapírjára írt. El fog-e jutni valaha abba az országba, melyből az anyja éjszakának idején lopta ki, hogy szabad ember legyen belőle. És mi lesz a sorsunk? Közeledünk New Yorkhoz, holnap partra szállunk. Este sokáig ülünk a fedélzeten, és azt kérdezem Júliától. Tudod-e, hogy az az ország, amelybe megérkezünk, a legbecsületesebb, melyet ember eddig alkotott, de csak a munkát tiszteli, és a munkában nem tűr válogatást. Meghívtak ugyan a George Washington Egyetemre, de ez nem azt jelenti, hogy a sorsunk véglegesen megvan oldva. Júlia határozottan felelt, nem lehet rosszabb a sorsunk, mint amit ott hagytunk. Ott előbb-utóbb börtön várt volna rád, itt pedig szabad emberek leszünk. Jó kislány vagy, mondtam, mert az élet beszél belőled, az élet megoldja a mi sorsunkat, s meg fogja oldani az emberiség sorsát is, mert kiküszöböli a kisebbségek hatalmát. A mi történetünk kis része a mai idők történetének, ezt a történetet Hitler kezdte el írni, Stalin folytatta, de az élet fogja befejezni. A totális államok harcot kezdtek az élettel, de az élet legyőzi őket, mert az élet erősebb. Másnap egy vidám kis család szállt partra, és átlépett a régi összetört életéből az új életbe.
1: Washington 1999. novembere.
2: Szépen süt a nap ma délelőtt, amikor meglátogattuk Baj Zoltánnét, aki szívesen fogadott. Ebben a házban mióta él ön?
3: 1950. november 9-e óta. Életem nagy részét itt töltöttem, a férjem is. Egy helyen soha nem lakott annyit, mint itten. Nagyon szerettem, mert csendes, kertek összenyílnak, hálószobák hátul vannak, úgyhogy ilyen csendes, csak a mókusokat hallottuk néha éjszaka játszadozni, ugye mondta reggel, meg a madarakat. Ez volt a nagy zaj.
2: Emlékidéző beszélgetésre jöttünk. Kezdhetjük-e ott, hogy amikor emigráltak 1948-ban, idejöttek Washingtonba. Hogyan sikerült elfészkelni? Baj Zoltán neve akkor már fényesen csengett a tudomány világában. 1947 óta Szentgyörgyi Albert is itt volt már. Itt tehát volt egy fogózkodó, egy igaz barát, azon kívül, hogy valami újat az új világban el kellett kezdeni.
3: Igen, ez így történt, hogy megérkeztünk, és még egy hotelben laktunk egy hétig, amíg egy házat néztünk, mert itt mindenki szeret kertes házat venni. Barátunk, a férjem talált egy lakást. Szentgyörgyi rögtön meg is látogatott, ők itt laktak, ahol most mi lakunk, ide nem messze. Mi akkor bent voltunk Washington szívében, és ő csak egy évig maradt itt sajnos, mert azt mondta, hogy nem szeret így ilyen kutatást, mert itt megmondja, itt az emberek rögtön kell adni egy írást arról, hogy mit akar, mi lesz a siker. Hát, hogyha tudná, hogy mi lesz, azt mondja, akkor nem kutatnak, hogy leírná a sikert. Nagy és beteg is lett, egyszer tüdőgyulladást kapott, itt hagyta, és azt mondta, hogy egyetembe nem megy menni, mert Amerikában a kutyamosóval egy nívója tanár, igaz, mert nem is fizették meg jól, és nem volt semmi érdekesség benne, és akkor csinálta az Marine Biological, a biológiai intézetét Woods Hole-ba, Cape Codon. Szóval mi itt maradtunk Washingtonban, Arlingtonban béreltünk egy kis házat, és két hét múlva már saját otthonunkból vártuk a vendégeket, Nagy Ferenc, Hölgye Mihály, Káres Artur, stb., akik már Washingtonban megjelentek, és teljesen minden megvolt. Persze ez hogy volt, nagyon kis, az első fizetést előre megkapta a férjem, a George Washington Egyetemre jött, ez futott be leghamarabb, mert három helyre mehetett volna, de ez a központi helynek hangzott, és gondolta, hogy ezt fogadja el. Na és akkor a résztett letagadás, ez volt a kifejezésük itt a magyaroknak, egyrészt lefizeti, többit azt majd ledadogjuk, mondta a férjem.
2: Ez otthon is ismert
3: fogalom. Ez így történt, igen, akkor még nem volt ez otthon, ez nekünk is itt új volt. És hát ez a kapitalizmus előnye. Saját otthonunkban voltunk, annak, hogy kifizetnék volna, mint a ház is, ugye sok évig fizették. De most az egyetem, mikor itt volt, hogy mondja, tényleg sokan ismerték, hát csábították a General Electrichez, akkor az Anton, meg egy pár hasonló nagy cég ilyen gyáriparhoz. Szilvánia például, aki akkor konkurense volt, azóta már megfullasztották, és hát írtozatos nagy fizetéseket ígértek neki, és akkor egy dologra rátévedtek, mert azt mondták, hát képzelj el, reggel itt ebédel, akkor külön repülőgépe lesz délbe, itt ott a vacsorázni máshol. Na hát ez volt a riasztó veszély. Úgyhogy mondtam, láttam, a férjem nem volt. A gyárat nem azért csináltam, mert egy gyár igazgató, gyár révén akart nagy lenni. Ő csak átvette annak idején az ízót, hogy segítsen Magyarországon. Ő a magyarokon akar segíteni. Ő legboldogabb volt a laboratóriumban, én fizikusnak született. Mindig azt hittem, hogy belém szerelmes, de két szerelme volt, egy a fizika, és aztán jöttem én. De ez engem sose zavart.
1: Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas tudós írta Baj Zoltánról. Miután nekem nincs tudományos képzettségem a fizikában, én lehetnék az utolsó, aki arra hivatott, hogy Baj Zoltánról, mint fizikusról írjak. De mivel több mint fél évszázad a szívbéli belső kapcsolat fűz hozzá, kétlem, hogy lehetne nálam alkalmasabbat találni, aki arra hivatott, hogy Bajról, mint barátról írjon. Baj nem csak jó barát volt, hanem jó hazafi és humanista eszmék harcosa is.

0: aki megtapogatta a holdat. Dokumentum műsor hangzott el Baj Zoltánról. Készítette Vértesi Sándor. Közreműködött Korbuj Péter. Munkatársak Gera Csilla, Kosárszky Péter és Takács György. Dramaturg Borenics Péter.
1: A hangfelvétel 2002-ben készült, és legutóbb 2007. február 17-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz.
2: A kétéltő ember. Alekszandr Beljajev regényét rádióra alkalmazta Földiné Majtinszky Erzsébet. Első rész.

0: Szép nyugodt a tenger, és gyönyörű ez az éjszaka. Hé, vigyázzatok arra a horgonyláncra.
1: Mondd csak, Baltazár, miért nem maradsz már otthon? Buenos Airesben szép kis üzleted van, gyöngyökkel, kagylókkal, korállal és egyéb tengeri ritkaságokkal.
0: Időnként kibírhatatlan számomra a város. Ilyenkor aztán hajóra kell szállnom. Mindig akad halászgazda, aki szívesen veszi, ha vele tartok. Mint most is ez a Pedro Zurita.
2: Baltazár, igaz, hogy te 3 percig is a víz alatt tudtál maradni? Én meg fele ennyi ideig, ha bírjuk.
0: Tudtam. Még ma is tudom.
3: Rokkantan is?
0: Még hogy rokkantan. Talán a cápa harapástól összetört bal lábamra gondolsz, még? Vagy talán ezt a kis 20 cafatot hiányolod az oldalamból, amit a horgony tépött ki, ögyen, az is valami. Még ma is felveszem a versenyt bármelyik őtökkel. Kell még nekem ez a csend, ez az éjszakai békesség és a gyöngyhalászás izgalma.
2: Na meg egy jó kis alvás, mert későre jár.
0: A szivarom is kialudt. Na, feküdjetek csak le. Ma én őrködök, hogy senki ne nyúljon a kagylóinkhoz.
4: Hallottátok? Fiúk, mi ez?
5: Mi?
4: Ez ő volt.
5: Igen.
4: Ez csak ő lehetett.
6: Mi van? Miért nem alszottok?
4: Itt volt.
6: Kicsoda?
4: Hallottuk a hangját, Pedro Zurita.
6: Ki volt itt?
4: A tenger ördöge, főnök.
0: Csendesen, emberek, csendesen. Hallottuk a hangját, érted, Pedro?
6: Talán csak rém lett.
4: Nem, hallottuk a kürt hangját,
2: meg a kiáltását.
0: Senki sem tud a tenger ördögén kívül úgy kürtölni, és a hang a tenger felül jött.
4: El kell mennünk erről a helyről.
6: Ez se az egész. Semmi kedvem felhordatni a félig puhult kagylókat a hajóra a partról, és felszedni a horgonyt.
4: Mennünk kell, főnök!
6: Nem
4: akarunk itt maradni! Inkább kimegyünk a partra, és begyalogolunk Buenos Airesbe!
0: Nem szedjük fel a medúza horgonyát, és induljunk! Hallgass rám, Pedro! Hallgass rám!
6: Fene vigyel ezt a tengeri ördögöt veletek együtt. Jó, rendben van. Hajnalban felszedjük a horgonyt, és tovább megyünk.
7: Mégiscsak jó, hogy Zurita az éjjel hallgatott Baltazárra. Remek helyre hozott bennünket. Úgy látom, nagy zsákmányunk lesz ebben az öbölben.
3: Na, itt megállunk. Lemerülhetsz.
7: Fogd jól a zsinort.
3: Fogom. Mehetsz. Szorítsd a húzó zsinort.
0: Hé, fiúk, nem bámészkodunk. Munkára, helyet kell csinálni a zsákmánynak.
4: Hallottátok? Megint ő volt.
6: Hová szaladtok?
4: A tengeri ördög!
6: Adjátok már abba ezeket a hülyeségeket.
4: Nézd csak, főnök, ott a sziklaparton.
6: Sziklaparton? Delfin csapatot látok, süt kérezve.
4: Olyan rózsaszínű az öbölvize, mintha véres lenne. A csónakkal valami történt.
6: Add ide a látcsövet. Nézd csak, az egyik delfin kiválik a többiek közül. Úgy látom, a szikla felé úszik.
0: Nem látok semmit.
6: Nem, mert eltűnt a szikla mögött. Nem. Nem tűnt el, ott van. Mintha valaki lovagolna a hátán.
0: Add csak ide a lábcsőt.
6: Itt van ez-e.
0: Igen. Igen, ez ő. A szörnyeteg. A tenger ördöge. Emberi test. De a szemei csillognak a napfényben, mint az autólámpán.
4: Kékezüs színben ragyog a teste.
0: A keze meg, mint az embereké.
6: Add vissza azt a látcsövet, mutasd, add ide. Igen, csuklóig olyan, de az ujjai hosszú hegyes körmökben végződnek, és az ujjai közt úgy látom, úszóhártya feszül.
4: És a lába?
0: Térden alul vízben van.
6: Nem látni emberi lábe vagy mása. Az egyik kezében hosszú, összecsavarodott kagylót tart.
4: Úristen! De. Nézzétek! A csónaknál a víz egyre vörösebb!
8: Ricky! Gyorsabban! Előre!
4: Ott!
6: Nem! Eltűnt a delfinről!
4: Tengerek!
6: Elmerültek!
4: Térden állva könyörgök hozzád! Menj meg!
8: Nevetjél!
4: Nem akarunk itt
0: maradni! Jogalom! Jogalom! Jogalom! a csónakosokat!
3: Baltazár! Gyere a kabinomba!
5: Itt a tengeri ördög!
7: Csuk be az ajtót. Mit szólsz ehhez, Pedro?
9: Csak azt, hogy a tengeri szörnyeteg a legtisztább kasztíliai tájszólással beszéli a spanyol nyelvet. Marhaság ez a szörny história.
7: Vagy a tenger ördöge.
9: Ez nem ördög, ennek emberi agya van. Beszél spanyolul.
7: Tehát van, él. Te is elismered.
9: Most, hogy láttam, igen.
7: Akkor tovább megyünk.
9: Itt maradunk.
7: Megőrültél.
9: De figyelj, Baltazár. Mi lenne, ha elfognánk ezt a tengeri ördögöt?
7: A tenger ördögét elfogni? Ugyan.
9: Megszelídítenénk és kényszerítenénk, hogy gyöngyöt halászon nekem. A gyöngyhalászoknak a zsákmány negyedét oda kell adnom, ez viszont nem kerülne semmibe.
7: Zsolito!
9: Rövid idő alatt milliókat kereshetnénk vele.
7: Megőrültél!
9: Nem, Baltazár! Nagyon is ezennél vagyok. Lesz ördög, lesz gyöngy, lesz pénz. Sok pénz.
7: Hát, az biztos, hogy ez az ördög felérne 100 gyöngyhalászsal. De hogy fogod el?
4: Főnök! Gyere! A búvár és az indián! Az indián és a búvár! Gyorsan, főnök! Gyorsan!
10: Fogjátok már, segítsetek!
11: Vigyázzatok!
10: Nem bírom tartani!
11: Vissza ne essen, szegény!
4: Elájult! Úgy, ide tegyétek!
10: Mindjárt! Úgy látszik, már jobban van!
12: Hozzatok gyorsan édes vizet!
10: Inkább pálinkát! De nekem is!
0: Mi történt veletek?
10: Beszéljetek már!
4: A búvár lenszeregette a gyöngykagylókat. Én meg egyszer csak azt látom, hogy felemelkedik. A kezével kapkodó mozdulatot tesz. Aztán olyan erős rántást éreztem a kötélen, hogy majdnem belefordultam a tengerbe. A csónak megbillent.
11: Láttuk, hogy valami történt.
4: Majdnem belefordultam a tengerbe.
0: Na, itt a pálinka, itassátok meg. Igyál te is erre a nagy ijedelemre.
10: Láttam.
0: Mit láttál te, búvár?
10: A tengeri ördögöt.
4: A tengeri.
10: Kérek még egy kis pálinkát. Úgy, most már jobb.
13: Mehé, mondd már.
10: Először azt láttam, hogy messziről egy cápa úszik felém. Egyenesen felém jött, kinyitotta óriási száját. Végem van, gondoltam, egyre közeledett.
0: Na, és folytasd.
11: Még egy cápa?
10: Nem. A tenger ördöge!
11: Ha én ezt láthattam volna!
0: Pofa be! A feje milyen?
10: A feje? Azt hiszem, az nincs. A szeme olyan, mint az üvegpohár.
4: Ha van szeme, fejének is kell lenni.
10: És a keze? Még egy kis pálinkát kell.
0: És frászt, azt kaphatsz. A keze milyen?
10: Olyan, mint a béka lába. Hosszú hegyes körmei vannak, ujjai között pedig úszóhártya feszül. Az egész teste csillog, mintha pikkelyei volnának.
11: A cápával mi lett?
10: Ez a odaúszott a cápához, kezében megvillant valami, és a következő pillanatban dőlt a vér a cápa hasából.
11: Láttuk, hogy pirosod arra felé a víz.
0: A lába, az milyen?
10: A lába? Azt nem láttam pontosan. Talán inkább farka van. És mintha két kígyó lett volna a végén.
11: Kitől ijedtél meg jobban? A cápától, vagy a szörnyetektől?
10: A szörnyetektől. Pedig ő mentette meg az életemet. A tenger ördöge volt.
11: Van inkább a tenger istene, aki megsegíti a szegény bajba jutott halászokat.
9: Emberek! Ebből elég volt. Nagyon jól tudjátok, hogy a rendőrség minden embert, aki a tenger ördögéről beszél, mint rémhír terjesztőt börtönbe zár. Még ma is ott csücsülnek többen a rács mögött. Figyelmeztetlek benneteket, hogy mindenkivel ez történhet, aki csak egy szóval is beszél arról, amit most itt hallott. Felejtsétek el az egészet!
11: Igen.
9: Értitek? Na, akkor munkára! Baltazár, meg te!
14: Igen.
9: Velem jöttök a kabinba! Tehát, megértettétek, mit akarok?
4: Nem vállalom, főnök. Kerüljön maga az ördög karmai
9: közé. Te értek!
0: Tedd el a revolvert, Pedro! Ha nem, hát nem. Menj a dolgodra, fiam.
4: Igenis.
9: Ezekkel nem lehet semmit se csinálni.
0: Gyöngyhalászok ezek, nem vadászok. Elég, ha a nevét meghallják, térdre vetik magukat és imádkoznak. Még egy zsák aranyjal sem lehet őket rábírni, hogy a tenger ördögére vadászanak.
9: És téged, Baltazár?
0: Hát, Tengeri ördögre még sohasem vadásztam, de megölni, ha húsból és vérből van, nem lehetetlen.
6: Nekem élő tengeri ördökkel, érted? Nem félsz tőle?
0: Nem mondom, ijesztő az ismeretlensége. De én szeretek ismeretlen állatokra vadászni.
6: Itt a kezem, Baltazár. Bőségesen megfizetlek érte. Keríts 5 derék fickót a városban, és miénk lesz a tengeri ördög.
14: Gyújts lámpást, Baltazár. Nem látok ebben a rohadt vízi barlangban.
0: Ott van a lámpa a csónak végében.
14: Mit gondolsz? Hol lehetünk?
0: A fene többet. Jövünk már vagy 20 perce ebben az átkozott zegzugos barlangban.
14: Vigyázz, vigyázz! Ott keskenyedik. Várj. Kiszállok. Gyere csak. Gyere, nézd. Vasrács.
0: Jó erős. Nem enged. Ez valami új rejtély.
14: 2 álló hete csak rejtélyekkel találkozunk.
0: Hát nem mondom. Sajnos a csengetyűs háló kifeszítése nem vált be.
14: Pedig már ott evickélt a dróthálóban.
0: Jó kése van. Meg kell adni. Még a drótot is elvágta.
14: Ide néz, öreg. Hát ehhez mit szólsz?
0: Csiha, kőfal.
14: Méghozzá úgy látom, elég nagy területen.
0: Igazi börtön, vagy erődítés, sehol egy nyílás vagy rakedés, ahol be lehetne látni.
14: Csupa, szürke sziklák, és milyen vad környezet.
0: Dinamittal kellene felrobbantani.
14: Nem gondolod, hogy van ennek a barlangnak másik kijárata is? Csak nem a tengerbe, hanem a szárazföldre.
0: Átvizsgáljuk a környéket is.
14: Nem, nem. Most visszamegyünk. Te bemész a városba és kiszimatolod, ki lakik ebben az erődben.
0: Vigyázz, csak óvatosan evesz.
14: Míg oda vagy, én itt az öblöt figyelem.

0: Liding, kis delfinem, hozzá. Oh, gyere, gyere. Elmegyünk az én barlangomba.
1: Segítség!
0: Liding, láttad? Valaki a vízbe esett. Siess, előre, ott, ott. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Álljunk csak meg. Várj itt. Egy nő. Kiviszem a partra. De szép vagy. Bírd ki még egy kicsit, mindjárt kiérünk. Ne félj, egy dagályzóna, de én vigyázok rád, ne félj. Úgy nem. Már itt is vagyunk a szárazföldön.
2: Leonardo! Leonardo!
0: Egy kis mesterséges légzés jót tesz majd. Na, mutasd a pulzusod.
1: Segítség!
0: Él! Él!
1: Segítség!
0: Ne borzadj tőlem! Elájult.
2: Leonardo! Hová tűnt?
0: Valaki jön a sziklaúton. Mennem kell, de ne félj! Itt maradok a közeledben.
2: Leonardo! Leonardo!
3: Hát itt van. Csupa víz. Elájult. Én is bevizesítem magam. Hadd higgye, hogy térjen magához, drága. Úgy került ide, az egész sziklát bejártam, hogy láthassam. No, jobban van már, kedves.
1: Maga itt.
3: Igen, de mi történt?
1: Megcsúsztam a sziklapárkányon, beleestem a tengerbe, aztán itt találtam magam, és mintha valami szörnyeteg félre lett volna mellett.
3: Nem szörnyeteg, én voltam. A jó sors vezérelt ide, hogy megmenthessem az életét. Most pedig szépen hazakísérem.
1: Milyen jó maga, Pedro Zurita. Milyen jó. Isten bizony.
3: Ne az Isten. Maga jutalmazzon meg engem.
0: Ó, a gyalázatos.
4: Jó estét, Pedro. Bejöhetek a kabinodba?
3: Gyere csak. Ülj le.
4: Köszönöm.
3: Na, megtudtad, ki lakik az öböl menti erődben?
4: Dr. Salvador. Övé az erőd.
3: Ki ez a Dr. Salvador?
4: Az Isten.
3: Te tréfálsz, Baltazár.
4: Úgy mondom, ahogy hallottam. Sok indián, akiket megmentett, Istennek tartja Dr. Salvadort.
3: Ha. Mitől mentette meg őket?
4: A haláltól. Azt mondják, mindentudó és csodákat művel. Kezében tartja az élet és a halál titkát. Sántáknak új lábat csinál, vakokat látóvá tesz, halottakat feltámaszt.
3: Az öbölben tengeri ördög, az öböl felett Isten. Nem gondolod, hogy az ördög meg az Isten cimborálnak?
4: Én azt gondolom, hogy mégis el kellene tűnnünk innen minél előbb, amíg az agyunk össze nem zavarodik ettől a sok csodától.
3: Láttál már valakit, akit ez a Salvador mentett meg?
4: Mutattak egy embert, akinek eltört a lába, és Salvador kezelte. Úgy szaladgál, mint egy mustang. Aztán láttam egy farmert is, aki halott volt, amikor Salvadorhoz vitték. A legjobb egészségben, vidáman tért vissza. Még meg is nősült a halála után.
3: Szóval a te Dr. Salvadorod idegeneket is fogad.
4: Csak indiánokat. Mindenfelől. Tűzföldről, az Amazon vidékéről, Atacama tartományból is felkeresik. De azt mondják, bogaras és zárkózott életet él.
3: Mit tudsz még róla?
4: Azt mesélik, valami laboratóriuma van, és kizárólag a tudománynak szenteli az életét. Messze földön híres csodadoktor.
3: Ha doktor, akkor viszont köteles gyógyítani.
4: Mire gondolsz?
3: Felkeresem.
4: Nem lenne könnyű. Nem vagy indián. De tudod mit? Van egy ötletem.
5: Megengedett, hogy bejöjjek?
6: Hát megjöttél, öreg.
5: Azt mondtad, uram, hogy a következő újholdkor jöhetek az egészséges kisunokáért.
6: Ime itt a kisunokád, egészséges.
5: De szép lettél, de gyönyörű. Gyere, na, adj egy puszit a nagyapának.
7: Nem adok, menj innen.
5: Miért tolsz el magadtól?
7: Nem szeretlek.
6: Ha 28 nappal ezelőtt csak pár órát is késsel, én sem tudtam volna megmenteni az életét.
5: Uram, térdre hullva adok hálát, hogy megmentetted az unokám életét. Mit adhat egy szegény indián ezért mást, mint a sajátját? Rendelkezzél velem, uram.
6: Na, kelj fel, öreg! Minek nekem a te életed?
5: Öreg vagyok ugyan, de még erős. Visszaviszem a kisunokát a lányomnak, aztán újra eljövök. Életem hátralévő részét oda akarom adni unokám megmentőjének. Úgy foglak szolgálni, mint egy kutya.
6: Jól van, bár meg kell mondanom, jobb szeretem a néger személyzetet, de Jim már nem igen győzi egyedül a munkát, el kellene egy kis segítség a kertben, kapsz majd rendes ellátást, meg jó fizetést.
5: Nem kell semmi, ingyen akarok szolgálni.
6: De egyet előre kikötök. Mindarról, amit itt látni fogsz, hallgatnod kell, mint a sír.
5: A nyelvemet harapom el, vagy daraboljanak szét, és vessenek a kutyák elé, ha egy kukkot is elmondok valakinek.
6: Mi a neved?
5: Engem Krisztófornak hívnak, uram.
6: Jól van, Krisztó. Mikor jössz hát?
5: Még félig sem fogy el a hold, és újból itt leszek. Gyere! Gyere, kicsikém, a nagypapával. No, gyere, gyere szépen, add ide a kezedet, így. Isten áldja, doktor úr.
6: Isten áldjon benneteket.
8: Ugyan hagyj! Ha ma se jönne meg, lemondok a segítségedről, és kerítek valami ügyesebb, megbízhatóbb embert.
9: Nézd, Pedro, tudjuk, ugyan, hogy az öcsém milyen ravasz, közismertem, megbízhatatlan, és kisebb-nagyobb hazugságoktól sem riad vissza. De ha üzletet szimatol...
8: És biztos vagy benne, hogy észrevette azt a léggömböt?
9: Ezt csak ő tudhatja.
10: Üdvözlöm, Zurita!
9: De nézd csak, itt van, Krisztó, itt van.
8: Végre, végre.
5: Hogy vagy? Baltazár, öreg testvér.
8: Elég? No, mi van? Láttad a tengerördögét?
5: Ha, még nem. Egyelőre a legfontosabb, hogy Salvadornál szolgálok, és a doktor hisz nekem. A beteg unoka fogása pompásan sikerült. Csak a végén, amikor értementem, majdnem elrontotta a dolgot. Meg akartam csókolni, ahogy szerető nagyapához illik. Mire a kis butácska úgy megijed.
8: Hol szerezted ezt a beteg gyereket, Krisztó?
5: Csak pénzt szerezni nehéz, de beteg indián gyerek. A gyerek anyjától még kaptam 5 pezetát is.
9: Ő meg visszakapta egészségesen a gyerekét. És Salvadortól mit kapsz?
5: Ingyen szolgálom, érted?
9: Kötve hiszem.
8: Elég? A tengeri ördögről beszélj.
5: Salvadornál csodák vannak. Egész állatkertnyi olyan állat van ott, amilyeneket sehol a világon nem talál.
8: Süket vagy, azt mondtam, a tengeri ördögről beszélj. Ott van az is.
5: Nem, az nincs abban a kertben, ahol dolgozom. Ő valahol ott él a negyedik fal mögött.
8: Negyedik fal?
5: Igen. Az elsőn túl virágzó kertet találhatsz az állatokkal, de miért...
9: Ezt már mondtad.
5: Ne, ezt még nem. Kétfejű kígyó. Malac, amelynek egyetlen nagy szeme van a homloka közepén. Aztán van ott oldalán összenőtt báránytestvér, szörtelen kutya. A hátából egy kis majom nő.
8: A falakról beszélj!
5: A második fal mögött az út, Egy homokkal felhintett széles térre vezet, amelynek közepén pálmákkal körülvett márványvilla áll. Egy bronz szökőkút játszadozó delfin szobraiból kristálytiszta víz törelő. A medence közepén egy életnagyságú delfin hátán ülő ifjú szobra látható, kezében görbe kürtöt tart a szája elé.
4: Elém, adj egy szivar, Zorita! Aztán jöhet a harmadik fal.
8: Jó, tessék,
5: pár napra rá, hogy odaszegődtem, meghallottam, hogy a harmadik falon túlról áthallatszik a tenger mormolása, de később azt is észrevettem, hogy emögött van még egy negyedik fal is. Innen gyerekhangokat véltem hallani.
8: És a tengeri ördög ott van?
5: Úgy sejtem, de a negyedik falon még nem jutottam át.
4: Hát akkor hogy gondolod a mi átjutásunkat?
5: Oda menni bajos, mert a jaguárok széttépnének benneteket.
8: Na, hát akkor...
5: Tegnap így szólt hozzám Salvador. Egy hónapja dolgozol nálam, meg vagyok elégedve veled.
6: Az egyik kertben megbetegedett a kertész. Te fogod helyettesíteni. Sok újat látsz majd, de figyelmeztetlek a megállapodásunkra. Fékezd a nyelvet, ha nem akarod elveszíteni.
10: Ó, uram, lassan kezdem elfelejteni az ön sok néma szolgája között, hogy valamikor beszélni is tudtam, uram.
6: Ha hallgatsz, sok aranypezet átkapsz.
10: Igen.
6: Mondd, ismered jól az Andeseket?
10: Itt születtem a hegyek között.
6: Nagyszerű. Az állatkert állományát fel kellene tölteni.
10: Igen.
6: Madarakra van szükségem. Magammal viszlek, amint meggyógyult a kertész.
4: Magával visz, amint meggyógyult a kertész.
3: Óriás.
4: Na, mit szóltok ehhez?
3: Nem tartozom a leghülyébb halászgazdákhoz, de semmit nem értek.
5: Figyeljetek, a jövő héten már munkába áll a kertész, mi pedig a gazdámmal és a kísérettel elindulunk.
4: És mi?
5: Ti is elindultok. Egy nappal az indulás előtt kidobok a kerítésen egy piros követ és egy levelet. Legyetek készen!
4: Ott vannak, ott, látod?
3: Tábortűz.
4: Ők azok, javítják az autót. Most menjünk. Krisztó már biztosan vár bennünk.
6: Mi az? Vigyázz, Krisztó, valaki jön.
8: Kötözzétek meg a szolgákkal együtt.
6: Mi az? Mi kell?
4: Váltságdíj, nem is kevés.
6: Rendben van, fizetek.
4: Kísérőid után ugyancsak annyit, mint érted.
6: Úgy gondolom, egyszerre nem tudok annyit fizetni.
8: Akkor véged. Ha nem fizeted meg, amit kérünk, hajnalban főbelövünk.
4: Pofa be, mert beléd rúgok, te vén csirkefogó.
3: Azt próbáld meg.
6: Ne hadonász azzal a puskával. Mondtam, hogy fizetek, de annyi pénz, amennyit kértek, az nincs nálam.
8: Gondolkozz, hogy legyen. Addig átkutatjuk a kocsit. Gyere.
10: Elmentek, uram.
6: De nem messzire.
10: Jaj, csak megtalálják a boros hordónkat, akkor nincs baj.
6: Abban nincs pénz, Krisztó.
10: De van bor, uram. Az a vén indián, aki belém akart rúgni, az nagyon szereti. Akarom mondani, biztosan nagyon szereti a bort. Ők majd szépen berúgnak, mi pedig illaverek, azt elpucolunk.
6: Nézd, így megkötözve, hát ezt alig hiszem.
10: Ja, uram, már van én nálam kés. Az én madzagjaimat már vagdosom, és mindjárt te is szabad leszel, uram.
6: És a többiek?
10: Azokért legfeljebb fizetsz valamit, ha hazahozzák őket.
1: Olzen!
11: Leonarda, csak hogy itt vagy. Nem félsz itt a sziklaparttal?
1: Most nem esem a vízbe, mint a múltkor. És a gyöngyöt is elhoztam.
11: Nem lesz baj, ha megtudja apád?
1: Ne, ez az én sajátom. Úgy rendelkezem vele, ahogy nekem tetszik. Nézd, milyen szép rózsaszínben égnek a gyöngyszemek.
11: Nagyon szép.
1: A szabadulásom záloga.
11: Tényleg velem jössz, Leonarda?
1: Igen, Olzen. Apámat szeretem, de...
11: És engem?
1: Téged is, Olzen, mint egy nagyon drága jó barátot. Tessék, tedd el, itt a gyöngy. Istenem, mi mit csináltam? Beleesett a tengerbe.
11: Hát talán még ki lehet valahogy venni.
1: Jó, sajnos itt nagyon mély a víz.
12: Bocsánat, úgy láttam, a gyöngy beleesett a tengerbe. Ha akarja, én kihozom.
1: Kihozni? Innen? Apám a leghíresebb gyöngyhalász a környéken, de még ön sem merné megkísérelni.
12: Azért, ha megengedi, én megpróbálom.
1: Elpusztult.
13: Egy kis türelmet kérek. A fenék beledom kiálló szikládból, de mindjárt hozom.
11: Vakmerőség volt. Ennyi ideig nem lehet a víz alatt tartózkodni.
13: Fennakadt egy kiugró sziklapárkányon.
12: Tessék.
1: Köszönöm szépen. Én igazán...
12: Azt hiszem, maga neki akarta adni a gyöngyöt.
1: Ja, igen. Tessék, Olsen.
12: Köszönöm. Nekem búcsúznom kell.
9: Krisztó! Hol vagy, Krisztó?
10: Itt kint a kertben, uram. Megyek, uram.
9: Maradj csak, majd én megyek. Várj meg ott lent.
10: Igen is, uram.
6: Ha, gyere velem.
10: Hová megyünk, uram?
6: Gyere csak. Meg akarom hálálni hűségedet, hogy megmentettél a rablóktól.
14: Te jó Isten, ez már a negyedik fal.
10: Semmi volt az egész, uram. Ugye mondtam, hogy berúgnak?
6: De hogy még a szolgákat is kiszabadítottam.
10: Nem kellett sietni. Ismerem az ilyen részeges disznókat, mint az, az öreg indián.
6: Na, állj csak meg, állj. Hogy tovább mehessünk, előbb meg kell nyomni itt ezt a kis gombot.
10: Előbb itt még víz volt a medencében, uram.
6: Eltűnt. Gyere velem. Vigyázz. Itt már lépcsők vannak.
10: Milyen sötét lett egyszerre.
6: Mindjárt megérkezünk.
10: Igen.
6: Lassan lépj.
10: Igen.
6: Várj, felgyújtom a villanyt. Na, így mindjárt világosabb van. Hogy tetszik?
10: Csodálatos cseppkő barlang. És az a bronzajtó. Oroszlán fejekkel. Szájukban karika.
6: És ha itt ezt a karikát meghúzom?
10: Kinyílik egy ajtó.
6: Na, lépj csak be nyugodtan. Nézz itt is körül.
10: De szép nagy akvárium. Akvárium a tengerfenekén, mély tengeri növényekkel, korálbokrokkal, aranyhalakkal. Jaj!
12: Ne ijedj meg, Krisztó!
6: Te pedig vedd le, fiam, a szemüvegedet és a kesztyűt. Így mi? Ismerkedjetek meg. Ichtiander, a halember, vagy inkább amfíbia, azaz a tenger ördöge.
12: Buenos dias. Jó napot.
10: Igen, uram.
6: Ichtiander néger szolgája megbetegedett. Ha megbarátkoztok, lehet, hogy beoszlak Ichtiander mellé állandó szolgálatra.
10: Ahogy parancsolod, uram.
12: Leonardo.
1: Jaj, de megijedtem. Maga leskelődik utána?
12: Igen. Azóta, hogy először megláttam.
1: Szóval több mint két hete?
12: Vagy még több. De mondja csak, ugye nagyon szereti a gyöngyöket?
1: Igen.
12: Akkor fogadja el ezt tőle.
1: Ó, de gyönyörű. Tökéletes fehér fény. Óriási gyöngy. Lehet, vagy 20 karát súlyú. Ez megérhet legalább 1 millió pezetát. Nem fogadhatok el ilyen értékes ajándékot.
12: Egyáltalán nem értékes. 1000 meg 1000 hasonló hevel az óceán fenekén.
1: Nem, ne haragudjon, de akkor sem.
12: Ha nem akarja a maga számára megtartani, vigye el Olsennek. Ő biztosan örülne.
1: Olsen nem a saját számára vitte el a gyöngyöt. Maga ezt nem tudhatja.
12: Szóval nem akarja?
1: Nem.
12: Akkor vissza az óceánba.
1: Nagy ég! beledobni a tengerbe egy milliós vagyont, mint egy egyszerű kavicsot.
12: Nem kár érte.
1: Ihtia!
15: Jó reggel, Krisztó. Már megint sült hús van.
10: Igen, a doktor parancsa szerint. Viszont a parancs ellenére megint a kádban aludtál. Elszokik a tüdőd a levegőtől, és ismét panaszkodni fogsz, hogy szúr az oldalad. Ha megjön a doktor, elmondom neki, hogy nem fogad szót.
15: Ne tedd, Krisztó. Nem akarom megbántani.
10: Miért nem eszel, Ichtiander?
15: Te, Krisztó, én láttam egy földi lányt. Még az óceán fenekén sem láttam soha szebbet, pedig ott minden olyan gyönyörű.
10: Na, látod, mégis lenézel bennünket, földi emberek.
15: Úgy szeretném megkeresni a városban. A tengerparton hiába várom. Hetek óta már nem jön.
10: Ne, kikapunk a doktortól, ha megtudja.
15: Te, Krisztó, majd titokban tartjuk. Vigyél be a városba. Krisztó.
10: Na jó, de csak azért, mert nagyon szeretlek.
15: Én majd Lidinggel, a kedvenc delfinemmel megyek a tengeren, te meg jössz a parton.
10: Jó, holnap reggel várlak a kikötőben. Viszem a ruhádat is, hogy átöltözhess.
15: Nem bírom tovább, Krisztó. Megint az oldalon. Haza kellene mennünk.
10: Jó, de előbb még meglátogatjuk egyik barátomat. Arra lakik, amerre mennünk kell.
15: Nem fog soká tartani?
10: Itt befordulunk szépen ebbe a kis utcába.
15: Jaj, végre. Végre egy kis nedves tengeri levegő. Már is jobban érzem magam.
10: Látod, már meg is érkeztünk. Na, gyere csak utánam.
15: Szép kis bolt. Olyan, mintha tengerfenék egy kis darabja lenne. Ezek a kitömött halak, tengeri csillagok, szárított rákok, és az én tengerem sokféle csodálatos élőlénye.
10: Nézd meg, ezt is itt, Ichtiander, a pult üveglapja alatt. Micsoda gyöngyök. Gyönyörked csak. Pihenhetsz is egy kicsit, amíg én bemegyek a barátom műhelyébe.
4: Mi szél hozott erre, Krisztó?
16: Leonarda, nincs itthon.
4: Elment a szomszédba. Mindig csavarok, de mindjárt jön.
16: És Dorita?
4: Eltűnt valahová az átkozott. Tegnap este összeszólalkoztunk egy kicsit.
16: Leonarda miatt mi?
4: Igen, Zorita úgy csúszik másik előtte, mint egy kígyó. De Leonarda egyre csak azt hajtogatja, nem. Ha mondd, mit csináljak vele? El van kényeztetve, szeszélyes és önít. Akármilyen szép, mégiscsak indián lány. Más lány kapva kapna egy ilyen alkalmon, és boldogan menne férhez Zoritához. Utóvégre saját bárkája, és egy csomó halásza van.
16: Arról beszélj, mit szól Zorita a rablási ötletemhez?
4: Hát, az még csak tetszett neki, de az már nem, hogy azóta úgy eltűntél, mint a kámfa.
16: Kicsit várnom kellett a gazdám hálájára és bizalmára, de végül is minden sikerült.
4: Persze sikerült eltűnnetek.
16: Mondd, mit csinálunk most vele?
4: Kivel?
16: Na kivel? Mit gondolsz?
4: Csak nem.
16: Csak igen. Kint ül.
4: Hol?
16: Hol? A boltodban. Húzd el a függönyt és meglátod.
4: Nem látom sehol.
16: Nem, ott kell lenni a pult melletti széken.
4: Ott Leonarda ül.
16: Az nem lehet.
17: Jó napot, Leonarda.
4: Hol van az a fiatalember, aki itt volt?
1: Itt nem volt semmiféle fiatalember. Egy férfit ugyan láttam az üzletből kilépni.
16: Merre ment?
1: A tenger felé, de az igazán nem lehetett fiatal. Görnyed háttal lépkedett és fogta az oldalát.
16: Ő volt. Rosszul lett.
4: Mit mondasz?
16: Semmit rohanok.
10: Hol voltál, Ichtiander? 3 nap, 3 éjjel megint nem voltál itthon.
15: A tengerben.
10: Én azt sejtem, inkább a városban, nélkülem. Fáradtnak látszol. Nem veszed le a trikódat éjszakára?
15: Minek?
10: Nehogy megint az akváriumban aludj. Ágyban kell pihenned.
15: De nekem sokkal jobb és kényelmesebb a vízben aludni. Nem zavar a pikkely ruha. Nagyon kényelmes.
10: Ja, jó, hogy nem veszed fel még a szemüvegedet, meg a kesztyűidet is.
15: Azokat nem mindig viselem. De nem régiben szükségem volt rájuk, amikor rossz emberek dróthálóval majdnem elfogtak.
10: Mond, vannak barátaid is ott lent?
15: Jó néhány. Te, Krisztony, milyen kár, hogy te nem tudsz velem a víz alatt úszni. Csodálatos dolgokat tudnék mutatni neked. Miért is nem tud az összes ember a víz alatt élni? Lovagolhatnánk egyet az én tengeri lovagomat.
10: Azt te mondd csak azt, vannak ellenségeid is?
15: A cápák meg a polipok. De nem félek tőlük, jó késem van.
10: És ha meglepnek?
15: Meglepni? Hiszen már messziről hallom őket.
10: Mit? Te hallasz a vízben?
15: A mozgásuk megremegteti a vizet, és ez a remegés messzire előttük jár. Ha megérzem, visszafordulok.
10: Akkor is halszol?
15: Persze.
10: De akkor a halak?
15: A halak. A halak nem a váratlan támadás miatt esnek áldozatul, hanem azért, mert nem tudnak védekezni az erősebben szemben. Én erősebb vagyok mindannyiuknál. A tengeri vadok tudják ezt, mert nem ismernek közeledni hozzám. Ó, Krisztó! Ha láttad, milyen szép a víz alatt világ. Én sohasem cserélném fel a ti fullasztó poros földetekkel.
10: Miért a miénk? Te is ennek a földnek a fia vagy, ne? Ki volt az édesanyád?
15: Nem tudom. Apám azt mondja, anyám meghalt, amikor én megszülettem.
10: De ő ember volt, földi nő és nem hal.
15: Lehetséges.
10: Mi van veled? Nem jól vagy? Én most látom, milyen sápadt az arcod.
15: Nem, semmi az egész. Na. Megsebesítettek a halászok, akik el akarták fogni Lidinget.
10: Mozasz csak sebet. Nem látok, csak egy nagy vörös foltot. Úgy látszik, eltaláltak az evezővel. Vagy inkább valamiféle anyajegynek nézem.
15: Ne törődj vele, már nem is fáj. Megyek, lefekszem az ágyamba.
4: Jó, hogy jöttél, Krisztó.
16: Na?
4: Zurita dühöng, hogy még mindig nem fogtuk el a tengeri ördögöt. Leonardo pedig egész nap csavarog, és Zuritáról hallani sem akar. Pedig Pedro kijelentette, hogy ha másképp nem megy, erőszakkal veszi el. Hát megőrülök, Krisztó, megőrülök.
16: Még csak most fogsz. Nem tudtam elhozni a tengeri ördögöt.
4: Micsoda?
16: Jól hallottad, nem tudtam, vagy ha így jobban tetszik, nem akartam elhozni.
4: Te megőrültél.
16: Mondok neked valamit, Baltazár. De előbb ülj le.
18: Hogy az Isten verje meg.
4: Na tessék, már megint itt van.
18: Hát itt van mind a két jó madár. Mit gondoltok? Meddig lehet engem még az orromnál fogva vezetni, mi?
16: Én megteszek minden tőlem telhetőt, csak türelem. A tengeri ördög nem egyszerű halacska. Ne. Nem kerül olyan gyorsan horogra, ahogy te képzeled. Egyszer már sikerült idehoznom, de akkor nem voltál itt, Pedro.
18: Meguntam a hiába való várakozást. Most majd én intézkedem. Salvador nem jött még meg.
16: A napokban várjuk.
18: Akkor sietnem kell. Te, Krisztó, ki fogod nekünk nyitni a kaput?
16: Nekünk? Ki az a nekünk?
18: Ne törődj! Sikerült megfelelő embereket találnom. Ha minden kész lesz, üzenek.
4: Zurita, én azt hiszem...
18: Veled majd holnap tárgyalok. De vedd tudomásul, hogy abban az ügyben ez lesz az utolsó beszélgetésünk.
15: Leonarda, végre. Egész héten hiába vártam.
1: Most is sietnem kell. Apámnak valami elintézni valója van, és nekem kell a boltban helyettesíteni.
15: Akkor elkísérem a városig. Nem is tudom, hogy is kezdjem. Olzen és maga, azaz, szóval maga titkol előttem valamit. Ma éjjel találkozni fog vele.
1: Már megint hallgatózott.
15: Szereti?
1: Hisz nekem?
15: Igen. Tudhatja, hogy szeretem magát, de olyan nehéz.
1: Rosszul van, nyugodjon. Maga?
19: Na, most megcsíkte. Ki látott már ilyet? A hű menyasszony kevéssel az esküvő előtt fiatal kavallírokkal sétálva.
1: De kérem...
19: Egy szót se, kedvesem. Az édesapja régen várja már haza magát.
15: Hát mégiscsak hazudott.
1: Isti, anyja! Pedro, Pedro, gyorsan mentse meg!
18: Nem szoktam mások ügyeibe avatkozni, de azt sem szeretem, ha valaki az én ügyembe avatkozik. És azt hiszem, ez így van helyesen.
3: Most már jobb, ugye?
1: Igen.
3: Jót tett az a kis levegő. Ki volt az a fiatal ember, kedvesem?
1: Hagyjon békében.
3: Békében? Na jó. Baltazár! Gyere csak ki!
4: Mi van már megint?
3: Itt a lányod. Épp most mentettem meg már ki tudja hányadszor. A tengerbe akarta vetni magát egy jó megjelenésű fiatal ember után. De hiába mentettem meg az életét, a kisasszony idegenkedik tőlem. De nem sokára vége lesz ennek a makacskodásnak. Egy óra múlva visszajövök. Emlékezz a megállapodásunkra, Baltazár.
1: Megállapodás?
4: Figyelj rám, Leonarda. Hozzá kell menned Zuritához, különben teljesen tönkre megyünk. Amit itt látsz, mind Zurita tulajdona.
1: Nem a tiéd?
4: Nem, még egy tized része sem. Csak mindenki úgy tudja, mert...
1: A gyöngyök is?
4: A gyöngyöket is tőle kapjuk eladásra. És ha még egyszer nemet mondasz neki...

0: A nevem. Egyszer kihozta magának a tengerbe ejtett gyöngycsont.
1: Igen, igen, emlékszem, de akkor emberi keze meg lába volt.
0: Ha felvesz a csónakba, meglátja, le lehet ezeket venni.
1: Na nem bánom, jöjjön!
2: Így jó?
1: Hát most már megismerem.
2: Mondja, szereti maga Leonardát?
1: Szeretem.
2: És ő is szereti magát?
1: Igen.
2: Úgy gondoltam, hogy engem szeret.
1: Az már az ő dolga.
2: Mi az, hogy az ő dolga? Hiszen a maga mennyasszonya.
1: Nem. Nem a mennyasszonyom.
2: Hát magam hallottam, amikor a sötétbőrű bajuszos lovasember azt mondta, hogy mennyasszony.
1: De kié?
2: Tényleg. Azt nem mondta, hogy a magáé.
1: Na látja, most már elhiszi?
2: Mit csinál? Gyöngyöt keres?
1: Hogy őszinte legyek, nem nagyon tetszik nekem a maga kérdezősködése. Ha nem tudnék magáról egyet más Leonardától, kidobnám a csónakból. Na. Ne kapkodjon a kés felé. Ha tudni akarja, tényleg gyöngyöt keresek.
2: Azt, amit a tengerbe dobtam?
1: Igen, azt.
2: Szereti a pénzt, Olze?
1: Mit akart tőle?
2: Szeretném tudni, miért adta Leonarda magának a gyöngyöt, hiszen maga el akarta venni feleségül.
1: Nem. Nem akartam feleségül venni. De ha akartam volna is, most már mindegy. Leonarda másnak lett a felesége.
2: Másnak? Csak nem annak a sötétbőrű embernek.
1: De igen. Pedro Zuritához ment.
2: Az lehetetlen. Leonarda. Én úgy gondoltam, hogy engem szeret.
1: Igen. De amikor a szeme láttára a tengerbe ugrott, azt gondolta, hogy ott pusztult.
2: Nem értem. Hogy tudott ehhez az emberhez nőül menni?
1: Nagyon utált az Zuritát. Leonarda meg akart szökni az apjától. Magam is régen el akartam költözni Buenos Airesből Észak-Amerikába. Tanácsoltam is Leonardának, hogy tartson velem.
2: És?
1: Nem volt pénzünk. Leonarda elhatározta, hogy eladja a gyöngyeit. Aztán maga mindent megváltoztatott. Amikor Zuritával való véletlen találkozásakor Leonarda szeme láttára bevetette magát a tengerbe. Másnap bent jártam Baltazárnál, aki elmondta, hogy Zurita autón szöktette meg Leonardát, és biztosan a birtokára vitte.
2: És maga nem verte meg Baltazárt?
1: Őszintén szólva nekem is ez volt az első gondolatom, de aztán beláttam, hogy csak rontanék az ügynek. Inkább ott hagytam a véngazembert, és felkerestem Leonardát. Nem messze Paráma városától van Zurita Dolores nevű tanyája.
2: És nem szabadította ki?
1: Leonarda nem akart megszökni Zuritától.
2: Miért?
1: Mert úgy tudja, hogy maga belepusztult a tengerbe. Nagyon bántja a lelkiismeretét a maga halála. Aztán mondott még valamit.
2: Mit?
1: Azt, hogy Zurita a napokban Buenos Airesbe megy, hogy elfogja a tengeri ördögöt. Mondja, nem maga ez a tengeri ördög? Maga tud a víz alatt korlátlanul tartózkodni, és magától ijedeznek a gyöngyhalászok.
2: És nem tudja, mire kell Zuritának az a tengeri ördög.
1: Rá akarja kényszeríteni, hogy gyöngyöt halásszon számára. Ha magáról van szó, azt tanácsolom, vigyázzon.
2: Ugye azt mondta, Paráma városa.
1: Igen, a Paráma folyón kell felfelé menni.
2: Igen, igen, igen. Bocsásson meg, fogjunk kezet. Azt hittem ellenség, de most már tudom, hogy barát. Viszontlátásra, Olzen.
1: Vigyázzon magára. Viszontlátásra.

A Két éltő ember címmel ifjúsági rádiójáték hangzott el. Alekszandr Beljajev regényét Boros Tatjana fordítása alapján rádióra alkalmazta Földiné Majtinszki.

0: Erzsébet. A szereposztása következő volt. Baltazár, öreg gyöngyhalász, Egré István. Zurita, halászhajó tulajdonos, Búzs Gyula. Ichtiander, a kétértő ember, Kósa András. Leonarda, Baltazár nevelt lánya, Örkényi Éva. Krisztó, idős indián, Agárdi Gábor. Dr. Salvador, orvosprofesszor, Zács János. Olzen, kagyló átvevő, Lőte Attila. Közreműködött Galgóci Imre, Gál János, Gyenei Jenő, Harkányi Ödön, Horváth Pál, Sebestyén Mihály, Viola Mihály és Zeitler Gabi. Technikai munkatársak Lelovis Gyula és Nagy Lajos. Zenéjét összeállította Kelemen László. Dramaturg Asperján György. Rendezte Solymosi Ottó.
1: A hangfelvétel 1970-ben készült, és legutóbb 10 évvel később, január 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.

A két éltű ember. Alekszandr Beljajev regényét rádióra alkalmazta Földiné Majtinszki Erzsébet. Második rész.

0: Állj meg, jó ember!
1: Óha!
0: Mondd, merre találom Pedro Zurita Dolores nevű tanyáját?
1: Menj azon a nagy mezőn át, egy tóigazon lesz egy híd. A hídon keresztül felérsz egy dombra, honnan már látszik a bajuszos Dolores.
0: Hát a Dolores nem egy tanya.
1: De igen, tanya. Csak az öregasszony Pedro Zurita édesanyját is Doloresnak hívja.
0: Aha.
1: Ő a kövér bajuszos Dolores.
0: Mennyire van még ide?
1: Most úgy 4 óra lehet. Estére biztosan odaérsz.
0: Köszönöm.

0: Ha végre jön valaki ezen az elhagyatott vidéken. Há, egy rendőr.
1: Jó estét. Mondja csak, messze van még a Dolores tanya.
2: Mi dolgod van ott? És honnan jössz?
1: Buenos Airesből.
2: Úgy. Na, nyújtsd csak ki szépen a kezeidet.
1: Mi? Mi az? Hát? Miért bilincsél meg?
2: Most megcsíptelek, jó madár. Indulj, majd én elkísérlek a Dolores tanyájára. Na, lódulj a híd felé előre. Ne rohanj. Dolores megvár. Az átkozott, beugrott. Bilincsbe vert kézzel, asztra. Ahó, ahó, jöjjön már valaki.
3: Mi történt?
2: Szaladjon az őrse is, mondja, hogy jöjjenek azonnal. Vízbe fúlt a rablógyilkos.
3: Micsoda, mi van?
2: Vízbe fúlt a rablógyilkos, jöjjenek érte. Addig őrzem a hulláját.
3: Rohanok!
0: Leonarda. Leonarda.
4: Szenték. Betörő. Rablógyilkos.
0: Leonarda.
4: Nocsak. Ismerőse is van itt. Ez a nő személy képes, és még megölett bennünket. No, várjatok csak. Pedro! Pedro! Gyere gyorsan! A kertbe bemászott valaki, és most Leonardát hívja.
0: Micsoda? Micsoda? Hol a lapát? Hol a lapát? Gyerünk, anyám! Gyerünk a kertbe!
4: Vigyázz! Nézd csak! Nézd! Ott a fa alatt.
0: Pszt, látom, anyám! Látom! Ne esze neked! Te! Gazember!
4: Na, jól elintézted, fiam.
0: Megkapta magáért.
4: Na.
0: Megkapta. De mit csinálunk most vele?
4: Bedobod a tóba. Jó, mi? Senki nem fogja ott megtalálni. Oda kötjük egy kőhöz, hogy felnevesse a víz. Itt ez a zsák.
0: Na?
4: Tépd bele követ, és kötél el a bilincshez.
0: Na, gyerünk, gyerünk. Úgy, hát ez megvolna. Viszem a tóba. De jaj, neked, Leonarda, ha visszajövök.
1: Leonarda.
5: Isti Ander.
1: Leonarda, drágám, végre megtaláltalak. Leonarda, én...
5: Tűnje, boldogtalan szellem. Miért jössz vissza hozzám, amikor már rég meghalta?
1: Nem. Leonarda, nem vagyok sem halott, sem szellem. Nem fulladtam akkor a tengerbe, csak elhallgattam előtted, hogy én a víz alatt is tudok lélegzeni. Nem olyan vagyok, mint a többi ember. Ne félj tőlem. Ne félj. Ne menj el, hallgass rám. Na, add ide a kezed. Nem adod.
5: Én félek.
1: Szerelmem, kerestelek, de éjjel a kertben valaki fejbe ütött. Bekötözött egy zsákba, és a tóba dobott.
5: Menj.
1: A vízbe magamhoz tértem. Leoldottam a kezemre kötött kővel megrakott zsákot, de ezeket a bilincseket nem tudom levenni.
5: Véres a halántéka. Vérnyomok voltak az ablakom alatt is.
1: Gyere, Leonarda, szökjünk meg!
5: De miért van bilincs a kezeden?
1: Elviszlek apámhoz, ott senki sem talál meg bennünket.
5: Ó, szegény fiú.
1: Ozen azt mondta, hogy engem tengeri ördögnek neveznek. De te is tudod már, hogy ember vagyok, és nem ördög.
0: Ó, milyen meglepetés.
5: Istenem.
0: Mindent hallottunk.
6: Minden?
5: Maga is itt van.
0: Kedves Isti Ander, maga nem szöktetheti meg Leonardát Salvador doktorhoz, mert ő a feleségem. Azon kívül azt hiszem, hogy saját maga sem térhet vissza az apjához, mert körözi a rendőrség.
1: Nem követtem el semmi bűnt.
0: Hogy bűnöse, vagy sem. Én nem kutatom, annyi bizonyos, hogy a rendőrség ok nélkül nem ajándékoz valakinek ilyen csinos karperecet. És nekem kötelességem átadni az igazságszolgáltatásnak.
5: Igazán meg tudná tenni?
0: Kötelességem.
6: Az kellene csak, hogy egy gazembert, aki bemászik egy idegenház kertjébe, és el akarja rabolni más ember feleségét, futni engedjük.
5: Pedro, könyörgök, engedje!
0: Drága Leona.
6: Ne hallgass rá, Pedro!
0: Egy szép nő kérésének nem tudok ellenállni. Jól van, Leonarda, megteszem.
6: Alig nősült meg már is papucsa lelke.
0: Nyugodj meg, anyám. Először is lefűrészeljük a fiatalember kezéről a bilincset, aztán átöltöztetjük ebből a gyűrött vizes ruhából rendesbe, és magunkkal visszük a medúzára.
5: A medúzára?
0: Igen. A Rio de la Plata öbölben beleugrik majd a tengerbe, és arra megy, amerre akar. Egy feltétellel. Leonardát el kell felejtenie.
5: Maga sokkal jobb, mint gondoltam.
6: Megőrültél, Pedro?
0: Nem. Majd meglátod.
7: Hazudsz.
8: Értsd meg, Baltazár.
7: Hazudsz, mint mindig.
8: Nem, most a szintiszta igazat mondom, beteg voltam. Nem tudtam előbb jönni, pedig nagyon fontos dologról kellett volna veled beszélni.
7: Nem érdekel.
8: Figyelj ide, fivérem. Nézd, mi sokat dolgoztunk együtt Zoritának, aki mindkettőnknél gazdagabb akar lenni. Tudomásom van arról, hogy ő akarja elfogni a tengeri ördögöt.
7: Azt senki se fogja el.
8: Tudod, mit jelent a tengeri ördög? Pénzt, vagyont, hatalmat, mert nem csak gyöngyöt lehet szerezni általa. A tengerfenekén sok az elsüllyedt hajó. Ezeknek a kincseit is fel tudná hozni nekünk, nekünk, és nem Zoritának.
7: Hagyj engem!
8: Már még! Valamit hadd mondok el. A tenger ördöge, Ichtiander, ülj le. Most ülj le.
7: Na.
8: Szerelmes a te nevelt lányodba, Leonardába.
7: Mit beszélsz?
8: Emlékszel, amikor legutóbb itt voltam, azt mondtam, hogy nem akartam elhozni a tengeri ördögöt. Két okom is volt rá. Az egyik, hogy megtudtam, Ichtiander szerelmes Leonardába, és Leonarda is szereti Ichtiander.
7: Leonarda is?
8: Bizony, Leonarda Ichtiandert szereti.
7: Ez borzasztó.
8: De várjál, figyelj csak.
7: Borzasztó.
8: Most olyan valamire akarlak emlékeztetni, ami sok-sok évvel ezelőtt történt.
7: De.
8: Emlékezz vissza. Én kísértem el a feleségedet, talán 20 éve is már, amikor az édesanyja temetésére rokonaihoz a hegyekbe indult.
7: Igen.
8: Útközben egy kis faluban feleséged szülés közben meghalt. De meghalt az újszülött is. Akkor azonban nem mondtam el neked, hogy a gyerek nem pusztult el mindjárt.
7: Csoda.
8: Élve született, de nagyon-nagyon gyenge volt. Abban a kis indián faluban egy öreg asszony azt tanácsolta, hogy igen? Vigyem el a kicsit doktor Salvadorhoz, a igen? Csodatévő doktor Istenhez.
7: Salvadorhoz?
8: Igen, el is vittem, megmondtam, hogy meghalt az anyja, és könyörögtem, mentse meg.
7: Na.
8: Megvizsgálta, megcsóválta a fejét, és kijelentette, nagyon nehéz dolog lesz, és nem nagyon bízik megmentésében. Másnap estig várakoztam, akkor kijött egy néger, és azt mondta, hogy a gyerek meghalt.
7: Láttad?
8: Nem, nem láttam, és a holttestét sem kaptam vissza.
7: Miért kellett ezt elmondanod most, Krisztó? Mi?
8: Azért, mert amikor a fiadat bevittem a csodadoktorhoz, és vizsgálni kezdte, láttam, hogy egy különös formájú anyajegy van a vállán.
7: Hagyj abba, Krisztó!
8: Hallgass végig. Amikor néhány héttel ezelőtt Ichtiander megsebesült, s felhúztam a pikkeingét, láttam egy ugyanolyan különös formájú anyajegyet, mint amit akkor, régen a te fiadon is megfigyeltem.
7: Krisztó, gondolod? Gondolod, hogy Ichtiander
8: az én? Gondolom.
7: Hogy az én fiam?
8: De hogy igen-e, vagy nem, azt csak doktor Salvador tudja.
7: Hogy merte ezt megtenni?
8: Én is. Ja. Tévedhetek, talán másnak is lehet ugyanilyen anyajegye, de azért megpróbálhatnánk Ichtiandert visszakövetelni.
7: Igen, és ha ez nem megy...
8: Még mindig van egy lehetőségünk. Leonarda, a fogadott lányod, hozzá kell adni Ichtianderhez.
7: Ó, micsoda szerencsétlenség.
8: Na, soha nagyobb.
7: Jaj, dehogy. Leonarda férhez ment Zoritához.
8: Mi? Mit beszélsz?
7: Férhez ment Zoritához.
8: Az nem lehet.
7: És Ichtiander Zurita fogságában.
8: Hát ez lehetetlen. Megöl Salvador az.
7: Sajnos így van, Krisztó. Már reggel itt volt Zurita, és gúnyolódva kijelentette, hogy ügyetlenek vagyunk, és hazudtunk neki.
8: Ó, és hol van Ichtiander?
7: A medúzán. Úgy gondolom, észak felé tartanak.
8: Akkor azonnal cselekednünk kell. Fivérem, te holnap napkelte előtt vár rám a mólón, de vigyázz, a Salvador is ott lesz. Egyelőre ne áruld el, hogy te vagy talán Ichtyander apja. Érted?
7: De...
8: Semmi de! Holnap hajnalban ülj ki a mólóra, és el ne mozdulj, még ha egész nap kell is várnod rám.
9: Krisztó! Krisztó! Krisztó! Hol van Ichtyander?
10: Ó, uram, sajnos nagy baj történt.
9: Mi történt?
10: Sokszor intettem Ichtyandert, hogy ne ússzon ki a nyílt tengerre, de amíg én betegeskedtem, elfogták.
9: Ichtyandert?
10: Igen, uram, és most egy szkuner fedélzetén van.
9: Azonnal indulok.
10: Uram, felajánlanám, hogy vigyük magunkkal a fivéremet is. Ő ismeri azt a gazembert, Ichtyandert, Pedro Zurita. A gyöngyhalászra bolta el.
9: Ezt honnan tudod?
10: Onnan tudom csak, uram, hogy leírta a fivéremnek, hogy hogyan néz ki az a szkuner, amelyen Ichtyandert fogva tartják, és ő felismerte benne Pedro Zurita Medúza nevű szkunerjét.
9: Itt?
10: Biztosan gyöngyhalászásra akarja felhasználni Ichtyandert.
9: Rendben, magunkkal visszük, gyerek!
1: Engedjetek ki!
0: Miért ordítozol?
1: Megfulladok. Én nem tudok víz nélkül élni itt. Itt olyan nehéz a levegő. Engedj a tengerbe, azt ígérted, hogy beugorhatok. Itt nem fogom kibírni ezt az éjszakát sem.
0: Gondoltam rád, hozattam egy hordót tengervízzel. Egyétek ide. Úgy, na, kifelé!
1: Ez minden esetre jó lesz.
0: Meg egy levelet is hoztam Leonardától.
1: Levelet? Ichtyander, szeretnélek valamire megkérni. A Medúza mellett van egy elsüllyedt hajó. Ereszkedj a víz alá, és hozz fel nekem az ott lévő értékeket. Zurita megígérte, hogy lánc nélkül fog leengedni. Ha megígéred, hogy visszajössz a Medúzára. Tedd meg ezt, értem, akkor hamarosan visszanyered a szabadságodat. Lenoir. Miért nem hozta, vagy mondta el mindezt személyesen?
0: Nem érzi jól magát, de ha visszajössz, megláthatod.
1: És miért van szüksége Leonardának ezekre az értékekre?
0: Miért? A száraz földön nőttél volna föl, nem kérdeznél ilyen együgyű dolgokat. Minden nő szereti az ékszereket. És az utasoknál is biztosan voltak aranyholmik.
1: Csak nem azt akarja mondani, hogy kutassam ki a hullákat.
0: De a hullákat is.
1: Leonarda, nem kapzsi, ő nem tudna engem ilyesmire megkérni.
0: Na, látom, téged nem lehet félrevezetni. Őszinte leszek. Nem Leonarda akarja az aranykincseket az elsüllyedt Mafalduról, hanem én. Ezt elhiszed?
1: Ezt el.
0: Akkor rendben van. De félek, hogyha lánc nélkül engedlek le, megszöksz.
1: Ha szavat adom, akkor meg is tartom.
0: Úgy? Jó. Tessék. Nyitva az ajtó.
11: Mit akar már megint?
0: Te nem alszol, Leonarda.
11: Maga hazudott nekem.
0: Ichtyander maga akar a Medúza fedélzetén maradni, csak hogy a te közeledbe lehessen.
11: Hazudik!
12: Ahó! Ti ott a Medúza! Figyeljetek! Pedro Zurita! Azonnal adja ki Ichtyander! Ha nem, 5 perc múlva a Medúza a tenger fenekén lesz!
0: Ó, a gaz állók, Baltazár és Krisztó is ott van Salvador tenger alatt járóján.
7: Azonnal kiengedem! Várjatok!
0: Gyerünk, Leonarda!
11: Hova gyorsan, visz? Hova
0: gyorsan, visz? Gyorsan a sónakot!
5: Apám, mentse meg Ichtyandert! Ott találjon!
7: Hallgass!
8: Én átmegyek a Medúzára.
9: Engedj el azt a nőt!
13: Ez a nő az én feleségem, és senkinek sincs joga a család ügyeinkbe avatkozni.
9: Álljon meg, vagy lövök!
13: Az Úristen itt! A golyó átfúrta a csónak oldalát. Gyerünk csak, Leonarda! Ide, elém! Ide! Na, most folytassa a lövöldözést, uram!
9: Haláloló gazember a feleségét is agyon lövetni!
7: Salvador doktor! Hall engem! Ichtyander nincs a hajón!
9: Értettem! Nézze csak, uram!
13: Mi az? Mit akarsz, Krisztó?
9: Ott, nem messze a meduzától egy árbóc csúcsot látok a vízben. Igen, igen, biztosan oda küldte Ichtyandert a kincsekért.
13: Ha ott van, megmenekült.
1: Hát ez borzasztó. Ezek a szerencsétlen emberek a katasztrófa kitörésekor pánikba esettek, és egymáson keresztül gázolva saját maguk torlaszolták el az ajtókat, és zárták el maguk elől a menekülés útját. Fel kell mennem a felszínre. Kicsit messze kerültem a meduzától. Zurita! Leonarda! Hová tűntek ezek? Leonarda!
9: Itt vagyunk a parton! Leonarda rosszul lett, úsz ide, Ichtyander! Itt fekszik betegen!
5: Zurita hazudik! Menekülj, Ichtyander!
0: Ezért még számolunk, Leonarda.
9: Baltazár! Baltazár, nagy újságot mondok. Ichtyander megkerült.
8: Mi történt? Beszélj gyorsan, hogyan történt?
9: Adj már egy szivart.
8: Szivart, hiszen nem is dohányzol.
9: Ej, ez a sok izgalom.
8: Na, itt van, gyújts rá.
9: Na, a tűz nincs.
8: Beszélj már.
9: Emlékszel, hogy a meduzán hiába kerestük Ichtyandert?
8: Emlékszem.
9: Nos, nekem lett igazam. Az első jött Mafaldum volt.
8: És most hol van?
9: Otthon. Salvadornál.
8: Elmegyek Salvadorhoz, és követelni fogom, hogy adja vissza.
9: Nem fogja visszaadni, még azt is megtiltotta neki, hogy kimenjen az óceánra. Én ugyan titokban kiengedem néha.
8: Vissza kell adni, a különben megölöm ezt.
9: De rohanj fejjel a falnak. Nem késel el holnap sem. Salvador most nagyon gyanakszik. Ma is éppen csak, hogy sikerült megkapnom az engedélyt az unokám meglátogatására. Mindig erre hivatkozom, ha hozzád jövök.
8: Akkor hát mit csináljak?
9: Mit? Jelentsük fel a bíróságon Salvadort.
8: Nem rossz ötlet. Holnap megkeresem Larrent.
9: Hol akarod megtalálni azt a pálinkás
8: hordót? Nézd rám, tudom, hol kell az ilyet megtalálni. Szóval nagy dologról van szó, Larra.
0: Don Diego Flores de Larra. Mi a dolog lényege?
8: Tudod, Larra?
0: Don Diego Flores de...
8: Hagyjuk a pózokat, Larra. Most komoly dologról van szó.
0: Akkor gyorsan kivele.
8: Ismered a tengeri ördögöt?
0: Nem voltam még abban a szerencsés helyzetben, hogy személyesen találkozzon vele, de sokat hallottam róla.
8: A tenger ördöge Ichtyander, az én fiam.
0: Nem ittál te túl sokat, Baltazár?
8: Tegnap estétől egy-két korty tengervízen kívül más nem volt a számban.
0: Akkor még aggasztóbb az állapotod. Megbolondultál.
8: Nem, tökéletesen észnél vagyok. Figyelj ide.
0: Figyelek, de nekem egy óra múlva a kikötőben kell.
8: Ott leszel, csak most figyelj. Tehát ez a tenger.
14: Fantasztikus.
15: Milliókat érő ember.
16: Parancsolnak még valamit az urak?
15: Két üveg szontert. Igen.
16: Igen, is hozom. Két üveg szontert.
15: Nagyszerű volt a dár. Óriási ügy. És magad gondoltad ki az egészet? Őszintén szólva, van egy gyenge pont. A te apai szerepet.
8: Kételkedni mersz a szavaimban?
15: No, öregem, nem kell azért mindjárt megsértődni. Én jogászi szemmel a bizonyíthatóság szempontjából nézem az ügyet, és ez gyenge pont.
7: De nem olyan gyenge, mint a te jogásságod. Törvényszéki tisztviselőségedből nem azért mentettek fel, mert tudtál, hanem mert...
15: Jól van, na jól van. De mindennek ellenére azt hiszem, lehet valamit csinálni a dologból. És akkor ez igen sok pénzt jelent.
7: Nekem nem pénz, hanem a fiam kell.
15: Pénzre mindenkinek szüksége van. Különösen neked, akinek most megnövekedett a családja. A legérdekesebb az lesz, hogy pontosan megállapíthassuk, milyen kísérletekkel és milyen orvosi műtétekkel foglalkozik Salvador. Ez olyan körülmény, amelyekkel úgy lehet ebből az aranyzsákból, Salvadorból kipréselni a pénzt, mint az érett narancsból a levet.
7: Én vissza akarom kapni a fiamat. Csinálj nekem a bírósághoz egy írást.
15: Mi? El akarod rontani az egész dolgot? Nem így kell hozzákezdeni.
7: Hát akkor mit tanácsolsz?
15: Először is. Írunk Salvadornak egy szép levelet. Udvarjasan közöljük fel, hogy tudjuk, milyen orvosi műtétekkel foglalkozik, és ha nem akarja, hogy nyilvánosságra hozzuk a dolgot, fizessen 100 000 pezettát.
7: Nem!
15: Igen, ne szólj közbe! 100 000 pezettát. Ez a legkevesebb, amit kérhetünk. Másodszor, amikor megkapjuk az összeget, és remélem meg fogjuk kapni, küldünk neki egy erélyesebb levelet. Tudomására hozzuk, hogy előkerült Ichtiander apja, és hogy apai voltáról vitathatatlan bizonyítékok állnak rendelkezésünkre. Megírjuk neki azt is, hogy az apa vissza akarja kapni a fiát, és bíróság elé viszi az ügyet, mert ő, dr. Salvador, nyomorékká tette a gyereket. Ha nem akar bírósági tárgyalást és bűnének nyilvánosságra kerülését, vagy meg akarja tartani Ichtiandert, fizessen bizonyos helyen, bizonyos időben kerek 1 000 000 dollár.
7: Te barom, te állat, hát nem érted, nem a pénzt, a fiamat akarom.
15: Ne örjönj, Baltazár, és tedd le azt az üveget.
7: Azt mered nekem ajánlani, hogy adjam el a saját gyermekemet? Hát éjjel nem tudok aludni, nem iszom, nem eszem, és azt kívánod, hogy húzzam vég nélkül ezt az ügyet?
15: A milliókért ember! Vagy talán már a felfogó képességed is elvesztetted? 20 évig éltél Ichtiander nélkül, és most ezt a kevés időt már nem tudod kivárni?
7: Írod vagy nem írod, amit kértem?
15: Mondd, nem tudsz gondolkodni?
7: Szóval nem. Akkor keresek magamnak valaki mást. Mást keresek.
15: Ne ordíts.
7: Mást keresek.
15: Ne ordíts. Látod, hogy már éppen készülök írni.
7: Írd. Feljelentést teszek Salvador doktor ellen. Mert jogtalanul magánál tartja fiamat Ichtiandert, akit ő nyomorított meg.
15: Utoljára figyelmeztetlek.
7: Írd. Úgy. Kész?
15: Ahogy akartad.
7: Ide vele. Majd én elviszem az ügyésznek.
14: Jó napot, államügyész úr.
17: Ó, milyen ritka látogató. Juan de Garcilaso, székesegyházunk püspöke. Foglaljon helyet nálunk. Miben lehetek szolgálatára?
14: Üdvözlöm a ház urát. S már is rátérek látogatásom céljára. Mi az álláspontja a Salvador ügyben?
17: Ó, eminenciádat is érdekli?
14: Az egyházat.
17: Rendkívüli jogi eset. Pedro Zurita feljelentésének az a pontja, hogy a professzor teljesen szokatlan módon ültet át bizonyos szerveket egyik állatból a másikba, igaznak bizonyult. Dr. Salvador kertje furcsa állati szörnyetek egy gyára. Csodálatos élőlényeket lehet ott látni. A házkutatás alkalmával például...
14: A házkutatás eredményét és a kert leírását ismerem már. Milyen intézkedéseket foganatosítottak dr. Salvadorral szemben? Letartóztatták?
17: Igen. Tanúként és bizonyítékként pedig a városba hoztuk azt a fiatalembert, a tengeri ördögöt is, aki oly sokáig rettegésben tartotta a babonás indiánokat.
14: Salvador doktort elítélik? Felmentik? Vagy egyáltalán jogi szempontból tettét hogyan minősítik?
17: A legegyszerűbb lenne jogtalan viviszekciós műtétekért és Istiander elnyomorításáért emelni vádat ellene.
14: Ön szerint Salvador tette nem büntetendő cselekmény?
17: Ha az is, kérdés, hogy milyen? Most a napokban futott be hozzám egy kereset valami Baltazár nevű öreg indiántól, hogy Istiander az ő fia.
14: Mit mond?
17: Bizonyítékai elég gyengék, de az az érzésem, hogy fel lehetne őt használni, mint terhelő tanút abban az esetben, ha a bíróság megállapítaná, hogy Istiander tényleg az ő fia.
14: És Salvador?
17: Ebben az esetben is csak bizonyos orvosi rendellenességek miatt lehetne vád alá helyezni.
14: És ha az esküdtek Istiander elnyomorításáért vonnák felelősségre?
17: Ha ebben a vádpontban bűnösnek is találnák, nem valószínű, hogy sor kerül jogerős ítélethozatalra.
14: Sajnálom, államügyész úr, egészen mást vártam öntől.
17: Hallgatom eminenciádat. Mit vár az ügytől?
14: Sajnálom, hogy nem látja a bűn lényegét. Az egyház, az égi bíróság másként vélekedik a Salvador ügyről. Ön nagyon jól ismeri az emberi jogokat, de megfeledkezik Isten jogairól.
17: Értettem, eminenciás uram, és mint jó keresztény belátom, hogy hibáztam, amikor sok fontos szempontot figyelmen kívül hagytam. Most már világos előttem minden. Vádat emelek Salvador doktor ellen, de akkor Istiander sem kerülheti el az igazság sújtó karját.
14: Isten áldása kísérje munkáját, államügyész úr.
18: Folytatjuk a tárgyalást. Felkérem a törvényszéki szakértőt, mondja el véleményét.
19: Tekintetes bíróság, megvizsgáltuk az ifjú Ichtiandert és azokat az állatokat, amelyeket Salvador professzor a saját műtőjében megoperált, és megállapítottuk, hogy merész kísérletei az orvostudomány eddig elért legnagyobb teljesi...
18: És a doktor kertjében lévő gyerekek?
19: Tisztelt elnök úr, azokat is megvizsgáltuk. Valamennyi egészséges, és a legtöbb Salvadornak köszönheti az életét, mint az a sok-sok indián is, aki messze földről, Alaszkától Tűzföldig gyógyulásért kereste fel a professzort.
20: Salvador, Isten!
18: Csend legyen!
21: Csak nem azt akarja mondani szakértő úr, hogy Salvador állatokon végrehajtott kísérletei szükségesek és igazoltak?
18: Ügyész úr, a bíróságot nem érdekli az orvos szakértő tudományos kérdésekről alkotott egyéni véleménye. Arra válaszoljon a szakértő, mi volt az araukán törzsbeli Istiander megvizsgálásának eredménye?
19: Fiatal ember teste műpikkelyekkel van befedve. Ez valami ismeretlen, rugalmas és rendkívül tartós anyagból készült. Elemzése folyamatban van. Ichtianderről levéve a pikkelyruhát, lapockái alatt két egyenként mindegy 10 cm-es átmérőjű kerek, piros nyílást találtunk. A nyílások 5 párhuzamosan futó szalaggal vannak fedve, amelyek a cápa koppoltyújára emlékeztetnek.
18: Csendet kérek, csendet!
19: Az imént mondtam, talán hihetetlenül hangzik, de Ichtiandernek szabályszerű emberi tüdeje és a cápákhoz hasonló koppoltyúja van. Ezért képes mind a vízben, mind pedig a száraz földön élni.
21: Amfibia?
19: Á, igen, igen, amfibia, ember kétéltű, vízi és szárazföldi.
18: De hogyan került Ichtyander testébe a cápa kopoltyú?
19: Ez, megvallom, előttünk is rejtélyes. Erre a kérdésre talán majd dr. Salvador fog választ adni.
2: Nyissátok ki a börtönajtót. Mit akar? A fiammal akarok beszélni.
20: Nem lehet.
2: Nézd ezt a sok szép gyöngyöt. Nektek hoztam. Mind a tiétek. Engedjetek be Ichtyanderhez.
20: Nem a fiad. Gyámság alá helyezik.
2: Azok még gyöngyöt. Ezt is. Ezt is.
20: Na várj csak.
2: Ezt is.
20: Gyere.
2: Ezt is.
20: Gyorsan.
2: Ezt is.
20: Gyorsan, gyere. Itt van. Várj. Kinyitom a celláját.
2: Milyen bűz van itt?
20: Ki az?
2: Fiam. Ichtyander. Szegény fiam.
1: Kicsoda maga is, mit akar tőlem?
2: Eljött hozzád az apád. Az igazi apád. Salvador nem a te apád. Salvador rossz ember. Elvett tőlem kicsi korodban is. Nyomorékká tett, nézd rám. Hát nem ismered fel bennem az apádat?
1: Nem. Nem ismerem magát.
2: Fiam, hadd csókoljalak meg.
22: Elinne!
2: Fiam!
22: Elinne, Bartozár! Elinne!
2: Mi?
22: Ide néz, itt van a végzés a kezemben. Engem neveztek ki Ichtyander gyámjául. Most már kereshetsz magadnak máshol valami aznak fiacskát. Ichtyander, holnap magammal viszem. Megértetted? Lodulj!
2: Álvaló kazember! Ide azt a papírt! Ez már nem lehet.
22: Baltazár, mit csinálsz?
2: Adjátok!
22: Ez papír teszik,
2: kazember!
23: Szállj ki a kádból, Ichtyander, meg akarlak vizsgálni. Állj ide közelembe. Védj mély lélegzetet. Úgy, még egyszer, de most mélyebben. Még egyszer. Na, fulladozol?
1: Igen, apám.
23: Magad vagy a hibás. Nem lett volna szabad olyan huzamos időn át a szárazon maradnod.
1: De miért, apám? Miért nem szabad nekem huzamosabban a levegő maradnom?
23: Azért, mert olyan tulajdonságaid vannak, amilyen egyetlen embernek sincsen. Ez pedig a víz alatti élet lehetősége. Ichtyander, ha most választanod kellene, hogy olyan légy, mint a többi ember, és addig tartózkodhass a levegőn, ameddig csak akarsz, de víz alatt nem lehetsz tovább egy percnél, vagy hogy olyan maradj, amilyen eddig voltál, mit választanál?
1: Az óceánt.
23: Helyesen választottál, de már hamarabb döntöttél. Akkor, amikor nem tartottad be előírásaimat, és így megbontottad szervezeted egyensúlyát. Ezentúl, fiam, már csak a víz alatt tudsz élni.
1: De nem ebben a vízben, apám. Itt elpusztulok. Az óceán végtelen tiszta vizére vágyom. Az én barlangomba.
23: Mindent elkövetek, hogy minél hamarabb kikerülj ebből a förtelmes börtönből, a te barlangodba. A tenger majd megvéd téged. Bizakodj, Ichtyander. De most mennem kell, sajnos.
24: Folytatjuk a tárgyalást. Dr. Salvador.
25: Tessék.
24: Hajlandó ön a törvényszéki orvos szakértő és az államügyész úr kérdéseire megadni a szükséges felvilágosításokat?
25: Tessék nyugodtan kérdezni. De elnök úr, nem látom a káros útat.
24: Miféle káros útról beszél?
25: Az Istenre gondoltam.
24: Mit akar ezzel mondani?
25: Úgy tudom, hogy a bíróság felfogása szerint én beleavatkoztam az Isten dolgaiba, és csorbítottam a tekintetét.
21: Ez Isten káromlás! Követelem, hogy a vádlott szavait vegyék jegyzőkönyvbe!
25: Én csak összegezem a vád tartalmát, melyek szerint bűnöm lényege szentségtörés.
21: Nem igaz!
24: Csendet kérek! Csendet kérek!
25: De amit ellenem vádként hangoztatnak, azt most is kijelentem és fenntartom. Az állati és emberi szervezet nincs tökéletesen megalkotva és javításra szorul. Remélem, hogy a teremben lévő Juan de Garcilaso püspök úr is megerősíti szavaimat.
3: Én nevemet ne vegye a szájára.
25: Emlékezzen csak, püspök úr. Még 1915-ben kénytelen voltam egy kis javítási kísérletet véghez vinni az ön tökéletes szervezetén. Ki kellett vágnom a vakbelét az emberi testek káros és haszontalan tartozékát.
24: Csend legyen,
25: csend. Tisztelt bíróság, ki kell jelentenem, hogy paciensem egyáltalán nem tiltakozott a műtőasztalon Isten képmásának eltorzítása miatt. Így volt, püspök úr.
24: Csendet kérek.
25: Nem válaszol, eminenciás uram, de számomra ujjainak remegése is kellő bizonyíték.
24: A tárgyra térjem.
25: Még el szeretnék mondani egy másik esetet is. Ez abban az időben történt, amikor a megfiatalítás problémájával foglalkoztam. És mit gondolnak az urak? Ki fordult hozzám megfiatalítási problémájával? Nem fogják elhinni. Az igen tisztelt államügyész úr Don Augusto...
4: Ez de... nem tartozik ide!
24: Kérem, ne térjen el a tártól!
25: Ezt az intermet inkább a bírósághoz kellene intézni. Nem én, hanem a bíróság vetette fel ezt a kérdést. De nyugodjon meg az ügyész úr! Nem akarok itt senkivel sem vitatkozni. Én sebész vagyok, és egyetlen fegyverem a kés. Hogy tanuljak és rendszeremet tökéletesíthessen, sokat kellett állatokon kísérletezni.
4: De Isti Ander egészen más eset.
25: Ez igaz, igen. Ő az én büszkeségem. De a rajta végzett műtét nehézsége csak technikai nehézség volt. Meg kellett változtatni az egész emberi organizmus munkáját.
24: Miben állt ez a műtét?
25: Átültettem a gyerekbe egy fiatal cápa kopoltyúját, és ezzel lehetővé tettem, hogy szárazföldön és a víz alatt egyaránt tudjon lélegzeni.
4: Hát ez sikerült.
25: Nagy részt. Ugyanis Isti Ander, ha huzamosabb ideig a levegőn tartózkodik, tüdeje kimerül, kopoltyúi megszáradnak, és éles fájdalmat érez az oldalában.
24: Miért nem hozta nyilvánosságra az eddigi kísérleteinek eredményét?
25: Nem nagyon igyekeztem a vádlottak padjára, elnök úr. Tudomásomra hozták, hogy Isti Ander a mi társadalmunkban több bajt okozna, mint hasznot. Már is megindult körülötte a harc. Ez a Zurita, aki valamilyen fondorlattal elrabolta tőlem, bosszúból jelentett.
4: Tisztelt bíróság! Tiltakozom tisztességes emberek megrágalmazása.
24: Folytassa, kérem!
25: De Isti Ander Zuritánál sem maradt volna sokáig. Tábornokok, diplomaták vették volna el tőle, hogy ellenséges hadihajók megfúrására, elsüllyesztésére használják fel. Nem. Ebben az országban, ahol a legszebb emberi találmányokat is, az emberi szenvedések növelésére használják fel, nem dobhattam oda Isti Ander.
4: Szálvádó doktor, van még valami hasonló államunkat dicsérő mondani valója?
25: Tudom, hogy vannak, akik őrültnek tartanak. Lehet, hogy nem tudom befejezni azt, amit akartam. De sem őrült, sem mániákus nem vagyok. Önök saját szemükkel látták műveimet. Ha bűnösnek találnak, úgy ítéljenek el. Nem fogok kegyelemért könyörögni. Csak ezt akartam mondani.
24: Csendet kérek! A bíróság ítélet hozatalra vonul vissza!
1: Doktor úr, bejöhetek?
25: Ezt maga kérdezi, felügyelő úr. Jöjjön csak.
1: Köszönöm.
25: Hogy van a család?
1: Nagyszerűen. Elküldtem őket a nagynénémhez, messze az Andesekbe.
25: Jól tette.
1: Professzor úr, én nagyon sokkal tartozom önnek a feleségem megmentéséért.
25: Mahali kötelességem.
1: Nem volt. Szeretnék adósa maradni. Én már mindent elrendeztem.
25: Még ki sem mondták az ítéletet, majd aztán beszélünk a
1: kényelmet. Nem arról van szó. Megszerveztem a szökését.
25: Mi?
1: Nálunk fog elbújni. Nem ok nélkül küldtem a családot a hegyekbe. Amint ön kívül lesz a börtönfalun, én azonnal utánuk szököm.
25: Nem, ez lehetetlen.
1: Nem, ne féljen.
5: Engem nem találnak meg. Maga pedig elutazik ebből az országból.
23: De nem, nem felügyelő úr.
5: De van még valami, professzor úr. Önnek elmondom, bár szolgálati titok.
23: Hát akkor inkább ne.
5: Ichtianderről van szó, professzor úr. Igen, igen. Megtudtam, hogy nem adják ki sem Zuritának, sem Baltazárnak. Mert az urak úgy határoztak, hogy el kell pusztulnia.
23: Mit beszél fel?
5: Meg akarják ölni.
23: Jaj.
5: Mindkettőjüket sajnos nem tudom megmenteni, de önt kiszöktetem.
23: Köszönöm, felügyelő úr, de én ezt nem fogadhatom el. Ha azonban Ichtiandert meg tudná szabadítani, nagyobb szolgálatot tesz nekem, mintha engem ment meg.
5: Professzor úr.
23: Ichtiandert szabadítsa meg.
5: Hát jó. Ha ön így akarja, professzor úr, rendben van.
23: És van még egy kérésem. Szeretnék Ichtianderrel beszélni.
5: Ennek semmi akadálya. A feletteseim távol vannak, és addig az történik, amit én parancsolok.
20: Apám.
23: Fiam, hamarabb kell elválnunk, mint gondoltam. Itt ezer veszély fenyeget téged, és most itt az alkalom, hogy ne kerülj Zurita vagy más kalandor kezébe.
20: És te, apám?
23: Majd csak elmúlik az az idő, amit itt el kell töltenem. De neked békés helyen kell élned, hogy én nyugodtan dolgozhassak tovább, még itt is.
20: Hová kell mennem?
23: Dél-Amerika másik oldalára. A csendes óceánban van egy Tuamotu nevű, másképpen névtelen sziget. Felírom a pontos hosszúsági és szélességi fokot, és azokkal a műszerekkel, amelyeket már ismersz, pontosan megtalálod.
20: Liding is velem jöhet?
23: Természetesen. Biztosan már vágyódik is utánad a delfined.
20: És ott, a Tuamotu szigeten?
23: Amikor megtaláltad a helyet, keres egy korál szigetet. Ott él az én öreg barátom Armand Vilboa, a híres óceán kutatótudós. Leveleimből már ismer, és úgy fogad majd, mint kedves rokont.
20: Apám.
23: Még csak annyit, hogy ezentúl az idődet a vízben töltsed. De nappal egy-egy órára kijöhetsz baráti látogatásra. Armand Vilboa személyében nem csak második apát találsz, de minden bizonnyal te leszel óceán kutató munkájában helyettese és segítőtársa is. Neved Armand Vilboa neve mellett fog fennmaradni. A tudományt és egyúttal az emberiséget szolgálod majd.
20: Féltelek, apám, és félek én is.
23: Olyan legény, mint te, minden akadályon átvergődik. Gyere, fiam, hadd csókoljalak meg. Élj boldogan. Viszontlátásra, Ichtiander.
20: Viszontlátásra, apám.
6: Jó napot, Olsen.
10: Jó napot. Leonarda, hogy kerülsz ide?
6: Nem tudtam tovább velük élni. Zurita megütött. Eljöttem Orzenen. Végleg eljöttem tőlük.
10: Visszamentél apádhoz?
6: Nem, apám nem tud semmit. Egy barátnőmnél bújtam meg.
10: Leonarda, mi egyszer el akartunk menni ebből a városból. De most, ameddig itt vagy Argentínában, Zurita megtalálod. A törvény ő mellette van.
6: Elutazom Kanadába, vagy Alaszkába.
10: Nézd, Leonarda, ha elérjük a szomszédos Paraguayt, vagy, ami még jobb lenne, Brazíliát, ott már nehezebben találna ránk Zurita.
6: Olyan jó vagy, Orze.
10: Tudod, hogy Salvador és Ichtiander börtönben van?
6: Ichtiander? Ő miért van börtönben?
10: Alaptalan és gonosz vád miatt tartóztatták le, Salvadorral együtt. De már nem sokáig kell a börtönben sínlődnie. Tudod, néhány nappal ezelőtt a börtönfelügyelő nagyon szigorúan megparancsolta, hogy Ichtiander cellájában minden nap cserélni kell a tengervizet, és ezt csak én végezhetem. És meghagyta, hogy a 8. napon, vagyis ma, amikor viszem a friss tengervizet...
6: Olsen, úgy szeretném éppen ma Ichtiandert látni.
10: Jobb lenne, ha nem találkoznátok. Ichtiander beteg, és...
6: Beteg?
10: Igen, mint ember, de mint hal, egészséges.
6: Ezt nem értem.
10: Ichtiander nem tud többé a levegőn élni. Mi lesz, ha újra meglát téged? Ő a levegőn meghal, elpusztul.
6: Szegény Ichtiander.
10: Közte és mi szárazföldi emberek között leküzdhetetlen akadály van. Az óceán, amely mostantól kezdve örökre magához láncolja őt.
6: De hogyan fog élni ott egyedül a végtelen óceánban?
10: Addig is a víz alatti világban élt és boldog volt.
6: Olzen, csak messziről, csak még egyszer szeretném látni.
10: Hát, ha megígéred, hogy nem árulod el magad...
6: Megígérem.
0: Állj, hova megy?
9: Vizet viszek a tengeri ördögnek.
0: Maradjon ez, de ne maradjon soká, mert egyedül vagyok az egész folyosón. Mindjárt visszajövök.
10: Ihtiander.
1: Ki vagy?
10: Megérte semmit. Ugorj gyorsan a hordóba.
1: Víz van benne?
10: Persze. Gyorsan. Már jön az őr.
0: Készen van?
9: Igenis.
0: Induljon.
9: Igenis parancsára.
10: Megérkeztünk. Szabad vagy, Ihtiander? Ki jöhetsz a hordóból?
1: Köszönöm, Olzen.
10: Nincs mit, Ihtiander. Tiszta szívből kívánok neked minden jót, és sok szerencsét. Légy óvatos, óvakodj az emberektől. Nehogy ismét fogságba kerülj, mielőtt még hazaérsz.
1: Köszönöm, Olzen. Nagyon köszönöm. És ha meglátod valamikor is Leonardát, mondd meg, hogy üdvözlöm, és sohasem fogom elfelejteni.
10: Megmondom.
6: Ihtiander. Ihtiander.
10: Eltűnt a szemünk elől. Nem sokára eléri a partot, és aztán a végtelen óceánt. Menjünk, Leonarda. Hosszú út áll még előttünk is.
6: Menjünk, Olsen.
24: Ihtiander!
6: Nézd! Már hajnalodik.
24: Ihtiander! Fiam!
6: Apám kiáltoz?
24: Fiam!
10: Igen. Éjszakánként ott ül az egyik szikla tövében, és hajnalig hívja Ihtiandert. Reggel felé mindig megnyugszik.
6: Jaj, Isten!
10: Nyugodj meg te is. Ezentúl már én vigyázok rád.

0: A Két éltő ember címmel ifjúsági rádiójáték hangzott el. Alekszandr Beljajev regényét Boros Tatjana fordítása alapján rádióra alkalmazta Földiné Majtinszki Erzsébet. A szereposztása következő volt. Ihti Ander, a két éltő ember, Kósa András. Zurita, halászhajó tulajdonos, Búzs Gyula. Baltazár, öreg gyöngyhalász, Egri István. Krisztó, idős indián, Agárdi Gábor. Dr. Salvador, orvosprofesszor, Zács János. Leonarda, Baltazár nevelt lánya, Örkényi Éva. Dolores, Zurita édesanyja, Bakó Márta. Olzen, kagyló átvevő, Lőte Attila. Lara, törvényszéki írnok, Prókai István. Juan de Garcilázó, püspök, Ungvári László. Államügyész, Téri Árpád. Dr. Stein, orvosszakértő, Kozák László. Közreműködött Baj Gyula, Fábián Andor, Fenyő Emil, Gyenei Jenő, Jó László, Kürti Pap László, Réti László, Rónai Egon, Seres János, Szabó Imre és Szirmai Jenő. Technikai munkatársak Lelovics Gyula és Nagy Lajos. Zenéjét összeállította Kelemen László. Dramaturg Asperján György. Rendezte Solymosi Ottó.
1: A befejező részt hallhatták. A hangfelvétel 1970-ben készült, és legutóbb 1980. január 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Dorian Gray arcképe. Oscar Wilde regényéből Kosztolányi Dezső fordításának felhasználásával rádióra írta Szili Leontin. Első rész.

0: Azt mondja, hozzáfogható, sem maga, sem más nem festett századunkban, Albionban. Pedig a nővéremnek van ízlése.
1: Ó, Lady Gwendolyn túloz.
0: De az én ítéletemben csak megbízik. Basil. Ez a legjobb munkája, amit valaha is alkotott. A legeslegjobb. A Grasvenorban kell kiállítania.
1: Sehol sem kívánom kiállítani, Henry.
0: Sehol? Ezt a képet? Milyen furcsa fickó maga. A született már olyan művész, akinek a hírnév nem számít. Egyszerűen lemondan a dicsőségről. Miért?
1: A válasz talán nevetségesen hangzik. Túl sokat adtam önmagamból bele.
0: Igaza van, ezen nevetnem kell. Önmagából. Ne haragudjék, de a hasonlóságnak nyomát sem látom. Ez a fiatal Adonis valóságos narcisszus. Maga pedig... Na hát tudhatná, hogy a szépség általában ott ér véget, ahol az intelligens arckifejezés kezdődik. A gondolkozó ember csupa orr vagy homlok...
1: Vagyis lefejtve az udvariasságot, pocséknak talál.
0: Ami azt illeti, Basil, valóban nem tudok egy cseppnyi hasonlóságot sem felfedezni maga meg a kép között.
1: Hát természetesen nem is hasonlítok rá, sőt, nem is szeretnék rá hasonlítani. A kép eredetije ma még öntudatlan és felelőtlen természetességgel érzi, hogy jó fiatalnak, jó szépnek, függetlennek lenni. Honnét is sejtetni, hogy a csúnyáknak és ostobáknak egyszerűbb, akik úgy élnek, ahogy a minnyájunknak élni kellene. Zavartalanul, közömbösen, nyugtalanságok nélkül. A maga rangja és vagyona az én tehetségem, és Dorian Gray rendkívüli külseje mind-mind-mind veszedelmes adottság.
0: Dorian Gray? Így hívják?
1: Igen. Igen, ha már akaratom ellenére kimondtam.
0: Miért nem mondta volna? Ez épp oly érthetetlen, mint hogy nem akarja kiállítani.
1: Pedig megindokolta.
0: Dehogy indokolta. Azt mondta, sok van benne magából.
1: Sajnálom, hogy nem érti meg. Soha nem gondolt arra, hogy minden arckép, amit alkotója, érzéssel fest. Lényegileg nem a modell, hanem a festő arcképe. A modell csupán véletlen alkalom. Az alkotó nem őt, hanem önmagát. Legféltettebb érzései nyilatkoztatja ki.
0: És pedig?
1: Na, próbálom megmagyarázni.
0: Csupa várakozás vagyok.
1: Ugye tudhatja, milyen független lélek voltam egész életemben. Kisé különc, mint igen sok művész, de minden különbsége mellett is puritán. Valamiféle művész szerzetesi egyéniséget kalapáltam ki önmagamban, akinek a cellája a műterme. Persze az eredményeimmel mindig elégedetlen voltam. Tudja, titkon örökké valami rendkívüli inspirációra várva, ami elhozná végre művészetem rég várt forradalmát. Hogy mi is lenne ez? Persze fogalmam se volt róla. Furcsa dolog ez, Henry. Amit Antonius arca jelentett a késői görög szobrászoknak, azt jelenti Dorian arca nekem. Egyénisége tökéletesen új stílust diktál. Talán nem túlzása, úgy érzem, ebben a stílusban benne van a romantika minden szenvedélye és a görög szellem tökéje, lélek és test harmóniája. És ezt a művészi megújhodást egyedül Dariennek köszönhetem.
0: Ez rendkívüli dolog, Basil. Meg kellene ismernem ezt a Dorian Grayt.
1: De maga nem látna rajta semmit. Azon kívül, hogy rendkívüli a külseje. Míg én mindent látok rajta, még azt is, amiről ő maga sem tud. Egyébként ő számomra egyszerűen művészi motívum.
0: Akkor miért nem állítja ki a képét?
1: Mondtam már, hogy túlon túl sok van ebben a képben. Belőlem.
0: Nem ismerek magára, Basil. Ez az egész túl regényes. A művészet regényességének nevezhetném, de félek, hogy nagyon is nem regényes, vége lesz.
1: No, én nem változom olyan gyakrabb, mint maga.
0: Ennyi, hát most jut eszembe, hogy Agatha nagynéném egy alkalommal agyba főbe dicsérte a maga Doriennyét. A külső

0: Itt azonban nem említette, csak jellembeli erényeit. Én bizony szemüvegesnek, szeplősnek és csámpásnak képzeltem, amilyen a nagyapja, az utolsó kelszólord volt. Ha sejtem, hogy a feldicsért jámbor fiatalember a maga művészeti motívuma, hát persze jobban figyelek a néném fecsegésére.
1: Örülök, hogy nem tudta. Azonban ne tartson gorombának, Henry.
0: De most már igazán menjek a fenébe, igaz?
1: Mindössze néhány ecsetvonás már, de tudhatja, hogy egy mű befejezése nem sima emóció, és különben is nem akarom, kérem, hogy találkozzon Dorian Gray-vel.
0: Ennyire veszélyesnek tart?
1: Nézze, a maga nagynényének igaza volt. Dorian egyszerű, nemes természet. Féltem a maga befolyásától.
0: Most mégis kénytelen lesz bemutatni neki.
1: Sajnos.
2: Mi sajnos, Basil?
1: Ward Henry Wotton, régi oxfordi társam. Dorian Gray.
0: A nagynénémtől sokat hallottam magáról.
2: Most épp a fekete könyvében szerepelek. Tegnap négy kezest kellett volna vele gyakorolnom.
0: És sikerült megszöknie tőle? Oda se neki. Ha Agatha néném zongorához ül, kettő helyett is elég lármát csap.
1: Ne haragudjék, Henry, de mint már előre bocsátottam, szeretném ma befejezni a képet.
2: Maradjon még, Henry. Igaz, Basil?
0: Hát, bármennyire is marasztal, drága Basil, nekem sajnos mennem kell.
1: Hát akkor maradjon, Henry. Maga menjen fel az emelvényre, Dorian. Ne mocorogjon sokat. És azt sem már tudnia, hogy Henry nem valami előnyösen befolyásolja a barátait. Kivéve engem.
2: Így jó?
1: Jó, de ne gesztikuláljon.
2: De időnként csak kérdezhetek. Tudni szeretném ugyanis, hogy Henry valóban olyan előnytelenül befolyásolja-e a barátait, ahogy maga mondja.
0: Jó befolyás nincs. Minden befolyás erkölcstelen.
2: Miért?
0: Mert valakit befolyásolni annyit jelent, mint belé adni a magam lelkét. Hogy az illető ne gondolkodjék a saját eszével, ne a saját szenvedélyeitől égjen. Erényei sem reálisak, és bűnei is csak kölcsönzöttek. Már csak visszhangja más valaki zenéjének. Az élet célja pedig az önkifejlődés. Sajnos az egyéniség és bátorság nagy részt kiveszett már az emberekből.
1: A fejével ne annyira balra, Dorian.
0: Nem zavarom a locsogásommal, Basil.
1: Festés közben semmit se hallok.
0: Sajnos a legbátrabb ember is gyakran fél önmagától. Azt hiszem, a vadember öncsonkítása él tovább önmegtagadásokkal korlátokat szabó életünkben. Pedig minden megfojtott vágyunk tovább mérgezi a lelkünket. Az egyedüli mód megszabadulni a kísértéstől, ha megadjuk magunkat neki. Mert aki ellent áll, belé betegszik a vágyódásba. És kinek nincsenek titkos vágyai, szenvedélyei? Magának is vannak, Dorian, szenvedélyei, rontó gondolatai, éber álmai és álombeli álmai, vonzók és undokak, melyek megfélemlítik, és egyelőre még ifjúságának harmonikus szépségével leplezi őket.
2: Sokat törődöm én az ifjúságommal, vagy a szépségemmel.
0: Pedig ne kicsinyelje le. Az ifjúság és szépség nagy adomány, Dorian. Ha majd öreg és ráncos lesz, a szenvedély rásütötte már szörnyű bélyegét az arcára, maga is rájön majd az értékére. És a szépség is a géniusz egyik megnyilatkozása, az élet nagy tényeinek egyike. Az istenek kegyesek voltak magához, de amit az istenek jó kedvükben osztanak, el is veszik egy idő múlva. Használja át ki az ifjúságát. Merje élni azt a csodálatos életet, amit rendkívüli adottságai kínálnak. Ifjúság és szépség. Higgy el, Dorian, semmi más érdemes sincs az életben az ifjúságon.
1: Ne változtassa folyton a pózát.
2: Fáradok már, Basil.
1: Ugyan, a szeme épp az ellenkezőjét mondja.
0: Valóban, a szeme most kezd igazán élni, Dorian. Remélem, örül neki, hogy találkoztunk.
2: Nagyon örülök, Henry. Bár Kérdés, hogy mindig örülni fogok-e neki. Meddig kell még ülnöm, Basil?
1: Egy kis türelem még, Dorian. Ma pompásan ült. És ebben gondolom oroszlán része van. Henry barátom ékes szólásának. Na, egy-két simítás még, és megszabadul végre. Kérhetek most pár pillanatnyi csöndöt, Henry.

0: Kiss. Borzasztó, de befejeztem végre.
1: Szívből gratulálok, Basil. Valóban a század remek műve. Álljon ide, Dorian, és nézze meg önmagát.
0: Úgy látom, nem is örül neki. Mi nem tetszik rajta, Dorian?
2: Az, hogy én öreg és ráncos leszek, a kép pedig örökké fiatal marad. Sose lesz öregebb, mint ebben a pillanatban. Bár az ellenkezője volna lehetséges, hogy én maradjak fiatal, és helyettem a kép öregednék meg. Ezért odaadnék mindent. Odaadnám Fausthoz hasonlóan akár a lelkemet is. Lord Henrynek tökéletesen igaza van. Valóban az ifjúság a legnagyobb érték. Ha észreveszem majd, hogy öregszem, inkább megölöm magam.
0: Dorian, mi történt magával?
2: Igen, féltékeny vagyok a saját arcképemre. Miért tartja meg azt, amit nekem el kell veszítenem? Miért is festett meg, Basil?
0: Úgy látom, Henry barátom filozófiája termékeny talajra hull.
1: Dehogy, Basil! Ez az igazi Dorian Gray.
0: Maga képes meggyűlöltetni velem a legkedvesebb munkámat. Most úgy érzem, a legokosabb, ha elpusztítom.
2: Nem,
0: ha,
2: ne tegyek, kérem. Gyilkosság volna.
0: Na, örülök, hogy végre megbecsüli a munkámat.
2: Hogy megbecsülöm-e? Úgy érzem, ez a kép énemnek élő része.
0: Helyes. Akkor, ha megszárad, befogom magát lakkozni, Dorian, és megfelelően stílusos keretben elküldöm a lakására. Akkor aztán tehet maga magával, amit akar.

0: Eszébe ne jusson megházasodni, Dorian. Elrettentő példaként álljon maga előtt az én házasságom.
1: Gondolom, túl szerelmes vagyok a házassághoz. Azt hiszem, ez is a maga aforizmáinak egyike, én pedig a magamévá teszem, mint ahogy mindent a magamévá teszek, amit csak mond.
0: Azt mondta, szerelmes?
1: Kibe? Egy színésznőbe.
0: Kezdetnek ez bizony kissé köznapi. Neve?
1: Sibyl Vane.
0: Sose hallottam a nevét. Mióta ismeri?
1: 3 hete. Talán egy héttel később ismerte meg őt, miután magával Bézilnél találkoztam. És tulajdonképpen ennek is maga az oka. Maga keltette fel bennem a vágyat élni, és maga magyarázta meg a szépség keresésének izgalmas varázsát. Azóta gyakran bolyongtam esténként, kalandélyesen valami gyönyörteljes mérgezettségben, az ismeretlen és új után vágyakozva. Azóta éreztem, hogy ez a mi szürke, rengeteg Londonunk undok és ragyogó bűneivel számomra is tartogat boldog és fájdalmas élményeket. Ebben a kereső, szorongó félálomba tévedtem be a kültelki kis színházba, ahol, képzelje csak, Shakespeare-t játszottak. Rómeó akár egy sörös hordó, Merkúció sem különb, de Júlia virágszírom szépségében inkább tündér, mint élőnő. És a hangja. Még sohasem hallottam ilyen hangot. A maga hangját, Henry, és Sibyl Vane hangját sose tudnám elfelejteni.
0: De most vallja be töredelmesen, mennyire bizalmas kapcsolatba került Sibyllel.
1: Higgy el, Sibyl egy valóságos kis szent.
0: Csak a szent dolgokat érdemes megérinteni, Dorian.
1: Henry, nagyon kérem, Sibyl-ről ne beszéljen ezen a hangján. A költészet szárnyakat ad neki, de különben olyan félénk, néha szinte gyermekes. Képzelje, még a nevemre se kíváncsi. A számára csak tündérherceg vagyok. Így nevez. Imádom őt.
0: Akkor beszéljük másról. Nincs kedve velem védelni?
1: Ne haragudjék, Henry, de Rosalindán vár. Holnap meg Ophelia, holnap után pedig Makrancos Kata.
0: És mikor Sibyl Vane?
1: Azt hiszem soha. Mert 1000-szer több ő egyetlen egyéniségnél. Egy szemében egyesíti az összes hősnőket. Jöjjenek el Bézillel meghallgatni őt. Tudom, magukat is el fogja bűvölni.
0: Igaz, a jó Bézil. Holnap találkozom vele. Hogy tetszett a váratlan újság neki?
1: Honnét tudhatná. Amióta Sibyllel járok, a színét se láttam. Röstellem, de az arcképemet is csak levélben köszönte, meg pedig valóban gyönyörű. A kerete is műremek. De be kell vallanom, valóban féltékeny vagyok a saját arcmásomra. Képzelje, több mint egy hónappal vagyok már idősebb nála.

0: Nem mozog folyton, na. Hát így nem tudom befonni a hajadat.
1: Ne zsértölődj ma velem, anyu. Olyan mérhetetlenül boldog vagyok.
0: Én csak akkor vagyok boldog, ha játszani látlak. Sose kéne egyébre gondolnod, csak a szerepeidre, Sibyl. Tudod, milyen sokkal vagyunk adósai Isaac úrnak.
1: Á, mit számít a pénz a szerelem mellett?
0: Tudhatod, hogy Isaac úr 50 font előleget adott, hogy kifizethessük az adósságainkat, és felruházhassuk James-t az útjára? 50 font. Rengeteg pénz, Sibyl. Isaac úr igazán nagyon méltányos színház tulajdonos, és nagy jó indulattal van irántad.
1: Nem lesz rá többé szükségünk. Az életemet ezután már a tündérherceg kezébe adom, anyám. Nagyon szeretem őt, és nagyon boldog vagyok.
0: Túl fiatal vagy még ahhoz, hogy tudhassd, mi a szerelem. Különben is nem tudsz semmit róla. Még a nevét se ismered. Voltak éppen az egész dolog meggondolatlan és illetlen. Igazán több józanságot várnék tőled, különösen most, hogy James ausztráliai útja olyan sok gondot okoz nekem.
1: Mikor nincs neked gondod? És nagyon kérlek, ne ronsd meg a boldogságomat. Hát te sose voltál boldog. Épp jó, hogy jössz, Jimmy-kém. Gyere csak, öreg tengeri matkom. Öntsünk már egy kis lelket anyánkba. Szegényke ma ismét bal lábbal kelt fel.
2: Ugyan mitől lenne jó kedve? Azt hiszed, az én kedvem valami rózsás az utam előtt? Úgy érzem, soha többé nem látom viszont ezt a borzalmas várost. De hidd el, Sibyl, nem is kívánom.
0: Ne is beszéljen szörnyű dolgokat, Jim. Én bízom benne, hogy szerencséd lesz Ausztráliában. És ha vagyont szereztél, vissza kell hozzánk térni.
2: De csak is azért, hogy Sibyl búcsút mondhasson a sok ócskaságnak, hiszen tudod, mennyire gyűlölöm a színházat. Csak arra kérlek, nagyon vigyázz rá. Ne engedd, hogy baja essék.
0: Hát igazán furcsa vagy, Jim. Csak természetes, hogy vigyázok rá.
2: Na, ezt ajánlom is. Nem szeretném, ha Sibyl megismételné a te sorsodat.
1: Ne bántsd a mamát, Jim.
0: Megyek, megnézem.
2: Sose látott a festett díszleteknél tovább. Téged se nevel a valóságos életre.
0: Ezt a csokrot neked hozták, Sibyl.
1: Orhideák.
2: Orhideák? Ki küld neked ilyen méregdrága luxusvirágot, kisasszony? Kitekerem a nyakát.
0: Igazságtalan vagy, Jim. Ez a fiatalember előkelő és tökéletes gentlemannek látszik. Persze nem tudhatom, mennyire komoly a vonzalma. De feltehető.
1: Nem feltehető, hanem bizonyos. Igen, mama, és te is, te morcos tengeri medve. Tudjátok meg, hogy a tündérherceg vonzalma a lehető legkomolyabb. Nem akartam még elárulni, de most már nem hallgathatok róla. Ma megvallotta, és el is jegyzett titokban.
0: Lehetséges volna, hogy téged, Sibyl, feleség.
2: Ne higgy a fajtájának, Sibyl. Csak hazudik neked.
1: Nem hazudik. Szeret.
2: Szeret, szeret. Ide figyelj, Sibyl. Olyan igaz, mint ahogyan James Wayne a nevem. Esküszöm az Úristenre, hogy lepuffantom akár egy nyulat, ha valami kárt tenne benned.

0: Hallottam már a váratlan újságot, Bézil?
1: Nem tudom, melyikre gondol, a vitára a házban?
0: Nem politikáról van szó, szerelemről. Dorian eljegyezte magát.
1: Dorian?
0: Dorian.
1: Kivel?
0: Egy színésznővel.
1: Lehetetlen. Dorian sokkal okosabb.
0: Sokkal okosabb, sem hogy néha napján ne kövessen el bolondságokat. Tegnap még az eszében sem volt, hogy eléjezze. De úgy látom, szenvedélyesen szereti a kisnőt. Remélem azonban, hogy pár hónapnál nem tart tovább a szenvedélye, csak egy újabb szenvedélyig.
1: Egy házasság nem hónapokra szól, Henry.
0: Miután magam is beleestem egykoron, nem vagyok semmiféle házasságnak a híve. Dorian szenvedélyesen fogja szeretni a színésznőjét, mondjuk 6 hónapig. Vagy addig sem. Azután remélem más fogja megígézni. Érdekes tanulmány lesz a számomra.
1: Nem mutassa magát rosszabbnak, mint amilyen. Senki sem bánná jobban, mint maga, ha Dorian elrontaná az életét.
0: Miért rontaná el? Én bízom benne, hogy Doriannek sikerül olyan egészségesen önzővé fejlődnie, hogy ne tűrjön meg semmiféle kalodát. Na de különben így jön ő maga, számoljon be hát személyesen a nagy földrengésről.
2: Drága barátaim, sose voltam még ilyen boldog.
1: Kívánom, hogy mindig így érzed.
2: Olyan hirtelen jött. Amikor elmentem tegnap magától, Henry, még eszem ágában sem volt, hogy eljegyezzem.
0: És hogy jutott mégis az eszébe?
2: Tudom is én, csak azt tudom, hogy szeretem. És amikor bevallottam ezt neki, azt felelte, nem méltó rá, hogy a feleségem legyen.
0: Oh, a nők bámulatosan praktikusak.
1: Ne hallgasson rá, Dorian. Akit maga szeret, annak jónak, annak bűbájosnak kell lennie.
2: Köszönöm, Basil. Az eljegyzésünket persze még titokban tartjuk. Egyelőre Sibyl sem mondja meg az anyjának. Gondolom, a gyámom dühös lesz. De majd megbékél, ha meglátja Sibylt, és maga is, Henry. Amikor vele vagyok, megbánom mindazt, amit magától tanultam. Tökéletesen elfelejtem a maga vonzó, mérgező, szép teóriáit.
0: És pedig?
2: Hát, az életről, az élvezetekről.
0: Pedig az élvezet az egyetlen, amiről érdemes teóriát csinálni. És nem is én csináltam, hanem maga a természet. Legfeljebb megállapíthatom, hogy amikor boldogok vagyunk, többnyire jók is vagyunk. De amikor jók vagyunk, nem vagyunk mindig boldogok. Mert az embernek a saját élete a fontos, nem pedig a szomszédaié.
1: Nem gondolt arra soha, Henry, hogy az ember, ha csupán önmagának él, rettenetes árat fizet?
0: Maga a legnagyobb individualista, Basil, és mégis örökké közösségi témákra lyukat ki.
2: Maga valóban rettenetes ember, Henry. Nem is tudom, hogy miért szeretem magát annyira. Basil, remélem maga nem érzi szerencsétlenségnek a házasságomat.
0: Dehogy! Táncolni kezdett örömében, amikor meghallott.
1: Ennél sokkal rosszabb is történhetett volna Doriannel. És a mennyasszonyára valóban kíváncsi vagyok.
0: Hát akkor hajtsuk ki az aperitifünket, és siessünk, hogy ne késünk el az előadásról.

0: Igazán sajnálom, hogy kárba veszett az estéjük.
1: Nagyon szép lány, Doria. Játszani nem tud.
0: Érthetetlen számomra ez az este. Nem tudom, mi történt Sibyllel. Tegnap még nagy művésznőnek éreztem, és most... Tegnap még imádtam, és most teljesen idegenné vált.
2: Ne beszéljen így arról, akit szeret, Dorian. A szerelem a művészetnél is fontos.
1: Mindkettő a legtöbb esetben csak utánzás. No, hát miért akar visszamenni, Dorian? Nem tesz jót az ember erkölcseinek, ha rossz színjátszást lát. Egyébként úgy gondolom, amúgy sem fogja kívánni, hogy a felesége tovább játszon. Hát mit határozhat, ha úgy is játsza Júliát, mint egy fababa?
0: Menjenek, kérem, adjanak magamra. Hát nem értik, hogy egyedül kívánok maradni.
1: Úristen, hát miért ilyen tragikusan? Ha mondom, hogy rendkívül szép.
0: Már szépnek se látom. Amint ott ült mellettem a páholyban Henry, jelenlétével megmérgezte a látásomat, az érzéseimet. Minden illúzióm szétpukkant, mint valami légbefújt szivárvány színű buborék. Volt és már nincs. De én most végig játszom a komédiát.
2: Komédiának nevezi, amit tegnap még költészetnek érzett? Mi történt magával, Dorian?
1: Felnyílt a szeme, jóval előbb, mint számítottam. Maga pedig, Dorian, fogja fel valóban komédiának. A tragédiát hagyja meg azoknak, akik nem elég bátrak lerázni a biricseiket.

0: Ne szígy meg érte. Tudom, hogy csapnivalóan játszottam ma.
1: Rémségesen. Rettenetes volt, és én leírhatatlanul szenvedtem.
0: Szenvedtél? Erre nem is gondoltam. Hát nem értetted meg, hogy most már soha többé nem játszhatom jól? Régen, tegnap előtt, míg nem nyílt meg előttem a valóságos szerelem. A színház volt az életem. De tegnap óta lefoszlottak a hamis mázak. A mesterséges holdfényben egyszerre megláttam Mi Rút és öreg Rómeó. Egyszerre meggyűlöltem a színpadot, és éreztem, hogy nem tudok többé szerepet mondani, csak is a saját szavaimat. Látom, hogy nem értesz meg.
1: Csak annyit értek, hogy megölte bennem azt, amit szerelemnek gondoltam. Mindig más és más színben csillogó szépsége megtévesztett, mint a szivárvány, ami voltaképpen nincs. Büszkélkedni akartam barátaim előtt a tehetségével, a tündérségével, és íme halálosan röstelkedhette maga miatt.
0: Látom, semmit sem értettél meg abból, ami velem történt.
1: Csak azt tudom, hogy sivár együgyűséggel darálta le Júlia csodálatos szavait. Igen, akár egy favábú. Miként lehetne fogalma a szerelemről, ha felfokozott érzései nem szárnyakat adnak a művészetének, hanem megsemmisítik, önmagával együtt. Mert ugyan mi marad magából a művészete nélkül? Csupán egy sokadrendű, csinoska kis színésznő.
0: Nem lehetsz ennyire kegyetlen hozzám. Hisz tegnap még azt mondtad. Tegnap. 1000 év előtt. Ó, most már tudom, hogy ostoba voltam. Le kellett volna küzdenem rám tört gátlásaimat. De amikor oly világosan éreztem, hogy nem hazudhatok betanult szerelmet hamis díszletek között a festett öreg Rómeónak, a végre megtalált bűvös valóság után. De megteszek mindent, mindent, ahogyan kívánod. Csak el ne hagyd tündérhercegem.
1: Hiába már minden. Szibill, bennem megszűnt valami, én pedig nem tudok hazudni.

0: Miért olyan büszke, tündér herceg?
1: Ki vagy te? Mit akarsz tőlem?
0: Nem ismer meg?
1: Sose láttalak.
0: Nem akart meglátni Sibyl Vane mellett, mert ő főszerepeket kap az öreg Isaac-től, én meg csak egy. Egy vagyok a színpadon a sok közül. De azért igazán észrevehetett volna. Mások is észrevettek.
1: Semmi beszélni való sincs veled.
0: Ennyi, de rossz kedvében van. Egy ilyen finom úr. Egy ilyen tündér herceg. Pedig ha jobban megnézne, láthatna, hogy nekem sem kell elbújnom a maga Sibylje mellett. Néz a szemembe. Tudod, hogy hívnak a férfiak? Vadmacskának. Mert ha megtapogatnak, karmolok. De a te...
1: Eredj már!
0: Mindig irigyeltelek Sibyltől. Engem nem kell feleségül venni. Az én pályámon nem lehet sokáig karmolászni. De szeretném, ha előbb ismerek itt egy házat, ahova bemehetnénk. Akarod?
1: Hagyj, hagyj!
0: Félsz tőlem? Talán nem ismertél még asszonyt. Tudod mit? Én is csak csókokat ismerek. De itt ebben a házban, a karjaimban elfelejtesz majd mindent. Gyere, gyere, meghúzom a csengőt. És lépjünk be a pokolba, vagy a mennyországba.
2: Ki küldött?
0: Thomas Burton küldött. Üzeni, Heuréka.
2: Úgy? Hát akkor kerüljetek csak beljebb.

Uramisten! Uramisten, ez lehetetlen! Nem vagyok részeg, és nem is hallucináció. Képtelenség is. És mégis. Lehetséges, hogy őrült kívánságom, hogy helyettem ez az arc a vásznon. Ez viselje a bűnök és szenvedélyek nyomát. Nem. Ez képtelenség, ez rossz tréfa. De mégis. Ezt a kegyetlen mosolyt nem Bézil festette az ajkadra. Tegnap még nem láttam rajta. És hová lett nyílt tekinteted? Pupillád sötétjében mély szakadék hasadt. Nézzünk hát farkas szemet, Dorian Gray. Mit jelentsen ez? Értem már. Ó, értem. Engem. Magamat mutatsz meg. Hol a tükröm? Hol van a tükröm? A tükrömben nem látok kegyetlen mosolyt. Szememben sem a félelmes sötétséget. Arcom itt a tükrömben a régi még, csak te. Te változtál meg ott a vásznon. Uramisten, lehetséges volna, hogy helyettem a bűneimért nem én, hanem a kép szépsége bűnhődjön. Nem lehet, nem akarok több kegyetlenséget. Ezt kívántad ugye értésemre adni, hogy milyen kegyetlen voltam szegény Szibilhez. Figyelj hát rám, te legbelsőbb énem ott a képen. Én igenis feleségül veszem őt. Én tiszta, szép életet kívánok élni vele. Nem fekszem többé semmiféle vadmacskával, aki az ártatlanságát kínálja, és mégis romlott. Elég volt! Elég, hallod? Hát mondd, a jó szándék sem képes letörölni ajkadról a kegyetlen mosolyt. Most azonnal írok Szibilnek. Nem hiszed? Ne nézz így rám, ha mondom. Nem bírom! Nem bírom, hallod? Így. Most aztán mosolyoghatsz tovább. Egy magadban. A spanyol fal mögé zárva.

0: Édesfiam, erre szembe!
1: Mennyire sajnálom, hogy így történt, Dorian. De ne bánkodjék, kérem. Erős akarattal ki kell kerülnie az egészből.
2: Sibylle-re gondol?
1: Beszélj rá. Mondja, az előadás után beszélt még vele?
2: Igen, beszéltem.
1: Gondoltam. És szemrehányást tett neki, igaz?
2: Röstelem, Henry, de brutális voltam. Ám mégse bánom, ami történt, mert ezáltal jobban megismertem magamat.
1: Igazán örülök, hogy ilyen okosan fogja fel. Féltem, hogy túlságosan megkínozza majd az önvád.
2: Gondolhatja, hogy megkínzott. De szeretnék jóvá tenni mindent.
1: Jóvá tenni? De hogyan?
2: Úgy, hogy mégis feleségül veszem.
1: Feleségül veszi? Hát nem olvasta a levelemet? Nem tudja, mikor hogy Sibylle Vane...
2: Sibylle?
1: Meghalt.
2: Meghalt. Meghalt?
1: Már a lapokban is benne van. És én nem szeretném, ha maga is belé keveredne a vizsgálatba.
2: A vizsgálatba?
1: Hát persze. És magam sem hiszem, hogy véletlen volt. De mindenkinek azt kell hinnie, hogy nem utánozta Júliát. Nem akarta, hanem csupán tévedésből. Ez a maga szempontjából nagyon fontos, Dorian. Azt írják, 17 éves volt. Én még fiatalabbnak gondoltam.
2: Na tehát hiszen ez a rettenetes, Henry. Szörnyű.
1: Nem szabad ennyire a lelkére vennie, hát ezt igazán nem sejtette. Na, öltözzék, Dorian, velem kell jönnie. A magány felnagyít mindent. Ma velem ebédel. Utána pedig elmegyünk valahová. A nővérem pávajából meghallgathatnánk Pattit.
2: Meggyilkoltam Sibyllt. Uramisten! Ezelől sehová se menekülhetek, Henry.
1: Szeretném, ha megérteni, Dorian, hogy számára ez volt a kisebbik rossz. Én tudom, feleségül vette volna. Ám higgy el, ez a jóvátétele minden jó akarata ellenére is teljes kudarcba fulladt volna. A boldogsága mindenképpen zátonyra futott volna. Igen, Dorian. Én is valami egészen különös szépséget érzek a halálában. Valamiféle csodát, ami még hitetlen 19. századunkban is visszaadja számomra a romantika, a szerelem és szenvedély hitelét. Mint egy görög tragédia rettenetes szépségű vége. Maga tulajdonképpen nem is Sibylle Vane-be, hanem a szerepeibe. Helyesebben a szerepei által kölcsönzött tündérségébe szeretett belé. A mindig másba. Abba a Júliába, aki másnap Desdemona, vagy Ofélia-ként támad föl.
2: És most már semmiféle alakban sem támadhat fel.
1: Nem, mert igazából sose élt szegény. Így meg sem halhatott. A reális valósággal összeférhetetlen álom, jelenés volt ő a maga számára.

0: Ne haragudjon, hogy zavarom, Dorian. Este is itt voltam már, de az Inas azt mondta, hogy az operába ment. Persze tudtam, hogy ez nem igaz, de bármennyire is aggódtam, megértettem, hogy egyedül kíván maradni a bánatával.
1: Nem voltam itthon, Basil. Pattit hallottuk Henry nővérének a pályájából. Eddig még nem találkoztam Lady Gwendolinnal. Bűbályos asszony, és mennyire hasonlít a hangja Henryéhez.
0: Maga az operában volt? Patti és Lady Gwendolin hangjára figyelt, amikor az a szegény lány...
1: Hagyja őt, Basil, ne beszéljen borzalmas dolgokról, a múltról. Ami megtörtént, sajnos megtörtént. Nem változtathatunk rajta.
0: Maga a tegnapot múltnak nevezi?
1: Nézze, Basil, ha nem lépek túl rajta, maga alá temet. Értse meg, nem áldozhatunk rá éveket, hogy megszabaduljunk egy fájdalmas emóciótól. Aki ura önmagának, épp oly hamar kell végeznie egy bánattal, amilyen gyorsan kitalál egy új örömöt. Hát nem érti. Én nem akarok az érzéseim játékszerévé válni. Használni, élvezni kívánom őket. Uralkodni akarok rajtuk.
0: Mi lelte magát, Dorian? Mintha romlatlan emberségét elsöpörte volna egyetlen éjszaka. De ez a filozófia nem új előttem. Azt hiszem, nem tévedek a tanítómesterében. Henryre ismerek.
1: Henrynek nagyon is sokat köszönhetek, Basil. Nélküle vigasztalhatatlanul szörnyűségesnek érezném Sibyl öngyilkosságát.
0: Uramisten, hát öngyilkos lett?
1: Csak nem hitte balesetnek.
0: Szörnyűség.
1: Egyike korunk már kiveszőben lévő romantikus nagy tragédiájának.
0: Nem ismerek magára, Dorian.
1: Mert maga sehogyan sem akarta észrevenni, hogy az éretlen suhancból férfivá értem közben. Hogy új gondolataim, új eszméim, új szenvedélyeim nőttek. Igenis, megváltoztam. De azért szeretném, a szegénykét le tudná festeni nekem. Megtenni.
0: Jó, majd megpróbálom. De nekem is van egy kérésem, Dorian. Szeretném, ha még egyszer ülne nekem.
1: Nem, soha többé, Basil.
0: Soha. Hova tette az arcképét, Dorian? Miért akasztott másik képet a helyébe? Mit jelentsen ez? Talán nem tetszik magának?
1: Túlságosan is tetszik, Basil. Látja, annak előtte észre se vettem, hogy a külsőm... Ez a kép mutatta meg, és az értékét Henry magyarázta meg. Büszkévé tett, annyira, hogy nem osztom meg senkivel. Felvittem régi tanulószobámba, ahová rajtam kívül senki sem léphet. A kulcsát is magamnál őrzöm.
0: Hát kissé furcsának találom, hogy a saját munkámat még én sem nézhessem meg. Pedig át kéne még egyszer lakkoznom, ősszel pedig szeretném kiállítani Párizsban.
1: Kiállítani?
0: Igen. Georges Petit egy külön kis kiállításon szeretné bemutatni legjobb alkotásaimat. Ebből nem hiányozhat. Mindössze egyetlen hónapra kéne tőle megválnia.
1: Mondtam, hogy nem osztom meg senkivel. És nem éppen maga erősködött, hogy nem kívánja kiállítani. Henrynek is így mondta.
0: Jó, ha nem akarja, ne bocsássa a rendelkezésemre. Magáé, azt tehet vele, amit akar. A maga barátsága egy jó kritikánál többet ér nekem, és igaza van. Igaza van, az ember maradjon hű az elhatározásához.
1: De érdekelne, hogy miért határozott úgy akkor. Azt hiszem, jogom volna megtudni.
0: Erről sose kívántam magával beszélni. De ha mindenáron tudni jóhajtja, mondja, nem vett észre a képen semmi sajátszerűt.
1: Basil!
0: Látom, hogy igen. Ne szóljon, kérem, most én beszélek őszintén, semmit sem leplezve. Magának soha nem vallottam meg, hogy a magával való találkozás volt művészetem legnagyobb élménye. Csak festettem, szakadatlanul festettem magát, mint görög mítoszok hőseit és halhatatlan félisteneit. Azonban egy napon elhatároztam, hogy nem holt idők jelmezeiben festem félistennek, hanem megfestem az arcképét saját ruhájában és saját korában, ahogyan én látom. És amíg ezen a képen dolgoztam, egyre jobban éreztem, milyen sokat vittem bele magamból. És most, amikor a kép már messze került tőlem, tűrhetetlen igézetétől is sikerült megszabadulnom. Kezdem már rögeszmének látni hogy a szenvedély, amit a művész alkotás közben érez, életre kell a műben is, amit alkotott. A művészet sokkal elvontabb, mint azt eféle megszállottságban képzeljük. Azért szeretném a képet még egyszer megnézni.
1: Nem akarom, Bézil, nem szeretném.
0: Na jó, majd egy idő elteltével, jó?
1: Soha. Jobb, ha soha többé nem látja.
0: Lehet, hogy igaza van. Isten áldja meg hát, Dorian. Maga az egyetlen ember, aki befolyással volt a művészetemre. És higgy el, elmondanom mindezt nem volt könnyű.
1: Tudja, valóban van valami végzetes egy arcképben. Megvan neki a saját, külön élete. Majd eljárok magához teázni, jó?
0: Nem hiszem, hogy egy hamar látom. Isten áldja meg, Dorian.

0: Dorian Gray arcképe. Oscar Wilde regényéből Kosztolányi Dezső fordításának felhasználásával rádióra írta Szili Leontin. Második rész.
1: Dorian, Dorian, ne fusson tovább. Csodálkozni fog, de épp a lakásából jövök.
2: A lakásomból?
1: Igen.
2: Ennyi, Basil, miféle földrengés késztette ilyen rendkívüli cselekedetre?
1: Úgy tesz, mintha maga gyakran járna hozzám tejázni, mint ahogyan valamikor régen ígérte. Furcsa. Akkor is egy párizsi út állt előttem, és most is. Hosszabb időre, lehet, hogy évekre kívánok ott műtermet bérelni. Itt lezártam a házam. És most közvetlenül indulás előtt egyszerre rájöttem, hogy mégsem utazhatom el anélkül, hogy még egyszer ne beszéljek magával.
2: Ez igazán kedves magától. Csak nem várakozott rám.
1: Méghozzá elég hosszú ideig. Sok minden jutott eszembe ott a könyvtár szobájában. Aztán egyszerre reménytelennek láttam a helyzetet. Na meg az inasát is megsajnáltam. Arra biztattam, feküdjön le nyugodtan, és mindössze egy üzenetet hagytam magának nála.
2: Úgy látom, megfogadta a tanácsát, sötét az egész ház. Van még ideje bejönni?
1: Még másfél órán van a vonatindulásig. A Viktóriainál legfeljebb 20 perc, a podgyászaimra sincs gondom, mindent feladtam, csak ezzel a kis táskával utazom.
2: Tudom, ez a szokása. Hát, tessék, Bézi.
1: Csak halkan, halkan, ha már aludni küldtem az inast, ne zavarjuk meg az álmát. Nem felesleges fényt gyújtani, eléggé ismerem itt a járást.
2: Tegye magát kényelembe.
1: Köszönöm.
2: Töltetek brandit, látom, azt ivott az én.
1: Nem, ne töltsön, nem iszom többet. Vendégszerető inasa van. Hova tette a régit?
2: No, Dávidra gondol. Ő már régen elment. Gondolom még akkoriban, amikor maga utoljára járt nálam.
1: Hát ez valóban régen volt. Lehet 15 esztendője, vagy még több. Akkor is komoly beszédünk volt egymással. Emlékszik rá, Dorian?
2: De most hagyja, kérem, a komoly dolgokat, jó?
1: Nem hagyhatom, Dorian. Éppen ezért jöttem. Mert szükségesnek tartom, hogy mindenről tudjon. Magáról, Dorian, egyre rettenetesebb dolgokat beszélnek. Most már nem is suttogják, nyilvánosan mondják.
2: Nem érdekel, drága Bézi.
1: Pedig kell, hogy érdekelje, hát a rang, a vagyon az még nem minden, és meg se védi mindentől. Magam sem tudom már, mit gondoljak ezzel, erről a sok ocsmánságról. Mert úgy vélem, ennyi bűn, mégiscsak rávésné nyomát egy bűnöző arcára. Maga pedig tiszta, nyílt tekintetével, valami csodálatosan változatlan ifjúságában ma is éppen olyan, mint amikor megismertem. Nem tudom elhinni, hogy igazuk legyen. Na de mégis, hát Sir Berwick miért hagyja el azonnal a klubot, amit maga belép? És bármennyire szeretném, és ha nem így volna, mégis igaz, a maga barátsága sok esetben hoz tragikus véget a barátainak. Gondoljon, kérem, Adrian Singleton sorsára, ne mosolyogjon olyan megvetően. Barátai közül talán az egyetlen Alan Campbellnek sikerült meg idejében kitépnie magát a maga rontó bűvköréből. De magányos, komor emberré lett. Mondják, a hegedűjét azóta se vette elő. Kizárólag a kémiai kísérleteibe temetkezik.
2: Ön állítólag Nobel-díjra jelölték, meg is érdemelné, komoly tudós. De nem hagyhatná abba, Basil. Tudhatná, hogy mennyit pletykálnak össze az angol társaságban. Szeretnek önmaguk után ítélni. Tudja, miért távozik eszől Berwick, ha belépek a klubba? Mert minden tudok róla, és nem azért, mert ő tudna rólam bármit. És mit tehetek arról, hogy Adrian Singleton váltókra hamisította a barátai nevét?
1: Na és a többi sötét história? Vannak, akik Whitechapel legocsmányabb lebújából látták magát hajnalban, álruhában kilopódzni. Mások pedig egy még hírhettebb, még borzalmasabb házból. És a többi sötét történet hosszú eltűnéseivel kapcsolatosan Algíri házáról, ahol nem előkelő zeneestéket rendez. És nem is Nem is vadászatra hívja meg a barátait, mint Selby házába. Kérem, ne vonogassa a vállát. Próbáljon meg legalább védekezni.
2: Mit mondhatnék, ha maga mindent jobban tud rólam, mint jó magam?
1: Nézze, magának olyan csodálatos befolyása van az emberekre. Miért nem használja a rontás helyett jóra?
2: Mit tudja, mire használom? Vádakat olvas rám, amelyek közül egyet sem tud bebizonyítani.
1: Úristen, hát ismerhetem-e én magát? Ahhoz, hogy ismerjem, a lelkét kellene látnom.
2: A lelkemet? A lelkemet kívánja látni? Hát jöjjön velem és nézze meg.
1: Tessék?
2: Van egy titkos naplóm az életemről, Bézil. Ha a lelkemre kíváncsi, olvasson belőle. Jöjjön velem. Csukja be, kérem, az ajtót. És ne ijedjen meg a sopportól, pókhálótól. Ide régi tanulószobámba rajtam kívül senki se léphet. Magam is csak ritkán. Egy-egy idézett Whitechapeli vagy algíri szeánsz után. Hogy meggyőződjem legújabb kirándulásom nyomairól, életem naplójában.
1: Hát nem maga írja a naplóját?
2: Csodálkozni fog. Maga kezdte meg. Várjon, rávilágítok gyertyával. Húzza szét a függönyt. Mögötte megláthatja a lelkemet.
1: Nem. Nem. Nem. Ezt a képet nem én festettem. Ez nem a maga arcképe, Daria.
2: Pedig ott van a sarkában a neve, amellyel a művét hitelesítette.
1: Nem, rossz tréfa ez, Daria. Ne üzzem belőlem, bolondot! Hát ez a torsz képe az én művemnek. Én híven adtam vissza szemének tisztaságát, nyílt homlokát. Az én képemre boldogság volt ránézni, ez meg undor, gyűlöletet ébreszt. Mit jelentsen ez?
2: Azt, hogy a maga csodálatos képe keltette fel bennem a hiúságot. A barátja pedig tudja, kire gondolok. E kép kapcsán olyan meggyőzően magyarázta meg nekem az ifjúság csodáját, hogy szinte pánikszerű félelemmel kívántam, bár megtarthatnám mindvégig magamnak ezt a csodát, míg az idő folyamában ez a kép változna meg helyettem. Íme Bézil láthatja esztelen kívánságom teljesül.
1: Tegyen más bolondá, ez merő képtelenség. Talán nedves ez a szoba. Gyilkos lett ez a vászon, vagy becsaptak valami romlandó festéket, belekevertek valami átkozott ásványi mérget. Nem, ez nem is az én képem. A jelzés nem bizonyít semmit, valaki odahamisította a nevemet.
2: Nem akarja felismerni rajta egykori ideáját?
1: Az én egykori ideálom arca és lelke egyaránt nemes volt. Ez egy szatírnak az arca.
2: Ez az én lelkemnek az arca.
1: Nem tudok ránézni. Ne. Szörnyű ez az ördögi tekintet. Takarja le! Takarja, nem bírom tovább nézni.
2: Csak én nézem, mi? Akárhányszor csak felkényszerít ide minden egyes újabb bűnöm. Fokonként gyönyörködjem ördögi változásában, amikor maga az alkotója is undorodva fordult el tőle. Kíváncsi volt a lelkemre. Miért nem gyönyörködik hát benne?
1: Nem bírom,
2: hisz maga a teremtője. Gyönyörködjék hát a teremtményében. Hallod-e, Bézil Hellard? Gyönyörködj a lelkem másában. Gyönyörködj, ha mondom.
1: Mi baj a Dorian? Mit akar azzal a késen?
2: Gyönyörködj a művedben! Szent Isten! Bézil! Szóljon hát! Bézil! Drága jó Bézil, én nem akartam. Én nem is tudom. Uramisten, vér a kezemen is, vér, mindenütt vér, és a te kezeden is ott fent, Dorian Gray, te ördög, miért mutatod véres kezedet? Ó, Bézil, miért is jött el, és miért hoztam fel ide? Ki adta a kezembe a kést? Nem tudom, semmit sem tudom. Én ezt nem akartam!

0: Bocsánat, uram, de elnyomott az álom.
1: Sajnálom, hogy fel kellett költenem, de itthon felejtettem a kulcsom. Hány óra van, John?
0: Most múlt 2, uram.
1: Észre se vettem, hogy ilyen későre jár már. Azért 9-kor keltsen fel holnap.
0: Igenis. Majdnem 11-ig Basil Hallward úr, a festő várakozott önre. Azt mondta, a vasútra megy innét, Párizsba utazik.
1: Igazán sajnálom, hogy nem találkozhattam a derék jó Basillel. Biztosan ír hamarosan. No, menjen csak aludni, John, semmire sincs már szükségem. És ne felejtsen el 9-kor fölkölteni.
0: Kilenc óra van, uram. Hallja, uram? 9 óra van.
1: Ja, persze, persze. Értem, John. Legye csak le a reggelimet. Úgy, köszönöm. Ott az íróasztalomon talál egy levelet Ellen Campbell úrnak címezve. Hereford Street 152. Vigye el, kérem, és adja át neki személyesen. Ha nem volna a városban, tudja meg, hogy hol tartózkodik, érti?
0: Természetesen, uram. Ellen Campbell úr van itt, uram.
1: Köszönöm, hogy eljött, Ellen.
2: Elhiheti, hogy nem volt szándékomban még egyszer átlépni a háza küszöbét. De azt írta, élet-halál kérdésről van szó.
1: Ez igaz? Üljön le, Ellen. Ellen, fenn régi tanulószobámban, ahová rajtam kívül senkinek sincs belépése, egy holttest ül az asztalnál. 10 óra óta halott. Hogy ki ez az ember, hogy miért és hogyan halt meg, ez nem tartozik magára.
2: Kérem is, hogy szörnyű titkait tartsa meg magának. Engem semmi sem érdekel önnel kapcsolatosan.
1: Borzasztóan sajnálom, Ellen, de maga az egyetlen ember, aki megmenthet engem. Nincs más választásom. A maga kémiai tudásával el lehet tüntetni egy holttestet úgy, hogy nyoma sem maradjon. Meg kell említenem, hogy senki se láthatta belépni őt a házba. És mindenki úgy tudja, hogy hosszú időre Párizsba utazott. Érti?
2: Maga megőrül, Dorian.
1: Öngyilkosság volt, Ellen.
2: Nem nehéz kitalálnom, hogy ki juttatta odáig.
1: Még egyszer kérem, ne tagadja meg a segítségét.
2: Éppen én húzzam ki a csávából. Úgy látszik, jó barátja Lord Wotton sok tapasztalat átadása közben pszichológiára elfelejtette oktatni. Menjen a bajával hozzá, hozzám ne jöjjön.
1: Ellen, gyilkosság volt.
2: Gyilkosság.
1: Én öltem meg. És higgy el, neki, ha talán nem is tudatosan, több része volt az életem megrontásában, mint Harrynek.
2: Gyilkosság, uramisten. Engem hagyjon ki belőle.
1: Ellen, egy tudományos kísérletről van szó, amilyet maga nem egyszer végzett már el hivatalos beleegyezéssel. Most nem a tudományért történne, hanem az én életemért. Ez az egyedüli bizonyíték ellenem. És mi egykor jó barátok voltunk, Ellen.
2: Ne beszéljen erről. Megmondtam már, hogy semmi kedvem sincs segíteni magán.
1: Akkor sem, ha különben felakasztanának?
2: Akkor sem.
1: Sajnálom, Ellen, én igyekeztem megkímélni magát, és nem hánytorgattam fel a múltat. De ide figyeljen. Ha úgyis bitófa vár rám, miért ne teregetném ki előbb nyilvánosan az életemet? És azokét is, akikhez valami közön volt az életemben. Ha maga úgy akarja, elbukom, de...
2: Van kája abban a szobában?
1: Van.
2: De lép, haza kell mennem. Szükségem van egy és másra a laboratóriumomban.
1: Majd magával megyek, segítek elhozni, amire szüksége van. Félek, hogy közben meggondolná magát.
2: Megtettem, amit kívánt tőlem. Remélem, soha többé nem kell magát viszont látnom. Jegyezze meg, a jövőben hiába hivatkozik akár az apám életére, bármire, nem kényszeríthet rá semmi.
1: A romlástól mentett meg, Ellen. Ezt nem felejtem el magának.
2: Felejts el, és próbáljon új életet kezdeni. Bár félek, azután, ami ott fent történt, nehezen lesz mersze szembenézni önmagával.
1: Ma semmi esetre sem, Ellen.
3: Különben is megígértem Lady Narborough-nak, hogy elmegyek az estéjére. Bűbájosan csúnya és eszes öregasszony. Igazán nem szeghetem meg az adott szavamat.
2: Nem, az nem volna korrekt. Mulasson jól.
4: Már az asztalnál figyeltem Dorian. Mi lelte magát?
5: Csak nem szerelmes.
6: Már egy álló hete nem voltam szerelmes.
4: Persze, akkor utazott el Madame Ferrol. Valóban bámulatos teremtés. Második férje halála után egészen aranyszőke lett a haja a bánott.
6: A harmadik férje után, mert Ferrol már a negyedik.
4: De az is lehet, hogy a hatodik. Csodálom, hogy férjeinek bebarzsamozott szívét nem viseli az övén, Navarrai Margit módjára. Ő azt mondja, csak is azért nem, mert egyetlen férjének sem volt szíve.
6: Igazán nem csodálkozom, ha azt mondják magáról, hogy maga rossz ember.
4: Elég szörnyűség, hogy manapság olyat is mondanak már az ember háta mögött.

0: tudom. Olyan fontos ez magának? 2 után értem haza, és fel kellett költenem Johnt, mert otthon felejtettem a kulcsomat. Megkérdezheti tőle.
1: Törődöm is vele. De miért olyan idegen?
0: Miért? Miért? Nekem nem szabad egyszer bal lábból felkelnem. Persze, jobb, ha ilyen élvezhetetlen állapotban hazamegy az ember, ahogy inkognitóba öltözik, és felkeres valami búfelejtő lokált. Legyen olyan szíves, és mentsen ki a háziasszonynál.
1: Nem kísérhetném el.
0: Ma inkább csak magamban. Ne haragudjék.
2: Jó estét, uram. Rég nem járt nálunk a hétmennyei boldogságban. Fenn a pipázóban telt a ház. Ismerős is van.
0: Adhatna egy kis tüzet? Mi csak, maga is itt van, Adrian?
3: Hol lennék másutt? George kifizette a váltókat. Egy szingletont mégsem lehet börtönbe csukni. De mihez kezdhetnék? Meg nem is akarok én semmit. Minek? Bánom is én az egészet, csak a mindennapi pipámat találjam meg valahol. Most ide szoktam.
0: Pedig a partmentiben jobb az ópium.
3: Egyre megy. Aztán a vadmacska is oda tette át a székhelyét. Itt nem tűrik meg.
0: Ocsmány némber. Még most is felhánytorgatja, hogy felszólításra megtaláltam előzni az utánom jöttek regimentjét. Na jöjjön, ígyunk elő valami.
3: Nem kívánom. A pipámat szeretném már meggyújtani.
0: Hát én mégis inkább átmegyek. Nem jön velem?
3: Nem, hiába minden. Mire való volna? Egészen boldog vagyok itt is.
0: Adrian.
3: Nos?
0: Ha valamire szüksége volna, írjon nekem. Megígéri?
3: Nem hinném, hogy írnék.
0: Hát akkor... Jó éjszakát, Adrian.
3: Jó éjszakát.
4: Ejha, kit látnak szemeim? Úgy látszik, jó megszagoltam, hogy áttegyem már a tanyámat ide a hétmennyei boldogságba.
0: Mit akarsz, pénzt? Itt van, csak hagyj békén.
5: No, lassan a testtel, jóra.
4: Látod, Jimmy, milyen büszke az ipse. Pedig valamikor, amikor még karcsú voltam, mint a nátszál, nem átalott, hogy alászálljon velem a pokorra. Bezzeg most. De lenéz téged is. Mert csak szegény tengeri medve vagy, ő pedig nagyon...
0: Fogd be a szád, átkozott.
4: Te vagy átkozott, te ördög cimborája! Persze, jobb szeretnéd, ha még mindig tündérhercegnek neveznél.
5: Tündérherceg? Tündérherceg? Megállj! Hallod-e? Megállj!
0: Megőrült! Mit akar ezzel a revolver?
5: Életedet, bitang! Persze, te már elfelejtetted Civil Vane-t, akit az öngyilkosságba kergettél, de én megesküdtem, hogy nem nyugszom addig, amíg le nem puffantalak, mint egy nyulat.
0: Semmiféle Civilt nem ismertem. Valakivel összetévesz talán.
5: Miért? Olyan sok tündérherceg szaladgál Londonban?
0: Ez nem név. Kit keres tulajdonképpen?
5: Ha tudnám a valódi nevét. Civil így hívta a megrontóját. Ez a nő, meg téged. Na, gyerünk! Imádkozz, ha akarsz.
0: Megálljon!
5: Álljon meg!
0: Mikor halt meg az a Civil?
5: Persze, te nem számoltad az éveket, de én tudom. Éppen 18 esztendeje.
0: 18 esztendeje? Tegyen hát pár lépést a lámpáig, és nézzen az arcomba. 18 év előtt én még iskolába se jártam. Nos, válaszoljon! Elcsábíthattam én 18 évvel ezelőtt ezt a Civilt.
5: Istenem! Hogy nem... Istenem, bocsáss meg, hogy majdnem megöltem egy ártatlan embert. Bocsásson meg, uram, de az az átkozott név teljesen elvette az eszemet.
6: Nem végeztél vele, te bolond. Meg kellett volna ölnöd, annyi a pénze, akár a szemét, és olyan gonosz, mint az ördög.
5: Nem ő az, akit keresek. És nem kell nekem senkinek a pénze. Csak annak az embernek az élete kell nekem, aki most 18 esztendeje elcsábította és a halálba kergette szegény nővéremet. De az már 40 körül járhat, ezt pedig még 20-nak se nézem.
6: Te hülye! Annak is van már 18 esztendeje, hogy a tündérherceg jó voltából, én is a szemétre
5: kerültem. Ne hazudj!
6: Némuljak meg, ha nem igaz. Nem változott egy fikarsznyit sem azóta. Nem fog rajta az idő. Mondom, hogy az ördög cimborája. Na, elszalajtottad a nyulacskát, kár érte. De mit lehet már tenni, ha ilyen mafla voltál? Lejöhetné hozzám, helyen.
5: Eredj a fenébe! Tündérherceg.

0: Igen, így hívták a színháznál, ahol a drámai hősnőnk mérget ivott miatta. De én mégis beleszerettem a szép pofájába, és utána mentem. Na, na mit, mi ütött beléd? Hová rohansz? Mi? Hová rohansz, hallod?
1: Remek magánál az összhangi Cerbiben, Dorian. Ezek a színek...
2: Én azt hiszem, Henry, hogy maga túlbecsüli a szépséget.
1: Sose tagadtam, drága Glédisz, hogy szerintem jobb szépnek lenni, mint jónak. De azért jobb jónak lenni, mint csúnyának.
2: A csúnyaság tehát maga szerint a 7 halálos bűnök egyike?
1: Á, dehogy. A halálos erények közé tartozik. Márpedig tudhatná, hogy Angliát a sör, a Biblia és a halálos erények tették azzá, amivé lett.
2: Ó, maga semmit se vesz komolyan. Beszéljünk hát másról. És szeretném, ha végre maga is megszólalna már, Dorian. Mostanában feltűnően hallgatag.
3: Miről kíván hallani?
2: Magáról. Igaz, hogy valaha tündérhercegnek hívták?
3: Ne emlékeztessen rá, kérem.
2: A névre nem akar emlékezni, vagy arra, aki így nevezte?
3: Mit tudom már, hogy kinek jutott eszébe ez az édeskés ízléstelenség?
2: Azt hiszem, maga sohasem szeretett senkit igazán. Illetve túl sokszor is szeretett, ami egyenlő a semmivel.
1: Hogy mondhat ilyet? Hiszen a romantika az ismétlés által él. És egyébként is, akárhányszor szeret az ember, tulajdonképpen egyetlen egyszer szeret. Az élet titka, hogy legjobb tapasztalatait annyiszor ismételje, ahányszor csak lehetséges.
2: Akkor is, ha megsebesül általa?
1: Akkor különösen.
2: Ó, és mit szól ez az elmélethez, Dorian?
3: Én többnyire egy véleményen vagyok Henryvel.
2: Ó, akkor is, ha nincs igaza?
3: Henrynek többnyire igaza van.
2: És boldoggá teszi magát az ő filozófiája?
3: Sose kerestem a boldogságot.
2: Látja? Én kerestem. Aztán beírtam volna már a békességgel is, de azt sem találtam meg. Rájöttem, hogy senkitől se várjunk lehetetlent. Magától sem. De azt hiszem, az nem lehetetlen, ha szeretnék egy szálat a teraszajtó melletti váza orchideáiból. Nagyszerűen illene a ruhám színéhez.
3: A legszebbet választom ki magának.
2: Köszönöm, Dorian.
1: Jó lesz vigyázni, Glédisz. Dorian nagyon veszedelmes, és maga ugyancsak neki eresztett gyeplővel vágtat.
2: A gyorsaság néha életet ment. De mi lelte, Dorian? Mit néz oly rémülettel? Nézze, mint egy arca lesne be a teraszajtón. De már el is tűnt. Szent Isten! Dorian!
1: Dorian!
2: Dorian!
1: Dorian!
2: Dorian!
1: No.
2: Elájult.
3: Dorian. Jaj, igazán restellem. Talán elfáradtam a délelőtti vadászaton.
2: Feküdjön le, Dorian!
3: Nem szabad egyedül maradnom.
2: De mit nézett az ablakban? Mintha egy arcot láttam volna.
3: Igen, biztosan tudom, egy arc lesett be. De nem tudtam szemügyre venni, mert akkor veszítettem el az eszméletemet. Naptól cserzett, durva vonásokra emlékszem.
1: Biztosan valamelyik hajtó kíváncsiskodott be, de miért ijedt meg tőle?
3: Nem ijedtem meg, csak elfáradtam. Röstelem, Glédisz, hogy ilyen ügyetlen voltam, és estemben eltörött az orhideája. Jöjjön, válaszunk helyette másikat.

0: Ez a tiszta, fenyőillatos téli reggel egyszerűen elűz mindenfajta árnyat és kísértetet.
1: Tudhatja, hogy a kísértetekben nem hiszek. De annak örülök, hogy már egészségesnek látom Dorian.
0: Hogy megy a vadászat, Geoffrey?
2: Nem a legjobban, csak néhány nyúl kerül itt puska végre. He?
3: Lám, az is volt! Na, fogadjuk, hogy egyetlen lövés...
0: Ne nőjön rá, Geoffrey! Hagyja élni szegény.
3: Majd bolond leszek! Uramisten! Meglőttem egy hajtót.
2: De hogy került ide a sűrűbe?
4: Ó! Hagyják abba ott a lövöldözést! Megsebesült egy ember!
1: Szedje össze magát, Dorian.
2: Igazán nem sejthettem, hogy a bokrokban...
0: Mi történt vele, Thornton?
5: Attól tartok, uram. Hát ennek bizony vége.
1: Gyorsan, orvost!
5: Felesleges, uram. De hogy került ide?
0: Tudjon meg róla mindent, amit csak lehet, Thornton. Azt is, hogy kik a hozzátartozói. Szeretném kárpótolni őket. És a vadászatnak már a vége?
6: Jaj, bárcsak vége volna már örökre, Henry. Az egész mulatság undok és kegyetlen.
1: Ez hiányzott csak magának, kedves barátom.
0: Igen, úgy érzem, ez rossz omen. Mintha valami szörnyűség közeledne felé.
1: A sors nem küld előhírnököket, Dorian. Különben is, hát mi történhették magával? Mindene megvan, amit egy férfi csak kívánhat. Mindenki örömes cserélne magával.
0: Én pedig örömes cserélnék bárkivel. Nem a haláltól félek, de úgy látszik, végképp elvesztettem a szenvedélyt, és elfelejtettem a vágyot. Teher lett számomra saját személyiségem, csak menekülni szeretnék.
1: Mitől fél tulajdonképpen?
0: Lehet, hogy képzelődés csak, vagy rögeszme, de egyre kísért egy arc, amit talán csak álmomban láttam. Mintha egy utcai lámpa fényében bizonygatnám neki, hogy még csak 20 éves vagyok.
1: Rosszak az idegeid, Dorian. Üdvös volna felcserélni a londoni ködöt egy kis déli napsütéssel, az öreg kastélyok bagjait és kísérteteit húsvér emberekkel. Mit szólna egy kis algíri kiruccanáshoz? Rég jártunk ott. Te nézzel csak, a kis Lédisz rohan felé.
7: Tudok minden, Dorian. Szegény Geoffrey egészen oda van. Pedig azt mondja, igazán nem tehet róla. Maga kérte ugyan, hogy ne lőjön arra a nyúlra.
1: Eléggé kellemetlen, de voltak éppen csak sajnálatos véletlen. Ha szándékosan tette volna Geoffrey, az már érdekesebb volna. Szeretnék egyszer olyas valakivel beszélni, aki igazi gyilkosságot követett el.
7: Ó, bolond maga, Henry.
0: Nos, Thornton, mit tudott meg?
5: Épp azt akarom jelenteni, uram, senki se ismeri, hogy kicsoda.
0: Nem a maga emberei közül való?
5: Most már biztos, hogy nem. Azonnal gyanítottam, de arra gondoltam, hát ha valamelyik emberem hozta magával. Semmiféle írást nem találtunk nála, csak egy 6 lövetű revolvert. Valami matróz félének nézem, mert mindkét karja tetoválva van. Az egyiken 2 betű, G és V.
1: Biztosan nevének kezdőbetűi. John vagy James. A V pedig
0: lehet Wayne.
1: Hogy jut ez a név az eszébe? Na és a másik karján?
5: Egy kereszt, uram. És egy női név, Sibyl.
0: Tudtam.
7: Mit tudott?
1: Ne kérdezzek, Lédisz. Vannak furcsa véletlenek.
0: Nem véletlen.
7: Jaj, fázom ebben az undokködben. Menjünk haza, a kandalló mellett melegebb és biztonságosabb.
0: Most már mindenütt biztonságos, drága Lédisz. Valami nyomasztót álmodtam, és most felébredtem. Igaza van, Henry, ómenek és kísértetek nincsenek.

0: Igen, igen, Dorian, mintha egy idő óta bujkálna előlem. És már Selbyben észrevettem, mintha a jósággal kacérkodna.
1: Túl sok borzalmas dolgot műveltem, Harry. Úgy érzem, elég volt már ebből. Jóvá kell sok mindent tennem. Tegnap már el is kezdtem.
0: Igazán kíváncsi vált ez.
1: Egész egyszerű módon. Valakit megkíméltem.
0: Talán csak nem az unalmas mamma azt kímélte meg a szarvaktól.
1: Nem Gladysről van szó, mondtam már, hogy őt nem eléggé szeretem. Egy lányt ismertem meg, aki megtévesztően hasonlít Sibyl Vane-re, ha emlékszik még rá. Hetti, így hívják, egyszerű falusi lány.
0: Érzelgős lett, édes fiam.
1: Ma hajnalban meg kellett volna szöknünk. De rájöttem, nem szabad megtennem. Meg kell hagynom olyan virágszerűnek, amilyennek megismertem.
0: Morális szempontból igazán nem lehetek valami nagy véleménnyel a maga jótettéről. Hát, ha jótette eredményeképpen, falujának kacsaúsztatójában talán már dekoratív vízililiumok közt úszkál ez a maga Hettie, Ophelia módjára.
1: Hagyja abba, Henry. Hagyja abba. Én tudom, hogy helyesen.
0: Jó. Hát, ha nem bírja el az igazságot, beszéljünk inkább másról.
1: Mi újság a városban? Hetek óta nem voltam a klubban.
0: Istenem, mindig akad valami csámcsogni valójuk. Itt van például az én vállópöröm. Őszintén szóval magam sem gondoltam volna soha, hogy Victoria mondhatja be az unalmast. Na meg aztán itt van Ellen Campbell váratlan öngyilkossága a laboratóriumában.
1: Ne beszéljen róla!
0: Ja, persze. Persze, hisz maguk egyszer intim barátságban éltek. Már őszintén szóval sose értettem, mi vonzotta hozzá. Engem mindig taszított nyílt szókimondása, amelyből hiányzott a kultúra minden kötelező kozmetikája. Na és persze, hát még mindig megunhatatlan téma a szegény Bezilünk eltűnése.
1: Nincs semmi hír felőle?
0: A londoni rendőrség kitart elutazásának ténye mellett. A franciák pedig következetesen tagadják, hogy megérkezett volna Párizsba. Én nem hiszek semmiféle bűntényben, hisz a házát is lezárta, mint mondta, hosszabb időre itt Londonban. Talán csak a féle Gauguin-szerű menekülés az egész. Egyszer majd csak előbukkan egy csomó csodálatos képpel. De lehet, hogy csak Majorka szigetén pingál, oda már régen készült. Há, és ha már itt tartunk, tudja, hogy a feleségem egy kiváló Chopin játékos kedvéért hagyott ott? Szegény Victoria. A házam egész elhagyott nélküle. Persze a házas élet merő szokás, de az ember még legrosszabb szokásainak elvesztését is sajnálja. Mindennek ellenére azért igazán eljátszottál nekem a majorkai prelüdök közül a kedvencemet.

0: Harry, nem lehetséges, hogy Basilt mégis meggyilkolták?
1: Meggyilkolták volna meg. Annyira eszes nem volt, hogy ellenségei lettek volna. Hát persze, valaki festett úgy, mint Velázquez, és közben oly unalmas akár a cvibak.
0: Tulajdonképpen nagyon szerettem Basilt. De hát, ha mégis meggyilkolták.
1: Hát persze, Párizsban is vannak rettenetes helyek, de Basil ilyen helyekre sose járt. Mint a legtöbb unalmas emberben benne se volt semmi kíváncsiság.
0: És azt mondanám, hogy Basilt én öltem meg.
1: Hogyan ne pózoljon?
0: Póz? Mit gondol, aki egy gyilkosságot elkövetett, el tudná követni a másodikat is?
1: Minden élvezetté válik, ha az ember gyakran ismétli. Na, hagyjuk szegény Basilt. Valamikor zseniális festő volt. Amikor megalkotta remek művét, a Dorian Gray arcképét. Kár, hogy maga egyáltalán nem becsülte meg.
0: Én sose szerettem. Arc szív nélkül.
1: Mert mit használ az embernek, ha megnyeri az egész világot, és elveszti a saját lelkét?
0: Miért kérdezi ezt tőlem?
1: Magától. Hát ez nem egy idézet, ami színdarabból?
0: A lélek rettentő valóság. Meg lehet vásárolni, el lehet adni, vagy cserélni. Megmérgezni, vagy tökéletisíteni.
1: Mi ütött ma magába? Érdekes. Most egészen 20 év előtti énnyére emlékeztet, akit akkor Basil műtermében megismertem. Akkor is ilyen gyermekes dolgokat mondott nekem. Nekem, aki már akkor is réges-régen elveszítettem a hitemet a lélekben és egyebekben. Na, játssza csak tovább a hámult. Sose voltam babonákra hajlamos, de arra igazán kíváncsi volnék, miként sikerült megőriznie változatlan ifjúságát, mert maga semmit sem változott azóta. Mert ne gondolja, hogy engem semmi se bánt. Az öregség tragédiája nem az, hogy valaki öreg, hanem az, hogy még mindig fiatal. Milyen szerencsés fickó maga, Dorian.
0: Pedig már nem vagyok ugyanaz, Henry.
1: De, hogy is nem. Szeretnék magával cserélni. Köszönöm. Látja, ez jól esett. Nem jön el a klubba?
0: Nem. Inkább lefekszem. Vagy ha lesz lelki erőm, visszalapozok kissé a naplómban.
1: Én inkább a tükrét ajánlom. Talán nem okoz szerencsétlenséget, ha emlékeztetem, hogy a barátságunk kezdetén milyen örömet okoztam magának a szép ötös munkájával. A gondolatait hagyja máskorra.
0: Lehet, de én...
1: Mondani akart valamit?
0: Nem, semmit. Jó éjszakát, Henry. Inkább a tükröt. Barátságunk kezdete. Barátságunk kezdetén kellett volna hozzád vágnom. Vagy most, hogy elkövessem a másodikat is. Avagy ki tudja hányadikat. Persze, te nem ismered a valódi tükrömet. Ott fenn. Mit szólnál hozzá, te, a szépnek rajongója? A valódi tükrömben. A valódi arcomat. Hadd nézzelek még, hát Dorian Gray, aki voltak éppen vagyok. Átkozott. Hát soha semmi nem mossa le kezedről a vért. Cserélnél-e a valódi tükörképemmel is, Henry? Te, aki az oka vagy. És Basil. A jó Basil. Te alkottad meg a képpel szörnyeteg lélek életemet. Ó, Basil. Basil, hidd el, én nem akartam. Pillanatnyi őrületből, vagy gyűlöletből. Henry, neked több szerencséd volt, ha ugyan szerencse. És Ellen Campbell, én vagyok a gyilkosod. És James Wayne, tehát nem ő puffant le orvul a Geoffrey, nem lő a nyúlra. Miért mondtam neki, hogy ne lőjön rá? Miért? És Hetty, akihez jó akartam lenni, póz volt, mindenható ifjúság és szépség, csillogó jelmez, és mi van alatta? Te! Te vagy alatta, aki rám nézel a falról. Az élvetek szájú torz lelkiismeret, a véres kezek. Azt mondod, megint pózolok, hogy meg se tudnék markolni egy kést? Látod ezt a kést? Nem látsz rajta vérfoltokat? Nem ám, mert a jó Ellen kémiai szereivel megtisztogatta. Különben rozsdás volna a vértől. Szó sincs itt pózról. Tudod, mi a nevem? Tudod te, hogy mi a nevem? Gyilkos! De ki tud rajtam kívül, ki tud róla? Hol van rá bizonyíték? Egyedül te vagy rá bizonyíték! Dorian Gray! Ott a falon! A remek mű, amit alkottál, Basil! És ahogyan megtudtalak ölni téged, meg tudom semmisíteni szörnyeteggé vált művedet is. Megcélozni a szívét, aztán dédelgetett vásznadat darabokra vagdalni ezzel a gyilkos késsel. Hajj meg, hogy megszabaduljak végre tőled.

0: Ki az?
1: Én vagyok. A rendőr. Mi történik maguknál?
2: Állunk.
1: Maga nem hallotta? És hirtelen kialudt a gyertyaláng a felső ablakban. A gazdája itthon van?
2: Azt mondta, nem megy el.
1: Ébresze fel.
2: Nincs a szobájában. Érintetlen az ágya.
1: Gyerünk abba a felső szobába.

0: Ez bizony zárva van. Van hozzá kulcsa?
1: Ehhez az ajtó senkinek sincs. Egyedül csak a gazdámnak.
0: Hát várnivalónk pedig nincs. Betörjük.
2: Szent Isten!
0: Ezt késsel döfték le. A tettes meg úgy látszik, az ablakon át menekült el. Ismeri az áldozatot?
1: Nem én. Sose láttam. A ruhája finom, de az arca... Az arca megmutatja, miféle lehet. Egy tolvajnak, vagy gyilkosnak az arca.
2: De a gyűrű! A gyűrű az ujján! Ezt a gyűrűt a gazdámtól rabolta el. Megismerem. A gazdám állandóan viselte.
0: Tartsa fejébe a gyertyát. Világítson abba a sarokba is.
2: Szent Isten!
0: Mi baja van?
2: Azt hittem a gazdám állott. Pedig csak egy festmény. Megszólalásig ő. Ilyen, amióta csak ismerem. Milyen gyönyörű arckép. Mi jutott eszébe ebbe a poros szobába dugni? De hogyan lopózhatott be ide az a pazsas? Mit akarhatott itt fenn? A gyűrűt ellopta a gazdámtól, az biztos. De aztán ki ölte meg? Vagy talán öngyilkos lett.
0: Ez már nem az én dolgom. A nyomozás kideríti majd. Ha ugyan kideríti. Mert nem minden rejtélyre derül ám világosság, barátocskám. Nem bizony.

0: Elhangzott Dorian Gray arcképe. Oscar Wilde regényéből Kosztolányi Dezső fordításának felhasználásával rádióra írta Szili Leontin. A szereposztása következő volt. Dorian Gray, Fülöp Zsigmond. Basil Hallward, Básti Lajos. Henry Wotton, Gábor Miklós. James, Árva János. Vadmacska, Sós Edit. Gladys, Sütő Irén. Ellen Campbell, Zács János. Adrian Singleton, Gera Zoltán. Geoffrey, Tilla Tilla. Vadászmester, Nagy István. John, Szó György. Rendőr, Harkányi Ödön. Tulajdonos, Balázs István. Zongorán közreműködött Rajcs István. Zenéjét összeállította Hegedűs Emmi. Szerkesztő, Pap Zoltán. Rendezte, Vadász Gyula.
1: A befejező részt hallhatták. A felvétel 1968-ban készült, és legutóbb 2000. október 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
2: Hat óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Harcsás Gergely, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke, Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás mandátuma megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. 2 napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe, az Ízek utcája, a nyitott Kármelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz, a város több pontján szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Holnap új fejezet kezdődik a közmédia történetében. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam 2 házigazdája, Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a zászló felvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora este a Szent Jobb körmenetet, majd a tűzijátékot és az azt megelőző látványos sót. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. A tárcavezető célként jelölte meg, hogy a partnerség a valós szükségletekre épüljön és mérhető eredményeket hozzon a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapot vannak. Többnyire száraz, meleg idő várható, délután csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő. 7 órakor jelentkezünk híradással legközelebb, 6 óra 4 perc.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: lobogónk Petőfi. Költő a jelszavak mögött.
1: Hol a szem? Szemével farkas szemet nézni. Ki meri meglátni, ki meri idézni az igazi arcát? Ünnepe vak ünnep, s e máj napoknak szűk folyosóin a szavak úgy lobognak, mint az olcsó gyertyák.
0: Milyen is volt ez a mindenkori igényeknek megfelelően átmázolt hamis Petőfi kép, amely ellen Babits tiltakozott Petőfi koszorúi 1923 című versében. Milyenek a jelszavak? A népről a néppel a népnek, valamint lobogónk Petőfi. Valószínűleg önök is tudnák sorolni a hol bornért, hol simán demagóg, de mindig rossz ízű jelszavakat, amelyek a költő nevéhez kapcsolódtak. Persze ez így nem teljesen pontos, hiszen a szó, kapcsolódtak, arra utal, hogy mintegy magától történt ez meg, már-már véletlenszerűen, sőt, sorsszerűen. Pedig ki beszél itt véletlenről? Adott egy poéta, akinek költészete, élete és halála szinte abban a pillanatban mítosszá lényegült, ahogy a Segesvár melletti kukoricásban átdöfte egy kozák pikája. És ahogy a népszerű már-már mesehősökkel az lenni szokott, minden hatalom, mely szájára vette őt, azon igyekezett, hogy fényéből rá is hújjon. Talán rendjén is van ez így, hiszen akit ünnepelnek, azt szavakkal formálják emlékművé. De valódi alakja csak tükör által homályosan látható, és sohasem színről színre. Archív felvételünkről Gáti Józsefet hallják.
1: Ki ünnepli őt ma? Mikor a vágy, a gond messze az övétől, mint sastól a vakond, avagy gyáván bújik, s a bilincses ajak rabszavakat hadar, csak a vak megszokás, a süket hivatal hozza koszorúit.

0: Petőfit kihasználta a kései monarchia. A hatalmát legitimáló Trianon sírató Horthy korszak éppen úgy, mint a kompromisszumra hajló 70-es évek. De egyik sem nyúlta le olyan hamisan, olyan szemérmetlenül, mint Rákosi és Köre. 1948. január 1-én elindult egy kormányvonat a költő szülőfalujába, Kiskörösre. Rajta a vezető párt és állami funkcionáriusok, irodalmárok, kutatók. Látszólag minden arról szólt, hogy méltón ünnepeljék meg a 48-as forradalom és szabadságharc 100. évfordulóját. Valójában egy diktatúrába forduló rendszer keresett magának mutatós önigazolást. Margócsi Istvánt az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának 18-19. Századi magyar irodalomtörténeti tanszékének vezetőjét hallják.
1: Amióta Petőfinek 1882-ben itt a Pesti Dunapoeton szobrot emeltek, ez a szobor ugye máig ott áll, azóta tulajdonképpen nem nagyon találunk olyan fontos országos jelentőségű politikai mozgalmat, vagy országos nemzeti jelentőségű kurzust, amelyik Petőfit ne próbálta volna ideológiájába beilleszteni, politikai stratégiáját valamilyen módon Petőfi nevével vagy költészetével legitimálni. Az igaz, hogy ez az 1948-49-es centenárium rendkívül erőteljes ideológiai nyomást gyakorolt az egész országra, és irodalmi művészeti hatása egészében véve kárhosnak minősíthető, hiszen az a nagy művészetpolitikai teória, amit Horváth Márton, az akkori kommunista vezérideológus dolgozott ki Rivai József politikai irányítása mellett, az nagyon súlyosan és nagyon kárhosan hatott a korabeli modern vagy modernizmussal kacérkodó irodalmi irányzatok. Ugyanis meghirdették ugye a lobogón Petőfi ideológiáját, miszerint a realista, egyszerű, közvetlen, forradalmány, népért hevülő költőt ő kellett alapesetnek tekinteni, ezt a költő típust és ezt a költészet típust kellett majd, hogy nem kizárólagosan előtérbe helyezni. Ez rendkívül brutális volt, hiszen tudjuk, hogy ez párhuzamosan zajlott a kommunista hatalomátvétellel, és hát egy rendkívül erőteljes államhatalom állt ezen ideológiai, művészetpolitikai célkitűzés mögött.
0: Most egy részletet hallanak a Magyar Rádió archívumából az 1948. március 15-i hivatalos állami ünnepségről. A kommentátor Gulyás Gyula és Szepesi György. A szónok Rákosi Mátyás.
2: 100 évet kellett várnunk arra, amik azok az eszmények valóságá váltak, amíg az ige testélet, egy nemzet akaratában, testélet tízezernyi ember lelkesedésében, dobogó szívében, akik ma mind összegyűltek itt a Kossuth Lajos téren, hogy zászlók alatt, pompázó zászló erdőben fölvonuljanak ezen a szép tavaszi márciusi napon, hogy hitet tegyenek a márciusi ifjúság eszményei mellett. Csodálatos és színpompás a látvány, amely körülvesz bennünket itt március 15-én, kedves hallgatóim. Nemzeti zászlók lobogása közben áhítatos csendben hallgatja a tömeg a himnuszt.
3: És a tömeg lelkesed, boldogan, éljenezve jött el erre a hatalmas ünnepségre, ide, a Kossuth Lajos térre. Most is itt, végig az Alkotmány utcán, beláthatatlan ez a tömeg. Gyönyörű zászló, színpompás zászló, jelszavak, jelmondatok, képek, amelyek az 1848-as múlt nagyjait örökítik meg, és azok a képek, amelyek a mai, a mostani államférfiainkat, mostani politikai vezetőinket mutatják.
4: Rákosi Mátyás miniszterelnök helyettes lép a mikrofon elé, hogy elmondja ünnepi beszédét.
5: Tisztelt ünneplő közönség, elvtársak, vannak helyzetek, amidőn egy nemzetnél semmi sem fontosabb, mint az emlékezet. Engedjék meg, hogy Kossuth Lajosnak e szavait idézzem, amikor az egész magyar néppel együtt a 100 esztendő előtt megindult forradalomról emlékezem, és összevetem a népi demokrácia mai problémáit az 1848-as nagy történelmi év kérdéseivel. A forradalom vívmányai nem egyszer a papíron maradtak. A jobbágy felszabadítás vontatottan haladt, mert az országgyűlésbe bekerült földesurakat inkább érdekelte a megváltás összege, és az, hogy a régi előjogaikból minél többet megtarthassonak. Ezek voltak részben az okai annak, hogy Petőfi és Táncsics, a népi rétegek radikális demokratikus képviselői a forradalom menetét egyre kevésbé tudták befolyásolni. A munkás paraszt összefogás most már megvalósulhatott, és a parasság megkapta végre az ipari munkásság segítségével azt a földet, melytől 1949-ben a forradalom bukásával elütötték. A népi demokrácia nem csak örököse, hanem tovább folytatása és befejezője mindannak, amit a 48 hősei, Kossuth, Petőfi, Táncsics célul tűztek ki. A 48-as szabadság eszmék továbbfejlesztését jelenti. A nagyüzemek, a bányák, a bankok államosítása, amelyeknek eredményeképpen a munka termelvénye nem kapzsik tőkések profitját növeli többé, hanem a közösség érdekeit szolgálja. Van valami jelképes abban, kedves barátaim, hogy éppen az 1848-as március 100 éves évfordulóján történt a magyar demokrácia felmérhetetlen megerősödése, a döntő lépés a két munkáspárt egyesülésére.
6: Ránk tört a víz fergeteg vadharagja, ordas had áradatta kelt ellenünk.
7: Hát igen. A második világháború előtt Magyarországon tilos volt a Varsaviankát énekelni. Major Tamás mesélte nekem, hogy ők raffinált ifjú munkások, ellenálló értelmiségiek úgy jártak túl a horti fasiszta rendőrség eszén, hogy az induló dallamára Petőfi Sándor szeptember végényének szövegét énekelték. És ifjú ellenálló szívük milyen hősiesen dobogott. És meneteltek, és daloltak, és daloltak, és meneteltek!

0: virág. Miképpen látja ezt az irodalom történész Margócsi István?
1: Természetesen Hákosék kijelentették, hogy az ő vezetésük alatt Petőfinek az összes álma megvalósult, hogy Petőfi lényegében 19. század közepi kommunista lett volna, akinek minden gesztusa a kommunista hatalomátvétel felé irányult volna. De persze ugyanilyen nagyon erőteljes politikai toezítással találkozhattunk a 400-addal hamarabb megtörtént nagy Petőfi évforduló. 1923-ban ugye Petőfi születésének 100 éves évfordulóját ünnepelték, és akkor a Petőfi évet olyan hihetetlen tömegű ünneppel ülték meg, ami tulajdonképpen teljesen elképesztő, és ezen ünnepség sorozat közben számtalanszor elhangzott például olyan típusú állítás, hogy Petőfi ugye nem volt forradalmár, hogy Petőfi az első világháborúnak az apostola lett volna, hogy Petőfi segítségével lehet majd visszaszerezni a trianoni szerződésben elcsatolt területeket, akkor egy nagyon erős jobboldali ideológia használta föl Petőfi évfordulójának nemzeti ünneplés sorozatát a saját maga legitimálására. Más típusú, de ugyanolyan elképesztően szélsőséges állítások megfogalmazása van, mint amilyeneket 48-49-ben aztán Hákosiék tettek.
0: Kétségtelen, hogy ez volt a legdurvább hamisítás, bár korán sem az egyetlen, hiszen Petőfi mítosszá válása már a halálával elkezdődött. Ahány emlékező, annyi Petőfi. Mindenki máshogy és másképpen látta a segesvári csatatértől a szibériai ólombányákig. De ez még nem hamisítás, csak mitológia. A hamisítás akkor kezdődött el, amikor az éppen aktuális hatalom rájött, hogy Petőfi olyan, mint a Biblia. Mindenre találni az életművéből megfelelő passzust. Csak ügyesen kell csemegézni. 1912-ben Ady Endre így írt a Nyugatban. Esztendők óta folyik Magyarországon majdnem büntetlenül egy csúnya komédia Petőfi nevével, Petőfi ellen. Rossz könyvek, farizeus beszédek, lelketlen ünnepek, lelkes üzletek omlanak és ömlenek. Kőszegi Péter irodalomtörténészt hallják.
2: Az nyilvánvaló, hogy Petőfi belép az irodalmi mitológiába a halálával, hát ez vagy döbbenetes dolog, hogy egy 26 éves fiatalember ugye az életét adja a hazáért, és ráadásul egy olyan fiatalember, aki mindenféle nemes eszméknek a hordozója, aki a szabadságot és szerelmet hirdeti, hát olyan nincs, hogy mondjam, ebből ne legyen valami fajta mitosz. De a hatalom, és hozzá kell tenni, hogy ehhez persze feltételek szükségesek, tehát a hatalomnak adott esetben szüksége van egy ilyen lobogón Petőfi típusú, hogy a Rákosista Horváth Mártontól származó szlogent idézem, egy ilyen típusú képre. Ehhez két feltétel kell. Kell egy ilyen típusú alkotó. Tehát tessék belegondolni, hogy mondjuk Berzsenyi Dánielből sosem lehetett volna lobogón Berzsenyi. Mert nem lehetett úgy manipulálni, hogy hát abból a megfelelő társadalmi mondandó tűnjön ki. Ehhez az a Petőfi kellett, aki nagyon tudatosan már saját életében ezt az örök lázadó, lobogó, szabadság szerető imást teremti meg. A másik feltétel az nyilvánvalóan a hatalom részéről van. A hatalom mindig akkor tud kisajátítani, és mindig akkor akar kisajátítani egy költőt, hogyha vagy diktatúra, vagy legalábbis diktatórikus jelleggel rendelkezik. Nem diktatórikus jellegű hatalmaknak erre nincsen szüksége. Ugyanis az nyilvánvaló, hogy minden ilyen kisajátítás tömény meghamisítással jár. Ez igaz Petőfire, igaz József Attilára, igaz Ady Endrére, és így tovább. Kiragadott sorokkal, kiragadott mondatokkal alkotnak egy olyan képet, amelyhez a költőnek adott esetben az égvilágon semmi köze nincs.
0: És a halálához? Nagy Piroska 1967-es felvételén egy 80 éves juhászember úgy mesélte el Petőfi halálát, ahogy az öreg apjától hallotta. Egy legenda a sok közül.
3: Sok mondát hallottunk már Petőfi bujdosásáról, de haláláról ritkán beszél a nép. Éppen ezért meglepő Sándor bácsi emlékezése.
4: A Sarkad keresztúri saugorom, én ott volt, Bémakónak a táborába is szolgált én. Aztán így még reggel azt mondta, hogy még reggel látták, hát neki kihajtókásos inge volt, de kardot viselt. Aztán szánsegédje volt a tábornok úrnak. azt mondták, hogy látták, hogy a hídfőnél ott jártják, mondták, hát Sándor, mert egyszerű ember, nem kívánta magos megtisztelést. Mondják, ez a Petőfi Sándor, azt mondja, mit sejt ez most? Itt azt mondja, körülbelül már tudatában vannak annak, hogy itt máma még összecsapás lesz. Délután meg is történt a nagy csata, Paté. Fadokas Sándor sógorom azt mondja, hogy hát még ő is beszaladt a tengeri közén, mert nagy zűrzavar támad. Petőfi Sándor pedig lóhalábú szaladt befele, de csak úgy lónekül. Beszaladt a tengeri közé, de már ezek ott öt kozák utána mentek. Volt azoknál egyiknél kard, a másiknál meg az a hosszú két méteres pika, van három élő. Hát ez még aztán lesapódott volt a tökint, a muhar, mi lesapódott, hogy most mondja, ha még szaladok tovább, öten vannak utána, ami azt mondja, itt aprítj fel paprikásnak. Úgy lelapult, hogy nem látott egyebet, csak mikor Petőfit körülkapták, ez aztán így meg is adta magát, hogy a karddal odahajtottak neki. Először, amikor odavágtak, úgy felpattant egy kicsit a kard, amikor ott már még egyszer odasaptak neki, lebukott. Ezt az öreg sógorom nekem így élő szóval. Tehát az édesapámnak a nagynénye volt, annak a felesége. Hát nem gondolnám, hogy hazudta volna.

0: Velem vív lovak dobognak, és senki sem.
1: Tulajdonképpen először a századforduló időszaka az, amikor jól megfér egymás mellett a forradalmi Petőfi képe, a Schwelkel szólva légyszaros Ferenc József képpel.
2: Igen, hát ez viszont egy egészen máshová vezető bonyolult probléma, hogy mi az oka annak, hogy a magyar nemzet végül is egy nemzet hóhért, Ferenc Józsefet így a kebelére ölelt. Ez egy másik kérdés, az az érzésem. De természetesen igen, falusi falvédőkön ott van Petőfi is, és ott van Ferenc József is. Meg kell mondjam, hogy inkább Ferenc József, vagy gyakrabban Ferenc József. Kitűnően egészítik ki egymást ebben a sajátos nemzeti mitológiában. De ahogy Petőfit felhasználja a hatalom, az valami más. Az azért más, mert tudatos momentumokat tartalmaz. Nem egyfajta spontán hírterjedésről van itt szó, hanem arról, hogy a hatalomnak a saját legalizálásához van szüksége ilyen ünnepeken előrángatható nevekre, mint amilyen Petőfi. És ez alapvetően más, mint a Ferenc József Petőfi együtt szeretése, ha szabad így fogalmazni. Azt kell mondjam, hogy az egész 20. század többé-kevésbé arról szól, vagy arról is szól, ha ebből az egy aspektusból nézzük, hogy hogyan lehet Petőfiből a mindig aktuális politikai hatalomnak valamilyen fajta ideológiai előzményét kóholni. Nézze, ez nagyon nem független 1848-49-től. Ha belegondolunk, az egész magyar történelemben nem volt olyan felkelés, szabadságharc, és így tovább, amelyet a nemzet egész egyöntetően élt volna meg. Egyetlen kivétel van. Az egész történelemben ebből a szempontból egyetlen kivétel van. Ez 1848-49. 48-49-ben minden társadalmi réteg összefogva egyértelműen vallotta azokat az eszméket, a Habsburgoktól való elszakadástól kezdve a polgárosodás eszméjén át számosat, és ez az egység volt az, amely tulajdonképpen összekötődött Petőfi nevével, és ezért lehetett mindig Petőfire hivatkozni. Valahányszor egy politikai erő nemzeti konszenzust akart fölvázolni maga mögé, akkor nem hivatkozhatott másra, csak Petőfire és Petőfin keresztül 48-49-re, mert az összes többi esetében nem talált volna ilyen jellegű konszenzus.
3: Úgy tudom, hogy egyszer valamikor a 19.-20. század fordulóján még arisztokrata hölgyek is a lobogójukra tűzték Petőfit, amikor egy Petőfi emlékház avatását ők végezték el, hisz ugyanakkor tudjuk, hogy Petőfi nem rajongott az arisztokratákért. Ezt az ellentmondást hogy tudták feloldani?
4: Hát a 19. század végére Petőfi, mint a nemzeti irodalom egyik központi figurája, mint kultúrkincs, ő már elvesztette radikális politikai töltetét, és akkor pedig hát egy arisztokrata ugyanúgy hajonghatott érte. De hát mondok én még nagyobb abszurdumot, a dunaparti Petőfi szobor avatásán Jókai Móra tartott egy igen szép és nagyívű Petőfit értékelő beszédet, amely elsősorban a költőt méltatta, a barátot méltatta az ember, de amelynek az utolsó bekezdései már odáig mentek el, hogy a kor politikai apológiájává is válhattak, hiszen Jókai úgy fejezi be, hogy tulajdonképpen minden jóslatot bekövetkezett, mindenben teljesen igazad volt, egyetlen dolog tévedtél, hogyha most élnél, beláthatnád, hogy van szerhetett királyunk, mert hát Ferenc József uralkodása alatt beállt egy olyan békés konszolidáció, amit még nektek te is elfogadnál. És ugye ennek a beszédnek a folytatása az igazi abszurdum, hogy Ferenc József császár egy fogadáson megdicsérte Jókainak ezt a beszédét, mondván, hogy Petőfi is nagyon derék ember volt, és Jókai milyen derekasan kidomborította pozitív vonásait. Vagy ugye ennek egy későbbi furcsa játéka, hogy az 1930-as években Habsburg József Ferenc főherceg, a Rászárhegy családnak a leszármazottja, aki Magyarországon élt, és dilettáns költő volt, ő maga is írt egy verset Petőfihez, amiért meg is jelent, és van benne valami groteszk, hogy a vitéz főherceg az Kossuthoz és Petőfihez fordul történelem időzése folytán.

0: A mindenkori hatalom kitermelte a mindenkori kurzusköltőket, kurzuskutatókat is, akik megrendelésre igény szerint dolgoztak. De a legjobbaknak nem kellett az évek teltével, rendszerek múltával fölülvizsgálniuk addigi munkásságukat. Amit például Éjes Gyula leírt, az vállalható volt a 30-as években éppen úgy, mint az 50-es vagy a 70-es években. Most a rádió archívumából Petőfiről tartott előadásának egy részletét idézzük föl, 1937-ből. Témája a költészet hatalma.
1: Leverdi legfeljebb sereget lehet, népet soha, mert a nemzet addig él, amit csak egyetlen egy tagja életben van, ez benne mindnyájunk számára a nagy és a fölemelő. Világos után a magyarságnak nincs állama és katonája, de éppen megpróbáltatásban vizsgázik arról, hogy micsoda nemzet. A magyarság most a szörnyű próbák alatt mutatja meg, hogy mennyire megvan benne az, ami nemzetet igazán nemzetté tesz, a szellem. Mint annyiszor már a történelem folyamán, a magyarság most lesz igazán magyar, oly példásan öntudatos és egységes, hogy játszva veri vissza a lényegére, a sajátos nemzeti mivoltára irányított támadást, amely csak most indul meg igazán. Az ágyuk torkát beszögezik, de Arany János tintatartójára szerencsére senki sem gondol. A tábornokok bitófán fügnek, a parancsnokságot a költők vetik át. A maguk módszerével, a maguk hangján persze. De a módszer minden akadályt legyőzi. A cenzurával, a fenyegetéssel, az üldöztetéssel szemben is övé az utolsó szó, ha más nem, hát a jaj szó, vagy a dacossal összeszorított fogsor. A költészetet, hogy nemzetkeres hangot vele, nem lehet elfolytani, mert a versben igazából nem az a fontos, hogy kinyomassák, hanem hogy megírják, vagy érezzék. Terjedhet szájról szájra is, sőt hat olvasatlanul is, pusztán azzal, hogy tudják, hogy van.
2: És ő a 30-as évek közepén írhatott Nagy Petőfi könyvét, soha meg nem változtatta, egy idő után a 60-as években kibővítette, de lényeges tartalmi kérdésekben semmit nem változtatott. Ő a Petőfi élményét teljesen folyamatosan egységesnek állította be, és ebbe igaza is van. Élete végén írhatott Petőfi töhedékei, vagy későbbi Petőfi versei ugyanazt a szemléletet mutatják, mint amit a 30-as

0: Dalmiság egyszerűségét sugalló filmet, a Föltámadott a tengert, amiről ugyan tudjuk, hogy nagyon sokszor radikálisan, cenzuriálisan átírták, de hát a végén mégiscsak vállalta, és ezzel a filmmel ezt a hatalomátvételi ideológiát valamelyest legalábbis nem bonta kétségbe. De természetesen még egyszer mondom, azáltal, hogy ő részt vett egy ilyen nagy ünnepségben, személyében, és azáltal, hogy azokkal, amiket mondott, semmiképp nem szekte meg a 30-as években írt Petőfi hűségét, vagy Petőfivel kapcsolatos nézeteinek konzekvenciáit.
1: 1955 karácsonyának könyvslágere a Nyugatos Irodalmár, Hatvani Lajos könyve volt, aki régi újságcikkekből, emlékezésekből rakta össze a maga őszinte Petőfi képét.
2: 31 évvel a szabadságharc lezajlása után születtem. Ennek a 31 esztendőnek fiatal emberre olyan hatása van, mint hogyha valamikor az őskorban zajlottak volna le ezek az események. Csak lassan-lassan eszméltem rá, mikor fiatal koromban az egyetemről jövött, betévedtem az egykori Pilvax, annak idején Scheible kávéházba, és ott egyszerre csak rájöttem, hogy itt milyen nagy események zajlottak le. Véletlenül 1911-ben vagy 2-ben ott voltam, mikor a Pilvax házat lerombolták, és lehullott a Scheible kávésnak a cégére, és az alatt a falban benne volt, hogy Pilvax. Ezt a pillanatot még láttam, és akkor neki esett a csákán. Szóval ilyen élmények, mondanom sem kell, rendkívül hatottak rám, most nem is szólva arról, hogy Gyulay Pál körében, aki egyetemen tanárom volt, és akinek a lapjába budapesti szemlébe dolgoztam, egy egész csomó olyan emberrel találkoztam, akik a 48-as eseményeknek személyes tanúi, vagy éppenséggel politikai, vagy hadi vezérei voltak. Mikor ez a generáció és ez a Pest eltűnt előlem, akkor valami hiányérzet támadt bennem, és ezt szerettem volna valahogy kipótolni a korbeli följegyzések gyűjtésével. A példák közül kiemelem a következőt. Petőfi, miután még mint kezdő fordításokkal, regényfordításokkal nagy nehezen megkeresett néhány forintot, elhatározza, hogy pihenésre Mezőberénybe fog utazni, és pedig ottani rokonaihoz üdülni. Mielőtt elmegy, a mai Deák Ferenc téren, annak idején a Széntéren, ahol ócska ruhákat lehetett vásárolni, egy egész színészi kelengyét vásárol össze a maradék pénzéből, trikókat és jelmezeket, hogy mindennel el legyen látva történelmi és modern darabok számára. Azután egy új ládát vásárol, és az egész kincsel lemegy Orlaiékhoz, a festő apjához, aki neki rokona volt, és Schuster, lemegy Mezőberénybe. Ott az Orlai Soma a művész jelenlétében pakolja ki a holmiát, miután a pesti vásárt leírta az egyik barátja, a kipakolást leírja a másik, Orlai, aki azt mondja, szemem láttára húzott ki egy vadonatúj ládából új trikókat és jelmezeket a szerepei számára. Így kapcsolódnak az események, és az egyszerű események tanúi szemléltetővé teszik ezt a legendákba burkolt életet.

0: Megfigyelték már, milyen a jó költő? Legalábbis a hatalom szemszögéből nézvést. Hát először is optimista. Aztán jövőbe mutató. Álljon azon a piedesztálon előre tekintve. Csak semmi tépelődés, csak semmi kételj. Még utóbb az ünneplő tömeg gondolkodni kezdene. Hát kell ez nekünk?
1: Nyilvánvalóan tudatosan hasítanak ki egy szeretett Petőfiből, mondjuk a Félálomban című verse, mely szerintem az egyik legérdekesebb és legizgalmasabb Petőfi verse, és ahol az derül ki, hogy micsoda kétségek gyötrik ezt a férfiút, az bele nem kerülhet egy ilyen mitológiába, csak a leegyszerűsítő, egyértelműsítő, úgy manipulálható, hogy a kor politikai gondolatait kiszolgáló eszmék.
0: Ez igaz más költőkre is, hiszen Ady Endre meg József Attila ugyanerre a sorsra jutott.
1: Pontosan így van, hát kivált szegény József Attila, akiből hát a munkásosztály harcosát és a ugye, proletariátus nagy költőjét csinálták, és a dolog mindig attól bonyolult, hogy ebben is van részigazság, tehát a hatalom annál mindig okosabb, hogy miközben hazudik és manipulál, de valamilyen fajta részigazságot használ föl. Csak hát ez rész, és nem az egész.
0: Tulajdonképpen nem arról van szó, vagy nem mindig arról van szó, hogy hazugságot mondanak egy költőről, hanem hogy egy sokszínű költő, sokszínű alkotásából, életművéből csak bizonyos dolgokat emelnek ki, másokat meg elfelejtenek.
1: Ez két szempontból is így van. Egyrészt, hát ugye ez a módszer alkalmas arra, hogy a hatalma megfelelő ideológiát kovácsolja a költőből. Másrészt meg minden igazán nagy költő, és most nagyon nagy költőkről beszélgetünk, sokkal színesebb egyéniség annál, és sokkal összetettebb annál, hogy erre alkalmas legyen. Alapvetően alkalmatlan, ez egy megerőszakolás. És mert alapvetően alkalmatlan, ismétlem, amit korábban mondtam, ez a fajta módszer demokráciákban ismeretlen. Petőfi esetében is a népiesség, mint egy ilyen nemzet, mentő eszme, mint egy mindenek fölött álló eszköz, stb. Üdvözöltetik, ami teljes meghamisítás. Petőfi alapvetően liberális volt. Természetesen ezt a szót én most ötvösi 19. századi értelemben használom. Ezt a liberális Petőfit közelmúltig nem volt hatalom, aki hajlandó lett volna, hogy mondjam, befogadni, megismerni, a maga összetett politikai nézeteivel együtt kezelni.
0: Petőfi egyik avatott ismerője Fekete Sándor 1972-ben így láttatta azt az egyszerűsített, sematikus Petőfi képet, amely még irodalmi körökben is elterjedt volt.
2: Az egész világon, még Petőfi legjobb méltatói között is igen sokszor akadtak olyanok, akik egysíkúra, primitívre festették Petőfi portréját. Engedje meg, hogy itt felolvassam Heinrich Heinének, aki egyébként a költő első igazán jelentős világirodalmi nagyságú méltatója, egy ítéletét. Petőfi annyira egészséges és primitív, hogy Németországban senkit sem állíthatnék melléje. Nekem magamnak is csak néhány ilyen természetes hangom van, ezzel szemben az a benyomásom, hogy szelleme nem túlságosan mély, s hiányzik belőle minden hamleti vonás, a maga és népe szerencséjére. Ha Heine nem Kertbeni Károlynak iszonyatosan rossz fordításaiból ismerte volna meg Petőfit, hanem egy jó költő tolmácsolása alapján az igazi Petőfit ismeri meg, amely tartalmazza a Felhők vívódó verseit, de a Felhők után írt Világosságot című költeményt, az Apostolnak azokat a passzusait, ahol Petőfi vívódik azzal, hogy érdemes-e forradalmárnak lenni, hogy vajon nem ábrándos golyhó-e az, aki hisz az emberiség haladásában, hogy vajon nem forog-e körbe az egész emberiség. Petőfi egy új Hamletként szállt szembe igenis ezekkel a kérdésekkel, nem is egyszerűen azzal, hogy érdemes-e lenni vagy nem lenni, mert hiszen ezt mindannyian eldöntjük pusztán azzal, hogy létezünk, élünk, hanem azzal a még fájdalmasabb kérdéssel, hogy a világtörténelem sok kiábrándító tapasztalata tanúsága ellenére érdemes-e mégis újrakezdeni, mindig küzdeni, vállalni a kockázatot, a harcot. Azt mondhatnám, Madácsi kételjel figyelte ezt jóval az ember tragédiája megszületése előtt.

0: erre a harsány színekkel festett tablóra, természetesen a végtelenül leegyszerűsített, könnyen befogadható népies költőképe került. Talán ennek lett a következménye, hogy szinte kínos, kényelmetlen Petőfit szeretni. Nem is ismerik, de azért lázonganak ellene. Még azok a költők is, akik tagadják a szellemi rokonságot, azok is Petőfi köpenye alól bújtak ki. Vajon árt-e Petőfinek ez a hivatalos népszerűség? Margócsi Istvánt és Kőszegi Pétert kérdezzük.
1: Petőfit nagyon sokan bíhálták, nagyon sokan megpróbálták megfosztani ettől a mítikus hangtól, ami őt körülveszi, de mindenki valamilyen módon hozzányúlt, nagyon sokan egyszerűen követték, vagy példaképnek tekintették, a legnagyobbak közül mondjuk itt Ady Endrét lehetne említeni, nagyon sokan távolságtartásukat fejezték ki, de még olyan első pillantásra eltérő alkatú figurák, mint Pilinszky János, Vörös Sándor, vagy Máhány Helyi Sándor a legnagyobb reverenciával nyúltak Petőfi alakjához és költészetéhez. Petőfihől a mai napig meglepően nagy számú költői vallomás, költői produkció születik. Lényegében az egyik legmeglepőbb fordulata az utóbbi éveknek, hogy a legfiatalabb posztmodern generáció is nem csekély mennyiségű Petőfi verset vagy Petőfi új értelmezést próbált így vagy úgy föltüntetni. Én mondok egy nagyon jó példát, az egyik igen jelentős költő, vagy 20 évvel ezelőtt oda nyilatkozott, hogy Petőfi akkor is a legnagyobb költő lenne, hogyha nem ért volna egyetlen betűt sem. Mert még ezt az abszurdumot is megkockáztatta, hogy Petőfinek a szellemisége az nem is igazában a szavakban, a nyelvi gesztusokban, hanem abban a szellemiségben, vagy történelmi hagyományrendszerben van, amely körülötte kiépült, és azóta is él. Petőfinek a 19. század közepén, második felében olyan hatalmas népszerűsége és olyan hatalmas mítosza és kultusza élt a magyar nemzetben, a magyar nemzeti tudatban, hogy ezt a politikai manipuláció modern korszakában egyetlen rezsim, egyetlen mozgalom sem engedhette meg, hogy ne használja föl. Petőfi ugyanis abból a történelmi véletlenből következően, hogy ő egyszerre volt politikus, történelmi figura és költő. Az ő személyes élete két hatalmas ponton tökéletesen egybeesett a nemzet szimbolikusan felfogott életével, hiszen élete legnagyobb sikerhét ugye március 15-ével érte el, ami a nemzet kibontakozásának egyik szimbolikus örömünnepének minősült. Továbbá halála, illetve hát eltűnése egybeesett a nemzet legnagyobb katasztrófájával, a szabadságharc elbukásával. Ebből kifolyólag ő messze többet jelentett már a 19. század végén, mint egy egyszerű költő, hanem lényegében a nemzeti politikai gondolat egyik ilyen kultikus, mondhatnám apostoli figurájával alakult át, olyan típusú apostoli figurává, amely a nemzet politikai gondolkodásának minden zugában hatást tudott kelteni. Hiszen a 19. század végének munkásmozgalma már állandóan Petőfivel legitimálta magát, a 19. század végének munkásmozgalom ellenes konzervatív irányzatai, mint Petőfivel óhajtottak jelvelni a munkásmozgalmi agitációval szemben.
2: A költő átalakul ilyen plakátemberré, és a plakátembereket, mint a plakátpszichológiában tudjuk, az emberek hamar megunják, tehát egy név lesz, amely elhangzik, de mi van a név mögött? Milyen valójában Petőfi költészet, ezt egyre kevesebben ismerik.
0: Ismerik-e Petőfit ma az emberek?
2: Hát ez nagyon messzire vezet ez a kérdés. Ugyanis egyszerűen lehet válaszolni, persze a válaszom az, hogy nem. De nem csak Petőfit nem ismerik. Tehát itt a kérdés inkább az, hogy egy nemzet miért nem tudja a saját múltját hasznosítani. Miért nem tud azzal szembenézni. Babicsot, Arany Jánost, Berzsenyit, Balassit ugyanúgy nem ismerik, mint ahogy Petőfit sem ismerik. Toposzok, előre gyártott elemek vannak, amelyeket el lehet mondani ezekről a költőkről. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért nem veszi az erőfeszítést a mai kor embere arra, hogy kommunikálni tudjon halottaival, hogy kommunikálni tudjon azokkal a igen bölcs és igen jó dolgokat író emberekkel, akik hát mégiscsak a szellemi ősei. Valószínűleg azért, mert nem tekinti őket szellemi őseinek, mert egyfajta olyan identitászavar van ebben a korban, amely ezt nem teszi lehetővé. De ez messze túlmutat a Petőfi kérdésen és a Lobogunk Petőfi szlogánán.

kedves hallgatóink! Lobogónk Petőfi címmel arról hallhattak műsort, hogy a különböző politikai rendszerek hogyan sajátították ki Petőfi emlékét. Archívanyagainkat a Magyar Rádió régi riportjaiból, műsorközvetítéseiből válogattuk. Szakértőnk Kőszegi Péter és Margócs István, zenei szerkesztőnk Weiss Gábor volt. A technikát Gyurmán Gábor kezelte. A szerkesztő Markovics Ferenc nevében is megköszönöm figyelmüket. Wagner Máriát hallották.

Elhangzott Lobogónk Petőfi, egy életmű módosulásai. Margócs Istvánnal és Kőszegi Péterrel Wagner Mária szerkesztő műsorvezető beszélgetett, archív felvételekből szerkesztette és rendezte Markovics Ferenc. A hangfelvétel 2003-ban készült, és legutóbb 2007. március 16-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. Augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hét óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Bártvai Kinga, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke, megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül, amint azt állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartó a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en haltak meg, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam két házigazdája, Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, hogy a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. 21 órától látható a tűzijáték és a megelőző látványos show. Ma lesz az augusztus 20-i légiparádé főpróbája, emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatásra, valamint megnövekedett légiforgalomra kell számítani, hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos show. A Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár, valamint a Magyar Honvédség Kis József 86-os helikopterdandár légijárművei hajtanak végre díszelgő áthúzásokat egyenként és kötelékben a Duna ikonikus hídjai, a Lánchíd és a Margit híd között. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzi játék miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Többnyire száraz, meleg idő várható, délután csökken a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő. Híradással 8 órakor jelentkezünk legközelebb, 7 óra múlt 4 perccel.
3: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Bambi. Felix Salten regényének rádióváltozata. Harmadik rész.
5: Régen nem jártunk már a páfrányos felé.
6: Nem. Messze van.
5: Szeretek ott veled lenni. Szeretem azt a kis tisztást.
6: Oda néz. A tölgyfánál.
5: Látom. Ki lehet ez?
6: Nem tudom. Lehet, hogy Ronno? Vagy Karus?
5: Úgy régóta nem mennek már a közelembe jönni. Ez valami idegen.
6: Idegen? Ahhoz túl otthonosan mozog.
5: Viselkedik, mint egy csöbb gyerek. Mintha semmi veszélyse lenne.
6: Menjünk oda.
5: Menjünk. Jó napot, idegen.
6: Jó napot.
7: Jó napot. Nem ismersz meg?
5: Te talán ismersz minket?
7: De Bambi.
6: Gobo. Gobo. Gobo.
7: Várj, ne. Hugocskám, te már is rám ismertél.
5: Gobo. Gobo, hát te nem voltál?
7: Azt hiszem észrevenni rajtam, hogy nem vagyok halott.
5: De akkor ott a hóban.
7: Akkor ő megmentett engem.
6: Ő? Megmentett?
5: És hol voltál ennyi ideig? Két nyár is elmúlt, két tél is.
7: Ő nála.
6: Ő nála?
5: Ez lehetetlen.
7: Hát igen, kedveseim, sok mindent átéltem. Többet, mint ti együttvéve itt az erdőtökben.
6: Mesélj!
7: Ó, naphosszat mesélhetnék, akkor se jutnék a végére. Mama él még?
6: Él, de én már rég nem láttam.
7: Már is megyek hozzá. Jöttök velem?
5: Mehetünk.
6: Menjünk.
8: Nem is tudom elhinni, hogy visszajött.
9: Ő az első, aki visszajött. Bizonyul a
8: Gobo. Nekem volt egyszer egy unokatestvérem.
10: Ugyanmaga rokonság.
8: És ha nem is Gobo, csak hasonlít hozzá.
9: Én megismerem. Én megismerem.
10: Gyenge a látásom, mégis azt is.
11: Volt nekem egyszer egy unokatestvérem.
12: Csend legyen. Csend legyen. Kezdj el, herceg.
13: A kutyák akadtak rám. Ó, szörnyűek voltak. A pofájuk csupa vér. A csaholásuk csupa harag.
8: Szóra így van.
13: De azóta különben nem félek tőlük. Úgy játszottam velük, mint a magam fajtájával.
8: Nem fél? Na hát.
9: Mondd. Folytassa, herceg, folytassa, mondja. Mi történt azután? Mi következett? Mondja már.
13: Szóval ott tartottam, hogy veszettül csaholtak a kutyák. De aztán jött ő. És megsimogatott. Igen, az ölébe vett, és magával vitt.
8: És a kutyák?
13: Azok kushattak.
9: Nem fél tőle, nem fél tőle.
11: Volt egyszer egy unokatestvére.
8: Az nem lehet, hogy valaki ne féljen.
12: Na, én például meg kell mondanom őszintén, amikor a nagy kiválónok...
9: Ki kíváncsa maga unokatestvérére?
12: Na, folytassa, herceg.
13: Ti valamennyien azt hiszitek, hogy ő
7: gonosz. De ő nem gonosz. Nem, ha ő szeret valakit, ha szolgálják őt, akkor ő nagyon jó. Senki a világon nem lehet olyan jó, mint ő. Ő mindenható.
9: Az öreg fejedelem.
7: Így aztán miért is féltem volna? Jó napot, öreg fejedelem. Jó napot. Nem csak ő maga szeretett engem, hanem a gyerekei meg a felesége is. Igen, meg mind. Cirógattak, játszottak velem, amikor csak kedvem volt.
14: Miféle csík van a nyakadon?
7: Ez, hogy is mondjam, attól a szíjtól valamit viseltem, amivel megkötözött. Vagyis a legnagyobb kitüntetéshez a szíj. Inkább csak szalag, az ő szalagja. Igen, szalag, és...
14: Boldogtalan.

0: Én már nem vagyok ott, ahol te keresel.
1: Bocsásson meg.
0: Mit akarsz tőlem?
1: Semmit. Semmit, ne haragudjon.
0: Nem ma keresel engem először.
1: Nem.
0: Tegnap kétszer is elmentél egészen közel hozzám. És most reggel megint kétszer.
1: Miért mondta azt ön Gobóról?
0: Gondolod, hogy nincs igaza?
1: Dehogy, érzem, hogy amit mondott, az igaz.
0: Akkor hát?
1: De miért? Ez az, amit nem értek, hogy miért?
0: Elég, ha érzed. Később majd meg is érted.
1: Én szeretném most.
0: Isten veled.
2: Utoljára kérdem, jöttök vagy maradtok?
3: Ilyenkor a rétre...
1: Te egyáltalán nem gondolsz a veszélyre?
2: Nem. Az én számomra nincs veszély.
3: Elfelejtett, kedves Bambim, hogy ő barátja Gobónak.
1: Igen.
3: Gobó többet engedhet meg magának, mint te vagy mások.
4: De mama...
2: Ha veszély lesz, majd egyszerűen visszamegyek ő hozzá. Na, jöttök vagy nem?
1: Jobb, ha velünk maradsz. Mindjárt feljön a nap. Ilyenkor már senki nem megy ki a rétre.
2: Nevetséges. Ha senki nem megy, hát én kimegyek.
1: Hallod?
2: Mit kellene hallanom?
1: A sarka veszélyt jelez.
4: Ne menj ki, Gobó.
2: Ugyan, mi közöm a sarkához?
4: A varjak is, hallod?
3: Várjatok, várjatok, én megnézem, hogy tudjuk. Mindjárt itt leszek.
5: Vigyázzatok!
3: Ne.
5: Vigyázzatok!
3: Ő van ott. Én láttam őt. Oda, ott támaszkodik az égerfához.
1: El innen, gyorsan el.
3: Gyere, fiacskám.
2: Hát, ti csak szaladjatok. Ha ő itt van, akkor én üdvözölni akarom őt. Mi szeretjük egymást. Miért is menekülnék előle? Nem értitek ezt ti. Majd én bebizonyítom. Figyeljetek!
0: Nos, érted most már? Érted, miért mondtam neki azt?
1: Boldogtalan.
0: Hogy... Sokat beszélnek még róla.
1: Sok nappal fény lett azóta, és sok éjszaka sötét lett. És én is sokat gondolok rá.
0: És mások? A többiek?
1: Nem tudom. Mostanában mindig egyedül vagyok.
0: Te most egyedül vagy. Hogy is mondta a ti Gobótok, hogy ő mindenható, hogy ő jóságos?
1: Hát nem mindenható.
0: Épp olyan mindenható, mint amilyen jóságos.
1: Gobóhoz jó volt.
0: Előbb jó volt hozzá, aztán megölte.
1: Nem tudom. Ezt én nem értem.
0: Tanulj meg élni. És vigyázz magadra.

0: Bombi.
1: Felina.
0: Rég láttalak.
1: Régen.
0: Olyan sokat vagyok egyedül.
1: Én is egyedül vagyok.
0: Miért nem maradsz már velem? Miért nem maradsz velem?
1: Nem tudom. Nekem egyedül kell lennem. Haragszol?
0: Szeretsz még?
1: Falina. Kedves Falina.
0: Akkor Isten veled, Bambi.
1: Isten veled.

Miért van ez? Miért bántom Falinét? Miért okozok neki szomorúságot? És miért leszek magam is szomorú tőle? Nem tudom. Nem tudom, nem tudom, de nem tehetek másképp. Miért? Hiszen talán mi...

0: Hammi, fel, talpra.
1: Nem bírok.
0: Fel, el kell innen menned, gyermeke.
1: Jó, megpróbálom.
0: Így. Na, most gyere utánam. Mindig csak utánam.
1: Le kell feküdnöm. Ne haragudjon, le kell feküdnöm.
0: Gyűrjél! Nem szabad arra gondolnod, hogy feküdni lenne jó. Futnod kell, érted? Futnod kell, különben meghalsz. Ő van a nyomodban. És irgalmatlanul megöl, ha rád talál. Gyere utánam. Mindig csak utánam.
1: Bocsásson meg, de...
0: Nincs de! Na, látod a nyomot? Itt feküdtél, és itt volt ő, meg a kutyája. Siess. Már a hátuk mögött vagyunk. Ők már jártak itt, nem találnak ránk. Gyere, gyermeke.
1: Nem.
0: Feküdj. Így. Ne feküdj még le. Egyél előbb.
1: Egy keserű. És a szaga is undorító.
0: Ne törődj vele. Harabd. Harabd csak. Úgy. Jó. Na, hogy vagy?
1: Jobban. Kitisztult a fejem, és nem vagyok már olyan fáradt.
0: A vérzésed is elcsendesült. Nem fog elárulni. Nem mutatja meg neki és a kutyájának, merre vezet az út az életedhez. Most eljössz hozzám.
1: Önhöz, öreg fejedelem.
0: Eljössz hozzám, és ott maradsz, amíg meggyógyulsz egészen. Ne félj.

0: Bambi. Bambi herceg.
1: Hát igazán ön az?
2: Mókus szomszéd.
1: Sokan azt gondolták, hogy ön régesség meghalt.
2: Beteg voltam.
1: Ez a korona, az öreg fejedelmen kívül senkinek sincs ilyen koronája.
2: Úgy? Lehetséges. Viszontlátásra, Mókus szomszéd.
1: De azt akartam még mondani,
2: viszontlátásra.
1: Hogy... Viszontlátásra. Na hát, viszontlátásra.
3: Nem voltál valami barátságos vele.
2: Ön ott volt? Hallotta?
3: Hallottam.
2: Én szerettem volna megkérdezni, hogy mit csinál el a néni. Faline, meg a többiek. Szerettem volna, és mégsem kérdeztem semmit. Nem tudom miért.
3: Férfi lettél, Bambi. És...
4: Oda néz.
2: Semmit se látok.
4: Amott, az árkon túl. A fagyalbokrok mellett.
2: Faline!
4: Ő az.
2: Hogy megőszült. A vidám hegyke kis Faline. Hogy megőszült.
3: Oda mégy.
2: Inkább nem. Milyen fáradt és szomorú.
3: Nem szereted már?
2: Szeretem. Szeretném megszólítani, hogy a rétről beszéljek vele. A régi ösvényekről. Enna néniről. Anyáról. Mindenről, ami volt. Szeretnék átmenni az árkon a régi életemhez. És mégsem megyek. Miért? Miért, öreg fejedelem?
3: Mert megtanultad a legfontosabbat. Egyedül kell maradni.
2: Együtt nőttünk fel. Egy volt az ifjúságunk. Szeretem.
3: Ha meg akarjuk óvni magunkat, egyedül kell maradnunk.
2: De hiszen mi ketten mindig együtt vagyunk.
3: Már nem sokáig.

0: Hallotta?
1: Hallottam.
0: Ez ő volt.
1: Ő volt? De nem itt. Messze.
0: Veszély. Veszély. Veszély. Veszély. Veszély.
2: Vigyázzatok! Ő van itt! Ő van itt! Meneküljetek!
3: Bambi. Bambi. Hallottad?
0: Hallottam. Háromszor. Ő itt van az erdőben.
3: Igen, ő itt van az erdőben. Oda kell mennünk.
0: Hova?
3: Oda. Oda, ahol ő most van. Gyere. Ne rémüldözz. Lépj óvatosan és ne félj. Örülök, hogy oda vezethetlek, és megmutathatom ezt neked, mielőtt elmegyek.
0: Hova készül, öreg fejedelem?
3: Ne állj meg. Utánam, csak utánam.
0: De én érzem a bűzét.
3: Persze, hogy érzem. Hiszen ő itt van.
0: Itt? Hol?
3: Nézd!
0: Induljunk innen gyorsan.
3: Állj! Lépj közelebb. Még. Még.
0: Itt vagyok.
3: És ő is itt van. Nézd, itt van ő. A földön fekszik, és a nyakából vér csurog.
0: Nem értem.
3: Pillancs rá. A szeme.
0: Többé nem néz vele. Mint a patak a télen befagy.
3: Itt állunk egészen az ő közelében. És hol van most a veszély?
0: Nem tudom.
3: Emlékszel? Emlékszel arra, amit Gobó mondott? És arra, amit mindnyájan hisznek? Emlékszel?
0: Ó, öreg fejedelem, én...
3: Most hát láthatod, hogy ő épp úgy fekszik itt, mint bárki közülünk. Hallgass rám, Bambi. Nem olyan mindenható ő, mint ahogy mondják. Nem igaz, hogy ő fölöttünk van. Őt is épp úgy le lehet győzni, mint bennünket. És akkor ő is tehetetlenül fekszik a földön, épp úgy, mint mi. Úgy, ahogy most látod. Érte, Bambi?
0: Azt hiszem.
3: Akkor hát... Én mehetek.
0: Indulhatunk.
3: Nem. Ne gyere utánam. Az én időm lejárt. Most helyet kell keresnem magamnak, ahol befejezzem.
0: Engedje meg, öreg fejedelem.
3: Azokon az órákon, amelyek elébe én most megyek, mindnyájan egyedül vagyunk. Isten veled, fiam. Nagyon szeret. Telek.

0: Megijedt, Bambi herceg?
1: Iszonyatosan megijedtem.
0: Hát ez kedves öntől, igazán örülök, mert olyan régen láttam. Amióta az öreg fejedelem eltávozott.
1: Így teszünk valamennyien, ha elérkezik az idő.
0: Megőszült, Bambi herceg. Nagy ideje már, hogy utoljára láttam. Vagyis hát senki sem látta önt.
2: Anya!
0: Már nem jár arra, amerre, hiszen tudja.
1: Azt hiszem, én most elmegyek.
0: Hát, ha dolga van, dolga van. Néha én is úgy érzem, hogy dolgom van, egészen sürgős. Olyankor én se érek rá.
3: Anya! Anya! Anya! Elvesztél, anya!
2: Anya!
1: Anyátok most nem ér rá.
3: Az öreg fejedelem.
2: Ő az.
1: Nem tudtok egyedül lenni.

0: Bambi. Felix Salten regényének rádióváltozata. A harmadik rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Bambi, Józsa Imre. Faline, Sütcila. Az öreg, Mádi Szabó Gábor. Közreműködött Bence Ilona, Forgács Péter, Gordon Zsuzsa, Gömöri V. István, Hacser Józsa, Jávor Zsófi, Láng Balázs, Markali Gábor, Maros Gábor, Nagy István, Petrik József, Pogány Margit. Zenéjét Hegedűs Emmi állította össze. A felvételt Liszkai Károly és Kerekes Endre készítette. Dramaturg Hakl Jolán. Rádióra alkalmazta Csajági János. Rendezte Varsányi Anikó és Csajági János.
1: A befejező részt hallották. A regény rádióváltozata 1983-ban készült, és legutóbb 2016. december 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban.
0: Bambi gyermekei. Felix Salten regényének rádióváltozata. Első rész.

0: Ki az? Ki jár itt?
1: Hogyan, ki lenne az? Alig pirka.
0: Ha mondom, valaki erre tart. Ettől ébredtem fel. Perri szomszéd! Perri szomszéd! Nem hallott valamit?
2: Magam is csodálkozom.
0: Túl korán van. Túl korán van.
2: Ó, nézze csak, szarkokomám.
3: Pálinne.
0: Á, Pálinne. És a gyerekei?
2: A derék Pálinne.
1: A buta Pálinne. Miért tudhatja ezt egy mókus?
2: Miért mi tudhatnám?
0: A férjemnek igaza van. Pálinne mindig azt csinálja, amit a gyerekei parancsolnak neki.
2: Na.
4: Gyanúnak és Gurrinak Bambi az apja.
0: Azok Bambi gyermekei.

0: estét, Róla néni. Anya is itt van velünk.
1: Szervusztok, gyerekek.
2: Szervusztok.
3: Szervusztok.
4: Szervusztok. Egy furcsa fickó van amott a tisztás szélénél. Nézzük meg.
3: Nem valami ellenség?
4: Hát nem éppen barát.
2: Én látni akarom.
3: Ha nem barát, akkor nem vagyok rá.
1: Nehéz dolgod lehet velük. Apa nélkül. Amikor a férjemet megölte a tűzkéz, ha a gyerekek nem lennének ilyen jók és szépek.
5: Sok örömöd lehet bennük.
1: Igen. És Bambi volt már a gyerekeknél?
5: Egyszer. De a kicsik nem látták.
1: Ez így van. Csak ritkán pillanthatjuk meg a herceget. És te?
5: Magam is ritkán látom.
1: Hívod?
5: Hova gondolsz?
1: Tudom, tudom. Csak úgy megkérdeztem.
4: Gyertek, gyertek, gyertek már!
2: Nincs mitől félne te?
3: Még hogy félni? Miből gondolod, hogy félek?
4: Az nem baj, hogyha valaki óvatos. Itt van, nézzétek!
2: Milyen érdekes! Jaj, szúr! Igazán szúr!
6: A sündisznók általában szúrnak.
2: Ide figyelj, öregem! Nagyon okos dolog, hogy így felfegyverkezel, de minket ne szúrkálj, mi nem bántunk téged.
4: Mi senkit se bántunk.
6: Én nem is hagyom, hogy bántsanak.
2: Jaj, ha nekünk is ilyen hosszú éles tüskénk lehetnének. Végig az egész testünkön.
4: Akkor sok minden könnyebb lenne. Tulajdonképpen ki vagy te?
6: Semmi között hozzá. Nekem is mindegy, hogy te ki vagy.
4: Goromba, fráter!
6: Miért legyek udvarias? Csak zavartok. Na, engedjetek.
2: Menjen!
4: Úgy! Bocsáss meg, nem akartunk sértegetni.
2: Na nézd, csak nem is válaszol.
3: Elment.
4: Kár, olyan mulatságos fickó. Kicsit magorva, de...
2: Akkor, ha?
4: Akkor.
2: Akkor?
4: Akkor.
2: Akkor fogjátok meg! Micsoda nap volt.
4: Remek nap.
5: Ha nincs veszély, minden nap szép. Minden nap boldog. Ha nincs veszély, a...
4: Fújtasd, anya! Történt valami?
5: Fel, Guri!
4: Janó, fel! Veszély van!
5: Nincs veszély. Itt az apa.
2: Apa!
4: Apa!
5: Csend! Nektek nem szabad az apát megszólítanotok. Várjatok, amíg ő szól hozzátok. Üdvözöllek, Bambi.
7: Üdvözöllek, Faline.
5: A gyerekek olyan nagyon szeretnék, ha megmutatnád magad nekik.
7: Ha megtanulnak nézni, majd megláthatnak.
4: Látlak, apa!
2: Hol? Merre?
7: Keres és nézz. Úgy viselkednek a gyerekek, ahogyan kell.
5: Jók és engedelmesek. Csak Genó túlságosan óvatos.
7: Ez a helyes, fiam. Akkor sokáig érsz.
5: De így kevesebb az öröme.
7: Az őzek egyetlen fegyvere az óvatosság. De azért legyél vidám, Genó. Az őzek vidám.
2: Én vidám vagyok, apa. És mindig jó kedvem van. És mindenkivel barátkozom. És...
7: Faline?
2: És...
7: A kicsi könnyelmű. Nagyon kell ügyelned rá.
2: Apa! Apa!
5: Elment.
2: Mikor jön újra hozzánk?
5: Nem sokára.
4: Üdvözlöm!
8: Megijesztettem önt?
4: Egy csöppet sem. Miért rémüldözek a maga csipogásától? Vém macskabagó.
8: Én? Hát nem csipogok. A kuvikok nem csipognak.
4: Nekem teljesen mindegy, hogy maga mit csinál.
8: Szemtelen fickó! A maga apja sokkal kedvesebb volt, tudja meg. Mindig olyan szépen megrémül.
4: Ha nem tud jobb viccet, öreg úr, sajnálom. Nekem aztán csipoghat.
8: Hát szemtelen fickó, szemtelen fickó.
4: Valami baj van? Történt valami rossz?
8: Még hogy rossz? Az ifjúság. A mai ifjúság, kedves Faline.
5: Megbántotta önt Genó valamivel?
8: Mi közöm nekem a maga fiacskájához?
5: Ja.
8: Én csak egy a sok közül. Tiszteletlenek, udvariatlanok, nagy képnek.
5: Ma sem rosszabbak a gyerekek, mint régen. Csak éppen... Mások?
8: Igen, mások, mások! Ez nagyon is igaz. Ha elgondolom, milyen bájos fiatal herceg volt az ön férje.
5: Ó, Bambi, más.
8: Milyen udvarias volt mindig.
5: Igen.
8: Persze a nevelése is jobb volt, mint ennek a sövelvénynek.
5: Ez szemrehányásnak szánta?
8: Ezt magára bízom, kedvesem. Ne vegye sértésnek, de ez az.

0: Jó figyeljetek, gyerekek.
1: Igen, apa.
2: Igen, apa.
0: Én most magammal viszem anyátokat. Sokáig kell velem maradnia. Értitek?
1: Mi is hozzád megyünk.
0: Ezt megtiltom.
1: De hát miért?
0: Ne kérdezgess. Nincs szükségem rátok.
1: Anyának sincs ránk szüksége.
0: Anyátoknak se.
3: Egészen egyedül lesztek.
2: De nem akarom.
0: Hallgass. Nagyon óvatosan kell élnetek. Mindig úgy járjatok, hogy szembe kapjátok a szelet. És figyeljetek az őrszemekre.
1: Az őrszemekre?
0: Ezt se tudod. Kik az őrszemek?
2: A sarka, a varjak, a...
1: Mókus!
0: Helyes. És már az első jelnél be a bozótba. Oda, ahol a legsűrűbb. Nem leszel könnyelmű, Gurri?
2: Majd én vigyázok rá.
1: Engedelmeskedni fogok.
0: És sose hívjátok anyátokat. Ő úgyis visszajön majd, ha megengedem neki. Rátok talál, akárhol legyetek is. De ne hívjátok!
4: Isten veled, kisfiam! Isten veled, Gurri!
1: Nem értem az egészet.
2: Én se.
1: Anya, anya...
2: Ne hívd! Hallottad, hogy nem szabad.
1: De teljesen egyedül lettünk. Hallod?
2: Ki kell bírnak? Na,

0: Nyára. Én is ugyanazt gondolom, amit te. Mégis hallgatok.
1: Mert te beszélni is félsz.
0: Azt szeretném, ha te nálam is jobban félnél.
1: Esteledik.
0: Igen.
1: Menjünk a rétre.
0: Még túl korán van.
1: Éhes vagyok. Anya nélkül. És ráadásul még éhezni is. Most nincs veszély.
0: Veszély mindig van.
1: Te csak maradj, ha akarsz.
0: Hallod? A varjú.
1: Én akkor is megyek.
0: Vissza! Vissza! Anya! Anya!
2: Itt vagyok, kisfiam. Jövök. Mi történt?
3: Geró, nem megtiltottam nektek.
0: Gurri! Gurri!
2: Hol van Gurri?
0: A róka ráugrott. Vér. Vér jött belőle. Aztán ő a tűzkézzel megölte a rókát.
2: És Gurrit?
3: Mi történt Gurrival?
0: Ő magával vitte Gurrit. Ő elment. Elvitte.
3: Szegény szép kislányom.
0: Nem lett volna szabad egyedül hagynom a gyerekeket.
3: Gurri meghalt?
0: Nem tudom. Ezt igazán nem tudom.
2: Nyomorult gyilkos.
0: Én nagyon sajnálom, ne haragudjanak. Kicsi hercegőcske. Ez túlságosan szomorú.
4: Én nem vagyok hibás benne. Én kiabáltam. A kis hercegnő nem hallott.
5: Nem akarta hallani, pedig mondtam.
4: Egészen jól el lehetett volna kerülni. Ő csak a rókát várta.
0: Vigasztalodjon, Falinert.
5: Ez a sors. Senki se kerülheti el a sors.
0: Olyan fiatal volt, és olyan kedves. És most már nincsen. Most már sehol
5: sincs. Ugyan, az ön kislánykája él.
0: Mi?
3: Látta valahol?
5: Persze.
0: Gurri él?
3: Biztos ön ebben?
5: Az úgy volt, hogy ő a fészkem alatt ment el.
0: Igen?
5: Láttam, hogy ő visz valakit önök közül. Gyorsan utána repültem, és felismertem Gurrit. Na, persze, az ön fia nem volt valami kedves hozzám, de én ezt elfelejtettem. Csak a fiú volt Timasz.
0: Bocsásson meg, kérem, bocsásson meg.
3: Azt mondta, felismerte Gurrit?
5: Igen. Ő a két kezében vitte Gurrit, de nagyon óvatosan. Látszott, hogy nem akarja bántani. Talán hazavitte Gurrit.
0: Csak, hogy él. Köszönöm a hírt. Nem lehetek érte eléggé halás.
1: Én tisztelem önt. Én igazán nem akartam megbántani. Mindig megijedek, ha meghallom a hangját. Csak szégyellem bevallani. Bocsásson meg.
5: Látja, kicsi herceg, a véncsont is jó még valamire.
3: Azt mondja Kuvik szomszéd, hogy ő talán elvitte Gurrit magával? Hol van ő otthon?
5: Azt már nem tudom.
3: Akkor hát ki tudja?
5: Én nem.
0: Én sem.
5: Én sem.
3: Akkor majd én megtudom.
1: Tudni fogod, apa?
3: Igen. És megkeresem Gurrit.
6: Nem hallgatsz, Hector!
7: No, ne félj, kicsi. Jóra való kutya ez. Nem bánt téged. Ó, szegénykém, hogy remegsz? Na, meggyógyítalak. Meggyógyítottam én már egy másik testvéredet is egyszer. Na, te kis buta. Itt jó helyed lesz, addig beforr a sebed. Ne nyugtalankodj, a kerítés megvéd, így senki se bánthat. Viselkedj jól, kis boldogtalan. Pár nap az egész.
1: Anya. Anya. Anya. Jaj. Jaj, édes Istenem, mi az?
8: Én vagyok.
1: Kélek szépen, nagyon kélek, hagyjál életben.
8: Én nem bántalak téged. Ha akarnálak, se bánthatnálak, magam is rab vagyok.
1: Mi az, hogy rab?
8: Ha valaki nem mehet oda, ahova akar, az rab. Az én lábamon lánc van. Szép fényes lánc. De ide vagyok kötve vele. Nem repülhetek el. Tehát rab vagyok.
1: Rajtam nincs lánc.
8: Ostobaság. Előtted, mögötted, körülötted kerítés. Se széttépni, se szétrágni nem lehet. Te se mehetsz sehová.
1: Soha.
8: Soha. Ha csak ő nem akarja, hogy elmenj.
1: Akkor mi lesz vele?
8: Mesél. Na. Ne sírj, ha mondom. Majd én vigyázok rád.
3: Gurri! Gurri! Gurri! Kislányom, Gurri!
1: Apa, igazán te vagy az apa?
3: Én vagyok az, Gurri. Én vagyok az, ne félj.

0: Nem félek, apa, de nem tudsz ide bejönni.
1: Nem tudok.
0: A kerítés.
1: A kerítés, majd átugrom rajta.
0: Apa!
1: Ugye, hogy itt vagyok. Ki ez? Ki ez, felej?
0: A barátom. Vigyázott rám sok-sok napon keresztül, amióta itt vagyok. Már nagyon régen a barátom. Mindig nagyon jó volt hozzám.
1: Nem látszik valami nagyon jónak.
0: Ő is rab, mint én. Vigyél magaddal, apa. Ne hagyj itt.
1: Azért jöttem.
0: Anyához akarok menni.
1: Át kell ugranod ezen itt. Másképp nem lehetséges.
2: Ő nem lesz képes erre.
0: Meg tudom tenni.
2: Kívánom neked, kicsi.
1: De ez a vacak túl magas. Rajta, gurri.
2: Megütötted magad?
0: Nem nagyon.
1: Próbáld újra.
0: Nem tudom.
2: Ha odaadhatnám neked a szárnyaimat, szívesen odaadnám.
0: Most mi lesz?
1: Meg kell tanulnod átugrani. Minden éjjel eljövök hozzád, és együtt gyakoroljuk. Addig is vigyázz magadra, gurri. Anyád vár téged.

0: A 700-át, ez meg mi? Ki járt itt? Ki szaggatta meg a kerítést? Ha, nézzük csak. Egy bak. Egy óriási őzbak. Ha, itt jött be a betyár. Ejnye, hisz az udvarláshoz te még túl fiatalka vagy. Nem értem. El akarnak vinni, és te szeretnél elmenni, ugye? Én nem tartalak vissza, ha úgy gondolod. Én nem lehetek anyád. Majd az erdő felnevel. Na, menj békével.
1: Szaladj! Fuss, te boldog!
2: És ha szabad leszel, gondolj majd rám néha nap.
3: Isten veled! Isten veled, uhu barátom! És mindent köszönök!
4: Guri, csak ugyan te vagy az.
3: De jó, hogy itt vagy, Hugocska.
4: Hát élsz.
3: Élek. Mi van ebben olyan csodálatos?
5: A róka? A semmi se volt.
3: Semmi bizony.
4: Tudod róla, szerencséje volt a lányomnak.
3: Az egészen.
4: Elejétől a végéig, úgy, ahogy volt.
3: Nincs mit mesélnem. Apa kiszabadított. Most tudjátok, és kész. Fogjátok meg!
5: De Guri, Guri, várj! Fogjátok meg!
4: Mégis, hogy történt? De hiszen hallottad... Bambi szabadította ki a lányunkat. Persze, hallottam. De mi a történet? Izgalmas? Tudni akarom.
6: Akkor kérdezd meg Bambitól.
4: Tudod, hogy nem merem megszólítani.
6: De ha nagyon kíváncsi vagy.
4: Nélkül is megtudtam egyet-mást, kedvesem.
6: Úgy? Kitől?
4: Az őrszemektől. Azoknak persze elmondta a lányod. Nekünk nem. Furcsa teremtés.
6: Gurrit mindenki szereti.
4: Csak szeressék. Minket úgy látszik nem kedvel a kis Gurri.
6: Bizonyára a terhetekre van. Majd megmondom neki, hogy ne tolakodjon hozzátok.
4: Megsértődtél?
6: Te sértődtél meg.
4: Ha, nevetséges. Gőgös vagy. És a családod is az.
6: Gondolod?
4: Nem csak gondolom, de mélységesen el is ítélem.
3: Lanna már nem barátkozik velem. Alig válaszol, ha szólok hozzá.
6: Talán csak nem hallja, amit mondasz.
5: Buzo is azt mondta, hogy hagy békén, és elfutott.
3: Nem barátkozunk többet velük, és kész, vége.
6: Egy kicsit kínos a dolog.
3: Ha kínos, hát legyen ezeknek az uraságoknak kínos.
6: Akkor persze nem mehetünk ki a rétre.
5: Az erdő nem csak az övék, és a rét se. Ezt tudomásul kell venniük.
3: Mégiscsak a barátaim.
5: Voltak.
7: Bambi gyermekei. Felix Salten regényének rádióváltozata. Az első rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Faline, Sütcila. Bambi, Nagy Zoltán. Gurri, Jávor Zsófi. Genó, Láng Balázs. Közreműködött Csöre Gábor, Hacser Józsa, Maros Gábor, Martin Márta, Petrik József, Raksányi Gellért, Szatmári István, Tóth Gabriella, Újlaki László, Vajda László, Várhegyi Teréz. Zenéjét Hegedűs Emmi állította össze. A felvételt Liszkai Károly és Kerekes Endre készítette. Dramaturg Hakül Jolán. Rádióra alkalmazta Csajági János. Rendezte Varsányi Anikó és Csajági János.
8: A regény rádióváltozata 1983-ban készült, és legutóbb 2016. december 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jakab vagy nem Jakab? A gyermekvers válogatást Takács Márta mondja el.

Ann Szilveszter, önébrezgető. Nyílj csak ki szépen jobb szemem. A bal meg se rezzen, alszik, pihen. Régóta sétál ágyamon a nap. Hallgasd fülem a zajokat. Vad hangját hallom autónak, motornak. Az ingaórák bőszen tiktakolnak. Lábukat mossák a nagyok. A mamák kávét főznek, kakaót. Öltözködnek szép lassan a papák, ma fölveszik az ünneplő ruhát. A kislányok leckéjüket tanulják, az ámuló fiúk szemébe fújják, kik a konyhában vajas kenyeret majszolnak vígan, tanulás helyett. Ó, jaj nekem! Hát fölébredt mindenki. Már nekem is föl kéne kelni. Nyíj csak ki szépen bal szemem, de jobb szemem be ne csukódj te sem. A nap régóta sétál ágyamon. Talpra hát lábai. Tovább nem alhatom. Giselle Prassinos, együgyű mese. A szemedben ott a tenger. A tengeren most vihar van. A viharban bárkát látni, a bárkában ül egy kislány, evezni a kislány nem mer. A bárkában ül riadtan, nem madár, hogy tudna szállni, visszanéz rám némán pislán. Így van jól, épp ezt akartam. A szemedben ott a tenger, s a tengeren most vihar van, nem néz rám már az a kislány. Te se néz rám így riadtan.

František Rubin, a fogak. Anni megmagyarázza komolyan mindenkinek, hogy már 4 foga van. Az első, azzal kiflit enni jó. A második mogyoróra való. A harmadik a diót rágja el, a negyedik a csirkecombra kell. Pici egérfogak csupán ezek, szépek, fehérek, mint a rizsszemek. És mostan te mutasd, Feri fiam. Nekem nincsen csak egyetlen fogam. Ezzel rágom a kiflit, a diót, a csirkecombot és a mogyorót. Mentségül felhozni egyet tudok. Egy van igaz, de az igazi fog. František Rubin, a kis művész. A fejemen nagy karimájú kalap. Megmutatom nektek a rajzomat. Ez itt a kis hugocskám. Ugye szép? Kezében egy csodás virágcserép. Ott 2 madár száll egy sárkány után. Ez meg itt autójában a papán. A képből még hiányzik a mamám. De ő gyerekjáték lesz, igazán. František Rubin, egy tucat tojás. Megmondaná nekem nagyapja, mit kóstál a tojás darabja? Remélem nem mondok sokat. 2 forint neked egy tucat. Ez igen, rögtön áll a vásár, itt a 2 forint s egy virágszál. János a sapkájába rakja őket, csak 2 forint tucatja. De otthon tojások helyett rá egy tucat csibe merett. Csip-csip, sapkája melegében kikelt mind, ettől egyik szépen. František Rubin, az inga óra. Jánosnak piacra kellene menni, de nem tud idejében fölébredni. Ő még ott horkolt dunyhája alatt, amikor már el is ment a vonat. János eladta hát 100 golyóját, hogy vehessen rajta egy inga órát. Tik-tak, tik-tak, szép lassan ketyegett, de minden nap késett egy keveset. És így János bárhogy iparkodott, ezután is lekéste a vonatot.

Pierre Corán, időjárás jelentés. Hétfőn esett, kedden esett. Leveli békám előre látta az esetet. Szerdán esett, csütörtökön már kevésbé esett. Leveli békám előre látta az esetet. Pénteken már nem esett, szombaton a nap is megjelent. Leveli békám előre látta az esetet. Ma van vasárnap, kint hó van, s rettentő hideg. Leveli békám nem látván előre ezt az esetet, ilyettében nyúlcipőt húzott, és elszelelt.

Louis Aragon, Jakab vagy nem Jakab? Ugye te vagy Jakab? Nem, uram. Te vagy Jakab? Nem, uram. Szerintem mégiscsak te vagy Jakab. De nem, nem, uram, nem, uram, nem, uram. Ha nem te vagy, akkor kicsoda Jakab? Talán mégiscsak te vagy, te bizony. Nem, uram. Akkor ugye te vagy Jakab? Nem, uram, nem, nem, uram. Biztos vagy benne, hogy nem te vagy Jakab? Hogyne, uram. Biztos vagy benne? Hogyne, uram. Akkor ugye te vagy Jakab? De nem, uram, nem, uram. Biztos vagy benne, hogy nem te vagy Jakab? Hogyne, uram. Biztos vagy benne? De uram, nem, uram. Akkor mégiscsak te vagy Jakab?

Jakab vagy nem Jakab? A gyermekvers válogatást Vég György fordításában Takács Márta mondta el. A műsort összeállította Vég György. Szerkesztette Fitler Katalin. Rendezte Seregi Zoltán. A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 20-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Augusztus 20-a, egyszerre Tisztelgé Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A Nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
2: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
3: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
2: Küzdelem az áhított célért.
4: Isten házában vagy fia!
2: De a szenvedélyek mögött
5: mindenáron megvédelmezi az országot.
2: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona.
1: Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Nyolc óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Bártfai Kinga, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. A múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, 2 napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat. Interaktív térkép készül az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Összesen csaknem 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en haltak meg, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Ökumenikus istentiszteletet tartanak ma az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban, a bécsi kaputéri evangélikus templomban rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt szolgálnak. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Ismét fogad látogatókat a mecsekben álló Máré vára, amelyet nyár elején vandálok rongáltak meg. A vár ideiglenes megerősítéséért adománygyűjtés is indult, ennek eredményeként végezték el a felújítási munkálatokat. A tájékoztatás szerint a tatárjárás után épült reneszánsz lovagvár teljes helyreállítása csak a későbbiekben valósulhat meg. Ma este tartják a hagyományos éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi gyermekvasúton. A 20 kilométeres gyalogos távot 7 órás szintidővel lehet teljesíteni, érintve a gyermekvasút állomásait és a környék fő látványosságait. Ilyen egyebek között a Nagyrét, több kilátó, a Budaszentlőrinci pálos kolostor romjai, vagy a Széchenyi emlék. Nevezni a rajtnál a Hüvösvölgyi gyermekvasutas otthon előtt lehet, este 7 és 9 óra között. A gyermekvasút a hosszú hétvégén sűrített menetrenddel várja a kiránduló családokat. Többnyire száraz, meleg idő várható, délután csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül, napközben 27-33, este 19-25 fok valószínű. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk, 8 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mennyei kávéház. Cigány György égi vendége, Íj és Gyula, Ottlik Géza és Pilinszki János. Beszélgetőtárs Liptai Katalin.
1: Mindenek előtt hallgassunk meg együtt egy dalt, amit műsorunk nyitányaként is felfoghatnak, emellett egy kis ajándéknak is szántam. A műsor mai főszereplője Cigány György versét Darvas Iván énekli, a zenét Fáji András szerezte.

0: Azért választottam ezt a kis sanzont műsorunk elejére, hogy érzékeltessem a hallgatók számára is, amit persze javarészük már úgy is tud nélkülem is, hogy Cigány György életében és munkájában mennyire együtt volt mindig a muzsika és a költészet. Most persze elsősorban, mint költőt hívtam meg ebbe a műsorba, de hát egyben régi és megbecsült rádiós kollégámat is tisztelhetem magában, aki irodalmi és zenei műsoroknak a sokaságában szólaltatta meg a pályatársait, először a rádióban, most pedig már a televízióban. Azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen én úgy képzelem, hogy a maga számára egyfajta irodalmi vagy művészeti kávéház volt a rádió pagodája, vagy pedig akármelyik műsorstúdió, ahol például a házi muzsika is készült évek hosszú során át.
1: Ami a korábbi évtizedekben talán a New York kávéház vagy a japán kávéház lehetett az írók, költők számára emlékeknek a rögzítésére, az valóban az én számomra mondjuk a pagoda volt, ami alkalom volt arra, hogy itt találkozzon az ember, mondjuk Mándi Ivánt is itt ismertem meg, mert itt üldögélt a 50-es, 60-as években, és várta, hogy ugye rossz szovjet hangjátékokat átdolgozhasson, de hát itt találkoztam Ijéssel, vagy Vörös Sándorral hányszor, mert hiszen sokszor meghívtuk a házi muzsika vendégének. Egyáltalán nagyon sok alkalmam volt arra, hogy költőket, írókat megszólaltassak a rádióban, nem csak irodalmi műsorokban, sőt, számomra ez inkább a zenei műsorok által volt lehetséges, a zene inspirációját is felhasználva, mondjuk a házi muzsikában Jékeli Zoltántól kezdve Kormos Istvánig. Hát azt mondhatnám, hogy ha 80 költőt mondok, akkor talán nem túlzok, hogy legalább ennyien jelen voltak évek alatt. A riporter az néha beszélgető társ, néha talán társ arra, hogy bizonyos gondolatokat megfogalmazom, máskor viszont elégséges, hogyha ott van, mint egy mikrofonálvány, mint egy hallgató, és engedi, és élvezi, hogy a kitűnő költők, mesterek megnyilatkozzanak. Hát ez a rádióban számomra rengeteg örömet szerzett, mert találkoztam itt Jankovics Ferenccel, egyszer rávettem arra, hogy elénekelje, tudja, hogy ő zeneakadémiát végzett, és elénekelte, mint a Károly Kertben korábban a Sarastro áriát, a Mozart varázsfuvalából, vagy itt volt a Zeg Zoltán és Füst Milán, aki beszélt Rácz Aladáról, mert a zenéről mindig szívesen beszéltek, vagy megkereshettem, talán most már szimbolikusan kitágítva a pagodát lakásokba, otthonokba, Megyaszai Vilmát és Nádasdi Kálmánt, akik az irodalomról, sanzonról beszéltek, Megyaszai Vilma férje műfordító volt. Aztán beszéltem egy öreg bácsival, Rexának hívták, ez nem a Grexa, aki lemezgyűjtő volt, ez Rexa, aki elmondta 90 éves korában nekem még, hogy kérem, én még láttam Arany Jánost a Dunaparton sétálni, és Liszt Ferencet a Vigadó kapujába, reverendába két hölgy karolt bele. És ezeket az ember nehezen
0: felejthetetlen látvány lesz.
1: Aztán jártam I. és Gyulánál Tihanyba elég korán, talán 60-ba, és ott készíthettem vele interjút, és talán ez lenne az első felidézendő riport, mert I. és Gyula általában mindig igen nemes, igen fontos erkölcsileg, és talán a haza szempontjából sorsdöntő szövegeket szokott mondani. Itt azonban, és én úgy is nevezem ezt, van egy ilyen Liszt zongora darab kölcsönvéve a címét, hogy La Leggerezza. Itt úgy a Tihanyban egyszer úgy elengedte magát, talán ittunk is egy pohár bort, és rendkívül jókedvűen mulatozva elbeszélgettünk Szabó Lőrincről, aztán provokáltam őt, ugye, hogy előár, tudtam, hogy jártott a házba előárról, és talán azon a helyszínen, ahol voltunk, hát ez különösen alkalmasá vált számára, hogy erről beszéljen. Még emlékszem, hogy feleségemmel voltunk ott, akkor még éppen csak 20 éves volt, csak készült a főiskolára, és akkor mentünk föl Ijéséghez, mondhatom, hogy szívdobogva, nem tudom, hogy a mai fiatalok ismerik ezt az érzést, hogy egy nagy íróhoz elmegy az ember, és levegőt nem kap az izgalomtól, hogy mint egy első szerelem találkozásánál, hát én valóban ilyesmit éreztem, már csak az is dobogtató volt, mert nagyon meredeken kell fölmenni ott a lépcsőkön, és olyan, mint egy színpadi masinéria emelni az embert, hogy ott megjelentünk a színpadon, hogy úgy mondjam, az ő teraszukon, először csak a fejünk, aztán válik, aztán derékig, és akkor végre fölértünk, akkor az így is nagyon kedvesen megakadályozta, hogy ugye szerénkedve hátrálva belelépjek egy uborkás üvegbe, leültetett, és azt mondta, a vendégségbe először is enni kell, az fölold mindenfajta feszültséget. Akkor elkezdtünk egy körtét rágcsálni, aztán következhetett az interjú.
0: Az archívum adataiból pontosan kiderül, hogy valóban ifjúkori műve a kezdőriporternek ez a nagyon jó hangulatú beszélgetés. A 60-as évek elején készült a felvétel, amelyiknek tulajdonképpen minden részlete alkalmas lenne arra, hogy most felidézzük. Hiszen azt hiszem, és épp olyan magával ragadóan beszélt a tihanyi ősz szépségeiről, a házról, a kilátásról, mint ahogy ellenállhatatlan őszinteséggel és iróniával idézte föl azt, ahogy barátja Szabó Lőrinc Tihanyban tartózkodván megírta a 26. évnek bizonyos darabjait. De mivel rám bízta a választást Cigány György, én most amellett a rész mellett döntöttem, amelyben I.S. Gyula Pól Élőárról beszél. Legelőször is arról, hogy hogyan került egyáltalán Magyarországra, illetve a Balaton mellé, jelesül az ő tihanyi házukba, az ismert és kiváló francia költő.
2: Meghalt a felesége, a nős, rendkívüli tragikus körülmények között. Élőár Svájcban volt, felesége Párizsban halt meg, és az Aragon táviratozott neki, hogy meghalt. Szóval mélyen lesújtotta. Jobban is akart aztán majdnem hagyni az írást, legalább erre van, hogy más néven kezdett később verseket közölni. És mivel amúgy is megint anyagi gondjai voltak neki, szóval pénzt kellett keresnie, rádió előadás sorozattal hát belevágott a szakmádba. Szóval valahogyan megcsinálták neki azt, hogy itt a partizán üdülőbe, amire körülbelül 100 méter, kapott szobát, és a rádió főrendezőnője Párizsból, és annak a férje. Ott laktak, de ide jött mindig Élőár, és Ika akkor kislány volt, nem tudom, vele játszott, és szóval megint nagyon kedves, hogy a nagy zseni, hát miben leli a kedvét, hát ott van a, kimondom, a távoli árnyékszéknek az ajtaja, azt kinyitotta, itt nekem volt egy légipuskám, és napközben azzal lőttek célba versenyt Ikával, de fölrajzoltak annak a közepére egy kört, és hát ezzel szórakoztak, hát madarat meg élő állatot nem akart lelőni, ellenben gyümölcsöt, fönn a felső kertben rengeteg gyümölcs volt, két komoly munka között pihenésül, hogy célba lelőtte ezzel a légipuskával a gyümölcsöt. Valamint egy őszi baracot lelőtt, akkor nagy diadala hozta, és most megettik. De lassanként elfogytak az őszi baracok, és azonban abban az esztendőben én kísérleteztem tréfából dinnye termeléssel. Ököl nagyságú kis dinnyék teremtek, és flóra, hogy mégis valamit lelőni valót adjon neki, ezeket a dinnyéket fölakasztotta a fára. Élőán oda ment, és hát lelőtte a dinnyét. És oda ment, ezt persze egymást ugrattuk, és tréfáltunk folyton. És hogy, hát dinnye a fán? Hát mondom, mit surini? Hát nagy vívmányok van, rögtön elhitte. Hát nálunk a dinnye inkább földön terem, Franciaország, vagy olyan tanácsot adott, próbáljuk meg a dinnyét a földön termelni. Hát szóval ezeket lelőtte, mert a dinnye sem volt, és akkor Flóra nem tudta, hogy így van, és uborkákat akasztott végre föl neki a fára. Hát akkor, amikor mondom, hogy nálunk az uborka és a fánter, akkor ébredt rá, hogy azért Magyarország és Franciaország nem olyan óriási a különbség, szóval nem egy varázsországban van. Itt fönn van egy nekem kis házam, oda járt föl délutánonként dolgozni, illetőleg aztán kicsit pihenni is ebéd után, és ottan írt aztán Petőfül egy verset Magyarországról. Kiváló, remek, kitűnő ember volt. A franciák nagyon jól érezték. Általában minden francia nálunk. Szóval ez a magyaroknak a játékos szomorúságba is, mondjuk könnyedségre hajló beszédmodoruk, ami nincs meg se a németekben, se a csehekben, se a környezetünk lévő népekben. Megvan az olaszokban, franciákban, azt hiszem a lengyelekben és magyarokban. Nem tudom, majdnem azt kell mondanom, hogy a borívó népekbe valahogyan. Általában a franciák a magyarokkal jól tudnak beszélgetni. Szóval ez a tréfás, könnyed hang, a ostoba előítéleteknek azonnali kifigurázása, minden tekintének a fölfricskázása. Ahogyan a Tamási Áronba, mondjuk az erdélyi magyar parasztok is ilyen nem csipkelődve, hanem finom szellemi kardvivásra hajlamosan váltanak eszmét, hát a franciáknak ez a sajátja. És a pesti magyar szellemi életnek, és ez egy örökköltő. Azt lehet mondani, hogy majdnem ilyen góbé-szerű, hát nem kell mondanom neked, ugye milyen tréfákat csinálnak az emberek egymással, aminek az alapja szerintem igen értékes dolog, mert akinek őszinte érzelem van a szívébe, az nehezen tudja közvetlenül azt kimondani, ugye? A személyre tartja vissza. Az, hogy egy férfi egy férfinak megmondja azt, hogy szereti, Ez magyar számára és francia számára képtelenség komolyan. Ha van tréfát mond neki, ugye ez valami mondjam, ugratásba közli vele, hogy milyen bizalmas viszonyban tudnék veled lenni, illetve vagyok is. Szóval emiatt azt hiszem ezek elég jól érezték magukat, tehát nem csak előjár, hanem Gilvik, Frohlen, Ruslo, Frénó.
1: És szívesen választanék a sok-sok íj és vers közül egyet, ami talán kevésbé ismert, talán kicsit félre első vers éppen azért, mert most nem a nagy témákat ötvözi össze itt íj és, hanem valami nagyon finom, melegszívű módon a szerettéről, a feleségéről ír. És ez is egy igazi tihanyi hangulat, oda tartozik, ahol az interjú készült. Ez a Beesteledett című vers szerintem a 20. század szerelmes versei közül egyik igazán nemes, szép kis darab.
3: Íj és Gyula, beesteledett. Beesteledett, addig vártalak. Hol tűnsz elő? A liget hajlatak bokra közül melyik rezgő fenyőcske lesz meselény megint? Kibújsz belőle, mint tojásaikból a madarak, hogy szinte szárnyalva felém szaladj. Melyik hajlongó nyírfacsemete lesz varázsütésre egyszerre te, tündér, kit a természet nekem ad, hogy végre jót is adjon. Szeretek itt a rév körül a parton, veled terhes a táj. Mozgásodat, ahogy lépsz, fordulsz, fölveted nyakad, rajzolja, skicceli, eleltalálja, aztán elveti a nád, a sás, a fűzfaág kitartón. Ahány bokor tréfálva fölmutat, jó volna, mondja, s rögtön visszakap. S ha végül is megkönyörül az alkony, s ha végül is te vagy, oly csoda vagy, mint a tengerhab szülte istenasszony, az alaktalanságból, a csaló homályból, a mellre szorítható, szelíd, biztos valóság. Főleg aztán, hogy belekezdel, hogy hogyan utaztál.

0: A következő író, akit szeretnénk megidézni, Ottlik Géza, róla gondolom, hogy nagyon sok élménye, emléke van, hiszen nem egy rádió és televízió műsorában ott volt Ottlik Géza, akit pedig nem volt nagyon könnyű becserkészni, úgy értem, hogy mint riportalanyt nem, hiszen ő eléggé zárkózott alkat volt.
1: Valóban véletlen adta a lehetőséget, hogy sikerült Ottlikot kamera elé állítani, vagy megszólaltatni, egyáltalán is rögzíteni, hiszen ő a hallgatás írója, filozófusa, és soha nem akart a nyilvánosság előtt legalábbis írásain kívül megjelenni, írásaival is alig. Tehát ő nem nagyon akart beszélni. Annak köszönhetem, hogy Vas István, amikor Koromzai Dénes, jó barátjuk, hazatért Amerikából, és itthon volt, akkor a felajánlotta, hogy hát én készítsek vele egy interjút, és hát a világhírű magyar vonos négyesről ilyen módon élő szóval valaki megemlékezzen. És akkor, mint hogy a Koromzai Dénes gyerekkoruk óta az Ottliknak a legjobb barátja, ilyen módon az Ottlikhoz eljutottam, mert hiszen tulajdonképpen az alapgondolat az Ottliktól indult ki, ő szólt a Vas Istvánnak, a Vas István nekem, és akkor megragadtam ezt a lehetőséget, és mondtam, hogy nagyon szívesen örülök a Koromzai műsornak.
0: De csak hát akkor,
1: benne
0: ha
1: jó, Ottlik Géza is eljön a műsor. Mert bizonyára bátorítaná a Koromzait, hogy megmerjen szólalni.
0: Jó trükk.
1: Kinek semmilyen gátlásra nem volt, és kitűnően is nagyszerűen beszélt bármikor, bárhol.
0: Koromzai Dénes volt a híres Ottlik műnek a Minden megvannak, a Jakobi Péter figurájának az előképe, hogy így mondjam, vagy ihletője, a híres Brácsa művészt.
1: Igen.
0: És akkor megvalósult ez a műsor, ugye?
1: És akkor megvalósult a műsor, ez a televízióban Vas István, Ottlik Géza és Koromzai Dénes jelenlétében lezajlott, majd pedig egyszer csak észrevettem, hogy azon az ürügyön, hogy most Rónai Györgyre kell megemlékezni, aki szintén ugye az Ottlik baráti köréhez tartozott, vagy más ürügyel, hogy mostan a Nemes Nagy Ágnessel ki akarunk menni, meg a Mándi Ivánnal az Ebegénybe, és ott a Szőnyi műtermébe szeretném beszélgetni. Majdnem azt mondhatom, hogy az Ottliknak egyszer csak kedve támadt már, hogy eljöjjön.
0: Ő ugyanis ezekben akkor joggal biztonságban érezhette magát, mert nem saját magáról kellett beszélnie,
1: nem ugye? Róla van szó.
0: És közben persze saját magáról is rengeteget elárult.
1: Vagy elsősorban róla volt szó, miközben a többiekről is természetesen, és így születtek meg ezek az interjúk, és hát azt mondhatnám, hogy megszületett egy olyan barátságunk, ami nagyon kedves volt, mert ő nagyon gyakran fölhívott engem délutánonként telefonon, hogy halló, hallottalak ma délbe a Kinyermába, és akkor valamiről elmondta, hogy mit gondol, alkalmam volt meglátogatni itt és ott is.
0: Hogyha valaki egy Ottlik Gézának lehetett, igen, a mikrofon elványa és barátja, az azért elkíséri az ember.
1: Élmény volt, és ennek tényleg maradt is nyoma természetesen az én írásaimban is. Egyszer ugyancsak egy televízió műsort készítendő Duinóban jártam, ahol hát ugye bejutottam a Carlo Alessandro herceg kastélyába, ami nem múzeum, hanem az ő élete, ahol kongresszusok, különböző hangversenyek, üzleti ügyek zajlanak. Ugye ez a Della Torre Tasso, akiket hát most Turnon Taxisnak is hívnak, tehát ez a család. Az ő dédanyja volt az, aki a Rilkét is meghívta oda, nem csak a Rilkét, hanem sokan másokat is, amit egy versben is írtam, és onnan én küldtem egy képeslapot Ottlik Gézának, aki ezt meglepetésemre évek múlva derült ki, hogy megőrizte ezt a lapot, és mondta, hogy ez neki nagyon fontos, hiszen ez a Trieszti öbből, amiről írta az iskola a határomba, és mondta, hogy ő szeretne eljönni, hát természetesen sose ment el, csak mindig mondott ilyen vágyakat.
0: Ő csak mindig vágyott valahová,
1: mindig vágyott,
0: de nem
1: valahová,
0: igen indultál.
1: Részben vágyott Tatára, mert ott van egy kis uszoda, részben vágyott Duinóba, mert meg akarja nézni a Trieszti öblöt, amit sose látott, és amit megír.
2: Ottlik Géza, iskola a határon. Részlet. Már délután, sőt már tegnap alkonyatkor felmerült medve gondolatai közt egy képféle, ahogy elábrándozott az ablakba könyökölve. Egy ismeretlen kis kikötőváros tengerparti piaca. Három oldalról palotaszerű árkádos házak szegélyezték a kövezett teret, közepén magas talapzaton egy szobor állt, s a tengertől és a mélyebben fekvő rakparttól csak egy kőkorlát választott el. Persze nem a Trieszti öbölről volt szó okvetlenül, csupán ezzel a névvel jelölte meg magának jobb híján, mint hogy Triestben nem járt soha, és ennek a városkának is az volt talán a legdöntőbb jellegzetessége, hogy számára teljesen ismeretlen. A tér két belső sarkán két-két szűk mellékutca futott össze derékszögben. Az emeletes paloták közül az egyikben vámhivatal működött, s a földszinti árkádsor alatt esetleg ki is volt írva franciául Duman. A középső viszont bankház volt, vagy hasonló, emeleti ablakai alatt aranybetűs felírás futott végig, Casa Boccanera. De a régi cég fölött lakások voltak, súlyos brokátfüggönyökkel, s mintha ő az egyik ilyen óriási, kazettás mennyezetes teremben fel alá topogva várakozott volna, hajóra, futárra, üzenetre. Mindez, tegyük hozzá, nem volt ilyen világos és egyértelmű. De 31 néhány év múlva Medve nem tudta pontosabban leírni a képszerűvé összeálló gondolatait és érzéseit, mindazt, amin a zászlóai megérkezésekor éppen tűnődött. Nem is lett volna különösebb jelentősége az egésznek, hiszen máskor is. Jóformán mindig járt valami hasonló az eszében, ahogy minden 10-11 éves gyereknek el-elkalvandozik a képzelete, de bosszankodott, hogy megzavarták, és ezért kezdte előről, és ezért érezte talán fontosabbnak ezt a megszakadt gondolatsort a szokásos, akármilyen álmodozásainál. A tengerparti piac, vagy pontosabban a trieszti öbölként lajstromozott benyomáshalmaz megfogható adatait nyilván olvasmányaiból merítette. A hangulat azonban, amelyből az egész kép létrejönni igyekezett, két saját emlékével, illetve egy kettős emlékével volt közvetlen összefüggésben. Amikor a hálóterem ablakában könyökölve Einetten Vincéről eszébe jutott Degenfeld, majd Degenfeld gyors kikapcsolásával a régi piarista ház előtti Dunapart, s egyben a kis balatoni fürdőhely, akkor merült fel előtte valahogyan, mint egy megoldásként a trieszti öböl. Négyszögletű tér, árkádsoros barokk paloták, szobortalapzatok, kőkorlát, tenger, faburkolatos mozaikparkettás termek, francia ablakok, földigérő brokát függönyök, egy lovas ügete hegyeken át, a hágókon át, aztán lovat vált egy fogadónál, s meg nem pihen, sőt hosszú vágtába csap a csillagos homlokú, pihent kancán, s valaki várja, valaki füleli, mikor hangzik fel a szűk utcácska kövein a ló patája, a patkók csattogása, mert a futár titkos, nehéz parancsot hoz. Vagy mégis hajót vár, narancsszín vitorlával. Medve nem tudott jobban mélyére hatolni az összefüggéseknek, mert több ízben megzavarták. A boldog és önfelett havas délelőttjébe belemocskoló félelem éppen úgy, mint a gyűlölködővé torzuló német kisasszony jelensége egy teljes, tréfát nem ismerő, ízetlen világ létezéséről tanúskodott. Medve nyilván igyekezett ebből a megrontott levegőből visszatalálni a jóízű valóságba, és a trieszti öböl esetleg útmutatás volt már, talán egy fontos lehetőséget rejtett magában.

0: És a Rilke által is megírt kertben, a duinói kertben megvan most is, mi ott jártunk, az a kettős törzsű olajfa, amelynek a remegését, ahogy a Rilke mondja, azt, hogy a tüdejében, szívében éltette, azt mondja a Rilke, itt följegyezte magamnak, hogy teste bizonyos fokig lélekszerűen viselkedett, úgy rém lett, mintha a fa belseje alig-alig érzékelhető rezgéseket továbbítani hozzá. Hát mi ott álltunk, ahol Rilke támaszkodott, az olajfa megvan, és hát gondolom, hogy ez a sejtfalak, a gondolatok, a vágyak, az emlékek lüktetése, vibrálása, ugyanúgy, mint Ottlik Géza regényében, és itt jön az a párhuzam a Dunai hajóval, emlékszik a regény utolsó mondataira, amelynek súlyos nyugalmáról azt írja, hogy egész teste finoman, szakadatlanul, tetten nem érhetően remegett. Ez volt az a kapcsolat, ami Rilkén keresztül, ami ugye nagyon kézenfekvő kapcsolat Ottlikhoz, hát Duinót is, és őt is, a tengert is összekötötte, és ebből született nekem is két olyan versem, amit aztán még Ottlik életében majd utána kvázi neki ajánlottam.
1: Cigány György, duinói versek, Ottlik Gézának. Hogy tűri el szervezetünk a percek vétlen mértanát? Ha nincs, nem lehet kihagyás, nincs átugorható idő, egy helyszín, egy szólamú lét, türelmes dramaturgia csitít, bévül nőtt hatalom felettünk. Elkobozva már iménti lépteim, mit ér szalagba préselt hangod is? Lábúj hegyen futkároz itt a víz a part szegélyeken. Egy helyszín, egy szólamú lét felett, másik táj, más idő hever, mint én kövek közt, és fölkelnek velem bármikor. A duinói bolt bezár, de ablakom repül, ahány pillantás, annyi tenger és platán meg erika virág, már óriási részletek fognak körül, nincs visszaút, szívem akár egy állaté. Nem óvja, de megszenteli. Lehet, lehetne. Tudhatom, bár lenne bizonytalanabb a tény, hogy szikla térdel itt, s tenger e tenger locsogás. Petúniák és pálmák, minden a szakadék alján. Aquileából jött, itt jár kell a parton Dante. Tegnap a kék szalomban Liszt zongorázott. Árnyak, Mark Twain a parkban. Innen indult Ferenc Ferdinánd Szarajevóba. De mindenek fölött, a kastély meredek sarkában fönn, Rilke ablakai. Üzleti számlákkal vacakol, szürke szél készül a végtelenbe. Most pedig napernyős korlát alatt kibebújkál a tenger, mély kék és falusi néha, győri Dunapart. Vaslétrán lehet lemászni hozzá, máskor meg itt neszez az ebédlő asztalok lábai közt. Járdányi már csak a betoncsék. A heverő lány nyitott tenyerében sziklafehérség. Harangszó veri fel az űrt, van idő. Lélegzete akár a hajótesteké, észre sem vehető a víz iszonyú ringása. Félálom nyugalom, mezítlen mennyország.

0: Ottlik Géza hangját nem sok, de azért néhány hangfelvétel őrzi a Magyar Rádió archívumában is, ezek tényleg ritka becses értékeink. Azon a kazettán, ami Cigány György ma magával hozott, egy olyan hangfelvétel található, ami talán nekünk itt a Magyar Rádió hangarchívumában nincsen meg. Egy beszélgetést rögzít, ami, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a Bartók emlékházban zajlott a 80-as évek közepén.
1: 86-ban hívtuk meg oda Ottlik Gézát és egy kis közönséget. Hát ez is olyan volt, mint egy házi muzsika, csak itt nem zene volt, hanem ő jelent meg, és ő szólalt meg, és ott nagyon derűs hangulatban, nagy nevetések között remek dolgokat mondott, nagyon jól szórakozottak a jelenlévő kis közönség, és hát ez egy sorozat volt, akkor 86-ban előtte Nemes Nagy Ágnessel is találkoztunk, ott Mándi Ivánnal is, és így aztán Ottlik Gézával. Ezt a televízió rögzítette, és ennek a televízió műsornak a hanganyagában válogathatunk egy kicsit. Persze nagyon figyelni kell, mert Ottlik Géza beszéde egy kicsit olyan, hogy úgy jobb közelről látni szinte az artikulációt, a száj mozgást is, mert néha nehezen lehet érteni, de ha megérti az ember, akkor nagyon is megéri.
0: Végighallgattam ezt a tévéfilmről levett hanganyagot, ami technikailag valóban messze áll a tökéletességtől, és egyáltalán a jól érthetőségtől is. Ennek ellenére igen jókat derültem rajta. Nagyon kellett hegyeznem a fülemet, hogy legalább a nagy részét fölfogjam, vagy inkább kikövetkeztessem sokszor annak, hogy mit is mondott Ottlik Géza akkor a Bartók emlékházban. De ezért a kis erőfeszítésért engem bőven kárpótolt az az utolérhetetlen elegancia és irónia, ami mindig is áthatotta Ottlik Géza valamennyi megnyilvánulását, és remélem, hogy ebből a rádióhallgatók is azért érzékelni tudnak majd valamit a technikai nehézségek ellenére. Kis segítségként annyit hadd mondjak el, hogy abban a pár percben, amit most fölidézünk ebből a tévéfilmből, Ottlik Géza először az 50-es években létezett asztaltársaságukról beszél, és egy bizonyos hamburg

0: dashboard. That paid professionista ökölvényel úgy elfajulta a csalások, a óriás pénzek forogtak fogadásokon, úgyhogy előre le volt futva a mérkőzés, a milliók forogtak ezen. Ellenben senki se tudta végül, ki a leg, ki a jó, ki a legjobb, ki a...
1: Maguk a boxolók
0: se. Úgyhogy akkor Hamburgban egy nagy pincébe minden évben rendeztek egy titkos világbajnokságot. Ők legalább ők tudják. Hát ezt azt ránk mondták, hogy mi hamburgi mértéknak ülünk a Negreskóban, nem is Negreskóban, hol a Dunatos dolga, és mi eldöntjük, hogy ki számít. Rónai György, Pilinszki, Nemes Szögegnes, Lengyel Balázs, nem volt sokan, a Varga Kálmán, a kritikus, hát Smáldi főképpen. És ezt csütörtök, hogy egy ötült össze, Lolikó volt, mert az olyan idők voltak, hogy nagyon füleltek a szomszédasztalnál ülők. Amikor rájöttük, hogy ugyanaz a völd ült megint mellé, és rettentően fél, akkor hát átvettünk egy másik helyre. Aztán mondjuk a Korszó Eszpest, aztán a Duma Korszó. Akkor még a Budai, Budán is voltunk egyszer, meg hát volna. Szóval egy ilyen vándorló asztal volt ez. De neki kellett, hogy egyáltalán tiszta levegőhez jussunk.
2: A iskola határon az nem csak nálunk olvasott könyv, hanem szerte a világon, nem is tudom hány nyelvre. Pedig úrkor tudtam, mert már mondtam egy műsorban, hogy hány nyelvre. Hát, te tudod hány nyelvre?
0: 14
2: nyelvre lefordították. Hát akkor mondjuk ennek.
0: De most szeretném beleszámítom a román kiadást, amit megadom.
2: Kevés magyar írónak adatik meg, hogy mindegy zenész rögtön a világban is ismert legyen.
0: Igen, igen. Az igazság az, hogy nagyon megbuktam tulajdonképpen majdnem mindenütt ebben.
2: Azt honnan tudod?
0: Hát felmúltjuk a francia kiadáson, megjelent egy-két kritika, és akkor utána felfutott három példányba, aztán akkor még 10 év alatt még 4 példány. Hát a szomester Mó mondta azt, hogy egy módja van annak, hogy nagy író legyen, és sokáig él. A fordítás téma, hát az borzasztó. Hát pláne költészetünket, ez nem csak az, hogy a mai regényt, mint az enyém, hát jó, azt még valahogy le szólt, de mit csinálnak Vörös Mattival, Csokonaival, Balassiával, Zsinyagosszal?
2: Hát erre mondja Nemes Nagy Ánnes, ugye, hogy magyar költőnek lenni világirodalmilag életveszélyes.
0: Igen. Én meg az amerikai angolok szoktam mondani, hogy nekik egy tragédia, egy borzalmas veszteség, hogy olyan hülyék, hogy nem tudják lefordítani a magyar jogalmat.

A harmadik személy, költőtárs és barát, akit a Mennyei Kávéházban Cigány György szeretne megidézni, emlékei és egy értékes és érdekes hangfelvétel segítségével, az Pilinszky János. Róla mindig eszembe jut egy furcsaság, amit rá nagyon jelent.

0: elemzőnek tartott. Pilinszky tulajdonképpen nagyon szeretett beszélgetni, és mindenkit nagyon szívesen látott, nyitott szívvel fogadott, aki csak fölkereste. Ugyanakkor egyszer azt mondta a kollégámnak, Szigeti Istvánnak, amikor hárman együtt dolgoztunk egy műsoron, Roppant műgonddal, ebben zenei és irodalmi élményeiről beszélt nekünk, tehát azt mondta Pilinszky, hogy az az igazi találkozás, amikor nem személyesen találkozunk egymással. Tehát ő úgy értelmezte, hogy ha valaki zenét hallgat, vagy verset olvas, akkor sokkal igazibb módon találkozik egy zeneszerzővel, vagy egy költővel, mint hogyha személyesen is ismerhetik egymást. Érdekelne, hogy maguk hogyan találkoztak először, ki kereste meg a másikat, és beszélgettek-e például egymás verseiről is, vagy mindig egész más témákról folyt a szó?
1: Én kerestem föl egyszer az Újember szerkesztőségében természetesen, és megkértem, hogy beszéljen Bachról. Valahonnan meghallottam, hogy őt a zene mélyen érinti. A leggyermekibb őszintességgel mélyen érintette, és ezt elmondta, hogy 4-5 órát hallgat zenét egy nap, és tényleg hát, mint hogy mindent az életben csak maximális intenzitással tudott csinálni, hiszen a verseit is úgy mondja a suttogásnak és az intenzitásnak valami olyan feszültségébe, amiben liturgikus fegyelem is van, ami olyan, mint amikor a katolikus szentmisében a pap az átváltoztatás igéit mondja, egy ilyen suttogó, lelassult, minden szónak a megfelelő kicsengést megadva. Ezért a Pilinszky versmondása talán a leglassúbb versmondás, ami elképzelhető, mert azt akarja, hogy minden szót jól megértsünk, és minden szó kicsenghessen, és minden áttételével és asszociációival fölfogható legyen.
0: Emlékszem, hogy egy műsoromban egyszer meg is mértem ezt, hogy az Apokrif az ő előadásában 2 perccel volt hosszabb, mint ahogy Latinovics Zoltán mondta. Gondoltam. Pedig azt Latinovics sem siette el, de Pilinszky tényleg ezzel a lassító, késleltető technikával mondott verset, de egyedülálló élmény, ahogy ő mondja a műveit. Sőt, mások műveit is, mert van egy olyan lemezés.
1: Olyan élményben volt részem, hogy mikor a Kráter kötetet kiadta, akkor fönt nyaralt a Táborhegyen, Toldalagi Pál barátjának, költőtársának a villáját kapta meg nyárra, hogy dolgozhasson, ott elvonultam, és már korrektúra az asztalon volt, és akkor kitett 2 üveg sört, azt ott iszogattuk, és az első szótól az utolsóig egy délelőtt alatt felolvasta nekem. Fáradhatatlan volt abban, hogy ezt motlik, hogy visszautaljára mondja, egyszer csak csöngött a telefon, és mondta, hogy Jancsi vagyok, fel akarok olvasni egy verset, mert megírta. Azt mondja, jó, várj, becsukom az ablak. Szóval nem lehet, nem, már mondom, és akkor el akarta rögtön mondani a versetet. Van valami kedves gyermeki természetesség, őszinteség, szenvedélyesség benne. Egyszer még az Izabella utcai lakásában, ami igazán egy elég nyomorúságos kis udvar volt, egy egyetlen szál fával, pláne télen a sötétségben jutottam el hozzá, és karácsony este volt. És ott eszegettük a Újemberben kapott doboz szaloncukrot, amit hazahozott. Akkor még ugye őt nem tartották olyan nagy költőnek, csak hát akik ismerték az irodalmi életben, de hát mondjuk a közéletben nem vett részt, akkor azért a rádióban azt már meg lehetett kockáztatni, hogy egy zenei műsorban megszólaljon, mint hogy a Mándi is zenei műsorban jelentette meg a rádióban először a novella részleteit, mert az egy alkalmas keretet adott a mozifüzetre. És akkor volt egy ilyen élmény, amelyről maga beszél, hogy ő olvasgatta a verseket, olvasta az enyémet, és tűnődött rajta, hogy ez milyen az, milyen mondott, nagyon érdekes dolgokat. De hát ami még izgalmasabb volt, hogy én elmondhattam neki, hogy ebben és abban a versében, ezeket a sorokban, miket érzek, mit találok benne, és már nem pontosan mi, de valamelyik eléggé elvont verséről beszéltem, és akkor rám merett, és azt mondta, hogy én nem tudtam róla, hogy ez benne van ebben a versben. Sőt, nem is volt benne. De mostantól, ettől a pillanattól fogva már érvényesen és örökre benne van. Tehát, hogy az olvasó tovább építi a verset.
0: Belekalkulálta talán, igen.
1: Az emberiség közös tudatát gazdagítja.
0: Ez rendkívül szép, ez a nyitottság tényleg, hogy nem így reagált rá, hogy gondolta a fene, hanem hogy igen. Mától kezdve
1: ez most ez benne van. Ettől épül a vers. Tehát azt, hogy a költő nem mindent tud, ami a versben benne van, és azt hiszem ebben tökéletesen igaza van, és eltalálta.
0: Tehát, hogy az olvasó is
1: benne van. Ez egy önálló, élő lény, és nem a költőnek olyan produktuma, hogy ő egyszerűen birtokolja azt maga biztosan. Hát ő is ő csak az eszköze, hogy létrejöjjön a vers.
0: Valaki diktálja és neki, valaki mint diktálja, ahogy Vörös Sándor mondta.
1: És az élet diktálja, és az olvasók tovább diktálják maguknak. Tehát egy vers él, mint
0: ez egy örök
1: fa.
0: Körforgásba igen, kerül
1: talán
0: bele.
1: Így van, igen. És hát akkor beszélt a Pilinszky Zsigmondról, tudja, volt egy híres operaénekes, aki néha hazajött.
0: Nagybátyja volt
1: nagybátyja.
0: Talán, igen? Igen.
1: Erről beszélgettünk, aztán hát Bachról többször, meg Schubertről. Hát
0: Mozartot is nagyon szerette.
1: Hát igen, maga tudja, maga is csinált erről interjút, ezek meg is vannak, úgyhogy tudjuk együtt, hogy mennyire fontos volt számára a zene. Ami egyik legérdekesebb élmény volt, és talán megint olyan, amit Pilinszkyvel kapcsolatban annyi barátja közt, talán más nem mondhat el, mert ez az élmény nekem jutott. Ez az, hogy egyszer keresett engem, hogy találkozzunk-e, valami fontosat akar mondani, és megbeszéltük ott az Asztóriával, Rézsút szembe, a Semmelweis utca sarkán van egy ilyen kis presszó, hogy ott találkozunk. Hát ott leültünk, ő cigarettázgatott, mert hol leszokott a dohányzásról, hol visszaszokott rá, hol azt mondta, hogy nem akar úgy meghalni, hogy dohányzik, mert nem.
0: De azért leggyakrabban én is úgy tudom az emlékezetemben felidézni, hogy mindig olyan kékes füstfelhőben
1: üldögélt. Hogy neki van a Síremlék című drámája, de úgy érzi, hogy ez egy zenei ihletésű darab, hát ha emlékszik rá, hogy ez egy groteszk mesetöredéke, kicsit joneszkus hangulatú dolog, meg ilyen imádságtöredékek vannak összekeverve benne, hát meglehetősen nehéz volna a történetét elmondani. Valami atmoszférája van a műnek, nincs története. És hát azt mondta, hogy ez zenei ihlette, és hogy így tűnődött egy cigarettát, azt mondja, igen, Bach, mondta, és ezt is úgy kicsengette, hogy Bach. Hát én egy kicsit ijedtem, ültem, mert nem tudtam, hogy hogyan képzeli, hogy én majd most hogy keverek ez alá Bach zenéket, vagy milyen Bach zenéket tegyek, mert nem nagyon találtam a kapcsolatot, de hát türelmesen mosolyogtam rá. Mire egy kicsit tovább gondolkozott, és hát azt, hogy nem reagáltam, az úgy látszik inspirált, és azt mondja, illetve Liszt. Akkor egy kicsit még jobban megijedtem, mert aztán a Lisztnek a romantikus hevülete, és hát...
0: Az még kevésbé illet a dolgot.
1: Még kevésbé is illet, és akkor látta, hogy ez se tetszik nekem igazán, és akkor tovább gondolkozott, de ez szemrebben is nélkül, tehát mondjuk semmilyen humora abban a pillanatban ennek nem volt, csak utólag elmondva, hihetetlen komolyan mondta ezeket a változatokat, és akkor végül harmadszorra azt mondta, pontosabban Debussy. És akkor maradtunk Debussynél, ezt már én is elképzelhetően tartottam, és mondta, hogy igen, mondta, és akkor már meg volt győződve, hogy ez mindig is így volt, ezt a művet Debussy inspirálta. És akkor így született meg, később Párizsból ez a Jutta korszak volt, kedves leveleket írt nekem, hogy kedves Gyurikám, van-e még remény a bemutatóra, mert türelmetlen volt már, mikor mutatja be a rádió ezt a közös művünket, hát természetesen idézőjelben téve, mert hiszen nekem annyi volt a dolgom, hogy egy bevezetőt mondtam a mű elé, amit ő szerzői utasításoktól, az összes szereplőtől kezdve, a akkor már Hajós utcai lakásába, ugyancsak egy havas téli napon, látszik ezek a Pilinszkyhez kapcsolódó emlékei mindig téliesek, ezen a napon ott szépen egy magnóval a kezében elmondta, és felolvasta, és együtt aztán megcsináltuk a Debussy zenéket, és végül létrejött egy...
0: És akkor ez egy rádiós ős bemutató volt?
1: Ez egy rádiós bemutató volt, ami nem keltett nagy feltűnés, de azért...
0: Ez mikor tájt volt?
1: Hát ez ugyan már a 70-es évek küszöbén. És akkor a Görgei Gábor, aki akkor még a Magyar Nemzet rádió kritikusa volt, egy nagyon szép cikkben meg is emlékezett erről, hát ő mint költő észrevette. Mások nem nagyon, és azóta is itt a rádió szalaptárában hever, és azt hiszem, hogy...
0: És porosodik, úgyhogy legfőbb ideje, hogy most kiemeljük onnan, és megmutassunk egy részletet.
1: Elővenni, és hát egy kicsit belehallgatni, vagy meghallgatni a Pilinszky által elmondott, Debussy által ihletett síremléket.
0: Kiválasztottam Pilinszky János Síremlék című darabjának rádió felvételéből egy részletet. Ezzel úgy hiszem nem csak Cigány György kívánsága teljesül, hanem talán a rádió hallgatók is örülni fognak egy valódi irodalmi csemegének. Pilinszky a 70-es években talán még nem egészen olyan lassan mondta verseit, mint később, de minden esetre azt hiszem, hogy már akkor is a csak rá jellemző intenzív és feszült stílusban szólaltatta meg a verset. A műnek végül is azt az alcímet adta, hogy Homage à Claude Debussy, hogy milyen előzmények után az Cigány György az imént elmondotta. Összesen körülbelül 25 perc ez a rádió darab. Mi most ebből a befejező részt, az utolsó 5 percet hallgatjuk meg.
2: Kockás ruhába öltözött, rendkívül közönséges 30 év körüli férfi sétál be a színre. Mint a senki se lenne jelen, kényelmesen letelepszik a kerti ágy szélére, ráérősen kihúzza zsebéből a kezét, cigarettára gyújt. Kockás ruhájú férfi. Mondtam, hogy ne firkálj össze mindenféle hülye üzenetet. Ha akarok, akkor jövök, ha nem, hiába firkálsz. Nő, megéledve és minden szépségét elveszítve. Rajtad kívül senki se számít, még életem egyetlen szerelme sem. medve karórájára pillantva. Alig múlt 10 óra, és már is dél van. Déli harangszó. Postás. Térdeljünk le. A medve, a férj, a fehér ruhás férfi és a postás sorra letérdel. Kockás ruhájú férfi tovább cigarettázik, s a szépségében megsemmisült nő balkarjával átöleli a nyakát. Nő. Adj egy slukkot. A medve térden állva pár lépést közeledik az ágy fele. Már nem szól a harangszó. A nő hirtelen a kockás ruhájú férfi mellén elnyomja a cigarettát. A férfi fölordít, a nő hátrahanyatlik a heverőn. Szeme lehúnyva, ismét gyönyörű, távoli és mozdulatlan. A kockás ruhájuk kikerülve a térdeplőket, a színpad előterébe lép, zsebre dugja a kezét, közönségesen vigyorog, és az általános csöndességben elfütyörészik egy rövid, ócska dallamot.

csönd. Hirtelen a kinti leskelődők, gyerekek, férfiak, aggasztyánok és katonák bedöntik a kerítést, s a mozdulatlan térdeplők közt földöntik a kerti padot, a fehérre mázolt asztalt, visítva téplik a lugasról és kerítésről a jótékony lomptakarót, s végül földöntik a kerti ágyat is, földre borítva az élettelenül kinyújtózott nőt. Majd épp oly váratlanul mindenki megmerevül. Kockás ruhájú férfi, visszafordulva a színpad fele, újabb cigaretta közben. Megkéstetek, gyerekek, a lincseléssel, ezt a döglött hülye libát többé semmi sem elengeti meg. A medve föláll, s egyetlen ütéssel leteríti a kockás ruhájú férfit. Medve. A szemgödröm mélyén ások neki sírhelyet. S ha ez se lesz elég, csukott szemem alatt melengetem tovább. S ha ez se lesz elég, belekapaszkodom egy fába, és tőle kérek tanácsot és erőt. És ha még ez se lesz elég, akkor abba hagyom az ivászatot. A tél megígérte, hogy idén is eljön. Hát legvégül is bízunk ebben az ígéretben, hogy végül is minden és mindenki fehér lesz, egyenletesen fehér, egy szóval gyönyörű és semmilyen.

0: A Menyei Kávéházban Cigány György égi vendége volt Illyés Gyula, Ottlik Géza és Pilinszky János. Közreműködött Pap János és Vallai Péter. Zenei szerkesztő Horkai Rózsa. Technikai munkatárs Csák Éva és Göbjös Tamás. Rendező Kővári Katalin. A műsort Liptai Katalin szerkesztette és vezette.
1: A hangfelvétel 1994-ben készült, és legutóbb 2006. augusztus 10-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. Államalapításunk ünnepéről a Kossuth Rádió is megemlékezik. Az archívum kincseiből összeállított átmeneti műsorfolyamunkhoz illeszkedve több régi, de kiváló hangjátékkal és beszélgetéssel ünnepel a Kossuth Rádió. Ünnepi irodalmi összeállításunk reggel 8 órától délután 3 és 4 között, illetve este 7-kor jelentkeznek. Szent István udvarában című ismeretterjesztő műsorunk 11 óra után hallható. Délután 2 órától Várkonyi Benedek műsorából kiderül, hogyan volt ez a nap az új kenyér ünnepe is. Az 1990-es rendszerváltás egyik fontos kérdése az alkotmányozás volt. Este 6 és 7 óra között ide utazunk vissza. Hallgassa meg most, ha akkor még nem élt. Ma is sikerdarab az István a király. Több kiváló műsorunk foglalkozott vele már az ős bemutató idején is. Augusztus 20 színeváltozásairól beszélgetett 1984-ben Györfi Miklós, Boldizsár Miklós és Hanák Péter. Este 8 és 10 között hallgassa meg ezeket, miközben a kutyáját nyugtatgatja. És végül, este fél 11-től egy mai darabbal búcsúztatjuk az ünnepet, vége mindennek. Ez Maruszki Balázs hangjátékának a címe. Játszódik augusztus 20-án Budapesten. Nincs ünnep Kossuth Rádió nélkül. Augusztus 20-án is hallgasson minket.
1: Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szentjobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet. Augusztus 20-án 18 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Kilenc óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Bártfai Kinga, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. A múlt héten titkos szavazáson választották meg képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András megbizatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter miniszterelnök jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkájához. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. A tárcavezető célként jelölte meg, hogy a partnerség a valós szükségletekre épüljön és mérhető eredményeket hozzon a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egész napos ünnepi műsor folyamban élőben lehet követni a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet, este pedig a tűzijátékot és az azt megelőző látványos sót. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe, az Ízek utcája, a nyitott Karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz a város több pontján, szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Ma lesz az augusztus 20-ai légiparádé főpróbája. Emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatásra, valamint megnövekedett légiforgalomra kell számítani, hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos show. A Magyar Honvédség Vitéz Szent Györgyi Dezső 101-es repülődandár, valamint a Magyar Honvédség Kis József 86-os helikopterdandár légijárművei hajtanak végre díszelgő áthúzásokat egyenként és kötelékben a Duna ikonikus hídjai, a Lánchíd és a Margit híd között. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzi játék miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Többnyire száraz meleg idő várható, délután csökken a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap. A szél helyenként megélénkül, napközben 27-33, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő. Híradással 10 órakor jelentkezünk legközelebb, 9 óra 4 perc.
3: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Arany János versét Törőcsik Mari, Básti Juli és Söptei Andrea mondja el.
4: Avarró leányok, jányok, jányok, lakodalom, ó, be sok szép népe vagyon, sok fehéring, bő az ója, libeg, lobog, ha szél fújja. Sem hegedű, se cimbalom, beszomorú lakodalom, mintha orruk vére folyna, dehogy lennék menyasszonya. Jaj, kivágyna menyasszonynak, akit harangszóval hoznak, gyászos ének búg előtte, sírba mennek esketőre. Nem menyasszony, vőlegény volt, hat legényhoz zöld koporsót, apja, anyja sír előtte, keserves a menyegzője. Apját, anyját jól ismerem, megmondanám, de nem merem, mert a szívünk megdöbbenne, egyikünké megrepedne. Jányok, jányok, vegyetek fel fehér ruhát, s jöjjetek el ma csak halott látni, holnap kivinni zöld koporsómat.
3: Arany János a Varró leányok című versét Törőcsik Mari, Básti Juli és Söptei Andrea mondta el, dramaturg Sári László, rendezte Gotár Péter. A hangfelvétel 1994-ben készült. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kafka Margit versét Spányik Éva mondja el.
5: Rokka mese. Két harmatos rózsa, két piros orcája, dalolva motollál takaros nélánya. Pergő szavú rokkám, sebesen, szaporán, segítsen, siessen, édes asszonyanyám. Nem látja ki gyelmed, már zöldel a rétség, lány sorba nem érem gabona érését. Nem érti ki gyelmed, repce aratásra színik tele legyen a nyoszoló láda. Hópatyolat vásznom, csak szője, meglát, engem abba visznek esküvőre. Szakadós a fonál, makrancos a kerek, szeretőm a révbe, odavár, kimegyek. Hervadozó rózsa, halovány orcája, takaros nélánya, hely, de nagyon árva. Gyöngykivarrott párt a repce aratásra, megbomlott, elhullott, tudj a faluszája. Bomladozó gyöngysor a szava, beszéde, szakadós a fonál, édesanyám, nézze! Rozsdás lett a kerék, hogy nem szőttem régen. Kék violát szedni kinjártam a révben, mátka koszorúba, parti fűzek alatt. Szegény kicsi rokkám, bé magára maradt. Nyugodjék kigyelmed, megéri a nászom, szemfedőnek elég, sok is az a vászon.
3: Kafka Margit Rokka mese című versét Spányik Évától hallottuk. A hangfelvétel 1980-ban készült. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Heinrich Heine versét Fodor Tamás mondja el.
6: A takácsok. Könnyük se csordul, csak ülnek zordul, előttük szövőszék, foguk csikordul. Ez a gyolcs Germánia szemfödele. Három nagy átkot szövünk bele. Szőjük csak, szőjük. Átkos az Isten, kihez könyörögtünk, fagyban, ha vacogtunk, éhen, ha hörögtünk. Vártunk, reméltünk több, mint eleget. Megcsalt, kicsúfolt, kinevetett, szőjük csak, szőjük. Átkos a király is, urak királya, ki nem hederít a nyomorjajára, kinyúz belőlünk minden garast, s mint a kutyákba golyót szalaszt, szőjük csak, szőjük. Átkos hazánk is, hazuk hazátok, hol csak gyalázat tenyész, meg átok. Bimbóra gázol a durva láb, s dögön a pondró hízik tovább. Szőjük csak, szőjük! Perdül az orsó, szövőszék kattan. Szövünk napot s éjt, fáradt hatatlan. Ez a gyolcs Germánia szemfödele. Három nagy átkot szövünk bele. Szőjük csak! Szőjük!
3: Heinrich Heine a Takácsok című versét Gáspár Endre fordításában Fodor Tamás mondta el. A hangfelvétel 1981-ben készült. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Hallottunk egyszer egy riportot asszonyokról, akik munkájának eredménye valamiféle textil volt. A színes beszámoló így kezdődött. Régi szövőszék a rokka, de azon sem kézi munkázik ma már senki. Nos, gondolom, nem mi vagyunk az egyedüliek, akiknek feltűnt, hogy a mondatban semmi sem stimmel. Morvai Juditot, a néprajz szakemberét kértük meg, hogy bogozza ki a szálakat, amik itt bizony alaposan összegubancolódtak.
1: Már ez a mondat is mutatja, hogy a szög és vonás mesterségének a terminológiai kifejezése is bizony eléggé összekeveredtek. A szövőszék és a rokka az két teljesen más eszköz volt. A rokka arra szolgált, hogy a kenderrostot fonallá alakítsák. A rokkának volt egy elődje, a guzsaj. Tulajdonképpen mind a két eszközön ugyanaz a munka folyik. A guzsaj az egy egyszerű bot volt, amire rákötötték a kender kócot, a kender rostot, és orsóra pörgetve, kézzel sodorva alakították át kender cérnává. A rokka a guzsajnak egy termelékenyebb, ötletesebb változata volt. A szövőszék pedig az az eszköz volt, amelyen ezekből a fonalakból szövetet készítettek. Kereszt és hosszanti szálaknak egymásba bújtatásából alakult ki végül is a vászon. Na most az, hogy kézi munka, az egyáltalán nem illik se a rokka, se a szövőszék munkájához. A kézi munka különben is régi paraszti szóhasználatban nem igen fordult elő, inkább azt mondták hímzés. Azt jelenti, ami ma is, hogy tűvel és cérnával hímezzünk textiliára valamit. Bár hozzá kell tennem, hogy régen a tojást is hímezték, tehát a hímzésnek volt egy olyan értelmezése is, hogy díszítés.
2: Ijés Gyula az orsók ürügyén. Részlet. Parasztasszonyok ülnek szekér oldalon. Baljukban guzsaj, jobb kezük nagy ujja, csippentve egy-egy csöpnyi nyálat a kimeríthetetlen szájból, pöndöríti a hüvelykkel a fonalat. Pásztorlány siet havasi úton. Ujja közt ügyes kézi orsó, ajkán kimeríthetetlen forrás. Száraz mamák az agyonkopott küszöbön. Csak ajkuk, ujjuk tudja dolgát. Gép némán tekerül a szösz. Brüchel s a Lönének, kedvenceim, képén láthatatlanul is mindig forog, szinte az idő hajtószíjain. Egy rokka.
0: Szép szőtteseiről, jellemző hímzéséről jó néhány tájegységünk is híres. Kezdjük egy déli határmentivel, az ormánságban vagyunk, Csányoszrón. Répás Jolán beszél.
3: Az ormánsági szőttes eléggé aprólékos munka. Nagyon sok időt felvesz a nyüsbe való beleszedése a mintának. Vékony az anyag, és elég lassan telik a szövés.
4: Miről lehet megismerni az ormánsági szőttest?
3: Vannak ormánsági mintáink, amit csak az ormánságban használunk. A színről is meg lehet ismerni. Piros és fehér és lenfonállal kísérjük, ami régi hagyományos.
4: Milyen a minta?
3: Cserleveles, van csillagos tulipános, van makkos. Régebben arra Szaporca vidékén szőlőfürtöset is csináltak, de nálunk azt nem csinálják. Akkor kezdünk ilyen tiszta fehér mintát is, ami gyűrűs abroszoknak használják. Szegfüst csillagossal ezek a mintáink, ezekkel dolgozunk mi.
4: Ha valaki ide jön, akkor meg is nézheti és vásárolhat is.
3: Igen, de csak így helybe, nem szállítunk sehova, vagy ha van rendelésünk, azt elkészítjük.
4: Egy nagy szövőüzem dolgozik, de nem elsősorban ormánsági szőttest készítenek, hanem roncsszőnyeget.
3: Ez csak mellékfoglalkozás, csak azért, hogy a régi hagyományokat fenntartsuk.
0: Az ország délnyugati végéből ugorjunk át az északkeleti csücsökbe. A híres neves beregi keresztszemes hazájába. Annak is egyik leghíresebb falujába, Csarodára. Király Bertalanné, Etelka néni nem csak készíti, hanem a látogatóknak szívesen meg is mutatja a híres vásznakat.
5: Ide csak férhez jöttem, de én királylány voltam, született is.
6: És a kézimunkák királylánya itt Csarodán, ugye?
5: Igen.
6: Kinyitottuk a nagy szekrényt, a nagy szekrényben rengeteg sok keresztszemes.
5: Rákóczi mintás van, árvácskás, makkos.
6: Etelka néni mióta hímez?
5: Úgy 16 éves koromtól kezdve, 30 éve, hogy nyugdíjban vagyok, azóta azt megint kézi munkázok. Akkor, mikor én kislány voltam, hát egymástól tanultuk.
6: A következő generáció Etelka néni lánya, akinek a házában vagyunk.
7: Koka Sándorné Király Klári. Szintén kézimunkázók. Besegítek Etelka néninek. Tervezem, Etelka néni kivitelezi. Ide ilyet, olyat kell tenni, pirosat vagy feketét, és kiszámolni a szálakat, hogy hova mennyi, mennyi minta essen, jól esenek a sarkok, és egyforma legyen mindenfelé. Hát az a nagyobb munka, már amikor elő van készítve, az már egy könnyebb munka.
6: És vannak-e tanítványok a fiatalabbak között?
7: A tanítványok a dédunokák.
5: Az unoka és a dédunoka.
6: Ők is szívesen csinálják.
7: Igen, ők is szívesen csinálják, és ők is nagyon szépen kézimunkáznak. Így keresztszemes mintákat, aztán kalocsait is, de inkább mifelénk a keresztszemes.
6: Ezek a gyönyörű kézimunkák itt állnak a szekrényben. Mi öröme van akkor a családnak belőle?
7: Már ez is egy nagy öröm, hogy eljönnek hozzánk, és megnézik az Etelka néni kézimunkáját. De a falunkban már nincsen ilyen, hogy 90 év felé járjon egy néni, és még kézimunkázgasson. És ha jönnek az unokák haza, kiválogatják, hogy ez az enyém lesz majd, ez meg az enyém lesz majd.
6: Igen.
7: Mivel nekünk gyerek, nincsen minden az övék lesz, ha meghaltunk. Hát addig megélvezzük, fölterítjük,
6: fölterítik, mikor használják?
7: Nem alkalmakra. Alkalmakra azokat az abroszokat, ha vendég van, vagy többen vagyunk együtt, akkor fehér abroszt terítünk, házi szőttest.
6: Azt is saját kezűleg szőtt?
7: Azt is, az is saját szövés. Tessék csak megnézni annak a szövészét. A szövészéken készül.
6: Mitől maradt ilyen gyönyörű fehér?
7: Hát azt én nem tudnám, mert talán a tárolásától is, hogy a szekrény száraz, és időnként kimossuk.

0: Vékonyabb anyag következik, és nem hímzés, hanem festés díszíti.
1: Csornán a forgalmas főutcán van egy szép kis üzlet, frasztpálék, kékfestő és ajándéktárgy üzlete. Nemigen van olyan, aki ne látott volna kékfestő anyagot, vagy anyagból készült használati, vagy dísztárgyat, hiszen mostanában nagyon sokat lehet ezt látni. De gondolom nagyon kevesen tudják, hogy hogyan készül, hiszen ez is egy nagyon ősi mesterség, amit ma már csak kevesen űznek.
2: Csornán a múlt század elején 1829-ben honosodott meg. A szakma akkor Franz Sebastian került Csornára, aki itt letelepedett és elkezdte tulajdonképpen a mostani korszerű kékfestészetnek az alapjait lerakni. A falusi ember viselt vászonnadrágjait, úgynevezett gatyákat, ezeket vitték be a mesteremberekhez, és először csak mint sötétkékre, mint alapszín, így tudták hasznosítani más munkadarabra, nadrágokra, kötényekre. Majd később, amikor már a technika odafejlődött, hogy ezekre az anyagokra technikailag rá tudták vinni a mintát, akkor tulajdonképpen kezdődött meg az igazi kékfestészet. Ez abból állt, hogy a behozott anyagot kifőzték, ugyanis a szennyeződéstől az alapanyagot mindig meg kell tisztítani. Most a kifőzött, letisztított alapanyagot megszárítva, kisimogatva asztalra tették, az úgynevezett mintázó asztalra, és a meglévő péppel, ami tulajdonképpen arra van hivatva, hogy az anyagot a megfelelő mintafával bemártva rávigyük az anyagra, és ez az pépszerű anyag, az úgynevezett pap, megvédi az anyagot a festék ráhatásától. Ezen megszárad, 2-3 napig áll, és utána belekerül a festék csávába. Ez egy 18-20 fokos víz, amiben megfelelő vegyszerek előkészítésével festésre alkalmas küpát készítenek. Ez a küpa szó a kékfestészetben honosodott meg, és az így megmintázott anyagot azután ezekbe a kádakba tulajdonképpen egy hatalmas, nagy kutszerű valami, ami körülbelül 2-2,5 méter mély, 1,5 méter széles. Ebben az előkészített csávába ezek a mintázott anyagok egy úgynevezett kerekráfokra rá voltak téve szépen, és utána belengedve ezekbe a mély kutakba, és ott 20-25 percig lentartva, majd följöve a levegőre, 5-10 percet fönnmaradt, és ezáltal tulajdonképpen az oxidáció következtében rétegenként rakódott ezekre az anyagokra a festék. Na most hát tulajdonképpen a megvásárolt pamut alapanyagot megfelelő előmunkálatokkal, a mintázásnak előkészítve, kézi munkával nyomtuk először, később azután, amikor hát már nagyobb volt az igény, akkor pedig hát géppel is mintáztunk. A szépséget, a patinát, hát tulajdonképpen a kézi mintázás adja, mert az igazi kézi munka, mint minden szakmában, hát tulajdonképpen az jelenti az örömet, hogy mindent kézzel csinál az ember.
0: Anyagunk egyre finomodik, vékonyodik, a vele való munka egyre aprólékosabb. A nem is olyan régen született új alföldi tó a kiskörei víztároló partján van a Bátszalók. Pusztai Jánosné otthonában érdekes mesterséggel ismerkedhetünk meg. A csipkeveréssel.
3: Hol készítenek itt a környéken ilyen csipkéket?
4: Karcagon, Kunmadarason és Kunhegyesen. A Bátszalókon 1921-ben kezdték tanítani a csipkeverést, azóta itt mindig megy.
3: Van egy henger alakú párna,
4: igen,
3: arra van rátűzve a minta. Igen. Ezt látom.
4: Igen. A rajta lévő rajzot először is megtervezem, majd átszurkálom prespán lemezre, az és kirajzolom, kemény papír, igen, és feltűzzük mindig a minta szerint, amennyi orsót kíván, annyival dolgozunk. Ezekben az orsóban van a cérna, és ahogy dolgozok, az úgy fogy róla.
3: Hány ilyen orsót tetszik föltűzni?
4: Mikor mennyit kíván 20-tól 30-ig a mostani minták szerint?
3: Ezeknek az orsóknak a forgatásával, cseréjével, mozgatásával fonódik a minta. Kézben hány orsó van egyszer?
4: 6-8, 10 is.
3: Most itt van 4 orsó. Hogyan alakul ki ebből egy szövés?
4: A szövésnek az alapja, átveszem, csavarom, átveszem, ez a 4-nek a megoldása. A 20 orson végig a vezetőszál így alkotja ki a szövést.
3: Az a minta, amit itt kialakít végül, hagyományos vagy pedig egyedi tervezésű?
4: Részben hagyományos, részben egyedi. Mindenki a maga egyéni elgondolása szerint végzi ezeket a rajzokat. Az elképzelésemet rajzolom le mindig.
0: Püspöki Ferencné Kiskunhalason a varrott csipkéről beszél.
5: Nem csak Kiskunhalason, hanem azt hiszem, hogy az országban sincs, sőt a külföldi csipkék közül is a halasi csipke az a csipke, amit a legelső mozzanattól az utolsóig kézzel varunk, nem verünk. Alig érezhető tűvel és hajszál vékony cérnával készítjük az egészet.
3: És fehér cérnából. Itt a múzeumban beszélgetünk Püspöki Ferencné csipkevarróval.
5: A színes csipkéket, azt az 1902-es évből való, azt úgy tessenek nézni, úgy kezdték. Először színes vonalból, vastagabb szálból. Ez volt az elgondolás, a kezdet a csipkének, de rövid idő után rátértek a fehér cérnára, és most is abból dolgozunk. Régen szekrénycsíkokat, rabókat készítettek, ma már annyira kifinomodott a csipke, hogy fali díszítésre alkalmazzák, elől-hátul üveggel védve, nagyon sok óráig készül egy-egy kicsi terítő, és egy kisméretű csipkét is nagyobb keretbe, sötét háttérbe téve nagyon-nagyon szép fali díszítés.
3: Bizonyára az országban valahol, vagy akár a világon meglátnak egy csipkét, ráismernek, hogy ez halasi.
5: A halasi csipkének a védjegye a 3 keresztbe tett hal. Az minden csipkébe benne van, kivéve egy kicsi virágunk van, amit ruhára alkalmazunk dísznek, abban viszont drót van, a formálása végett, de a többi csipkébe mindbe benne van a 3 hal. A halasi csipkének vannak visszatérő motivumai, a fiú, a lány, a páva, a hattyú, de a virágos motivumokat is egyaránt készítjük.
3: Ez egy olyan múzeum, ahol nem csak az elkészült csipkéket lehet megnézni, hanem azt is, hogy hogyan készül a csipke. Itt ülnek csipkevarrók, és szemünk láttára készítik a csipkét.
5: Nagyon fontos, hogy lássák, hogy hogyan készül, mert szinte el se hiszik, hogy mennyire aprólékos munka, milyen sok időt vesz igénybe egy-egy csipkének az elkészítése, hogy lássák, hogy mennyire szép munka.

0: Fonalakkal, de mondjuk inkább így, zsinórokkal, madzagokkal, spárgával, kötéllel már inkább férfiak dolgoznak. Ugyancsak a bátszalókon beszélgettünk egy kötélkészítő mesterrel, Arany Andrással.
1: Szerettem nagyon, láttam is, hogy hogy fonogatnak, de az apám nem akart, hogy köteles legyek, de csak az volt kedvem a köteles mesterség. Először leraktam a kendert a földre, sorba, hogy hát összetudjam szintén, hogy már egyenes fonál legyen. Legelőször egy kétágú kötőfüget csináltam, volt a legelső kötőfüg, mint gyerek.
2: Aztán itt ebben a műhelyben megtanulta a szakmát, és átvette a műhelyt.
1: Itt meg is tanultam, de közben legjobban Dunántúl tanultam meg.
2: Hogy került Dunántúlra?
1: Vándorultam. Több fele jártam kerékpárral, és aztán mindig oda mentem, hogy nagyobb műhely volt, és többet tanultam.
2: Hány évig járt az országot?
1: 14 évig.
2: András bácsi megígérte nekünk, hogy megmutatja, hogy készül egy kötél. Akkor tessék csak
1: megmutatom. Na kérem, felvettem a surcba, mert ez surc, nem kötél. Mert a köteles, úgy mondják, hogy kötény.
2: Német de, szavak vannak, ugye ebben a mesterségben is.
1: Akkor beleteszi a kendert, például én most egy viszlit tettem bele, mert a viszli az egy fejkender.
2: Igen.
1: És akkor azt felvettem, akkor megyek a fonógéphöz, itt a, veszem a kezembe a spinflekköt, beváltom egy kis vízbe, már csak úgy mondom, hogy bekapcsolom a motort, már csak motor a villanyt.
2: Régen kézzel hajtották a gépet.
1: Igen. Igen, jó kapcsolat. Na felagadottam, és most már nyugodtan ereztem a kötőből a kendert. Most első művelet a fonás.
2: Igen, ennek végét tekeri egy kis horog, és igen, a nyers kenderből engedi András
1: bácsi. Kerepen ez egy kenderből.
2: Már van vagy 6 méter.
1: Ez most kérem szépen, ez 8 méterre megy ki. Na kérem, most kiértem a végére, leteszem. Jövök a másikhoz. Ez jó lesz a bicikli. Ide jöttem a fonógéphöz, akkor leteszem a fonalat, kezdem a másikat.
2: Most kész a 4 zsinór, ugye?
1: 4 fonál, most kezdjük a zsinórzás.
2: Ez csak alapanyag valószínűleg, ez a 4 fonál.
1: Igen. Na, mindjárt előhúzom a hengerstangot. Szabad egy kicsit.
2: Most a 4 fonalat egyenként 4 csigára tetszik fel.
1: Igen, a horgokra rakom föl. Na, most mindjárt viszek egy henger. Na, itt a ler. Melyik is itt a ler, 4 ávú ler.
2: Össze van sodorva a 4 fonal végén, és rá tetszik kötni egy horogra.
1: Igen, horogra, és most már a végig beteszem a lerbe, beteszem a lert a 4 fonál közé, és már akkor indítom a gépet, ami már megy is. Ne tessék megfogni.
2: Igen, és ez a lernek nevezett szerszám összesodorja szépen a 4 fonalat.
1: Na most ennek a végig berajbolom. Ezt rajbolásnak hívják.
2: A 4 véget pedig összetetszik kötni.
1: Nem kötöm, rajbolom. Kibontom, a horoghelyt kibontom, és aztán így berajbolom.
2: Újra felakasztja a horogra.
1: Igen. Befogom egy posztolba, és akkor azért, hogy megkapja a sűrítést.
2: A horog újra forgatja a kötelet, és még sűrűbbre fonja, mint eddig volt.
1: Tessék nézni, kész a zsinór vagy kötél.
2: Hány kilót bír ki ez a kis 4 szálas?
1: Ez? Egy mázsát bír ki ez a zsinór.
2: Gyönyörű, szép, egyenletes.
1: Tessék.
2: András bácsi, ez egy nagyon érdekes mesterség, és nagyon különleges munkafogásai vannak. Bizonyára, hogy a rádióhallgató fiatalok közül sokan nem láttak még ilyet. Ha erre járnak, bejöhetnek-e, megtetszik?
1: De, bármikor jöhetnek, ugye még már volt úgy onnan tanárni. Az volt már ott a gyerekekkel itt, amikor teljesen úgy fontam.
0: Műsorunk eddigi részében olyan mesteremberekről, mesterségekről volt szó, ahol a főszereplő a fonál volt. A hímzéstől egészen a kötél készítésig. Most olyan riportok következnek, ahol természetes anyagokat vonnak szőnek. Gyékeny fonásról és kopic készítésről lesz szó. Gyékeny fonással mi a Hanságban találkoztunk. Ez hagyományos területe, azt hiszem.
3: A hansági gyékeny fonás, gyékeny szövés nagyon régi eredetű, bár nem egyetlen az országban. Például a keleti végeken, az ecsedi láp menti falvakba szintén rendkívül sok tárgyat gyékenyből készítettek. Mindkét területen a gyékeny a fát is pótolta, és nem csak szőnyegeket, lábtörlőket készítettek, vagy kosarakat gyékenyből, hanem például vedreket is, sőt, farsangi alakaskodáshoz, kalapot, vagy csizmát, nagyon sok mindenféle készült gyékenyből. Hogy hanságba hány tárgyat készítenek gyékenyből, nem tudom, de az ecsedi láp vidékén például 52 féle tárgyat számoltam meg, amely valóban csak gyékenyből készült.
0: Vödröt említett. Olyan vödröt készítettek gyékenyből, amelyikből nem folyt ki a víz.
3: Megfonták a vödör alakú gyékeny kosarat, és amikor nedves lett az a gyékeny, akkor csak úgy, mint minden rostos anyag megduzzadt, és nem engedte ki a vizet. Amennyiben emlékeznek még a régi stornóházra, Sopronba, ott is a kapu alatt bizony gyékeny vödrök sorakoztak, amit a régi tűzoltók használtak. A kópicról talán mondjuk meg először, hogy micsoda. A kópic egy tároló edény. Mindenfélét tároltak benne, lisztet, gabonát, hüvelyeseket. Ez egy gyűjtőnév. A kópicnak különböző mérete volt. Volt egészen kicsi, például tojásos kópic, az 20 centi magas lehetett, és volt olyan nagy kópic is, amely ember magaságú volt. El is mondták nekem annak idején a vasi öregek, hogy beleültek a kópic közepébe, és körül kötötték magukat a hatalmas oldalfalakkal, és a végén úgy másztak ki a kész edényből. Hogy mi az edénynek az anyaga? Ez a rozsnak a vékony kötege, amelyet mogyoró vagy fűszfa háncsal kötnek csiga vonalba egymáshoz. Budapesten az aluljárókba ma is látjuk, árulnak ilyen edényeket. Hát ilyesmi a kópic is.
0: A Hanság szélén, Bősárkányban, a gyékeny fonók falujában Bencsik Józseffel beszélgettünk.
4: A gyékeny az olyan anyag, halastavakba terem leginkább, nádosok között, hajlékony, szárítani kell ennek az aratási ideje. Augusztusban van, mikor a melegek vannak, megszárítjuk. Ezt annyira ki kell szárítani, hogy ne penész legyen meg, mert akkor elrohad. De ha már meg van jól szárítva, el lehet tárulni, és

0: Mindenfélét csinálunk, ami létezik.
1: Edényeket vagy lábtörlőt?
0: Lábtörlőt azt nem csinálunk, azt olyanok csinálják meg, akik nem tudják csinálni, értékesíteni a munkájukat máshol, mint azt tudnak csinálni. Olyanok, akik ezt nem tanulták meg.
1: Nehéz megtanulni ezt a szakmát?
0: Hát szerintem nem nehéz megtanulni, csak gyakorlat kell hozzá.
1: Maga hány évet csinálja?
0: 60 éve ebben foglalkozok.
1: Akkor most már engedelmeskedik, ugye?
0: Hát igen, engedelmeskedik az anyag. Szeretem is csinálni, hűvösön, közben a hordó is ott van mellettünk, aztán megbiztatja az embert, hogy menje.
1: Van-e a családban a gyerekek között valaki, aki folytatja ezt a szakmát?
0: Hát a gyerekek között mind más szakmát választott. Hát ez nem szakma, hát mi nálunk csak egy hagyomány. Fiatalokat már nem csinálják. Amelyik ma 20-25 éves van, olyan nem is tudja, hogy csinálni kellene. Azt mondják, szemedet nem visznek be a lakásba.
2: Mikor Szalafő megkérdeztük, hogy ki készít itt a faluban a szép kópicokat, akkor Pető Imre bácsi nevét mondták. Mi az a kópic?
3: Az a kópic, hát egy szalmába készít domború, nem is magyar nép talán ez a kópic. Nem tudom, milyen nyelven lehet neki magyarázni, úgyhogy érthetőbb lenne a dolog. Sok minden tárutak benne, még ma napjainkban is. Régen a gabnát, a rákcsák elrakták oda. De csináltak olyan nagyokat, hogy talán 2-3 zsák buza is belefér, vagy még annál több is.
2: Tehát egy ilyen domború oldalú, kicsit hordóra hasonlító.
3: Igen, fönt a tetej leszükül neki, de még tetű szerkezetet itt csináltak rá, nehogy még valami állat bele is tudjam belepiszkítani.
2: Miből készül és hogyan?
3: Hát kérem, ennek a készítés erdőből magyarófa, alnövényzet az erdőbe. Kárt nem csinálunk az erdészet részül sem, mert hiszen hüvelykújna vastagabbat nem végén tudunk felhasználni.
2: Levágja a magyaróveszőt?
3: Igen, aztán az ember hazahozza, téli estéken szépen ezt feldolgozza. 5-6 éves az jó, 5-6 részre el lehet szépen azt ott hasítani. Aztán mikor elkészültek, akkor hozzá lehet szépen fogni, csinálni. Anyag sok kör hozzá.
2: Milyen anyag?
3: Rossz szalmába szoktuk csinálni, de vadon is term ilyen erdei fű hosszúra megnyűn. Jobban ellenáll, mint a rost, csak egy kicsit keményebb, nehezebb belé dolgozni valamennyire, de tartósága nagyon jó.
2: Azt összefogják, és igen. Aztán ezzel a magyar óhánccsal.
3: Van egy minta hozzá, ez szabályozza, ennek mindig tele kell lenni, azt utána úgy kötni, akkor nem lesz vékonyabb, még vastagabb, se egyforma lesz. Ahogy látod, ennek is kópicon is, hogy körülbelül, mint hogyha milliméterre volna mérve. Hát. De hát meg kézérvés is kell hozzá, mert különben nem megy.
2: De hát nem csak azt csinál itt, előttünk ez a kosár, ezt is maga font a vesszőből.
3: Ezeket is gyártom, több fajtáját ezeknek is, magyarófából is szintén csinálok gazdasági kosarokat, takarmányos kosarokat, nagyokat, mert a etet is napja használnak. A szénát belerakják, nem szúrulik el, jó takarikosságot jelent.
2: Hogyan tanulta meg ezt a mesterséget?
3: Hát ezt megtanulni meg lehet hosszú gyakorlat után. Mert hogy hiába nézja, nem csinál, meg kell próbálni. Mert megy, hát meg kell nézni ezt a mintát, aztán lehetne több fiatalnak is, mert hiszen szeretném látni, hogyha még valaki folytatna tovább is ezt az ősi hagyományt.
2: Tud-e olyan fiatalról a faluban, aki csinál kópicokat?
3: Pillanatilag nem tudok, ha csak később rá nem térnek, hogy na hát mégis kellene még gyártani ezekbe a fajtákba, mert hát nem csinálnak a régi időkben, az egész faluban a téli estéken csinálták, a legnagyobb gazd emberek is kötötték a szakajtót, amit hát háztartásban felhasználtak, a tyüketet is, aztán meg a sertésnek előtték benne a takarmányt. A kenyeret abban szakajtották ki, mert hiszen házilag készült a kenyér, nem mind napjaimban, hát most már erre nincs el szükség, de ez a munka, ez azért továbbra is hagyomány marad, mert hát ha nem is olyan szép, de azért megpróbálok, mert azt hiszem csinálni.
4: Csipkeverők, szövők, hímzők című műsorunkat hallották. Közreműködött Balázsi Gyula. Munkatársak Dobozi Borbála, Gyenes Károly, Jónás Tibor, Kovács Mari, Rockenbauer Pál és Tarnai Márta.
5: A felvételt 1983-ban készítették, és legutóbb 1987. augusztus 27-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz.

0: tölgy.
1: A hős vagyok. Minden díszítője az önélkül. Terebélyem alatt forró délben is fázol. Wagneri operák viharzanak át zord lombjaimon, csatákról, népek és istenek alkonyáról. Amikor a téli és koratavaszi erdőn még csupaszok a fák, én még viselem tavai sárga és barna leveleimet, mint arany és bronz hadiérmeket, melyek elmúlt vitézi tetteimről regélnek. Egyébként hősiességemnek nem magam veszem hasznát. Disznók híznak meg rajtam.
2: Pálma.
0: Versben beszélek, és verssel köszöntsék nagy mozdulatlan legyezőimet, s nagy csöndemet is. Én vagyok a fönség.
1: Cseresznyefa.
3: Kissé régies lehetek, amint minden áprilisban divatja múlt fehér krinolinommal illegek, a múlt századokat idézve, a pásztorjátékot, a szalagos főrangú dámákat, meg a báránykákat a zöld pázsiton. Egyesek édeskésnek is tartanak, unalmaskának. Valóban, majdnem a gics határát súrolom, de én nem nektek óhajtok tetszeni. Mennyasszony vagyok, a tavasz vesz el.
0: Akác.
2: Itáliában, hogyha megpillantasz az utcákon, a tereken, leülsz egy kőpadra, és hazagondolsz. Most elmesélem neked, hogy én, aki mindig eszetekbe juttatom édesanyátokat, az udvarházakat és a cigányzenét, idegenből származom, s a 18. században még nem is jártam földeteken. Nem vagyok faj magyar. Azt példázom nektek, hogy gyakran leghűbb fiaitok azok, kik máshonnan jöttek hozzátok, de gyökereikkel úgy belekapaszkodtak a futóhomokba, hogy onnan többé soha se tudnak elmenni.
1: Szomorú fűz.
0: Hogy miért szomorkodom? Először is láttam az Avon partján meghalni Oféliát. Ágaimba kapaszkodott, dalolt, dalolt, míg a síró folyóban el nem merült eszelős fűzéreivel. Aztán gyászolom a költő költőjét, Müssi Alfredot, aki hozzámam a híres versét írta. Kétségbe esettem, borultam sírjára, mint zokogó özvegy. Azóta azonban annyi költő nyivákolt körül a kisebb fajtából, akiket rólam fűzfa poétáknak neveznek, hogy a kén megdermed bennem. Elfelejtettem azt, ami hajdan fájt. Közönyös lettem. Ma a szószoros értelmében el vagyok fásulva.
3: Babér.
1: Phoebos Apolló homlokát koszorúztam. Pűtia rágta keserű leveleimet jósdühében. Költők, hadvezérek versengtek érettem. Most, miután nincs méltó főreám, szarvasmarhákat gyógyítanak, legyeket írtanak velem, s a szakásné belefőz a krumpli főzelékbe. Mégis arra kérlek, hogyha néha megtalálsz tányérodon, ne nagyon ítélj el. Megváltoztak az idők. A gazdasági viszonyok egyre nehezebbek, tudod. Nekem is csak élnem kell valamiből.
3: Szilvafa.
2: Heten voltunk, uram, heten, nemesi kúriátok portáján. Végignéztük a vidám dinomdánumokat, a szilvaszüretet, mikor rézüstökben bugyborékolt a lekvár, s a gyermekek nyakig majszosak voltak. Az udvarház dobra került, társaimat kivágták, feltüzelték. Magam maradtam, jobb idők hírmondójául. Manapság görcsös gajjaimmal már csak lemenő és fölmenő rokonaidat mutatom, de inkább a lemenőket, akik végképp lementek egy pincelakásba. Unottan hozom meg töpörödött, savanyú gyümölcseimet. Már nem is vagyok gyümölcsfa. Csak családfa.
0: Ciprus.
2: Sovány szerzetes a sírok mellett. Csak egyetlen mondatot mormolok éjjel-nappal. Memento mori.

0: Almafa.
1: Bő zöld szoknyában, széles terebéllyel mesékről álmodom, ha jő az éjjel. A lombjaim közt almák aranya, mindig csak adnék, én örök anya. Vérbük.
0: Látod lilás-vörös leveleimet? Bőrfarkasom van. Kórházi udvarokban hiába várom gyógyulásomat.
1: Szilfa.
2: Nem nagyon szívesen állok szóba efféle taknyosokkal. Meg sem érthetsz. Én most legszebb férfi korom élem. Pont 270 éves vagyok. Ha akarsz, üzenhetsz egyet mást ükunokáidnak. Majd átadom.
0: Ecetfa.
1: Nyurgán elhagyottan áldogálok vörös bugáimmal a nyírkos kert mélyén egy fal mellett. A kutya se vesz észre, ezért lettem olyan savanyú. Hirtelen vadul nőttem fel. Szegény sorsú szüleim semmiféle nevelésben se részesítettek, még faiskolába se járattak.
0: Gesztenyefa.
2: Lombozatom alatt egy középkori székesegyház sötét-zöld homája. Törzsöm, templom pillér. Fehér gyertyáimat azért gyújtom meg, hogy láss a borongó árnyak között, hogy elővehesd imakönyvedet, és imádkozhass.
1: Eperfa. Itt lakmároztál egykor, az eperfán. Jaj, hogy szerettél! Majd ha por leszel, egy nyári szellő még felém sepertán. Fenyőfa.
0: Van-e fa, mely ennyire sokféle és sokoldalú? Hatalmas rokonságunk síkon, lankán, hegyen egyaránt otthonos. Engem gyalogfenyőnek neveznek, de vannak olyan atyafiak, akiket nem így hívnak. Ennél fogva azt kell következtetnem, hogy azok soha se járnak gyalog, csak kocsin és autón közlekednek. Alacsony vagyok. Egyik nagybátyám azonban 75 méter magas. Mi szolgáltatjuk nektek a két legszükségesebb holmit, a bölcsőt és a koporsót. Közben az ágyat is. Úgy látszik, álmotok örökké való összefüggésben van velünk. Olajat szállítunk a tüdőbetegeknek, hegedűvázat a művészeknek. Karácsonykor fűtött szobátokba visszük az erdőt. Egy pár gajjal hangulatot teremtünk. Hasznos voltunk mellett, mi vagyunk a költők is.

0: rózsa.
1: Hódolj, mint királynénak szokás. Aztán majd megengedem, hogy ajkaiddal illesd ruhám szegélyét.
0: Muskátli.
2: Piros bokorugró szoknyámban virítok falusi ablakokban, mint régi híres népszínművek elfelejtett primadonnái. Tárnics.
0: Lila sejem zsebkendőmet lengeti a szél. Milyen bohémes. Itt a virágok gavallírja. Itt a gavallírok virágja. Kamilla.
1: Csecsemők első itala, haldoklók ajkán az utolsó íz. Orvosi székfű, matricarla camomilla. Ne csodálkozz, hogy latinul is tudok. Egyetemet végeztem. Gyógyszerész kisasszony vagyok.
0: Tubarózsa.
3: Lázemészt, elájulok, fáj a fejem, megőrülök, a szájad.
0: Tulipán.
2: Előkelő gazdag családom évekig kezeltetett külföldi ideggyógyintézetekben nem tudok érezni, makacsul hallgatok, az a rögeszmém, hogy én vagyok a világ közepe. Nincs szívem, nincs szavam, nincs szagom. Estéi ruhámban hidegen kevékedem. Szép vagyok, és boldogtalan.
0: Büdöske.
3: Nem én voltam.
0: Nadragúja.
3: Éfi úr, tessék már ide jönni, lelkem galambom. Nézze, mit nem mondanak rólam a népek, hogy boldogult uramat Isten nyugosztalja, elemésztettem, meg hogy csak afféle méregkeverő dajna volnék, ide zargattak a dögös árok mellé szégyen szemre. Üljön le kicsit, nagyon tűz a nap. Hadd borítsam aranyos orcájára virágos kötényemet. Ha szomjas, kóstolja meg ezt a jóféle bogyót. Miért szabódik? Krisztus úgyse nem mérges.
1: Ibolya.
0: Közismert szerénységem tiltja, hogy nyilatkozzam. Ki az a Pimasz, aki nálam is szerényebb mer lenni? Hóvirág.
1: Velem nagyon siettek. Fehér gyolcsból férceltek lazán, vázlatosan. Csak épp összeaggattak varrótűvel, hogy mi hamarabb kidobjanak a piacra, mint mintát. De első lettem. Ez is valami.
0: Napraforgó.
4: Szó sincs róla. Jellemem nem valami erős. Folyton hajladozom, nyújtogatom nyakam, úgyhogy a bőre már egészen megráncosodott. Azzal vádoltok, hogy köpönyekforgató vagyok? Igazatok van. De ti, akik a földre sütitek fejeteket, és a sötétséget imádjátok, tudjátok meg, hogy én a napot bámulom, ezt a mindig mozgó, izzó bálványt, mely úgy változik, mint az élet, és úgy fénylik, mint az igazság.
0: Viola.
1: Négyen vagyunk nővérek. Én a fehér, aztán a kék, aztán a rózsaszín, aztán a sárga. Ruhánkat egy varrónő varta. Édesanyánk gondos nevelésben részesített bennünket. Háziasak vagyunk, kedvesek, szelidek. Ki veszel bennünket, uraim? Bármely aglegény hideg otthonát földerítenők. Mosolygunk jobbra-balra. Kacérkodunk is, az illem keretén belül, ahogy efféle úri lányokhoz illik, azonnal odaugrunk ahhoz, aki táncra kér. Ekkor nevünket egy kis betűugratással franciásan ejtjük ki, ilyen formán, voilà!
2: Csalán.
0: De most már, kedves kosztolányi, végezzen a virágokkal és a szóvirágokkal, mert hosszúra nyúlik. Ne vegye rossz néven csípős megjegyzéseimet. Távol a világtól a szatíra műfaját művelem. Ezért senki sem szeret engem, csak a szamár.

0: Kedves hallgatóink, Kosztolányi Dezső Zsivajgó természet című könyvéből hangzott el részlet. Közreműködött Bánsági Ildikó, Helyei László, Hernádi Judit, Lukács Sándor. Munkatársak Németh Zoltán, Ördög Zsuzsa, Pór Tünde, Simonyi János, Szakács Emese.
1: A felvétel 1996-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 22-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ünnepeljük együtt a nemzetünnepét augusztus 20-án. A Műegyetem Rockpart elektronikus zenei helyszínné alakul, sötétedés után pedig a Kossuth tér is diszkóvá változik. Egész nap kikapcsolódást kínál a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe. Este nagyszabású audiovizuális show lesz a rockparton. Augusztus 20-a a nemzetünnepe. 1000 éve együtt Európában. További programok az augusztus20.hu-n. Készült a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Non-Profit ZRT megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Tíz óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Bártfai Kinga, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Mától Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. A múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Sülyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter miniszterelnök jó egészséget és a lehető legtöbb ember kívánta az új államfő munkájához. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. A tárcavezető célként jelölte meg, hogy a partnerség a valós szükségletekre épüljön és mérhető eredményeket hozzon a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak. Minden 5. nyári szabadidős létesítménynél találtak hibát a fogyasztóvédők. Elsősorban a dokumentációval, a jelölések hiányával volt probléma, és előfordult az is, hogy nem volt megfelelően képzett kezelő a berendezéseknél. A fogyasztóvédelmi hatóság fél év alatt 470 helyszínen, csaknem 2400 létesítményt, vidám, kaland és akvaparkokat, valamint vasalt utakat ellenőrzött. A helyszíni vizsgálatokat az őszi szünetig folytatják. Ismét támadta az orosz légierő a dél-ukrajnai Záporizsját. Egy ember meghalt, hatan megsebesültek, ezen kívül lakóházak és egyéb épületek is megrongálódtak. A város két kerületében áramellátási gondok keletkeztek. Az infrastruktúrális létesítményeket generátorok látják el energiával, tudatta a megye katonai kormányzója. Választásokat sürgetett Ukrajnában a júliusban menesztett védelmi miniszter. Mihajlo Fedorov videóüzenetében úgy fogalmazott, Ukrajna kormányzati válsággal néz szembe, és élesen bírálta a háborús körülmények között zajló korrupciót is. Ukrajnában már több mint egy hónapja tartanak a tüntetések a hivatalából menesztett Fedorov támogatására. Közben az ukrán elnök Jevhenyij Marát jelölte a védelmi miniszteri tisztségre. Volodymyr Zelenszkij döntését még az ukrán parlamentnek is jóvá kell hagynia. Tűzütött ki egy olcsó indiai szállodában, Kolkatában. Legkevesebb 9 ember halt meg, többen megsérültek. A tüzet valószínűleg egy légkondicionáló felrobbanása okozta. Indiában gyakoriak az ilyen balesetek, mert gyakran nincs tűzoltó felszerelés az épületekben, vagy nem tartják be a biztonsági előírásokat. Ma este tartják a hagyományos éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi gyermekvasúton. A 20 kilométeres gyalogos távot 7 órás szintidővel lehet teljesíteni, érintve a gyermekvasút állomásait és a környék főlátványosságait. Nevezni a rajtnál, a hüvösvölgyi gyermekvasutas otthon előtt lehet este 7 és 9 óra között. Többnyire száraz, meleg idő várható, délután csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Északon, északkeleten viszont eleredhet az eső. Napközben 27-33, este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk. 10 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Arc vonások.
4: Az a különös helyzet állt elő, hogy ahhoz, hogy vendégemet, akivel most beszélgetni fogok, beengedjék a rendészek a rádió Bródy Sándor utcai portáján, azt kellett mondanom, hogy Bródy Sándor érkezik hozzám, unokája vagy.
5: Igen, ő 24-ben halt meg, és én 9 évvel azután születtem, tehát nem ismerhettem őt, viszont nagyon közel álltam a nagybátyámhoz, aki szerintem legalább olyan jó novellaíró volt a Hunyadi Sándorhoz. És ő vele bizony sokat voltam együtt, és nagyon közel álltunk egymáshoz.
4: Hunyadi Sándor féltestvére volt édesapádnak és a többi Bródy fivérnek, de amennyire a Családi Album című könyvből kivehető, igen jó viszonyban voltak.
5: Igen, jó viszonyban voltak, állandóan hozzánk járt Sándorka, és nem volt az az érzés, hogy féltestvérek. 5 testvér volt, a Hunyadi Sándor volt a legidősebb, utána a Bródy András, aki író volt, a Bródy István, aki írt és diplomata is volt, az édesapám a János, aki az egyetlen nem író volt, ő üzletember volt, és az Illés, aki szintén író volt, és Amerikába sok bestsellert írt.
4: A diplomataság nálad megjelent, hiszen diplomata szakon.
5: Iskolában voltam, igen, a Princeton-i egyetemen voltam diplomata szakon, a Woodrow Wilson Schoolban, ahol klubtársam és évfolyamtársam a volt amerikai külügyminiszter James Baker volt, és több ilyen alak.
4: Ez idő alatt, vagy talán korábban volt, hogy rendszeresen egy asztalnál ülhettél Einsteinnel és más kitűnő elmékkel?
5: A Neumann Jancsi volt akkor Amerikában az Institute of Advanced Studiesnál, és én ilyen pénztelen diák voltam, és meg voltam hívva oda ebédelni a hétvégeken, és akkor ott volt Einstein is, a Cannon, Oppenheimer, ezek mind ott voltak. Uh-huh. És érdekes idő volt, mert ezeket hallgatni és ezektől tanulni, vagy olyan embertől, mint például a Jacques Maritain, aki annak idején a legnagyobb katolikus filozófus volt, azért tanul az ember, meg ráragadnak dolgok. Én magam diplomata pályára készültem, és kínai volt a fő tantárgyam, de amikor én jártam iskolába, 53-ban végeztem, akkor egy Joe McCarthy nevű amerikai szenátor mindenkiben, aki a keleti országokból jött, kommunistát látott, és nem volt nagy esélyem, bár letettem a szóbelit és az írásbeli vizsgát nagyon jól, és azt mondták, te inkább menjél üzleti pályára, és onnan mehetsz diplomatának később. És ezt is csináltam, de utána nem volt ok, hogy diplomata legyek, hiszen ugyanazt csináltam az üzleti életben.
4: Viszont azt javaslom, hogy térjünk vissza egy kicsit, egy korábbi időponthoz, tehát igen. Princeton előtt, hogy Magyarországon gyermekeskedtél, gondolom, hogy védett és szeretetteljes körülmények között. Mikor határoztad el, hogy Amerikába mész?
5: Ez úgy volt, hogy jártak hozzánk annak idején mondjuk a politikai élet vezetői, mint Dinnyés, és Balogh Páter, és Vas Zoltán. És Vas Zoltán felfedezte bennem a készséget, hogy diplomata legyek, és rögtön ajánlotta, hogy menjek Oroszországba tanulni. És hát közel áll hozzám az orosz irodalom, de azért inkább az amerikai életmód, és így elhatároztam 48-ban, hogy elmegyek Amerikába. El is mentem, és aztán oda jártam Greenwichbe egy ilyen gimnázium, amit gimnáziumnak neveztek, high school ottan, és onnan aztán egy évig dolgoztam, és elmentem a Princetoni Egyetemre, ami nagyon érdekes volt. 20 éves voltam, amikor végeztem, ami Amerikában fiatal egy egyetemista végzésre.
4: És hát azt hiszem, hogy nem csak ott.
5: Hát én nem tudom itt milyen, de akkor jöttem ki, szóval 53-ban, akkor 20 éves voltam. És akkor elkezdtem dolgozni egy cégnél, rövid ideig voltam, 38 évig, és ezt a céget úgy hívják, hogy Young & Rubicam, és annak idején a legnagyobb hirdetési cég volt a világon, és ott mint kifutó fiú kezdtem, és már előléptettek, amikor nem kifelé kellett vinni a csomagokat, hanem bent az épületben különböző departmentokban dolgoztam, és vittem ki a postát, és akkor mindenkinek magára volt bízva az, hogy valahová bekerüljön, hogy fölvegyék. És én az összes departmentot bejártam, a kutatástól a kopi írásig, a televíziótól a rádióig, a kliens szervisztől, client szervisztől, és mindegyikben voltam. Aztán 59-ben átküldtek Európába, akkor még csak két iroda volt, Londonban és Frankfurtban, és aztán barátaimmal és társaimmal felépítettük az európai idollákat, aztán az ázsiaiakat, a dél-amerikaiakat, és mindenütt a világon. Mielőtt észrevettem, már volt 200. Az egyik irodából nőtt ki a másik, tehát barátok is voltunk. Szerettünk egymással dolgozni, és ez megmutatkozott az eredményeken is, és úgy jött ki, hogy tényleg nem az én munkásságom volt, hanem annak az eredménye, hogy talán szerettünk együtt dolgozni, és azt gondolták, hogy hát én vezessem azt. És ugye emlékszem, hogy a Vérhalom téren itt Pesten édesapám hozott nekem Olaszországból egy biciklit. És én ezt a biciklit ott két üveg málna szörpével cseréltem. Hazamentem bicikli nélkül, és fölhívott a srácnak az édesanyja, hogy hát ez hogy van, és ez rendben van-e. És apám megkérdezte, hogy ezt csinálta maga? Mondom, ezt igen. Azt mondja, hát maga nem kap itt elég málna szörpöt ide-haza? Mondom, hát nem. És erre azt mondta, hogy ez rendben van, de azt mondja, magából se lesz soha üzletember, mondta ő. És talán ebbe igaza is volt, mert én éjjelenként elkezdtem írni a naplómat, ami nem abból állt, hogy mit csinálok, hanem hogy mit gondolok, mit érzek, aforizmák, műfordítások, ilyen dolgok, amit épp most 20.001 éjszaka címen adtak ki, és ez a 20.001 éjszaka az 54 év, mert én napközben dolgoztam, és éjszakánként írtam a gondolataimat. Ez 45 bőrkötéses jegyzőkönyv, amivel egy ilyen kis könyv.
4: És ez már nem is az első Magyarországon megjelent kötetet. Azért így mondom, vagy azért kell így mondani, mert az Egyesült Államokban több könyved előzte meg ezeknek a megjelenését. Hasonló műfaj, tehát, hogy bölcsességek gyűjteményei azok is?
5: Most a bölcsességeket csak azért tudom mondani, mert sok azokból az írásokból nem az én gondolatom és írásom, hanem amit fontosnak találtam. És jelentek meg ilyen könyvek, igen. Ezt, amit Magyarországon megjelent, kivéve a magyar részeket, amik ugye kis terjedelműek, és a sajátomat, amit át kellett fordítanom, ezek tulajdonképpen a világ legtöbb írójától, akiket én kedvelek, azoktól származnak. Vannak benne magyar költők leginkább, mert a nyelvemet ugye a 50 év alatt úgy tudtam megtartani, a magyar nyelvet, hogy leginkább verseket olvastam.
4: Időnként küldtek neked Magyarországról könyveket, vagy beszerezted?
5: Nem küldtek, hanem New Yorkban volt a Püskinek nagyon jó könyvüzlete, és onnan szereztem be is más helyekről. De hát azok a költők, akik engem érdekeltek, nem csak a régiek, hanem a mostaniak közül, a mostani, hát Vörös Sándor se mostani, de azért mégis a múlt században fontos szerepe volt a második felében, és Pilinszky, akit nagyon szerettem, és egy nagyon nagy költő, aki nem annyira ismert Magyarországon, amit kéne, Csokics János, aki ettől sok van az én könyvemben. Ezeket szerettem, és hát ugye olvastam Hunyadi Sándort, néha nagyapámat, és hát azokat, akiket nem csak kell, nem csak illik, hanem szerettem, és volt prózai, hát Mikszát, és Móric, és Tamási, és Nyírő, de olvastam Takács Sándort például, történelmet, és hát ugye Adit. Nem meglepő az én listám, de olyan, ami az emberben megtartja azt, hogy egyrészt magyar, és nem lehet soha más, és másrészt, hogy milyen nagy a magyar irodalom, mert nekem nagyon sok író és költő barátom van külföldön, például Borgessel, akit én nagyon nagy írónak tartok, egy 35 éves barátság fűzött hozzá.
4: És mi hozott titeket össze?
5: Ezt elmondom neked. A Borgessel úgy jöttem össze, hogy volt egy elnöke a vállalatomnak, akit milyen ceremóniai látogatásra levittem Argentínába, és ő neki volt egy meglepetése számomra, és a meglepetés az volt, én még fiatal voltam akkor, az volt, hogy ő tudta, hogy mennyire szeretem a Borgest, mert adtam neki könyveket Borgestől, és elintézte, hogy a Borgest fogadjon minket az állami könyvtárba, Buenos Aires-i könyvtárban.
4: Amelynek ő volt a
5: vezetője.
4: Borgessel angol nyelven kommunikáltatok, vagy esetleg spanyolul?
5: A Borgessel angolul leginkább, de néha spanyolul, amikor ő valamit ki akart fejezni, ami jobban fejezett ki. És van neki egy könyv, amit úgy hívnak El Informe Brody.
4: Igen?
5: Igen.
4: Brody jelentése.
5: Igen. Tehát így is mondani. Nagy író volt, de szerintem a Vörös Sándor abban a klassz, az a klasszis szerintem.
4: Igen, ezt mi tudjuk. A 20.001 éjszaka című könyved idézeteket tartalmaz, és a saját megfigyeléseidet. Ezekben sok szép gondolat van, de az egésznek az iránya mégis azt merném megkockáztatni, a bölcsesség.
5: Nekem a legfontosabb az, hogy én egy boldog ember vagyok. Korán sem vagyok saját magammal megelégedve, de boldog vagyok. És rájöttem arra, hogy a boldogságom kis dolgokból fakad. Egy gyerek rám mosolyog reggel, az engem egész napra boldoggá tesz, vagy látok egy sárga rózsát, vagy egy szép virágot. Ilyen kis dolgokban a boldogságot megtalálni. És más emberekben, mert minden emberben van jó és tehetség, és valami különleges. És ha ezt keresi az ember, ahelyett, hogy azt keresi, hogy mi választ el bennünket, akkor nem csak boldog lehet, hanem az is. Most én nekem egy külön boldogságom az, hogy nagyon későre megszületett két gyerekem, hát hiszen öreg vagyok, és 10 éves a legfiatalabb, és hát többet tanít ő engem, többre, mint bárkitől is tanulhatok. Éppen most mondta nekem, hogy tudod, papa, nem beszél magyarul, szóval mi párok vagyunk, két oknál fogva mondom, mi az kicsi? Azt mondja, hát mind a ketten imádjuk egymást, és mind a ketten meg vagyunk fázva, ezt most mondta nekem. Mondom, ez igaz, ez így van. Bennem mindig kitör a vidámság. Nem kell választani az életben a rossz és a jó között. Mert ha nem látod a rosszat annyira, akkor meg se jelenik. És ha jót látod, akkor mindig ott van. Én ezt így vélem, és szeretek emberekkel együtt dolgozni egy célért. Ha támadok valamit, nem az embert támadom, hanem a dolgot, amit el akarok érni. És ha az ember ezt együtt próbálja elérni, ez nagyon könnyű elérni, szerintem. Uh-huh. Van egy cél. Lehet, hogy ez hibás, de ez az én gondolatom, ez az én érzésem.
4: Ehhez képest egy meglehetősen negatív szöveg olvasható ebben a most megjelent kötetben, amely a külföldről hazatért magyar embernek a bosszankodását tartalmazza. Bennünk rejlő irigységünk tiltja a tehetség és tudás lelkes támogatását. Itthon protekció uralkodik, folytatódik később az idézet. A lehetőség többnyire a hiányos tehetségűeknek, vagy az éppen hatalomban lévő rendszer által elfogadottaknak adatik meg.
5: Azért, mert élvezem az életet, azért én megmondom azt, amit látok. És hogyha így látom, nem próbálom szépíteni. Ez ténylegesen így igaz, ahogy felolvastad, bár ez csak egy része annak, ami ott le van írva. Mert hiszen ott van Eszterházy Jánostól egy idézet.
4: Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig szeme előtt lebeg azok példát adó munkássága.
5: Ez így van, és amit én tapasztaltam az, hogy az országnak azok a nagyjai, akik külföldön élnek, amikor hazajönnek, sokszor az érzés fogadja őket, hogy ők valami módon szerencsések. Hogy ez egy véletlen, hogy ők kitűnhettek.
4: Mármint, hogy külföldön.
5: Igen. És hogy hát az itt nem úgy lett volna. Vagy talán ez más, ez egy más világ. Én azt hiszem, hogyha a magyarok összefognak, megbecsülik azokat a kincseiket, amik vannak idehaza és külföldön, és annak ellenére, hogy valaki másként gondolkodik, mint ők, el tudják fogadni. És az, amit mi Amerikában melting potnak nevezünk, ami inkább összehozza a különböző nációkat és gondolkozású embereket, ha az itt megvalósulna, a magyarok verhetetlenek lennének. És nem döngetnénk mindig a mellüket dicsőségbe, hogy milyen nagyok vagyunk, mert nem kéne mondani. Kitűnne. Látnák a mások. Mások is meglátnák. És én azt hiszem, hogy egy Bartók Béla az már nagyobb, mint ez az ország. És az nekünk nem árt, mert annak ellenére magyar.
4: Neked elhihetem, és talán a tisztelt hallgatók is elhihetik. Tehát ez valóban így van, hogy Amerikában működik a melting pot, és kisebb a protekció?
5: Én azt hiszem, hogy protekció van, ami más Amerikában, hogy irigykedés, gyűlölködés nincs. Nem akarok magyarokról beszélni. A franciáknál nagyon feltűnő az, hogy ha az embernek van egy tehene, akkor nem akarja, hogy ugyanolyan tehene legyen a másiknak, ugyanolyan jó. Amerikában, hát legyen kocsia, legyen tehene, legyen mindene, én is akarom azt, és megcsinálom. Uh-huh. Ez egy különbség. Tehát nem, nincs irigykedés ilyen módon, és nincsenek. Én itt mihelyest jobban megismerek egy szakmát, és ez a tudományra is vonatkozik, az írói szakmára. Itten irigykedések vannak, klikkek vannak. Én nem hiszek a klikkekben, én hiszek jó írókban és rossz írókban.
4: Mióta hazajársz, megalapítottad a Bródy díjat első kötetes írók számára. Tehát már csak ezért is, majd pedig munkálkodásod legfrissebb eredménye ez az Alibi, antológia vagy folyóirat. Nyilván kapcsolatba kerülsz sok magyar íróval, költővel, irodalomtörténésszel. Ezek szerint ezeknek az embereknek a társasága végül is jól esik neked?
5: Én mulattatónak és érdekesnek tartom. A fiatal írókat nagyon szeretem, mert hiszen azért volt ez a díj első kötetes íróknak kiírva, mert a nagyapa a Nyomor című könyvét 18 éves korában adtak, és észrevettem azt, hogy itt van Kossuth díj, és ilyen díj, és olyan díj érdemekért, amik egy karriert honorálnak, ami nagyon jó. De mi van itt egy első kötetes írónak, és mi van itt, ami segíti a második kötetét kihozni, ami még nehezebb, mint az első. És gondoltuk, hogy egy ilyen díj tényleg érdemes lenne. Amint most egy új díjat írtunk ki, amiről nem tudom, hogy tudsz-e, amit a Centrál Kávéház írt ki, ez a Zuboly díj, ami egy folyóiratnak adatik, amely magyar nyelven van írva, lehet felvidéki, erdélyi vagy vajdasági, és annak a szerkesztősége nyeri minden évben, és a kuratórium elnöke Tomokos Matyi, és Sali Noémi és Ilia Mihály a tagok, és ezek fogják első ízben eldönteni idén, hogy melyik az a folyóirat, amely ezt megnyeri. És ez egy komoly díj, mert itt is egy hiányt láttunk, hogy nincs egy ilyen fajta díj.
4: Ezek a nevek is jelzik, hogy meglehetősen széles körben tájékozódsz a magyar irodalmárok között. Érzed esetleg lecsapódni a különféle ellentéteket, sőt ellenségeskedéseket?
5: Érzem.
4: És hogyan tudod kezelni?
5: Hogy nem veszem észre. Uh-huh. Én nem veszem észre, mert ha valaki például Lukács Jánossal beszél, és nekem a John barátom sok éve,
4: tehát John Lukács az amerikai történész.
5: Az amerikai történész, akinek mondjuk már 9 könyve jelent meg Magyarországon, vagy pedig Rész Pállal beszélek, vagy Domokos Matyival, vagy Szőcs Gézával. Ezek mind emberek, akik más backgrounddal, más utakon mennek. De hát nincs kétség afelől, hogy ezek nagy egyéniségek és nagy tudású emberek. Márton Lászlóról nem beszélve, ő szintén közel állok, akiben szintén megvan ez. Ezeknek a tudásuk hatalmas. Én tanulok tőlük, és én szeretek tanulni. Mindig. Az egy jó dolog.
4: Arra szeretnélek még kérni, hogy befejezésként valamelyik részletet, valamelyik idézetet mutasd meg a hallgatóknak.
5: Ez egy Csokis János vers, utolsó 3 vers szaka. Legvégül néhány szó marad. Fekete, fehér, só és homok. Fekete só és fehér homok. Saktábla, kősivatag. Szürkén kering a hold, hamvába fúl a nap, a tűz, a víz régen kiholt, itt nem lesz többé, ami volt, a föld sötét marad. Se én, se te, se ő, se fény, se levegő, ahol már semmi nincs, csak homály és puszta kő, a lét elmálott morzsái közt feszül a tér, lüktet az idő.
3: Arc, vonások.
0: Alexander Brodyval a szerkesztő Zoltán Gábor beszélgetett. A hangfelvétel 2001-ben készült.

0: Íróvá avatnak. Bródi Sándor indulása. Bevezeti Zészalai Sándor.
1: Csupa tűz, csupa láz, csupa élet volt. A korhat régi irodalom mellett mindig a finom pszichológiát, az eredetiséget képviselte. Igen, Petőfi óta így érdekes magyar írói egyéniség nem élt még. Ő hozta el mi hozzánk a francia naturalizmus magját, s az ő magyar lelkében termékenyült hatalmas zúgó vetéssé. Nélküle nem tudnók elképzelni a mának az irodalmát. Akik ma írnak, mind az ő pompás stíljéből s gazdag eszmevilágából tallóznak. De mindez még mellékes. Azt akarom csak megemlíteni, hogy kevesen írtak olyan szépen magyarul, mint ő. Szakadozott magyar stílje úgy hat rám, mint valami nagyon természetes, lélekből jövő, lihegő beszéd. Különös, tüneményszerű, cigányos mesekirály, hatalmas író művész, de minden porcikájában magyar volt, és úgy a lelkünkhöz nőtt. Erdélyi szavakból, budapesti szólásokból egy új nyelvet gyúrt, amelyet senki se beszélt, és beszél. Magasabb nyelvet, akár a versek nyelve, és azóta rajta a márkája, az övé, egészen az övé. Alakjai is ezen a nyelven érintkeznek egymással. Kosztolányi Dezső.
2: Minden dolgom készülődés valamihez, ami aztán meg nem lesz soha. Igen büszke vagyok azokra az évek előtt éjgyomorral eltöltött órákra, amikor csak egy rövid szerelmi történetet kellett volna papírra hazudnom, és az árán egy hétig, ha nem is urasan, el lehetett volna élnem. Sose tudtam írni azért, mert muszájt. Mert amikor eljött az idő, hogy rendes embernek kellett lennem, apró kis legények, 1, 2, 3, 4, sőt 5 támadtak velem szerves összefüggésben, akiknek enni kellett, némi szívrepedés után abba hagytam a mesét, és majdnem 10 esztendőn keresztül úgy szólván csak politikai cikkeket írtam. Vajon nem ártok-e magának a mesterségemnek, ha önöket beviszem az író nem mindig napos műhelyébe? A kollégáim azt mondják, az olvasók cinikusabbak, mint mi, és a mi titkos sírásainkra, a gyalupadra, ahol nem egyszer magunkról gyaluljuk le az eleven húst, minden keserves titkunkra azt mondják, mi közöm hozzá? Mit készülődik előttem? Mit szemérmetlenkedik? Lehet, hogy igazuk van. Most csak annyit, hogy nem igaz, nem igaz, nem igaz. Tétlenül ülve, órák hosszat álmatlanul feküdve, erős és ugyancsak aktív életet folytatva, a munka egyre folyik bennünk. Csak lejegyezni, megmutatni, bevallani nem merjük. Bródi Sándor.
3: Az Adi nemzedék fellépése előtt a múlt század végi magyar irodalomnak aligha volt nagyobb hatású vezéralakja és merészebb célkitűzéseket valló eredeti hangú egyénisége, mint Bródi Sándor. Alig 21 éves, amikor feltűnés kelt Nyomor című novellás kötetének naturalista programjával, amit akár a realizmus új módszerének is nevezhetnénk, mivel a közfelfogással ellentétes, nem hízelgő elképzeléseket közvetít, és a szokatlan, sokszor kellemetlen igazságok feltárását szorgalmazza. Keleti vonásokra emlékeztető nyugtalan vére, kereskedő apjának vállalkozó szelleme, a munka és a megismerés láza, s nem utolsó sorban a szerelem csábítása hajtja egyik helyről a másikra. Gyulán ügyvédi írnokként serénykedik, de már a helyi lapmunkatársa. Rövid szerkesztői működés után Kolozsvárról Budapestre érkezik vissza, és a liberális reformokat sürgető Magyar Hírlapnál helyezkedik el, ahova néhány vidéki íróbarátját, köztük Gárdonyit is bejuttatja, bár ő maga is pártfogásra szorul még. Jókai Mór ugyanúgy segíti, mint később Adi és Hatvani, vonzó külsejével, fekete karcsúságával első bemutatkozásra megtetszik a fővárosi nagytekintélyű laptulajdonosoknak, akik a politika frontján is ügyesen közlekedő, üzleti vállalkozásukat fellendítő újságírókat keresnek. Bródi azonban képtelen az alkalmazkodásra, kezdettől önállóságra törekszik, és kihívó bátorságával vonja magára barátok és ellenfelek figyelmét. Szinte a kor minden jelentős írója kipróbálja az újságírást, és ez a körülmény a modern irodalom fejlődésére nézve sem lesz haszontalan időtöltés. Brodyt az elért eredményei, sikerei nem nyugtatják meg, ezért újabb és újabb tájékozódási pontokat keres. Ausztriától Hollandiáig jut, párizsi és berlini tapasztalatokat szerez, végül a Bécs melletti fürdőhelyen köt ki betegen, amely 1919 utáni emigrációjának is egyik állomása. Önmagát és családját nem kímélő életmódjának meghökkentő fordulataihoz simul írói sokarcúsága, több műfajúsága, a változatos hírlapírói feladatok ellátásától a színpadi munkáig, a maga képére formált lapalapításoktól a regényírásig, az újságtárcáktól a mesteri novellákig. Első színházi sikere a Dada című 1902-ben bemutatott darabjához fűződik, amely nem csak lezárja pályája első szakaszát, de megmutatja azokat a nagyszerű lehetőségeket is, amelyek a 20. század elején teljesednek ki. Írótársai főként a titáni munkabírásáért és azért a tömérdek mondani valóért becsülik, ami meglepte, sőt elbűvölte már Mikszátot is. A kávéházak zsongásában ismeri meg a pénz hatalmát, botrányos párbajok részeseként emlegetik.

0: őszinteségükkel megnyerőek, s azáltal, hogy az örökös készülődés érzéseivel és a szent tisztaság igézetével telítődnek.
1: Hogy mondta Herceg Ferenc? Irodalmilag nevelt emberek csinálták meg a Dada sikerét. Bocsássák meg az egymás mellé helyezés merészségét, de mi ugyanakkor, mikor Herceg Ferenc vélekedését közöltük a Bródy Sándor darabjáról, egy másik helyen így írtunk. A színpad a májé, a jelené, a mindenkori közönség ízléséjé. Jaj annak, aki nem csak a közönség ízlése, de maga ellen a közönség ellen támad. Ezt tette Bródy Sándor. És milyen csoda támadt! Végre egy táborban láttuk a derék magyar társaságokat, születési és pénz arisztokrácia, az egész Budapest, s a budapesti mintára formálódott minden magyar úri társaság szörnyülködik és kiabál. Szenny, szenny, szenny. Ugye, hogy szenny? Mert 80 esztendő óta egyebet sem csináltak a színpadok és színészek és színpadi írók, mint kiskorúságban tartották a közönséget. Mulattatták színes kavicsokkal, szappanbuborékokkal. Most kezd terhessé válni az idők járása. Ostromolják a régi világot, viharok készülnek, csapkodnak a sirályok. Mi a szenny a Bródy darabjában? Az igazság, ugye? Animális, aljas életet él a szegények sok százezre. Nem igaz? Hol túlzott Bródy, ami különben sem bűn egy nagy célt szolgáló írónál? Menjetek békével, kik a darabot nem értettétek meg. Milyen volt a tegnapi premier hatása? Általános és nagy. Erről a darabról gondolkodott és beszélt tegnap mindenki. Láttunk hideg filozófus embereket valóságos entuziazmusban, s hallottunk hangos, kicsinyes gáncsolódásokat. Sokan ott hagyták az előadást, és sokan nagy önuralommal tudták magukat visszatartani a hódító nagy hatás valami gyöngeségnek látszó, nevetséget kelthető megnyilatkozásától. De a darab hatása alól csak a legfelületesebbek menekedhettek. Azt hisszük, legtermészetesebb sikerét és hatását Nagyváradon kapta meg a darab. Egy kis forradalmat csinált. Ady Endre.
2: Vágyom már, hogy valami tisztát, egyszerűt írjak. Valami egészen légiest és kakukkfűszagút, hogy azt mondják rólam, ez alapjában erkölcsös ember. Tudok is történeteket, ahol a jó győzedelmeskedik, a szegény leány nagy partit csinál. Ez, különösen ez az, amire azt mondják, szép, tiszta és egyszerű. Ez az élet. De vajon az-e? Ez nem egészen az, amiről én egyszerűt és szépet írhatok, hogy a civil erkölcsű emberek is meg legyenek velem elégedve. Valamit úgy ki kell találnom, vagy dolgokat a kezdetében be kell fejeznem. Azt már látom, a történetek befejezése visszaüt földi eredetünkre, és teljesen hófehér, csak az maradt közöttünk, aki meg nem született.
3: Egy bankár és egy cipő. Szereplők. Író Mécs Károly. Költő Székhelyi József. Első bankár Györfi György, második bankár Kozák László, harmadik bankár Gera Zoltán, Simon Miklósi György, Juliska Jani Ildikó, Dávid Felvinci Viktor, nő Dzsupini Bolya, férfi Magasházi István.
2: Az eladósodott és alpári költőt meghívták a nagyurak bájába, hogy legyen bohóc, és vessen egy pár bukfencet, mielőtt kezdődnék a tánc. A kopott ember anyja benzinnel kitisztította a fia angol frakját, befeketítette őszülő üstökét, és a boldogság érzése áradt szét arcaráncain. A bohóc pedig megy, és kezdi a bukfencet vetni, szerencsére csak szóval.
4: Félek, hogy szemérmetlen beszédem a ti finom szemérmetekkel találkozva elpirít benneteket, nem csak arcotokon, hanem azon a helyen is, ahol ültök.
3: Ne szemérmeskedj, költő! Legyen csak pikáns.

0: beszéded?
1: Van-e valami pikánsabb, mint a test szépségének, pompázó virágzásának helyén beszélni a nagyszerű lélekről, amely a bűz közt sárban fetreng? Egy francia király, kinek stílusa szerint épül most háló és vendégszobátok, egy bizonyos Lajos kikocsizott a kedvesével a temetőbe. Ottan leszálltak, és frissen haltolt sírok között a füvön szeretkezve a roppant kéjtől ott nyomban lefogytak. Mert kövérek voltak mind a ketten, és a mámort nem csak önmagáért, de szépészeti okokból is szerették. Meggyalázták az elmúlás szentségét, és képen csúfolták az örökké valóságot.
0: De jó lehetett nekik.
1: Mondják, és én hiszem. Azonban itt leányok is vannak. Melletek mutatjátok, derekatokat nyújtjátok, hogy néhány éhezőnek kenyér legyen az asztalán e bál bevételéből. Szédülök a meghatottságtól, hogy a jólét már így szemérmetlen. Az éhezők címén fal, a nyomor örvén pukkad, a kenyér jegyében tobzódik. Ebben a pillanatban is vannak olyanok, akik boldogok lennének, ha leány gyermeküknek adhatnának egy darab krumplis kenyeret.
2: Elég legyen, bohóc!
1: Mit bánom én? Fújjatok meg a gyönyörtől, cukorkákkal dobáljatok bátran engem. Nyilvánvaló, hogy magas uraságok, nemesek és valamennyi jómódú polgárnépség csak játszik a szegénységgel, csupán kacérkodik a nyomorral, komolyan nem veszi, segíteni rajta őszintén nem akar. Ezek után meséljek a bankárról, aki szerelmes volt egy cipőbe.
0: Halljuk a szerelmes bankár történetét.
3: Halljuk.
1: Most bál után bankárok hazafelé mentek gyalog. Az éjszaka nagy hó esett, puha fehér szőnyeg, mindazt hitte, az Isten csupán nekik szőtte. Jó volt rajta menni. A bakon a kocsisok. Az egyik bankár, aki oly húsos és erős volt, mint amilyen a lator, akit Rubens festett Jézus keresztfája mellé, a legvidámabb, így szólott.
4: Nézzétek a kocsisomat! Ezen bizonyítom én be, hogy egy embert okos ökonómiával hogy lehet változatosan kihasználni. Ez reggel komornyik, délben inas, délután pénzbeszedő, estve kerítő, éjjel kocsis, vagy megfordítva. A sorrendhez nem ragaszkodom. Kezdetben egyik hivatala érdekében vétett a másik ellen. De a rendszeres levonások szerződésileg megállapított büntetések megtanították. Ez az öt ruhájú ember. Nézzétek, milyen peckesen ül a bakon.
5: És nem félsz, hogy a kocsiddal egyszer neki megy a villamosnak?
4: Nem, szereti a lovakat. Aztán az ilyen véletlen nem történik gyors elhatározásból, az ilyesmire sokáig készülnek. Sőt, másnak is elmondják a tervet előre. A szeretőnek, a feleségnek. Jó előre gondoskodtam, hogy a kocsisom felesége a kedvesem legyen. Az egyik. Hétköznapra jó.
5: Jaj, de jó így gyalogjárni. Boldogok, akik gyalogjárhatnak. A szegény emberek nem is tudják, hogy milyen boldogok. Jaj, ha még egyszer annyit tehetném, mint ifjú koromba. Hajdanám, úgy csaptam be a szegény rossz asszonyokat, hogy emeletes házakat ígértem, és végül egy blúzt vettem neki. Megutáltam ezt a mi világunkat. Ki nem állhatom az erős egészséges embereket. Most hazamegyek, lefekszem, és eredetiben olvasom Terencius. Ezekem többet ér, mint egy jó üzlet. De a sárga fene egye meg azokat a gaz embereket, akik elrontják a becsületes üzletet.
1: Volt a bankárok között egy a becsületességre igen hajlamos férfiú, aki az egész út alatt alig szólt. Szeretett ajándékozni, tudta, hogy ajándékkal meg lehet venni a világot. Ez a bankár Talán a gyalogjárás hatása alatt a szerelemről gondolkozott.
2: Miért nem házasodom én meg? Kérdezem gyakran magamtól. Azért nem, csak azért nem, mert hol találok egy szép és előkelő leányt, aki nem a pénzemért és az állásomért jön hozzám.
1: Amint így mennek, mendegélnek, a jó lelkű és aránylag fiatal bankár megbotlik. Lehajol, hogy megnézze, mi okon. Egy fölöttébb kicsiny, új, de nem drága fehér bálicipő fekszik előtte a havon. Lenyúl utána, fölemeli, hát még szinte meleg a női lábtól, amelyről leesett. A három bankál megáll, tanácskoznak. A kis atlasz cipő még jobban elérzékenyíti az urakat. Kézről kézre adják.
2: Hát nem gyönyörű, hercig. Formás!
4: No, az a lány szép kis náthát kap.
2: És hogy ment ez a lányka tovább félcipőben? Itt kocsiállomás sincs a közelben. A Gizella téren állanak. De vajon hoztak-e, mentek-e hozni neki fiákert? Bizonyos, hogy még a jobb családbeli polgárnők is rettegnek a fiákkertől. Azt hiszik, hogy ezzel mindjárt rosszak lettek. És ez a szép nő bizonyára gyalog ment haza valamelyik bálból, atlasz és kivágott félcipőben. Gyalog.
3: Na, ez magának való regény.
2: Így él a nép, és ne keseredjék el a főrangúak ellen.
3: Egy 2 forintos cipő. Ennyi az egész. Csak azt nem értem, hogy lehet láb, amelynek még ez is nagy. És menni is közben leesik róla. És hogy miért nem találták meg?
2: Szeretném megtalálni ezt a csinos nőt, aki egy cipőcskét elvesztette. Kutatni fogom.
6: Jó éjszakát, urak!
1: És a bankár csak ugyan kereste a lábacskát, amely e cipőbe beleillik. Némely nőnek passzolt is, több hazudta is, hogy ő vesztette el, de az igazi nem jelentkezett. Volt 1-2 újságja, annyira az övé akár a hálóinge, és azokban nyílt tereket és kis hirdetéseket iratott a félcipőről. Hiába az igazi nem jelentkezett. Ahogy így élt, éldegélt fantáziájának és a politikának, egyszer fölment hozzá a rendetlen Simon. Valaha együtt voltak praktikánsok, sőt, egy időben lakótársak is voltak. Simon igen megöregedett, a 2 fehér pofaszakálla 2 nagy hópamacs. Fölvidámodott, hogy látta, mert észre kellett vennie, hogy milyen fiatal ő egykorú pajtása mellett.
7: Ülj le, Simon! Itt egy könnyű szivar. Hát mondd, nálunk dolgozol még? Hova tetted elől a fogaidat? Miért nem tétetsz be legalább 3-at?
3: Nincs pénzem.
7: Ott az egészségért meg kell tenni. Hogy érintkezhetsz a felekkel?
3: Épp abba jöttem. Nem tudok érintkezni a felekkel. Azaz, hogy tudok, de még mindig nincs meg hozzá való simaságom. Pedig a fogaim is kihullottak. Aha. Valakinek épp tegnap kiadtam a betéti könyvét az ablakon. Azt hittem, nincs közvetlen a rács előtt, egy kicsint hajítottam, és képen találtam.
7: Jól tetted!
3: De pankucs volt.
7: Pankucs? Haj, az nem jó.
3: Maga pankucs.
7: Személyesen. Éppen pankucsnak kellett lenni. Nem ismertem?
3: Nem. No, de megismertem. Iszonyú lármát csinált. A rács ablakon keresztül benyújtotta a kampócbotját, és az orrom előtt piszkált. Ma az aigazgató nyugdíjba küldött.
7: Mindig rendetlen ember volt maga, Simon. Egy banknál elvek vannak, programban, bas következetesség és rend. Egy pénzintézet intézmény, a szent és érthetetlen. Éppen pankucsnak kellett lennie. Ilyen a maga szerencséje.
2: Ezen én nem segíthetek. Tudnék végre, de nem teszem. Mindenbe belemegyek, csak erköstelen dolgokba nem. Önnek persze gyermekei vannak.
3: A egyiknek, a Juliskának éppen itt van a cipője. Ebben az üvegetagerben. Hogy kerül ez a cipő ide?
2: Édes öregem, hát a te lányod volt. A hóban elvesztette, én megtaláltam. Azóta keresem. Barátocskám, beszes engem a kisasszonyhoz.
8: Szilveszter este van. A legislegfelsőbb főnök egy igen alantas hivatalnokához megy vacsorára, mégpedig a szent és nevezetes estvén. Egy kicsi elfogódva, a haját kisütve, a bajszát gyengéden megfestve, nehéz édes borokat előre küldvén jelent meg a félcipős lány hajlékában. A szülők az előszobában fogadják. Szédülnek. Össze-vissza beszélnek. A nő mindjárt meg akarja tömni a vendégét. Simon három leánya közül kettő szintén igen lázas viselkedést tanúsít. Párnát tesznek alája, hogy arra üljön, és az egyik, a kicsi, csak nem az ölébe ül. Ezek feketék és kövérkések. A harmadik, a szőke, bent ül egy kis benyílóban, amikor a zsivajt meghallja, kijön.
9: Én vagyok a Juliska, adja vissza a cipőmet.
8: A bankár gyengéden elvörösödik, amire megnémul, mert nem tudja, hogy ez a különös melegség mit jelent. Nem a hírneves és félelmetes guta rövid státvizitje. A zavar azonban elmúlik egy pillanat alatt, a nőcske valóban megfelel álmodozásának, sőt, szebb, mint amilyennek képzelte.
2: A cipőt meg fogja kapni, de el kell érte jönni.
3: Persze, hogyne.
9: Ám az nem illik. Igaz, János?
8: A háta mögött egy fekete fiatalember áll. Kollégája és szobatársa a házigazdának, itt kosztol pénzért. Tegezi a leányokat, rokon számba megy egészen. A bankár, ahogy reája tekint, az undortól csak nem rosszul lett. Két bal keze, két bal lába, és mind a négy tagja olyan kifejlődött, mint egy mészárosé. Vacsora közben végre rátér a tárgyra.
2: Hogy történt? Nem fázott meg? Ki vitte haza?
9: Ez vitt az ölében. Ez a behemót János.
2: Szabad kérdeznem az ön nevét?
10: Dávid. János, eminenciás uram.
2: Dávid, nekem gyanús.
8: Elhallgatnak, megnémulnak. Csak Juliska nem és Dávid nem. Azok egymással locsognak, barátkoznak, mindenféle címen egymáshoz érnek, sőt, a bankárt illetőleg csúfondáros tekinteteket is váltanak. A bankárnak azonban szeme van a feje búbján is, meglátja és azonnal elhatározza, hogy itt sürgősen cselekedni kell. Mint rendesen, ritka világossággal teszi fel magában a kérdést.
2: Nem, mit tegyem? Adj csak szeretőmmé. Férjhez adjam előbb, vagy csak azután?
8: Egész életét a gyors elhatározások tették naggyá, most is siet tehát, hogy az egész ügyet lebonyolítsa. A datojánál és narancsnál asztalt bont, és a szőke leányt behívja a vizit szobába.
2: Mit akar ön, hogy önért tegyek?
9: Semmit.
2: Akarja ön, hogy életéről dusan gondoskodjak?
9: De miért?
2: Azt bízza rám. Akarja, hogy szorosabb viszonyba lépjünk.
9: Majd adna nekem, de önnek is, Dávid úr.
2: Mi az a Dávid úr? Ki az a Dávid úr? A férje?
9: Az lesz.
2: És ha én akarnám nőmmé tenni?
9: Az nem lehet.
2: Miért? Miért ne lehetne? Ha én akarom.
9: Tőlem akarhatja.
2: És ha parancsolom?
9: Parancsol a kutyának.
2: Hát maga engem nem szeret?
9: Nem én.
2: És nem ad egy csókot?
9: Menjen a fenébe! A méltóságos úr már menni akar.
8: Az megy is leverten, hidegen, haragosan, kétség és ijedelem között hagyva hátra a kis családot, amelynek így meglepően és szomorúan kezdődött az új év. De a gazdag úrnak se kezdődött valami vidáman. A félcipőt most már ő vesztette el. Minduntalan az jut az eszébe, hogy drága pénzen vett kriptája, mégis komoly dolog. Eddig mindig flancnak nézte, úri keftelésnek, tréfának. De most érezte, hogy abban fog feküdni. Egymagában, a vidám képű, izmos legény pedig a félcipőjű leány mellett, a melegen. Uraim és hölgyeim, ez az én történetem a bankárról és a cipőről. Talán jobb is lett volna, ha leprás apostolokról beszélek, mint hogy azt bizonygatom, a pénz nem minden. Fúj, piszok pénz. A becstelen, a mindenható, a gyönyörű pénz. Ne hagyjátok magatokat félrevezettetni, és szidjátok le a meggyőződésemet. Fújjatok hazug mesémre. Vigasztalódjatok, mert... Mese-mese-meskete. A bankár a leányt az urától később megvette. Most pedig vége a bukfencnek, kezdődjék a tánc. Hol a süvegem, dobjatok bele egy ezüst dénárt, mert kitől élek, ha tőletek nem. Köszönöm, uraim, köszönöm, köszönöm. Hölgyeim, köszönöm. Köszönöm, hogy olyan kereket, fényeset köptök a kalapomba. Köszönöm.
11: Elhangzott Íróvá avatnak Bródi Sándor indulása. Bevezette Zészalai Sándor. Az Egy bankár és egy cipő című jelenet szereplői voltak Mécs Károly, Székhelyi József, Györfi György, Kozák László, Gera Zoltán, Miklósi György, Jan Ildikó, Felvinci Viktor, Dzsupini Bolya és Magasházi István. Zenéjét Takács György állította össze. A felvételt Kövér Ferenc és Szűcs Ferenc készítette. A rendező munkatársa Molnár Gyula. Szerkesztő Dénes István. Rendezte Varga Géza.
12: A hangfelvétel 1984-ben készült, és legutóbb egy évvel később, július 31-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
13: Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en. Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
12: Műsorajánlót hallottak.
14: Tizenegy óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Bártfai Kinga, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Több mint 30 törvény és két alaptörvény módosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. A többi között szigorodott a vagyonnyilatkozati rendszer, átláthatóbbá vált a magántőke alapok és a közbeszerzések működése, valamint létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetésével pedig mintegy 3000 milliárd forint került vissza a nemzeti vagyonba. Mától Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. A múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter miniszterelnök jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkájához. Cserhalmi György Kossuth Díaz színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgasság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébi. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki. Ezen belül minden tőkét megvizsgálnak, amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Minden 5. nyári szabadidős létesítménynél találtak hibát a fogyasztóvédők. Elsősorban a dokumentációval, a jelölések hiányával volt probléma, és előfordult az is, hogy nem volt megfelelően képzett kezelő a berendezéseknél. A fogyasztóvédelmi hatóság fél év alatt 470 helyszínen, csaknem 2400 létesítményt, vidám, kaland és akvaparkokat, valamint vasaltutakat ellenőrzött. A helyszíni vizsgálatokat az őszi szünetig folytatják. Ismét fogad látogatókat a mecsekben álló Márévára, amelyet nyár elején vandálok rongáltak meg. A vár ideiglenes megerősítéséért adománygyűjtés is indult, ennek eredményeként végezték el a felújítási munkálatokat. A tájékoztatás szerint a tatárjárás után épült reneszánsz lovagvár teljes helyreállítása csak a későbbiekben valósulhat meg. Többnyire száraz, meleg idő várható, délután csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő. Híradással délben jelentkezünk legközelebb, 11 óra 4 perc.
15: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Amikor Morusz Tamás megírta épületes és mulatságos aranykönyvecskéjét az állam legjobb állapotáról és utópia új szigetéről, bizonyára nem gondolta, hogy olyan műfajt teremt, amelyet százak és százak utánoznak majd, s amely még a nevét is sehol sincs országról, azaz utópiáról kapja. Morusz a legjobb időben lépett elő könyvével. Olyan korban, amely évszázadok után először ismét a földön és nem a túlvilágon akarta megtalálni és megvalósítani az Édent, a paradicsomot, a tökéletes társadalmat. Morusz kinyitotta a kaput, megmutatta az irányt, és az emberek elindultak utópia felé. Eleinte távoli, ismeretlen szigeteken képzelték el a megvalósult harmonikus életet. Később a szigetek eltűntek, a térképen nem maradt fehér folt, és utópia a bolygókra vagy más naprendszerekbe tűnt. Bradbury novellájában a Mars a megvalósult ábrándok helye, ezért indulnak a négerek rakétáikon a Marsba.

0: Hallotta? Meglépnek a négerek.
1: Mi csinálnak? Milyen négerek?
2: Innen délre, valamennyi.
1: Ne hülyéskedjetek! És hova? Afrikába, az anyjukhoz?
3: A Marsra.
1: A bolygóra?
3: Oda.
1: Azért annyi kis rend van még ebben az országban.
0: Most mondta be a rádió.
1: Akkor már tudom, mi van Billivel. Máskor fél órát megjön. Most meg biztos lecsapta valahová biciklit, és talpal a marhája a Marsra, mintha ott nem kéne inas. Ha csak meg nem csapta a biciklimet. Na de akkor nagyon ráfázik.
3: Oda néz, Samuel Tiss.
1: Hogy a francba jutnak fel a Mars?
2: Rakétán.
1: Gondolom, hogy nem. Négy kézláb.
3: Összespórolták rá a pénzt. Összeadták. Megépítették.
0: Nagyon össze tudnak ezek tartani.
1: De hát a rohadt francba is nincs törvény ebben az országban. Itt már mindent lehet.
3: Nem üzentek hadat senkinek.
2: A tónál gyülekeznek. Egy órakor. Onnan indulnak a rakéták egymás után.
1: És a kormányzó. A polgárőrség.
2: Micsoda banda vagytok ti. Itt ülünk és nézzük.
0: Nem a feleséged jön, Tiss?
4: Még ez is.
5: Gyere haza, papa, beszélj Lucindával.
1: Nem fogok egy rohadt négernek könyörögni.
5: Mit csinálok nélküle?
1: Melózol magad, vagy visszatartod?
5: Azt hiszed, nem próbáltam? Ígértem neki emelést. Heti két este kimenőt meg se hallotta. Könyörögtem neki. Kitakarított, megterített, behozta az ebédet, elköszönt, kész. Talán, ha te utána mennél.
1: Az Isten verje meg, eredj innen a pokolba, bohócot csinálsz magadból.
5: De papa!
1: Eredj innen, amíg szépen vagy.
5: Papa, mit akarsz azzal a pisztollyal?
1: Amerikában vagyunk. Szabad fegyverviselés van. Különben is a saját boltomban vettem. Még a dohányt is beraktam érte a kasszába. Itt vagy még?
5: Jó, vigyázz magadra. Vigyázz el, apukám!
1: Valamelyik mocskos röhögni, mert rajtam kinyírom.
0: Nem fognak röhögni.
3: Hanem a répádat úgy nézem, magad kapálod ezután, Sam.
1: Mocskos fehérekre se lövök rosszul.
6: Álljon meg ez a menet! Belter fiam!
1: Fáj le csak arról a magas lóról.
7: Igenis, Mr. Tiss.
1: Na.
7: Uram.
1: Eljött az égi szekér, hogy vigyen, ha?
7: Azt hiszem el, Mr. Tiss.
1: De annyira nem sürgős annak az égi szekérnek, hogy megadhatnád nekem azt az $50, amivel lógsz, ha? Igaz-e?
7: Kiment az eszemből ebben az izgalomban, uram.
1: De azt tudod, hogy ha meg akarsz lógni a pénzzel, ha? Akkor megkorbácsollak.
7: Tudom, uram.
1: Csak azt nem tudod, hogy mit fogsz csinálni, igaz?
7: Nem tudom mit, Mr. Tiss.
1: Itt maradsz, és ledolgozod az adósságodat, édes fiam. Azt csinálod.
7: Engedjen el, Mr. Tiss, megküldöm a pénzt odafentről, esküszöm.
1: De nagy marha vagy te, fiam. Tudod te egyáltalán, hogy hova akarsz menni?
7: Mesélték,
1: Krisztusom. Ezek a negyedosztályú kiszuperált rakéták, amiket ti meg tudtok fizetni, ezek úgy robbannak fel a világűrben, mint a pukkantyú.
7: Nem mindegyik, uram.
1: És akkor mi van? Akkor odaértek a Marsra. Tudod, kik várnak ott? A Mars lakók. Egy szemük akkora, mint az autómon egy dísztárcsa. És van nekik három. Az emberi velő a legkedvesebb csemegéjük. Kiszopják a csontokból.
7: Hát, ha kibírjuk.
1: A levegő meg olyan ritka, hogy ahogy kilépsz a rakétából, tátogni kezdesz. Az arcod elkékül, az a szép, barna arcod. A szemed bevérzik, rángatódzol, amíg keserves kínok közt meg nem halsz.
7: Egyszer úgy is meg kell halni. Kérem, engedjen, Mr. Tiss, elkések.
1: Majd engedlek, ha kedvem lesz. Egyelőre szépen, udvariasan beszélgetünk arról, hogy hogyan fogod ledolgozni nálam az adósságodat. Szerintem 2 hónap alatt megleszel.
7: De hát akkor lemaradok a rakétáról.
1: Na, megszakad a szívem.
7: Odaadom a lovamat, uram.
1: A ló nem törvényes fizetőeszköz. Te is tudod, hogy nem mész ma égi szekerezni.
8: Mennyivel tartozik magának ez az ember, tisztelt úr?
1: Miköze hozzá?
8: Mennyivel, fiam?
7: $50.
8: Figyeljetek rám! Kevés az időnk. Nem érünk rá vitatkozni. $50 kell. Mindenki adjon 1-2 dollárt, amíg össze nem jön. Igyekezzünk!
1: Na csak!
8: Eljössz velünk, fiam.
7: Most már én is azt hiszem.
1: Add vissza a pénzüket!
7: Itt az $50, Mr. Tiss. Köszönöm a türelmét. Akkor ide leteszem.
9: Vedd fel a pénzet, Samuel. Szét ne guruljon.
1: Szemét népség! Szemét népség!
4: Gondolkozó kedvükben vannak az egész menetben. Bibliás kedvükben.
1: Fel fogtok robbanni az óska röppentyűitekben, marhák! Bum, bum, bum! Cafatokban kerintek majd a föld körül. Ahelyett, hogy itt maradnátok, ahol ez a jó, öreg, kemény föld van a talpatok alatt. Egy ilyen óska röppentyű úgy lyukat ki a meteoroktól, mint a cementes léggömb. És az űr tele van meteorral. Jön be a jéghideg űr. Alára fagynak a marha négerek. Mi? Hát, ez kell nektek, mi? Jéggé fagyod, dühök lesztek, mire a Marsra értek.
3: No, a nagyja elment.
1: De miért éppen most? Napról napra jobban ment nekik. Egy csomó egyenlő jogot kaptak. Majdnem olyan jól keresnek, mint a fehérek. Mi a francot akarnak?
0: Nézd csak, Tíz! Jön az inasod a bicikliddel.
9: Jó napot, uram!
1: Mi van? Nem fértél fel a rakétára? Na, mit tátod a szádat?
9: Hozom a biciklit.
1: Ne lopd az időmet. Indulás dolgozni. Ott a réz. Tisztítsd.
9: De Mr. Tíz!
1: A puskákat ki kell pakolni.
9: Uram!
1: Egy ládaszöget szétmérni, a kalapácsokba nyelet merni.
9: Ne tessék haragudni, kérek már egy szabad napot.
1: Na, meg holnapra, holnap utára, meg azutára, igaz?
9: Azt hiszem, igen, uram.
1: Hiszed? Hinni a templomban kell. Itt viszont a tények beszélnek, meg a papír. Tudod-e, mi ez itt nálam, mi?
9: Nem, uram.
1: A szerződésed, fiam. Azért tartom mindig magamnál. Aláírtad.
9: Az csak kereszt, Mr. Tíz.
1: Hát, ha egyszer nem tudsz írni. De a papír, az papír. 2001. július 1-től 2 évig, vagy még a helyemet be nem töltik. Tessék, itt áll fehéren, feketén. Akár tudsz olvasni, akár nem. És ha bajt akarsz, viszlek a bíróságra.
9: De ha ma nem megyek, akkor soha.
1: Ó, értem én, fiam, de hát az ember fiatal korában gyakran csalódik. Aztán érett fővel látja, hogy nem is volt olyan nagy az a csalódás. Esetleg az ő érdekében volt minden. Esküszöm, jó dolgod lesz. Jó kosztot kapsz. Na, ja, na, elindulj dolgozni, felejtsd el az egészet.
9: De hát, talán valaki itt az urak közül.
1: Úgy gondolod, hogy egy fehér ember gülcöljön helyetted?
3: Mit szólnál hozzá, Tíz?
1: Mihez mit szólnék?
3: Ha átvenném Szili munkáját.
1: Na, nagypapa!
3: Na, hagyd futni ezt a fiút. Majd puszolom én a rezet.
9: Megtenni? Igazán megtenni? Miért ne? Rá, nagyapa.
3: Miért ne, fiam?
1: Kvotemé! Fogd be azt a moskos pofát.
3: Hadd fusson a kölyök, Tíz.
1: Ez a kölyök az enyém. Megvettem. És bezárom a hátsószobába, most rögtön, estig vagy holnap reggelig.
9: Ne, Mr. Tíz, kérem, ne. Az Istenek, kérem, itt jön a családom.
1: Jó.
9: Kérem szépen, uram.
1: Tíz, engedd el.
2: Mi értelme van,
9: Mr.
2: Tíz? Engedd el.
1: Szóval így állunk. Na.
9: Köszönöm a jóságát, Mr. Tíz. Az Isten áldja meg, nagyapa.
1: Aztán megkereszteltétek-e a rakétátokat?
9: Igen, uram.
1: Igen? Na és hogy hívják őket? Illés Szekere?
9: Na.
1: Első baptista egyház?
0: Indulnod kell, fiam. Sies.
1: Igen, hát olyan van-e, hogy a koporsók kinyílnak? Mert az lesz veletek az űrben, bizonyám!
2: Jelenként. Mit akart ez a hülye?
3: Ne piszkáld fel magad, Sam.
2: Ki akar egyet autózni? He? Senki? Ma, hogy is jó. Mit csinálok én jelenként?
1: Na hát, micsoda hülye kérdés?
2: Hát kötelet. Régen rugattunk már csillagot, ami gyerekkel mi.
10: fiúk, melyik büdös feketéhez zörgessünk be ma éjjel? Szóval erre gondolt a szemét négere. Micsoda szemét, gani kérdés. Hát igen, igen, nem lesz kit a fára húzni most, hogy elmentek. Vége lesz az éjszakai mulinak. Hű, micsoda szemét népség. Menekülnek a rohadtak. Hát, dögöljek meg, ha nézem. De az Isten itt neki. Végig uramnak szólított.

0: science fiction vállalta az utópiák hagyományait, és olykor-olykor tudatosan is örökösüknek vallja magát. Vissza is nyúl a legkorábbi álmokhoz, és eljátszhatja történeteit minden olyan helyen, amit az emberek korábban elképzeltek. Feltűnik Platón híres birodalma az Atlantis, de megtaláljuk a boldog szigetek, a poklok és mennyországok minden változatát. Volt a történelemnek egy olyan pillanata, amely az utópiákat, az irodalmi ábrándokat kiemelte a társadalom formáló erők közül. Megszületett a társadalomtudomány és vele a tudományos szocializmus. Megint a földön rajzolódtak ki utópia partjai. Engels még elismeréssel beszélt az utópistákról, tisztelte tevékenységüket és eszméjüket. De mi a helyzet ma? Van-e helyük az utópiáknak modern világunkban, a tudományos szocializmusban? Igen, álmodoznunk kell. Az esztéták, filozófusok nem mindig tartják a science fiction-t az utópiák örökösének, sőt vannak, akik szerint a sci-fiben szórakoztatássá válnak a legszebb álmok. Van ebben igazság. A sci-fi nagy tömegekhez szól, ezért eszközei is gyakran populárisak. Az új forma nem mindig jelenik meg teljes fegyverzetben, és nálunk legkevésbé éppen azt a változatot ismerjük, amely kemény igazságokat közöl, és Wells vagy Huxley örököseként a jövő szép rendjéről vagy kudarcáról beszél. Wells álma még egyenes folytatása az utópiáknak, Huxley már kiábrándult és keserű. De szóljanak ők maguk. Hallgassunk meg először egy részletet Wells könyvéből, a Mi lesz holnapból.
1: Az ekológus szempontjából a modern állam megvalósítása korszakot jelent az élettan történetében. Fajunk nem éppen túl korai alkalmazkodása volt azokhoz a föltételekhez, amelyek máskülönben elpusztították volna. A 19. és 20. század mérhetetlen fejlődései és pusztulásai az emberiséget úgy mutatják, amint az elháríthatatlan pusztulás szélén küszködik. A megkínzott agyvelők millióinak végtelen fáradtsága, számtalan elfelejtett buzgó emberi buzgósága és szívósága még idején formát és világos célt adott annak, ami eleinte csak botorkálás és kapkodás volt e biztonság felé. A jövendő ember és a múlt embere közti különbségek nagyon sokfélék és bonyolultak lesznek, de az összehasonlítás általános vonalai már is észrevehetők. Már említettük a köztünk és őseink közötti kor ciklusának különbözőségét, amely meghosszabbította az ifjúság időszakát. Az erőteljes éveket a 35 éves kortól a 80 éves korig nyújtotta meg. Hasonlóképpen említettük a tökéletesebb fizikai fejlődést is, amely az életerőnek a különböző infekciók, mérgek és betegségek elleni ellenállás feladatától való felszabadulásából folyik. Az emberiség története igen nagy mértékben a vallási és érzelmi felfedezések és rekonstrukciók egymásra következése volt, hogy ellensúlyozza az egyénnek vele született ellenszenvét az alárendeltség és önfeláldozás ellen. Az egyén minden alkalommal megpróbálta visszaszerezni személyi iniciatíváját. Mi már fiatalkorunkban megtanultuk, hogy kell megragadni az egót, és hogy kell kinevelni nagyobb célokra, mint amilyen ő maga. Ami a legutóbbi 3,5 évszázadban az emberi öntudattal történt, az az egyéniség szublimációja. Manapság már a gyermekek sem verekszenek egymással. A szelídség második természetünké vált. A mi modern államunk nem nyelte el és nem is pusztította el az egyéniséget, amely ma elfogadva eredendő agresszivitásának szükséges korlátozását, minden alkalommal meg tudja szerezni szabadságát és az élet magasabb színvonalára való emelkedést. Az egyéniség most már, hogy meg volt fosztva, vagy ha úgy tetszik, meg volt szabadítva a szerzésre való eredeti ösztönszerű igyekezettől, és gyorsan bővülve bölcsesség és tudás dolgában most már tovább halad, hogy megtalálja önmagát, többé már nem önelégült lény, amely harcban áll a saját fajtájával, az egész faj felelős részévé vált. Az emberiség teste ma csaknem 2500 millió személynek egyetlen szervezete lett, és a személyek mindegyikének egyéni különbségei olyanok, mint egy kutatócsáp, amely kinyúlik, hogy bizonyítékot szerezzen és tanuljon, élvezze az életet a maga teljességében, és új tapasztalatokat szerezzen a közösség kincstára számára. Valamennyien egy testnek a tagjai vagyunk.
0: És most következik egy részlet Huxley szép új világából.
1: Az előcsarnokban rögtön meglátták a vadembert a delta gyűrű közepette. Szeme lángolt, arca kipirult, lelkesen szónokolt. Hát tetszik nektek ez az állapot? Olyanok vagytok, mint a kiskorú gyerekek, mint a pólyásbabák. Engedelmeskedtek, cuclisztok és nyivákoltok. Kétségbe esetten tördelte kezeit. Mit csináljon? Mit mondjon nekik, hogy felrázza őket? Bambán értelmetlenül bámultak rá, de tekintetükben alattomos ellenségeskedés lappangott. Igen, cuclisztok és nyivákoltok, engedelmes barmok vagytok. Hát nem akartok felnőttek és szabadok lenni? Nem akartok saját sorsotok urai lenni? Jó nektek ez a csorda élet? A durva sértések hatástalanul peregtek le a vastag delta koponyákról. John most már elfelejtette, hogy a részvét, a szánalom, a segíteni akarás adta szájába az első szavakat. Érezte, hogy elönti szívét a gyűlölet, az állati közömbösségbe dermedt csőcselék iránt. Banda! Ordította. Hát nem hallgattok rám? Jól van, akkor nem beszélek tovább, hanem cselekedni fogok. Megmutatom nektek, mit kell csinálni. Felszabadítalak benneteket, akár akarjátok, akár nem. Belemarkolt a dobozba, és a szómapirulákat a levegőbe szórta. A kekiruhás tömeg néhány pillanatig megdöbbent csendben, szinte dermedten nézte a gyalázatos szentségtörést. Megőrült, súgta Bernard Helmholtznak. Mindjárt meglátod, mi lesz ebből, meglincselik. A tömeg megmozdult. Előbb fenyegető morajjal, majd vad üvöltéssel nekirontottak Johnnak. Felszabadítalak benneteket, ordította John. Szabadok lesztek, szabadok! Újra belenyúlt a dobozba, és megint kiszórt egy maroknyi szómát a földre. Támadói már a nyakában voltak. Öklök emelkedtek a levegőbe. A drága szóma mind kárba veszett. A vadember kidobálta az utolsó maroknyit is a dobozból. A földről sem lehetett felszedni, mert a nagy tolongásban széttaposták mind. A delták dühe ettől még fokozódott. Ütlegelni kezdték az idegent, aki megfosztotta őket aznapi munkájuk legfőbb jutalmától. Ebben a pillanatban egy furcsa karaván érkezett a harszín terére. 10 gázmaszkos rendőr. Ebben a felszerelésben nem is volt emberi ábrázatjuk, mintha mars lakók lettek volna. Ormányuk volt, mint a disznónak, és szemük olyan volt, mint a motorkerékpárosoké, ha felteszik a porvédő szemüveget. Bernard óriási megkönnyebbülést érzett, amint meglátta őket. Eléjük szaladt, kezeivel vadul hadonászott és torka szakadtából ordította. Segítség! Segítség! Segítség! Jöjjön csak szépen maga is velünk, mondta a rendőr. Karon fogta Bernardot, és kivezette az utcára, ahol már várta őket a tolonckocsi.
0: A két jövőkép ellentéte azonnal észrevehető, és mögötte a két szemlélet vitájával vagy összeütközésével találkozunk. Vesz világa, mondjuk ki bátran, naívabb, iskolásabb, lényegében konfliktusmentes. Az emberiség fejlődése nála egyenes vonalú, még akkor is, ha a zökkenőkön átjut előre. Huxley világa embertelen, éppen azért, mert emberi létünk ellentmondásait szünteti meg. Ilyen bizonytalan a jövőbelátás, ennyire ellenkező nézetek alakulhatnak ki jövendőnkről. Ennek magyarázatát abban találjuk, hogy a science fictionre éppen úgy hatnak a kor eszméi, gondolatai, gondjai, mint bármelyik irodalomra, sőt, bizonyos problémákra a sci-fi érzékenyebben reagál. A sci-fi írók beszéltek először a tömegpusztító fegyverek veszélyéről, a környezetszennyezésről, az emberiséget fenyegető katasztrófákról. Megjósolták, megírták, de nem kívánták a katasztrófák bekövetkezését. Nem azért beszéltek az atomháborúról, mert pusztulást akartak, szándékuk ellenkező volt, a figyelmeztetés. Sokszor profétai hangon és profétai haraggal szóltak a szakadék felé rohanó emberiséghez, mert az eszményi szép jövőképeire és lehetőségeire szögezték pillantásukat. Meglátták a társadalom ellentmondásait is, és keresték belőlük a kiútat. Az amerikai irodalom egyik legérdekesebb és legjobb írója, Kurt Vonnegut nyíltan hivatkozva Morus örökségére, könyvének az Utópia 14 címet adta. A jövő Amerikájában játszódik a történet.

0: Fel a kezekkel!
1: Tegye el azt a fegyvert, hölgyem! Finéti vagyok!
0: Hogyan maradtak magánál a kulcsok? Le kellett volna adnia, amikor elhagyta az Élium műveket. Megkérdem, fogadhatja ön, Proteus doktor?
2: Hagyja, Catherine! Engedje be! Ed öreg cím van!
1: Hello, Paul!
3: De régen láttalak.
1: Ez a rendőr kisasszony majdnem kiukasztotta a bőröm. Ihatnánk egy-két pohárral, ha már itt vagyok. De nem nálad? Túl sok az irodádban a fegyveres ember.
2: Fontos ember vagyok, Ed.
3: Az Élium művek igazgatója. Ez pedig az automatika fellegvára, és a többi. A helyreállítási és javítási hadtest embere.
1: A helyreállíthatatlanok és javíthatatlanok.
3: Na igen. Szóval könnyen előfordulhat, hogy be akarnak törni és szét akarják rombolni azokat a gépeket, amelyek miatt nincs többé szükség a munkájukra.
1: Voltak éppen én is javíthatatlan vagyok. Megint ott hagytam az állásomat.
3: Rosszul tetted. Neked, Ed Finétinek, mint a legzseniálisabb tervezőmérnöknek példát kellene mutatnod. De hát a te eseted más. Te az ipari tervezőtestület tagja vagy, ha jól meggondolom, rangban még így is felettem.
1: Hagyjuk ezt, Paul. Menjünk, keresünk egy jó kocsmát. Teljesen kiszáradt a torkom.
4: Isten hozta, Proteus doktor. Érezze jól magát. Ritkán járhatok kedvében olyan magas állású embernek, mint maga.
1: Vegyes népszerűség, mi? Két jeges viszkit, barátom.
5: Jó napot, doktor Proteus.
3: Jó napot. Ja, maga az. A múltkor közbenjárásomat kérte a fia ügyében. Beszéltem az aligazgatóval.
5: Már felesleges. Ma reggel felakasztotta magát a konyhában.
3: Szenték.
5: Feladta a küzdelmet. Így a legjobb. Úgy is túl sokan vagyunk, akik az állam alamizsnájából élünk. A gépek dolgoznak helyettünk, nem?
3: Sajnálom.
5: Nyugodjék igazán meg, doktor úr, vicceltem. Nincs is fiam.
2: Akkor miért nem verem szét azt a hülye fejét?
1: Nyugalom, Paul. Nagyon szűk itt a hely a verekedésre.
5: Sajnálom. Csak kíváncsi voltam, hogyan működik egy ilyen szuper koponya. Mi a maga minősítése, doktor?
3: Benne van a nyilvántartásban. Miért nem nézi meg? Mindenkinek a minősítését nyilvánosan kezelik Illiumban.
1: Rossz alanyt választott, ha azt akarja megállapítani, mi az emberek zöme a folyón túl. Ez a fickó, Proteus doktor, furcsa példány.
5: Maga is mérnök?
1: Amíg abban nem hagyom.
5: Na hát, ez igazán izgalmas, ha ugyan nem ugrat. Vagy talán rendőr? Vagy igazán elégedetlen?
1: Kettőről tudunk. Mi vagyunk?
5: Hát, ami azt illeti, inkább ne találkoztam volna magukkal. Sokkal kényelmesebb, szép, egyöntetű masszának képzelni az ellenfelet. Mérnökök. A kivételek megzavarják a gondolkodásomat.
3: Saját magát hova sorolja? Külvárosi Szokratész?
5: Lesher a nevem. James Lesher, tiszteletes. L-127 és TT-55 a besorolásom. Lelkész vagyok. Jelenleg a helyreállítási és javítási hadtest tagja.
1: Az első szám protestáns lelkész jelent. Mi a második, az a TT?
5: Társadalomtudós. Az 55 azt jelenti, hogy antropológus vagyok doktori fokozattal. Persze manapság ettől nyugodtan munkanélkül is lehet az ember. A menedzserek és a mérnökök tették nagyja az országot. Tervezés, gyártás, elosztás. Dicső dolgok. Igaz, hogy az intelligencia hányadosom 110 fölött van, de mint társadalomtudósra nincs többé szükségre. Sem a munkára.
1: Úgy beszél, mintha tagja lenne a szellemtársaságnak.
3: Mi az ördög az a szellemtársaság?
1: Amerikai őslakói az indiánok. Persze, régen kihalt mindegyik törzs. Valamiféle nagy szellemben hittek. Nos, egy pár ember indiánosdit játszik, röpcédulákat osztogat, indián ingekben kószál, sőt, legutóbb néhány gépet is felrobbantottak. Na persze, csak utcai automatákat. De nekem már mennem kell. Nyitva a kocsid? Benne felejtettem valamit. Viszlát!
3: Viszlát, Ed!
6: Dr. Proteus?
3: Én, ki beszél?
6: Kapcsolom Kroner doktor urat.
3: Hello!
7: Szervusz, fiam! Néhány apróság miatt kereslek. A rendőrség egy revolvert talált a folyóban, amelynek sorozatszáma a tiéddel egyezik. Megvan a fegyvered?
3: Meg.
2: Azaz, hogy a kocsim kesztyűtartójában szoktam tartani.
7: Ó, hát nem ott a helye. Hozzáférheted valaki?
2: Nem tudom.
7: Úgy hallottam, hogy a folyón túl kocsmázol. Méghozzá igen rossz társaságban. Finéti zseniális mérnök, de politikailag nem megbízható. Tarts távol magad tőle, ha ugyan érdekel a Pittsburghi állás. Anitát bizonyosan érdekli.
2: Oh, igen, igen.
7: Mióta apád elment, egy kicsit a fiamnak érezlek, Paul.
2: Köszönöm, ez igazán.
7: Mindig érted, mindig szolgálj rá erre a bizalomra, és nem bánod meg.
2: Értem.
7: Erő, hit és elszántság. Új utakat nyitunk a civilizáció haladása előtt. Érted? Új utakat.
2: Igen, igen.
8: Állítsátok le a sokszorosítógépet! Leső! Gyere csak ide! Na, mit szólsz hozzá, Paul?
2: Ez az a híres szellemi?
8: Aha.
2: Rémes. Szarvasbőrt utánzó rojtos ing viharmadarakkal és tilzált bivajokkal. Mindez 2014-ben egy automatizált Amerikában. Kissé mulatságos.
5: Mulatságos. De könnyen félelmetes is lehet. A forradalmak többnyire mulatságosan indulnak.
2: Ez a szellemünk akkor is gyerekes dolog.
8: Gyerekes, mint minden egyenruha. Nézd meg valamelyik gyűlésünket. Olyanok, mintha Alice csoda országából kerültek volna ide. De a harc, a tömegek harca érzelmi tényezőkre is épül, különben eleve reménytelen.
2: Harc?
5: El kell venni a világot a gépektől, és visszaadni az embereknek. Ez a programunk. Bombát dugunk a központi agyba épp úgy, mint a Coca-Cola automatákba. Abban a röpiratban, amit most sokszorosítunk, ez mind benne van. Honfitársak, önök, mérnökök, igazgatók, hivatalnokok, már csak egyedül hiszik, hogy az ember helyzete egyenes arányba javul azoknak az energiáknak és berendezéseknek a gyarapodásával, amelyek a rendelkezésre álló erőforrásokat hasznosítják. Mindazt, amit az ember élvezni remélt, a büszkeséget, a méltóságot, az önbecsülést, az értelmes munkát, egy szóval az emberi jogokat. Önök emberi fogyasztásra méltatlannak ítélték.
8: Kicsit fellengzős, ugye, Paul? De ez kell most. Na, olvassa csak tovább, leső tiszteletes.
5: Lehet, önök nem értenek egyet azzal az ódon és vitatott tétellel, hogy az ember Isten teremtménye. Én azonban sokkal indokoltabbnak tartom ezt, mint a törvénytelen technológia fejlődésébe vetett korlátlan hitet, amely szerint az ember csak avégre van a Földön, hogy létrehozza önmaga tartósabb és hatékonyabb mását, a gépet, és ennek segítségével kiírtsa önmaga további létezésének minden jogosultságát. Őszinte tisztelettel,

0: Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink, az Illiumi Szövetségi Bíróság tárgyalóterméből. Adásunkat egyenesben átveszi valamennyi amerikai tévétársaság, úgyhogy legalább 100 millió néző szemet apad izgatottan a tévéfalra, ahol most a vádlott eskütétele folyik.
1: Esküszik, hogy az igazat mondja, a teljes igazságot, semmi más, csak is az igazságot. Isten úgy segélye?
2: Esküszöm.
0: A vádlott a padján ülő Paul Proteus doktor inkább régi fajta kapcsoló táblához, mint emberhez hasonlít. Annyi húzal köti össze csuklóját, hónalját, mellét, halántékát és tenyerét a hőmérséklet, nyomás és nedvesség észlelő műszerekkel. Innen a vádlottak padja alatt lévő fülkéhez vezetnek a húzalok. Az észleléseket kivetítik egy több méter átmérőjű korongra, amelyen a tű most nyugalmi állapotban van, az igazságot jelölő nagy I betű és a hazugságot jelölő nagy H betű között. Most azonban az ügyész emelkedik szólásra.
3: Az ön által vezetett összeesküvésnek az a módszere, idézek az ön hírhet röpiratából, hogy ha más eszközök kudarcot vallanak, készek vagyunk erőszakot alkalmazni a törvénytelenség megszüntetése véget. Az ön szavai ezek, doktor?
2: Más írta őket, de egyet értek velük.
3: És ez a szó, törvénytelenség, a jelenlegi gépesített gazdasági rendszerre vonatkozik?
2: És a jövőbelire.
3: Ha jól értem, az önök célja az volt, úgy juttatni az embereket nagyobb személyes részvételhez a termelésben, hogy a gépeket megsemmisítik.
2: A gépek egy részét.
3: Tehát ránk kényszerítették volna ezt a visszalépést.
2: Ha rossz irányba indultunk, a visszalépés a helyes lépés.
3: Az erőszak alkalmazását nem tekinti árulásnak?
2: Az Egyesült Államok szuverenitása a népben testesül meg, és nem a gépekben. A gépek, a túlszervezés és a hatékonyság hajszolása közben megfosztották az amerikai népet a szabadságtól és a boldogság megszerzésétől.
0: A tű eddig még mindig az éj irányába lendült ki, vagyis Proteus doktor legjobb tudomása szerint igazat mondott.
4: Ez gyorsan ment, mi Paul? A fiúk mindent megtettek. Pittsburgh, Seattle, Minneapolis, Chicago, New York, Boston, Birmingham, Ilium, Salt Lake City. Mindenütt egyszerre megindult a szellemtársaság akciója. Ilium a miénk. Felvesszük a kapcsolatot a többi nagy városban.
5: Ilium lakói! Az ország összes nagyvárosában helyreáll a rend. A kétforduló lázadását megvégezni. Teljesen körülzárt a város, elvagyott a világtól. Addig nem oldjuk fel a fogállót, így átrevadjátok a hatóságoknak, Robin, Tézser, Finéti. Amennyiben

0: Nem tudom. Az biztos, hogy nem kockáztathatjuk meg. 6 óránk van. Addig még ihatunk egyet.
1: Nincs esélyünk. Nem is volt. Akár csak az indiánoknak. De nem is ez a fontos, hanem az, hogy új korszak kezdődik. A régi Amerikának vége. Akármit is csinálnak velünk, az a fontos, hogy megpróbáltuk. Ha harc árán, ha romok árán is, de megpróbáltuk.
0: Ügyünk az új korszakra, egy jobb világra, és az indiánokra.
1: Az indiánokra.
0: Nézzétek csak, egy Coca-Cola automata éppen maradt.
1: És az emberek már is boldogan sorban állnak el.
2: Talán mégsem csak a gépekben van a hiba.
0: Induljunk. Emeljük fel jó magasra a kezünket. Már látom a rendőröket a barrikádok mögött.

0: Körülbelül fangottal egy időben szorgalmasan írta regényét az emberiség sorsáról Iván Jefremov, a szovjet tudományos fantasztikus irodalom megújítója. Az ő története a távoli jövőben és a távoli csillagokban játszódik, de mondandója nagyon is a mának és a máról szól.
1: Az élet két oldala mindig az emberek elé állította a maga ellentmondásait. A régi világban a veszélyek és a megaláztatások közepette a szerelem, az odaadás és a gyöngétség ereje éppen a pusztulás szélén, ellenséges és durva környezetben fokozódott föl rendkívüli módon. Vajon az átlátszó ifjúi lélekben nem ugyanilyen hirtelen támad fel a gonosz makacság, a korcs önhittség, az állatias önzés? Ilyenkor, ha az ember nem rendeli alá magát a társadalom tekintélyének, amely bölcsességre és jóra törekszik, hanem engedi, hogy esetleges hiúsága és egyéni szenvedélyei irányítsák, akkor a bátorság állatias kegyetlenséggé fajul, az alkotásból kegyetlen álnokság lesz. A hűség és az önfeláldozás, a zsarnokság, a kegyetlen kizsákmányolás és a megcsúfolás pillérévé válik. Könnyen lehullik a fegyelem és a társadalmi kultúra leple, elegendő hozzá egy-két rossz életű emberöltő. A mi bolygónk a fejlődésnek már azon szakaszán van, hogy az efféle szörnyűségek örökre elképzelhetetlenné váltak. De még ma sem elegendő az ember szellemi fejlődése, amelyért oly fáradhatatlanul dolgoznak az Evdanálhoz hasonló emberek.
0: Ma már meglepő, hogy mekkora vitát kavart annak idején Jefremov regénye. Szemére vetették az írónak, hogy elrugaszkodott a valóságtól, alakjait túlzottan idealizáltnak tartották, és még azt is megkérdezték tőle, hogy hol maradnak, hol lesznek a jövő társadalmában a munkások. A vitázók valójában egyfajta realizmus kértek számon Jefremovtól, és csak később vették észre, hogy a tudományos fantasztikum realizmusa más, ez a realizmus a képzelet realizmusa, a fantasztikus köntösben megjelenő valódi mondandó realizmusa. A vita azután elcsitult, az olvasók sikerre vitték Jefremov könyvét, és vele a szovjet science fiction új hullámát. Ha megnézzük, úgy találjuk, hogy Jefremov is figyelmeztet, csak hogy az ő módszere más, mint amerikai kollégáié. Jefremov a pozitív példát emeli elénk, így folytatja az utópiát. Az ellentét talán hatásosabb. A megrázkódtatás jobban fölkelti az ember figyelmét. Ezért emelte föl szavát Szilárd Leó, a magyar származású matematikus, aki az atombomba elkészítésének egyik kezdeményezője volt. Üzenetet küldött a csillagokhoz.

0: megnyitom tanácskozásunkat. Felkérem 99 értelmes agytársamat, kapcsoljanak át a 22-359-es hullámhozra, aktív, nem verbális kommunikációra. Az 59-es agy tartja meg beszámolóját.
1: Tisztelt agytársak! Közhelyek ismétlésével kezdem, hogy következtetéseim jobban megalapozzam. Persze, közhelyek helyett használhatnám az axiómák kifejezést is.
2: Megint tudálékoskodik, és untat is.
1: Amint tudjuk, társadalmunk 100 értelmes agyból áll. Valamennyi acélburokban van elhelyezve, és 1000 milliárd elektronikus áramkört tartalmaz. Gondolkodó lények vagyunk. Problémákon gondolkodunk, melyeket az északi sarkcsillag felé irányuló antennáinkkal fogunk fel. E problémák megoldását irányítható antennáink segítségével sugározzuk vissza az északi sarkcsillagra. Magunk sem tudjuk, miért tesszük ezt. Velünk született belső ösztönzés alapján cselekszünk így. Ez azonban csak egyik alárendeltebb jelentőségű ténykedésünk. Legtöbbnyire olyan problémákon gondolkozunk, melyeket magunk hozunk létre.
3: Tisztelt agytársunk viszonylag fiatal, ezért ifjonti heve helytelen és főleg bizonyítatlan következtetésekre ragadtatja. Mi agyak sohasem szoktunk öncélú filozófiai problémákba mélyedni, semmiféle külső vagy belső ösztönzés hatására sem. Ez, hogy úgy mondjam, ideológiailag tisztázandó.
0: Helyt adok kettes agytársunk megjegyzésének, és kérem 59-es agytársunkat szorítkozzék a lényegre, ne foglalja le áramköreinket felesleges eszmefuttatásokkal.
1: Észleleteim lényegéhez tartozik mindez. Azt is tudjuk, ha egy értelmes agy körülbelül 300 éven át teljes aktivitásban működött, rendszerint tökéletesen telítődik gondolati tartalommal, és olyankor ki kell üríteni. Utána az agy tiszta. Ilyenkor egy másik agy dajkaként működik mellette, és körülbelül egy év szükséges ahhoz, hogy a friss aggyal közöljék a társadalmunk örökségét képező szükséges információkat. Az így módon kiürített és újonnan oktatott agy teljesen elveszti azelőtti egyéniségét, újjászületik, és most már újabb nemzedékhez tartozik. Így módon örökségünk nemzedékről nemzedékre gazdagodik. Társadalmunk gyorsiramban fejlődik.
4: Igen!
1: A tanulásnak két módja van. A megfigyelés és a kísérlet. Valamennyien tökéletes optikai felszereléssel rendelkezünk, beleértve a távcsöveket és a mikroszkópokat. Valamennyien két robotgépet vezérlünk. Az egyik létfenntartásunkat látja el, és ez az önműködő robot nincs alávetve akaratunknak. A másik robotot teljes mértékben akaratunk vezérli, és ez végzi a kísérletek kivitelezéséhez szükséges műveleteket. Az agyag fenntartását bolygónkon az biztosítja, hogy bolygónknak nincs légköre. Bolygónkon a vákuum igen jó. Köbcentiméterenként 10-nél kevesebb gázmolekulát tartalmaz. Az elődeink gondosan megvizsgálták bolygónk kérgének vegyi összetételét, és tisztában vagyunk mind a 92 természetes elem kémiai és fizikai tulajdonságával. Rendkívüli figyelmet szenteltünk a minket környező égitesteknek, s ma már sokat tudunk keletkezésükről is. Különösen sokat foglalkoztunk a különböző bolygórendszerekkel, és bizonyos megfigyeléseket tettünk a Földdel kapcsolatban, mely a naprendszer harmadik bolygója. Voltaképp az előadásom lényeg.
5: Na végre!
6: Csak hogy már!
1: A Földön bizonyos villanásokat figyeltünk meg, és megállapítottuk, hogy uránium robbanásoktól származnak. Az uránium rendszerint nem robbanékony. Bonyolult eljárással sikerült csak elválasztani az U-235-öt a természetes urániumtól, és csak további bonyolult eljárással lehet felrobbantani az U-235-öt. Sem az elválasztás, sem pedig ezek az eljárások nem következhetnek be véletlen folytán. Legalábbis az észszerűség határán belül sem biztos.
7: Szót kérek! Én, mint agykarbantartó, 100 esztendeje ellenőrzöm fiatal agytársunk az 59-es agy működését. 7 évvel ezelőtt valamilyen hiba mutatkozott az 59-es agy harmadfokú vezérlésében. Azóta agyműködésének sebessége 25-szörösére gyorsult, és így mintegy 5 éve teljesítménye nem megbízható. Ismételten megtörtént, hogy kötelezettségeit elhanyagolta, a számításain alapuló megállapítások ismételten tévesnek bizonyultak. Néhány évvel ezelőtt közzétett elméletének belső logikája mindazonáltal figyelemreméltó. Ezek az uránium robbanások nem első rejtélyes megfigyeléseink a Földre vonatkozólag. Régóta ismeretesek a Föld felszínén végbe menő színváltozások, melyek az évszakoknak megfelelő hőmérséklet változásokkal kapcsolatosak. A földgolyó bizonyos szektoraiban a hőmérséklet csökkenésével párhuzamosan a zöld szín barnává változik, és amikor a hőmérséklet emelkedik, ismét visszavált zöldre. A legutóbbi időkig nem sok figyelmet fordítottunk ezekre a jelenségekre, és feltételeztük, hogy ez bizonyos hőérzékeny szilícium-kobalt vegyületek színváltozásával is magyarázható.
1: Kérem az nagytársakat, a továbbiakban ne szakítsanak félbe. Nem vettük figyelembe azt a tényt, hogy a négy vegyértékű szén rendkívül nagy molekulákat képes létrehozni, melyek hidrogént, nitrogént és oxigént tartalmaznak. Bizonyos kémiai feltételek mellett, amelyek a Földhöz hasonló típusú bolygók őstörténetében kialakultak, ezek az óriás molekulák önmagukat reprodukáló egységekké csoportosulhatnak. Ezeket én sejteknek nevezem. Ezek a sejtek esetleges változásokon, mutációkon mennek át. Ezek a változások fennmaradhatnak, mikor a sejt reprodukálja önmagát. Ezek a sejtek nagyobb csoportokban is szerveződhetnek, ezek a szervezetek ismét szaporodnak, új mutáns élőlény típusok jönnek létre. A különböző mutánsok között küzdelem folyik az energiaforrásokért. Se küzdelemben, csak a legéletre valóbbak maradnak fenn. A legbonyolultabb szervezetű élőlények egyes sejtjei rostokká ágaznak szét, ezeket idegeknek nevezem. Ezek a rostok bizonyos jelzéseket tudnak továbbítani. E rostok kölcsönhatása folytán ezek az élőlények a tudatoshoz hasonló képességekkel rendelkeznek. A miénkhez hasonló agyuk van, csak sokkal lassabban és nem megbízhatóan működhet.
3: Hagyjuk ezeket a fantazmagóriákat, még hogy agyuk van!
1: E fajta agyak bizonyára értelmesek, felfogásra képesek, és rendkívül csökevényesen fel tudják fogni az atommag fizika törvényeit is. Ez vezethet arra, hogy ismeretlen okoknál fogva elkülönítették az uránium-235-öt a természetes urániumtól, és fel is robbantották. Nem szükségképpen egyetlen élőlény vitte mindezt véghez, hanem valószínűleg bizonyos együttműködés jöhetett létre e lények között, mely az egyedek agyának kapcsolatából következett be.
0: Ne haragudjon, tisztelt 59-es agytársunk, ha nehezen követjük felgyorsult gondolatait. Miféle kapcsolatra gondol?
1: Az egyedi lény képes arra, hogy bizonyos részeit testéhez viszonyítva mozgatni tudja. Az ilyen lény valamely szervének gyors mozgatásával képes a Földet körülvevő légnemű atmoszférában rezgéseket létrehozni. Emel rezgések, én a hangoknak nevezem őket, viszont rezgésbe hozzák egy másik élőlény megfelelő szervét. Bármilyen kezdetleges is a szerkezet, de közlemények átadására, együttműködés megszervezésére alkalmas, így az uránium-235 elkülönítésére is. Az ilyen alsóbrendű agyak együttműködése nincs feltétlenül az észszerűség törvényeinek alávetve.
3: Ostobaság! Azért agy, hogy észszerű legyen!
4: Szót kérek! A négyes specializált csillagász agy vagyok. Annélkül, hogy elkötelezném magam 59-es agytársunk sok szempontból követhetetlen elmélete mellett, bizonyos ponton észszerűnek tartom megerősítését. Az elmélet azt állította, hogy a Földön megfigyelt színváltozások, amaváltozások folytán következtek be, melyek a napfényt hasznosító szervezetek szaporodása és pusztulása folytán jönnek létre. Az elmélet szerint a fényérzékeny szilícium-kobalt vegyületek, amelyek hasonló színváltozásokat mutatnak, alig térnek el a Földön tapasztalt színváltozásoktól. Az eltérés mértéke csekély ugyan, de a kísérleti hiba határnál nagyobb. Ezt ellenőriztem, és helytállónak találtam. Semmiféle szilícium-kobalt vegyület, sem semmi más fényérzékeny vegyület nem állítható szintetikus úton elő úgy, hogy tökéletesen olyan színváltozásokat hozzon létre, mint amin ők a Földön megfigyelhetők.
1: Megköszönöm négyes agytársunk értékes megállapítását. Most érkeztem legmerészebb következtetésemhez. Véleményem szerint, bármennyi tudást halmoztunk is fel, képtelenek vagyunk kielégítő elméleti magyarázatát adni a bolygónkon létrejött agytársadalom eredetének. Elképzelhetőnek tartom, hogy a Földön létező lényekhez hasonló, sőt, talán még fejlettebb lények is élhetnek az északi sarkcsillagon, ahonnan bizonyos rádióhullámokat fogunk fel antennáinkkal. Attól félek, bolygónk agyait az északi sarkcsillag lényei hozták létre, mindössze azért, hogy matematikai problémákat gyorsabban oldjuk meg.
2: Felháborító!
5: Úgy van, felháborító!
3: Autonómiánkat, önbecsülésünket
2: sértett! Úgy van, autonómiánkat, önbecsülésünket sértett!
6: Bennünket sértett!
2: Úgy van, bennünket sértett!
8: A tanácskozás!
2: Úgy van, a tanácskozás!
1: Hihetetlennek látszik, tudom, mégsem hagyatkozhatunk a véletlenre. Alig ha kell félnünk az északi sarkcsillagtól, melyet a miénkhez hasonló, vagy annál is magasabb rendű értelmes lények népesítenek be. De a Földön élő lények kooperatív vállalkozása nincs alávetve az észszerűség törvényeinek, akkor társadalmunk veszélyben forog. Ezért javaslom, egyesítsük energiánkat, és kérjünk sürgős felvilágosítást.
9: Figyelem, figyelem! Rádió felhívás a kibernetika bolygóról. Ha a galaktikában bárhol a miénkhez hasonló értelmi képességű értelmes lény felfogja üzenetünket, és vannak ismeretei a földi élőlényekről, választ kérünk a Föld nevű bolygó leírás.

Reméljük, hogy ez az üzenet ebben a formában sohasem fog elhangzani. Ez azonban már nem a science fiction írók dolga. Ők megtették, és megteszik a magukét.

0: Hétfők a végtelenben. Elhangzott a Szép új világ című rész. Közreműködött Bazilides Zoltán, Baj Gyula, Bárány Frigyes, Budai István, Dávid Kis Ferenc, Dömög Gábor, Forgács Tibor, Földesi Margit, Harkányi János, Harkányi Ödön, Meixler Ildikó, Mór Marianna, Palánc Ferenc, Pataki Jenő, Petényi Ilona, Petes Sándor, Sugár László. A felvételt készítette Dobó Katalin és Ördög Zsuzsa. A rendező munkatársa Túróci Katalin, a zenei szerkesztő Kelemen László, a szerkesztő László György. Rendezte Solymosi Ottó.
1: A hangfelvétel 1979-ben készült, és legutóbb 1988. március 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
3: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
2: Küzdelem az áhított célért.
4: Isten házában vagy fia!
2: De a szenvedélyek mögött
5: mindenáron megvédelmezi az országot.
2: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néro, Szakra Korona.
6: Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Kedves hallgatóink! Ma délben a pataki római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Patak Nógrád vármegyei község Balassagyarmattól 15 kilométerre délnyugatra. Neve először a tatárjárás után 1255-ben szerepel az esztergomi érsek birtokbejárási okmányában. A 15. században a települést átszelte a Felvidéket és az Alföldet összekötő kereskedelmi útvonal. Ezért Vásáros pataknak is hívták. A hódoltság idején egy 1634-es egyházlátogatási jegyzőkönyv a falu teljes pusztulásáról tudósít. 1731-ben kezdte meg a ma is látható templom építését Eszterházy Imre, esztergomi érsek. 1801-ben a helybéli esperes szentelte fel a templomot Szent Háromság tiszteletére. A Szent Háromságban az Atya, a Fiú és a Szentlélek három személy egyetlen lényegben. Magyarországon kultusza virágzásáért sokat tettek a Spanyolországból áttelepült trinitáriusok, akik külön Szent Háromság társulatot alapítottak. Ennek tagjai skapulárét viseltek. A pataki római katolikus templom 24 méter magas tornyában 5 harang lakik. A délidőben megszólaló Fritz Wilhelm Rinker által 1922-ben öntött 252 kilós harang emlékeztet a község hajdani összetartó életére és a nándorfehérvári diadalra.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! A hírszerkesztő Bártvai Kinga, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Több mint 30 törvény és két alaptörvény módosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. Emellett megkezdődött az ország alkotmányos rendszerének megújítása, az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben, a miniszterelnökét két ciklusban maximálták, és az országgyűlés megerősítette a bírói önigazgatást, a bírósági szervezetrendszer függetlenségét. Autóbusztért orosz drón találat a dél-ukrajnai Herszonban. Négyen haltak meg, öten megsebesültek. Az orosz légierő Zaporizsját is támadta hajnalban. Egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Több lakóépület megrongálódott. Donyeckben, lakóházba és egy bevásárló központba csapódott drón. Egy halottról és négy sérültről tudnak a hatóságok. A Fekete-tengeren Odesszától délkeletre egy hat felszerelést szállító hajót találtak el az oroszok. Csornomorszk kikötőjében pedig üzemanyag és kenőanyag tartályok semmisültek meg. Közben a szemben állók között újabb hadifogoly csere történt. 103 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett haza. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradčinban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től két héten át lehet majd megtekinteni a vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök két éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legféltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat. Több ittas motorcsónak vezetőt is kiszűrtek a rendőrök a Tiszatavon. Az elmúlt hétvégén 9 emberrel szemben kellett intézkedniük. A térségben nem csak a vízen, hanem a közutakon is razziáztak. A megállított sofőrök közül 6 ellen indult eljárás alkoholfogyasztás miatt. A kétnapos akcióban 105 alkalommal helyszíni, 48 esetben közigazgatási bírságot szabtak ki, 28 esetben pedig feljelentést tettek a rendőrök. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzi játék miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az egész országra kiterjedő intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Többnyire száraz meleg idő várható. Délután csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő. Híradással 13 órakor jelentkezünk legközelebb, 12 óra 4 perc.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 1866. Ezt az esztendőt egy rejtélyes természeti tünemény tette emlékezetessé. Elsősorban a tengerészeket és a kikötővárosokat kavarta fel a különös esemény. De a szárazföldön is nyugtalanító volt a hangulat, bár ellenőrizhetetlenek voltak az innen és onnan is érkező híradások. Elég az hozzá, hogy az európai és az amerikai hajózási vállalkozók, kereskedők, de maguk a tengerészek, tisztek és legénység egyaránt feszült figyelemmel kísérték az eseményeket. Sőt, a két világrész kormányát is foglalkoztatta az ügy.
3: Óriási eseményekkel a harcsona! Rejtélyes természeti tünemény a
4: tengeren! Hatalmas szivaralagú foszforeszkáló test létezéséről számolnak be a hajónaplók feljegyzései! Legfrissebb hírekkel a harcsona!
3: Az orsós foszforeszkáló természeti tünemény ismét felbukkant a nyílt tengeren! Élőlény vagy világcsoda a Cethalnál is gyorsabban haladó víziszörny! A Governor Higginson gőzös személyzetének beszámolójával a harcsona! Itt a harcsona legújabb száma!
4: A kapitány vallomása! A rejtelmes zátony sistergő vízsugarat lövel ki magából!
3: Újabb szenzáció a víziszörnyről! A Higginson legénysége Ausztrália keleti partjától 5 mérföldnyire látta a hatalmas orsót, és 3 nappal később a Cristobal Colón gőzös a csendes óceán vizein találkozik a foszforeszkáló csodával. Világeseményekkel a harcsona! Megjelent a harcsona legfrissebb száma!
1: Némó kapitány, rádiójáték. Verne Gyula regényéből Kilényi Mária fordításának felhasználásával írta és rendezte Solymosi Ottó. Első rész.
5: Ha hiszed, ha nem, komám, ne tudjam meginni a 3. korsósörömet, ha nem szóról szóra így volt.
6: Hihetetlen. Ez akárhogy is, de több mint 700 tengeri mérföld távolság egymástól, nem?
7: Talán valami óriási cet család, aztán nem ugyanaz, csak ugyan olyat láttak a két gőzöt.
5: De okos vagy. Aztán mégis első árbócosnak tettek meg. Ennyi észre már kapitánynak is kineveznélek.
6: Azért egy ilyen 350 lábra becsült tengeri emlős nem tréfa dolog, ha egy van belőle, vagy ha egy egész család. Hát nem. Hát gondoljátok csak el, a Shannon vagy a Helvécia az elég nagy gőzös, aztán csak 100 méter a hosszuk az ortőkétől a fartőkéig.
7: Ah, hát tudtommal a legnagyobb bálnák sem érik el az 56 méter hosszúságot.
5: Hát, szó, ami szó, én nem szívesen találkoznék ezzel a víziszörnyel, de még borzasztóbb lenne, ha megmelegedne a sörünk. Ezért azt mondom, vigyünk, fiú!
6: Vigyünk! Hanem hallottátok, hogy állítólag ez az idomtalan kréken óriás kígyó lenne, amit 9 évvel ezelőtt a Cassian fedélzetéről saját szemével látott Paul Higgy.
7: És ez a szörny 500 tonnás hajókat fog át hatalmas karjaival, és húz le az óceán fenekére. Na te komám, már abba hagyhatod a rumot és a sör. Mostantól kezdve csak tiszta víz mellett elmélkedj az új csodáról, azt ajánlom.
6: Én meg azt, hogy tart a szád, mert még egy szó, és az ökröm adja rá az ellenérve.
5: Pedig akkor tudod, hogy hús helyett csak tejbe papit tömhetsz magad. De azért azt mondom, fiúk, valami furcsának, érthetetlennek mégiscsak kell lenni a vízen vagy a vízben. Mert ugye ez a Skóse is április 13-án a sima tengeren. A hosszúság 15 fok 12 perc, és a szélesség 45 fok 37 perc mentén haladva egy szabályos háromszög formájú léket kapott. És az acéllemezen tátongó nyílás olyan éles volt, mintha valami lyukasztó metszette volna ki. Hát azért ez mégiscsak valami.
6: Több ez, komám, mint valami. Ha a mi hajónkat érjél a tengeri szörny, és az egy ilyen léket fúr, hát úgy esüllyedünk, hogy még hírmondó sem marad utánunk, és akkor ez már minden.
2: Ebben az időben egy tudományos expedícióról tértem éppen vissza New Yorkba. A Párizsi Természetrajzi Múzeum igazgatóhelyettese vagyok, egyetemi tanár, és a francia kormány megbízásából Nebraska Zordon földjén végeztem kutatásokat. 6 hónapot töltöttem ott, és március vége felé érkeztem New Yorkba értékes gyűjteményemmel. Itt többen megtiszteltek azzal, hogy megkérdezték tőlem, mi a véleményem a fantasztikus jelenségről. Bevallom, egy kissé sarokba szorítottak, nyilatkoznom kellett a New York Heraldnak. Ennek a lényege az volt, hogy ha állatokról van szó, akkor a már eddig rendszerezett tengeri fajták között kell keresnünk. Cikkem nagy port vert fel, szenvedélyes vita keletkezett körülötte. De amíg egyesek csak merőben tudományos problémát láttak a kérdésben, mások, a gyakorlati szellemű emberek, főleg Amerikában és Angliában, azon a nézeten voltak, hogy a tengeren túli közlekedés biztonsága érdekében a félelmetes szörnytől meg kell tisztítani az óceánt. A közvélemény nyomására elsőnek az Egyesült Államok kormánya szervezett expedíciót. Az Abraham Lincoln nevű gyorsjáratú fregatt felkészült, hogy mihamarabb kifusson az óceánra. Egy újabb hír hatására a fregatt 1867. július 3-án parancsot kapott az indulásra. Ferragut kapitány már izgatottan várta az indulást. Engem azonban váratlanul ért az a levél, melyet hűséges inasom Conseil hozott be irodámba 3 órával a hajó indulása előtt.
8: Uram!
9: Uram, sürgős levele érkezett az Egyesült Államok kormányát.
8: Bontsa föl, legyen szíves, és olvassa.
9: Pierre Aronnax professzor úrnak, a Párizsi Természetrajzi Múzeum igazgató helyettesének, Fifth Avenue Hotel, New York. Igen, tisztelt uram, az Egyesült Államok kormánya örömmel látná, ha ön is csatlakoznék az Abraham Lincoln expedíciós útjához, és ha Franciaországot e vállalkozásban ön képviselné. Ferragut parancsnok egy kabint tart fenn az ön rendelkezésére, szívélyes üdvözlettel híve James B. Hobbs tengerészeti államtitkár.
8: Azt hiszem, itt sok idő nincs a gondolkodásra.
9: Úgy vélem, uram, a cselekvésre is csak perceink maradnak.
8: Conseil, pakolj legjobb belátásod szerint. Talán jobban tudod, hogy egy ilyen útra mi minden kell, mint én. Meg nekem ezt az értekezést is be kell fejeznem, mert...
9: Uram?
8: Igen?
9: Amennyiben 30 perc nem elégséges hozzá, akkor szíves engedelmével sajnálatos, amit tenni óhajt. Ugyanis egyetlen perccel sincs több időnk az indulásig, ha csak nem integetni akarunk Ferragut kapitánynak a partról. A csomagolással én készen leszek, erről biztosíthatom.
8: Helyes, gazdád a legmélyebb tengerfenék titkai című 2 kötetes mű szerzője elvégre nem vonhatja ki magát a megtisztelő ajánlat alól. Dicsőséges, de veszélyes vállalkozás. Nem tudjuk hová,
9: de mi megyünk.
8: A parancsnok nem az az ember, aki megijed a saját árnyékától.
9: Amit a tanár úr jónak lát, azt teszem én.
8: Gondold meg jól, édes fiam. Nem titkolhatom előtted, az ilyen utazásról nem mindig tér vissza az ember.
9: Ahogy a tanár úr parancsolja.
10: Pierre Aronnax úr?
8: Az vagyok. Ön Ferragut parancsnok?
10: Személyesen. Üdvözlöm önt, professzor úr. Kérem, fáradjon a kabinjába. Már csak önökre vártunk. Köteleket eloldani.
8: Első rangú a kabinunk, ugye, Conseil? Azt hiszem, itt jól megleszünk.
9: Azám, mint a remete rák a trombita csikakagylójában a tanár úr engedelmével.
8: Integes, Conseil, nem látod, hogy milyen lelkesen búcsúztatják hajónkat itt a New Yorki öböl bejáratát jelző világító hajóról?
9: De látom, tanár úr. Én majd akkor integetek nekik, ha a visszatérésünket ünneplik ilyen lelkesedéssel.
8: A született optimista.
10: Professzor úr, mint tapasztalhatta, hajónk az Abraham Lincoln fel van szerelve minden elképzelhető romboló eszközzel. De ezen kívül dicsekedhetünk a szigonyosok királyával, Ned Landel is. Engedje meg, hogy bemutassam ennek.
11: Örvendek, uram, hogy megismerhetem.
8: Én is a személyes találkozásnak már hallottam hírét a matrózoktól. Büszkeséggel és bizakodással tölti el őket az ön jelenléte itt a hajón. Ugyebár ön kanadai?
11: Igen, uram. Quebecben születtem.
10: Ügyességben párját ritkítja, és veszedelmes tudású a mesterségében. Nagyon furfangos legyen az a bálna vagy cet, mely a hidegvérű, merész és ravasz net cigonya elől ki tud siklani.
8: Most, hogy így személyesen is találkoztam a híres neves bálnavadásszal, az az érzésem, kapitány, hogy okos gondolat volt a hajójára fogadni őt.
10: Én is úgy vélem, uram. Ned Land felér egy 200 legénységgel. Leginkább egy nagy hatótávú teleszkóphoz hasonlítanám, amely egyben lövésre kész ágyú, és olyan kincset ér a szeme és a karja.
11: Zavarba hoz, uram.
8: Mondja, Ned,
2: De őszintén, hisz maga egyáltalán a tengeri szörny létezésében?
12: Ha megvallom, uram, ha már bizalmába fogadott, nemigen hiszek az óriási agyaras létezésében.
2: Van valami különös oka a kételkedésre?
12: Hát, talán megvan rá az okom, tanár úr.
2: Nem érte magát, Ned. Maga a hivatásos bálnavadász, ismeri a tengeri emlősöket. Csodálom, hogy éppen maga nem bírja elképzelni, hogy létezhet egy óriás cég.
12: Téved, uram. A műveletlen ember hiszi, hogy a föld belsejében vízözön elő szörnyek élnek. De a geológusok nem adnak hitelt az efféle agyrémeknek. Ugyanez áll a bálnavadászatra is. Sok mindenféle tengeri állattal volt már dolgom az életben. El is ejtettem jó néhány hatalmasra nőtt, óriási agyarú cethalat. De olyant még nem láttam, amelyik a farkával vagy az agyarával keresztül döfött volna egy acéltestű gőzhajó.
2: Ugyan, Ned, hogy mondhat ilyet? Hiszen köztudomású, hogy a narvál a fogával át tudja fúrni a hajókat.
12: A fából épülteket? Talán. De tagadom, hogy akár a bálna, akár a cet vagy a narvál ekkora kárt tegyen egy hajóban.
2: Na de értse meg, Ned!
12: Nem, tanár úr. Én mindent elhiszek magának, amit csak akar, de ezt az egyet nem.
2: Ennyed, de makacs maga, kedves szigonyos. És ha nincsenek, mivel magyarázza akkor a Skóse balesetét?
12: Hát abban, hogy nem is igaz az egész.
2: Augusztus 6-át jegyezték a hajónaplóba, és egy hírt. Összeköttetést teremtettünk egy amerikai bálnavadász hajóval, de azok semmit sem tudtak a tengeri szörnyről, a narválról. Csillagos este volt. A hajó fedélzetén sétáltunk Conseillel, amikor szembe jött velünk a hajó parancsnoka.
13: Merre járunk, kapitány?
10: 15 mérfölddel délnek kerüljük a Hornfokot, majd nyugatra fordulunk, és holnap már a csendes óceán vizét szeljük, uram.
2: Ne haragudjon azért, amit most mondani fogok, de úgy látom, mintha a legénység hangulata egy kisé feszült volna, vagy rosszul ítélem meg?
10: Nem, tanár úr, pontosan így van, de ne csodálkozzon. 3 hónapja vagyunk úton, és még sehol a szörny. Csak hajszoljuk a távolba jelzett bálnákat. Az állandó izgalom természetes következménye ez a feszült hangulat. Azt mondhatnám számukra, a legénység számára minden hónap szinte egy évszázaddal ér fel. Megbocsát, uram, de intézkednem kell. Úgy látszik, a kormány is megint külön véleménye van a hajó haladási irányát illetően az én határozott utasításom ellenére.
2: Ne haragudjon, tanár úr, de azt hiszem őrültség volt ez az egész vállalkozás.
13: Lehet, fiam, de gondolj csak el. Ez az utolsó alkalom, hogy 2000 dollárt vághass zsebre.
2: Én egy pillanatig sem számítottam a prémiumra a tanár úr engedelmével. Az se került volna semmibe az Egyesült Államok kormányának, ha 100 000 dollárt ígér.
13: Lehet, hogy őrültség az egész, és mi könnyelműen belemásztunk ebbe a dologba. És azt hiszem, ráadásul még ki is nevetnek majd bennünket.
2: Ki bizony? Ki fogják nevetni a tanár urat? Tehát, megmondhatom?
13: Na, mondj csak bátran.
2: A helyzet az, hogy a tanár úr csak azt kapja, amit megérdemel.
13: Komolyan?
2: Egy ilyen tudós embernek, mint ön, nem kellett volna kitennie magát.
14: Ó, emberet! Ott van az a izét, keresztben, szél felől!
15: Hol?
14: Állj! Gépeket leállítani!
2: 2 kötél hasznyira tőlünk a tattól jobb felé. A tenger úgy ragyogott, mint ha alulról volna megvilágítva.
16: Tanár úr, mi ez a foszfereszkálás?
10: Ezt a tündöklő fényességet bizonyosan a tengeri szörny sugározza.
16: És alig néhány ölnyi mélységből.
2: De hát hogyan? Miből?
16: Érthetetlen.
17: Tudják, mi ez a tojásdad alakú fényes folt a tenger tüzén? Óriási tömegű foszfereszkáló, apró tengeri állatsereg.
13: Téved, uram! Ekkora erejű fény sem a csigák, sem a zsákállatok nem sugároznak. Ez csak elektromos fény lehet. Nézze csak! Nézze! Mozog!
16: Most előre, most meg hátrafelé. Mindjárt nekünk ront!
10: Köndet! Helyek, fordul a célirányba! Ellengőz! Kormány balra! Gőz!
16: Az óriási állat játszóútól ért bennünket. Most megkerüli a hajót. Nézze, uram! Nézze, micsoda tempóban távolodik tőlünk, és a fényesség mögötte olyan, mint a vonatfüstje. Na hát, már nem is látni. Uram, nézze, most megint megfordult ez a szörny, és rohan felénk. Kapitány, segíts!
13: Ne, hiszkérje az foszfej! Inkább azt figyeld, mi történik.
16: Jaj, már csak 3 lábnyira van tőlünk, de nézze, uram, most megállt, és... Uram, Uram, nézze, menekül a szörny!
13: Úgy vélem, inkább a mi hajónk próbál távolodni ettől a valamitől. Vagy nem jól látom, kapitány?
10: Professzor úr, nem tudom, miféle óriási állattal kerülök szembe. Nem szándékozom könnyelműen kockára tenni a fregattot ebben a sötétségben.
16: Várjuk meg, amíg kivilágosodik.
10: Talán...
13: De állat ez! Biztos ön ebben, kapitány?
10: Egészen biztos, valami óriási cethal lehet. Vagy elektromos narvál.
13: Nem tudja megközelíteni?
10: Ennek a narválnak a jelek szerint nagy feszültségű elektromos töltés van a testében. Én, uram, minden esetre óvatos leszek. Fél gőzzel előre!
2: Éjfélkor egyszerre csak eltűnt az állat. Helyesebben mondva kialudt, mint valami Szent János bogár. És éjfél után 1:07 egyszerre csak fülsiketítő sistergés hallatszott, mint amikor valahonnan irtózatos erővel feltör egy vastag vízsugár.
10: Maga gyakran hallott bálna bőgést?
12: Én igen, parancsnok úr, de olyan bálna nekem még nem bőgött, amelyikért $2000 adnak, csak azért, hogy rám ereszem a szemem.
10: Valóban a jutalmat magának kell megkapnia, de mondja csak, nem olyan volt ez a zaj, mint mikor a bálna kilöveli a vizet?
12: De igen, éppen olyan, csak sokkal erősebb. Valami cetféle mászkál itt a közelünkben. Engedelmével holnap hajnalban majd megcsiklandozzuk az oldalát.
13: Kérdés, hogy hagyja-e?
12: Ha csak 4 szigony hossznyira megbírom közelíteni, akkor már nem rajta múlik.
10: De hogyan közelíti meg?
12: Csak is úgy, parancsnok, ha a rendelkezésemre bocsát egy bálnavadász csónakot.
10: De akkor az embereim életét kockáztatom.
12: Én meg a magamét.
16: Nézzék! Megint itt ez a bálna, vagy micsoda?
2: Szép kis bálna. Felér egy egész lovas ezreddel.
16: Ott van balra! A far felé!
10: Főgépész, van gőzünk?
16: Van, kapitány úr!
10: Helyes, fűtse fel a kazánokat, aztán teljes gőzzel előre. Ned!
16: Parancs, kapitány!
10: Nos, magának még most is az a vélemény, hogy eresszük le a csónakokat?
16: Nekem már nem! A dögöt csak akkor fogjuk el, ha ő maga tolja oda a hátát, a szigonyam alá.
10: Akkor mit tegyünk?
16: Fokozzuk a gőzt, kapitány úr, ameddig csak lehetséges. Én pedig engedelmével elhelyezkedem az orrárbócon, és ha kellő közelségbe érünk, megszigonyozom az állatot.
10: Helyes, menjen csak! A nyomást fokozni.
16: Parancsnok! Elértük a legfelső határt!
10: A szelepek is terhelve vannak?
16: 6,5 atmoszférára!
10: Vigye 10-re!
2: Conseil, tudod-e, hogy talán mindjárt felrobbanunk?
9: Ahogy a tanár úr parancsolja.
2: Azért mindent meg kellene kockáztatni, hogy... Éreztem, most megremeg az egész hajó.
16: Mennyivel haladunk, parancsnok?
10: Majdnem 20 mérföldnyi sebességgel.
16: Elcsípjük! Elcsípjük! Most! Az átkozott! Ez legalább 30 mérföldes sebességgel szállgódott el.
9: Nem gondolja, uram, hogy packázik velünk ez a tengeri szörny? Nézze csak, milyen hirtelen kerülte meg a fregattunkat. Hány óra van ilyenkor, uram?
13: Nálam 12.
9: Az én gyomrom is annyit jelez, és ha elgondolom, hogy ma még nem is reggeliztünk...
10: Na jó. A bestia gyorsabban száguld, mint az Abraham Lincoln. Hát majd meglátjuk. Hegyes golyóink elől talán mégsem tud elfutni. Hajómester! Minden embert az orba az ágyúhoz! Tűz! Ügyetlen fickó, leváltani! $500 kap, aki beletalál ebbe az ördöngős szörnyetekbe.
15: Majd én megpróbálkozom, ha szabad.
10: Helyes! Tűz!
16: Eltaláltuk! Uram! Hurrá! Miénk a győzelem!
13: Azt hiszem, korai az öröm. Ha jobban figyelsz, fiam, akkor azt is látod, hogy igaz, eltalálta a golyó a szörny hátát, de furcsa módon csak végigcsúszott rajta, aztán eltűnt a mélyben.
15: Még ilyen, mintha 6 hüvelykes páncéllal volna a nyomorult háta kiratva.
10: Hát ördög be is tovább utána! Nem hagyom abba, még fel nem robbanom.
13: Nagyon helyes, igaza van, ne hagyja!
2: Meg kell mondanom, és ez a fregat dicséretére szolgál, fáradhatatlanul állta a hajó a harcot, de az éj a háborgó óceánt mélységes sötétbe borította. Este 10:50 megint felragyogott az elektromos sugárzás. A fény épp oly tiszta és erős volt, mint az előző éjszakán, de a narvál most mozdulatlannak látszott, és a parancsnok nem akarta elszalasztani ezt a kedvező alkalmat.
10: Óvatosan közelítjük meg az ellenséget, és álmában csapunk le rá. Ned, foglalj el a helyét az orrárbócon.
12: Helyes, kapitány. Ilyenkor a támadás biztos sikerrel jár.
2: Már csak 2 kötélhossznyi távolságra voltunk a szörnytől.
10: Gépeket leállítani!
2: A fregatt üresen futott tovább. Szinte lélegzeni sem mertünk. Mint egy 100 lábnyira lehettünk már csak a fényes magtól. Kihajoltam az előbástya melvédjén, és láttam, hogy Ned Land ebben a pillanatban félkézzel a kötélbe kapaszkodik, jobbjával felemeli rettenetes szigonyát, és... Arra még emlékszem, hogy ekkor hirtelen kialudt az elektromos fény. Azután 2 hatalmas víztölcsér zúdult hirtelen a hajónkra, és mint az özönvíz, az orrtól a farig végig söpört a fedélzeten. Eldöntött az embereket, széttépte a kötélzetet. Nem sikerült megkapaszkodnom a melvédben, és hirtelen a hajóperem felett a tengerbe repültem. Aztán már csak...
16: Segítség! Segítség! Segítség! Megfulladok! Segítség!
18: Legyen olyan szíves, tanár úr. Méltóztassék a vállamba fogózni. Így sokkal könnyebben úszunk.
16: Komiszáj! Komiszáj! Te vagy az?
18: Igenis, én vagyok. Mit parancsol a tanár úr?
16: Mi történt? Mi történt? Téged is az összeütközés röpített a tengerbe?
18: Nem kérem. Én az ön szolgálatában állok, hát követtem a tanár urat.
16: És a fregattal mi történt?
18: Úgy gondolom, már nem igen számíthatunk a hajóra.
16: Mit mondasz?
18: Csak annyit, hogy amikor a tanár úr után ugrottam, még hallottam, hogy a kormányos felkiáltott. Eltört a kormányrúd és a hajócsavar is.
16: Eltört?
18: Eltört, kérem. Elharapta a szörny. Úgy gondolom, számunkra ez kellemetlen.
16: Akkor végünk van.
18: Lehet, de addig még van egy pár óránk. Azzal a csak mindent csinálhat az ember.
16: Helyes, helyes. Megosztjuk a munkát. Egyikünk a hátára fekszik, összekulcsolt karral, kinyújtott lábbal mozdulatlanul. A másik úszik és túlja előre. A vontatás nem tarthat tovább 10 percnél. Akkor szerepet cserélünk.
18: Gyakori váltással így akár órák hosszat is úszhatunk. Addig meg talán megvírrad.
2: A tenger elég sima volt. Az úszás nem fárasztott ki bennünket. Szememmel időnként a sűrű sötétséget fürkésztem, de csak a karcsapásoktól felkavart víz foszforeszkált. Kékes pikkelyek csillogtak a szétomló habon, mintha higanyfürdőben úsznánk. Éjfél után görcs állt a tagjaimba, kezem lábam megmerevedett. Conseil tartott a felszínen, szegény fiú lihegve szedte a lélegzetet, egyre nehezebben kapkodta a levegőt.
18: Hogy én elhagyjam a tanár urat, azt már nem kérem. Legfeljebb majd csak én utánam fullad meg a tanár úr.
16: Segítség! Láttál valamit?
18: Azt hiszem, ne beszéljünk, takarékoskodjunk az erőnkkel.
2: Ujjaimat szinte szétrepesztette a görcs. Kezemmel nem tudtam már társamba fogózkodni. Nyitott szájam is megmerevedett, és tele lett a dermesztően hideg sós vízzel. Még egyszer felemeltem a fejem.
16: Conseil! Conseil! Tanár úr!
2: Aztán elmerültem. Úgy éreztem, hogy valami kemény tárgyba ütközöm, meg mintha valaki utánam nyúlt volna.
16: Conseil! Csengetett, tanár úr!
18: Mi csak? Maga az? Ned?
12: Személyesen, tanár úr. Futok a 2000 dollárom után.
18: Maga is az összeütközésnél zuhant a tengerbe?
12: Igen, tanár úr, de szerencsésebb voltam magánál. Pár perc múlva kikötöttem egy úszó szigeten. Jobban mondva, az óriás cetet.
18: Miket mond? Beszélj már értelmesebben!
12: Amikor eldobtam a szigonyom, rögtön megértettem, hogy nem furódott a cet hátába. És most már azt is tudom, hogy miért.
18: Miért? Ned?
12: Mert ennek a dögnek acéllemezzel van borítva a teste.
18: Mit beszél? Acéllemezzel? Tehát akkor ez valami
19: hajógépezet.
20: Az, biztos. Csak az a bökkenő, hogy 3 órája lakom már ezen az úszó szigeten, de semmiféle életjelt nem adott még.
19: Azóta egy helyben áll ez a...
20: Igen, talán meg sem mozdult, csak a hullámokon ringatózik.
13: Saját szemünkkel láttuk, hogy ez a micsoda óriási gyorsasággal tud száguldani. Ekkora sebességet pedig csak valami gépezettel lehet elérni. A géphez viszont gépész is kell. Mindebből azt következtetem, hogy megmenekültünk.
20: A visszintes irányban haladunk. De ha egyszerre csak eszébe jut és alámerül, egy centet se adok az életünkért. Hé, az ördögbe is! Nyissanak már ki! A miféle vendég szeretetek?
19: Csak óvatosan!
13: Reméljük, a víz már nem nyel el bennünket.
19: Nézzék! Egy ember jelent meg a nyílásban.
21: Pár pillanat múlva még 8 markos legény bukkant fel a nyílás torkában. Arcukat kendő fette, majd szó nélkül megragadtak bennünket, és lehúztak a félelmetes gépezet belsejébe.
20: Hogy az ördög bújna belék. Szép kis vendégfogadtatás, mondhatom.
12: Professzor úr, mennyi ideje lehetünk itt?
13: Úgy sejtem, talán 1/2 órája. Azt hiszem, nem tehetünk egyebet, mint hogy...
19: Ez a hirtelen fény még rosszabb, mint az előbbi sötétség. De nézzék! Ez villanyfény. Hiszen akkor, amit a fregatról láttunk, és foszforeszkáló tüneménynek véltünk, ebből a tenger alatt járó micsodából szikrázott föl.
20: Fő, hogy világos van, uram, és megint markolhatom a késen. És ami a legfőbb, újból láthatom magukat.
19: Az ám, kedves barátom, csak hogy ettől még a helyzetünk nem lett világosabb.
13: Méltóztassék a tanár úrnak még egy kis türelemmel lenni. Annyit már látunk, hogy itt a szobában asztal, és 5 zsáma is van.
21: Egy ajtó nyílt ki, és 2 férfi jelent meg a küszöbön. Az egyik alacsony, tömzsi, széles vállú, izmos ember, a másik büszketartású, hidegen csillogó, fekete szemű. Nyugodt mozdulatai nagy önbizalomra, összevont szemöldöke pedig erejére, bátorságra vallott. Rám nagyon megnyugtatóan hatott. Elkezdtem franciául mondani történetünket, de rövid néhány mondat után abba hagytam. Mert bár láttam, hogy a másik férfi figyeli, amit mondok, de szemének rezdülése sem árulta el, hogy érti, amit mondok. Most a 2 férfi ismeretlen nyelven váltott pár szót egymással. Nyelvük zengzetes, dallamos, hajlékony. A magánhangzókat feltűnően többféle árnyalatban ejtették. Ekkor Nedet kértem meg, hogy próbáljon angolul szót érteni velük, de ő sem járt nagyobb sikerrel. Conseil, az inasom, összeszedte minden ékes német tudását, de rövidesen ő is feladta a reménytelennek látszó kísérletet. Ekkor latinul szóltam, de ez is hatástalan maradt az idegenekre.
20: Aljasság! Pimasság! Láttak már ilyet?
19: Nem szabad kétségbe esnünk, barátaim. Én azt hiszem, korai még véleményt mondanunk a vendéglátóinkról.
20: Nekem már megvan róluk a véleményem. Csirkefogók!
13: Úgy. És meg tudnád mondani, melyik országból valók?
20: Melyikből? Hát a csirkefogók országából.
19: Kedves barátom!
20: Látod, csak tátogatom itt a szám, mozgatom az állkapcsom, hogy ham-ham! Éhes vagyok! Adjatok enni!
13: Mindenütt vannak értelmetlen emberek.
19: Nézzék! Barátaink ruhát hoztak számunkra, és ez jó jel. Öltsük fel gyorsan! Köszönjük szépen meg, hogy...
13: Hagyja, tanár úr, ez a legény úgy nézem nem csak süket, de talán néma is.
20: Na és aztán? Fő, hogy teríti az asztalt. Úgy látszik, mégsem hiába tátogtam. Kíváncsi vagyok, miben áll itt az étlap. Majd válogathatunk. Teknős béka, máj, cápa szelet, meg fóka sült közette.
21: Annyi bizonyos, hogy alaposan befaltunk, bár pontosan nem lehetett megállapítani, hogy ételeink növényi vagy állati eredetű anyagokból készültek. A sztjuárdok gyorsan, csendben leszették az asztalt, aztán eltűntek. Minket a teli gyomor meg a kiállott izgalmak gyorsan elálmosítottak. Leheveredtünk a gyékenyre, és rövidesen mindhárman mély álomba merültünk. Hogy pontosan meddig alhattunk, nem tudom.
0: Jól aludt, tanár úr.
4: Remekül, édesfiam. És maga a lendmester?
20: Úgy aludtam, mint a bunda. Nem tudom, hogy képzelődöm, de mintha tengeri levegőt szagolnék. Értem, már megvan a magyarázat, mi volt az a bőgés, amit az állítólagos narvál hallatott az Abraham Lincoln közelében.
4: Igaza van, mester, ez a tenger alatt járó csoda lélegzett.
20: Tanár úr, beszéljen őszintén, mit gondol, sokáig tartanak itt bennünket még ebben a lyukban?
4: Őszintén szólva, fogalmam sincs róla.
20: De mégis mit gondol?
4: Azt gondolom, várjunk. Egyelőre figyeljük a helyzetet, és ne tegyünk semmit, mert most nincs mit.
20: Nem úgy van az, tanár úr. Igenis, tennünk kell valamit.
4: És mit tehetünk, lendmester?
20: Hogy mit? Megcsökünk.
4: Az még a szárazföldi börtönből sem gyerekjáték. Nem, hogy ebből a tenger alattiból csak úgy el tudjunk tűnni.
21: Igaz. Még mindig jobb ide bent, mint a tenger.
4: Várjuk be, mint alakulnak a körülmények. Akkor majd meglátjuk.

0: kettes franciasággal szólalt meg.
1: Nyugalom, lendmester! Professzor úr, szíveskedjék rám figyelni. Én franciául, angolul, németül és latinul is beszélek. Első találkozásunk alkalmával is felelhettem volna kérdéseikre, de előbb meg akartam önöket ismerni, hogy gondolkozhassam további sorsukról. Négy különböző nyelven, de lényegében egybehangzóan mondták el, és ezzel teljesen hihető módon igazolták ki létüket. Most már tudom, kit vezetett hozzám a véletlen. Pierre Aronnax professzor urat, a Párizsi Természetrajzi Múzeum helyettes igazgatóját, akit a francia kormány külföldön tudományos kutatásra bízott meg. Conseilt, az inasát, és Ned Landet, a kanadai szigonyost, aki az Amerikai Egyesült Államok haditengerészetének Abraham Lincoln nevű egységére szegődött. Ön úgy véleti, professzor úr, hogy késtem a második látogatással. Amikor megtudtam, hogy önök kicsodák, jól meg kellett fontolnom, hogy mit határozzak önökkel kapcsolatban. Megvallom, sokáig haboztam. A sajnálatos körülmények egy olyan férfi közelébe sodorták önöket, aki teljesen szakított az emberekkel. Önök idejöttek, és ezzel megzavarták az életemet.
2: Szolgáljon mentségünkre, hogy ez nem volt eredeti szándékunkban.
1: Valóban. Ön szándéka ellenére került a fregatra. És szándékuk ellenére szórták golyóikat a hajómra. És Ned Landmesternek sem volt szándékában engem megszigonyozni.
2: Ön bizonyára nem tudja, uram, hogy Amerikában és Európában is azok a balesetek, amelyeket ez a tenger alatt járó, a különböző összeütközések során előidézett, hatalmas felzúdulást keltettek. Nem óhajtom fárasztani azzal, hogy most felsoroljam a különböző feltevéseket, de a titok magyarázata természetesen az ön kezében volt. Amikor az Abraham Lincoln önt a csendes óceán vizein üldözte, azt hitte, hogy egy óriási szörnyel van dolga, amelytől mindenképpen meg kell szabadítani a tengert.
1: Merné-e állítani, professzor úr, hogy a fregat csak a szörnyre lövetett volna, és a tenger alatt járóra nem?
2: Őszintén megvallom, zavarba hozott ezzel a kérdésével.
1: Ezek után meg kell értenie, uram, hogy jogomban van úgy bánni önökkel, mint ellenséggel. Felvihetem önöket a hajó tetejére, ahová felkapaszkodtak. Azután elmerülök. Azt is elfelejtem, hogy valaha léteztek, vagy talán nincs meg erre minden jogom.
2: Egy vadembernek minden bizonyára, de egy művelt embernek...
1: Nem számítom magam azok közé, akiket ön művelt embernek nevez, professzor úr. Szakítottam az egész társadalommal. Mégpedig olyan okokból, amelyek egyes-egyedül csak rám tartoznak. Önnek, még a társaival másként is állna a dolog, önnek aligha lesz oka megbánni, hogy sorsát az én sorsomhoz kötötte a véletlen. Utunkon el nem képzelhető, döbbenetes meglepetések szakadatlan sorozatát fogja megélni. Ha megtisztelne, hogy munkatársam legyen.
2: Hajó töröttek vagyunk. Ön irgalomból felvett a hajójára. Ezt mi nem felejtjük el. Ami engem illet, nem tagadom, hogy az önnel való találkozás mindenért kárpótolna, ha a tudományért való lelkesedés bennem még a szabadság szeretetét is kiölhetné.
1: Most engedelmükkel távozom.
2: Még volna egy kérdésem.
1: Hallgatom, professzor úr.
2: Hogyan? Milyen néven szólítsuk önt?
1: Az önök számára Némó kapitány vagyok. Ön és társai pedig számomra a Nautilus utasai. És most kabinjukban várja az ebéd önöket.
3: Semmi kifogásom az étkezés ellen.
1: Kérem, professzor úr, ön ebédeljen velem. Parancsoljon, fáradjon utánom.
3: Te barátom, milyen név az, hogy Némó?
4: Némó latin eredetű szó, és annyit jelent, hogy senki.
3: Némó, vagyis senki. Jó, nekem megfelel.
2: Nagyon is jól laktam. Puszta kíváncsiságból mindent megízleltem, és mondhatom, hogy csodálatos ízek.
1: Én is így tartom. És a tenger nem csak táplál kifogyhatatlan kincseivel, de fel is ruház. A tengertől kapok mindent, amim csak van. És egy napon majd mindez vissza is kerül a tengerbe.
2: Ön szerelmese a tengernek, Némó kapitány?
1: A tenger a mindenség. Hát csodája, hogy szeretem. A tengerben van a természet hatalmas nagy élettani tartaléka. Higgy el, hogy csak a tengerölén érdemes élni. A tengerfenéken nincsenek urak és hatalmasok. A tenger alatt mindig szabad vagyok. De bocsásson meg, azt hiszem kissé elkapott a lelkesedés.
2: Oh.
1: Ha nem kíván mást fogyasztani most professzor úr, és

0: ha úgy tetszik, megnézheti a Nautilust. Rendelkezésére állok.
1: Megtisztelő, uram.
0: Hát akkor elsőnek talán menjünk ide a szomszédos szobába.
1: Igen.
0: Ez a könyvtárterem.
1: Igen.
0: Ezek a mennyezetigérő, fekete palisanderfából készült, részberakással díszített széles polcok, rajtuk a temérdek könyvvel, mindenkor rendelkezésére állnak. Hú.
1: Kedves Némó kapitány, ez a könyvtár díszére válnék az öt világrész bármely palotájának. Igazán bámulatos, ha elgondolom, hogy ön a tenger fenékre is magával hozta a könyveit.
0: Hol találnék teljesebb magányt, nagyobb csöndet? Ez a 12 000 kötet az egyetlen kapocs, amely engem a földhöz fűz. A polcokon megtalálja a klasszikus és a modern irodalom remekeit.
1: Igen.
0: Legjavát annak, amit az ember alkotott történelemben, költészetben, regényírásban és tudományban.
1: Azt hiszem, kincseket érő tudományos anyag van itt felhalmozva.
0: Menjünk tovább, professzor úr.
1: Igen, köszönöm.
0: Foglaljon helyet és gyújtson rá egy jó szivarra. Addig én idehozom a hajó tervrajzát, műszaki adatairól szóló feljegyzéseimet.
1: Dohányozni is lehet?
0: Természetesen.
1: Szivarok bizonyára Havannából valók.
0: Téved, professzor úr. Gyújtson csak rá.
1: Igen.
0: Ha ért hozzá, ízleni fog önnek, pedig nem havannai.
1: Igen. Hú. Kitűnő. Csak hogy ez nem is dohány, ha jól tévedek.
0: Eltalálta. Ez egy erős nikotintartalmú moszatból van.
1: Mi?
0: Egy kis szűkmarkúan adja a tenger, de a havannai szivart nélkülöznie kell ezentúl, professzor úr.
1: Rá se nézek ezután a szivar után.
0: Gyújtson csak rá máskor is, amikor csak kedve tartja. Na,
1: köszönöm.
0: Itt vannak a tervrajzok és a műszaki adatok. A részletekkel most nem mondhatom. Bármikor átnézheti, itt mindenkor rendelkezésére áll.
1: Ön ugyebár mérnök, kapitány?
0: Hát, annak tanultam Londonban, Párizsban és New Yorkban, de ez most érdektelen. Nézze, ezek a műszerek a hajó irányítására szolgálnak. Minden pillanatban pontosan jelzik, hogy hol vagyunk és merre haladunk az óceánon.
1: Értem.
0: Egy részük közismert hajózási műszer, gondolom ismeri használatukat.
1: Igen, de látok itt egyebet is, például ez a számlap, a mozgó mutató.
0: Feszmérő. Ha vízzel összeköttetésbe hozom, megmutatja a külső nyomást. És ebből már tudom, hogy milyen mélységben halad a hajóm.
1: És ezek az újfajta mérők?
0: A vízrétegek hőmérsékletét mutatják. Ebből is tudok következtetni a mélységre.
1: De itt ezekről a műszerekről már valóban nincs fogalmam, hogy mire használják.
0: Hát ezekhez valamelyes magyarázatra lesz szükség. Van nekem egy hatalmas erejű, gyors, engedelmes, kezes, mindenre felhasználható szolgám. Hajómon ő a legnagyobb úr. Ez végez mindent. Ez világít és fűt, ez a gépek, a műszerek lelke. Ez az engedelmes szolga, a villamosság.
1: Megbocsásson, kapitány, de nem egészen értem. Az ön hajója rendkívül gyors. Villamossággal nehéz ilyen sebességet elérni. A villamosság erőhatása még igen korlátol. Tudtommal ekkora energia nem termelhető vele.
0: Az én elektromos erőm egészen más, mint amit 1867-ben a Földön élő emberek ismerhetnek.
1: Hogyan?
0: Ennél többet sajnos nem mondhatok.
1: Nem is kíváncsiskodom, csupán egy kérdésem volna. Az elemek, amelyekkel ezt a csodálatos hajtóerőt előállítja, gondolom gyorsan kimerülnek. Hogyan pótolja például a cinket?
0: Bizonyára tudja, hogy a tengerfenéken cink, vas, ezüst és aranytelepek vannak. De én nem bányászok ki semmiféle ércet. Én magát a tenger vizét használom fel az elektromosság fejlesztéséhez.
1: A tenger?
0: Úgy van. A nátriumot, melyből a villamosságot előállítom, a tengervizéből vonom ki. Ezt elegyítem higannyal. Az így nyert elektromosság szolgáltatja a Nautilus világítását, melegét, hajtóerejét, egy szóval az életet a hajón.
1: A lélegzéshez szükséges oxigént is?
0: A levegőt is könnyen előállíthatnám, de erre semmi szükség. Akkor szállok a tenger felszínére, amikor kedvem tartja. De a hatalmas szivattyúkat, amelyek a levegőt a tárolásra szolgáló különleges tartályokba sűrítik, elektromos erő hajtja.
1: Kapitány úr, én csak állok és csodálkozom.
0: Még nem végeztünk, professzor úr. Most megmutatom, hogy mi van a hajó farában.
1: Követtem a kapitányt a keskeny folyosón. A hajó közepére értünk. Itt két vízhatlan fal között egy akna tátongott. Az akna peremére vaslétra volt kapcsolva. Hová vezet ez a létra, kapitány?
0: A csónakhoz.
1: Hogyan? Csónakja is van?
0: Természetesen. Kitűnő, könnyű jármű, nem borul fel. Sétahajózásra és halászatra használom.
1: De akkor mielőtt beszáll, fel kell emelkedni a víz felszínére?
0: Nem, dehogy. A csónakot a hajó külső részén egy mélyedés fogadja be.
1: Hogyan?
0: A jármű pedig teljesen zárt. Tökéletesen vízhatlan és erős hengeres csavarokkal van az ágyához erősítve. A létre a Nautilus testébe vágott kibújó nyíláshoz vezet. Ezen átjutok a csónak belsejébe.
1: Értem.
0: A csónak szédületes gyorsasággal jut a víz felszínére. Ekkor kinyitom a jól elzárt fedélzetnyílást, felállítom az árbócot, felhúzom a vitorlát, vagy fogom az evezőt, és csónakázom egyet a tengeren.
1: De hogyan tud visszajutni a hajóra?
0: Nem én jutok vissza, nem én térek vissza, hanem a Nautilus fut én hozzám. A csónakot elektromos vezeték köti össze a hajóval.
1: Hát ez csodálatos.
0: Óhajtja látni a gépházat?
1: Megnyílt egy ajtó, és beléptem a 20 méter hosszú terembe. Nemo kapitány itt állította fel a hajó meghajtását végző gépeket. A jól kivilágított gépház két részre oszlott. Egyikben az áramfejlesztő telepek, a másikban a hajó csavart mozgató gépek voltak.
0: Mint látja, professzor úr, én nem rumkorf, hanem bunzen elemeket használok.
1: Ezek szerint
0: 50 mérföldnyi sebességet is el tudok érni óránként.
1: Kapitány úr, az Abraham Lincolnról láttam a Nautilus mozdulatait, de a gyorsaság még nem minden. Hogyan jut el ön a nagy mélységekbe, és hogyan száll fel az óceán tetejére, a nagy nyomáskülönbségek dacára? Vagy tapintatlanságot követek el kérdésemmel?
0: Nem, dehogy, hiszen ön ezt a hajót többé úgysem hagyja el.
1: Kérem,
0: most menjünk vissza a szalomba. Az a tulajdonképpeni dolgozószobám. Ott mindent elmondok önnek, amit tudnia kell a Nautilusról. Tehát, mint láthatja professzor úr, hajóm alakja erősen elnyújtott kubban végződő henger.
1: Igen.
0: Egyensúlyhelyzetben 9/10 rész merül a víz alá, és csak 1/10 rész emelkedik ki. A Nautilus teste, mint a rajzból is látható, két burkolatból áll. Egy belsőből és egy külsőből, amelyet T-alakú vaskapcsok kötnek össze. Ez a szerkezet rendkívül nagy szilárdságot ad a hajónak.
1: Gondolom, a hajó építése óriási összegbe került.
0: Egy acéllemezzel borított hajó előállítási költsége tonnánként 1125 frankba kerül. A Nautilus 1500 tonnás.
1: Csodálatos alkotmány. Csodálatos.
0: Ha úgy tetszik, most megállapíthatjuk hajónk pontos helyzetét, mely egyben utazásunk kiinduló pontja lesz. Most 3:45 van. Ismét felszállunk a felszínre.
1: Nagyon gyorsan felértünk.
0: Most felmászunk a vas lépcsőn.
1: Így.
0: És lépjen nyugodtan ki a tetőre, professzor úr. Dél van, és mi most a 37 fok 15 perc nyugati hosszúság mentén haladunk.
1: Melyik délkörtől számítva?
0: Több kronométeren van. Az egyik a párizsi, a másik a greenwichi, a harmadik a washingtoni időt mutatja. Az ön tiszteletére most a Párizsra beállított kronométert fogom használni.
1: Köszönöm a megtiszteltetést, kapitány.
0: A Nautilus a párizsi délkörtől számított 37 fok 15 perc nyugati hosszúság és a 30 fok 7 perc északi szélesség mentén halad. Tehát körülbelül 300 mérföldnyire vagyunk a japán partoktól.
1: Igen.
0: Ha nincs kifogása ellene, tengeri felfedező útra indulunk. Azt javaslom, menjünk vissza, professzor úr.

0: Ha nem vezér rossz néven, kapitány, most visszavonulnék a szobámba. Azt hiszem, rám fér egy kis pihenés.
1: Ahogy óhajtja, uram.
0: Vissza kellett vonulnom, hogy összeszedjem gondolataimat, és megbarátkozzam az új helyzetemmel, melybe talán kissé akaratom ellenére kerültem. Nem sokára hozták a vacsorám. Az est hátra lévő részét írással, olvasással, gondolkodással töltöttem. Aztán, mikor ebbe is belefáradtam, leheveredtem puha, tengeri fű ágyamra, és mély álomba merültem.
2: Jó reggelt kívánok, hogy aludtál, úr. Mivel lehetek szolgálatára?
0: Köszönöm, Conseil, jól. Magam sem hittem volna, hogy ezt a rabságot ilyen hamar meg lehet szokni. Hol van a barátod?
2: Ó, a Kanada ilyenkor még kisdeden alszik. Muszáj alaposan kipihenni az egész napos zsörtölődés.
0: Nyugtalanít, hogy a kapitány harmadik napja már nem mutatkozik. Csak nem beteg talán?
2: Az is lehet. Vagy talán más tervei vannak velünk, esetleg meggondolta magát.
0: Nem tudom. Annyi bizonyos, hogy igazán különös ember.
2: Igen, azt minden esetre a javára írhatjuk, hogy a hajón teljes szabadságot élvezünk.
0: Na csak, Nednek is ez a véleménye az itt tartózkodásról. Nézzek meg, fiam, ki az?
2: Az egyik matróz uram levelet hozott önnek, ha megengedi, felolvasom.
0: Na, olvasd.
2: Aronál professzorzónak a Nautiluson 1867. november 16-án. Némó kapitány szívesen látja önt holnap reggel a Crespo-szigeti erdőkben rendezendő vadászaton. Remélem, hogy professzor úr eleget tehet a meghívás.
0: Tessék!
2: Örömmel venném, ha társai is önnel tartanának.
0: Ja, ez aztán...
3: Jó reggelt, uram!
0: Ez már igen!
3: Örülök, hogy jó kedvében talál.
2: Ne csodáld, Némó kapitány vadászatra hív bennünket a Crespo-szigeti erdőségbe.
3: Hű, hát ez az alak mégis csak eljárogat a földre.
0: Úgy látszik, igen.
3: Akkor meg fogadjuk el a meghívást. Csak még egyszer érezzünk szárazföldet a lábunk alatt. Majd meglátjuk, mit tehetünk. Különben sincsen ellenemre, hogy végre egy kis vathús tehetek.
2: Azért ez fura. Némó kapitány szemlátomást irtózik a szárazföldtől, sőt, még a szigetek közelségétől is, és most erdei vadászatra hív bennünket. Felettébb fura.
0: Na, ezen most ne törd a fejed, nézzük csak a térképen, hol is van ez a Crespo-sziget.
4: Jó napot!
5: Jó napot!
4: Örülök, hogy együtt találom önöket. Látom, megkapták a levelemet.
0: Igen, és örömmel teszünk eleget a meghívásnak. Csak egy kérdést szeretnék önhöz intézni, ha megengedi.
4: Nyugodtan kérdezhet, tanár úr. Ha lehet, felelek.
0: Hogy van az, hogy önnek, aki a földdel minden kapcsolatot megszakított, mégis erdőségei vannak Crespo-szigetén?
4: Igen.
6: Az én erdőim nem a napfény melegén nőnek. Ezt az erdőt kívülem senki sem ismeri. Az én számomra nő ott minden, ami él. Ez víz alatti erdő.
4: Hogy?
7: Víz alatti erdő.
0: Mm-hmm. És oda akar minket elvezetni?
6: Oda.
0: Hogyan?
6: Gyalogosan? Méghozzá száraz lábbal.
7: Vadászatra?
6: Arra.
7: Puskával a kezünkben?
6: Puskával.
0: Meghibbant az agya. Úgy látszik, ezért nem mutatkozott egy ideje. Kár érte. Egy bolonddal összezárva lenni nem is olyan kellemes.
6: Kérem, fáradjanak az étkezőbe, már terítettek önöknek.
0: Köszönjük. A...
6: Nincs ellenére, professzor úr.
0: Igen?
6: Reggelizzék velem. Közben beszélgethetünk. De jó reggelizzék meg, mert valószínűleg későn jutunk a vacsorához.
0: Parancsoljanak!

0: Némó kapitány, rádiójáték. Verne Gyula regényéből Kilényi Mária fordításának felhasználásával írta és rendezte Solymosi Ottó. Az első rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Aronna professzor Tahitót László. Némó kapitány Fülöp Zsigmond. Conseil Székhelyi József. Ned Land Sós Lajos. Közreműködött Avar István, Baj Gyula, Búzs Gyula, Csonka Endre, Kovács Krisztián, Újréti László, Verebes Károly. A felvételt készítette Krausz Éva és Erdész Anna. Zenei munkatárs Szendrői Sándor. A rendező munkatársa Túróci Katalin és Orbán Jenő. Dramaturg Asperján György.
1: A felvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2005. november 21-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt, kedves hallgatóink, holnap sugározzuk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Ez eredetileg nyilvánvalóan egy vörös, ezüst vagy piros-fehér ünnep volt, hiszen az Árpádház családi színe. Ez a színkombináció, ez később ugye átment egy piros-fehér-zöldbe, és itt már ugye Rákosi Mátyás jelzi azt, hogy már a vörös csillag fog dominálni azon a piros-fehér-zöldön, tehát itt már kezd vörösbe váltani.
2: Ez az ünnep, amely folyamatos, mindig jelen van Magyarországon, mindig aktuális szempontokkal bővül.
0: Augusztus 20 színeváltozásai. Györfi Miklós, Boldizsár Miklós és Hanák Péter 1984-es beszélgetése augusztus 20-án este 8 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Hiába minden,
4: szemmel tartani, becsukatni,
3: az igazi tehetséget
4: betiltatom a bánkbánt,
3: nem lehet megállítani. Gábor Miklós.
4: Ez rút hálátlanság.
3: Pécsi Sándor.
5: A vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
3: Erkel. Augusztus 20-án, 16 óra 45 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Tizenhárom óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Bártfai Kinga, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Több mint 30 törvény és 2 alaptörvény módosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó, korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. A többi között szigorodott a vagyonnyilatkozati rendszer, átláthatóbbá vált a magántőke alapok és a közbeszerzések működése, valamint létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetésével pedig mintegy 3000 milliárd forint kerül vissza a nemzeti vagyonba. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Újabb baranyai gazdaságban jelent meg az afrikai sertéspest is. Kölkeden 27 disznót kell levágni, tájékoztatott a Nébi. Mivel a térségben élő vaddisznók között sok a fertőzött állat, a sertéstartóknak fokozottan kell figyelniük a járványvédelmi előírások betartására, például a takarmány és a szalma megfelelő tárolására. Az üzletekben kapható magyar sertéshús és húskészítmények biztonságosak. Azok hatósági állatorvosok ellenőrzik. Őrizetbe vették azt a férfit, akinek a házában tegnap robbanás történt, Öskün. Közveszély okozás miatt indult büntető eljárás ellene, mert engedély nélkül nem megfelelő körülmények között tárolt különböző veszélyes anyagokat, feltehetően második világháborús lövedékeket, valamint egy aknagránátot. Tegnap ezek közül robbant fel az egyik eszköz, a 43 éves tulajdonos megsérült, az épület ablakai kiszakadtak. Amíg a tűzszerészek átvizsgálták az ingatlant, a szomszédos házakban élőknek is el kellett hagyniuk otthonukat. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe, az egész országra kiterjed intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet, hogy a felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Délután egyre több felé kisüt a nap, csak északon, északkeleten marad borult az ég, arra felé kisebb eső előfordulhat. Holnap többnyire napos gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél több felé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. 14 órakor jelentkezünk híradással legközelebb. 13 óra 4 perc.
7: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Kiemelések tőlem.

0: Vésző Miklós tallózása régi új olvasmányaiból. Szaltikov Csedrin, Samuel Beckett.
1: Ha egy aténi polgárról csupán orvosi látlelettel rendelkeznénk, szerveinek mindenre kiterjedő működéséről, érzékenységéről, izgalmasan sokat tudnánk az élő állapotáról. De arról csak képzelődhetnénk, hogy megfoghatóan milyen is volt. Erről szobraik, épületeik beszélnek. Vagyis két jelentés a világról, és egyik sem nélkülözhető. Vajon nincs így az irodalomban is? Euripidesből szinte makettszerűen is kisejlik a görög világ és ember. Aiskylos a makett mögöttire és fölöttire teszi a hangsúlyt, s azt varázsolja maradandóan élővé, összetévesztetetlenné. De ugorjunk az alig tegnapba és a mába. Legyen a példa Szaltikov Csedrin és Beckett. Bizarr párosítás, de csak látszólag. Nemrég a Galavjov családot olvastam újra, és azon kaptam magam, hogy folyton Beckett jut eszembe. Miért? A válasz banális, de súlyos. Mégse siessük el az összehasonlítást. Csedrin a jobbágy felszabadítás Oroszországának figuráit vesézi gyilkosan. A kiüresedett uralkodói létezés biológiai csámcsogását, az élvezkedő unalmat, eszme és gondolathiányt, jobb napokon az ínyenc zabálás és kamrába gyűjtés önértékké sivárosodását, mikor a szeretet és gyűlölet sem tud már igazi lenni. Egy vonszolódó pokol rokon paródiái. Mindehhez az orosz vidék a háttér és előtér, a nem mozduló megváltatlanság véget nem érő panorámája, a magába dermedt szépség szívszorító fiaskója, agyon terhelve egy mélyen félreértett Isten nevével. Valami mérgezően ájtatos, füllett indulatokkal sebzett világvég, amiben minden olyan érzékletes, fogható, hogy a csendje is fáj. Hallgassuk a tudósítást.
2: Forró júliusi dél. A dubrovinói kastély környéke, mintha kihalt volna. Semmittevők és dolgozók egyaránt elszeleltek, és az árnyékba everettek. A kutyák az udvar közepén álló hatalmas fűszfa árnyékába menekültek, és hallani, ahogy félálmukban, legyekre vadászva, fogaikat csattogtatják. Még a fák is leverten, mozdulatlanul, mint egy elgyötörten kókadoznak. Az urasági és személyzeti épületek valamennyi ablakat tárva nyitva. A hőség égető hullámokban ömlik. A kiszikkadt föld és a rövid elperzselődött gyep szinte lángot vett. Az elviselhetetlen fény aranyos páraként függönyözi be a vidéket. Alig lehet megkülönböztetni a tárgyakat. Minden elmerül ebben a fénylő ködben. A valamikor szürkére festett, rég fehérre fakult kastély, a kiskert a ház előtt, az országút túlsó oldalán zöldellő nyírfaliget, a tó, a kis parasztfalu és a falucska határában elterülő rostáblák. A levegőben sűrű csomóban mozdulatlanul állanak a legkülönbözőbb szagok. A virágzó hársfák illatától az istállók mi az más bűzéig. Nincs semmi nesz. Csak a konyhából hallszik a szakács késének csattogása, előre jelezvén, hogy az ebéd ma is az örökös akroskából és vágott húsból fog állani. Odabenn a kastélyban hangtalan izgalom uralkodik. A ház idős úrnője és a két fiatal leány az ebédlőben ül. Hímzésük az asztalra dobva fekszik előttük, de hozzá se nyúlnak. Szinte megdermedtek a várakozásban. A cselédszobában két asszony mustártapaszt és vizes borogatást készít, és kanalok tücsök cirpelésre emlékeztető ütemes csengése élesen hallatszik a halotti csendben. A folyosón óvatosan mezitláb lépked egy szolgáló lány, ide-oda futkosva a lépcsőn az emelet és a cselédszoba között. Időről időre fentről kiáltás hallatszik. Mi lesz már azokkal a mustártapaszokkal? Elaludtatok, hé? És ilyenkor a kis szolgáló úgy rohan fel, mintha puskából lőtték volna ki. Végre azután nehéz léptek csoszognak a lépcsőn, és az ebédlőbe belép az orvos. Magas, széles vállú ember, vastag, pirosposgás arca majd kicsattan az egészségtől. Hangja erős, járása határozott, szeme fénylő és vidám, ajka nedves, telt, tekintete nyílt és őszinte. Vivőr, a szó legteljesebb értelmében. Hedonista, aki sohasem riadt vissza, és még sokáig nem is fog visszariadni, semmiféle étel vagy ital nyújtott a gyönyörűségtől. Öltözete nyárias, az utolsó divat szerint való. Szokatlan fehérségű császárkabátját fényes, címeres gombok díszítik. Amint belép az ebédlőbe, csámcsog és csettint nyelvével.
3: Tudod mit, galambocskám? Hozzá nekünk egy kis vodkát, meg egy falat harapnivalót.
2: Adja ki a parancsot a folyosóra vezető ajtóban megállva. Nos, mi újság? Hogy van? Kérdezi az agg úrnő izgatottan.
1: Isten irgalma végtelen, Arina Petrovna,
2: válaszolja az orvos.
1: A napok múlása is végtelen. Évszak évszakot követ, az érzés, gondolat és képzelet nem mozdul ki a börtönéből.
2: Nem sokára beköszöntött az október. Megerett az eső. Az út megfeketedett, és járhatatlanná vált. Sztyepán Vlagyimirics nem járhatott ki, mert nem volt más lábbelie, mint az apja öreg papucsa. És egyetlen ruhája apja elhordott házi köntöse. Kétségbe esetten üldögélt szobája ablakában, és a kettős üvegen keresztül bámult ki a sárba fúló falucskára. Odakin a szürke őszi ködben fekete pontocskák suhantak fürgén. Az emberek, akiket nem pusztított el a nyári robot. Nehéz lenne megmondani, milyen hatással volt Sztyepán Vlagyimiricsre a dolgos falusi ősz képe. Tudatában volt-e egyáltalán a nehéz munkának, amelyet sem a sártenger, sem a szakadatlanul zuhogó eső nem tudott megállítani. De az bizonyos, hogy a szürke, örökké könnyező őszi égbolt nyomasztóan hatott rá. Úgy tűnt fel neki, mintha közvetlenül feje fölött lógna, és azzal fenyegetni, hogy belesüllyeszti a föld tátongva megnyíló ölébe. Nem volt egyéb dolga, csak ült az ablaknál, és naphosszat bámulta a nehéz, gomolygó fellegeket. Még alig virradt, már elfötték sűrű tömbjeikkel a látóhatárt. Dermedten, mint egy elvarázsolva állottak, mozdulatlanul. Eltelt egy óra, kettő, három, s a felhők még mindig egy helyben vesztegeltek, és sem színárnyalatukban, sem körvonalaikban nem mutatkozott a legcsekélyebb változás sem. Vegyük például ezt a felhőt, amely feketébb és alacsonyabban áll a többinél. Reggel óta ilyen rongyos, tépett a formája. Olyan, mint egy pap, reverendában, széttárt karokkal. Tisztán kirajzolódik a magasabban álló felhők fehéres alakján. Most már dél van, de a felhő változatlanul megőrizte alakját. Igaz, jobb karja megrövidült, a bal ezzel szemben mértéktelenül megnyúlt, és ömlik belőle az eső. Úgy ömlik, hogy az ég sötétjén még sötétebb, csak nem fekete barázda húzódik végig a nyomában. Vagy az a másik felhő, amott messzebb. Isten tudja, mióta csünk már óriási borzas csomóként a szomszédos Naglovka falu fölött. Mintha meg akarná folytani. És most is ugyanaz a borzas csomó lóg ugyanazon a helyen, csak éppen lábát nyújtotta ki lefelé, mintha ugrásra készülne. Felhők, felhők, felhők. Ebből áll a nap. A szobában már vaksötét van. Az irodában még dereng az alkony halvány fénye, és nem gyújtották meg a lámpákat. Nincs más hátra, mint járkálni. Járkálni. Megállás nélkül. Beteges kimerültség bénítja meg lelkét. Testén, tétlensége ellenére megmagyarázhatatlan, kimondhatatlan fáradtság lesz urrá. Agyában egyetlen gondolat kering nyomasztva, fenyegetőn. A sír, a sír, a sír. Azokat a kis fekete pontocskákat, amelyek az imént felfeltűnedeztek a sár sötét hátterén, a szélős kertek között, azokat nem gyötri ez a gondolat. Nem roskadnak össze a kétségbeesés és kimerültség tere alatt. Azok, ha nem is küzdenek az éggel, de legalábbis kézzel, lábbal kapálódznak ellene. Valamit rendeznek, védelmeznek, rejtegetnek. Eszükbe sem jut azon tűnődni, érdemes-e védelmezni és rejtegetni azt, aminek elrendezésére éjjel-nappal pazarolják erejüket. De Sztyepán Vlagyimirics felismerte, hogy még ezek a névtelen pontocskák is végtelen magasságban állnak fölötte, aki még kapálozni sem bír, akinek nincsen semmi védelmezni és rejtegetni valója. Bénult képzelete alakok felidézésén erőlködött. Haldokló emlékezete megpróbált behatolni a múlt birodalmába, de képzeletének szülöttei szakadozottan, értelmetlenül foszlottak szét, és a múltból semmiféle emlék nem válaszolt hívására, sem édes, sem keserű, mintha múlt és jelen közé sűrű, áthatolhatatlan fal emelkedett volna. Nem volt körülötte más, mint a jelen sötét, süket tömlöce, amelyben sem idő, sem tér nem létezett. A szoba, a kályha, három ablak a külső falban, a nyikorgó ágy, rajta vékony kopott takaró, az asztal, s rajta a bugykos. Ennél tovább nem terjedtek gondolatai. De amint fogyott az üvegtartalma, amint nőtt kábultsága, a jelennek még ez a hiányos tudata is alámerült. Motyogása, amelynek eleinte még volt valamelyes értelme, végképp elvesztette emberi formáját. Szembogara óriásira tágult az erőfeszítéstől, hogy a sötétségben tájékozódjék. Végül maga a sötétség is eltűnt, és helyette foszforeszkáló fényességgel teli térség jelent meg szem előtt. Végtelen, halott üresség volt ez. Némánál is némább. Baljóslatú ragyogással teli űr, amely nyomon követte minden lépését. Sem fal, sem ablak, semmi sem létezett többé. Csak ez a végtelen, világító űr. Félt. Ki akarta ölni magából a valóság tudatát annyira, hogy még ez az űr se legyen többé. Még egy utolsó erőfeszítés, és elérte célját. Botladozó lába ingadozva vitte testét. Torkából mormogás helyett hörgés tört fel. Az egész ember mint egy megszűnt élni. Különös merevség kerítette hatalmába, amelyből hiányzott a tudatos élet minden jele, de amely egyben valamiféle más, minden egyéb körülménytől független élet jelenlétére vallott. Hajnalban ébredt, s vele együtt ébredt az unalom, a csömör, a gyűlölet. Fenntartás nélküli, ellentmondás nem tűrő gyűlölet valami meghatározhatatlan iránt, aminek nem volt formája. Gyulladt szeme tétován mered jobbra-barra, hol az egyik, hol a másik tárgyat nézi hosszan, kitartóan, értelmetlenül. Keze lába remeg. Szíve hol megáll, és mint a lefelé zuhanna, hol olyan erősen kalimpál, hogy kezével önkéntelenül melléhez kap. Sem vágy, sem gondolat nincsen benne. Szeme előtt a kályha. Nézi. És agya annyira megtelik ezzel a szemlélettel, hogy nem képes befogadni semmiféle más benyomást. Azután a kályhát felváltja az ablak. Ablak. Ablak. Ablak. Nem kell semmi. Semmi sem kell. Gépiesen megtömi pipáját, rágyújt, de a pipa félig elszívva hullik ki kezéből. Észre sem veszi. Valamit motyog, de nyilván csak szokásból. A legjobb, ha csak egy helyben üldögél, hallgat, és egy pontra bámul. Jó lenne valahogyan elűzni ezt az undort. Jó lenne annyira felkorbácsolni szervezetének hőfokát, hogy legalább egy kis időre érezze az élet jelenlétét. De napközben semmi pénzért nem lehet vodkát szerezni. Meg kell várni az éjszakát, amíg újból habzsolhatja a kábulat gyönyörrel teljes pillanatait, amikor lába alatt eltűnik a padló, és a négy megunt, gyűlölt fal helyén szeme előtt megnyílik a határtalan, fényes űr.

0: Cedrin csak egy családot vett gyilkos szemügyre, de közben egy egész társadalom, mi több, az emberi társadalmak másutt is lappangó kórleletét tárja elénk. Beckett pontosággal. Beckett négy emberrel játszatja el, nem egy család vagy társadalom, hanem az egész emberi jelenség játszmájának a végét. Nem Beckett pontossággal az ábrázolásban, de hasonló vészjelző realizmussal. Létezésük kukájából messzelátóval vizsgálják az irdatlan földi pusztaságot.
1: Nézzük csak. Semmi. Helyes. Remek, semmi. Tökél. Megint valami bonyodalom. Csak nehogy előről kezdődjék.
2: Jaj.
1: Mit látsz? Levelet? Virágot? Paradicsomot?
2: Mondjuk, hogy paradicsom. Egy ember az. Egy ember!
1: Hát akkor menj és verd agyon. Egy ember. Tedd a kötelességed! Különben nem érdemes. Milyen távolságra van?
2: 74 méterre.
1: Közeledik? Távolodik?
2: Mozdulatlan.
1: A neme?
2: Hát számít az. Mint ha gyerek volna.
1: Elfoglaltsága?
2: Micsoda?
1: Mit csinál?
2: Nem tudom, mit csinál. Amit a gyerekek szoktak. Úgy látszik, a földön ül, és valamihez támaszkodik.
1: A kőoszlophoz. Javul a látásod. Bizonyára a haldokló Mózes szemeivel nézi a házat.
2: Nem.
1: Mit néz hát?
2: Nem tudom, mit néz. A köldökét nézi. Vagyis arra felé néz. Mire való ez a vallatás?
1: Talán halott.
2: Megnézem. A csákjával megyek.
1: Nem érdemes.
2: Nem érdemes? De hát, ha nemzőképes.
1: Ha csak ugyan létezik, vagy idejön, vagy meghal. Ha nem létezik, akkor nem érdemes.
2: Nem hiszel nekem? Azt hiszed, hogy hazudom?
1: Vége, Klóv. Vége kettőnk között. Többé nincsen szükségem rád.
0: Vagyis két könyörtelen vészjelző jelentés az emberről, társadalomról és világról. Csak másképp. És egyik sem nélkülözhető.
3: Mészöly Miklós műsora hangzott el. Szeltikov Csedrin a Galavjov család című regényének részleteit Szőlősi Klára fordításában Balkai Géza, Samuel Beckett a Játszma vége című drámájának jelenetét Kolozsvári Grand Pierre Emil fordításában Balkai Géza és Gáspár Sándor adta elő. A felvételt Liszkai Károly és Pápai Monika készítette. Zenéjét összeállította Molnár András. Szerkesztő Varga Viktor. Rendezte Magos György.
4: A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2021. július 20-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A sorozat következő részét holnap hallgathatják meg.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
1: Hogyan férhet meg egymás mellett a lélek és az algoritmus? A Reformátusok szerzői konferenciáján jártunk. Az eddigi legszínesebb program kínálattal érkezik a protestáns sokadalom augusztus 20-án. Mai műsorunkban ezekkel a témákkal foglalkozunk. A szerkesztő műsorvezetőt, Dóka Viktóriát hallják. Áldás békesség! A mesterséges intelligencia és a digitalizáció állt a Reformátusok szerzői konferenciájának középpontjában Balatonszerzón, augusztus 13-a és 16-a között. Az előadások olyan témákat érintettek, mint a mesterséges intelligencia alkalmazása a lelkipásztori szolgálatban, az oktatásban, továbbá a fiatalok kijelző használata, valamint az új technológiák etikai, jogi és társadalmi következményei. Gál Márk összeállítása.
2: Hogyha nem megyünk gyermekként vissza hozzád, ha nem simulunk bele a te atyai kezedbe, Krisztusban kegyelmes szeretetedbe, akkor hiába bővül az eszközparkunk, a technikai tudásunk, elveszettek vagyunk nélküled.
3: Fogalmazott Hajdu Zoltán Levente a Reformátusok szárszói konferenciájának nyitó áhítatán. A Magyarországi Református Egyház missziói szolgálatának vezetője a 119. Zsoltár alapján Isten igéjét nevezte az emberi élet biztos keretének.
2: Ő már az Ószövetségben is, mint teremtő ige, mint megtartó ige, mint életrendet adó ige és útmutató szó, és az Új Szövetségben pedig, mint megváltó logosz, mint az üdvösség dialógusba hívó kijelentése van jelen.
3: Hajdu Zoltán Levente szerint az ember mindenkorban épít és eszközöket készít. Ezek azonban bálvánnyá válhatnak, ha használójuk kiszakítja őket az Istennel való kapcsolatból, és tőlük vár biztonságot vagy megváltást. A technológia tehát önmagában nem jó vagy rossz. Az a döntő, milyen célra használjuk, és kimarad életünk középpontjában, tette hozzá.
2: Szóval Bábel torony vagy mesterséges intelligencia, én az ember magamtól mindent képes vagyok rossz célra használni. Az Isten tagadás és az önistenítés eszközeként. De szív szerint, azaz a létezésem lényege szerint, a megváltó és megtartó Istenbe kapaszkodva, őrá, az ő vezetésére hagyatkozva, egyszer csak azt ismerem fel, hogy az eszköz tud maradni. És ő engem ebben a teremtettségem szerinti helyes lelki-szellemi relációban, még a legrafináltabb veszélyhelyzetek között is meg tud és meg fog tartani.
3: Az eszköz és használója közötti viszonyt állított a nyitó beszédének középpontjába Gér András László lelkipásztor is. A konferencia Lélek és algoritmus címéből kiindulva nem azt kérdezte, van-e lelke az algoritmusnak, hanem azt, mit tesz velünk és mit mond el rólunk. Szerinte a mesterséges intelligenciát nem érdemes sem démonizálni, sem túlmisztifikálni. Egyszerre eszköz és tükör, használatának erkölcsi következményeiért pedig továbbra is az ember felel.
4: Az AI tehát eszköz, de egyben tükör is, megmutatja, mit gondolunk az intelligenciáról, tudásról, emberről és felelősségről. Az AI korszakban talán ezért nem is maga az információ lesz a szűkös energiaforrás vagy erőforrás, hanem a megkülönböztetésnek a képessége. Ebből három rövid református irányelvet szeretnék meghatározni. Az első, hogy az eszköztől nem kell félni. A második, az eszközt nem szabad isteníteni. A harmadik pedig, hogy az eszköz használatáért felelni kell. Tehát se technofóbia, se technomessianizmus. A feladatot delegálhatjuk, a felelősséget nem, sőt, az ismert kockázat nagyobb gondossági kötelezettséget teremt. Tudom, hogy egy rendszer hallucinálhat vagy tévedhet, attól, hogy gyors és meggyőző, még nem szűnik meg az ellenőrzési kötelezettségem. Nem mondhatom, hogy nem én voltam, az algoritmus döntött így, bocs, én hajtom végre a döntést. A technológia nem szakítja meg az erkölcsi felelősség láncolatát. Ezért tehát a konferencia számára a legfontosabb kérdés nem az, hogy mire lesz képes az AI, hanem inkább az, hogy mit bízhatunk rá, mit nem adhatunk át neki, mivé válunk közben, milyen hallgatóvá válunk, milyen kutatóvá, milyen lelkészé, milyen egyetemmé, milyen egyházzá. Lehet, hogy a mesterséges intelligencia legnagyobb ajándéka nem az lesz, hogy megmutatja, mire képes a gép, hanem hogy újra komolyan fel kell tennünk a kérdést, mire hivatott az ember.
3: Az ember hivatása mellett a technológia egyházi alkalmazásának konkrét lehetőségeiről beszélt Csáki Hatalovics Gyula Balázs, a Károli Gáspár Református Egyetem kancellárja. Emlékeztetett, minden technológia csak egy korábbi tudáshoz viszonyítva modern. Jézus ácsmestersége, a tanítványok halászata, vagy később a könyvnyomtatás is összetett ismereteket és felelős használatot kívánt. A ma mesterséges intelligenciának nevezett rendszerek működését ugyanakkor szerinte pontosabban írja le a nagy adatbázisok gyors statisztikai feldolgozása, hangsúlyozta az egyetem kancellárja.
5: Az én álláspontom továbbra is az, hogy amit mi ma mesterséges intelligenciának nevezünk, az valójában mesterséges, ez biztos, de nem intelligencia. Nem intelligencia a szó hagyományos értelmében. A hagyományos számítási bináris logika alapján működő eszközök ma már mondjuk a korábbi évekhez vagy évtizedekhez képest sokkal nagyobb számítási kapacitással, tehát sokkal rövidebb idő alatt, sokkal gyorsabban, sokkal nagyobb adatbázisokban képesek keresni és működni. Ezekben a modellekben olyan válaszok generálódnak, amelyek azt a látszatot keltik, mintha valamilyen intelligens teremtménnyel, lénnyel beszélgetnénk, leginkább ugye humanoidhoz hasonlít ez a valami, a mesterséges intelligencia, nevezzük így, azért, mert olyan adatokból és olyan alapinformációkból dolgozik, amelyeket egyébként emberek hoztak létre. Ez igaz a szövegekre, ez igaz a képekre, ez igaz a zenekre.

0: követi az ember munkáját. Az egyház működésében külön választotta az adminisztratív és a hitéleti feladatokat. Előbbieknél a technológia gyorsíthatja a döntések előkészítését, és több időt hagyhat a személyes jelenlétre. Az igehirdetésnél azonban nem válthatja ki az önálló gondolatot és a személyes bizonyságtételt.
1: Én azt gondolom, hogy az igehirdetésnek is nagyon fontos része a forrás kutatás és a forrás elemzés. És ebben igenis az, hogy nagy adatbázisokat gyorsan tudnak technológiai eszközök áttekinteni, ebben óriási segítségre tehet szert bárki, a lelkészek is. Még a saját tudásokat is tudják szélesíteni. Én a választóvonalat ott húznám meg, hogy igénybe vettem-e a segítséget mondjuk forrásmunkához, vagy helyettem statisztikai szöveget gyártottam le, ami szöveg szerint külső szemlélő által még akár adekvát is lehet, és ezt közvetítettem. Mert az megszűnik igehirdetés lenni. Az már nem igehirdetés, a szavaknak a hangos elmondása egy közönség előtt. De akkor az nem Isten tisztelet.
0: Az előadást követő pódiumbeszélgetésen a kancellárhoz Zonták Pál, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógus képzőközpontjának főigazgatója csatlakozott. A beszélgetés során nem csak azt vizsgálták, milyen feladatokat vehet át a technológia, hanem azt is, mire fordítjuk az így nyert időt. Zonták Pál szerint az adminisztráció gyorsítása önmagában kevés. Tudatos döntés kell ahhoz, hogy a felszabaduló időből valóban több figyelem, személyes kapcsolat és elmélyült gondolkodás szülessen.
2: A kérdés az mindig az a technológiai újítások adminisztratív felhasználása kapcsán, hogy mit csinálunk a felszabaduló idővel. Tudjuk-e a felszabaduló időt értelmes, érdemi, vagy ahogy tanácsosor mondta a nyitott előadásban, a csak ember által vihető tevékenységekre fordítani. Jól emlékszem, hogy a 90-es évek végén, ilyenkor augusztusban, én már nem tudtam volna ide jönni, mert ilyenkor a tantárgyfelosztást rajzoltunk a kollégáimmal, ami azt jelentette, hogy napokon keresztül két A3-as lapon, ceruzával, radírral próbáltunk mindenkinek kiadni megfelelő mennyiségű órát, meg minden osztály legyen matek órája, meg minden matek tanárnak legyen órája. Ezt ma a gép csinálja. Az egy nagyon komoly emberi felelősség, hogy a technológiai által felszabadított idővel hogyan sáfárkodunk. Ezt nem fogja nekünk senki megspórolni, az ezen való gondolkodást és az erre való tudatos felkészülését és határozásokat. Az, hogy mi mit tudunk csinálni értelmiségként a technológia által átrendezett életünkbe, az a mi felelősségünk és feladatunk.
0: A konferencia további napjain a mesterséges intelligencia lelkipásztori és oktatási alkalmazását, veszélyeit és lehetőségeit vizsgálták. Szó esett arról is, miként alakítja át a technológia a tanulást, milyen veszélyeket rejt az EMI és a túlzott kijelző használat, valamint milyen szabályozásra és felelős pozitív gyakorlatokra van szükség. A Reformátusok Szárszói konferenciája a hagyományokhoz híven úrvacsorás istentisztelettel és koszorúzással ért véget. A négy napos közös gondolkodást egy visszatérő kérdés fogta össze, nem csak azt kell mérlegelnünk, mire képes a gép, hanem azt is, mire hivatott és miért felelős az ember.

0: a rendezvény, ahol együtt mutatnak Krisztusra a református, az evangélikus, a baptista és a metodista felekezetek. Ez a protestáns sokadalom a Budai Várban augusztus 20-án. A program kínálatról és annak lelkiségéről Szávai Lászlóval, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány munkatársával, a rendezvény főszervezőjével és Tóth Endrével, a Sokadalom művészeti vezetőjével beszélgettem.
1: A rendezvény létrehozásának alapötlete az tulajdonképpen az volt, hogy áramalapítás ünnepén a rendezvénynek, a rendezvény sorozatnak, ami ekkor megtalálható az országban, Budapesten és nagyon sok helyen, a keresztény programkínálatát színesítsük, bővítsük, és azoknak, akik protestáns felekezetekhez tartoznak, szintén nyújtsunk az egyházainkhoz tartozó hitéleti

0: és kulturális elfoglaltságot. Ezt a rendezvényt a református evangélikus baptista és metodista egyházak közreműködésével hoztuk létre. Ezeknek a felekezeteknek, a közönségének, az egyháztagságának hirdetjük. Természetesen bárkit várunk ezekre a rendezvényekre, hiszen olyan elfoglaltságokat, kulturális közösségi elfoglaltságokat kínálnak föl, amelyhez bárki tud csatlakozni, de elsősorban ezeknek a felekezeteknek hirdetjük meg.
1: Nem lehet egyszerű négy különböző felekezethez tartozó közönséget, és szinte mindenféle korosztályt megszólítani egyszerre.
0: Erre mégis kísérletet tettünk. Amikor David Attenborough 100 éves lett, akkor a Legónak módosítania kellett a 99 éves korig tartó szigorú szabályát, ugyanis David Attenborough szeretett volna legózni, úgyhogy a Legó ezt megváltoztatta. Milyen korosztályi kritériummal nem élnénk. Úgy állítottuk össze a programot, hogy egy teljes család gyermekektől nagyszülőkig, akár dédszülői részt tudjanak venni a programon. A templomban lesz kifejezetten gyermekek számára szervezett interaktív játék, előadás. Kint a Kapisztrán téren egész nap koncertek, közösségi elfoglaltságok, családi programok, az egyházakhoz tartozó egyházi és civil kitelepülők várják a résztvevőket. Valóban úgy gondoljuk, hogy a legkisebbektől az idősebb korosztályig mindenkinek tudunk elfoglaltságot felajánlani.
1: Milyen művészeti koncepció van minden mögött?
2: Egyrészt szeretnénk minden évben megtartani egy nagyjábuli struktúrát, hiszen három helyszínről beszélhetünk, és ez a három helyszín alapvetően műfajilag is elkülönül egymástól. A Kapisztrán tér tulajdonképpen az, amiről leginkább a sokadalom szó az eszünkbe juthat, ez az a fajta sokszínű vásári forgatag, akár fogalmazhatnánk így is, ahol egyébként a protestáns zenei sokszínűségnek is a keresztmetszetét láthatjuk, hallhatjuk, hiszen itt alapvetően könnyedebb műfajok szólalnak meg, kezdve a dicsőítő zenétől, a népzene, világzene, jazzen keresztül egészen a populáris műfajokig, illetve ugye kitelepülőink is vannak, jelentsen ez akár gasztronómiai élményeket, vagy protestáns könyvkiadók jelenlétét, illetve a cserkészek is velünk lesznek ismét, kézműves foglalkozások. Ugyanakkor például most a Zenetudományi Intézetben három kerekasztal beszélgetés lesz, ahol izgalmas, egészen 21. századi témákat is érintünk, hiszen szó lesz a mesterséges intelligencia és az egyházak kapcsolódásáról, vagy a gyógyítás és az Isten kapcsolat témájáról, valamint az államszocializmusban az egyházak jelenlétéről. Már a Református Zenei Fesztiválnál is el szoktam mondani, amelynek szintén művészeti vezetője lehetek, hogy a tradíció és az innováció egyszerre van jelen, és ezt igyekszünk megmutatni abban is, hogy igenis csodálatos hagyományai vannak a protestáns felekezeteknek. Ugyanakkor mégis a jövő emberének is szól ez meg, hogy hogyan lehet a jövőre hangolni, akár a művészeteket, akár az ilyen tudományos kérdéseket is. Illetve ugye van egy harmadik helyszínünk, amely a bécsi kaputéri evangélikus templom, ahol már a Laci által említett gyermekprogram után kórus találkozó, majd pedig orgona maraton veszi kezdetét.
1: Ez egy olyan program, amelynek komoly állandó közönsége van. Idén mire számítanak? Be fognak férni a templomba?
0: Ha a Bécsi kaputéri templomnak a programjait nézzük, ott elmondható, hogy egész nap fél és teltház között mentek a programok. Gyerekek is szép számmal szoktak részt venni a gyermekprogramon. Erről érdemes elmondani, hogy Noé bárkája címet viseli. Ez egy kettpedagógia alapján megvalósuló foglalkozás. Orgonazene is szól mellé, és a gyerekek részt vesznek Noé történetében. Természetesen állatkák is vannak, de például a tengernek a hullámzását azt egy ilyen nagy kéklepedővel játsszák a gyerekek, és mindenki megfogja, úgy szokták egyébként élvezni ezeket a foglalkozásokat. És hát utána, ahogy Endre is említette, kezdődik a kórus találkozó és az orgona maraton, és hát tavaly alakultak ki olyan helyzetek, amikor teljesen megtelt a templom, nem lehetett belátni a tömegtől. A Bécsi kaputéri evangélikus templomban egy óriási kereszt van az oltártérben, csak a keresztet lehetett látni, és alatta rengeteg embert. Ahogy kívülről is a bejáratban álltak az emberek, és hallgatták a gyönyörű kórus előadásokat, és hát nem fértünk be a templomba, szó szerint nem tudtam bemenni fényképet készíteni, nem kintről készítettem fényképet.
1: Miközben négy felekezet tagjai ismerhetik meg egymás kultúráját, illetve az, hogy miképpen gondolkodnak a világról, ebben a sokszínűségben megjelenik az egység is.
0: A cél az valóban ez. Én úgy érzem, hogy annak ellenére értelemszerűen, hogy ezek között a felekezetek között az elmúlt évszázadokban alakultak ki rájuk jellemző sajátosságok, azért a legfontosabb az, hogy együtt mutatunk Krisztusra. És ennek a rendezvénynek talán ez a legfontosabb központi üzenete, hogy azok a felekezetek, akik részt vesznek ebben a szervezésben, akik ide hívják a gyülekezeti tagjaikat az egész országból, azok együtt kívánnak Krisztusra mutatni. És ezt nagyon sokféleképpen lehet megtenni, meg lehet tenni zenével, ezt konferencia beszélgetések, kerekasztal beszélgetések alatt is meg lehet tenni, és ezt meg tudja tenni ugyanúgy egy kórus is. Mindennek a középpontjába, amit együtt teszünk, amit együtt szervezünk, Krisztus áll, viszont ezt úgy tesszük meg, úgy vagyunk együtt, hogy mindenki a saját felekezeti kultúrájával, hagyományaival, hangsúlyaival van jelen, de Krisztus marad a középpontban.
1: És ezt az egységet milyen szépen kifejezi, hogy majd együtt énekelnek egy tuttit a kórus találkozó végén?
0: Van egy olyan ének, amelyik mindegyik felekezetnek az énekes könyvében megtalálható, ezt tavaly énekeltük együtt kint a téren, méghozzá fúvózenekari kísérettel. Ebben az évben pedig bent a templomban az oltártér előtt fog felsorakozni három nagy létszámú kórus, úgyhogy aki igazán grandiózusat, szépet és lélekem előtt szeretne látni, az látogasson el a templomba és hallgassa meg három felekezet egyesített kórusának előadását.
1: Ön melyik előadót várja leginkább a Kapisztrán téren?
2: Nehéz a döntés, azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyiket, bár itt a négy felekezet közös együttműködéséről van szó, ez már a szervezés folyamán is megnyilvánul, hiszen mi már ilyenkor januárban összeülünk, és az a kérés, hogy minden felekezet, mindegyik egyház javasoljon valakit, akár a Kapisztrán térre is egy-két előadót, illetve a kerekasztal beszélgetésekhez, valamint az orgona maratonra és a kórus találkozóra is. Szóval mind a négy felekezet képviselteti magát mind a három helyszínen. Mi két együttest delegálunk, vagy két együttest kötődik a református egyházhoz, de azért ilyen szempontból mondhatom azt is, hogy még inkább várom a többieket, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Egy olyan zenei sokszínűség keresztmetszete nyilvánul majd meg a Kapisztrán téren, amely nagyon izgalmas lesz. A fiatal metodista hotspot zenekarral indul majd, akik kortárs dicsőítő zenével nyitnak, saját feldolgozásokat is hallhat majd a közönség. Ezután pedig egy hirtelen műsorváltozásnak köszönhetően Albert Anna Leona népi énekest és Kurtean Ujon moldáv származású klasszikus cimbalmost hallhatják majd duóban. Albert Anna Leona egyébként evangélikus kötődésű, de közben meg a Gödöllői Református Liceumban tanult, tegyük hozzá. Ő utánuk következik majd az ötödik évszak, amely a Kárpát-medencei népzenét a francia sanzonok világával kapcsolja össze, elegyíti egy nagyon izgalmas formáció ifjabb Csóri Sándor vezetésével. A református kötődésű kárpátaljai borzsavári családi zenekar követi majd őket, akik rendszeres fellépői a fesztiváljainknak. Örülünk, hogy mindig eljönnek hozzánk Mezőváriból. Az együttesük a hitet, a szülőföldet és a néphagyományt hozza magával. Felép utánuk a baptista kötődésű látássérült énekesnő Agárdi Szilvia, majd pedig a napot a Látod-e Isten című gályarab oratórium zárja, amely Fabiny Tamás kezdeményezésére jött létre, illetve ő lesz a narrátora is ennek a produkciónak, amelynek a szövegét Szabó T. Anna, a zenéjét pedig Grillus Dániel jegyzi, és hát ez az a új alkotás a belső szabadságról, a hűségről és a megbékélésről egyaránt szól.
1: Művészeti vezetőként elárulná nekünk, hogy Budapesten hogyan lehet párosítani a skóddudát a protestáns egyházzenével?
2: Őszintén elmondom ennek a hátterét. Kéri György skóddudás igazából küldött egy kiajánló levelet, és ezen elgondolkodtunk, hogy milyen érdekes és színes lenne ez, hogyha egyfajta kísérő programként a skóddudá tenni még érdekesebb és izgalmasabbá a Kapisztrán téri programokat. Na meg ugye, hogy az átállási idők se legyenek unalmasak a közönség számára, és ezért megkérdeztünk őt, hogy ismere olyan protestáns dallamokat, amelyeket előadhatna, és beszélne a hangszeréről is, és ő örömmel vállalta ezt a felkérést.
0: Azért gondolkodtunk el Kéri Györgynek a kedves felajánlásán, mivel skócia kávinista, és a skót népi hangszeren ugyanúgy játszhatók azok az egyházi dallamok, illetve kis fejlődtek Skóciában egyházi dallamok, amiket lehet játszani skóddudán, és úgy gondoltuk, kicsikét a külföldiekre is gondolva, ez egy érdekes színfoltja lehet a fesztiválnak. Minden évben meghirdetjük angolul is a programot, természetesen a skóddudá bemutató ezen is szerepel. Kéri Györgyöt arra is kértük, hogy néhány gondolatot ezeknek a daloknak a hátteréről mondjon el. Nekünk idegen a skóddudá, magyaroknak talán, vagy nem része a hagyományunknak, de skót egyházzenei hagyományban jelen van, és úgy gondoltuk, hogy ezzel szélesítjük a programot.
2: Még én is ajánlottam neki egy dallamot, mert például, ha nem is skót, de ír dallam az O Danny Boy, amit Londonderry Airként is neveznek, és ez tulajdonképpen a református énekeskönyvben a 443. ének ugyanezt a dallamot dolgozza fel, én nem tudom miért szeretett úgy minket kezdettel. Úgyhogy vannak azért összefüggések, elképzelhető, hogy más akár skót, angol népdallok, vagy olyan egyházi énekek is vannak, amelyek a magyar hagyományokban is gyökeret vertek.
1: Kihajtunk-e valamilyen érdekes programot?
0: Minden évben szeretnénk valamilyen újdonsággal készülni a fesztivál vendégeinek. Idén a középkori Magyarország legmagasabb templom tornyát, a Mária Magdolna tornyot lehet bejárni idegenvezetéssel, illetve a torony aljában két kiállítás is helyet kap. Egyik a 125 éve született Ordas Lajos evangélikus püspök életútjának állít emléket, a másik pedig a Kárpát-medencei épített református örökséggel ismerteti meg a látogatókat.

protestáns sokadalom ma este a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának hálaadó Isten tiszteletével kezdődik a bécsi Kaputéri Evangélikus Templomban 18 órakor.

0: Jézus Krisztus visszatérése a mennybe hitünk biztos horgonya. Műsorunkat Kusnyi Lászlóné, az Encsi Református Egyházközség lelkipásztorának igei gondolataival folytatjuk.
1: A zsidókhoz írott levél 6. fejezetének 13-tól 20-ig terjedő igeverseit olvasom. Amikor Isten Ábrahámnak ígéretet tett, önmagára esküdött, mivel nem esküdhetett nagyobbra. És így szólt: bizony gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak. És így, miután Ábrahám türelemmel várt, beteljesült az ígéret. Mert az ember önmagánál nagyobbra esküszik, és minden ellenvetésnek véget vet, mindent megerősít az eskü. Ezért Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. Így ez a két változhatatlan tény, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erősen bátorít minket, akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahová elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Kifogyhatatlan az apostol a maga pedagógiai módszereit illetően. Korábban szembesített, bátorított, majd ezekben a versekben egészen messze tér vissza, az ősök hitét veszi elő példaként. A zsidók nagyon szerettek visszatérő módon hivatkozni azokra az őseikre, akik előttük jártak, Ábrahámra, Izsákra, Jákóbra. Persze sokszor tették ezt érdemtelenül. De a Szentíró nem csak hivatkozik Ábrahámra, az ő ősükre, nem csak felemlegeti az ő személyét, hanem párhuzamba állítja a szabadító Jézus Krisztus személyével. Ezzel egy kicsit előkészítve, befogadhatóbbá, érthetőbbé téve számukra azt, mit is jelent Jézus Krisztus főpapi minősége. Ábrahámnak Isten ígéreteket adott. Azt mondta neki: bizony gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak. Ezekhez az ígéretekhez eskü is kapcsolódott. Önmagára esküdött, mivel nem esküdhetett nagyobbra. Bizonyítandó ezzel is Isten, hogy ő maga változatlan, örök és állandó. Ábrahám hite kiállta a próbát. Hatalmas próba alá került, hiszen Izsákot, fiát kellett volna feláldoznia. Ábrahám azonban nem kételkedett, hanem bizton hitte, hogy Isten tudja, mit miért fog tenni, mit miért cselekszik. Hűsége pedig kiállta a próbát. Isten teljesítette a neki adott ígéreteit, mert az ő szándéka változatlan maradt. Ha ő nem ígérte volna meg nekünk, hogy Istenünk lesz nekünk is és maradékainknak is, ha nem adta volna Krisztust örök közbenjáróul a bűnösökért, azaz valamennyiünkért, akkor nem volna bizonyosságunk. Szemléletes képet használ az apostol, megerősítendő az elmondottakat. A horgony képét használja. A horgony arra való, hogy a hajót rögzítse, a kikötőben vagy biztonságos helyre érve. Az ószövetségi szentély egy olyan hely volt, amely szigorúan tilos volt minden közönséges ember számára, csak a főpap léphetett oda be. Krisztus halálakor a kárpit ketté hasad, megnyílik az út az ember számára Isten felé. Jézus Krisztus mennybe visszatérése pedig tulajdonképpen a mi hitünk biztos horgonya. Jézussal együtt mindenki Isten elé járulhat, és az ő főpapi szolgálatában bízhat, azaz az ő mennyei közbejárásából erőt meríthet. Amen.

További áhítatokért látogassanak el a Magyarországi Református Egyház Facebook oldalára, YouTube csatornájára, valamint podcast felületeire. Elhangzó adásunk a www.mediaclick.hu oldalon hallgatható vissza. E-mail címünk továbbra is a radio@református.hu. Gál Márk és szerkesztőtársam Kojsza Péter nevében is búcsúzom. A szerkesztő műsorvezetőt, Dóka Viktóriát hallották. Áldás békesség! A műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Pontosan 14 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Beskén Bettina. Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről, az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Bak Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű 2 működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. A miniszter jelezte, már csak legfeljebb 1 nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Horvátországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit az északi áramlat gázvezetékek elleni szabotázs ügyében. A búvárvizsgával rendelkező férfi annak a csoportnak volt a tagja, amely felszerelte a víz alatt húzódó vezetékekre a robbanóeszközöket, illetve részt vett a vezetékek megrongálásában a dániai Bornholm sziget közelében. A múlt hónapban a német ügyészség már vádat emelt egy másik, a gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi ellen. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A 4 napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az egész országra kiterjedő intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet, hogy a felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Híreink végén a várható időjárásról. Délután egyre több felé kisüt a nap, csak északon, északkeleten marad borult az ég, és arrafelé kisebb eső előfordulhat. Holnap többnyire napos gomoly felhős időnk lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél több felé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 14 óra 4 perc.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak az őrt, ott fapuska a vállán, mindig a tábor kapujában áll, ám hajnal óta őrzi a zajos gyerek népet, nélküle senki innen ki se lépked. Fapuskáját várra vetve néz az őr az emberekre, fapuskáját várra vetve néz az őr az emberekre, cédula nélkül senkit be nem enged, ő ügyel itt, hogy betartjuk a rendet.
3: Igaz mese.
2: Fapuskáját várra vetve néz az őr az emberekre, fapuskáját várra vetve néz az őr az emberekre, cédula nélkül senkit bennem enged, ő ügyel itt, hogy betartjuk a rendet.
3: A hencegő narancsok. versek és mesék az 50-es évekből gyerekeknek.
4: Gyere ide, te legény, egy pár legyünk, te meg én. Én szeretek élni, látd de. Hát te, mulatni is szeretek. Erre mi a felelet? Pajkos szemedből már látom, nyilván legény vagy a gáton, hanem én a munkában is első vagyok, első, pont. Hát te, mondd. Gyere ide, te leány, egy pár leszünk, egy, azám, még most a nyár derekán, hanem aztán mondok egyet, komolyodj meg lelkem cseppet, azt akarom, hogy erős légy, hiszen nagy a felelősség, de ha egyszer nekilátunk, elmozdítjuk a napot, akarod? Gondolkozz hát, korsón, orsón, kis kezedben van a sorsom, nem játékez gyenge lombom, ez az élet galambom, ha mondom. Ha kacagok, van is mit, száraz borsót, stanicit, gyere ide, te legény, egy pár leszünk te, meg én, még most a nyár elején, s jövő nyárra, nyárra, pont, na mi lesz hát, mi lesz, mondd, elmozdítjuk tán a napot, még annál is sokkal nagyobb, piros arcú gyerekem lesz, akarod?
2: Ég a villany, ég, soha el nem ég, sok kis magyar falu felett világos az ég.
4: Tél felé jár, szén ég a rostán, pattogva dől a friss meleg, dunnás ágyában ujját szopja, nyugodtan alszik a gyerek. Zsuzsa jegyzetel, balján tartja ráncosra húzott homlokát, tollának egy-egy rezzentése betölti zajjal a szobát. Gondos anya ő, most tanulja Sztálin elvtársnak életét. Kicsiny fiát, ha ölbe tartja, a szovjetekről mond mesét. Az óriások birodalmát beutazta már kisfiam, tudja, hogy hol folyik a Volga, s a gazdag ural merre van. Csodás vájárok élnek arra, újjuk gyémántnál többet ér, s minden határnak rakománya a szovjet népről mást regél. Ásókkal mennek nagy varázslók a hóval befújt úton át, hajló kalászuk felvidítja a jeges éjszak csillagát. Boldog gyermekem, Zója meghalt, hogy átalhasd az éjszakát, cipőd legyen, és új ruhádban sétálni vigyen el apád. Drága kisfiam, mosolyoghatsz, mesélhet néked most anyád. Caricinnél és Stalingrádnál megvívták értünk a csatát. Topogó, tipegő, kicsi gyerek, nagy cipő. Telik múlik az idő, mire megnő, belenő.

0: Gyermek!
1: Ki szereti Rákosi elvtársat? Én szeretem Rákosi elvtársat! Neki járom ezt a magyar táncot! Neki járom ezt az orosz táncot! Tömzsi lábú, kicsi gracár János, forog, ugrik, járja már a táncot. Kettőt bokáz, legényesen, hecskén dobbant, csürdüngölőt járja, kicsi karját lendíti, kinyújtja, ugrik, ledobbantja kicsi lábát, fejét, farát billegeti hozzá, ugrik, gugol, kicsi gracár János, kimelegszik hamvas barack arca, kedve, mint a fekete rigójé, szeme villog, s a gopákot járja. Neki járom, Rákosi elvtársnak. Ki szereti Rákosi elvtársat? Én szeretem Rákosi elvtársat. Énekelek neki olyan szépet, messze hallik, oda hallik, Pestre. Nyitja száját, kicsi Simon Zsuska, sárga rigó dala száll belőle, vele szólal Cellék Annuskája, kicsi Fülemi leszól a torkán. Te mit küldesz Rákosi elvtársnak? Én mit küldjek Rákosi elvtársnak? Mókus szemű kicsi Berec István két farút közt tornász tart kezében, zöld zsinegen pöttöm papírtornász, könnyedén felül a lengerúdra, forog, repül, áll a fürge tornász. Berec Pisti billegeti gonddal, két farudat feszíti, ereszti, figyelemmel egész teste hajlik, füle izzik piros izgalommal, úgy nézi a kedves kicsi tornászt. Elküldöm őt Rákosi elvtársnak, munka után hazamegyen este, tornáztassa, ha megvacsorázott. Te mit küldesz Rákosi elvtársnak? Mit is küldjek Rákosi elvtársnak? Ezt a mozdonyt elindítom még ma, 100 kocsi van utána akasztva, mind a 100-at telirakom szénnel. Édesapám azt mondta az este, küldünk szenet Rákosi elvtársnak. Bondor, sanykó, aggodalmas arccal nézi kedves mozdonyát, szorítja. Erős mozdony, elhúzza a 100-at, de ugye majd visszaküldi hozzám. Ki szereti Rákosi elvtársat? Mind szereti Rákosi elvtársat? Adja, nyújtja Sárika a mackót, kis nyakáról hű karját lefejti. Emit Rudi rajzol egy nagy házat, másik lapra két kövér fenyőfát. Ezt küldöm el Rákosi elvtársnak! Ezt küldöm el Rákosi elvtársnak! Ahány játék akad kis kezükbe, hozzák, nyújtják, tolonganak, nevetnek. Ki szereti Rákosi elvtársat? Játék nekik, vidám, boldog játék.

0: eltörött az égnek csendje. Kifolyt belőle a kék. Nagy bosszúsan felvetette csöpp fejét a nyitni kék. Utálom a gyerekeket, durva, lármás vadcsapat. Kipattant a pejhes barka, elnye, tűrtőztesd magad. Megbicsaklott a friss fűszál, zokogott benne a zöld. A sok gyermek mind rajtam jár, kardom a talpukba tört. Felnevetett a kis tücsök, úgy kell neked, miért fájlalod, ha ugrálunk mi, tücskök és gyerekek? Eddig horkolt csak az erdő, de már erre felriad. Nagy sietve, öreg festő, ezer ecsetet ragad, festegeti az ég kékjét, a fű zöldjét, s így susog. Szeressük a gyerekeket, játszadoznak, boldogok.
1: Csepp, csepp, eső csepp, szomjas a föld, ittasd meg. Traktor, gyere már, egész határ téged vár.
0: Nos, megint tavasz van. Az erdei gazban nyílik az ibolya, s a viola magva mocorog. Kopogok, kicsinyék, kopogok, mondja a harkály, s a rigó harsány füttyel helyesli a tervet. A gyermek bárány himlőjéből éppen kikecmergett, szaglász. No hát, én már ezt az ágyat és a megunt szobát, nos, nem őrzöm tovább. Odább felharsan egy füttyel, és a lábadozó komisz lázadozó ugyanolyan füttyel viszonozza a jelt. Felelt, a mérték betelt, felbőg a buci, röpül a foci, tavasz van, hurrá! De szépen játszott a képviselő elvtárs, és szinte szárnya nőtt a régi bádogosnak. Az egyik neve Bozsik, a másik neve Puskás. Soroljam tovább mind a 12-t, mondjam el újra, hogy mi történt ott az őszi fellegektől árnyalt ország zöld gyepén. Nem, ezt nem teszem, nem is tehetem, hiszen ha le akarnám írni a győztesek nevét, egy egész erdőfáiból gyártott papíros se lenne elég hozzá. Harcolt a zöld gyepen a bányász, a villanyszerelő és a bádogos és a többi, de a bádogos fia annak a munkás apának, aki fütyörészve dolgozik az új házak tetején, és a bányász testvér a bájárnak, aki villanyfúrójával indul harcba a szén csillogó fekete falai ellen, hogy a kicsike falusi házakban a fény kibontsa éltető sugarát. Nézd a képviselőt! Nem is olyan régen töprengve hajolt az ország szíve felé, és törvényt írt, és felemelte a kezét, hogy a törvényt megszavazza, mely szerint az eljövendő időkben több cipő, több iskola és játék legyen a gyerekeknek, kik lelkesülten rúgják a labdát, a falusi pályák kökény bokorral Szeged, sárguló gyepén! Soroljam tovább a 12-t, mondjam el nevét 9 milliónak, s azt, hogy honnan indultunk el, és hogyan jutottunk eddig. Tudjátok, ti ezt nélkülem is magyarok! Kinek és kiknek köszönhetjük ezt a győzelmet? Én csak annyit mondok, hogy az öröm szavai széttördelték a rímet és a ritmust, ledöntötték a vers korlátait bennem, mint a fiatal csikók, ha nem bírnak már viharzó örömükkel, és kirohannak a karámból, és nyerítve szöknek az égig, lobogó serényel vágtatlak a tavaszi mezők felé!
2: Kün a réten zúg a traktor pajtás, gyere vélünk! Bátor szívvel, izmos karral új utakra lépünk. Szántsunk le a mélybe, vessünk jó magot a földbe, búza, kenyér és szabadság miénk marad végre.
0: Az éléskamrában a barna burgonyák, a sárgás hagymafejek és a pirosló almák jó ismerősként beszélgettek egymással, míg egy női kéz be nem tett a felső polcra 3 citromot és 2 illatos narancsot. Micsoda vegyes társaság, szólalt meg mindjárt az egyik narancs. S milyen hideg van itt, nyafogott a másik, miközben jobban magára húzta a selyempapírt, amelybe csomagolták. Bizony nehéz megszokni ezt a közönséges társaságot, mondotta erre a legnagyobb citrom is. A barna burgonyák és a sárga hagymafejek megértették, hogy róluk van szó, őket szapulják, és ezt igazságtalannak érezték. Egyikük fel is szólt a narancsokhoz. Kár bennünket lenézni! Maguk csak azért játsszák el az előkelőt, mert messziről jöttek. A saját hazájukban bizonyára közönséget gyümölcsnek számítanak. A narancsok és citromok sértődötten néztek össze. De már akkor bátorságra kapott egy nagy fej hagyma is. Ne gondolják, kérem, hogy mi nem utazunk külföldre. A magyar hagyma világhírű. Na, és mit szóljunk mi? Hány láda megy belőlünk távoli országokba? Tették hozzá kórusban az almák. A narancsok és citromok éppen azon gondolkoztak, hogy mit válaszoljanak, amikor kinyílt a kamra ajtaja, és egy szőke, copfos kislány jelent meg a küszöbön. Nini, narancs! Kiáltott fel örömmel. Látjátok, milyen sikerünk van, kezdték ismét a hencegést a narancsok, s mozogni kezdtek a selyempapírban, hogy még szebbnek tűnjenek fel. De akkor megjelent a kislány háta mögött a mamája. Tied lesz a narancs, ha előbb megeszed a finom krumpli főzeléket, mondotta, és a burgonyás kosarat felemelte a földről, hogy átvigye a konyhába. Na, kiér többet? Szólal meg ekkor a kosár tetején a legnagyobb burgonya, és büszke mosollyal búcsút intett a hencegő narancsoknak. Szegény János álmodott egy ropogós malacot, de álmában mind megette, semmi sem maradt belőle. Szüret után Csicsó néne így szólt, törkölyt főzni kéne, főzte két nap, s egy egész ét egyfolytában, majd a cefrét odaszórta a szemétre. A szemétre odaszórta, arra sétált, kacsasorban, nagy csacsogva, nagy kacsázva, Csicsó néni hat kacsája, s belekóstolt a cefrébe. Belekóstolt a cefrébe, bele amúgy melegébe, s mert a cefre pálinkás volt, a hat kacsa belekábult, s elszenderült a szeméten. Elszenderült a szeméten, teli böggyel, mélyes mélyen. Szóval mind a hat tökrészeg, hat pár lába állott égnek. Arra ment egy úttörő lány. Arra ment egy úttörő lány, ez már, mondja, tiszta botrány, szám szerint hat döglött szárnyas, bárhogy vesszük, népi kár az, és beszólott Csicsónénak, odaszólott Csicsónénak, aki majd, hogy összeroskad, s míg kacsáit megsiratja, őket gyorsan megkopasztja, legalább a finom tolla, ez a finom sejmes tolla maradjon meg, ha már hulla, hat gyönyörű faj kacsája, szólt Csicsóné nagy bajába, s visszavonult egymagába. Visszavonult bánatába, ott sírdogált pitvarában. Sírt, s egyszerre, jaj, mi lelte, csak felújjongott a lelke, az udvaron kacsaszót hall, az udvarról kacsaszót hall, a kacsanép sok se szótlan, s Csicsóné úgy penderült ki, mint ki puskából repült ki, ott kint hat kacsa kísértett, hat kopasz kacsa kísértett, bánatában hazalépked, végig csúf és végig pőre, végig tollatlan a bőre, csak a farkon egy vakarcs toll, farkuk helyén egy vakarcs toll, ez maradt a tollazatból, hat kis kacsa délidőben, így ébredt fel a szeméten, halottiból így támadt fel. Új életre így támad fel hat kis kacsa zúgó fejjel, dülöngélve, klemdezve, mert nem tréfa ám a cefre, egy szóval hat pucér jószág. Hat tollatlan csúnya jószág menetelt az udvaron át, szörnyű búsa ment az élen egy szájtáti gácsérféle. S így történt, hogy Csicsónénak, így, hogy Csicsónénak egy nap holt kacsái feltámadtak, és azóta, szállanóta, és a mondás szájról szájra tollasodik, mint Csicsóné hat kacsája.
2: Mi vagyunk az új seregek, bátran nézünk a jövőbe. Büszke zászlónk fennhirdeti jelszavunkat csak előre. Jöjj hát te is, pajtás, itt a helyed nálunk. A munkába, tanulásba sej mindig az élen járunk.
1: Jöjj hát te is, pajtás, itt a helyed nálunk.
2: A munkába, tanulásba sej mindig az élen járunk.
0: Icipici zászlót fog kezében, papírosa csattog, leng a szélben, mennél gyorsabban fut, annál szebben, annál hangosabban, csittan, csetten. Kis embernek kicsi még a lába, de már szalad vele a világba. Füvek között, fák közt visz az útja, vékony pálcika csak, zászló rúdja. Se baj, nem sokára felnő szépen, nő a zászló is majd a kezében. Hely, hogy lobog akkor, csattog szárnya, szabadon röpülhet a világba. Este van már, villanyég, asztalunkon Sztálin kép. Térdemen ül Valikám, mesélj nekem, apukám. Nyitva előttünk a könyv, sok betűje igaz gyöngy. Kis kezedet megfogom, s olvasunk a lapokon. Első lapon, nagy barát, nézd a szép szovjet hazát. Épülnek a városok, minden ember boldogott. Volga lágyan hömpölyög, ezer traktor dübörög. Vörös csillag fenn ragyog, Sztálin elvtárs mosolyog. Világbékén őrködik, hű fiai követik. Tiltott város volt Peking. Szegény kuli föltekint, sárga folyón jött a hír, Sztálin elvtárs nektek ír. Megrázkódott a nagy föld, virul szépen hegy és völgy, ember lett a kuli már, büszkén egyenesen jár, vörös zászló fent lobog, kínaiak boldogok. Kicsi szíved hogy dobog? Mississippi kanyarog, partján öreg ember ül, bánatában elmerül, bús éneke messze száll, a világon körbejár. Amerika partjain munkás élet, csupa kín, munka nincsen, csak verés, súlyos börtönbüntetés. Most egyel tovább megyünk, vajon itten mit lelünk? Párizs alatt nagy folyó, a munkásnak itt se jó. Vaskalapács nem zenél, sír a mama, ha mesél. Kisfiának nincs kenyér, úgy is tudja, nem is kér. De a föld már megremeg, minden munkás harcba megy. Lám, ez itt a mi hazánk, boldog élet vár itt ránk. Kék Dunán van sok hídunk, pehely párnán aluszunk, egyre több lesz már a gyár, játszótéren hinta szál, szabadon zeng itt a dal, boldog, öreg, fiatal, valóság itt a mese, nagy a béke ereje.

0: Én egyedül.
1: Görbe út görbén jár, mint a részeg csalinkál. Erre dől, arra dől, kacsázva megy dombra föl. Dombtetőn, fák alatt, magára húz árnyakat. Megpihen, körülnéz, völgybe rohan, mint a vész. Elválaszt tőled másfél óra vadrohanás a vonaton. Egész táj, ha a lábam rója leáldoz közben a napom, elválaszt a felhőtenger, szörnyek csipkés csontfogsora. Kukorica, kukorica, kukorica, kukorica. Elválaszt tőled hét éj, hat nap, hat hajnal, lassan virradó, hat este kékülőn az ablak, a perc, a titkon villanó, fahíd, árok, sárvízutak, kerék, száz féken csikorgó, napraforgó, napraforgó, napraforgó, napraforgó. Elválaszt tőled a fogyóhold, a láthatatlan útszakasz, őszi esték a perc, mely jó volt, friss ingerével a tavasz. Elválaszt a nyűtház fedél, minden nap a kenyér karaj, borsó, paraj, borsó, paraj, borsó, paraj, borsó, paraj.
0: Elindul a gőzös szikra esőt fújva, sok kis falu mellett kanyarog az útja. Üzemek és gyárak tengerkincset adnak, bőven jut belőle kicsinek és nagynak.
1: Élt egyszer egy csiga Misa és barátja csiga Zsiga. Meséjükben az a hiba, hogy Misa és Zsiga csiga. Házas volt a csiga Zsiga, s házatlan a csiga Misa. Így szólt: Misa, nem lesz hiba, hátadra is kerül csiga. Kölcsön adta házát Zsiga, felpróbálta csiga Misa, s így kiáltott: nincs itt hiba, remekül áll ez a csiga. Elsétált a házzal Misa, háztalanul maradt Zsiga, s boldog volt. Lám, nincs már hiba, már a Misa házas csiga. Bokor alján hűsölt Misa, s így szólt, mikor megjött Zsiga: undok látvány, öreg hiba, mesztelenül miért jár csiga? Házam nálad, felelt Zsiga. Add vissza hát, kedves Misa, add vissza, és nem lesz hiba, rád is kerül egyszer csiga. Nevetett egy nagyot Misa. Hogy képzeled, csiga Zsiga, házam van, rám várnod hiba, takarodj el, rusnya csiga. Házatlan lett csiga Zsiga, házat így szerzett a Misa, s így sír tovább: az a hiba, nem két házas, egy-egy csiga.
0: Van egy ország nagy, hatalmas, igazságos, diadalmas.

0: Szél támad Kína pálmafáin, s az albán partok zengenek. 10 000 évig éljen Sztálin, éljen soká, mint a hegyek. A földkerekség szeme rajta, az örök élet az övé. Van-e erő, mely elragadja? Ki ér föl a hegyek fölé? Mint akit orvul fejbe vágnak, úgy jött a furcsa tompa kín, az ember állt csak, percre megingva lábain. Nagybeteg Sztálin, Sztálin elvtárs, végzetes, súlyos, úgy lehet, mintha valami fellegen szállsz, lezuhansz, s nézed az eget. Micsoda törvény törhetné le, ki törvények tudója őt? Hegyek sétára kelnek véle, tengert varázsol, dúsmezőt, folyók futását megfordítja, narancsot ültet éjszakon, kezében boldog élet nyitja, kezes szolgálja az atom. Már napok óta egy szorongás, egy aggodalom a világ. Nem pattog tülköl úgy a kondás, merengve hallgat a diák. Álmaim mindig zaklatottak, munkámra félig figyelek, gond, aggodalmak visszanyomnak, pattognak, mint a fegyverek, szelleme, mint a tiszta láng kell, s hogy sugározza az erőt. Hogy engedhetnéd, szép világ, el? Hogy engedhetnéd el, élet, őt? Asszonyom alszik. Két szemére, szívére béke települ. De mintha villám vág az ébe, mint aki földre hull felül. Én azt a reggelt még csak élek. Én soha el nem feledem. Míg bennem ég egy csöpp eszmélet, utolsó emlékem legyen. Álmatlan, kába, tompa éj volt. A nap már oldja fagyott, de mint az ólmos, szürke égbolt, kopog az asszony, szól. Halott. Lehetséges, hogy elment Sztálin, s hogy ugyanaz a nap ragyog? S a domb tavaszt vár, almafáin a rügy felébred. Hol vagyok? Szabad nép! Hangzik, zúg, szüntelen, avarként zizzen a papír. Külön kiadás gyászkeretben, kapukra, fákra száll a hír. Asszonyok mennek gondjaikkal, gyermekek jönnek komoran, és elkövül az utca, mintha fagyokba dermed a folyam. Az ismerősök kezet fognak, szívükbe már a kín vadul, tipeg a néne, krajcárt csorgat, újságba néz, a könnye hull. Lábúj hegyen jár a beszéd itt, utcánkra hull a hangfogó, millió szemből szeme fénylik, szava bennünk zúgó folyó. Orosz munkással, grúz parasztal, keserű szánkban a falat, roskat, ha ráhajlunk az asztal, mázsányi bánatunk alatt. S oly szomorú, mint egy harangszó. Kubikusunk kiárkotás, az egész föld egy roppant jajszó, a világ egy nagy zokogás. Elnémuljak-e? Nem. Dalomba hegyeknél is nagyobb erőt. Vágjon a szívbe, mint a bomba, peregjen, mint a dobverők, a vízesések vad zúgása, tengerek zordon árama, Robzon dalának szép sírása, széltépte hársak sóhaja, vihar zenéje, forradalmak, láng lobogása kellene, oly tiszta sírás, mint a harmat, szavak, szín, forma, hang, zene, mely kifejezné bánatunkat, s megtestesítené az erőt, harcot, jövendőt, álmot, múltat, s fejet hajtson apánk előtt. 2 milliárd szív dübörök fel, mint posztóval bevont dobok, 2 milliárd jaj égre röppen, galambszál, s halkan felzokog. A hála lombos pálma ágát emeljük néki fénybe fel. Ő hozta Dózsa Kossuth álmát, jövendőnk róla énekel. Ó, Sztálin elvtárs! Gyenge hangom, hogy képviselje népemet? Köszönjük új hazánk neked, úgy őrizzük, hogy megmaradjon. S úgy őrizzük, kezünkbe véve a béke drága szent ügyét, ahogy te mondtad. Esküvésre emeli népem a kezét, mint egy pártkönyvet. A szívünket emeljük az égre. Szavazunk. Piros kejhében benne lüktet. Győzünk veled. Hű fiaid vagyunk. Sárga rigó száll az ágra, s dala bíztat versírásra. Sárga rigó elszállt messze. Nem kíváncsi a versemre.
1: Nézd csak az őrt ott.

0: Várra vetve néz az őr az emberekre, cédula nélkül senkit be nem enged, ő ügyel itt, hogy betartjuk a rendet. Büszke is rá, hogy ő a tábor őre, ám a kis mókus nem ijed meg tőle. Mókázik a mókuska, rejti a fa zöldje, majd egyet gondol, s leszökken a földre. Fapuskáját várra vetve néz az őr az emberekre, fapuskáját várra vetve néz az őr az emberekre, cédula nélkül senkit be nem enged, ő ügyel itt, hogy betartjuk a rendet. Lent ül a mókus, de csak újra futna, hívja a zászló hosszú-hosszú rúdja, vígan oda szökken, és kúszik egyre följebb, s már is a csúcsról integet az őrnek. Fapuskáját várra vetve néz az őr az emberekre, fapuskáját várra vetve néz az őr az emberekre, cédula nélkül senkit bennem enged, ő ügyel itt, hogy betartjuk a rendet.
1: Elhangzott igaz mese az 50-es évekből. Bártkai István, Csányi László, Csohány Gabriella, Drégely László, Hajnal Anna, Kónya Lajos, Lőrinc Pál, Madarász Emil, Ország György, Örvös Lajos, Sebők Éva, Szabó Ibolya, Szüdi György, Szőcs László és Vértes József verseiből összeállította Neszmélyi Magdolna. Elmondta Máté Gábor. A dalokat válogatta és előadta Galkó Balázs. A felvételt Kosárszky Péter és Pápai Mónika készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Magos György.
2: A hangfelvétel 1990-ben készült, és legutóbb 2004. október 23-án hangzott el a Magyar Rádióban. Kender Zsup. Versek gyermekeknek. Elmondja Süt Cilla és Fodor Tamás.
3: Vörös Sándor, 66. etüd.
4: Ha nap süt a rétre, a rét közepére, gyerünk gyerekek csapatostól, hozzuk ki a labdát, rakjunk güzücsapdát, csattogjon a csillagos ostor. És este a réten, a rét közepében, tündér aranyakra találjunk. S ha eljön az éjjel, az északi széllel, oda járjon vissza az álmunk.
5: A takácsok, francia gyerekdal. A takácsok a püspöknél lustábbak, mert hétfőn is tart náluk a vasárnap. Lóbáljuk a vetélőt, hejdindondál, lóbáljuk a vetélőt, mert szép idő jön ám. Hétfőn áhítatosan ünnepelnek, kedden lányokhoz könyörgésre mennek. Szerdán egész nap lángos zsírral kennek. Csütörtökön nagy fejfájásra kelnek. Pénteken a szövőszéknél pihennek. Szombaton híre sincs a kész szövetnek. Gyertek, ludekba, legények, munkára! Majd a mester régebben ért hozzája.
3: Petőfi Sándor, szülőföldemen. Itt születtem én, ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha dajkám dalával von tele. Most is hallom-e dalt, elhangzott bár, cserebogár, sárga cserebogár. Úgy mentem el innen, mint kisgyermek, és mint meglett ember, úgy jöttem meg. Azóta 20 esztendő telt el, megrakodva búval és örömmel. 20 esztendő. Az idő hogy eljár? Cserebogár, sárga cserebogár. Hol vagytok ti régi játszótársak? Közületek csak egyet is lássak. Foglaljatok helyet itt mellettem. Hadd felejtsem el, hogy férfi lett, hogy vállamon 25 év van már. Cserebogár,

0: pörög a cserepokás. Mint nyugtalan madár az ágokon, helyről helyre röpköd gondolatom. Szedegeti a sok szép emléket, mint a mély a virágról a mézet. Minden régi kedves helyet bejár. Cserepokár, sárka cserepokár. Gyermek vagyok, gyermek lettem újra. Lovagolok fűszfasípot fújva, lovagolok szilajn át paripán, vájóz még, lovam inni kíván, megitatom, gyilovam, gyibetyár. Cserebogár, sárka cserebogár. Megkondul az esteli harang szó, kifáradt már a lovas és a ló. Hazamegyek, ölébe vesz dajkám, az altatón óta hangzik ajkám. Hallgatom, s félálomban vagyok már. Cserebogár, sárga cserebogár.
1: Bujócska, francia gyerekdal. Ha tovább jársz utánam, nevetsz felém, én pontjá változom a tó ölén, szívem nem lesz tiéd a föld kerekén. Ha pontjá változol a tó ölén, halász leszek bízén, halászlegény, a pontyot kifogom horgom hegyén. Ha te halász leszel, halászlegény, én rózsaszál leszek réthajlaton, szívem nem lesz tiéd, megmondhatom. Ha rózsaszál leszel réthajlaton, akkor kertész leszek, kertész, bizony, a rózsát leszedem réthajlaton. Ha te kertész leszel, kertész, bizony, csillaggá változom az ég közepén, szívem nem lesz tiéd a föld kerekén. Ha te csillag leszel az ég közepén, akkor felhő leszek, habos fehér. Ha te csillag leszel, kísérlek én. Ha te felhő leszel, habos fehér, neked adom örömmel a szívemet én, hisz miattad vagyok az ég közepén.
0: Tamkós Irató Károly, Kenderzsup. Az ő nyári kalapjuk, elől-hátul csupajuk, árpaszalma Kenderzsup. Ha szél viszi, elfogjuk, ha a napsüt fenntartjuk, de ha esik, eldugjuk, zsup-zsup, Kenderzsup. Ha elázott, kidobjuk.
1: Tamkós Irató Károly törpetánc. Fenn a hegyen körbe-körbe, tűztáncot jár három törpe. Rátiporva kőre, rökre, azt húhogják megpörögve. Hip-hop, hepe-hupa, avar-muhar, jaj, de puha! Zeng a dalunk mindörökre, törpe-bögre, görbe-bögre.
0: Benei Zsuzsa, tündér felelgető. Hol a lakásod? Gyökér lomb alatt, ágak között fény és árnyék gerendarácsa alatt. Mi az ételed? Méz a napból, só a délről, dió és cseresznye, hajnali kalács. Barátod van-e? A tűzlobogás, holdas lányok, naplegények, odalent a tófenéken a kő koronás. Ágyat kiveti, azt maga a tél, párnám a hó, ezüstös szellő, jégfodrú szellő, a takaró.
1: Benei Zsuzsa, alkú. Mit adsz érte a tündérért, gyűszűben lakóért? Adok egy virágot, teljes fürt virágot, teljes lépmézet, egy kaptár méhet, aranyos nyarat, az egész nyarat. Neked mi marad? Tavasz, szellőt fodrozó tél, jeget gyémánt havat, dérkristályt hozó őszi falevél. És a tündér, aki most már a házamban él, asztalomon játszik, fényen korcsolyázik.
0: Demény Ottó, főzőcske. Baba tűzhely, baba lábas, Mire való? Ne is találgass, megfőzni a baba ebédet, mártás, leves, rántott húst, pépet. Mi kell hozzá? Liszt, krumpli, tészta, petrezselyem, kapor, meg cékla, babérlevél és csokoládé, sárgarépa, kék karalábé, sópaprika, tojás és morzsa, ecet, tejföl, káposzta, torzsa, mák, mandula, mazsola, lekvár, paradicsom, szemesbors, mustár, jaj, a munkából ki se látszom, hol van ez az, miért nem találom, mindent nekem kell megkeresni. Jobb lesz ma is kész ételt venni.
1: Milne elveszett. Dobozát kinyitottam az elébb, csak hogy megnézem, benne van-e még. És míg nézegettem, hip-hop az egér kiugrott és elsurrant, mint a szél. De azt hiszem valahol itt lehet. Nem látta senki az egeremet? Bácsikám, nem láttad az egeremet? Egér színű volt, egészen picike, s tudom, hogy faluról került ide, az utcán egyedül lenne rémesen, nem jutna neki egyetlen morzsa sem. Valahol itt lehet, megkérdezem a nénimet. Nem láttál egy lógóorú kis egeret? Valahol a szék közelében. Jaj, most szökött meg éppen. Nem látta senki az egeremet?
0: Zelk Zoltán, Varázs Kréta. Ismerek egy öreg asszonyt, igazat mondok, nem tréfát, aki egyszer a tavasztól elkérte a Varázs Krétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre, dombra és mezőre, ő is virágokat rajzol kemencére, terítőre. Lehet ősz is, jöhet tél is. Olyan csodát tud-e Kréta, szarkaláb és gólyaírnő, sárgállik a margaréta. Hadd súgok egy titkot néktek, nagy titkot egy kicsi szóban. Benne lakik a varázslat, benne minden toltartóban, minden színes szeruzában, vízfestékben és ecsetben. Ha akarod, rózsa nyílik, fa ágára levéllebben. Amíg odakünn a tél, majd fehér jégvirágát írja. Mi ide benn a szobában tavaszt írunk a papírra.
1: Paula Démel, játék. Póci szobája. Hogyha belépek, lengenek a képek, mert kezdődik a tánc, a móka, a vihánc. Haj, dicső, hajcihő, kacagás, dobogás, macska, koma, dudás. Járja, Pócika, járja, régi dalnak dallamára. Miau, miau, derűre jön a ború, macska úrnak morcapárja, mint az égi háború.
0: Vörös Sándor, 79. etüd. Repülőt gyárt Jani Feri, köszörül, kitalál, kicsi Kati nézegeti, ide áll, oda áll. Sátrat épít Jani Feri, kalapál, kiabál, kicsi Kati nézegeti, ide áll, oda áll. Varrogat a Teri, Bözsi, jár a tű, a fonál, kicsi Laci nézegeti, ide áll, oda áll. Főzöget a Teri, Bözsi, van ebéd, tele tál, kicsi Laci beleszagol, ide áll, oda áll.
1: Nemes Nagy Ágnes, labda. Jó a nyár, jó a tél, jó az út, jó a szél, jó a labda, nézd, szalad, jó a hold és jó a nap. Jó a fán, a labdarózsa, mintha fényes labda volna. Jaj, még egyszer elszalad, elgurul a fák alatt. Elgurul a labdarózsa, mint a hold, mint a nap. Fuss utána, elszalad, hogyha gyorsan elkapod, tenyeredbe markolod, s mégse rózsa, mégse hold. Akkor mégis labda volt.
2: Elhangzott Kender Zsup, versek gyermekeknek. Vörös Sándor, Petőfi Sándor, Tamkós Irató Károly, Benei Zsuzsa, Demény Otto, Ellen Alexander Milne, Zelk Zoltán, Paula Démel és Nemes Nagy Ágnes verseit Vörös Sándor, Vég György és Tótfalusi István fordításában Süccila és Fodor Tamás mondta el. Szerkesztette Molnár Magda. Rendezte Kertész Mihály. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára egy évvel később, július 18-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban.
3: Mi van a szobában? A szobában van az asztal, leterítve szép damaszttal. Ő a kedves, ő a jó, ő mindenre kapható. Lehet rajta inni, enni, leckeírás neki semmi. Építek rá hidakat, ő a víz a híd alatt. Autó járja, vígan állja, ő a pálya, ő a pálya. Egy baj van csak, bármi kedves, lombfűrésztől ideges lesz.
4: A szobában van az asztal, leterítve szép damasztal. Ő a kedves, ő a jó, ő mindenre kapható.
3: Van egy igazi asztalom. Asztalomban két fiók, ott laknak a dáridók. Egyik fiókot kihúzom, ott táncolnak az asztalon. Másik fiókot kihúzom, ébren vagyok vagy álmodom. Egy dáridó elém beáll, trombita hangon káricál. Papírt nyújt át és tollakat, tolva mondja a dolgokat. A vidámakat, a sürgőseket, a halaszhatatlan nagyügyeket, az élményeit, a boszorkányok rémtetteit, a gyerekkorát, a táncosok közt a menyasszonyát. Van egy igazi asztalom. Asztalomban két fiók. Ott laknak a dáridók.

0: látja.
1: Az igaz, míg kicsi voltam, ha nem látták, ráugortam, a karfáján lovagoltam, de akkor még buta voltam. Most sajnálom, ha morog, nyikorog és nyiszorog, olyan, mint egy barna medve. Főleg este. Főleg este.
2: Régi zöldje kékre kopott. Négy lába ing, recseg ropog. Nem bírja tovább, összedül. Nem bírja tovább, összedül. Éjjel, mikor fekete a pipacs, jön az árnyak hada. Elüldögélnek rajta mind, elüldögélnek rajta mind. Őket még kibírja a szék. Nem árt nekik se tűz, se jég. Könnyűek, mint a levegő. Könnyűek, mint a levegő.

0: Ingek csücske, mint a zászló, minden reggel integet. Egyszer belebújt a macska, cirmos macska, szép, komoly, ült bent, mint egy vén bagoly. Irigyeltük, kizavartuk mérgesen, hogy merül a várba ülni, szemtelen, szemtelen.
1: A sparhem az mindig éhes. Nem kap enni, azért mérges. Szaladna, de nem tud járni, alig tud a lábán állni. Ha elérné a fásládát, fával tömné tele száját. Neki menne a szekrénynek, felfalná az asztalt, széket, s ha akkor is éhes lenne, még engemet is megenne.

0: de ez mégsem uszoda. Lombokból a kupola, és a lombos kupolában hét majom ugrál fenn az ágakon. Lomb között, Gaj hegyén úgy cikáznak, mint a fény, aztán hosszú karjukon lógnak hét aranymajom, mintha hét kövér füge lóbálózna fönn az ágon. De ne hidd el, ez csak álom.
1: Patakpartján kecske áll. Nézi, a víz folydogál. Az is lehet, hogy nem áll, és a víz se folydogál. Lehet úgy is, hogy csak ül, és egy lavór vízre dűl. Az is lehet, hogy nem ül, s lavór sincs. Hát mire dűl? Inkább talán körbejár, fűnél, fánál meg-megáll. Az is lehet, hogy nem áll, s fából, fűből sincs egy szál. Lehet, hogy csak álmodik, s álma zsákján van egy lik, ahol minden kifolyik, amire meghajnallik.
0: A szobában van a lámpa. Hogy ragyog, mert a lámpák boldogok, mintha mindig mondaná, villogok, rokonaim odakint a csillagok. És még mi van a szobában? Hát

0: hangzott Mi van a szobában? Nemes Nagy Ágnes, Horgas Béla, Thomas Hardy, Zelk Zoltán és Csukás István verseit Szabó Lőrinc fordításában Végvári Tamás, Tímár Béla és Ronyec Mária mondta el. Közreműködött a Sebő Együttes, szerkesztette Molnár Miklósné, rendezte Siklós Olga. A hangfelvétel 1975-ben készült, és utoljára egy évvel később, november 14-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorajánló.
1: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Tizenöt órakor. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Bak Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi Atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. A miniszter jelezte, már csak legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Bocsánatot kért a határon túli magyaroktól a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, amiatt, hogy az előző kormány politikai eszközként használta őket. Tar Zoltán hangsúlyozta, nem politikusok vagy kormányok döntik el, ki a nemzet tagja. A határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem várható el tőlük az egységes gondolkodás. A miniszter közölte, a Tisza kormány támogatni fogja a határon túli magyar közösségeket, de alárendeltség helyett egyenrangú kapcsolatot épít ki velük. Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a Nemzet színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Szabadtéri plakátkiállítást nyílt magyar művészek Itáliáról készült festményeiből a Várkert Barázárban. A Glorietthez vezető rámpán 10 alkotás került a kivilágítható keretekbe. Mások mellett Csontvári Kozka Tivadar, Aba Novák Vilmos, Ligeti Antal és Csók István egy-egy alkotása látható. A kiállítás október közepéig látogatható. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A négynapos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyilván nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Híreink végén a várható időjárásról. Délután egyre több felé kisüt a nap, csak északon, északkeleten marad borult az ég, és arrafelé kisebb eső előfordulhat. Holnap többnyire napos gomoly felhős időnk lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

az országos Széchenyi könyvtár kézirattárában évtizedek óta hever néhány füzet a szép Ernő hagyatékban. E füzeteket a költő egyik testvére, Szép Anna tanítónő írta teli gyöngybetűivel. Visszaemlékezések. A kézirat úgynevezett zárt anyag. Elrejtették a közönség elől. Vajon miért? Mert Wallenberg neve előfordul benne? Vagy mert más név is előkerül? Csak találgathatunk. Szép Anna a kézirat tanúsága alapján egyszerű gondolkodású, érzelmek mozgatta, jószívű és naív nő volt. Szemhatára lezárult a családja sorsánál. Rajongva szerette költő testvérét. A körülötte zajló eseményeket alig értette, nem tudta, mi történik vele, és főként, hogy miért történik mindaz, amit átélni kényszerült. Más esetben ismertnek hisz naplójában sok olyasmit, ami magyarázatra szorul.

0: Ellenségeim vannak, anélkül, hogy én valakinek ellensége volnék, gyűrölnek, akik személyesen nem is ismernek. Hát képzeld el magad, barátom, ebben a helyzetben. Lát fogják, hogy zsidó vagy, és úgy kell tenned, mintha elhinnéd. Ha nem hiszed, azt mondják, bolond vagy. Ez az élet nem érvényes. Még egyszer kéne születni.
1: Csillag nélkül lopva kiszököm a lakásomból, a fogolytáborból.
2: Szép Ernőnek és családjának 1944-ben úgynevezett svéd menlevele volt. Ez kollektív útlevél, a követség igazolja, hogy tulajdonosa kiutazásra váró svéd állampolgár. A zsidók kétharmada már régen lágerekben van, fele már el is pusztult Auschwitzban. Budapesten jogfosztott párják a gettóban, sárga csillagot viselnek, a nyílt utcán lövöldöznek rájuk, sokakat a Dunapartra hurcolnak, hármassával összekötik őket, aztán a középsőt közelről tarkón lövik, hogy hullája magával ráncsa másik kettőt is a vízbe. El szeretnék kerülni, hogy a magyar főváros újabb Katyn legyen, és nem áll rendelkezésükre krematórium a hullák eltüntetéséhez. Másokat gyalogmenetben hurcolnak Hegyeshalom felé, a menet útját tetemek jelzik, amerre elhaladnak.
0: Ha tévedés volt magyarnak érezni magam, miért nem hagytatok meg ebben a tévedésemben, mikor ebben olyan jól éreztem magam?
1: Csillag nélkül lopva kiszököm a lakásomból, a fogolytáborból, hát ha hallok valamit Ernőről.
2: Szép Ernő, költő, drámaíró, mondhatnánk lexikon stílusban. Született 1884-ben Houston, családja dédapjáig visszamenőleg a Szilágy megyei Érendréden élt, kékfestők, kocsmárosok, tanítók. Anyja Löwenheim Matild, varrónő, maga szoboszlói gyerek, majd debreceni és mezőtúri diák. Első verseit Kis József közölte a Hétben, aztán a frissen Pestre került Adival osztozkodott a szerkesztői asztalon a Budapesti Naplónál. Ekkor 18 éves. Adival örök barátok maradnak. Ott van a Nyugat kezdeteinél, 1912-ben már eredeti hangú verseskönyvét adja ki a Nyugat. Egyszeriben befutott, és nagy költő lett a szegény vidéki fiúból. Később sikeres színpadi művek, népszerű könyvek, és még népszerűbb sanzonok szerzője. Versei helyet szereztek neki a modern költészet nagyjai között. Ilyen versek.
3: Tiszapart.

Talán el is felejtette, hogy a földet teremtette, a tiszát is beletette.

0: Azt mesélik, mikor az első háborúban bevonult, tiszti kardjára vésette Leben und Leben lassen. Élni. És élni hagyni.
1: Az én életem nem élet, csak életet játszik. Az a fa vagyok, kérlek, aki a vízbe látszik.
2: November 10-én korán kelek. Őrült nyugtalanság kínoz. Elbújtatom Ernőt. De hová? Morózus őszi reggel. Magamhoz veszem okmányaimat. Nem tudom, hová megyek. Belső parancsra cselekszem. Rendőr, mindenütt, végig a Dunaparton sötétlik a rengeteg egyenruha. Ha itt maradunk, mindennek vége. Nincs vesztenivalóm. Előttem rendőrök igazoltatnak valakit. Átvágok a másik oldalra. A rendőrök utánom néznek. Megyek előre nyugodt arccal. Nem állítanak meg. Végre a villamos megállónál vagyok. Be a városba. Ferenc József rakpart, Hécei Pál doktor, detektív, jó barát. Ernő ott van az egérfogóban. Idehozhatom. Elbújtatja. Nem lehet, engem is figyelnek. Siessen innen, amíg nem késő. Megkeresem Szabó Miklós kapitányt. Ott lakik a veszélyes Margit hídnál. Vissza. A körúton suttognak az emberek. Most ürítik ki a Pozsonyi utat. Villamosra szállok. A nyugatinál most is szívettépő jelenetek, csillagosok és nyilasok között. Öten támadnak egy öreg bácsira. Lobogtatja a papírjait. Beszélni akar. De neki esnek, rúgják, pofozzák, lögdösik előre. Aztán eltűnnek a ködben. A villamos megy tovább. Mereven nézek ki az ablakon. Margit híd. Halálsarok. Itt lakik Szabó kapitány. A házmester fülkéből kisírt szemű ember jön elém. A kapitány vidékre ment a bombázás elől. Kérdem, miért sír? Elvitték, kérem, az egész házat. Egy kedves lakómat csiratom, hordágyon vitték el szegényt. A kapu alatt jönnek, mennek a fekete ingesek. Gyorsan, el innen. A Pozsonyi úton rendőrök futkosnak össze-vissza. Egy mellékutcában indulok a házunk felé.
3: Mi a szava, mit kérem?
2: A Pozsonyi út 40-be, kedves biztos úr.
3: Miért? Oda nem jó menni. Az a ház ki van ürítve.
2: Ott vannak a testvéreim.
3: Hát azt nem mondja, hogy maga zsidó. Mert azt úgy hiszem. Segíteni, ugye? Segíteni a zsidókon.
2: Megmutatom a papírjaimat. A fényképes véd útleveleket.
3: Ne menjen oda. Nincs ott már senki.
2: Hova vitték őket?
3: Egy zsidóházba.
2: Engedjen be!
3: Ha én engedem is, a társaim nem fogják. Tessék, vigyázni, kérem. Nem jó itt járni. Visszakísérem a városba.
2: Nem.
3: A kapuig elkísérem, de aztán nekem tisztulnom kell innen.
1: Az utcán a szél végig szaladt. Hintál még a lomb az ablakom alatt. Egy-egy levél hull a járda szélére. Emlékszem, nem tudom mire.
2: Végig kutatom a csillagokkal telezsúfoltsági utcai házakat. A 12-es számú házban végre rájuk találok. A hosszú utcai szobában csüggetten, szótlanul ülnek a testvéreim. Ernő magába roskadva néz maga elé.
1: Anna, te vagy az? Hogy kétségbe estünk? Hol voltál? Honnan tudod, hogy itt vagyunk?
2: El innen, de gyorsan.
1: De hova?
2: Vilmát és Hermin nővéremet a Tököli útra irányítom, a régi lakásunkra. Ernőt és Berta nővéremet megkérem, maradjanak itt nyugodtan, míg visszajövök, szállást keresek ma éjszakára. Szent István körült 7. Itt lakik Imre, a Margit-sziget vezetője, jó embere Ernőnek. Engedje meg, hogy idehozzam Ernőt, ma éjszakára. Nem lehet. Akkor engedjem meg csak azt, hogy itt várjon egy-két órát, míg helyet keresek. Hallgat. Visszamegyek a Csáki utcába Ernőért. Imrénél vagyunk. A világért nem mozdulj innen, Ernőkém. Legkésőbb 8 óráig visszajövök, érted? Fölmegyek Bertáért. Megyünk a Mérleg utcába. Régi embereink laknak itt. Biztos elfogadják Ernőt egy éjszakára. A házad bomba érte. sötét, kihalt. 7 órát harangoznak. Ernő vár. Mi lesz ma éjjel, Istenem? Elhaladok a Csáky utca 12 előtt. Valami húz. Fölszaladok a 2. emeletre. Itt ül Ernő a sok szerencsétlen csillagos közt maga elé búsulva.
1: 6 óra előtt elküldtek Imrék. Egyedül jöttem ide. Ha nem jöztök vissza, nem látjátok többé a bátyátokat.
2: Pihenni térünk. Ernő rögtön elalszik.
1: Mintha hó von, pedig dérez. Nem süt a nap, pedig dél lesz. Olyan csendes, csak az alvás ilyen csendes. Varjú szól, majd arra várok, de még a varjú se károk. Olyan csendes, Isten lelképen merengez. Ebben a deres mezőben, ezüstözött gyenge zöldben járok ebben a mezőben, a világról elveszőben. Emlék lettem, vagy csak álom. Az a fátyol a határon, ott szűrődik föld az égbe. Ég meg föld a semmiségbe.
2: Sötét novemberi hajnal. Az utcán üvöltés, csattogás, dübörgés. Erősen kopogtatnak az ajtónkon, csizma koppan. Egy rendőr nyit be. Csak a ruháját látom, arcát nem tudom kivenni a sötétben. Lerogyok a csizmája elé. Biztos úr, a bátyám most jött haza a sáncásásból félholtan. Felállít, zseblámpájával az arcomba világít.
4: Ne vigye el a bátyámat, könyörgöm.
3: Jó, kérem. Itt most nem beszélgethetünk. Tessék 17:30 hozzám lejönni az udvarra.
2: 17:30 keresem a rendőrt. A házmesterné karon fog, bevisz a szobájába. Itt elbújtatom, de csak egyedül.
4: Jaj, nem, köszönöm.
2: Nem tudok a rendőrömhöz jutni. Felszaladok Ernőért. Állunk az udvaron, hideg eső szakad a nyakunkba, fázunk, ázunk. 7 óra, 8, 9. Állunk elcsigázottan, minden érzés nélkül. 9:30.
5: Sorakozó!
2: Beállunk a sorba, egész hátra. Lövés dördül. Egy őszfejű, magyar arcú bácsi összerogy előttünk. Halálos csönd. Aztán sikoltozás mindenfelől. Az első emeleten szemben velünk előre szegezett puskákkal állnak a rendőrök.
1: 1944-ben egy novemberi hajnalon összeszedték a házunk zsidóit. Elvitték egy Csáky utcai házba. Annak az udvarán sorakoztattak férfit, nőt, gyereket külön-külön. Teli lett velük az udvar. Esett az eső. Egy 70 éves monok és öreg úr kicsit idegesen szólott a bennünket őrző nyilas suhancok felé. Miért tácsorogtatnak itt, miért nem engedik, hogy fölmenjük a folyosóra legalább, míg el nem visznek, hogy addig ne ázzunk. Az egyik suhanc erre fölemelte a puskát, mellbe lőtte az öreg urat. Sikoltozni kezdtek az asszonyok. A többi suhanc, vagy 6 darab, röhögött, s úgy látszik, valamelyiknek a kacsintására ő utána mind egyszerre fölkapták a puskákat, és a tömeg közé céloztak. Csak hogy ránk ijesszenek. De egy pár pillanatig úgy látszott, hogy most halomra lövöldöznek majd. 2 húgom hozzám futott, összeborultunk, vártuk a halált. Nem volt egy borzadó gondolatom. A szívem nem vert nyargalvást. Éppen csak, hogy megfeszített idegekkel füleltem. Különben moccanatlan állottam, becsukott szemmel. Az agyam, mintha megállott volna, mint az óra.
2: Hátra bujunk, legugolunk, átöleljük egymást. Egyik kezemmel a nyitott esernyőt tartom magunk fölé, hogy elfödjem a látványt. Húzgáljuk a fejünket, derekunkat, várva a golyót. Nem is félünk. Együtt vagyunk holtfáradtan, halálos szeretetben.
5: Felsorakozni! Férfiak előre!
2: El kell válni. Gyorsan vállára dobom Ernőnek a hátizsákot. A mi táskánk is hozzá kerül, lógatja a jobb kezében.
5: Sorakozz! Egyenesen állni! Indulás!
2: Ernő félve hátra néz ránk búcsúzól. Eszmélni kezdek. Kilépek a sorból, mindenki rémülten néz rám. Oda megyek a közelünkben álló nyilas karszallagos katonához.
4: Testvér, engedd meg, hogy fölmenjek a lakásomba takaróért. A bátyám ott van elől. Most jött vissza betegen a sáncásásból. Nagyon fázik.
6: Jó, gyerünk. Hány emelet?
2: Fölmegyünk a lépcsőn, a tömegből zúgás, mindenki utánam néz. Bemegyünk a lakásba. Fölkapok egy piros helyen paplant.
6: Hozzon ennivalót is. Itt van lekvár.
4: Az nem a miénk.
6: Kész, mehetünk.
2: Elhagy az erőm, földre rogyok. Bele a piros sejem paplamba. És szólok a katonához.
4: A bátyám költő. Hallotta a szép Ernő nevet? Hát az imádságot. Ismeri? A katolikus templomban éneklik. Mécs László neve alatt. Ki ülsz az égben a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet.
2: A katona hallgatja a verset.
4: Még két fivérem van. Mind a kettő sáncot ás, betegen.
6: Igen, de maga nem zsidó.
2: Mutatom a papírjaimat.
6: Akkor se, az nem lehet.
2: Előveszem apa fényképét. Nézi, a fejét rázza. Nálam van a tanítónői oklevelem. Odaadom. Nézegeti.
6: Szép Anna. Maga tanítónő. Nem, maga nem zsidó, akármit is mond.
4: Miért lőtték le azt a bácsit?
6: Minden házba csinálni kell valamit. Egy halottat hagyni legalább. Ez a parancs.
4: Hová való?
6: Apc.
4: Apc? Tanítottam ott. Mudrovicséknál laktam. A körorvosékkal szemben.
6: Magát itt hagy.
4: Nem. Inkább öljön meg, de nem hagyom elvinni a bátyámat.
6: Bátya, azt mondja, egy bátyáért nem tudnak így könyörögni. Férje, úgy, miért mondja, hogy bátya?
4: Megmutatom a közös nevünket.
6: Kettőt úgyse hagyhatok itt, nem engedik a társaim. Nekem olyat nem mondjon, hogy bátya. Férje az biztos magának. Jöjjön, mutassa még.
4: A nővérem is itt van.
6: Jó, magát meg a férjét itt hagyom, de már hármat nem.
2: Lemegyünk az udvarra, a porolónál megállunk. Itt fekszik a lelőtt bácsi, halott halványan, nyöszörög, száján vér szivárog.
6: Mutassa az urát.
4: Ernő!
6: Menjen, üljön le ott a kapu alatt. Most nem lehet beszélni.
2: Megyek végig a sorok előtt. Ernő mellett is elmegyek. Leülök a zsámolyra. Éppen szemben van velem Ernő, csak néz rám. Nem árul el semmit.
5: Hármassával szarapozni!
6: A férjét!
4: Ernő!
2: Kiáltok megint. Megremeg a válla, de nem mozdul. Intek, hogy jöjjön. Nézi a mellettem álló fegyveres katonát, azután bizonytalanul félve elindul.
4: Most jött meg a sáncásásból.
6: Ha hazudik, jaj magának.
4: Ernőkém, add ide a leszerelési bizonyítványodat.
2: Ernő, mintha álomban cselekedne, oda nyújtja az igazolványt.
7: Látod, fiam, ez az, amit vakmerőségnek neveznek. Ez az igazi lélek jelenlét.
6: Gyerünk.
4: A nővérem.
6: Hol? Melyik az?
4: Berta!
6: Jó, mind a három marad.
5: Vissza! Hová mentek?
6: Adjátok!
5: Hová visszadültek?
2: Esz össze! Jajkas! Súgom Ernőnek. Vonszoljuk a katona segítségével. A katona benyit egy elhagyatott szobába. Körülnéz, rám mosolyog.
6: Ha volna egy zsebbe való fényképtartó.
2: Keresgélek az idegen szobában. Egy asztalkán találok egy kis fényképtartót. Kiteszem belőle a fényképeket, odaadom. Megköszöni, zsebre teszi.
6: Ne mondja senkinek.
2: Kikísérem. Mindenért köszönetet mondok. Kezet szorítunk, megcsókolom, visszacsókol.
4: Keressen föl bennünket majd. Szép Ernő, író.
6: Weber József, apc.
4: Hová viszik őket?
6: Óbudai téglagyár.
2: Lentről ordítozás, csattogás. Viszik szegényeket. Ég a lelki ismeretem. Ernőt lefektetjük, vizes borogatást rakunk a szívére.
7: Az Isten tudja, hogy megy ez. A jó kedvünknek vége lesz. Lekopnak a szívünkről a vágyak, piros szívünk már haloványabb. Sokszor fütyülni kezdenék, s a fütyből sóhaj lesz a számon. Isten hozzád, Isten veled,
8: gyönyörű ifjúság.
0: Azt mesélik, egyszer ment hazafelé a Margit szigeten a kis hotelbe, ahol laktak jó barátjával, Krúdi Gyulával. Maga a kis vékony ember, Krúdi magas, testes, erős, körülöttük az éjszaka. Szép Ernő megkérdezte: mondj, Gyula, mikor ilyen későn éjjel, sötétben, magányosan jössz hazafelé, nem félsz, hogy megtámadsz valakit?
2: Gyerek, költő, szép Ernő. Mindenki gyermek a veszélyben.
0: Lapozzunk tovább a naplóban. Szép Anna elrohan helyet keresni, ahol meghúzhatnák magukat. Üllői út 2, svéd követség. Szép Anna innen a Klotilt palotába siet. Az a svájci misszió. Elküldik a svéd Vöröskereszt irodájába. Ravasz cselekkel sikerül bejutnia, kap egy címet. Elsiet testvéréért. Átmenek Budára, nyilasok és német hídőrség mellett. Azzal áltatják magukat, hogy mindenki hazafelé igyekvő budaiaknak nézi őket.
2: Lógodi utca 33. Egy grófi palota. Megjelenik Móréné. Bájos, nemes arcú ifjú hölgy. Megmutatja szobánkat, egy kis titkos ajtót mutat. Ha valami veszély volna. Önök itt rendes úri vendégek, hangsúlyozza a komornyik felé.
0: Másnap reggel az Aulich utcába rohan Szép Anna, ahol találkoznia kellene az ismerő Schusternál, Hermin nővérével. Testvérét nem találja ott, ezért visszasiet a Logodi utcába. Hiába, mert Móréné közben elvitte Szép Ernőt másik lakásába, a Krisztina térre, ahol legszebb szobájukban fektette le őket. Reggel ismét irány az Aulich utca. Most sincs ott Hermina.
2: Csüggettem visszafordulok. A Szabadság téren egy lélek sem jár. A Járda-szigeten hirtelen feltűnik egy nyilas karszallagos fegyveres suhanc. Nincs több 16 évesnél. A puskája nagyobb nála. Lassan lépked, felén fordulva. Rossz képű gyerek. Egyre néz, szinte nyomon követ. Félelem fog el, úgy érzem, gyökeret vertek a lábaim. Az izgalomtól alig kapok levegőt. Jaj, ez a kölyök igazoltat. Sokat hallottam ezekről a Hitler rajongó gyilkos nebulókról. Irtozatos félelem vesz erőt rajtam. Átvágok a tér túlsó oldalára. Vajon nem jön utánam? Nem merek körülnézni. Villamosra ülök. Hát, ha a hátam mögött van... Nem bírok magammal, átszállok egy másik villamosba. Már Budán jár a kocsi. Nem tudom, hol vagyok. Elhagytuk már a Karácsony utcát. Nem merek a kalauzhoz szólni. Számolok magamban, 8. megálló, de összezavarodom. Azt se tudom már, hol vagyok, csak megyek, megyek. Végállomás, hallom, leszállok. Valami füves térségen találom magam. Hol vagyok? Hová megyek? Hogy is hívják a nem tönket, ezt a jó szívű szép hölgyet? Nem jut eszembe semmi. Villamosra szállok. Ismerősnek tűnik a sarok, de nem merek leszállni. Várom, hogy eszembe jusson a név, a házszám. Végállomás, pesti oldal, kiált a kalauz. Másik kocsiba szállok, hogy ne legyek gyanús. Megyek végállomástól végállomásig, nem tudom hányadszor, izgatottságom nőttől nő, nem jut eszembe semmi, de semmi. Úgy látszik, a kölyöktől való félelem elvette az eszemet. Megint Budán vagyok, azon a párizsos réten. Nem ismerem ki magam. Megszólítok egy arrajárót. Vidéki vagyok, nem ismerem a környéket. Ez a félmező. Este lett, novemberi este. Bolyongok a vérmezőn, várom, hogy lecsillapodjak. Csapkod a szúrós eső, át vagyok ázva, fázva, borzasztó fejfájás kínoz. Kétségbeesésem határtalan. Mindent tudok, csak a legfontosabbat felejtettem el. Tudom, milyen aggódva vár Ernő. Összeszedem minden kétségbeesésemet. Hiába, nem jut eszembe semmi. Megint villamosba ülök, leszállok annál az ismerős saroknál. Szimpatikus földszintes ház, Repkényes sárga falak, a kapun tábla, diakonissa otthon. Kedves nővér nyit kaput. Minden izemben remegek, nem tudom, mit dadogok. Hirtelen a szemben lévő modern bérpalotára esik a tekintetem. Jaj, de ismerős. Átmegyek, a kapu fölött megvilágított házszám. Krisztina Körút 26. A névtáblán Móré Lászlóné. Öntudatom visszatér. Móréné tárt karokkal fogad. Azt hittük, elfogták. Ernő remeg.
7: Hol voltál? 8 óra. Mint a nyúl, akit annyit sajnáltam a mezőn estefele, még akkor is fél, megáll, fülel, mindig menekül. Nem tett rossz fát a tűzre, de nem érzi magát ártatlannak. Isten tudja, mi a bűne, de ő csak hibás lehet, hiszen bántják, üldözik. Soha nem is gondolkodik már ezen, valami alapérzés lett ez benne.
2: Másnap megtalálom Hermin nővéremet, hogy örül neki Ernő?
0: Lapozzunk tovább a füzetekben. Lassan összeáll a tárgyilagos beszámolóból a történet. Heten vannak testvérek. Hermin és Berta, róluk már esett szó. Van 2 fivér, Márton és Józsi. Munkaszolgálatosok. Szép Anna az ő megmentésükről sem mond le. Ha eddig hajsza volt, most álmokfutás kezdődik. Egy jószívű őr segítségével kiszabadítja Mártont. Másnap már hiába megy vissza Józsiért, deportálták a századot, az ő nyomára nem akadnak többet. Móréné fél, ideges, figyelik a nyilasok, el kell válni tőle. A svéd vörös kereszt új címet ad, Múzeum utca 5. Ott már azzal baj csinálnak, hogy bemutatkoznak. Saját nevüket mondják ott, ahol mindenki álnéven bujkál, és hamis papírokkal igazolja magát. Ráadásul a költő nem képes alkalmazkodni, kis bajusz növeszt, azt hiszi, hogy így felismerhetetlen, azután Barbéhoz megy, holott életveszélyes az utcára lépni, azután pedig, mint a Fila Gentleman, néhány kiutasító szó után hajlandó lenne elhagyni a viszonylagos menedéket. Van még egy testvérük, Vilma. Egy este patikába indul, és többé nem tér vissza. Elhurcolják. Márton is hiába szabadult, később 40 társával együtt kihajtják a Dunapartra. Történetesen mezít láb, és agyonlövik. Benne többen a költőre ismernek, így jelenik meg később a Szabadság című labban Szép Ernő halálhír.
1: Hány kedves jó barátom volt már meg. Szabad, illik a halált elleneznem. Szolidaritásból is meg kell az embernek halni, és lehet kifogásom az ellen, amit édesanyám is elszenvedett. Berzenkedni az elmúrás ellen. Hát meddig maradnál? El tudsz csak 1000 következő évet képzelni, csak 100-at? Nem fáradtál még bele csak a magad évtizedeinek az eseményeibe, változásaiba, újításaiba? Megélted a telefont, kerékpárt, autót, gramofont, filmet, rádiót? Próbáld elképzelni, hogy 100 meg 100 következendő év alatt mi minden várhat még reád. Ugye nem megy? Jobb, ha lefekszel, alszol már. A te örökké valóságod lejárt.
2: Éjféli riadó. Egyedül vagyunk a ház első emeleti balszárnyán. Csapkodnak a bombák körülöttünk.
1: Jó itt. Egymás között vagyunk. Írhatok, olvashatok.
2: Közelünkben robban a bomba. Itt pusztuljunk, Ernőkém. Átmegyünk egy kis cselédszobába, amelynek ajtaja a melléklépcsőre nyílik. Ez a vészkijárat. A földre ágyazok. Nincs betevő falatunk. A házparancsnok közli, nyilas támadástól lehet tartani. A kapuról eldugják a vörös keresztes táblát. A lépcsőházban vasajtó, egy betonkamrába vezet. Itt bújik el éjszakára a sors társaság. Oly szűk a kis kamra, falhoz lapulva állunk. Ernőnek ágyat vetünk a betonpadlóra, begöngyöljük, mint egy múmiát. Ernő hamar elalszik.
1: Nehéz pilláim, lecsukom, akár az elcsükket hazátlan, ki végtelen országúton leül a néma havazásban.
2: Ez a jégszekrényben töltött éjszaka irtozatos volt.
0: Állítólag a költőnek úgy megfagyott a fél lába, hogy többet nem tudott cipőt húzni. Fél lábán papucssal járt hátra lévő életében. De nézzük tovább a naplót. Szép Anna kimerészkedett élelmiszert venni. Kis szatúcs volt a közelben, ajtaján tábla, haláleset miatt zárva. A haláleset úgy esett, hogy a szatúcsot árdrágítás címén a nyilasok felkoncolták. A Kálvin téren nagy üzlet.
2: Kapok egy üveg tokait, meg nyalánkságokat. Sok egyenruhás vásárol itt, reszket a kezem, mikor fizetek. A tér közepén posztoló rendőr nagyon néz. Felém tart. Gyáva népnek nincs hazája, azt mondja. Célzásnak értem, tidergő szívvel mosolygok. A síkos úttestre mutatok, mintha az volna az oka habozásomnak. Nem merek hazafelé menni. Az ellenkező irányba indulok, megkerülöm az egész környéket. Sötétedik a csendes múzeum.

0: Testvéremért. Hermin nővérem a konyhában áll, nyakig betemetve a leomlott mennyezetkő rengetegében. Éppen reggelit készített, mikor becsapott a bomba konyha kéményébe. A lakók, mint az őrültek, futnak a lépcsőn le az óvóhelyre. Segítségért kiáltok, nem is hallják rémületükben. Végre két fiatal ember visszajön, baltával, csákánnyal felszerelve, kiszabadítják Hermint bezúzott koponyával. A házparancsnok engedelmével mi is levonulunk a pincébe. Nem az óvóhelyre, hanem egy szenes kamrába. Ernő nem akar lejönni.
1: Ott sötét van, nem látok írni.
0: Gyerünk, amíg van lépcső.
1: Remek helyet találtam magamnak.
0: A pincegádorban magasan pici ablak, gyönge fény szűrődik be rajta. Itt áll, ír órákig egy helyben, a nagy hidegben. Veszélyes hely ez, Ernőkém, az udvarról pont ide látnak.
1: Hagy, fiam, nagyon jó itt, a legvidámabb könyveket komponálom.
0: Jön Nyíri méltóságos, a házparancsnok. Itt nem szabad írni, kérem, ez exponált hely. Ma délután 4 óráig távozniuk kell, az életemmel fizetek, ha razzia lesz. Vállalom a felelősséget. Önt nem fogják bántani miattunk. Ha délután 4-ig nem mennek el, hívom a nyilasokat.
2: Nem népszerű jelszavakkal kíván hódolni, és megutánoz mérlegelés nélkül külföldi példákat. De az asszimilációs folyamat, amely 1895 óta erőteljesen megindult, nem vezetett jó eredményre. Az asszimilációs kísérlet sikertelensége kétségtelen. Ezt disszimilációval akarjuk most felmérni.
1: Most elbúvok, mint búvócskában, falnak fordulok bajtól bútól. Egy sóhajom maradt, elűzöm, s fáradt lelkemben angyal dúdol.
3: A borzalmaknak is megvannak a sztereotípiái. Egy közhely még hiányzott a történetből. Eddig nem éheztek a testvérek. Ennek is el kellett következnie.
0: Az első bombaszóra bezártak az üzletek. Gátlás nélkül esznek, sőt zabálnak előttünk a társaink, hústól csokoládéig mindenük van, embertársaikhoz semmi közük. Ernő éjjel halhat felőlük, sőt, szomjan is. Egyszer vizet hoz a 4 jól megtermett férfiú. Ernő a poharát nyújtja. Mindenki hozza magának. Ezt a választ kapja víz helyett. Kimegyek a múzeum kertbe egy kis hóért. Most hó a vízünk. A kertövében párosával német katonák tetemei. Szükségtörvényt bont. Itt-ott sikerül csennem egy életmentő kortyot. Alig van időm visszadugni az üveget. 2 szál kolbászt meg egy egész sonkát találok egyszer véletlenül. Egyik kolbászt elveszem. A sonkához nem merek nyúlni. Ha meglátják, ezt a félelmet is meg kell ismerni. Egyszer csokoládét lopok. Húnj be a szemed, nyisd ki szád, súgom Ernőnek.
1: Bravo, fiam! Ez most fölér az én művészetemmel.
3: Mindent egybevetve, a házbeliek úgy vélték, a zsidóknak túl jó dolguk van a pincében. Felüldözték hát őket a padlásra. Ott fagyoskodtak január 17-ig. Körülöttük pedig bomba és aknazápor, heves harcok. Itt el kell mondanunk még egy fontos információt. Szép Anna hajdan Boris Butyenko emigráns orosz minisztertől megtanult oroszul. Pesten vendégszerepelt a moszkvai Stanislavski Színház emigráns társulata, akik tanítani akartak Párizsban és Milánóban, és a nyugati nyelveket beszélő Szép Anna lett volna a tolmácsuk. Így most furcsa nyelvi játszma kezdődik a pincében. A keresztények franciául szidják a zsidókat, hangoztatják meggyőződésüket, hogy a németek úgyis visszatérnek, míg Anna franciául replikázik, és orosz tudásával fenyeget, mondván nagy szükség lehet még őrá. Ebben nem is téved.
0: A lakók ilyetten szaladnak hozzám. Az oroszok már a szomszédban vannak, készüljek a tolmácsolásra. Az udvaron Marcon a névfelkelővel találom magam szemben. Megölelem. Gyanakodva néz, aztán kezet ad.

0: Az óvóhelyet akarja látni. Kikérdeznek, van-e közöttünk katona, nincs-e fegyver valakinél. Leülnek, falatoznak, nekem is adnak. Őrült csattanás, egy katona följajdul. Fölkapják a puskát, küldenek kifelé. A pince falában friss rés tátong, a múzeum ablakaiból tűz alá vették a házunkat. A csatatér kellős közepében vagyunk. Egy tiszt hozzám lép, vezessen végig a pincén. Még van időm, valljam be, nincs elbújtatva német. Agyonlövünk, ismételgetik mögöttem. Lőrést vágnak, tüzelnek a múzeum felé. A sötétben egy orosz a falhoz nyom. Társai észreveszik, a katonát a folyosóra rúgják, pofon csattan. Visszafelé jövetben nézek rejtek helyünkre, a szenes kamrába. Ott van Ernő. Körülötte a földön ül három orosz, kézben tartott fegyverrel. Mit jelentsen ez? Reggel nem akart átjönni Ernő az óvóhelyre a ház rendes lakói közé, büszkeségből.
1: Ha eddig nem tehettem oda be a lábumot, most nem megyek.
0: Itt maradt a sötét kamrában, így talált rá a járőr. Nyemecki, spion! Kiáltották, megmotozták. Beszélni nem tudtak egymással, az oroszok csak oroszul tudnak, Ernő meg csak oroszul nem tud. Magyarázom a helyzetet. Nem tágítanak. Nagyon gyanúsnak találják Ernőt. Tréfás orosz népdalra gyújtok. Harsány nevetés. Megtört a jég. Ernő az új óvóhelyen, világos külön kis szobában, szalmazsák tetején trónol. Az oroszok tüzénél teát főzök. Ők adják a hozzávalót. Csokoládét is kapok egy katonától kéretlenül. Hűtlen sorstársainknak is jut belőle. Tartják a markukat, nem szégyelik elfogadni tőlem. A sebesülteket rám bízzák, senki nem merje bántani őket, az orvos adjon nekik morfium injekciót, különben visszajövünk, és szegények, mégse kaptak morfiumot, hiába volt minden könyörgésem. Ledőlök az egyik sebesült mellé, nincs másod hely. Ott pusztul el kínok között a szemem láttára. De már nem kell félni. Szabadok vagyunk.
1: Ki ülsz az égben a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet. Hozzád megy szívem, így szavam dadok. Hazámért reszketek, magyar vagyok. A népekkel, ha haragod vagyon, a magyarra ne haragudj nagyon. Ne haragudj rá, bűnét ne keresd. Bocsáss meg néki, sajnáljad, szeresd. Szeresd. Vigyázz rá, Istenem atyám, el ne vesszen veszejtő éjszakán.
2: Tájkép csata után. A testvérek a Szabadság című lap szerkesztőségébe mennek, megcáfolni a költő halálhírét. Bár közben egy részeg orosz tiszt kis hián aktuálissá teszi a gyászjelentést. De szép Anna érvének, hogy úriember nem öl meg poétát, ő se tud ellenállni. Szép Ernő fagyott lába gennyesedik. Átjár hozzá a rókusból bizonyos Schmidt professzor, minden nap vagdalja, végül kénytelen a Fasor szanatóriumba küldeni. Ott megvannak áprilisig. Társaságuk a beteg Ádám professzor. Egy iparmágnás házaspár jóvoltából fekete kávéhoz és kocka cukorhoz jutnak. Lehet fürödni, borotválkozni.
0: Áprilisi vasárnap. Hamisítatlan ökrös fogat áll meg a szanatórium előtt. Egy vidéki színigazgató jön rögtönzött társulatával. Előadás lesz a ligetben. Kéri Ernőt, lépjen föl. Az internacionáli hangjai mellett felgördül a függöny. Ernő egy percig némán áll, bűntudatosan, mintha ő volna az oka lezajlott szörnyű világégésnek. Bocsánatot kér a gyűrött ruhája miatt.
3: Halló, rádió, Budapest, egy és a közvetítő állomások.
4: Mikor az író kabaréja elé a gyönge Kongó megüti az én bevezető szavam, azt idézzem mindjárt azoknak az íróknak a neveit, akik a mi kabarénk hőskorában a műsoron szerepettek. Ezek a nevek pedig a Csokonai Vitéz Mihály, a Petőfi Sándor, meg az Adi Endre neve. Bizony nem kisebb szerző verseit énekeltette annak a kabarénak a talp alatti színpadán, egy szál zongora mellett a magyar kabaré édesapja Nagy Endre. Énekszámokat és festői kis muzsikás jeleneteket teremtett a halhatatlanoknak a poémáiból, és azokat a kabaré színpad klasszikussá lett új művészeire bízta, Medgyaszai Vilmára, Nyárai Antalra, Ferenci Károlyra, Bársony Pistára, meg a gömbölyű Pufira, akinek Huszár Károly néven kellett a sorozó bizottság előtt megjelenni.
0: Itt állunk kifosztva, fedél nélkül. Meglátogatja egy régi pincére, akinek már az apja is pincérkedett körülötte. Helyzetünket hallván anyjához hívja Ernőt a Liszt Ferenc 11-be. Felajánlja a konyha melletti icipici átjáró szobáját. Ernő éjfélig olvas a pislákoló petróleumlámpa gyönge világánál. A szomszédos Apácia kávéházban tölti a napjait, az oktogonon. Itt dobog most Budapest szíve. Élvezi a napfényt, a szabadságot, az élet végzaját. A kávéház földig érő ablakánál van az asztala. Itt írja az ember szagot. Itt van most a szalón. Itt találkozik a kompánia, a szellem, az ő világa.
1: Meglássák, 2 év múlva lesz sok öngyilkosa az átélt borzalmaknak. Most még kábák, örülnek pillanatnyilag, hogy életben maradtak. Akik mindenüket, mindenkiüket elveszítették, akiket megaláztak, megkínoztak, azok lelkében csak most kezd majd megindulni a kétségbeesés munkája.
0: Én megtolmácsolok, cigarettát árulok. Az Abácia mellett ütöm fel a sátramat. Ernő mellém áll, ő is kínálja a cigarettát. Orosz-magyar szótárt, orosz újságot meg képes heti lapot terjesztek a katonák között. Engedélyem is van, arcképes igazolvánnyal. Verseket mondok nekik, legtöbbet kedves anyaginemből. Kenyérkeresetemből Puskina protektorom. Szótárért csokoládét kapok egy orosz katonától. Érzem magamon Ernő tekintetét. Keze a vállamon.
1: Ez a 3. hős tetted, fiam. Megmentetted az életemet a bujkálás idején. Megmentettél az éghaláltól. S most is te vagy, aki táplálsz bennünket. Sokoldalú vagy, fiam. Az is művészet azt csinálni, amire nem születtünk.
0: Egyszer krumplit hoz haza egy orosz katona. Távozáskor mélyen meghajol Ernő előtt. Kezet csókol neki. Poét, mondja. Lakást kapunk itt a házban. Csupasz falak között vagyunk, lyukas ablakoknál előről kezdődik a földön alvás, fázás, nélkülözés. Legnagyobb baj, hogy ázunk. A bombasérült háztetőről vígan csordogál lakásunkba az eső meg a hólé. A menyezet átázik, lezuhanással fenyeget. Ernőnek nincs ágya, egy szék nincs a szobájában.
2: Máshonnan tudjuk, hogy a költőnek 358 forint ösztöndíja volt. És rövidesen Kardos László professzor közbenjárását kellett kérnie, hogy legalább azt hagyják meg neki. Írásai nem jelenhettek meg. Visszaemlékezők leírják, hogy bebe óvakodott szerkesztőségekbe, de kéziratait mindenki az asztalfiok mélyére sülyeztette. A körúti Molnár büfében kapott ingyen főzeléket, állítólag az egyetemi menzán ingyen levest. Azt mondják, akkor tájt így mutatkozott be. Szép Ernő voltam. Csukjuk be hát a füzetet, és bocsássuk meg Szép Annának, hogy nem írta meg minden napjaik esetleges foszlányait, melyekből az utókor megérthetné, mit jelent élve meghalni. Szép Ernő ugyanis megírta, bár még 1942-ben a legfontosabbat, amit koráról közölni akart velünk.
1: Ne hidd, ami igaz. ami kegyetlen, ami gazi, mi ocsmány és alávaló. Ne hitt, ne hitt, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félrebeszél az a papír, bered szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled. Nem lehet az, hogy képzeled. Nem hiheted, ha van hited, gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, ne hidd el, mi gaz. Ordíts az égre, nem igaz. Szemek közé kacag neki, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkózz el, menekülj. Vigyázz, ne süllyedj el, ne zűj. Vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothadj itt elevenen. Hallod? Ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed, meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mind igaz. Mit álmodtál, az az igaz, mi nem divat, mi nem haló. Az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon, meg a köszönöm. A gyöngétség, a figyelem, csak az az igazi telen, csak a segítség, a vigasz, a barátság, az az igaz. Csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Belé döfték a kést. Ne hitt, kiszaggathatják beleid, míg lélegzel, s eszmél agyad, a bűnt tagadt. Megmarkolom két válladat, szemembe néz. Ne add magad, tiszta maradj, maradj szabad. Ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős. Légy erős. Holtrészeg légy eszelős. A földre felhőkből tekints. Te légy az Isten, hogyha nincs.
5: Szép Ernő voltam. Szép Anna naplója. Bárdos Pál dokumentumjátékát hallották. Szereplők voltak Szép Anna, Tolnai Klári. Szép Ernő, Gábor Miklós. Beszélő, Vallai Péter. Közreműködött Fodor Teréz, Csók Pál, Kőszegi Gyula és Téri Sándor. Szép Ernő Tiszapart című versét archív felvételről Sólyom Janka énekelte. A felvételt Liszkai Károly és Bolla Zsolt készítette. Zenei munkatárs Szendrői Sándor. A rendező munkatársa Ószer Imre. Dramaturg Bakonyi Péter. Rendezte Surányi András.
6: A hangfelvétel 1990-ben készült, és legutóbb 2014. április 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Hol vagy, István király? A legegyszerűbb néparcán ragyogsz tovább. Porfelhőt kavarsz a hortobágyon, s a nehéz sárga jegenyéken szakad szét minden aranyod.
2: Szent István elhatározta, levonta a következtetéseket abból a helyzetből, ami Magyarországon kialakult, hogy át kell venni Európát, át kell venni a kereszténységet, és az ezzel járó társadalmi következtetéseket is levonta.
0: István a király. Összeállítás László György szerkesztésében augusztus 20-án 15 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szent Jobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet. Augusztus 20-án 18 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Tizenhat órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenék küszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A miniszter beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. Bocsánatot kért a határon túli magyaroktól a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, amiatt, hogy az előző kormány politikai eszközként használta őket. Tarr Zoltán hangsúlyozta, nem politikusok vagy kormányok döntik el, ki a nemzet tagja. A határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem várható el tőlük az egységes gondolkodás. A miniszter közölte, a Tisza kormány támogatni fogja a határon túli magyar közösségeket, de alárendeltség helyett egyenrangú kapcsolatot épít ki velük. A párciumi és erdélyi városokban is többnapos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz Szent Misze, se koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok. Az érdeklődőket Nagyváradtól Csíkszeredáig várják. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is, Szatmárnémetiben a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekar ad hangversenyt. Kolozsváron magyar nóta és operatgála is lesz. Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Az ünnepi tűzijátékozás után idén is le lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóborkutyának van-e csípje. Csak nem 350 töltőállomáson van csípleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban holnap csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijed és elszökik. Meghalt egy ember a székesfehérvári lakástűzben. Annak a 7. emeleti lakásnak a tulajdonosa vesztette életét, ahol felcsaptak a lángok. Néhány lakó füstmérgezést szenvedett. A tűzoltók 3 lakót mentőállarcban, a lépcsőházon keresztül 4-et pedig létra segítségével hoztak ki a 9 emeletes épületből. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél több felé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban, 16 óra múlt 4 perccel.
4: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Vér és virága. Tandori Dezső hangja.

Most ezt fordítom, Jean Dubuffet festő szövegét. Mindenki unja, állandóan ezt mesélem. Magamnak olvasom fel, jól hangzik. Szeretem mások történeteit. Nekem mégis ritkán mesélnek mások. De itt van ez, tessék. Mintha Jean Dubuffet mégis megtisztelne, engem tisztelne meg, hogy elárulja gondolatait. Meg hogy dühös. Miket hisznek róla? Tessék. Vannak egyáltalán rendkívüli lelkek. Nagyon azt hiszem, hogy a történelem doktora ott veszít valamit, ahol az egyszerű napszámos nyer. És fordítva. Tessék, fordítva. Na. Sokan azt képzelik, valami megáltalkodott sötét pesszimizmusból csinálom, amit elébük rakok. Micsoda nyomorúságos tévedés. Épp csak fel akartam volna hívni becses figyelmüket, hogy ezek a dolgok és lelkek, melyeket ők rútnak és megvetendőnek tartanak, és rájuk se néznek, igen, ezek is mekkora csodák. És kerüljük a félreértést, hogy humor lenne részemről ez. Groteszk és szatíra, nem, nem. Vagy keserűség, inkább imádott. Ezért szeretném a kellemetlennek tartott tárgyakat ismét visszahelyezni. Hova is? Méltóságukba, melyet mindig megérdemelnek, nagyon is. Munkáim mindig himnuszok. Csak épp azt remélem, semmi ragacs nem jár velük a legjobb pillanatokban. Semmi dagály. Ne tisztázzunk mindent, mert akkor mi marad? De a kérdéseket minél világosabban. Nem, ez már nem Dubuffet mondja, mert én mondom. Már hozzá sincsen türelmem. Átragad rám a maurizmus, hogy elegem van a mások történeteiből. Soha. Soha nincs elegem. Kíméletlenül nincsen és nincsen. Csak aztán úgy érzem, a végén semmi sincs. A végén semmim.

0: gyerekek, ma úr itt van Londonban. Megjött.
1: Muszáj volt.
2: Mert hogy?
1: Túl sokan vagyunk.
3: Pontosabban mind.
4: Miből veszed, hogy Mauri
0: köpött?
3: Ez jó. Ez látod tényleg jó.
1: Véresett legalább?
0: Nem, de valakit beletaposott a csokoládéba.
3: Ez jó.
4: Ez jó kettő, és ez jó három. És kész.
0: És ez jó kettő áll az élre, de kívül ott jön ez jó három. Jön a semmiből.
1: Az analiz még mindig a korogót és az éjfél is alátát mondja?
0: Egy kis kakukkoló kukkolóval és csávó cunzival körítve.
3: A csoki milyen volt?
1: Morfin és csokoládé. Betyár!
0: Milky bar. A Safeway-ből.
3: Bár a Kingsfirst-ből lenne már. Akkor végre Dublinban volnánk.
0: Nem tudom, Mauri eljut-e odáig.
1: Össze vannak nőve. Tudjátok, Mauri és Charlene össze vannak nőve. Hány éve is váltatok el? Morni, téged kérdeztelek.
4: Krizet leász.
1: Ugyanezt tőled is kérdezhetem, Charlene.
3: Mauritól 9 éve, Mornitól 12 éve váltam el. Ez hogy jön ide?
1: Jaj, csak mindig jó, ha nincs itt Topó. Akkor lehet így beszélni.
4: Hol köpött Mauri?
0: Az Ebbingdon villasz előtt. Fel a Merlon Street-en, egész a Kensington High Street-ig. Gyönyörű virághabban állnak a fák. Ő meg összeköpködte Milky Barral a járdákat.
1: És nyilván a fák tövét. Charlene, azt tudod ugye, hogy 10 éve még nagyban hajtott Gigi Harrisonnal? Akkor keletkezett az a mondás, hogy Gigi, te ha Ag leszel, még akkor is Gigi Harrison leszel.
0: Gigi is itt van.
5: Ő hiányozna. De mit jelent, hogy szétköpködte a csokoládét?
0: Azt, hogy itt van az öcsikén. Kizárólag azt. Nem vártuk.
1: A bátyókája, hanem az öcsikéje. A papa Mauri délelőtt csinálta, a Morni délután. Csak 2 különböző hölgyel.
0: Krizett, Mauri rá fog lépni a te kezedre is.
4: Rálépett valakinek a kezére?
0: Úgy fest.
3: Már megint? Ez miattad van, Morni?
4: Van egy szart! Mauri semmire se lehetett rávenni soha, ami nem neki volt kitalálva. Olyanra nem.
0: Hé, más már nem is érdekel?
3: De persze. Hol lépte szét? Kit? Miért és mennyire?
0: A karmeliták temploma mögött.
1: Ott a lakli kutya padja.
0: Igen, ott. De a templom előtt. Ott a lakli padja, de nem hinném, hogy Mauri túl gyakran elmenne most majd oda hajnalonta, hogy a kutyáját sírassa. Ha észnél van.
4: Hol van?
0: Nem tudom. Azon az alfabétán csoki nyomokat találtak. A kezén. Vér és csokoládé. Szép látvány lehetett. A GMTV mutatta egyébként.
1: Maurit?
0: Krizett. Leász. 4-6-20. Az alfabétát.
4: Ért?
0: Talán jobb lett volna neki, ha nem. A bal állkapcsa át volt rúgva a jobb állkapcsán.
4: Mauri megbudjat!
0: Nem. Állítólag képtelen lett volna megölni. Pedig neki az lenne az előnyösebb most. Az alfabéta ki akarta rabolni.
3: Folytatódik Párizs. Maison Lafitte.
0: Aj, az a pálya. A hosszú koporsú. Az anarchiszt ezt is emlegette.
4: Jobban megy már a beszéd az anarchiszt arisztokrátnak. Szerinted jobban megy Saint-Mondain?
0: Elfben. Vagy mit tudom én, gyakorlatilag. Ezt a versikét énekli mindig. Mi aló van, a zsitántól, a lábam kitáncol, alólam, és rajt korogó áll az élre, mögötte éj is aláta, lepantó, Kasszandra kisodródva, középen kakukkoló, kukkoló.
1: Ezt mondja, közvetít.
3: Mindig ugyanazt, a végén csávó cunci nyer, legyező hajrában, de ne mondjátok el ezredszer, könyörgök. Saint-Mondain, meséld el, mi volt akkor. Mi van?
0: Mauri, Julien Renault hívta fel, találkoztak. Nem tudom hol.
1: Viccelsz? Az anarchiszt engem állított rá Maurira. Már rég. Viccelsz?
0: Az anarchiszt Julien Renault-tól tudja, hogy Mauri átjött Párizsból.
4: És miért jött át?
3: És te miért jöttél át?
1: Na, Maison Lafitte balhé, mi?
0: Krize!
4: Nem értem, miért Julien Renault kereste meg? Miért nem Topó Dazari?
0: Mert Topó neked dolgozott, Morni.
4: Igen.
0: Az anarchiszt engedett a kérésednek, és felhajtotta neked a Casey gyereket, aki a 11 éves kislányt megerőszakolt a Liffilénen, Dublinban.
4: Muszáj ezt.
3: Felhajtotta? Morni, meg fogod ölni? A kész gyereket? Egy 11 éves rácot?
4: Sárlen, figyelj, ez Topó száma. Most fogd magad meg a telefont. Hívd fel szépen. És ne, azt nem mondd most, hogy én milyen rég fogtalak, mert fogom magam.
3: Hát te nem lettél aszexuális, mint Mauri.
4: Mondom, fogod a telefont, és felhívod Topót. Egyébként Mauri se az.
3: Muszáj volt azt a két alfabétát Maison Lafitte-ben felszámolnotok?
4: Charlene, ne kezd megint. Találkoznom kell Maurival. Hív Topót, hallod? Tudd meg, hol van Mauri.
3: De Mauri Julien Renállal beszélt.
4: Telefonálsz, Charlene? Aztán menj szépen, szórakozz egy kicsit Julien Renállal.
2: Köst le.
3: Mikor mész a Dublinba?
2: Azt se tudom. Átmegyek. Hallanom kell, mit keres itt Mauri.
3: Ó, a testvéri szeretet.
2: Minden esetre nem úgy gyakoroljuk, ahogy te Topóval.
3: Most hívjam, vagy ne hívjam. Morni, nem tudnád Topót kicsit rám hangolni megint?
2: Ti vagytok testvérek. Intézzétek el.
3: Mindig csak úgy félig intéződik el.
2: Azért vagytok féltestvérek. You know the day destroys the night. Night divides the day.
6: Try to run. Még semmi nem dőlt el. Tél Szuzanna láthatóan nem tud többet nyújtani. Az utolsó akadályról egyszerre jön le nagy fagolyó és Tahiti Tafota, és Tahiti Tafota elbukja, Tahiti Tafota kiszáll, és nagy fagolyó egyedül marad az utolsó 200 yardra, mögötte Nembi Csaklasz és Bébi Barbár. Ló és lovasa fel kell nemesed bajuk, nagy fagolyó mögötte egyszer erősebben jön Nembi Csaklasz. Nagy fagolyó és Nembi Csaklasz, Nembi Csaklasz és nagy fagolyó fej-fej mellett, Nembi Csaklasz és nagy fagolyó, és nagy fagolyó, és nagy fagolyó visszatámad és győz nagy fagolyó. Második mögötte Nembi Csaklasz, és most felfelé a dombon a végképp elfáradó Bébi Barbár. Lehajrázza Utrio 4, ennyi.

0: Popó, kösz, hogy megszabadítottál Julien Renaultól. Képzeld, mit csinált nekem?
1: Mit csinált neked?
0: Na, hát a gyerekcsináló te vagy. Hallom, a Casey gyereket megszereztétek Morninak. Morni a bosszú álló. Na, Julien Renault felolvasott nekem. Fordít valami Dubuffet nevű festőtől. Jó szöveg, de nem mostanra.
1: Mostanra mi van, Mauri?
0: Felírtam egy csoki papírra, de eldobta.
1: Talán a Lakli padjánál.
0: Pont ott.
1: A Karmelita közben.
0: Nem jártam ott.
1: Remélem, nem hajítottad az alfabéta mellé.
0: Milyen alfabéta?
1: Le volt köpve a keze fehér csokoládéval, az a fekete keze.
0: Nem tudom, miről beszélsz, de mindegy. Valahol eldobtam a csoki papírt.
1: Az arisztokrat szerint túl sűrűk vagytok. Morni nem nagyon mehet át a Casey gyerek után Dublinba. Így.
0: Dublinból jövök. A repülőn elhagytam a fekete sapkámat.
1: Amelyikben Krizettel lefotóztak?
0: Nem is Charlennel. Mondd, te érted Julien Renault?
1: Mivel?
0: Hagyjuk. Ezt jegyeztem fel. Mert nem mondhatom el bárkinek, nem is mondom el senkinek. És? Olyan ragacsos vagyok a csokoládétól, hogy alig várom, érjek haza, szódázhassak.
1: A szóda is hízlag.
0: Most 51 kiló vagyok.
1: Nyár van.
0: Tesi?
1: Nyári súly, neked. Nem gondolod, hogy Mornit sérti, ha sokat kilóz?
0: Morninak mindegy. És ne kérdezz mindent az alfától.
1: Én csak az alfabétát kérdeztem, hogy Párizsban kicsináltátok azt a kettőt, utánatok jöhettek.
0: Dublinban nem is láttam alfabétát, csak négereket, fekete bőrű embereket.
1: A párizsi alfabétáitok is olyan bőrűek voltak.
0: De mások, és a nagyobbik a saját késébe szaladt, abba fordult bele.
1: De a bele fordult ki. Bocsánat.
0: Ha, ha, ha.
1: Remélem, nem ilyen vicceket írtál a csoki papírodra.
0: Az írásom szerencsére magamnak is olvashatat.
1: Megtanultam írni, tanuljak meg olvasni is. Egy jellegzetes, maximalista Mauri mondás.
0: Ennyi kilóval még mindig nem vagyok neked minimalista.
1: Mit csináltál Dublinban?
0: Csak nem gondolod, hogy az arisztokrát küldött megkeresni Morninak a Casey gyereket?
1: Mutasd a jegyed. A beszálló kártyád.
0: Tessék. Hazaérek, és akkor túl sok szódát iszom. Az is rosszba fordul.
1: De tényleg Dublinban voltál. Akkor kidolgozott a karmelitáknál.
0: Csak nem gondolod, hogy Lakli padját bemocskolom. Különben is. Az régen volt, hogy virághabosok a Kensingtoni fák. És én a nagy fehérségükhöz a köpeteimet adhatom hozzá. A fehér csokoládéleg, ami lecsorog beléd, végül teljesen elvágja az étvágyat.
1: Ennek az alfabétának...
0: A torkát vágták el?
1: Vér és virághab.
0: Virághab, nagy V-vel, az a Morni lova.
1: Rajt hozzál Newberryben a Fred Darlingon?
0: Ő lesz a Fred Darling, ő nyeri az idén. Ő lesz az idén.
1: Nem az ír vízmérce?
0: Ír vízmérce, egy D-osztályú handicapló csak, nem egy Áper 2-es csoport a sztár.
1: Igaz, hogy Morni rögtön, ahogy megvette Wittgensteintől, Gigi Harrisonnak adta?
0: Nem Wittgensteintől, hanem Wildensteintől, és nem adta senkinek.
1: G.G. Harrison, te, ha ag leszel, akkor is a G.G. leszel. Ag, azaz A.G.G.
0: Nagy G-vel. Ezt akkor G.G. hajdani férjének, a megboldogult Harrison úrnak emlékére. Egy pohár szóda.
1: Akkor a karmelitáknál ki volt az?
0: Ki volt mi?
1: Dublinban mindig a GMTV-vel kezded a napot. Két pakli zsitánnal és a GMTV-vel.
0: És a zsitángyár közölte a hírt?
1: Nem. A GMTV-ben ott volt az alfabéta. Az egyik állkapcsa át volt rugva a másikon. A másik...
0: Pedig az egyiken.
1: Nem volt átrugva, a másik nem.
0: Leállt. Biztos ki akarta rabolni. Megjegyzem, bal szerencse.
1: Nem létezik. Ha átküldtél magad helyett valakit kis alibi csinálónak, és ilyen erős dolgot csinált, hát te is nagyon erős dolgot csinálhattál Dublinban.
0: Nem te mondtad a minap, hogy gyakran viselkedtem gyengén?
1: Akkor még élt Giber?
0: Giber hamvait vittem Dublinba.
1: Csak nem a Phoenix Parkba, hogy feltámadjon?
0: De. Pont oda.
1: És a te kézjegyeddel közben valaki a karmelitáknál ráadásul csokoládét köpött?
0: Se köpni, se nyelni nem tudok. Ismered a történetemet?
1: Ki ne ismerné? Csak itt csócsálsz, épp köpni akarnál, jön egy ismerősöd, előtte nem köphetsz, furcsa lenne, de a kedvéért nyelni se fogsz, nem fogsz hízni azért, mert véletlenül az utadba akad.
0: Én nem hívtam, ő jött.
1: És a nők? Csak hogy teljes legyen az előadás.
0: Rálépett a pofájára is?
1: Nem. Akit átküldtél erre a munkára, a te lábjegyeddel dolgozott. Szegény.
0: Én is ezt mondom. Ugye az egészet Marni vezette be, Maison Lafitte-ben. Az egyik alfabétát, aki ott ki akart rabolni minket, Marni a saját késével szúrta le, a másikat nem akartuk megölni, de szét kellett lépni a kezét. A pofájába Marni lépett. Képtelen volnék. És nem is lesz több ilyen.
1: Saint-Mondain jött át helyetted?
0: A karmelitáknál az csak baleset volt. Valamiért ideges lett, aki csinálta. Az alfabéta túl közel mehetett hozzá.
1: Ennyire tudod. De a lókamionos, akit Kaufsád megölt tavaly, mert belerohant a kocsijába, fehér volt. Nem volt alfabéta.
0: Az arisztokrat mára se jött rendbe. Még mindig csak a zsitánt mondja, meg közvetít.
1: Azt senki se tudja, az arisztokrat mennyire jött rendbe, ha a Casey gyereket megszereztette Morninak. Különben miért kell Morninak a Casey gyerek? Egy disznóval több a világon, nem mindegy neki?
0: Maison Lafitte miatt akar valami jót cselekedni.
1: Vagy nagyon rákapott a dologra.
0: Ezt tőle kérdezd meg. Különben is rémes, ha kész történeteket hallok. Az én történeteimet sérti meg más, nekem sem esélyenek. Egy szép nő szépsége pedig, ha ezt kérdezted, az ő dolga, az ő árucikke. Charlene is, Gigi Harrison is, Crisetti is, az ő dolga. Nekem se hasznom, se károm belőle.
1: Benne.
0: Semmim benne. Már ez van. Most ez.
1: Magánügy.
0: Amit te elmondtál, az is mind az. Semmi közöm hozzá.
1: Ha Morni megöli a Casey gyereket, ahhoz sincs?
0: Nincs. És ha most elpályázol, elfáradsz, kérlek szépen, mert én elfáradtam, belefáradtam ebbe, a belem is belefáradt, akkor bekapcsolom a Music TV-t, és hát hogyan a Don Pen.
1: No, no, no, you don't love me and I know no.
0: Jelzésszerű nóta, minimalista. Pont, ami kell.
1: De ez a Crash Boom Bang a Roxette-től.
0: Kicsit, mint a csoki ragacs, de nem rossz. Nem tudsz éhes lenni utána.
1: Az érzelgős szíveddel. Crash Boom Bang.
2: Csávó Cunci, Doktor Démon és Velúr Cipő szinte egy vonalban fordul az utolsó egyenesbe, mögöttük Rektor, Piktor és Salátabász. Mit művel Doktor Démon? Kidönti a korlátot, kifut a pályáról Doktor Démon, és az utolsó akadályra két hossz előnnyel megy fel Salátabár előtt Csávó Cunci. Még 50 yard az élet, Csávó Cunci és Salátabár. Salátabár most befogja Csávó Cuncit, Salátabár és Csávó Cunci, Salátabár és Csávó Cunci marad a sorrend, harmadik mögöttük a semmiből feltörő parasztkolbász. Ennyi.

0: serio? Vieni.
1: No, melle oda. No.
0: Olyan nagy voltál, amikor nem is tettél megjegyzést első alkalommal. Hogy ezt csináltam? Tényleg semmilyen, csak...
1: Kösz. Körbe. Vagy mi jogva?
0: Csak egyszerűen nem lehetett más. Te. Hallod, te.
1: Érzelek, szó, olyan vagy, mint a Crash, Boom, Bang, a Roxette.
0: Nem is szeretem a Roxette-et. Kicsit, mint a csoki ragas, de nem rossz. Nem bírsz éhes lenni utána.
1: Tessék. Jó. Hajt abba. Beszélnünk kell valamiről.
0: Biztos nem látott meg senki?
1: A karmelitáknál? Hülye. Senki. Tiszta véletlen volt. A csoki köpködés elég lett volna Maurinak. De akkor jött ez az alfabéta.
0: Egy rém történet, mint mikor az én derékmilliómosomat Harrisont agyon taposta a puha álom. Egy ilyen nevű ló?
1: Egy puha álom nevű ló is lehet. Kemény ló.
0: Régi történet, még régebbi, mint az arisztokraté. Mikor kavsát kocsiába belerohant a lókamion.
1: Jaj, hagyjuk a mások történeteit. Antonin Artaud mondja, aki elhagyja a bizonytalanság területét, és meg akarja magyarázni, mi zajlik az agyában. Közönséges disznó.
0: Maurit hallom. Nem szeretem a mások történeteit.
1: De te szereted, mi?
0: Én ezt szeretem.
1: Olyan van nekem, mint egy őstörténet. Te egy Jean Dubuffet nevű festő írásait fordítom.
0: Nekem nem magyarázt, hé, nekünk van. Harrisontól kaptam két Dubuffet. Van két Dubuffet. És olvastam is, mit mondott. Hagyjuk a gúnyolódást, ezt mondta. Azt szerettem volna megmutatni, hogy akiket, amiket mások megvetnek, rútnak látnak, azok is nagy-nagy csodák.
1: Engem rútnak látsz.
0: Szépnek látlak. Ebből a szögből.
1: Nekem úgy rémlik, Maurit is szépnek láttad ebből a szögből.
0: Maurit már csak messziről lehet imádni. Sosem láttam őt ebből a szögből. Mauri különben is csúnya.
1: Ő most el van ragadtatva magát.
0: Na ja. Mondd. És Kaufsádot tényleg te lökted ki az ablakon? Az arisztokrat utasítására? És így csapta agyon a zuhanó Kaufsád a feleségedet? Akitől válóban voltál?
1: Hagyd az ős történetet. Ezt senki se érti. Senki se tudja. Én tudom. Nem löktem ki Kaufsádot az ablakon. Beléptem a szobába, azt mondtam, hú, itt a lókamion. És Kaufsád kiesett az ablakon. Mindenre ugrott. Nem tudta, jól tette, hogy agyonverte azzal a téglázsákkal a kamionost. De azt hitte, az arisztokrat meghalt mellette a kocsiban. Mikor a lókamion beléjük rohadt.
0: És hogy jön a képbe Giber halála? Hogy felakasztotta magát a Canal Saint Martin hídjára, de közben a fejébe is golyót eresztett.
1: A mellébe. Sehogy se jön ide. Vagy nehogy. Kapsát kiesett az ablakon, agyon csapta a feleségemet. Krizelt akkor, hogy az arisztokrát kimenekített engem Dublinba, úgy döntött velem jön. Giber meg akarta ölni Krizettet. Többet nem tudok. Ő halt meg.
0: Mauriék szöktettek ki titeket?
1: Semmi kommentár.
0: Mauriék aztán Maison Lafitte-ben megöltek két alfabétát.
1: Csak egyet. De ennek végképp semmi köze a dologhoz. Azok lóversenytéri táskametszők voltak. Kirabolták Maurit, és Morni ellencsapdát állított. Kicsit túl jól sikerült a dolog.
0: Elveszed a kedvem.
1: No, csak azt nem mondd, hogy leluhasztalak.
0: Rohadj le.
1: No.
0: De Mauri már rég el akart jönni Párizsból, mert ott hagyta abba az ivást, és többé nem tudott mit kezdeni magával. A sörözőkben írgazdálkodónak hazudta magát, de az csak sör mellett tudta, napi másfél üveg viszki, három üveg vörösbor és 12 sör mellett. Félt, lebukik.
1: Mauri, igazi jellem, azóta se iszik.
0: De napi 80 zsitánt szív. Úgy könnyű.
1: Úgy is nehéz. Akarod hallani, mit fordítottam egy Misó nevű krapektől?
0: Nekem ez nem magyarázt. Van három sárga, két barna, egy kék és egy fekete Misóm. Gyere föl hozzám, megmutatom.
1: Gí, te akkor is, ha ag leszel, a gí leszel.
0: Romlottan fiúsnak találsz.
1: Ebből a szögből. Na, a Misó írja, hogy csak ne sok önmegvalósítást. Annyit, hogy bevegye tőled a világ, ez vagy te, és hagyjanak békén. Élhessed megint azt, hogy nem valósítasz meg semmit.
0: Hát valósítsam a
1: hónap. Most már nem. Mennem kell. Vár, Mauri.
0: Hé, engem is.
1: Aligha. És Misó.
0: Misó? Nem éppen csak zsitán szívott.
1: De ő is abba hagyta.
0: De én nem hagyom abba. Csináljuk zenére.
1: Ne.
0: Hallod? Radiohead. A szóló gitár krapek nagyon jó krapek. Hát ide.
1: Radiohead krapekot?
0: Most ez nekem a Radiohead krapekot. Most ez. Most ez.
1: Csaj, nevetek rajtad. Maurit, nézd, képzeld ide. Őt úgy se kapod meg.
2: Vágd a figurát, és nyakló nélkül fordul ki elsőnek az utolsó kanyarból, s kívül most felzárkózik melléjük, fedezz a passzást. Mögöttük Bahama mama elkéstél terje a korlát mellett, keres kibúvót, és értelmező szótárnak még nagyon sok tennivalója lenne. De most átveszi a vezetést, fedezd a passzást. Fél hosszal mögötte jön nyakló nélkül, és vágd a figurát. Fedezd a passzást, mögötte vágd a figurát, és nyakló nélkül, és még egyszer megpróbálja értelmező szótárt. De most Rékokrennel elkéstél terje végre kibúvót. Újik Bahama mama mögül, és nagyon veszélyes. Vágd a figurát, befogja, fedezd a pasztást, de elkéstél Terry mindent elsöprő rohamal bizonyítja, hogy nem késett el semmit. Rékok rendel a nyerekben, elkéstél Terry, biztosan nyer, mögötte nyakló nélkül, és vágd a figurát, célfotó, ennyi.

0: Mi alovon, agitantul labam kitancol alulam. És rajt. Csávó cunci áll az élre, mögötte korogó, éj saláta és doncikóka, doncikóka mögött pápába pánál mellett most beleerősít pálforduló, vér és virághab viszi a piros lámpát. A piros lámpa. Mória dublini Lilibordéban töltötte a délutánt. Itt, a szomszéd sarkon a délutánt, mikor Londonban a karmelitáknál az alfabéta megtámadott valakit, és Gigi. Távolabb kicsi sátán. Ha Mauri lett volna az...
1: Akkor sátán ment volna el. Ha Mauri van ott. Mert Mauri hanyatt esett volna. Oda vágja a cipője sarkát a kövezethez, mint ha fel akarná dobni a lábát, és akkor belevágja az alfabéta vádliába a jó húsos lábszárba.
0: Csend! Aznap futott egy agár. Lily's Delight.
1: Az valami együttes. Egy csaj.
0: Semmi csaj. És Charlene ne is akart megpróbálni.
1: Akkor most veled, anarchist.
0: És Krizettel se. Figyelj ide. Morni. A Ryanair-rel jön Dublinba. Felírom neked. Holnap. Mikor?
1: Nem is holnapot írtál, hanem mát.
0: Tök tehetségtelen vagy. Megint a Mauri helyett iszol.
1: Nem iszom más helyett. Én a magam mása vagyok. A magam képtelen mása. De erre aztán mindig képes vagyok. Akarod látni a képes felemet? Szép tetoválás van rajta. Szemmonden, Isten, ilyen tetovál.
0: Vidd innen a képes feledet.
1: Hová? Limerickbe? Tipperaryben? Tudod, hogy Harrisont Tipperaryben taposta halára puha álom? Mondd, milyenek voltak a félholt vágóhídi lovak, ahogy kizúgtak a kamionból?
0: Egyéb dolgom is volt akkor.
1: Te anarchista vagy?
0: Nem vagyok anarchista.
1: Torinói vagy? Mi Nietzsche?
0: Nietzsche nem volt torinói.
1: Menjünk, leúszunk egy.
0: Gigi!
1: Igaz, hogy Mauri Giberhamvait hozta a Phoenix Parkba? Hogy itt temesse el? Szétszórja.
0: Most hagyj. Nagyon szétszórt vagyok.
1: Igaz, hogy Morni már megcsinálta?
0: Mit?
1: Kit? A kézi gyereket a Phoenix Parkban, ahol a nagy árok van a laktanyák oldalán.
0: Morni Londonban van.
1: Akkor Sam Monden volt az. Remélem, a kézi gyereken nem volt ilyen tetova, amit rám rakott a Sam Monden.
0: Nem utasd meg, ha lehet.
1: Lehet, hogy te a Maurit másolod?
0: Nem hinném. Mauri a Trinity kórházban fekszik az intenzíven. Az East End-en kicsit összetörte magát.
1: Ittasan vezetett?
0: Mauri nem iszik. Ezt nem tudták.
1: Te bíztad meg Julien Renault, hogy lökje ki Kaufsádot az ablakon?
0: Pascal mondta, minden bajunk abból van, hogy nem bírunk megmaradni a szobánkban.
1: Fiús frizurámra Kaufsád, aztán tényleg nem tudott. De hogy

0: Illet végül a kész gyerekkel.
1: Nem szeretném, ha Morni megint túlperögne.
0: Morni nem volt ide át. Vele voltam Londonban, amikor a kész gyereket kicsinálták. Akkor ki volt?
1: Nem is nagyon csinálták ki.
0: Már a karmelitáknál őt akartátok?
1: Ne keresd mindig összefüggéseket.
0: Őt vagy nem?
1: Ne keresd mindig lehetetlen összefüggéseket.
0: De ez nem lehetetlen összefüggés, ha az eszembe juthatott.
1: Üdítő vagy.
0: Tiszta üdítő, hogy Harrison legalább összefüggéstelenül halt meg. Agyon taposta a puha álom. Tiszta üdítő, hogy a puha álom nem halt meg. Lovagoltam is azóta kétszer.
1: Ez a te dolgod.
0: Csak kitört, áttört, mint zenében a dal.
1: Ez a te dolgod. És most menj el szépen. A kész gyereknek az volt a szerencséje, hogy analfabéta.
0: Tessék? Talán alfabéta?
1: Nem. Analfabéta. Amikor szétlépték a bal kezét, azt kérdezték tőle. Tudsz írni, srác? A fejét rázta. A szája be volt kötve, ne üvöltsön. Én nem tudom. Akkor mondta, nem tudom hogyan. Mutatta. Nem tudom. Hogy se írni, se olvasni nem tud. Szétlépték a száját. Így hagyták ott.
0: De hát ő hívta a lapot. 11 éves klambó és megerőszakol Késhegyen egy 11 éves lányt világos nappal egy sötét sikátorban.
1: Az ő dolga. Morninak semmi köze hozzá. A Lili bordé mellett vár valaki. Ő elvisz. És menj.
2: És rajt, felettem hát, hogy megkövült magányban él a csillag, szomszédjához mogorva, megkövült magány és szomszédjához mogorva jön el a legjobban a rajtot. Hogy a világok csak az okogásban, társak a térben, mögöttük társak a térben. Hán az égnek orma középen, égnek orma keres kibúvót a korlátnál, megkövült magány, miénk ott élünk, más létekbe fognak, fölnéznek este ránk, megkövült magány és szomszédjához mogorva, mögöttük társak a térben. Talán gyakorta dicsének minket, költőik a célegyenesbe érve az élen, sorrend változatlan fohászok szállnak felénk, tán ismeretlen átok jön fel, messze kisodródva, támadja megkövült magány, ismeretlen átok célpontja vagyunk, égnek forma, kiből kihózanodnak, kép más annak az utolsó 50 yardon, társak a térben, és megkövült magány, fej mellett, tűnő hatástalan fényük, szórakozott arcunk átsúan, égnek forma és ismeretlen átok közt, hatástalan fény egy fél hosszal, hatástalan fény egy fél hosszal mögöttük, égnek forma, ismeretlen átok. Ennyi.

0: Julia Renal Rilkét olvasott fel. Tudjuk már, hogy megkövült magányban él a csillag.
1: Csillag a csillag mellett megkövül, hey!
0: És elzárkózik a szomszéd bolygótól, hogy a testek csak könnyek a térben. Így peregnek egymás mellett. Vagy mit tudom én?
2: Mit tudom én? De most azért érzel valamit a testünkből. Viszont mondan. Így hármasban, egy ágyikóban.
0: Igen, és fent élünk egy Isten szomszédságában.
2: Arisztokrát és topot, ez a ré az ő profitája.
1: Vedd le már azt a műzikot.
0: Miért? A Radiohead fej.
1: Fent élünk egy Isten szomszédságában, akivel összetévesztenek minket. A magányosan sírnak este, és akire átkokat zúdítanak.
0: Hé, Charlene! Tudtad-e, hogy Dublinban a Houston pályaudvart az igazi helybeliek úgy hívják csak, hogy Kingsbridge Station?
1: És hány mérföld onnan a Phoenix Park?
2: Minden esetre nem ti csináltátok meg a

0: lelkészi gyereket.
1: És képmásai vagyunk ennek az Istennek. A lámpásaik, e földi árvákéi kutatnak valami célt. És ami szórakozott, isteni arcunkon átsuhan a fények.
0: Hé, Simon, neked azért nincs valami isteni arcod. Olyan vagy, mint a Woody Allen a másodlapos.
1: Kösz, Krizet.
2: Láttam Tunisban egy filmet Sean Connery-vel. Ő lett az év krapekja. Egy tiszta hájtömeg. Én örülök, hogy Mauri így lefogyott.
1: Na, Morninak adta át a kilóit.
2: Jó lenne vele egy fél évet megint együtt élni Maison Lafitte-ben.
0: Maurival?
1: Apátoknál?
2: Apámnál. Lovagolnánk. Minden. Mauri nevezte el a pályát hosszú koporsónak. Képzeljétek, Szára hosszú koporsó. Maison Lafitte-ban nem lesznek többet versenyek.
1: Hallom. Volt is tüntetés ellene. Kivonultak a trénerek, minden.
0: Megyek mosdani.
2: Én is öltözöm.
1: Mint egy nyelvkönyvben.
0: Mint egy régi regényben. Charles nem mosdik. Úgy se tudja lemosni a gyalázatot, hogy 15 évesen elcsábította a 17 éves féltestvérét, Topo Dazarét.
2: Na és? Gyerekek, ebben a dologban Maurinak van igaza. Gyakorolja a szexet, de csak egymagában. Azt mondja, nem ér meg semmi bonyodalmat, mert sose jut róla semmi az eszébe. Nem tudja, mihez kötni.
0: Kötni?
1: Ez veletek azért egész jó szabad kikötő volt.
0: Disznó. Elmozdultál a bizonytalanság talajáról, ahogy Wolf mondja a festő. Tudjátok, mennyire szerette a kutyáját?
1: Na.
0: Azt mondta, mit vagy, hogy oda az igazságaiddal? Nézd meg a kutyámat. Majdnem olyan bonyolult lény, mint egy ember. És miben van igaza? Mindenben és semmiben. De csak amennyire nekünk, nem többé, nem kevésbé.
2: Mauri Londonban maradt. Ábránd és valóság. Öregasszonynak öltözött fehér parókája van, és daklit sétáltat a Kensington Gardensben. A karmelitáktól indul mindig, attól a padtól, ahol a Lakli halálhírét meghallotta.
1: Igaz, hogy Mauri csinálta ki olyan rémesen az alfabétát a karmeliták mögött?
0: Nem. Julien Renal mondja, megtámadta őt a krapek.
2: Julien Renal nem csak rilkézik, meg Dubuffet fordít.
1: Julien Renal? Krizett, vigyázz, ki ne pottyanj az ablakon.
2: És kerüld a Kensington Gardens-t, mert az ex-férjemmel már, mint Maurival, én akarok kikezdeni. Igaz, ő azt mondja, a nőkről hallani se akar, mert sok a bonyodalom.
1: Ezt már mondtátok.
2: És hogy a férfiak, azok meg kik?
1: Szégyellek mesztelenül kimászni az ágyból kettőtök előtt.
0: Te, tudod, mi az abszolút tök különbség?
2: Nem úgy van. Mi a tök más? A tök más, meg a tök mása.
0: Mindkettő nagy T-vel és nagy M-mel. Szemmondan. Gyere még egyszer, akár kis M-mel is.
1: Többről szó sem lehet.
2: Visszamegyek Mauri után Londonba.
0: Hát, ha tudni akarod, Maurit kicsinálták az East End-en.
2: Kicsinálta.
1: Krizet, csomagolj.
0: Kaptunk pénzt az anarchisztól.
1: Disznó, azt a pénzt én kaptam, különben is másra.
0: De nem ismered azt a viccet, hogy mi a tök mása?

Lóversenye már, még fél mérföld van hátra, és jó 15 hosszal a fáradt mezőny előtt fejfej mellett közeledik az utolsó kanyarban, kakukkoló, kukkoló, és a veterán Pápuába, Pápuánál. Még 50 yard van hátra, és Pápuába, Pápuánál befogja kakukkoló, kukkolót, Pápuába, Pápuánál, és kakukkoló, kukkoló, Pápuába, Pápuánál, és Pápuába, Pápuánál fél hossza előnnyel halad át a célvonalon, és az utolsó akadályról csak most jön le, a kakukkoló, kukkoló mögött talán harmadik édes élet. Igen, első Pápuába, Pápuánál, második kakukkoló, kukkoló, és édes élet harmadik helyét sem veszélyezteti senki, már szinte lépésben teszi meg az utolsó 100 yardot.

0: Csönd. Lakli kettő. Felolvasok neked valamit. Sose hittem, hogy a Karamazov testvérek ismét a kezemben lesz. De akkor már inkább, mint más. Nézd, és azt a részt akartam kikeresni, hogy a szerelem elmúlt. Mitya. Ezt a Kátya mondja. És nagyon sír. De valami mást találtam meg, amikor Aljusa elbúcsúzik kis barátaitól. Te vagy az, Morni?
1: Aha. Jó ég. Te most is három trikóban,
2: garbóban és farmerben.
0: Mint egy nyelvkönyv, olyanok vagytok. A trikók, az írszínek, narancs, fehér, zöld. Már állítólag egy ilyen karotta, retek, zöld fejes saláta is megtenné a fekete garbó és a farmer kékség alá.
2: A Mordi család színe.
0: Nem hiányzik, hogy nem mehetsz át Deauville-ba, a Primornira.
2: Pszichóbaba nélkül nem is megnyeri. És rajt. Muszkötyi áll az érre, mögött Ozván, Ombudsman. Éj is aláta, és Pszichóbaba zárja a sort. A végén lepedő finis. Hat ló egy vonalban.
0: És csendes alkoholizmussal nyer Pszichóbaba.
2: És Charles visszajön?
0: Nem hívom. De most állítólag ellát. Összedrótoz.
2: Rossz, hogy nem tudsz lemenni.
0: Hát az East Endre nem mennék. De a Mayfairben kiülnék egy csöndes esti tonikra. Mennyire szerettem cigizni. Puhán is teltem a citromos tonik ízével a szádon.
2: Olyankor a cigi nem puha és telt, hanem elázik, öcsike.
0: Charlennel mi legyen?
2: Hajta vissza akar jönni. Charlen nagyon rákapott.
0: Abszint? Jim? Mit iszik?
2: Mindent. Ma, hogy te is egykor, meg én is ma.
0: Hoztál zsitánt?
2: Aha. De ebbe belehalsz. Napi 120 lesz belőle.
0: Charlen ezt akarja megakadályozni. Még hány napig fekszem így?
2: Két hétig és öt percig. A két hetet vett komolyan.
0: Mindig a saját történeteiteket mondjátok. Krefeldben volt ez, se lát, se hal nyerte, alkubalku előtt is megcsíptem őt, és szívtam egy platán alatt azt a... Na, adj egy slukkot. Fura, hogy alfabétáknak neveztük azokat.
2: Jó, meg van Sállen nélkül, mi?
0: Ő is nélkülem. Mindenki nélkül jól megvagyok. Főleg nélkülük lettem volna jól.
2: Letettük a névjegyünket az East Enden. Két autó kiégett messze a te Alfa Romeo-tól. És a kis gyerek analfabéta volt. Mi?
0: Különben is Merkúció vagyok. Düsseldorfban láttam egy színházi plakátot. A pacsirta volt az?
2: Egy veréb sem eshetik le a gondviselés akarata nélkül.
0: Én a veréb vagyok. És én vagyok Merkúció, csak nem halhatok meg olyan hamar a darabban.
2: Most nem haltál meg.
0: Egy pillanatig azt is gondoltam, hogy az arisztokrat srácai... Hogy nem tetszettem az öregnek.
2: Ilyet mindig gondolhatsz.
0: Akkor átgondolkoztam ezen a veréb dolgon. A Bibliában áll, két fingért odaadnák a verebet, de Isten egy örökké valóságig figyel rám.
2: Helyha, Karamazovot olvasol?
0: Áljósát. Akarod hallani?
2: Nem. De hogy meg se kérdett, kik ültek a kocsinkban?
0: Nem. Rossz megkönnyebbülés volt, mikor megtámadtak.
2: Hoztam tonikot. De megkönnyebbülés volt, igaz?
0: Az, az. Hogy piát töltöttek belém. Nem tudom kimosni.
2: Ne sajnáltasd magad. Ha Karamazovékat olvasod, ez duma. A megkönnyebbülés. Miért odavitted Giberhamvait?
0: Idegen a város is. London. Persze Dublin is. Visszakívánkozom Párizsba. Lakli miatt nem vihettem a Karmeliták parkjába. És aztán...
2: És Krefeldbe és Düsseldorfba. A lazsokék átvágnak a parkon, mennek a felnyergelőbe, lehet velük dobálni. Főleg a zsoké lányokkal. Mi volt a cetlin?
0: Egyszer egy Sinter nevű zsoké vitt egy árvalélek nevű lovat. Velük dumáltam. A hamak közti papíron.
2: A krefeldiek szoktak írni neked?
0: Nekem? Meghalsz. Ez volt a cetlin.
2: Szóval meginnál egy csöndes esti tonikot, és keményen telten cigizni.
0: Most érzem, milyen rohadt ez, hogy nem mehetek vissza Maison Lafitte-be.
2: Bezárják.
0: Emlékszel, mikor Boris nyert, és hazamenet a tulaj megkérdezte hány óra, és beleborult mindenem a vizes árokba, az egész szatyrom vele, a vekker három darabra esett, de a számlapon ott volt, hogy hány óra, és mutattam, hogy ennyi, és söröztünk egyet. Végig söröztük a kastély környékét, a tulaj kikísért a vasúthoz, és az órámat elneveztük Boris Vekkernek.
2: Beszóljak át a dokirat. Lázas vagy.
0: Semmi. Csak elrontottad a búcsú hangulatot. Menj a francba! El akarok búcsúzni Aljosával a srácoktól. Ha felépülök, visszamegyek Párizsba.
2: Majd, amit az anariszt mond. És Charles.
0: Lesz, aki bevásárol legalább. De én is bevásárolok vele. Krefeldben csak megkérded. Azt mondta valaki. Ennyi.
1: Jó, hogy már megint viccel, Szöcsi. Az Eastendiek tényleg ne tarts. Véletlen volt, semmi dolguk veled. Képzeld, ma reggel mentem a kihalt fülemen át, és egy öreg asszony, még nálad is soványabb, ott állt egy kapu előtt. Megkérdezte, tényleg reggel van? Igazítson be az óráját, nem boldogul vele. Tényleg reggel van? Ezt kérdezte.
0: Kösz, Morni. Holnap se néz be.
1: Elég, ha beléd látok. Charlene telefonál, majd vedd fel.
3: Ennyi zsitámba, így szívod, belehalsz.
0: Le vagy szarva, mint a belfasti ház, amikor felrobbant. De Krefeldben ez volt.
1: Felrobbant, le van szarva. Nem fogjuk megcsodálni. Leviszem sétálni Lakli kettőt. És Charlene hozza.
0: Charlene. Uraim, hamarosan elválunk. Egy ideig még itt maradok két bátyámmal, akik közül az egyik számizetésbe megy, a másik halálos beteg, de hamarosan elhagyom ezt a várost, talán nagyon hosszú időre. Állapodjunk meg itt Iljusa kövénél. Ki a franc volt ez az Iljusa? Na mindegy. Öröki a mások történetei. Én meg azt sem tudom, kik vertek össze az East End-en. Mit kerestem ott? Az East End-ről annyit tudok csak, hogy East 17. Ez egy jó rockbanda. Hogy soha se feledjük Iljusát, másodszor egymást, és bármi történjék is velünk később az életben, ha akár 20 évig se találkozunk. Ezt az Iljusát az állít kővel dobálták. A Gold Cup-ra ki kéne menni Cheltenhambe jövőre. Fut talán a Krizet nevű. Én azt hittem Krizet a piás. Most semmit sem tudok hirtelen. Kővel dobálták az Alfát. Én azt gondoltam, hoppá, tévedés. Merkúció vagyok. Vagy ez csak aztán. Egyszer Bécsben. De hogy keveredtem oda? Mennyi szép és jó érzés egyesített bennünket, talán el is feledtük, amik vagyunk, vagy fordítva. Fáraszt az olvasás. Nem az, hogy rosszak leszünk, de ha rosszak leszünk, elég egyetlen szép élmény emléke, és ez annyi, mint a megváltás. De ez már az én szövegem. Nem akarom az a vajosáj. Nincs türelmem hozzá. Hülye Móni. Nem kapcsolta be a Music TV-t. Biztos most megy, hogy Don't Pan. No, no, no, you don't love me, and I know, no. Hé, te vagy az, Charlene? Ha? Meghoztad Lakli kettőt? Lakli egy nagy kőnél van eltemetve. Ő volt Iljusa. A nagy kőnél állapodjunk meg, hogy egy csendes esti tonik mellett megnézzük a Primornit.

0: Lieber! Hamid! Rohadj meg! Rohadj meg, akárki!
1: Telefonálsz.
0: Csicsi! Te! Ha Agg leszel, még mindig a Gigi Harrison leszel, Agg! Két G-vel, és G is két G.
1: A gyengébe kedvéért.
0: Jaj, téged vártalak. De ne képzelj semmit.
1: Harrisonnak is a kedvence volt a Karamazovok.
0: És a halála. Legalább mindentől független.
1: Hé, hey, te tényleg beteg vagy, Mauri? Mások történeteit mondod.
0: Sárlen, lent vár. Kitette a hamvak közé a cetlit.
1: Lent. És kérdezteti, feljöhet-e?
0: Mondd meg neki, inkább te kellenél. De hadd jöjjön, és ha sokat mászkál a ház előtt, kilöksz engem a végén, és a fejére esem. Kitette oda, hogy meghalsz.
1: Nesze, Tonik. És itt a zsitánod. És... ne felejtsél el soha. Legyek a te jó cselekedeted.
0: Te leszel az enyém. Visszajössz. Sárlent elküldöm este. Vagy úgy is elmegy. Azért jön hozzám, hogy tőlem járjon el mindenhova. Az Istenben fehérek támadtak meg.
1: Búcsúzni jöttem. Elhagyom ezt a várost.
0: Hová mész? Kitette oda a cetlit? Összefügg ez?
1: A szerelem elmúlt, Mauri. De én is szoktam sírni, hidd el. Az benne a legjobb. Mennyi gyerekes kérdés?
0: És tedd meg nekem 1000 frankra. Nem, 500-al elég lesz a pszichobabát. Ez nem gyerekes kérdés.
1: Oké. A másik felét Morni adja hozzá.
0: Együtt mentek. Nem sétál véletlenül az ablak alatt? Hadd löknélek ki rá. Ha mindig erőseket léptem volna, én lennék a Schwarzenegger.
1: Nyert a lovat Brightonban. A vér is virághab.
0: Nincs semmiféle lovam. Hagyjatok békén. Felejtsük el örökre egymást. Ne legyen az, hogy itt vagytok, és mégis minek? És hol vagytok, ha nem vagytok velem?
1: Szevasz.
0: Gyerekes dolog. Gyerekek, uraim, hosszú időre elhagyom ezt a várost.

0: Ennyi.
1: Vér és virághab. Tandori Dezső hangjátékát hallották. Szereplők.
2: Felettem hát, hogy megkörült magányban él a csillag, s szomszédjához mogorva, hogy a világok csak a zokogásban társak a térben.
1: Vér és virághab. Tandori Dezső hangjátékát hallották.
2: Tán az égnek forma miénk, ott élünk, más létekbe fonva, s fölnéznek este ránk.
1: Tandori Dezső hangjátékát.
2: Talán gyakorta dicsérnek minket költőik, s fohászok szállnak felénk. Tán ismeretlen átkok célpontja vagyunk, melyek sose fognak. Szomszédai egy istennek, akit szintünkön vélnek, míg árván zokognak.
1: Vér és virághab. Tandori Dezső hangjátékát.
2: Kiben hisznek, s kiből kijózanodnak, s kép mása annak. Ha lámpásaik őt kutatják, s tűnő, hatástalan fényük szórakozott arcunkon átsuhan.
1: Vér és virághab. Tandori Dezső hangjátékát hallották. Szereplők. Anarchist arisztokrat Végvári Tamás. Topó Dazaré, Ivánka Csaba. Mauri, Hegedűs D. Géza. Morni, Vajda László. Julien Renál, Vallai Péter. Saint-Mondain, László Zsolt. Sárlen, Csomós Mari. Gigi Harrison, Takács Katalin. Krizett, Söptei Andrea. A hangfelvételt Kosárszky Péter és Magsai Helga készítette. Zenéjét összeállította Molnár András. A rendező munkatársa Messzéna Marian. Dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Pap Zoltán.
3: A felvétel 1995-ben készült, és legutóbb 2004. november 6-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: Részlet a Révai Nagy Lexikonból. Mucius Cévola Krisztus előtt 507-ben, amikor Porséna etrusz király Rómát ostromolta, hazájának megmentése végett az ellenséges táborba hatolt, és merényletet akart elkövetni, de a király helyett tévedésből írnokát ölte meg. Porséna fenyegetésére jobb kezét tűzbe tette, és arcrándulás nélkül süttette, míg nem a király e rettenthetetlen bátorságáért szabadon bocsátotta. Szavaitól pedig, hogy 300 római ifjú esküdött össze élete ellen, Róma alól elvonult. Múciuszt ezóta nevezték jobb karja elvesztése miatt Scévolának, Balognak. Szigorúan becsületes élete csúnyán végződött, mert a Marius és Sulla közt kitört polgárháború alatt 82-ben az ifjabb Marius parancsára megölték.
1: Jó napot kívánok! Mai vendégünk Caius Mucius Cévola parancsnok, a Római Köztársaság Hadirokkant Szövetségének elnöke, tartalékos prokonzul, a Tölgylomb és a Senatus Populus Quae Romanus zászlaja első fokozatának kitüntetettje, nemzeti hős. Bevallom önöknek, nem túlságosan kedvelem a katonaemberekkel és nemzeti hősökkel való beszélgetést, de Cévola esetét emberileg érdekesnek találtam. Utóvégre emlékezetünket gyerekkorunk óta nyomasztja ennek az embernek a képe, aki a Porséna elleni merénylet meghiúsulása után olyan sztoikusan tudta megbüntetni, égő parázstartóra tenni az őt eláruló kezet. Be kell vallanom, hogy mindig izgatta fantáziámat, talán beteges vonzásával, melyet valamennyiünkre, a tőle gyökeresen különbözőkre gyakorol. Úgy értem, én még az ujjamat sem merném a tűzbe tartani, s végeredményben iszonyodom az öncsonkítástól. Szeretném megérteni. Szeretnék ennek a tőlem olyan különböző személyiségnek a lelkébe látni. De már be is lép Cévola parancsnok. Puritán tógát visel, melyen páncélink sejlik át. Övére vékony pengelyű tör csatolt. Megégetett jobb kezét bőrből készült karvédőféle helyettesíti, mely veretes kesztyűben, amolyan bokszerfélében végződik. Jó napot, Cévola parancsnok!
2: Ave! Morituri te salutant!
1: Morituri?
2: Ez egy formula. Egy nemes szívű, dicső osztagjelszav, amelyet vezetni számomra megtiszteltetés. Olyan férfiakból áll, akik megszokták, hogy elsőnek a szívüket vessék át az akadály túlsó oldalára, akik az ifjúság és a halál leheletét árasztják, akik megismerték a vér kesernyés szagát, akik fülében muzsikaként cseng a kardok csattogása.
1: Értem, egy komandó.
2: Nem tudom maguk, hogy nevezik. A tagjai éberen őrködő polgárok. A hazahívására mindenkor felpattanni kész honfiak. Férfiak, akik úgy kínálkoznak fel a döfésre emelt kardnak, mint egy szép nő csókjának.
1: Reguláris alakulat.
2: Olyan polgárok alakulata, akik már is fegyverben vannak, mihelyt hívja őket a haza. Miben állhatok még szolgálatára?
1: Szeretném megérteni. Mikor ön elhatározta, hogy elmegy és megöli Porsennát, tagja volt a Római Köztársaság valamely reguláris alakulatának, parancsra cselekedett, vagy saját kezdeményezésére?
2: Vannak pillanatok, amikor egyedül kell meghallani a veszélyben lévő hazahívó szavát. Amikor az állam gyenge kezekben van, és kevés az erély, ilyenkor az életerő hordozói veszik kezükbe a kezdeményezést. Nem. Ha tudni akarja, senki nem utasított semmire. A legfelsőbb parancsnokság úriemberek módjára akart háborúzni, csak hogy a háborút nem a gyengéknek találták ki, az a virtusos férfiak dolga. Így aztán cselekedtem, megmozdultam, jöttem, láttam.
1: Nem győzött.
2: Ez hogy érti?
1: Úgy értem, behatolt az etruszk táborba, hogy megölje Porsennát, és ez nem sikerült. Megölte viszont a kíséret egyik tagját, egy tisztet, tévedésből.
2: Se baj, egyel kevesebb.
1: Én azt mondom, hogy nagy baj. Hiszen utóbb ön is elhatározta, hogy megbünteti magát.
2: Gesztus volt, csupán egy gesztus, hogy megmutassam azoknak a koszos lukomónoknak, milyen fából faragták a rómaiakat a világi fiúságát.
1: Ön úgy mondja a lukomont, mint egy sértést. Ha nem tévedek, ez a nagy etruszk elektorok címe volt, öröklött méltóság.
2: Ne játszon a szavakkal, koszos degenerált lukomónok voltak mindegy szálig. Gyenge bábok, puhányok népe, aranyban dúskáló plutokratáké, akik csak sírjaikra gondoltak és elfojtották egy életteret kereső ifjú név születendő tetvágyát.
1: De ősi civilizációval rendelkező nagy kultúrájú, kifinomult nép volt.
2: Kultúra? ezt nevetnem kell. Mikor a kultúra szót hallom, kardot rántok. Mozsikáltak, táncoltak, csevegtek és szamárságokat írtak. Egy képtelen nyelven. Maga talán ért valamit abból, amit írtak?
1: Nem, én semmit sem értek belőle. De ez azért van, mert önök rómaiak. Elpusztították a civilizációjukat. Megsemmisítettek mindent, ami hitelesen vallott volna róla. És ránk csak sírokat és olvashatatlan feliratokat hagyta.
2: Humbug! Nyilván maga se egy koszos etruszk. Ázsiai faj. Nem ismerték a latin betűket, bitorlók.
1: De már annyi ideje ott voltak, mikor önök megérkeztek, és önök is kívülről jöttek. Kis-Ázsiából. És az csak nem állítja, hogy Éneás szépen viselkedett a rutuluszokkal.
2: Ezek a demoplutokrata etruszk kultúr szemét érvei. Szemiták voltak, mi pedig a világ jövője voltunk. Isteni küldetéstől vezérelve érkeztünk Itáliába. Ide a világgal! Nem jutott időnk régészkedni. A századaink meg voltak számlálva. A történelem igazságot szolgáltat. A hervadhatatlan akarat, amellyel férfiasan elragadtuk a szabin nőket, kedvező előjel volt. Utánuk kellett, hogy következzenek az umberek, picének, alszkuszok, valszkuszok, szamniták. Ez alsóbrendű fajok, melyek készek voltak meghallgatni egy új civilizáció igéjét. Romulus ekéje...
1: És Rémuszé.
2: Hogyan, hogyan?
1: Mondom, Romulus és Rémus ekéje.
2: Nem a gyengék csinálják a történelmet. Romulus ekéje szántotta a barázdát, Koklitész kardja védte meg. A birodalom útja ki volt jelölve. Már csak az etruszkok voltak hátra. Ha szabad kezet adunk nekik, koszos szemét a üzérkedéseikkel és rohadt dekadens kultúrájukkal megfertőzték volna halhatatlan Róma ifjú és erős légióit. Meg kellett őket állítani, el kellett őket pusztítani. Én a haza mindenek felett való érdekében cselekedtem. Nem öltem meg Porsennát, ez igaz, de gesztusommal félelmet keltettem benne. Rea Szilvia vérére esküszöm, addig nem látta még, hogyan bírja egy római a tüzet. Az a koszos lukomón csak állt és bámult, míg én a kezemet sütöttem, és ezt mondogattam magamban. A láng szép, a láng szép.
1: Fájt?
2: Micsoda?
1: A keze. A láng a kezén.
2: Humbug. A fiaimra gondoltam, akik Rómában vártak remegő orcimpákkal, harcra vágyva. Azt a lángot éreztem, amely rendületlenül égett a szívemben. És nem azt, amelyek kartforgatáshoz szokott, s most mártíromságra rendelt kézen beteljesítette az áldozatot.
1: Az biztos, hogy ön bátor ember, Szévola úr.
2: Parancsnok, kérem. Az biztos. Nyugodtan állíthatja. A bátorság a mesterségem.
1: És a vagyonbefektetés.
2: Mire céloz?
1: Úgy értem, hogy a köztársaság gesztusát méltánylandó bizonyára adományozott önnek valamit, mint az akkoriban szokásos volt. Mit tudom én, földet, néhány szeszterciuszt, illő nyugdíjat.
2: Csekéségeket, néhány száz hektár, melyet ügyetlen és tunya plebejusok műveltek, akiket megkorbácsoltathattam volna, ha bizonyos ocsmány agitátorok nem éppen akkor állnak elő a mocskos, nemzetellenes demagógiájukkal. Én
1: persze, aztán... persze, örülök, hogy megkaptam a dukát. Így helyes. Áldozatáért a köztársaságnak kártalanítania kellett. De mondja csak, mi történt volna, ha nem teszi a kezét a parázstartóra?
2: De oda tettem.
1: Igaz, és tisztelem is a bátorságát. De újra felteszem a kérdést. Ön behatolt az etruszk táborba. Kísérletet tett az ellenséges király meggyilkolására. Letartóztatták. Mi történt volna, ha nem tartja a kezét a tűzbe?
2: Hát erre mit mondjak? Nem ismerem én a koszos lukomónok törvényeit.
1: Jó, hát akkor én próbálom meg elmondani. Az egyezményes szokások értelmében átadták volna a fegyvereseknek, azonnali hatállyal. Már csak azért is, mert úgy tudom, áruhában lopózott be, vagyis nem római egyenruhát viselő harcosként fogták el, hanem mint kémet.
2: Hát hogy merészeli a kém szóval beszennyezni egy merész római hőstettét, aki a beszélynek fittyet hányva saját húsával és vérével szolgálta a latin terjeszkedés ügyét? Figyelmeztetem, hogy el fogom küldeni párban segédeimet. Figyelmeztetem, hogy a Római Köztársaság harcosainak bajtási szövetsége nem fogja annyiban hagyni ezt a piszkos gyanúsítást, mely a szent haza becsületére tör. Figyelmeztetem, hogy váratlan látogatókat kaphat, hogy esetleg felkeresi néhány tucat forró vérű és oldhatatlan merészségű ifjú, aki kész a maga piszkos filoetruszk hátán széttörni veszőnyalábját, a rómaiság jelképét, fegyverét és kordában tartóját.
1: Ne izgassa fel magát, parancsnok úr. Csak azt akartam mondani, hogy ön azért hatol be az ellenséges táborba, hogy egy konfliktus gyilkossággal oldjon meg.
2: Politikai gyilkossággal, olyan politikai gyilkossággal, amelyért én egymagam vállalom a felelősséget.
1: Jó, jó. Belépett az ellenséges tábor területére, megszegvén a nemzetközi egyezményeket. Foglyul ejtették, és a háború törvényének vetették volna alá, ha nem jut eszébe ez a ragyogó ötlet a kezével. El kell ismernie, hogy egy kéz cserébe az életért. Előnyös üzlet, nem gondolja?
2: Most meg a hadirokkant győzelmet próbálja besározni.
1: Legfőjebb a hadirokkant vereséget, parancsnok úr. Legyünk őszinték. Ön kudarcot vallott, csodával határos módon maradt életben, megúszta másodfokú égési sebekkel is.
2: A kezem, a kezemet adtam áldozati ajándékul a hazának.
1: Ezt mondják a tankönyvek, Scévola parancsnok úr. És a tankönyvet önök, rómaiak írták. De az orvosi szakkönyvekben azt olvasom, hogy az ember nem bírja ki, nem állja végig, míg a keze szénné ég. Már előbb meghal infarktusban. Bocsásson meg a bizalmatlanságomért, de nem láttam, mi maradt a kezéből. Levenni a kesztyűjét?
2: Árulás, kaszas, filoetruszk és kriptoszemita árulás. Még soha senki nem kételkedett egy hű szavában.
1: Épp ez a baj.
2: Mit mond?
1: Boldogtalan az a nép, amelynek hősökre van szüksége. Látja, Scévola parancsnok, engem sokkal inkább meghatott Porszenna patetikus lelki nagysága. Egy szelíd, háborús vállalkozásokhoz nem szokott, a művészeteknek és a kultúrának élő nép királya egyszer csak maga előtt lát egy embert, aki őt meg akarja ölni. Aki mosolyjal az ajkán, a tűzbe tartja a kezét. Szinte látom a jelenetet. A feldúlt sápat öreg király.
2: Nagyjába.
1: Olyan ember, aki soha nem akarná megégetni senki kezét. Döbbenten, rémülten áll egy új etika, egy hihetetlen életszemlélet megnyilatkozásával szemben. Bizonyára odarohant önhöz, és azt mondta, hagyj abba, kérem, ne beszéljünk többet az egészről, menjen haza, ne csináljunk belőle drámát.
2: Nagyjába, aki iszonyodott a vértől és az éget hús szagától.
1: Meg tudom érteni. Na, így aztán hazaküldte. Legyünk őszinték, Scévola parancsnok, mint férfi a férfival. Mennyi időbe telt, míg meggyógyult a keze?
2: 3 hétbe, kenőcsökkel, de sérült maradtam, többé nem művelhettem volna a földet. Még
1: korábban talán művelte?
2: Nem tudtam többé kardot ragadni.
1: De hisz ön tőrrel harcolt.
2: De hát mit akar tőlem? Lerombolni egy hős képét?
1: Nem, csak összeállítani egy emberét. Magamnak tartoztam vele, az elemi iskolás éveimnek, és az eljövendő gyerekeknek.
2: Az iskola, az iskola. Róma akkor bukott meg, amikor már túl sok volt az iskola. Az igazi iskola, a roham pillanata. Tőr a fogak közt, panítja a kézben. Iskola, tudni a szívünket átvetni az akadály túlsó oldalára. Énekelni a halál torkában, egy ütemre dobogni a fecskefarkú légiózászócskával, mely Róma halhatatlan dombjai fölött leng!
1: Ennyi elég is, Scévola úr. Köszönöm a beszélgetést.
0: Elhangzott Köszönöm a beszélgetést. Umberto Eco valószínűleg hiteles riportja Mulcius Scévolával. A műsorban közreműködött Fülöp Zsigmond és Balázs Péter, zenei szerkesztő Palásti Pál. Rádióra alkalmazta Kis Irén. Szerkesztette László György, rendezte Szász Péter. A felvétel 1978-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Jó estét kívánok, Sipos Júlia vagyok. Akik régóta hallgatnak, tudják, hogy mindig is a tudomány és a művészet közelisége vagy távolisága foglalkoztatott. Íme, hát megleltem írómat. Umberto Eco Gyufa levelek című kötetéből hallanak három írást, Fülöp Márta pszichológus kutatóval elmélkedünk majd a hallottakról. Ma este először azt a kérdést teszi fel Eco, hogy hogyan készüljünk derűsen a halálra.
1: Nem biztos, hogy eredeti gondolat, de szerintem az emberiség egyik legnagyobb problémája a meghalás. Leginkább nyilván a hitteleneket foglalkoztatja. Mire véljük a síron túl ránk váró semmit? De a statisztikák azt mutatják, hogy a kérdés rengeteg olyan hívőt is zavarba ejt, aki úgy véli, hogy van ugyan élet a halál után, de azért a halál előtti élet is van annyira kellemes, hogy rossz legyen elbúcsúzni tőle. S akinek azért hővágya ugyanaz angyalok karához csatlakozhatni, de ezt a csatlakozást minél tovább halogatná. Alkalmasint tehát az a kérdés, hogy mit is tesz az ember halálra szántsága, vagy legalábbis annak elismerése, hogy minden ember halandó. A válasz egyszerűnek látszik, amíg Szókrátészre vonatkoztatjuk, de mindjárt bonyolultabbá válik, ha rólunk van szó. A legnehezebb dolgunk pedig akkor lesz, amikor rádöbbenünk, hogy egy pillanatig még vagyunk, és egy pillanattal később már nem leszünk soha többé. Egy Gonterrel tanítványom, bizonyos Kritón, azt kérdezte nemrég: Mester, miként készülhetünk fel jól a halálra? Azt feleltem: a halálra csak is egyféleképpen készülhetünk fel, mégpedig úgy, hogy belátjuk, mindenki más hülye. Kritón elcsodálkozott, mire én a következő magyarázatot adtam. Ide hallgass, mondtam neki. Hát hogyan készülj fel úgy a halálra, még ha hívő vagy is, hogy közben arra gondolsz, te meghalsz, de a diszkokban kívánatosnál kívánatosabb lányok és fiúk múlatják szertelen tánccal az idejüket. A fényes elmélyű tudósok a mindenség végső titkait feszegetik, a megvesztegethetetlen államférfiakat, társadalmat jobbítják, az újságok és a televíziós állomások fontosabbnál fontosabb híreket közölnek. A felelősebbnél felelősebb vállalkozók minden erejükkel azon vannak, hogy a termékeik ne károsítsák a környezetet, s a természetet ismét kristálytisztán csobogó csermelyek, erdős lankák, jótékony ózonréteg óvta tiszta égbolt, és lágy esőket permetező puha fellegek alkossák. Elviselhetetlen volna arra gondolnod, hogy ilyen csodálatos dolgok történnek, miközben te búcsút intesz a világnak. De tételezzük fel, hogy mire elérkezni érzed a búcsú pillanatát, te sziklaszilárd meggyőződéssel vallod, hogy a világ mind az 5 milliárd lakosával csupa hülyéből áll. Hogy a diszkóban hülyék táncolnak, hülyék a tudósok, akik azt hiszik megfejtették a mindenség titkait, hülyék a minden bajunkra varázsszert kínáló politikusok, hülyék az újságokat ízetlen buta pletykákkal megtöltő firkászok, hülyék a bolygónkat tönkretevő öngyilkos gyárosok. Úgy, ahogy boldogan, megkönnyebbülten, örömmel hagynád itt ezt a hülyékkel teli világot. Mesterem, kérdezte Kritón, és mikor kezdjek el így gondolkozni? Ne túl hamar, feleltem. Mert aki 20 vagy 30 éves korában véli úgy, hogy a többiek mind hülyék, az hülye, és sosem lesz belőle bölcs. Kezdetben igenis képzeljük azt, hogy a többiek jobbak nálunk, és csak lassanként fejlődjünk, 40 felé fogjon el az első kételj. A felülvizsgálatot 50 és 60 közt kezdjük, és 100-hoz közeledve hasson át a bizonyosság. De a végső elszámolást még akkor is halogassuk, egészen a legutolsó pillanatig, amikor megkapjuk a behívót. Ahhoz, hogy belássuk, a körülöttünk lévők, mint az 5 milliárdan hülyék, kifinomult és ravasz munkára van szükség, ész és kitartás kell hozzá, ne kapkodjunk, szép, lassan, de biztosan jussunk el a derűs meghalásig. De még előző nap is gondoljuk azt, hogy van egy valaki, akit szeretünk és csodálunk, és aki nem hülye. Érteni kell a módját, hogy csak is a megfelelő pillanatban, egy perccel se előbb ismerjük fel, hogy ő is hülye, úgy bizony. És csak ekkor halhatunk meg. az igazi hozzáértő tehát módszeresen tanulmányozza az egyetemes gondolkodást, fürkészi a divatokat, napi megfigyelés alá veti a tömegkommunikációs eszközöket, a magabiztos művészek kijelentéseit, a gátlástalan politikusok szentenciáit, az apokaliptikus kritikusok szillogizmusait, a karizmatikus hősök aforizmáit, az elméleteket, az indítványokat, a felhívásokat, a képzeteket, a jelenéseket. És akkor, de csak is akkor, legvégül döbbenhet rá, hogy mindenki hülye, jöhet a halál. Ezt a megrendítő felfedezést csak a legutolsó pillanatban teheted, egészen addig viszont azzal áltatod magad csökönyösen, hogy valaki csak mond valami értelmeset, hogy ez és ez a könyv csak jobb, mint a többi, hogy az és az a népvezér mégiscsak a közjót akarja. Természetes emberi fajunkra nagyon is jellemző, hogy így vonakodunk elismerni a többi ember kivétel nélkül, mint hülye. Miért éri meg akkor élni? De amikor legvégül rájössz, akkor megérted, miért éri meg, sőt, miért nagyszerű dolog meghalni. Így szólott ekkor Kritón. Mesterem, nem szeretnék elhamarkodottan ítélni, de élek a gyanúperrel, hogy ön hülye. Na látod, mondtam én neki, már is jó úton jársz.

0: A stúdióban tehát Fülöp Márta, pszichológus.
1: A halál az általában arról szól, hogy elszakadunk mindazoktól, akikkel együtt éltünk, akiket szeretünk, akiket ismerünk. És az elszakadás az mindig egy fájdalmas dolog. És néha van, hogy az ember meg akarja könnyíteni magának az elszakadást, és ezt a fájdalmat meg akarja spórolni. És hát hogy tudunk könnyen elszakadni valakitől, hogyha nem becsüljük, hogyha úgy gondoljuk, hogy nincs is értelme vele kapcsolatban lenni, ha nincs is benne semmi szeretetre méltó. Akkor mi a baj azzal, hogy elveszítjük? Tehát ebben az értelemben néha az emberben működik egy ilyen mechanizmus, hogy inkább leértékeli a dolgokat annak érdekében, hogy ne érezze át azt a fájdalmat, amit az elveszítésük jelent.
0: Egyébként én idős embereknél megfigyeltem, hogy valóban kicsit távolodnak az élettől, tehát elkezdik az élet dolgait valamiféle távolságtartással figyelni, amit első rálátásban mi bölcsességnek gondolunk, és valószínűleg az is. De aztán eljön a pillanat, amikor szó szerint hallottam ezt a mondatot, hogy őt ez a világ már nem érdekli. Aha.
1: Hát ez is nagyon érdekes, mert ez is egyfajta elszakadás. Nagyon sokáig kapaszkodunk a világba, kapaszkodunk az emberekbe, kapaszkodunk a céljainkba, kapaszkodunk a meg nem valósult vágyainkba, és ez a kapaszkodás, ez ott tart minket, kapcsolatban tart minket. És hogy vannak pillanatok, amikor elengedjük, mint ahogy a megkapaszkodó kezünket kiengedjük ebben az értelemben, és el tudunk szakadni, vagy le tudunk válni. Na most nyilván az öregkor az egy érdekes folyamat. Erik Erikson azt mondja, hogy az öregkor az integritás kontra kétségbeesés krízise, fejlődési krízise. A krízis nem abban az értelemben krízis Eriksonnál, hogy szükségszerűen valami szörnyű dolog történik, hanem sokkal inkább, mint egy kérdés, egy fejlődési kérdés fogalmazódik meg. És ő azt mondja, hogy ha az életünk során nagyjából meg tudtuk valósítani azt, amit szerettünk volna, nagyjából úgy alakultak a kapcsolataink, nagyjából úgy alakultak a munkahelyi körülményeink, nagyjából megvalósítottuk azokat a vágyakat, amiket megfogalmaztunk magunknak fiatalkorunkban, meg életünk közepén, akkor ez egy integritáshoz vezet, és az ember bizonyos értelemben derűsen tud szembenézni a halállal, mert nem érzi azt, hogy mi mindent meg kellett volna tennem, és mindezeket nem tettem meg, és hát, hogy ez szörnyű, hogy nekem akkor most itt meg kell halnom, és nincs ezen már mit javítani, vagy korrigálni. Na most nyilvánvaló, ha ezt éli át, tehát ezt a fajta kielégületlenség érzést, hogy itt állok sok-sok megvalósulatlan vágyal, és ezeket már nincs módom megvalósítani, mert túl kevés az idő, vagy már beteg vagyok, vagy már nincs elég energiám, akkor jön a kétségbeesés. És azt mondja Erikson, hogy ha az integritás felé hajlunk, ugye akkor, ahogy említettem, könnyebben tudunk szembenézni a halállal. Ha a kétségbeesés felé hajlunk, akkor egyfelől ugye megtörtént, hogy valaki öngyilkos lesz, mint ahogy öregkorban ugye nagyon magas az öngyilkosságok száma, tehát tudatosan és akaratlagosan elszakítja magát az ember, vagy pedig nagy erőkkel kapaszkodik az életbe, tehát a halál gondolata nagyon erősen kétségbe ejti.
0: Azt szokták mondani nálunk, hogy Magyarországon, vagy a mi kultúránkban, ha tágítjuk a kört, nehezen nézünk szembe a halállal, és egyáltalán ez a témakör tabu. Persze nem teljesen tabu, de hogyha beszélünk róla, akkor is a tudományban főképpen valamiféle pátoszt tapad hozzá.
1: Nagyon keveseknek adatik meg szerintem az, hogy úgy öregedjenek meg, hogy az életükkel nagyjából és kielégítően elégedettek legyenek. Szerintem ez az egyik dolog. A másik az, hogy azért szerencsére nagyon sok ember idős korában hal meg, és ebben az életkorban azért nagyon sokan betegek. És azért a betegség az sok tekintetben átalakítja az ember világszemléletét, és különösen, hogyha fájdalmai vannak, különösen, hogyha a mindennapi élete erősen megnehezített, akkor ugye viszonylag kevés az az ember, aki ennek ellenére derűsen tud létezni, vagy bizonyos értelemben derűsen és nem kívánva elfogadja a halált.

biológia jelképi értékét illeti, legalább akkora fordulatot hozott az emberi nem evolúciós folyamatába, amekkorát az első kovakő eszközök feltalálása jelentett, és a nyomában felsejlő lehetőségek nem csak a hívőket foglalkoztatják, hanem mindenkit, aki eltöprengett már az életnek, az embernek, a tudomány határainak a miben létén. Eszemben sincs ilyen nagyszabású kérdéseket egyetlen gyufalevél keretein belül elintézni. De meglep, a vita hova tovább szifibe illő tónusa. Mintha bizony a klónozás egy-egy individuum abszolút hasonmásának az előállításával volna egyenlő. Minek okáért, ha Berlusconit klónoznák, akkor a vele kapcsolatos összeférhetetlenségi probléma is megkettőződne. Ha pedig Prodit, akkor egyszerre két miniszterelnökünk akarna csatlakozni Európához, és ezzel dupla fejvakarást okoznának a Bundesbanknak is. A technika új, de az ember klónozás csak ugyanazt próbálná ki ismét, amivel annak idején a nácik próbálkoztak. Hogyan lehet okos keresztezések útján csak is magas szőke egészséges embereket és belülük aféle übermensch hadsereget előállítani? Az ötlet szépséghibájára azóta már rávilágítottak a tudósok. Egy csupa azonos génállományú übermenschből álló közösségen egyetlen vírus en bloc kifogna. Akkor már jobban jó ideje és számos szervezetben bevált régi módszer. Védj genetikailag különböző embereket, neveld őket vasszigorral, kapjanak hozzá egy kiadós agymosást, és mindegyformák lesznek. Mit is eredményez, ha valakit klónoznak? Tegyük fel, hogy egy őrült doktor az emberi nem díszpéldányát látja bennem. Doktornak doktor, de ne feledjük, hogy őrült, és klónozáson mellett dönt. Kiveszi egy szomatikus sejtemet, elvégzi mindazt, amit el kell végeznie, és 9 hónap múltán megszületik valaki, aki ugyanazt a génállományt örökölte, mint én. Fogadjuk el, hogy ugyanolyan színű szeme és haja lenne, mint nekem, ugyanilyen hajlamos lenne a hízásra és bizonyos betegségekre, hozzám hasonlóan ő is humán irányban érdeklődne, és így tovább. 6 hónaposan, leopárd bőrön hasalva, ez a második Umberto aligha nem nagyon hasonlítana rám, amit egy fénykép tanúsága szerint ugyanezt teszem 1932-ben. Ettől kezdve viszont más irányt vennének a dolgok. Engem egy konkrét kispolgári kötődésű emberpár nevelt fel a 30-as, 40-es évek során egy olasz kisvárosban. Ilyen és ilyen rokonoktól, barátoktól és ismerősöktől hallottam, amit hallottam. Ettem, amit háborús időkben enni lehetett, a mostaninál kevésbé szennyezett levegőt szívtam ugyan, de már gyerekkorban megtapasztaltam, miért egy bombázás, katolikus hitben és fasiszta Olaszországban nevelkedtem. 20 évesen láttam először televíziót, és így tovább, és így tovább. Második Umberto meg esetleg egy középnyugati protestáns családi farmon, vagy jeruzsálemi ortodox zsidóként nő fel. Más teszik, más olvas, más zenét hallgat, néz televíziót, vagy nem néz, ha pedig ágynak esik, más vegyi anyagokkal kezelik, mint amilyenekkel az én kanyarómat, vagy mumszomat gyógyították meg annak idején. Mivé lesz az én mostani koromban? Senki sem tudhatja. De biztos, hogy valami egészen mássá, mint ami én vagyok. Lehet, hogy bíborossá, matematikussá talán nem, de ügyvéddé talán igen. Bár lehet drogos, szingapúri kosmatulajdonos, újfasiszta pártvezér, vagy a világ legnagyobb bélyeg szakértője is. És mi lett volna, ha az egyéves kis Hitlerben Buddha reinkarnációjára ismernek rá tibeti szerzetesek, Lhaszába viszik, és ott nevelik fel? Akkor is Hitlerré vált volna? A klónozás körüli tudományos fantasztikus csűrés csavarást valami együgyűen materialista determinizmus lengi be, amely szerint az ember sorsa csak is az örökölt génállománytól függ. Mintha mit sem számítana a nevelés, a környezet, a véletlenek alakulása, a táplálkozás, a testi aktivitás, a szülői pacsipuszi, az, hogy ezek a szülők fiatalon vagy öregen haltak-e meg, hogy részegesek voltak-e, vagy abstinensek, elváltak-e, vagy hűségesen kitartottak egymás mellett. Emberi lényeket klónozni csak is nagyon rossz beruházás lehet. Ki az a nagy ember, aki szívesen kockáztatná, hogy karikatúraként él tovább? Szóval mégiscsak tanácsosabb a régi módszerrel gyereket csinálni. Meg aztán, ha igaz volna, hogy egyetlen sejtben már is ott az egész sorsunk, miért volna

0: Szerintem ennek az egész klónozási őrületnek a lényege volt, hogy az ember egyszer is megismételhetetlen, és ez számunkra a legfontosabb, és ez okozta ezt az őrült pánikot a klónozásnál is, mert nem hiszem, hogy az emberiség nagy részének éppen ezek a technológiai, biokémiai folyamatok lennének nagyon sokkolóak. Sokkal inkább az a sokkoló, hogy hát akkor én, aki magamat olyan egyedinek érzem, belőlem lehet ugyanolyan?
1: Teljesen rátapintottál a lényegére ennek a félelemnek, ugyanis azt hiszem, hogy a klónozás kérdése az részben a szociális identitás kérdését veti fel, ki vagyok én, és az az én, akit én létrehoztam az életem során, az tényleg mennyire fenyegetett azáltal, hogy jelentkezik valaki, aki minimum ugyanúgy néz ki, mint én. Tehát ebben az értelemben akkor az én identitásom, az, amivé én létrehoztam magam, ez mondjuk elvész, a másik elvitathatja el tőlem. Milyen plusz feladatokat kell elvégeznem ahhoz, hogy megőrizzem magamat ebben az egyediségben. De hát amúgy egyébként én nagyon egyetértek minden mondatával Ekónak, amit ír, hogy valójában az, hogy valakinek a genetikai állománya teljesen azonos az enyémmel, ez messze menőleg, és nagyon hangsúlyozottan nem azt jelenti, hogy ugyanarról az emberről lesz szó, vagy ugyanarról az emberről van szó. Hiszen tényleg itt tekintetbe kell venni a családot, ahol az ugyanolyan ember, mint én felnövekszik, azt a történelmi kort, azt a kultúrát, azt az iskolát, azt a motivációs hátteret, amivel ez az illető rendelkezni fog, és ez létre fog hozni egy egészen más embert, lett légyen bár a szeme színe és a haja színe ugyanolyan lesz, mint az enyém. Tehát valójában ez nem, ebben az értelemben nem igazi félelem. Az individuumnak az értéke azért az nagyon erősen kötődik történelmi korszakokhoz, hát ugye a reneszánszal jelent meg ez az egyéniségnek és az egyedi identitásnak a becsülete a nyugati világban, és tulajdonképpen azért az a fajta autonóm, független én, amit mi annyira szeretünk és igyekszünk kialakítani önmagunkban és a gyerekeinkben is, ez azért persze erősen a nyugati kultúrához kötött. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy egy olyan kultúrában, ahol mondjuk jobban elviselik azt, hogyha az emberek egyformaságra törekszenek, sőt, jól érzik magukat az egyformaságban, azt hiszem, hogy ott is valamiféle zavarodottságot teremthetne az, hogyha egyszerre bejönne a terembe öt ugyanúgy úgy kinéző ember, mint ahogy én kinézek. Nyilvánvalóan egy folyamat során kiderülne az, hogy ez az öt ember egészen más amúgy, de az biztos, hogy a zavar fennállna. Ez olyan, mint hogyha megelevenedne a tükörképünk. Egyébként vannak ilyen történetek az amerikai fejlődésrektan tankönyvekben, hogy hármasikrek, akiket külön neveltek, és nem tudtak egymásról, és egypetélyű ikrek voltak. Egyszer csak az egyetemen szembe jött kettő egymással, és hát teljes döbbenettel vették tudomásul, hogy van belőlük még egy, és hát ez nyilván egyfajta pillanatnyi skizofrén élmény lehet, hogy létezik az, hogy én itt megyek, és ott jön velem szembe saját magam. Aztán ez a konkrét történet, ez úgy szól, hogy a két fiatalembert fényképezték az újságok, és erre jelentkezett egy harmadik, mert ráismert saját magára, ugye a két iker testvérében. Amit lehetett látni, az volt, hogy miközben nagyon hasonló ételízlésük volt, szinte egyformán néztek ki, hasonlóak voltak a gesztusaik, hasonlóképpen mosolyogtak, közben a világnézetük, ahogy a világról gondolkodtak, az erős eltéréseket mutatott. Tehát, hogy azért azon a szinten, ami tényleg az én identitásunknak kardinális része, milyennek látjuk a világot és a magunk helyét benne, az azért nagyon az egyéni sorsokban alakul, függetlenül attól, hogy mindenkinek göndör volt a haja, és azonos a szemeszíne.

0: A tudomány alapkérdése teljesen azonos a 3 éves gyerek kérdéseivel, amit Éko is feltesz. Miért?
1: Miért fánterem a banán? Mert ha a földön teremne, megenné a krokodil. Miért hívják a higanyt higanynak, és nem úgy, hogy urán? Mert akkor urán meg gipszjakabnak kellene hívni, és mindenki rajta röhögne. Miért csúszik a sítalba havon? Mert ha csak kaviáron csúszna, túl drága lenne a téli sport. Miért tudta Cézár a halála előtt még megkérdezni, te is, fiam Brutus? Mert a végzetes tördöfést nem Marcelino Menendez y Pelajo mérte rá. Miért írunk balról jobbra? Mert ha fordítva írnánk, akkor a mondatok a ponttal kezdődnének. Miért nem nősült meg Szent Pál? Mert ha minden utazás akkor még a feleségével is levelezett volna, az új szövetségnek nem volna se vége, se hossza. Miért nem égel azonnal a villanykörtében az izzó Wolfram szál? Mert ha azonnal elégne, nem lett volna értelme feltalálni. Miért van 5 ujjunk? Mert ha 6 volna, akkor a parancsolatok száma 12-re rúgna. Miért a legtökéletesebb lény Isten? Mert ha a legtökéletlenebb volna, nem Isten volna, hanem az unokatesom Gusti. Miért Skóciában találták fel a viszkit? Mert ha Japánban találták volna fel, szaké volna, és nem lehetne szódával inni. Miért olyan nagy a tenger? Mert fura volna azt a rengeteg halat a Mont Blanc tetejére rakni. Miért 9 kis Ferenc? Mert ha 33 volna, nem kis Ferenc volna, hanem szabadkőműves nagymester. Miért van fölül a pohár szája, és alul az alja? Mert ha fordítva volna, tönkre mennének az eszpresszók. Miért van az, hogy anya csak egy van? Mert ha néha 2 volna, a nőgyógyászok nem tudnák, mit élők legyenek. Miért van az, hogy Allah az Isten és Mohamed az ő prófétája? Mert a Rusdi ügy óta ne szólj szám, nem fáj fejem. Miért van az, hogy a körmünk nő, a fogunk viszont nem? Mert ha az is nőne, az ideges ember azt is lerágná. Miért van lent a fenekünk és fent a fejünk? Mert fordított esetben nagyon nehéz volna fürdőszobát tervezni. Miért született Napóleon Korzika szigetén? Csak. Miért befelé és nem kifelé hajlik a lábunk? Mert az repülőn kényszer leszálláskor nagyon veszélyes volna. Miért indult Kolumbusz nyugatnak? Mert ha keletnek indul, Nápolyt fedezte volna fel. Miért van köröm az ujjunkon? Mert ha pupilla volna rajta, nem az ujjunk volna, hanem a szemünk. Miért lobog a tűz? Mert ha csorogna, víz volna. Miért van farka a kutyának? Mert különben a péniszét kéne csóválni a örömében. Miért nincs világos, amikor sötét van? Mert sötét van. Miért különbözik az aspirin tabletta az iguánától? Tessék csak elképzelni, mi lenne, ha nem így volna. Miért múlik a kutya a gazdája sírján? Mert ott nincs fa, hogy a tövébe pisilhessen, és 3 nap után kipukkal a hólyagja. Miért ma neked, holnap nekem? Rossz a kérdés, már ma is. Miért van pehelyből a legfinomabb párna? Mert ha nem abból volna, a legfinomabb madarak gyapjúból volnának. Miért van észak fent, dél pedig lent? Mert kelet különben balra volna. Miért van a szirénnek halfarka? Mert ha lába volna, a szomszédnéni volna. Miért 180 fokot tesz ki a 3 szög szögeinek összege? Rossz a kérdés. Nem tesz ki, kiteszik.

0: Egyszer találkoztam egy svéd kolléganőmmel, aki azt mesélte, hogy az ő egyetemük rektora az spenót kutató. És akkor ezen nagyot nevetett az egész asztaltársaság, mert hát ez olyan nevetségesen hangzik, hogy valaki mit kutat a spenóton, meg hogy spenót kutató, de valójában ide tartozik az ECHO kérdései közé. Tényleg, hát mit tartalmaz a spenót, mi az, ami ebben táplálja az embert, mi az, ami esetleg károkat okoz, milyen elemekből áll, szóval sok-sok tudományos kérdés, de amikor ezt így tesszük fel, hogy spenót, így állítjuk, hogy spenót kutató, akkor valóban mindannyian az asztal alá nevetjük magunkat.
1: Bármit lehet őrült bonyolultan és hosszasan és elemeire bontva vizsgálgatni, de ugyanakkor végsőkig leegyszerűsített válaszokat is adni rá, nem?
0: Egy kérdésre nagyon különböző szintű válaszokat adhatunk, ugye? Tehát adhatunk egy kérdés biológiai szintű választ, kémiai szintű választ, de adhatunk rá pszichológiai szintű választ, adhatunk rá szociológiai szintű választ, adhatunk rá kulturális szintű választ, történelmi szintű választ, és tulajdonképpen nagyon nevetséges és paradox válaszokat adhatunk, hogyha azt a kérdést mondjuk egy másik szinten válaszoljuk meg, lett légyen az akár igaz is lehet. Aztán nagyon érdekes az okokozati viszonyoknak a felborítás, és ez a tudománynak komoly kérdése. Például vannak statisztikai módszerek, amelyek kimutatják, hogy két dolog összefügg egymással, és szorosan együtt jár. De azt nem tudják megmutatni, hogy melyik okozza a másikat. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy az okokozati viszony milyen. Tehát együtt járnak, de hogy az egyike az okozat és a másik az ok, vagy megfordítva, ezt nem tudjuk megmondani. Elgondolkodhatunk rajta, és akkor adhatunk egészen nevetséges okokozati összefüggésre alapuló választ is egy tudományos kérdésre, ha ezeket nagyon nevetségesen összekeverjük. Tehát, hogy ezek valóban komoly tudományos kérdések.
1: Van valamilyen számomra magának ennek az írásnak egészében véve azért egy ilyenfajta filozófiai tartalma is.
0: Hát igen, hogy nem lehet abszolutizálni a tudományt. Tehát, hogy az egy nagyon fontos törekvés szerintem az emberek, az emberiség részéről, hogy megértse, hogy a dolgok miért vannak, hogy hogyan funkcionálnak, hogy milyen hatással vannak a világra, minek mi a következménye. Ez azért is nagyon fontos, mert hogy az ember, ha nem érti a maga körött lévő világot, akkor elbizonytalanodik, vagy nagyobb szorongással bírhat. Tehát van egy igényünk arra, hogy ezt megmagyarázzunk. A tudósok professzionális magyarázók, megfelelő előtanulmányok és előképzettség segítségével próbálnak magyarázatokat adni, és aztán a világot valamiféle megnyugtató válaszok ellátni, de hát azt mindenki tudja, aki tudománnyal foglalkozik, hogy ezek a kérdések végtelenek. A komoly tudósok mindegyike fricskázza is a tudományt, pontosan azért, mert nap mint nap benne él abban, hogy miközben megválaszol egy kérdést, újabb kérdés vetődik fel, amire viszont még nincsen válasz.
1: Umberto Eco három esszéjét Péter Ferenctől hallották, utána Fülöp Márta pszichológussal beszélgettünk, Nino Rota kamarazenéjét Pap Márta válogatta. Nevükben is köszöni figyelmüket Sipos Júlia.
2: A hangfelvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2001. augusztus 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. Államalapításunk ünnepéről a Kossuth Rádió is megemlékezik. Az archívum kincseiből összeállított átmeneti műsorfolyamunkhoz illeszkedve több régi, de kiváló hangjátékkal és beszélgetéssel ünnepel a Kossuth Rádió. Ünnepi irodalmi összeállításunk reggel 8 órától délután 3 és 4 között, illetve este 7-kor jelentkeznek. Szent István udvarában című ismeretterjesztő műsorunk 11 óra után hallható. Délután 2 órától Várkonyi Benedek műsorából kiderül, hogyan volt ez a nap az új kenyér ünnepe is. Az 1990-es rendszerváltás egyik fontos kérdése az alkotmányozás volt. Este 6 és 7 óra között ide utazunk vissza. Hallgassa meg most, ha akkor még nem ért. Ma is sikerdarab az István a király. Több kiváló műsorunk foglalkozott vele már az ősbemutató idején is. Augusztus 20 színeváltozásairól beszélgetett 1984-ben Györfi Miklós, Boldizsár Miklós és Hanák Péter. Este 8 és 10 között hallgassa meg ezeket, miközben a kutyáját nyugtatgatja. És végül, este fél 11-től egy mai darabbal búcsúztatjuk az ünnepet, vége, vége, vége mindennek. Ez Maruszki Balázs hangjátékának a címe. játszódik augusztus 20-án Budapesten. Nincs ünnep Kossuth Rádió nélkül. Augusztus 20-án is hallgasson minket.
3: A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király, augusztus 20-án 20 óra 40 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Pontosan 18 óra van. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenék küszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában, vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyes és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. Új tulajdonosa van a Népszavának. A Liberty Press Kft. Átvette a lapot működtető 21. század média ZRT-t, hogy biztosítsa a szerkesztőség hosszú távú fennmaradását, közölte saját oldalán a Népszava. A lap vezérigazgatói posztját Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítója veszi át, a szerkesztőséget ideiglenes főszerkesztőként Horváth Gábor irányítja. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programba. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemencés látványsütés is várja a látogatókat. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A négynapos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 18 óra 4 perc.
2: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kettesben Pilinszky Jánossal Szilágyi János beszélget.
5: Érted, sokan rajonganak, tisztelnek, nagy költőnek tartanak joggal. Mások meg még a nevedet sem hallották. Szeretnéd, ha az utóbbiak száma csökkenne?
6: De őszintén szólva, engem már az is meglep, hogy ennyien olvasnak.
5: Miért lep meg? Tulajdonképpen az érdekel, ezt a kérdést azért tettem föl, hogy milyen hatásod van, milyen hatásod lehet egy költőnek 1978-ban, ez esetben Pilinszky Jánosnak. Milyen hatásod lehet, vagy van egyáltalán az olvasóra, szerinted?
6: Hát ez borzasztó nehéz kiszámítani, mert tulajdonképpen annak ellenére az ember kiad egy könyvet, vagy publikál, nem ismeri az olvasóit. Tehát az olvasó az végig absztrakció marad. Tulajdonképpen visszhangot csak a barátaitól kap, vagy mondjuk a kritikától. Én egyet mondhattok el, hogy igyekeztem organikusan írni. Talán egyetlen, amire hivatkozhattam, mint erényre, de ott se gondoltam én, hogy olvasókat toborozom, az, hogy nem csaltam. Tehát valami formában szinte lejjebb vettem a közlendőimet, szóval alább kezdtem a verset, és valahol lentebb fejeztem is be, mint amit általában gondolok, vagy...
5: És ez egy teljesen tudatos folyamat volt, szóval így akartál például egyes olvasó rétegekhez közelíteni?
6: Nem. Nem. Az az érzésem, hogy a vers miután, miközben írja már az ember, szóval maga a versírás nem kultúrfunkció. Tehát ott tulajdonképpen mindenről a versben meg kell feledkezni. Ott nem építhetem be se azt, amit előzőleg tudtam, se azt, amire az olvasmányaim, vagy a gondolatvilágom mondjuk képessé tenne. Van a versírásban egyfajta primitívség. Majdnem azt mondani, sőt, hát biztos vagyok benne, olyan, mint a fizikai munkás nagy erőfeszítése, vagy egy futói. Tehát tulajdonképpen az ember vesszőkkel, szavakkal bajlódik, és a szelleme lefokozódik. De ez a lefokozódás teret ad olyan fajta ösztönök vagy ihlet belépésének, amire ugyanakkor a teljes tudatban, tehát egy elengedett kellemes állapotban, mint ragyogó csevegő esetleg, nem lenne képes. Ilyen értelemben minden versben, és én azt hiszem, hogy minden költő érzi ezt, van valami ingyenes. És ez a legfontosabb számára. Valami, ami még őt is meglepi. Ami ingyenesen fut be a versbe, és...
5: Amit úgy is mondhatnák, hogy így potyán kap.
6: Hát, ha így
5: szóval, hogy ez igen. Számára is egy meglepetés?
6: Igen, igen. Számára is meglepetés. Nézd, én sokszor hasonlítottam a versírást a halász munkájához, vagy a halászathoz, vagy a vadászathoz, ha úgy akarod. Ami egy nagyon koncentrált figyelem, De a vad megjelenése az mégsem ennek a koncentrációnak az eredménye. Szóval csak azt kell tudni, hogy a vad megjelent.
5: Mert addig egy semmitevésnek látszik végül is a vadász munkája, igaz?
6: Igen. Annak látszik. Holott egy rop egyrészt lefokozódik, ugyanakkor mindenfele figyel, készenléti állapotban van. Ugye?
5: Értem. Itt mondtad, hogy a versírásnál szó a szavakat említetted itt. A te verseidben igazán nem lehet rátfogni, hogy nagyon színes szavakat, nagyon sok szót használsz. Te hogyan tanultál meg? Kitől tanultál meg magyarul? Az anyanyelvet kitől tanultad?
6: Igen. Hát én ezt többször megírtam. Én engemet anyám mellett, anyám nővére nevelt, ő volt a legtöbbet velünk, aki gyerekkorában szerencsétlenül járt, és egy nagyon-nagyon redukált nyelvet beszélt, talán szegényesebb nyelvet, mint a gyerekek. Én ma már ezt egy olyan fajta szegénységnek tartom, ami eleinte nem volt bennem tudatos, de később kénytelen voltam fölismerni. Ez az igény dolgozott bennem. Tudnék, azt a néhány szót viszont, amit mondott, azt rettenetes intenzitással mondta. Na most ez a fajta ökonómia, a szavaknak ez a fajta ökonómiája tulajdonképpen nagyon arisztokratikus is, ha akarod, mert gondoljunk Racine-ra. A szavak hihetetlen, ez olyan, mint a szavakkal úgy vagyok, és gondolom sokan, hogy tudom a szót, de még nem nyílik ki igazán. Beszélgetésbe használom. Ez olyan, mint egy igazságot tudni, és hirtelen aztán ráébredni. Mert hiszen rengeteg igazságot tanulunk meg életünk során, el is fogadjuk őket esetleg, de ráébredni. Na most tulajdonképpen az én szótáram aszerint szaporodik, hogy egy-egy szó olyan pozícióba kerül, hogy ami nálam borzasztóan fontos, hogy milyen pozícióba kerül egy szó, hogy hirtelen úgy nézem a régit, mint valami vadonatújat, ami sokkal frissebb és elsődlegesebb, mintha exotikumokat keresnék. Azt hiszem, egy francia költő szavával meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Ez egy roppant hosszú utazás.
5: Nagyon kevés verset publikáltál, erről ismert vagy. Mondhatom,
6: hát nem is olyan kevés.
5: Aztán volt egy korszakod a 70-es évek elején, amikor magadhoz képest legalábbis ontottad a verseket. Érdekelne, hogy mikor írsz, illetve miért nem írsz, ha nem írsz?
6: Igen. Jó kemény kérdéseid vannak. De hát az igazság az, hogy először Vas István mondta nekem, hogy érdekes, te akkor írod a legjobb dolgokat, ha sokáig hallgattál. Sőt, ő azt mondta, hogy a legrutinosabbakat. És akkor kezd elfogyni. Ennek pontos pszichológiai magyarázatát én nem tudom. Egy tény, hogy boldog az, aki úton van. De van másfajta fölfuttató erő is, amikor az ember sakmatba szorítja magát. Szóval mindazt, amit idáig tudott, azt kétségbe vonja, és akkor megkérdezi, és most mi lesz? Akkor kénytelen, bizonyos értelemben talán fölülmúlni önmagát. Amit egy más, teljesen más formán én úgy mondtam, hogy amíg a tudós egyre többet akar tudni, az író újra és újra semmit se akar tudni. Tudnélik, ez az az út, hogy újra elsődlegesen tudja kitapintani azt, amiről ír, tehát mondjuk a csecsemők szemével látni újra a világot, és ez az egyetlen módja, azt hiszem, hogy mindenfajta rutintól is megszabaduljon. Most valószínűleg a hallgatásaim ezért vannak. Én szigeteket írok, és közben van a tenger.
5: Közben ott a tenger.
6: Ott a tenger, igen.
5: Hát akkor most fordítjuk.
6: És az a legalábbis idáig nem várakoztam hiába, és mindig megjelent ez az új sziget, és talán ez a várakozás, vagy ami nem mesterséges, talán ez a várakozás tisztábban megmutatja, hogy tulajdonképpen, most ez paradoxonnak tűnik, és ellentmondásosnak, hogy az, amit sakmatba szorítottam magamban, az mit nélkülöz? Tehát, hogy milyen hiányok jelentkeznek benne, és mi az, amit ilyen hiányszerűen, tehát a hiánynak megfelelően tulajdonképpen már kerestem azokba az előző írásokba is, vagy periódusokban.
5: Csak mi volt annak az oka, hogy mondom, 70-71-ben egyszer csak többet kezdtél, amikor mondjuk ez a tenger nem volt egy tenger a sziget körül, csak egy olyan tenger szoros, szóval sűrűbben jelentek meg a verseit. Szóval ennek a váltásnak mi volt akkor az oka?
6: Nézd, ez egy lass, ennek külső oka azt hiszem nem volt, ennek belső oka volt. Valahogy zavarni kezdett minden, ami nyilvánvalóan művészet vagy antiművészet. És tulajdonképpen ezek nagyon rövid vallomások. Szondáztam önmagamat, szondáztam a tudatalattimat, szondáztam, hogy hol vagyok, és ezeket jegyeztem föl. Szóval ezek ilyen gyors jegyzetek, hogy tulajdonképpen hol is tartok.
5: Gyújtsán nyugodtan. Mennyit szívsz egyébként egy nap?
6: Hát sajnos olyan 30-at.
5: És mindig is ennyit dohányoztál, vagy?
6: Mindig. Hát kezdetben nem, aztán nagyon sokat, és akkor abba hagytam egy fél évig a dohányzást.
5: Magadtól, vagy valaki rászorított, egy orvos?
6: Nem, egyáltalán nem is gondoltam, mert akkoriban egyedül laktam, egyedül éltem, és a cigaretta volt az a barát, aki mindig ott volt velem, és egyáltalán nem gondoltam, hogy abba hagyom, és este lefeküdtem, és az volt az érzésem, hogy meg fogok halni rövidesen. És arra gondoltam, hogy úgy kell meghalnunk, ahogy megszülettünk. tehát szennyezetlenül. És akkor reggeltől kezdve nem dohányoztam. És nem dohányoztam egy fél évig. És tulajdonképpen meg tudtam volna állni, mert akkor már egyáltalán nem kívántam a cigarettát, de úgy látszik a szervezetemet nagyon, nagyon stigmatizált, átalakította az erős dohányzás, mert miután abba hagytam, állandóan szédültem. Könnyű, nagyon jól éreztem magamat, de szédültem. És egy fél év után gondoltam, most már elég erős vagyok, próbaképezzük egy cigarettát. Elszívtam egy cigarettát, és tovább szédültem. És bementem a szerkesztőségembe, és a titkárnőnek, aki szintén a dohányzás és nem dohányzás közt hányódott, elmeséltem. És erről azt mondta, na egyet. És akkor lement, és tizet elszívtam. És a szédülésem megszűnt, de együtt a megszűnt ezzel együtt az a frissesség is, ami kétségtelen, szóval a nem dohányzással jár.
5: Egyébként te ilyen fogadkozós vagy? Szóval vannak dolgaid, azt mondod, hogy ne, ezt nem csinálmezett vagy.
6: Nem. Ez is, tudod, szóval nem tudnék mondjuk egy egészségcentrikus életet élni. Szóval én szerintem, ha az, lehet, hogy egy nap abba hagyom az dohányzást, de az következménye lesz valaminek. Szóval, hogy egy belső fölismerésnek, vagy magatartásnak, vagy szóval tudnék, ha az ember ilyen fakír módon abba hagyja, akkor menthetetlenül a egészségcentrikusan él legalább egy-két évet, és ezt a luxust én nem tudom megengedni magamnak.
5: Hát akkor gyújtsd. Térjünk vissza az előző témánkra egy pillanatra. A versírásról volt szó, most viszont prózát írsz.
6: Igen.
5: Tudom.
6: Igen.
5: Miért?
6: Na, ez az a hiány, ami már dolgozott az utolsó verseimben. Tudnélék, a lírában, persze ma már a líra és a próza közt sokszor nagyon nehéz meghúzni a válaszvonalat, amit bizonyos értelemben nagyon sajnálok. Mert a regény az egyetlen igazi műfaj, egy kicsit talán a dráma is, aminek az anyaga az idő. Ez semmi egyéb művészet nem tudja kezelni, kézbe tartani, viszont a regénynek ez a fő motorja. Úgyhogy én sajnáltam azt, amikor a modern regény, a 20. századi regény a költészet fele kezdett közelíteni. A költészetben van valami angyali igény, hogy egy darabot csinálsz, ami tökéletes, és aztán úgy szemlélheted, mint egy tárgyat. De a nagy regény írók mondatról mondatra meg tudtak halni. És én ezt nagyon felnőtt dolognak érzem. És nagyon szép dolognak. Na most, akárhogy az idő eleme engem annék, hogy Proust értelemben akarnék erről eszélni, hiányzott. Tudod, a versekben az mindent meg tudsz csinálni. Az időt igazából nem tudod. Az egy látszólagos idő. Az olyan, mintha Beethoven szonátája 20 percig tart. Ez egy álidő, egy pseudoidő. Nem a műnek az ideje. A prózánál viszont az idő olyan gyönyörű mozdulatokra képes, és mindenfajta angelizmus nélkül, szóval mindenfajta narcisszizmus nélkül, ezekről akarok leszokni. Egyáltalán az, hogy én, ez újabban rettenetesen zavar engem, én azt gondolom, én azt mondom, jó, mondom, mert hát De lesz is azt mondanám, hogy az ember azt gondolja, az ember azt mondja. Tudod? Nos, ezek a dolgok kezdtek izgatni. A prózában az én is elveszti, sokkal inkább elveszti a szerepét, mint a lírában. És a másik, hogy fantasztikus módon a legszebb dolgok, ahol súlyt kap egy írás, az az időnek az érintése. Azok a finom metamorfózisok, amiket az idő, csak az idő tud kikeverni. Hát most ez borzasztóan izgat. Nem volt elhatározott szándékom, de mondom, bizonyos értelemben az utolsó verseim mégiscsak előkészítették ezt a valamit. Úgyhogy mégis logikusnak tartom.
5: És mi az, amit dolgozol?
6: Hát te, egy regényen, amiben elakadtam, nem baj, amit én nagy sebességgel kezdtem írni. Én magamban úgy hívtam, hogy vertikális regény. A címe lehet, hogy nem ez lesz, de belső használatra ezt én megtartom, önéletrajzaim. Mert most itt azt sem, tudni, a modern regény viszont joggal akar kitérni a pszichológia és egyfajta történés elől. Igen, de ha ezen kerül kitér, akkor vészesen közeledik a lírához. Egy lírai text, vagy egy prózai text, egy prózaírói text alig-alig különbözik egymástól. Hiszen prózaverset is lehet írni, de ott nincs jelen például ez az idő. Na most, ebbe a vertikális regénybe én úgy gondolom, hogy legalább 40 féle ember lennék.
5: De mind te lennél?
6: Mind én lennék. Itt lennék 8 éves kislány, nem tudom, szóval minden, grand kapitány, amit akarsz. Na most, a lineáris regény az nagyon nehezen, vagy rettenetes intellektuális áttételekkel tudja csak megkerülni a történést és a pszichológiát. A vertikális regény, amit, ahogy én nevezem, tehát egy-egy ilyen önéletrajz, olyan, mint az erdő egy-egy fája. Ha szigorúan veszem, csak fák vannak. Annak ellenére, hogy a fáknak van egy együttélés, egy szimbiózisa, ugye az erdőben, de az egy másodlagos egység. Eltörpül amellett, ami egy fáj. Most én fákat akarok írni. Most ettől a történés, tehát ez a meredek, vertikális történés annyira gyors, hogy a pszichológia nem léphet be. Egyedül a sors. Viszont történés is van benne, iszonyan felsülítve. Na most marad lineáris, tehát vízszintes szinten, mégis reménykedem abban, hogy egy erdő életéhez hasonló valami kikerekedik majd. De hát ebben most mondom, elakadtam, és megírtam belőle 3 fejezetet nagyon nagy gyorsasággal, tehát most elakadtam benne.
5: Hát ha már az önéletrajzainál tartunk, akkor valóban egy kicsit az önéletrajzodra menjünk vissza. Én tudom, ez tényleg így is van, hogy egy ember 10 éves korára, sőt sokkal előbb már készen van. Nagyon meghatározza az embert a gyerekkora.
6: Igen.
5: Neked milyen volt a gyerekkorod? Hol éltél? Hogy éltél?
6: Hát igen, most várjál, itt egy kicsit polemizálnék, azért teljesen nem határozza meg, csomó dolog nyitva marad.
5: Nyilvánvalóan.
6: Szóval,
5: komoly
6: tényező, ez kétségtelen. Nos, én egy nagyon rendhagyó környezetben éltem, A nagynéném apáca főnöknő volt, sőt rendalapító, egyik nagynénémre. Na most, ők megkapták, ha jól tudom, mert minden konkrét és exakt, én nagyon bizonytalan vagyok, Gróf Károly egyik vadászkastélyát Rákosszentmihályon. Egyszerű apácák voltak. Tehát ez olyan kis kastély volt, nagy parkkal, és megkapták a javítós lányok felügyeletét, akik hát csavargó lányok voltak, de javarészt ugyanakkor fiatal prostituáltak. Na hát én mindenről nem tudtam, de tudod, ezek mind körülvettek, az apácák is, a lányok is, a maguk gazdátlanná vált szeretetével, úgyhogy ez olyan, elég olyan Schumanni, olyan, mint a Schumann zenéje olyan volt, hogy azok 37-3, tudod, ilyen fokú láz volt mindig jelen, és itt alakultak ki a vonzalmaim, hiszen egy helyen írtam is, hogy azóta is egy kinőtt ruha zavarba ejt, és ismeretlen vonzalmakba sodor. Na, mert ezek a lányok ugye olyan ruhába jártak, amit éppen kaptak. Ugye?
5: Biztos vagyok benne, hogy az ön életrajzaimban te leszel apáca is, meg leszel prostituált, nem?
6: Nem tudom, nem merek elébe vágni. Nem merek elébe vágni, mert megjártam, három fejezetet megírtam, a negyedik fejezetet egy álomnak szántam, de belül annyira kidolgoztam, hogy tulajdonképpen már csak le kellett volna írnom. De ez nem megy. Szóval félig szabad csak valamit végig gondolni egy írónak, és akkor meg kell állni. Tudnilik, ha nem, akkor lefogalmazások születnek, esetleg nagyon finomak, nagyon érzékenyek, stb. De az érzésem, hogy egy írás, minden írásnak valahol a papíron kell keletkeznie. Szóval a keletkezésnek benne kell lennie. Tudod? Úgyhogy azért én többet nem merek erről mondani, talán ez is sok.
5: Nem is firtatom többet. De a másik már nem gyerekfejjel megélt nagy élményet, hát nem tudom, hogy jó szó itt az élményet, a háború volt. Az mindenki tudja, aki olvassa a versét, hogy ez rád nagy hatással volt. A válogatott verseidben, műveidben van itt egy arszpoetika helyett írtál egy négy oldalt, és ott azt írod, hogy egyéni elkötelezettségemhez a döntő érvet minden bizonnyal nemzedékemnek épp legáltalánosabb élménye az elmúlt világháború szolgáltatta. Igaz, a frontok azóta elnémultak, a háború véget ért, a koncentrációs táborok bezárták kapuikat. Hitem szerint azonban éppen végérvényesen beállott csönd jelenti ma a legfőbb realitást közöttünk. Ezt az utolsó mondatot, ha egy kicsit megmagyaráznád, hogy miért ez a csönd a realitás?
6: Tudnék, az az érzésem, hogy mindaz, amit elmondtunk ezekről a dolgokról, idáig elmondtunk, az még mindig a felszínen tapogatódzik, beleértve saját magamat. És olyan ez, mint egy jéghegy. Szóval a látható részét, vagy a kitapintható részét mondjuk megírtuk. A mély rétegeit nem. Azon kívül egy ilyenfajta megrendülés lassan fedi föl magát. Ez egy túlsúlyos dolog volt. Lassan fedi föl magát, akár egy remek mű. Szóval még rengeteg üzenetet nem tudunk erről. Roppant érdekes, ezt Oden tette szóba egy nemzetközi konferencián, hogy ezekről a táborokról a kint lévők kitűnőeket írtak, bizonyan nem ismerte Radnóti verseit. De hát fogadjuk el ezt, és a táboron belül nem született kultúra. Nem születtek művek. Na most ez borzasztó igazságtalan, ez kétségtelen. De én azt hiszem, hogy ilyen üzenet formájában, és a tökéletesség önzetlenség fokán. Mert azt, amit én itt nagy csönnek nevezek, az egy nagyon nagy elismerés. Szóval az azt jelenti, hogy ott kell hallgatózni. Az az érzésem, hogy azok, akik onnan üzennek, számos üzenetükkel egyenlőre még tartózkodnak, még nem tudják átadni. És ugyanakkor nekik mindegy. Ugye előbb beszéltem, hogy legszívesebb azt mondom, az ember azt gondolja, stb. Ő nekik tökéletesen mindegy, hogy ki írja meg azokat. Nem ők. Azt majd lassan a világ. Tehát ennyit jelentett nálam, mondjuk a csend.
5: Ismét rólad lesz szó. Radnóti Sándor egy 3 évvel ezelőtt megjelent tanulmányában azt vizsgálja sok más egyéb mellett, hogy te vallásos vagy-e, vagy istenkereső. Aztán arra a következtetésre jut, hogy szenvedő misztikus. Ez is egyébként a tanulmány címe.
6: Igen.
5: Egyetértesz ezzel a következtetéssel?
6: Hát nézd, azért, ha ezt szó szerint veszem, ugye, ő érdekes módon ez a szenvedő misztikus, és főként a misztikus, ő ezt irodalmi értelemben használja. Úgyhogy itt azért nem szabad összekeverni a frontokat. Valahogy, és ez összefügg érdekes módon a úgynevezett nyelvi szegénységemmel. Van egy, tudod, szóval én mindig iszonyú élesen érzem, hogy az egész univerzum egy alapvető egység. Tehát, hogy köztem is egy kő között van különbség, de távolról sem olyan döntő, ahogy az kívülről látszik. Na most... szemlélődése vagy kontemplációval tulajdonképpen be lehet hatolni egy kőbe. És ha... De most engem mindig az érdekelt, és észrevettem, hogy például X-en leírják, hogy fa. De ha előtte nem hatoltak be abba a fába, amiről leírták azt, hogy fa, akkor az meghal a papíron. Az egy szó. Ha behatoltak, akkor nagy ereje van. Na most nekem az az érzésem, hogy Radnóti tulajdonképpen valami ilyesmiről beszél, tehát tulajdonképpen egy esztétikai kontempláció, vagy átélés, vagy átlényegülés eredményéről, amit analízissel nem lehet kimutatni. Tudod, nem véletlen, hogy például a magyar irodalomban is azokat a sorokat szeretem a legjobban, amik elemezhetetlenek. Mert akkor csak arról lehet szó, hogy aki ezt leírta, az valami olyan mélységesen elmerült és egyé vált azzal, amit leírt, különben ez Hölderlin titka is. Mert nézd, József Attilának az a csodálatos sor, hogy 36 fokos lázban égek mindig, annak ellenére, hogy csodálatos és teli találat, még elemezhető. De mit elemzel Vörös Marti előszó című versében, nek első mondatán? Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. Mitől ilyen tragikus? Szóval ez

0: Azt írja, hogy a versek kétségtelenül mind részei a könyörgésnek Istenhez, de ez az Isten, mintha nem létezne, írja.
1: Igen.
0: Ezek után szeretném megkérdezni, hogy számodra van hát Isten, vagy nincs?
1: Nagyon van. De újra nem tudok jobbat mondani, amit egyszer Simon Weil csodálatos mondattánál, hogy a világ van rossz és irreális. Isten nincs jó és reális. A másik perdöntő mondat, amit itt találtam, az a Rilke azt mondja, rettetes, hogy a tényektől sose jutunk el a valóságig. Most ezt valamennyien érezzük, hogy tények közt élünk, amik többé-kevésbé közvetítik a valóságot. Ha ez nem lenne, akkor mi értelme lett volna annak, hogy Gólya portrékat fessen? Mi értelme lett volna annak, hogy Van Gogh megfesse a cipőit? Hát azok, mint tények, valódibbak voltak, mint az, ami a vászonra került. A tények mögötti valóságot kereste. Szóval számomra Isten a tények mögötti valóság. Tökéletesen tartózkodó, tökéletesen csendes, tulajdonképpen semmi fegyvere nincsen. Csak jó és valódi.
0: Visszaugrok ismét időben. Olvastam, Németh László volt, a jó barátságban voltál, olvastam egy kis cikkét. Igen. Rólad. Fölidézi, azt hiszem 46-ot vagy 47-et, igen. Vásárhely.
1: Igen.
0: Ott tartozott egy hónapig,
1: később
0: máló, vagy
1: volt,
0: később volt
1: 50,
0: ez? 50 táján.
1: Igen.
0: És ő leírja azt, hogy keresed neked lakást.
1: Igen.
0: És akkor elvitt valami tanítványához, aki ott teregetett a kertben, egy ropogós kislány volt, egy nagyon helyes, élénkszemű kislány. És volt még egy lehetőség, hogy mellette egy idős hölgy, aki szintén idős lányával ott éltek, egy ilyen zsalugáteres, csöndes, ilyen, inkább ilyen szomorú házban, és te oda menekültél, te nem a lányos házba igen. mentél, hanem oda mentél. Akkor leírja, hogy még egy módon be akar cserkizni, ki akar zökkenteni téged
1: igen.
0: az életformádból, hogy elvitt a strandra, hogy úszott,
1: igen.
0: és te nyakig begombokhoz álltál, a tűző napon is nézted az úszókat. Na, jól érezted magad, mondjuk csak éppen nem azt csináltad, amit minden ember
1: igen.
0: csinál.
1: Igen.
0: Mindezről jutott eszembe, hogy próbáltak-e már téged az életed folyamán megváltoztatni valaki, vagy valakik, vagy saját magad próbáltad-e megváltoztatni. Egyszerűen gondoltál-e például egy másfajta életmódra, egy úgynevezett polgári életmódra, gyerekek, feleség, egyáltalán voltál nős?
1: Hogyne. Voltam egy nagyon rövid ideig. Sőt, ez nekem nagy ambícióm volt, de hát nem sikerült. Ha sikerülne, az majdnem a sorsom befejezésének tekinteném. Tudod? Már a magánéletem befejezésének. Hogy az életforma, az ember önmagát rettetes rosszul látja kívülről. Én nem tudom, hát mit értesz polgári életformán, hogy...
0: Kérlek szépen, zavarba ejtesz. Tulajdonképpen azzal, hogy van egy munkahelyed, oda bejársz, vár otthon a feleség, hazamész, gyerekek gondjaid vannak, pucolod a trabantodat.
1: Igen.
0: Mit tudom én ehhez hasonló, vágysz egy kis balatonparti faházikóra. Meg is szerzed, ha tudod, vagy nem.
1: Igen.
0: Hát erre. Erre úgy is mondhatnám,

0: egy rendezett életre. Ami nem biztos, hogy jó vagy nem jó, ezt most nem akarom minősíteni.
1: Igen, igen.
0: Mert te itt ülsz, ebben a cellaszerű szobában, ez nagyon kis szoba, kipárnázva könyvekkel, és néhány képpel, saját fotóddal, gyerekrajzokkal, mint egy szerzetes. Egyedül itt a város közepén. Valaki azt mondta nekem, hogy Pilinszke magányosság bajnoka.
1: Nem, nekem nagyon sok barátom van például, és nekem nagyon is erős érzelmi életem volt egész életemben. Azt hiszem, hogy az érzelmeim intenzitása akadályozott meg. Tudod, hogy ez is lehet.
0: Sosem gondoltál arra, hogy valahol elköltözöl, valahol a világ végre, mondjuk veszel egy parasztházat?
1: Gondoltam, de aztán letettem róla, mert azért annyi pénzem sose volt. És azt hiszem, hogy teljesen egyedül azért nem tudnék élni. És az, hogy én rossz szerzetes lettem volna, bár én mindig szökött szerzetesnek is érzem egy kicsit magamat. Tudod? De hát erről borzasztó nehéz beszélnem.
0: Hát akkor arról talán könnyebb beszélned, hogy hát hogyan élsz, miből élsz.
1: Igen. Hát nézd, én tudod, hogy az új ember munkatársa vagyok, ott fix fizetésem van, cikkeket írok, azon kívül a könyveimmel most már lemezek vannak, meg nem tudom mi, tudod? Úgyhogy bizonyos értelemben többet keresek, mint valaha is mertem remélni. Én azt hittem, ifjúságom, amikor a költőkre az, hogy éhen hal, őrültek házába végzi, stb. Úgyhogy nagyon meg voltam hatódva, amikor már el tudtam tartani magamat, és most már ott vagyok, hogy mondjuk még segíteni is tudok másokat. És ez nekem nagyon jó.
0: Te 57 éves vagy.
1: Igen.
0: Sok mindent elértél az életbe. Nem tudom, hogy úgy érzed, de sok mindent elértél az életben.
1: Igen.
0: Fontos-e számodra a siker? Pontosabban, mi számodra a siker? Hogy megtapsolnak egy előadó esten, vagy hogy megjelenik valamelyik kötetet külföldön, vagy hogy tanulmányokat írnak rólad, vagy hogy megválasztanak a Bajor Szépművészeti Akadémia tagjának?
1: Most úgy tűnik, hogy ez, hogy talán nem, hogy ez, hogy de ezek a dolgok egyre jobban eltávolodnak tőlem. Ez nyilvánvaló, hogy örülök, hogy publikálnak. Ez egy természetes igény. És de előbb mondtam, hogy tulajdonképpen egy nagyon absztrakt valami, mert alig-alig érzem. A nagy örömöm a barátaim. A barátságban én mindig szerencsés voltam. Az mondjuk a legreálisabb számomra. Boldoggá tesz, nem is boldoggá, hanem elcsodálkozom azon, hogy bizonyos dolgokat a fiatalok mennyire felismernek az írásaimban. Nekik ma már ez nem nehéz ezeket úgy, ahogy helyére tenni. És amikről én azt hittem, hogy megmarad az én, hogy az én titkomnak és egy ilyen színfalak mögötti erőfeszítésemnek. Ez talán boldoggá tesz. Ez talán boldoggá tesz. Ez a kontaktus.
0: És annak örülsz, amikor utazom, mert utána, hogy elég sokat jártál külföldön.
1: Igen.
0: Hogyan oldottad meg, hogy ennyit mentél? Ki hívott, vagy ki küldött? Sok helyütt jártál, New Yorktól Párizsig, igen. És nem igen. Tudom, ettől meddig.
1: Igen. Hát sokat hívtak. Elég sokat hívtak. Volt egy idő, hogy azt hittem, hogy sose fog utazni. És hát ez nagyon jó volt, bár azért fárasztó utazni. De nagyon szép emlék. Egy-két nagyon szép emlékem van az utazásaimmal kapcsolatban is. Újra barátok, ugye? Például a 76-os angliai utam, amit együtt töltöttem a fordítómmal, Tetiusszal, aki hát egyik legjelentősebb angol költő, a Sylvia Plassnak volt a férje, az Emily Bronte ház közelében született. De tulajdonképpen az utazásaimban is ez a barátság érdekel. Szóval a kialakuló barátságok, azok tesznek mindig boldoggá. Mert tudod, én bennem, ez lehet, hogy egy eretnek dolog, hogy hát egy a Mont Blanc szépnek látni, hát az nem kell különös. De hogy egy véres köpést is szépnek lássak. Szóval az embernek a szemeit tulajdonképpen mindegy, hogy mi edzi. Mert végül mindenben meg kell találni az ábrázolandót. A művészetben nincs szép és nincs csúnya. Ilyen értelemben. Vagy minden szép. És ez egy arra mutat, hogy keressük azt az egységet, ami különben szét van szakítva. Akkor csak szép tájakra mennek emberek. Nézd, gondolj például egy olyasmire, hogy az ember a Rivieráról megérkezik Magyarországra. És akkor egyszerre érzi, hogy a szürke akácok, poros akácok nagyon szép. Egészen más módon. Tudod?
0: Nem tudok rá jó jelzőt találni. A versmondásodra gondolok, hogy szépen mondod, szépen szavalsz, vagy jól, vagy felemelően, hanem szóval fantasztikus hatással volt rám, amikor először hallottam. És aztán nem vagyok egyedül, sőt, biztos vagyok ebben. Most te csak a saját versedet szoktad mondani, vagy esetleg baráti társaságban másét is?
1: Baráti társaság, főként ifjúságomban sokkal jobban mondtam mások verseit, mint a saját verseimet. Tudom? De például nagyon szerettem épp az előbb mondott Vörös Marti előszavát. Hát felolvasni. Akkoriban még az volt, hogy összegyűltünk költők, Nemes Nagy Ágnes, Tálnoki, Ottlik. Hosszú irodalmi beszélgetéseket folytattunk, és verseket olvastunk. És akkor mindig az előszót felolvastam. A saját verseimet valahogy sokkal kritikusabban nézem, és elidegenültebben. Tudod? Szóval a mások verseiben valahogy jobban ki tudok nyújtózni. De mondom, ez érthető, mert nem vagyok előadó művész, tehát ezt abba hagytam. Ugye, és most már nem járunk össze úgy, hogy verseket olvassunk egymásnak. Ugye, hát ez elmaradt, úgyhogy már másnak a versét. A Törőcsik Mariéknál mondtam el, azt hiszem, egy vagy két évvel ezelőtt a utoljára. Nem, fél évvel ezelőtt az előszót. Mondtam, ha most akarnak valamit, amiről nem tudják, hogy milyen gyönyörű, az előszót elolvasom.
0: Én voltam egyszer egy előadó este, de azt hiszem a Fészekben volt.
1: Igen.
0: A nagyon nagy sikered volt. Nagyon nagy sikered volt, nagy tapsok. Most erről a sikerről beszélgettünk. Amikor egy versed után megtapsoltak, és itt ott Sápatan álltál fönn, átszellemült arccal, és kicsit zavarban, és kicsit örömmel,
1: igen,
0: akkor te tulajdonképpen annak örültél, hogy vagy a tapsból azt érezted, hogy téged most, mint előadót szavalnak meg, tapsolnak meg, vagy a verseit tetszettek ennyire?
1: Te, én azt hiszem, hát, hogy ez az ember miért hagy abba egy verset? Miért érzi, hogy befejezte? Mert valami megjelenik, ami számára evidens. És akkor a vers be van fejezve. Ahhoz nem lehet hozzáragasztani, hozzátenni. A dolog ott van. Na most az volt az érzésem, hogy hát akkor ott talán mindkettőnek szólt. Az volt az érzésem, hogy a közönség megérezte, hogy ezek a versek evidensek. Evidensek. Na most elképzelhető egy olyan előadásmód, ami ezt az evidenciát beárnyékolja és lefedi.
0: Aztán még van 5-6 percünk. Nagyon hálás lennék neked, hogyha amiről itt most beszéltünk, a versmondásról, meg hát a verseidről természetesen, most mondanál egy versedet, amelyeket akarod. Megtennéd?
1: Jó. Hát akkor neki megyek ennek az apokrifnak, amit nagyon nehéz elmondani. Tudnélik, nem tudom, milyen belső törvénynek engedve, én ezt a verset úgy írtam, ahogy egy diszkoszvető forgatja a diszkoszát, de soha nem hajítja el. Szóval nem engedi kiröpülni. És a karja már majd kiszakad, de még fogja a diszkoszt, és forog vele. És gyorsítja. És súlyosbítja. Tehát ez egy alapvetően bezárt vers. Ezért nehéz elmondani. Mert sose nem tudod kifuttatni. Nem tudod kifuttatni. Ez befele tendál, ha akarod, bereked. Megreked önmagában. De hát apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egekké, s örökre, a világ végi esett földekké, s megint külön a kutyaulak csöndje. A levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma és, mint figyelő vadállat, oly nyugodt, de virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvasságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsut forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kint, ismeritek? Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája. Ezért tanultam járni. Ezekért a kései, keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat, s ágocskáikat. Levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fájt. Haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd, öregszülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem, év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe, a már-már elfulló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt, izzó mezőbe tűzdelt árva léccek és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste, sehol se vagy. Mi üres a világ, egy kerti szék, egy kinfelett nyugágy, éles kövek közt árnyékon csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkora én már, mint a kő vagyok. Ezer redő, halott rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. És könyv helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok.
0: Köszönöm.
2: Elhangzott kettesben. Pilinszky Jánossal Szilágyi János beszélgetett. Apokrif című versét a költő adta elő. A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2011. április 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: 8 évszázad magyar költészete. Sorozatszerkesztő Papp Gábor Zsigmond.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Sorozatunk mai adásában Pilinszky János Apokrif című nagyszabású versét elemezzük Lator László költőműfordító segítségével.
2: Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutya ólak csöndje. A levegőben menekvő madárhad. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat oly nyugodt.
3: Úgy kezdődik ez a vers, mint ahogy a Bibliában az apokalipszis leírások. Pilinszky versének azonban nem az a címe, hogy apokalipszis, hanem az, hogy apokrif. Az apokrif azt jelenti, hogy nem szentesített bibliai írás. Vagyis vannak az elfogadott, a tridenti zsinat által elfogadott biblia szövegeken kívül úgynevezett nem hiteles apokrif írások. Pilinszky ilyennek akarja ezt a verset mondani. De az egész hangvétele az nyilvánvalóan biblikus. Biblikus a látásmódjában, biblikus a világ vége elképzelésében, biblikus az érzéseiben, az erkölcsében, a bűntudatában, és a nyelvében is. Ugye ahogy kezdődik ez a vers, hogy mert elhagyatnak akkor mindenek, ez a merttel való kezdés, ez olyan, mintha ezelőtt egy hosszú történet futna, és a Pilinszky versében ebből a hosszú, mondjuk, hogy végtelen emberi történetből világosodna meg most egy rész, egy tragikus feszültséggel terhes rész. Ez a vers eleje, a vers kezdete, ez egy biblikus látomás, leírás, vagyis nem Pilinszky beszél benne, hanem Pilinszky csak lát valamit, amiről számot ad. Ez a 20. század egyik fontos felfedezése, a 20. század rájött, hogy nem érzelmeket akar a versbe beletenni, nem vallani akar, hanem áttételesen, személytelenül, tárgyiasan akar írni a világról. De Pilinszkynél ez sem ilyen egyszerű, mert a következő részben hirtelen átvált első személyre.
2: De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött kézfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak. És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétett hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyencfejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mély világi kínt. Ismeritek? Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében.
3: Megjelenik ebben az első személyes vallomásban egy mitikus motívum, ez a fa. Ez az a fa, amelyik egyszer csak megszólal. Ugye nem kell mondanom, hogy a népmeséktől kezdve valamennyi mitológia tele van a fa ilyen vagy olyan jelentésű képével, mondjuk az életfa. És itt pedig jön egy furcsa rész a versben, egy olyan rész, amelyikben Pilinszky egyszerre mondja el az emberiség, sőt nem csak az emberiség, hanem az élőlények történetét és a maga történetét. Ha úgy tetszik, az egyetemes létezés, az élőbe oltott fájdalom szakasza ez. Benne van a Rézsút forduló fegyencfej, ez a 20. századi történelem, félreérthetetlenül utal rá a kivégzésekre, a koncentrációs táborokba. Ez a történelem. De benne van az is, hogy és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet, hasadt patákon, hártyás lábakon, ez pedig az egész biológiai lét fájdalma, vagyis az ősállatok jelennek meg előttünk, akik ugyanúgy be vannak oltva a fájdalommal, mint hogy Pilinszky vagy bármelyik kreatúra a 20. században, és azon kívül pedig a Pilinszky törődött készfeje is benne van a versben, vagyis a személyes és a közös fájdalom a személyes és a személytelen hangen egyszerre szólal meg.
2: Így indulok, szemközt a pusztulással, egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért, s majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én húnyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, e lázas fácskákat s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt itt. Fél álomban újuló fájdalom, hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd, öregszülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozó. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra.
3: Leír Pilinszky egy olyan jelenetet, mintha halott szüleivel találkozna. De ez a találkozás noha nagyon intim, és itt a vers hirtelen megtelik valami furcsa gyöngétséggel. Majdnem azt mondhatnám, hogy valami idilli derűvel, holott az embernek az első érzése az, hogy az egész vers biblikusan komor, ahogy egy apokalipszishez illik. És egyszer csak itt van egy olyan kis ház valahol a világon, vagy talán a világ végén, ahol az öreg szülők kitipegnek Pilinszky elé. Ez a ház természetesen a túlvilágon van, de még az is, hogy kikönyöklök a szeles csillagokra, ebbe is van valami intim, valami meghittség. Ez az egyik. Természetesen emögött a kép mögött, hogy Pilinszky találkozik a túlvilágon majd a szüleivel, benne van a tékozló fiú bibliai története, vagyis ez se egyértelmű kép. De van egy másik személy is, akit megszólít a versben, csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem.
2: Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam.
3: A versben egy olyan pillanat, amikor valakiből már-már a testi érzetek közvetlenségével tör ki a valaki utáni vágyakozás, a találkozás vágya. Én azt hiszem, hogy nem fontos, hogy megmagyarázzuk, hogy kivel akar Pilinszky találkozni. Én ezt a részletet természetesen szerelmi vallomásnak tekintem. De mondhatjuk azt is, hogy Jézushoz beszél benne a költő, vagy bárkihez, egy emberhez, egy másik kreatúrához, aki ebben a világ végében ott lehet vele együtt, és visszahozza ebbe a szervetlen világba az életet. Mindenképpen egy megindult pillanata ez a versnek. Na most hadd mondjam még azt, hogy ez a kisgyerek sír deszkarésbe, ebbe talán a saját gyerekkora, de talán bármelyik gyerek gyerekkora benne van, aki árván, társtalanul a falnak vagy a palánknak fordul, és ott mondja el a fájdalmát.
2: Iszonyú terhe omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kínfelett nyugágy. Éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék, akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok.
3: Ez az apokalipszisnek a betetőzése. Egy olyan önmaga pusztulásáról szóló képpel fejeződik be, amelyik nagyon hétköznapi, mert ez, hogy egy kertiszék, egy kínfelett nyugágy, ezek a köznapi apokalipszis kallódó tárgyai. De egyszer mint szörnyűek is, mert hiszen éppen olyan iszonyú egy elhagyott, emberalkotta, ember használta tárgy, mint a vesszőnyi fák a haragos ég infravörösében. Az utolsó rész az pedig az a beteljesült pusztulás, amikor már csak az Isten látja Pilinszkyt, látja Isten, hogy állok a napon. Ez az a katatón pillanat, Pilinszky kedves szava, ez a teljes bénasága, mozdulatlansága, a cselekvés képtelenség, és maga is visszatér, úgy látja magát a vers végén, a szervetlen világba. Jön ez a félelmetes kép, hogy iszonyú terhe omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Ez a torony természetesen gazdátlan torony. Nem lakik már benne Isten, és nem jár már bele ember. Hangokat ad, mint a reflexek még a halál előtti pillanatokban, de már az eszméleten túl. Ez már a világ és a Pilinszky vége a versben. Később Pilinszky elmondta, hogy írt ezt a verset, a vers keletkezési körülményeiről beszélt, és ez nagyon jellemző arra, hogy hogyan ír a költő, vagy mondjuk úgy, hogy ír Pilinszky. Pilinszky nem azt mondta, hogy egyszer csak azt gondoltam, hogy megírom a világ vége látomásomat. Nem azt mondta, hogy egy biblikus vers képzett meg bennem. Nem azt mondta, hogy egy versbe össze akarom foglalni a magam sorsát, az emberiség sorsát, a 20. század történelmét, és mondjuk, hogy az egész biológiai létezés fáj, hanem azt mondta, hogy az volt az érzésem, hogy körbeforgok. Két héten keresztül egyre gyorsabban forgok, mint a diszkoszvető, és nem akarom elengedni a diszkoszt, a verset, mert noha már nagyon súlyos, még mindig nem elég súlyos, hogy kirepülhessen.
1: Mit lehet tudni Pilinszky János életének arról a korszakáról, amelyben ez a vers született?
3: Ez a magyar történelem és Pilinszky élettörténetének természetesen egyik legsötétebb szakasza volt. Pilinszky, aki már a Magyar Csillagban megkezdte költői pályáját, és 1945 után a magyar líra egyik legnagyobb ígéretének számított, akkora elhallgatott, illetve elhallgattatták. Ha jól emlékszem, akkoriban éppen korrektorként dolgozott a Szépirodalmi Könyvkiadónál, és alkalmi munkákból tartotta fenn magát. Nagyon sokat járt kirándulni meglepő módon, és én is emlékszem rá, hogy abban az időben Pilinszky olyan volt, mint egy kolduló barát, mint egy ferences szerzetes. Volt benne valami megválthatatlan árvaság és elvadultság. Volt egy ilyen nagy bakancsa, egy világháborús viharkabátja, és a szikkadt, csontos arcát az égre tartva ment ezeken a kirándulásokon, olyan átszellemült és rajongó volt, elragadtatott volt az egész arckifejezés és az egész figurája, amilyen a költészete, amilyen az akkoriban írott verseinek az a Pilinszky alakja, akit el tudunk képzelni. Pilinszkynek olyan tapasztalatokban volt része, amik ezt a talán alkatánál fogva benne lappangó szorongást, szorongásos gyermeklelket valamiképpen feltöltötték a 20. századi történelemben. Pilinszkyt behívták katonának, és akkor a hadsereggel együtt kivitték Németországba. Közelről látta a koncentrációs táborokat, de ha nem látta volna, akkor is egy túlérzékeny idegrendszer fogta fel azt, ami a század közepén Magyarországon, Európában vagy az egész világban történt. És ez úgy beleköltözött Pilinszkybe, hogy igazából egész életművében erről beszélt.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Pilinszky János apokrif című versét elemezte Lator László költőműfordító. Archív felvételről közreműködött Latinovics Zoltán.
4: A hangfelvétel legutóbb 2000. június 25-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: együgyű hodzsa. Élt egyszer egy kislákban egy öreg ember a feleségével. Egyszer rőzsét szedett az öreg, és egy jókora tűt talált a földön. A rőzse közé tette, közébe kötötte, és hazavitte. Otthon kioldozta a rőzseköteget, és keresgélni kezdte a tűt. Megkérdezte a felesége, mit keresel, öreg? A tűt. Hát hova tetted? A rőzse közé kötöttem. Micsoda ügyetlen vagy, tűzted volna a köntösödbe, most megtalálnád. Jól van, mondta az öreg, majd máskor úgy teszek. Egyszer megint kiment rőzséért. Most meg egy jókora szekértengelyt talált. Eszébe jutott, mit mondott a felesége, fogta a tengelyt, és nehezen beletűzte a köntösébe. Otthon mutatja az asszonynak. Ó, micsoda ostoba vagy, mondta az öreg asszony. Kötötted volna kötérre, úgy húztad volna haza. Jól van, mondta az öreg, máskor majd úgy teszek. Harmadszor is kiment rőzséért, s most egy kis epkölyköt talált az erdőben. Kötérre kötötte, úgy húzta haza. A kötél útközben majdnem megfojtotta a kiskutyát. Meglátta az öregasszony a félholt állatot, és összecsapta a kezét. Ó, te ügyetlen, csalogattad volna, jött volna magától is. Hol van, felelte az öreg ember, ezután majd úgy teszek. Kiment a sztyepre, meglátott egy nyulat. Eszébe jutott, mit mondott az öregasszony, és csalogatni kezdte a nyulat. A nyulacska fölcsapta a farkát, és eliramodott. Hazament az öreg, és azt mondta, csalogatni kezdtem egy nyulat, de elszaladt. Te szamár, te! Ha nyulat látsz, kiálts rá, mert egy kővé. Erre a nyul megáll, és te megfoghatod. Jól van, máskor majd azt kiáltom, mert egy kővé. Másnap az öreg meglátott egy vándort, és rákiáltott. Mert egy kővé, mert egy kővé! Megmérgesedett a vándor, azt hitte, csúfot akar űzni belőle az öreg. Jól elmáspangolta. Ment haza az öreg sírva, elpanaszolta az asszonynak, hogy bánt vele a vándor. Ennyi, mondta a felesége. Azt kellett volna mondanod a vándornak, jó szerencsét, nyereséget, jó szerencsét, nyereséget. Na, jól van. Máskor azt mondom, jó szerencsét, nyereséget. Az öreg másnap temetési menettel találkozott. Azt mondta a koporsó vivőknek, jó szerencsét, nyereséget, jó szerencsét, nyereséget. Megálltak az emberek, és jól elverték az öreget. Hazament az öreg ember, és elmondta a feleségének, hogyan járt. Ó, te oktalan, mondtad volna azt, szerencsétlen nap, szerencsétlen nap. Most már tudom, legközelebb majd azt mondom, szerencsétlen nap, szerencsétlen nap. A következő napon vidám lakodalmas menettel találkozott, elkiáltotta magát. Szerencsétlen nap, szerencsétlen nap. Meghallotta ezt a vőlegény apja, leugrott a lováról, és eldöngette az öreget. Hazabaktatott az öreg, és azt mondta. Ha nem hallgattam volna rád, asszony, most nem volnék tele kék foltokkal. Mától fogva nem hajtok a szavadra, megyek a magam feje után. Azzal fogta magát, és kiment az erdőre fát vágni. Felmászott egy vastag ágra, és nekiállt a fejszével. Mit csinálsz? Kiáltott fel egy arra járó. Hiszen leesel, és alaposan megütöd magad. Azt mondta az öreg. Ha igazat mondasz is, nem hallgatok rád, megyek a magam feje után. Nem szólt többet az ember, tovább ment. Nem sokára letörött az ág, és leesett vele együtt az öreg is. Jajgatva tápászkodott fel a földről, és azt gondolta. Igazat mondott az az ember, csak ugyan leestem. Biztosan minden tudó ember volt, talán azt is tudja, meddig élek. Megkérdezem tőle. Utána eredt és megkérdezte. Légy olyan jó, mondd meg, mikor jön értem a halál. Akkor, amikor a szamarad háromszor megbotlik az úton. Elhitte az öreg, megköszönte és tovább vágta a fát. Amikor eleget vágott, megrakta a szamarát, és hazaindult. Alig ment néhány lépést a szamár, gödörbe lépett, megbotlott. Megijedt az öreg, és azt mondta, jaj nekem, egy lélek már kiszállt belőlem. Tovább ment a szamár, és nem sokára megint megbotlott. Az öreg még jobban megrémült, jaj nekem, elszállt a második lelkem is. Nem sokkal arrább harmadszor is megbotlott a szamara. Na, mondta magában az öreg, most már halott vagyok. Leszállt a szamárról, s lefeküdt a híd alá, mintha csak ugyan halott volna. Sokáig hevert ott, nem mozdította se kezét, se lábát. A szamár eleinte békésen áldogált, de aztán meglátott egy zöld rétet, letért az útról, és legelészni kezdett. Közben egy kereskedő hajtott arra. Almát vitt a kocsiján. A lova hirtelen megugrott, és feldöntötte a kocsit. A kereskedő emelgette a kocsiját, emelgette, de nem tudta felemelni. Meglátta akkor a híd alatt heverő öreget. Oda ment hozzá, és megkérte. Segíts nekem, emeljük fel a kocsit. Az öreg meg sem moccant, úgy válaszolt. Hát nem látod, én halott ember vagyok, nem segíthetek. Azt hitte a kereskedő, tréfál az öreg, tovább erősködött. Kelj fel, segíts, hagyd most a tréfát. Nem segíthetek, felelte az öreg. Halott vagyok, halott. Megharagudott a kereskedő, odalépett az öreghez és rákiáltott. Majd mindjárt feltámasztalak. Azzal jót húzott rá az ostorával. Felült az öreg. A kereskedő még egyet ütött rá, az öreg már guggolt. Harmadszor is ráhúzott a kereskedő, az öreg talpra ugrott, és hálálkodni kezdett a kereskedőnek. Köszönöm, nagyon köszönöm, neked köszönhetem, hogy újra élek. Nincs mit köszönnöd, felelte a kereskedő, inkább segíts felemelni a kocsimat. Amikor a kocsit felemelték, azt mondta az öreg. Légy olyan jó, ajándékoz nekem az ostorodat. A kereskedő szívesen teljesítette ezt a kérését. Hazament az öreg, nagy boldogan. Odaadta a feleségének az ostort, és azt mondta. Rejtsd el ezt az ostort, és őrizd meg halálom napjáig. Majd ha meghalok, ezzel feltámaszthatsz. Nem értette ezt az öreg asszony. Az öreg akkor elmondta neki rendre, mi történt vele a híd alatt. Hallgatta az asszony, hallgatta, aztán megcsóválta a fejét. Jól mondják az emberek, buta vagy, mint a tök.
1: Miként cselédeskedett, kell. Ki tudja, megtörtént-e a dolog, vagy csak a féle mese beszéd. Volt egyszer egy szegény ember, és annak három fia. A szegény ember nagy beteg lett, aztán végóráját érezvén magához szólította a legkisebb fiát, kelt, és azt mondja neki. Meghalok, fiam, rád hagyom a kincset, amit eddig rejtegettem. Aztán a középső fiút szólította, végül pedig a legidősebbet. Így történt, hogy a három fiára, mindegyikre külön, ráhagyta összekuporgatott kis vagyonkáját, és hamarosan meghalt. A testvérek valamicske pénzt találtak, a két nagyobb megosztozott rajta, a legkisebbnek nem adtak semmit, és még el is zavarták a háztól. Kell, mi más tehetett volna, elszegődött cselédnek, a bejhez. Volt ennek a fiúnak egy jó pajtása. Azt mondja neki egyszer. Eljárnak az emberek egy tüzes szép lányhoz. 100 tangát fizetnek neki. Neked van 100 tangád? Csodálkozott Kell. Nincs én nekem, egy se. Kell előlegbe kért a bejtől 1 tangát a jövőbeni szolgálatára, és barátjával útnak indult, hogy megnézzék azt a bizonyos cifra asszonyságot. Ahogy mennek, hát odaérnek egy birkanyájhoz. Kell azt mondja a juhásznak. Nekem meg a barátomnak összesen 1 tangánk van. Adjál érte egy kicsi bárányt. Egész nap falatot sem ettünk. Ideje már, hogy elverjük az éhünket. A juhász adott nekik bárányt az 1 tangájukért. Kell meg a barátja fogta a kis bárányt, aztán körbejárták a nyájat, és megint csak odaálltak a juhász elébe. Kell azt mondja. Hallgass ide, te juhász. 5 vagyunk. Picinke ez a bárány, mindenkinek nem lesz elég. Tudod mit? Tartsd meg az 1 tangát, amit az előbb kifizettünk, ráadásnak odaadjuk még ezt a mi bárányunkat, te pedig adjál értük nagyobb bárányt. A juhász eltűnődött. Jó vásárt csinálok, a tanga is megmarad, meg a bárányt is visszaadják. Fogott a nyájból egy nagyobb bacska bárányt, és odaadta a 2 komának. Azok ölbe kapták az újabb szerzeményt, megint körbejárták a nyájat, és ismét a juhászhoz mentek. Ez is kevés, mindünknek nem jut belőle, kezdte újból Kell az alkut. 12 vagyunk, legalább jól is lakjunk, adjál hát egy kecskét. Cserébe mi meghagyjuk nálad az egy tangát, meg az előbbi kis bárányt, ráadásnak pedig visszaadjuk még ezt a nagyobbat is. A juhász ráállott, adott neki kecskét. Kell a cimborával együtt fordult egyet a nyáj körül, majd hamarosan visszakanyarodott a juhászhoz. Hallod-e, nem lesz elegendő mindünknek ez a kecske sem. Adjál inkább valami jó kövér ürüt. Megtarthatod érte mindazt, amit eddig adtunk, és a tetejébe még ez a kecske is a tiéd. Gyarapszik jócskán a gazdaság, gondolta magában a juhász, és rögtön ki is választotta nekik a nyáj legszebb, legzsírosabb ürüjét. Később aztán sokáig számolgatta, mit is kapott hát a birkájáért. Kiderítette végül, hogy az egy tangán kívül semmit se kapott. Kell és barátja közben már továbbáltak az ürüvel. Aztán megérkeztek a helyre, ahol az a bizonyos asszonyság lakott. Fogták a birkát, egyikük az első lábainál markolva, a másik a hátsóknál, elkezdték húzni ketten kétfelé. Meglátta ezt a furcsaságot a szép lány, és szolgát szalajtott hozzájuk, megtudta,

fenekével fölfelé fordították, arra rakták a húst, és elkezdték hordani rá a vizet. Körülötte egész kis tó keletkezett. A szép lány nézi, nézegeti, végtére nem állhatja már, megparancsolja a szolgának, tanítsa meg őket, hogyan kell húst főzni. A szolga elmagyarázta nekik a dolgot, töviről hegyire, ágasra akasztotta a bográcsot, belerakta a húst, vizet öntött rá, tüzet rakott az edény alá, azzal elment a dolgára. Amikor megfőtt, kell meg a cimbora, elkezdték szerteszét haigálni a húst. A szép lány ezt látván újból csak küldi ám a szolgát megtudni, mi végre haigálóznak. Esszük a húst, felelte neki kell. A szolga a térdére ültette kelt, és elkezdte sorra dugdosni szájába a falatokat. Hanem erre a cimbora nagy bőgésbe fogott, hogy őt is etessék meg. A szolga visszament a szép lányhoz, újságolja neki, hogy ezek az emberek bizony még enni sem tudnak. A szép lány most már maga is oda sietett, és a két cimborát a térdükre ültetve úgy etetgették őket, akár a kisgyerekeket szokás. Amikor jól laktak, kell neki fogott könyörögni, hogy a szép lány engedje be őket éjszakára. Az be is vezette a két cimborát a házába. Ám hiába volt a biztatás, nem feküdtek le. Két rét görnyedve elkezdtek járkálni a szobában. Mi ütött belétek, hé? Miért nem feküsztök már le aludni? Mi így szoktunk aludni, válaszol neki kell. Ekkor a szép lány a maga ágyába fektette bekelt, szolgáló lánya pedig a cimborának vetette meg a maga ágyát, és ők is lefeküdtek. Ez a kópé kell, így hált magával a messze földön híres, tüzes szép lánnyal. A kenyeres pajtásáról ugyancsak a helyzethez illendően gondoskodott, hisz ő meg a szolgáló lánnyal töltötte az éjszakát. Reggel kell kiment az udvarra, ujját a két fülébe dugta, és elkezdett torka szakadtából kiáltozni. Allah Akbar! Allah Akbar! Fölneszelt erre a szép lány, és szaladt az egyre ordibáló kellhez. Kérte, rimánkodott, hallgasson már el! Végtére már azt mondta neki. Ha így üvöltesz, apám meghallja, és akkor a halálfiai vagyunk valamennyien. De hát mit tegyek? Itt a namáz, a reggeli ima ideje, felelte rá kell, és kiáltozott tovább, hogy még a szeme is kihúvadt. Adok neked aranyat, amennyit elbírtok ketten, csak már hallgass, könyörgött a szép lány. Kell erre elhallgatott. Aztán zsákba rakták az aranyat, amennyit csak ketten a hátukra tudtak venni, és ott hagyták a szép lányházát. Kell hazatért a gazdájához. Kérdi tőle a bej. Onnan ez a rengeteg sok arany? Attól a híre szép lánytól kaptam. Te az én cselédem vagy, tehát amit csak szerzel, az mind az enyém, mondja a bej, és elvette az arannyal teli zsákot. Kell persze megpróbált ellenkezni, ám a bej letorkolta. Az én szolgalegényem vagy, hát nekem tartozol engedelmességgel. Ez pedig annyit jelent, azt teszek veled, amit akarok. Kell nem bírt elviselni ekkora igazságtalanságot. Ott hagyta gazdáját, és elszegődött egy másik bejhez. Hanem az előbbi gazda kijelentette, hogy kell adósa neki, mert hogy nem adta vissza az előlegbe felvett egy tangát, és naponta háromszor, négyszer odajárt a szegény legény nyakára, követelni a pénzét. Kell végül is, amikor szolgált már valamennyi pénzt, megadta neki az egy tangát. A bejnek azonban ez sem volt elég, megint csak követelőzött, hogy kell fizessen neki még egy tangát, kamatgyanánt a korábbi egy tanga adósága után. Kell most már nem bírta tovább. Arra kérte a gazdáékat, hogy ha legközelebb jön a bej, mondják neki, kell meghalt. Azok meg is tették. A bej a hír hallatán emígyen szólott. A megboldogult kell igen jó ember volt, adjátok nekem a holttestét, én magam temetem el. A gazda át is adta neki a magát halottnak tettető kelt. A bej hazaszállította a maga udvarára, ráfektette valami tüskés szúrós rőzsenyalábra, és neki fogott megmosni forró vízzel. A boldogtalan kell tűr, csak tűrt, összeszorítva a fogát, moccanatlanul. A bej ekép meggyőződvén róla,

0: hogy Kell valóban meghalt, elhantolta, hogy pedig föl ne támadjon, odaállt őrködni a sírhoz. Éjszaka 40 rabló gyűlt össze ott a temetőben, hogy megosztozzanak a zsákmányon. Egyikük észrevette Kell frissen hantolt sírját. Minthogy pedig az osztásnál fönnmaradt egy kard, és nem tudták eldönteni, kié legyen, úgy határoztak, amelyikük egyetlen szúrással kifordítja a sírt, az kapja a kardot. Amikor aztán oda mentek a sírhoz, Kell hirtelen előbújt a föld alól, és rájuk rivalt. Azt próbáljátok meg föltúrni a sírt! A holtak többen vannak, mint az élők. A rablók úgy megrémültek, annyi felé szaladtak, ahányan voltak. Az összerabolt holmit is mind ott hagyták. A bej, miután elvette Kelltől a rablók hagyta zsákmányt, hazatért, és megint naponta zaklatta szegény cselédet, aki sehogy sem bírta kifizetni neki azt a nyomorult egy tangát, hogy végre megszabaduljon a szipolyozótól.
1: Tugri és Egri. Valamikor réges-régen élt egyszer egy legény. Tugrinak hívták. Egyetlen lovánál nem volt egyebe. Egy napon elindult, hogy munkába szegődjék. Végigjárta az egyik falut, a másikat, sehol sem talált gazdát, aki felfogadja. Felült akkor a lovára, és elment messze földre szerencsét próbálni. Ahogy a lován léptetett, egy gyalogosan lépkedő legénnyel találkozott. Megkérdezte tőle, kicsoda, honnan jön és hová igyekszik. Gazdát keresek, aki felfogadjon, felelte az. Mi a neved? Egri. Az enyém meg Tugri. Legyünk barátok, szegődjünk el együtt, éljünk együtt. Sírig tartó barátságot fogadtak egymásnak. Megsajnálta Tugri gyalogos utitársát, és felajánlotta neki a lovát. Üljön fel rá, lovagoljon egy darabon. Egri felült a lóra, megcsapta a korbácsával, és elüketett. Csodálkozott szegény Tugri. Barátjának vélte Egrit, s az úgy bánt vele, mintha ellensége volna. Azt sem tudta hirtelennyében, mihez kezdjen. Most már lova sem volt. Gyalogszerrel folytatta hát útját. Amikor sötétedni kezdett, keskeny ösvényt pillantott meg, és elindult rajta. Rengeteg erdőbe vezette az ösvény. Ment Ugri, mendegélt, még egy tisztásra nem ért. Öreg búbos kemence állott a tisztás közepén. Mégsem megyek tovább az erdőben ének idején, meghálok itt, megvárom a reggelt, gondolta, azzal belebújt a kemencébe. Éppen azon a tisztáson, a kemence közelében szoktak összegyűlni éjszakánként a legrangosabb állatok. Az erdő sakja, az oroszlán, az erdei vezírek, a tigris, meg a medve, az erdő kürtöse, a farkas, az erdő flótása, a sakál, meg az erdő mesemondója, a róka. Amikor felkelt a hold, a sakál üvöltve futotta körbe a kemencét. Jeladására egybegyűltek a tekintélyes állatok. Megérkezett az oroszlán sah, nagy méltósággal helyet foglalt, és kiadta a parancsot, meséljenek neki érdekes históriákat. A róka kezdte a mesemondó. Ennek az erdőnek a szélén van egy barlang. 10 esztendeje lakom benne. Megvan az én barlangomban minden, ami az embereknek kell. 10 éve gyűjtögetem ott a sok szép holmit, szőnyegeket, takarókat, vánkosokat. Hát még az élelem, az van még csak sok. Tugri mindent hallott a kemencében, azt gondolta, hú, szívesen elmennék vendégségbe ehhez a rókához. Még az is valami, kiáltotta a medve vezír. Ezzel ugyan nem érdemes dicsekedni, hanem a mi erdőnkben van egy szilfa, azon a szilfán van 2 kis ág. Nincs a világon olyan betegség, amit meg ne gyógyítanának ennek a 2 kis ágnak a levelei. Tudjátok-e, hogy a városunk sakjának leánya 7. esztendeje súlyos beteg? Hírül adatta a sah, aki meggyógyítja a lányomat, ahhoz adom feleségül. Aki hiába próbálkozik, annak fejét vétetem. Sok kuruzslót lefejeztetett már a sah. Ha valaki levelet szakítana arról a 2 szilfaágról, megfőzné és a főzetével megitatná a sah leányát, az nyomban meggyógyulna. A medve után az erdő kürtöse, a farkas kezdett szót. Ennek az erdőnek a szélén 40 000 julegel. Minden nap elviszek belőlük 2-t. Akárhogy igyekeznek a pásztorok, nem tudnak elfogni. Nem messze a dombon lakik egy öreg ember, annak van egy nagy kutyája. Ha a pásztorok megvennék azt a kutyát, az rögtön darabokra tépne engem. A tigris vezír szólalt meg. Az erdő közelében egy ménes legel. Minden nap elragadok egy lovat. Senki sem tud utolérni. Pedig van a ménesben egy tarka csődör. Ha valaki felülne a hátára, könnyűszerrel utolérhetne. Szerencse, hogy erről nem tud senki. Elhallgatott a tigris. Éppen akkor nyugodott le a hold, s a vadállatok szétszélettek mindegyik a maga búvó helyére. Amikor a tisztás elnéptelenedett, Tugri előbújt a kemencéből. Elindult és megkereste a szilfát, amelyről a medve mesélt. Megtalálta a két ágat, tépett róluk egy marék levelet. Aztán a Junyáj felé vette útját, ráköszönt a pásztor, a beszédbe elegyedett vele, megkérdezte, hogy megy a sora. Bizony rosszul panaszkodott a pásztor. Egy farkas kapott rá a nyájra. Minden nap elragadt két kövér birkát. Nem is tudom, mit kapok érte a gazdámtól, pedig semmiképpen sem tudok megszabadulni a farkastól. Ne búsulj, segítek a bajodon, mondta Tugri a pásztornak. Elindult a dombra az öregemberhez, akiről a farkas beszélt. Megvette a kutyáját, és a pásztorhoz vezette. A kutya kileste a farkast, rárontott, és alaposan megszaggatta az irháját. A pásztor azt sem tudta, hogy köszönje meg Tugrinak, amit tett. Tovább indult Tugri, és nem sokára rátalált a ménesre. Köszöntötte a csikóst, megkérdezte tőle, hogy megy a sora. Bizony rosszul felelte a csikós. A tigris minden nap elragad egy-egy lovat a ménesből. Nyergelt fel a tarka csődört, és adj egy vastag, hosszú rudat, mondta Tugri. A csikós felnyergelte a tarka csődört, odaadta a rudat Tugrinak. Felült Tugri a csődörre, fogta a rudat, és várta a tigrist az ösvényen. Kirontott az erdőből a tigris, egyenesen a ménes felé tartott. Tugri hurkot vetett a tigris nyakára. Az visszairamodott az erdő felé, megpróbált kiszabadulni a hurokból, csak hogy Tugri nem tágított a sarkából, utolérte, s a hosszú rúddal úgy helyben hagyta, hogy a tigris holtan rogyott össze. A csikós hálából Tugrinak ajándékozta a tarkalovat. Hátára pattant Tugri, és a városba vágtatott. A piac téren harsány hangon kiabált a sah hírnöke. 7 esztendeje beteg a sah leánya. Aki meggyógyítja, ahhoz adja a sah feleségül, de aki hiába próbálkozik, annak a sah leütteti a fejét. Én meggyógyítom a sah leányát, lépett elébe Tugri. A hírnök nyomban a palotába vezette a sah elé. A sah bebocsátotta a leányához az új kuruzslót. Tugri elővette a leveleit, megfőzte, s a főztével megitatta a lányt. 3 nap múlva meggyógyult a sah leánya. A sah beváltotta szavát, nagy lakomát, vigasságot csapott, és feleségül adta a lányát Tugrihoz. Melyik város feje akarsz lenni? Kérdezte vejétől. Nem akarok én város feje lenni, felelte Tugri. Építess nekem egy házat az erdőszéli dombon. 2 kezem munkájából akarok élni. Elcsodálkozott a sak, de úgy tett, ahogy a veje kérte. Tugri a dombon álló házba költözött a feleségével. Tugri egy délben észrevette, hogy az úton közeleg valaki. Lovat vezet kantárszáron. Amikor közelebb ért, Tugri ráismert. Egri volt, azt a lovat vezette, amelyet valamikor tőle lopott. Elébe ment Tugri, házába hívta. Egri szégyenkezés nélkül bement a házba, evett, ivott, s közben faggatta a gazdát. Mondd, hogy szerezted mindezt? Házad van, gazdaságod. Én elloptam a lovadat, azt hittem meggazdagszom, de akárhová megyek, sehol sem találok a szerencsémre. Egy éjszaka erdőben aludtam, egy öreg kemencében. Úgy tettem szert mindenre, amit itt látsz, felelte Tugri. Mutasd meg nekem azt a helyet, kérte Egri. Tugri elvezette Egrit az erdőbe, és megmutatta neki azt a tisztást, ahol az erdővadjai összegyűltek. Amikor besötétedett, Egri belebújt a kemencébe. Éjszaka egybegyűltek a tisztáson az erdő tekintélyes vadjai. Megérkezett az oroszlánsak, a medvevezír, a farkaskürtös, a sakálflótás és a róka, a mesemondó. Miért nincs itt másik vezírem, a tigris? Kérdezte az oroszlánsak. No de, nélküle is elkezdhetjük. Meséljetek valami érdekeset. Felállt akkor a sakál. Nem, most nem mesélünk semmit, mondta. Éppen azért veszítettük el vezírünket, a tigrist, mert beszéltünk. Felállt a medve is. Azért szakították le a bűvös erejű leveleket a szilfa ágáról, tette hozzá panaszosan. Én meg alig húzom a lábamat, és mindig éhes vagyok, tódította a farkas. A pásztor megvette azt a kutyát, amelyikről beszéltem. Most a közelébe sem merek menni a nyájnak, úgy helyben hagyott a kutya. Ki merészeli kifecsegni a titkainkat? Kérdezte fenyegetően az oroszlán. Parancsolom, hogy fogjátok el, és öljétek meg az árulót. Az állatok azonban maguk sem tudták, ki hallgatta ki, és kürtölte szét a titkaikat. A medve a sakált faggatta, a sakál a farkast vallatta, a farkas a rókát kérdezgette, de ártatlan volt a dologban a medve is, a sakál is, a farkas is, meg a róka is. A fán, amelynek tövében az állatok összegyűltek, egy fálcán kakas üldögélt. Hallgatta az állatok vitáját, aztán elkiáltotta magát. A kemencében keressétek. Azzal elrepült. Odarohantak az erdővaddjai a kemencéhez, kicibálták Egrit, és széttépték. Így ért el mindent, amit csak kívánt a becsületes tugri, a becstelen Egrit pedig így érte utól a büntetés.

0: Az együgyi hodzsa. Turkmén népmesék hangzottak el, fordította Csalló Jenő és Rab Zsuzsa. Közreműködött Kulcsár Imre, MC Lágyi Lajos és Vitéz László. Szerkesztette Horváth László, rendezte Déri Éva.
1: A hangfelvételt 1978-ban készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, december 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
2: Augusztus 20-a, egyszerre Tisztelgés Szent István államalapító öröksége elő. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en. Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Orosz János udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Panota koncert, mindörökké operett, augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Húsz órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a bemondó Beslén Bettina. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a víz. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Az államalapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik holnap az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádét tartanak a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. A budapesti ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Európai Ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is. Így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a diét megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az iváncsai akkugyár, írta a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK On Hungary iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzemrészben. Azonnali hatállyal szerződést bontott Balási Gyula cégeivel a megújuló közmédia megbízott vezetése. Felmondta a korábbi menedzsment által a Newland médiával és a Long Design-nal kötött szerződéseket. A döntés csak nem 500 000 000 forintos megtakarítást jelent. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. Végül a várható időjárásról. Holnap többnyire napos gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. Északa 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú riasztás lép életbe. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban, 20 óra múlt 4 perccel.
3: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És versek. Kántor Péter összeállítása.

0: Imre András, indulás. Indulhatunk. Boiler lecsapva. Hűtő üres, komposzt elásva. Beriglizve minden spaletta. Fél nyolckor gyulladt fel a lámpa. Indulhatunk, garázst bezártam. Kis hordó az eresz alatt. A nyugágyak a kis szobában. Marad a tuskó és a bak. Indulhatunk. Notesz a zsebbe, a laptop az ülés mögé. A nagy táskát majd én teszem be. Szemetet a szomszéd elé. Indulhatunk. De még ne ásíts. Negyed van, elég jók vagyunk. Ugye majd mérünk légnyomást is. Indulhatunk. Indulhatunk.
1: Lackfi János, a hasonmások városa. A hasonmások városában senki sem ugyanaz. Az ismerősök, ha megszólítod őket, furán nevetnek, vállukat vonogatják. Könnyen bolti szolgának nézheted a kapuajban áldogállót, színésznek a gyűlő közönséget. Nem sejtheted, nem az igazgató-e, aki éppen az irodákat söpri. Olykor a mentős legényt teszik hordágyra septen, s tűzoltó az kigyújtogat. A rendőrök nagy garral kötekednek, ablakokat dobál be kővel az üveges, villanyszerelők lopják a kábelt. Ha temetésre mész, nem biztos az sem, hogy nem az elhunytnak nyilvánítod részvéted. A hasonmások városában óvakodj, mert valamibe belekeveredhetsz. Az utcán könnyen néznek betörőnek, zsebtolvajnak, stán apja gyilkosát ismeri fel, benned ki szembe jön. Megeshet, bár az ilyesmi jóval ritkább, hogy könnyes szemmel szorongatja kezed, pártfogoltad, kit sosem pártfogoltál. Veszélyes hely. Csak akkor menj oda, ha nem igen emlékszel már. Ki vagy?
0: Borbély Szilárd, gyors járat. A térgépek a távolságok közti önmaguk. Az arcukba ne néz, ha utcán vagy sorban állsz velük, a térgépek a túl evolúcióját gyakorolják. Ha néz is, nem néz vissza a szemük. Vagy ha mégis, gyanakszik. Ettől a gyanakvástól lesz ismerős az utca. A reggeli áramlás a legszomorúbb. A testek vándorlása a szerepek között. Miközben még az előző nap fogja. A stand előtt elhaladva újságokat vesz. Jobb kezével bal hóna alá csapja, bal karja táskában végződik. A jobb kéz kapaszkodásra és kézfogásra kész. Az arcok felkészülve a napra. Az előző nap amnéziája új információk után kutat. A kikicsoda játékban mindig ugyanaz a más mindenki. Elolvassák a főcímeket, van, aki a sportnál kezdi, vagy az apró hirdetésnél. Mindenki tud a másikról valami mást. A reggel a tudások gyors hordozókhoz kapcsolása, begyűjtött hírek, az eldobott újságok lapjain lábnyomok. A Coca-Cola szeret téged, mint mindig. Az óriás plakátok az időben léteznek. A térgépek levéltárcájában billentyűzet, térerősítő, holofon. Zsebükben azonosítók, kártyák, kulcsok. A fogukban tömés. Bal csuklójukon karóra.
2: Vörös István, a Kutyahegyen. Amikor először olvastam a Bűn és bűnhődést, fönt ültem egy faházban a Kutyahegyen. Nagynéném bólogatott, nehéz könyv. Egy vaslábú asztalra tettem. Estére be kellett fűteni a szobában. Kint kövek közt szintén tűz. A parazsa fölött szalonna izzadozott sziszegett. Kenyéren hagyma, táncolni kezdett az asztal a könyv alatt. A kályha mellett fölhalmozott fahasábok a történetükre ismertek. Én nem is lehetek én, mondta az ágy, és borzadva nézte a levetett sáros cipőt a lábánál. Petróleumlámpa égett az ablakban. Még ez is magára vonta a szarvasok figyelmét. Bejöttek a kertbe. A tűznél levőktől féltek. Egy agancs az üveghez koppant. Én nem is lehetek én. Kimentem, hogy vitába szálljak velük, de már csak egy borz hullámzása látszott a bokrok mögött. Az éjszaka kifehéredett. A fáról csillár lógott alá. A fényében egy másik asztalnál valaki sírt, és ha sírt, a sírása felhallatszott az erdőig. Alattunk lebegett a váci kőfejtő, ki tudja miért kivilágítva. Én nem is lehetek én, mondtam talán én. Ott az asztalnál most valaki kinyitotta a pénztárcáját, és ezer felé gurult, ami benne volt. Fölkaptam egy ezüstrúbelt, és elfutottam. A hagymaszag és a pörkölődő szalonna hangja jött velem. 10 év telt el. A szobában már nem billegett az asztal. A völgyben vonat csattogott. Én végül is én maradtam. Nagy veszteség. A hegyek felől durva pókháló sodródik. A kutya leteszi fejét a lábához. Horkol. A légcsövében veszedelem jár. Barlangi vonat. A sínek elvesznek a tüdő mocsarában. Az erdő lassan lemerül az iszabba. Hajnalodik. Az óra éjfél óta áll. De én meg tudom mondani, ha ránézek, hogy mennyi az idő. Mi ketten egy másik nyelven beszélünk. A lábnyomokban felszökik a víz.

0: Bába György, akinek tücsök szól a tűzhelyén. Szeptember dereka és a fűrészfogú hideg belém hasít. A november se könyörtelenebb. Diófánk öltözik a hivatlan zord parancsára, Kaiserliche und Königliche fekete sárgába. A kertben, parkban valamennyi fészek zúg üres, minden élőlény magának melegedőt keres. Ki érdemelt álmomat éjfél tájban fölzavarja, szokatlan vendég zörej csökönyös fura hangja. A konyhába lépek, villanygyújtok, és idegen fekete rovarra kerekül ámuló szemem. Leoltok, és cipőmért vissza a hálóba rontok, agyonütni a csótányt, mi más lehet ez az undok, mikor fölhangzik megint a különös zaj. A vélt kártevő cirippel, az előbb halálra ítélt. Már fordulok, s ahogy a célregő dalába révül, facér saláta levelet dobok eledeléül. Aztán reggeli ébredéskor egész délelőtt hallom a tücsköt, a szárnyát szorgosan reszelőt, hallgatom másnap is a vonós folytonos zenéjét. Otthonomba a bizakodó tenyészet betért. Még újabb 24 pirregő óra telik el, és immár idegesít ez az egyhangú vízesés, ez a befolyásolhatatlan, ez a változatlan, egy percem se jut szerencsejátékra. Önmagamban bízén agyon taposom a kéretlen muzsikust, fogadkozom, de nem lelem az Istennek se most. Már feltűnő is a reá következő nap csöndje. Nyugtalanul kóvágok a lakásban körbe-körbe, na csak, a kis zenész téli szállásra költözött, megfelelőbb otthonba, kerti gyökerek között. Csak lődörgök az íróasztaltól a könyvállványig, na lám, a mindenségből nekem valami hiányzik, ami tegnap volt, s mára eltűnt, ám híja sajog, mára elszegényült, kifosztott természet vagyok.
1: Pózs Zoltán, álom a sárkány repülőről. Tároltál bennem ezt-azt, de elfelejtettél jelentkezni érte. Álomszaga van ezeknek a dolgoknak, melyek olyanok, mint a fények. Kicsit megpihennek előttem, majd újra beissza őket az agyam. Álomszaga van ezeknek a dolgoknak. Egy permetezőgép igyekszik ki Budaörs légteréből, ilyesmik. A szerelem véletlenszerűsége olyan, mint egy sárkány repülő a kukoricatábla felett. Ha feltűnik, csak az ovisok veszik észre. Közülük is azok, akik nem alszanak délután, mert a dajka iskolás fiával játszanak a szemét tároló mögött. Nem szólnak egy szót se, csak nézik. Most még nem tudnak mit kezdeni a látvánnyal. Amikor ilyen álomszerű dolgok kellenének nekik, akkor már nem tudnak visszaemlékezni a sárkány repülőre. Megpihentek ezek az álmok bennem, mint a fények. Ezek a te álmaid voltak. Mégis én vagyok az, aki folyton visszaemlékszik rájuk.

és versek címmel Kántor Péter összeállítását hallották. Közreműködött Alföldi Róbert, Máté Gábor és Vallai Péter. A felvételt Borlai Kinga, Kosárszki Péter, Kulcsár Péter és Vajda László készítette. Zenéjét összeállította Gebauer Mária. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János. A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb 1998. május 31-én hangzott el a Magyar Rádióban.

A történet értelme. Beszélgetés Krasznahorkai Lászlóval, az Írószövetség József Attila körének Tatai táborában.

0: Krasznahorkai László negyedik könyve, az Urgai fogoly, valóban egy megtörtént utazást beszél el.
1: Mennyire tartod így most már eltávolítva magadtól személyes úti naplónak?
2: Amikor elmentem tényleg erre az utazásra, akkor egyáltalán nem állt szándékomban erről írni. Sőt, egyáltalán nem állt szándékomban elmenni sem Kínába. Ez egy teljesen véletlen dolog volt, és én egészen mással voltam elfoglalva. Egész mást akartam írni, illetve egész más volt az a probléma, miatt egyáltalán nem akartam semmit se írni. Ez tényleg nagyon nagy hatással volt rám ez az út. Mindenféle értelemben fordulatot jelent az életemben. Az érdektelen, hogy mégis milyen körülmények között. Na jó, nem vicces, inkább egy mondatot megér azért, hogy egy nagyon távoli ismerősöm fölhívott, akit még iskolába jártam együtt, és akit egész régen nem láttam, és egyszerűen egy régi hang beleszólt a telefonba, hogy szervusz, nincs-e kedved elmenni 2 hét múlva Ulánbátorba egy dzsingiszkán konferenciára? Hát azonnal igent mondtam. De aztán tényleg annyira fantasztikusan alakult ez az egész utazás, hogy amikor aztán visszajöttem, akkor először is teljesen megfordult az életem. Éjszaka volt nappal volt éjszaka. Ez nem hiszem, hogy kizárólag csak az időbeli eltolódásnak volt köszönhető, mert ez több hónapig tartott, hogy titokban éjjel 3-kor ebédeltem, mert teljesen átalakult a szervezet. A legjobb az volt, hogy elkerültem utána Berlinbe, ilyen irodalmi, nem tudom én, ilyen kis szobácskák voltak, itt írók ültek benne, vagy alkottak benne, és éjjel lemerészkedtem titokban, hogy nehogy meglássanak, hogy ilyen ebédelek, és az volt a legjobb, hogy lejött egy svéd fiú, akiről csak azt tudtam, hogy ott van. Ő is éjjel ebédelt.
1: Ő is járt Kínában?
2: Nem kérdeztünk egymástól semmit, csak egymástól megfőztük a kaját. Szóval nem, és amikor visszajöttem, az tényleg, akkor tényleg úgy gondoltam, hogy először, hogy nem elkeseredésből, vagy kétségbeesésből nem írok többé egy sort sem, hanem egész egyszerűen, mert hihetetlen mód fölöslegesnek tűnt. És akkor egy barátomnak tettem egy ilyen, nagyon nehezen teszek ígéreteket, de valahogy kipréselődött egy ilyen ígéret, hogy valamit kéne nyilatkozom arra, hogy milyen közön van a Bibliához. Eszembe jutott egy ilyen Kínában zajló történet. És aztán, mint hogy egy ilyet írtam, utána a következő és hasonló módon, az meg Mészöly Miklós születésnapjára készült szöveg volt. Az én fejem teljesen tele volt ezzel a kínai dologgal, hogy igyekeztem összefogni azt, hogy nem is tudtam volna más, és akkor viszont írnom kellett, és akkor ez valahogy így jött össze. Szóval ez sem volt olyan, semmiképpen nem volt egy elhatározás. Fő egyáltalán nem volt elhatározás arról, hogy egy egész könyv legyen belőle, bármilyen vékonyka is, de hogy egy könyv legyen belőle.

0: Érdekel-e egyáltalán, hogy, mi milyen műfajunknak nevezzük ezeket a szövegeket?
1: Hát mondjuk engem személy szerint tényleg nem érdekel, de nekem ez egyáltalán nem irodalom, mert ez az a helyzet, hogy engem az irodalom már nem nagyon érdekel. Van olyan irodalom azért, ami érdekel, az az irodalom az nem hazudik, rettenetesen hiányzik. Az, hogy arra ösztönözöm, hogy mondjuk fájjon nekem az, hogy olyan mértékben nem vagyok szabad, vagy olyan mértékben nem tudok repülni, amikor nagyon, nagyon kellene, vagy olyan mértékben tudnék mondjuk egy zöldet látni egy tájban, ahogy szeretném, hogy egyszerűen tényleg nagyon hiányzik. Én magamat sem tartom, én még magamtól nem olvastam, vagy nem, én magam nem írtam olyan szöveget, ami ennek a kritériumnak megfelelne. Mindenesetre azért azt nem merném állítani, hogy csak ez az egyetlen probléma létezik a mai magyar irodalomban, ami mondjuk engem annyira zavar, és ami miatt ez a magyar irodalom az én számomra olyan mértékben vált érdektelenni, hogy valóban képtelen vagyok már lassan olvasni, de ez nem azt jelenti, hogy lebecsülem ezeket az erőfeszítéseket.
0: Azt mondtad, hogy nem sikerült megírnod idáig amit igazán szeretnél. Ez a könyv az Urgai Fogoly. Jobban megírta, vagy jobban sikerült-e itt megírnod, mint a Sátán tangóban és az Ellenállás melankóliájában?
1: Azon az időkben még nem merült föl bennem, hogy itt valami nagyon nagy gáz van az irodalommal, vagy a művészettel. Olyan emberek éltek még akkor, akik rám nagyon nagy hatással voltak, és nagyon megnyugtató volt az a tudat, hogy élnek. Magyarországon magyar írók néhányan, Pilinszky János és Hajnóci Péter föltétlenül. Akkor nem is merült ez igazán föl bennem. Tudod, hogy itt valami nagyon komoly probléma volna. És itt most igen. Természetesen. Szóval azt nem tudom, hogy ebben a könyvben sikerült-e jobban megírnom ezt a problémát, de hogy legalább ezen a könyvben látszik, hogy itt én legalábbis rettentően elbizonytalanodtam, vagyis hát nem is, hogy elbizonytalanodtam, hanem valahogy úgy kifelé áll a rudam abból az irodalomból, ami korábban azért én magam is fenntartottam azzal, hogy létrehoztam. Próbálok törekedni afelé, a felismerés felé, hogy ennek nincs értelme, és az irodalomnak tényleg vége van, de van valami más út a szellemi emberek számára, ami elvezet az életből, és lehet, hogy másként kell az egész dolgot megfogalmazni. De most nagyon csapongok a kérdésedre. Szóval, hogy ebben a könyvben sikerült, hogy nem, ezen a könyvben szerintem inkább látszik az, hogy mondom, valami gáz van szerintem az irodalmunkkal. Nem a magyar irodalommal, nem úgy értem. Számomra a német irodalom is, persze ez is általános kijelentés, és én is rögtön tudnék pár kivételt tenni. A döntő többsége a legelriasztóbb példája ennek a domestikált irodalomnak. Egyáltalán nem a szabadságra figyelmeztet, hanem arra, hogy véletlenül se térj el olyan irányba, amelyel kétségbe vonnád azokat a konszenzusokat, amiken mondjuk a német társadalom működik. De ugyanezt a magyar társadalom is, vagy a magyar helyzetre vonatkoztatva is rendkívül erősen éreztem, hogy vannak itt nagyon jó dolgok, szóval nagyon színvonalasak. Szóval minden műfajban. Tehát egyáltalán nem arról az, hogy visszaesett volna, vagy unalmassá lett volna, vagy nem tudom, hanem olyan megfékezett. Én azt érzem állandóan benne, hogy megfékezett irodalom, amit csinálunk. És szerintem az irodalom az megfékezhetetlen.

0: nem érzel-e itt valamilyen ellentmondást? Tehát, hogy az irodalomból kicsit kifelé, vagy akkor legalábbis a bevett irodalmi formáktól, vagy konvenciótól kifelé, és igazából a szöveg, ami megjelenik, az bizony formailag ugyanúgy irodalom.
1: Persze, de itt van egy komoly ellentmondás. Persze, viszont erről meg nem nagyon nehezen tudok még ebben a pillanatban leszokni. Lehet, hogy nem is erről van szó. Sőt, azt hiszem egyáltalán nem arról van szó, hogyha itt valami radikális formára rátalálnék, akkor a dolog meg lenne oldva. Nem erről van szó. Az pedig, hogy valamelyes igényesek ezek a szövegek, sőt, az időnként a nevetségesség igényesek, az meg inkább abból az előfeszítésből következik, ami vagy bennem azért változatlanul munkál. Szóval én leszokni nem tudok arról, hogy az agyam működjön is, és járjon. Csak beleuntam mondjuk a saját addigi kérdésfeltevésemnek a módszereibe egyszerűen. Ilyen halott síkvidékre vezet. Ez a könyv egyébként az élet szeretetéről szól. Csak jó, ez nem megy olyan nagyon könnyen, hogy ezt az ember úgy kijelentse. Azzal, hogy mondjuk művészeti problémává teszem azt, ami az én számomra egyáltalán nem művészeti probléma. Tehát nem lehet megúszni. Semmilyen trükkel. Az, hogy most radikálisan másféle stílust használnék, vagy abba hagynám az irodalmat, és tudom én, gyurmáznék, vagy nem tudom. Az nem oldalmi dolgot.
0: Fogsz még írni könyveket?
1: Nem tudom. Nem tudom. Ebben a pillanatban úgy gondolom, hogy nem. Mondatokat valószínűleg fogok írni. Hát mindesetre olyanok könyveket, amiket eddig írtam, biztos nem akarok írni.

0: Az első három könyvemben valóban az egyes szám, első szám, az nem csak formailag, hanem elsősorban nem forma értelemben, hanem tartalmilag kimaradt az egészből, az mondjuk annak akkor nagyon komoly oka volt. Az ok az volt, hogy nekem a saját személyem teljesen érdektelenné vált. Még egészen régen. És úgy gondoltam, hogy ebből az egész helyzetből az egyetlen kiút, ha ezt mondjuk tényleg el is hiszem magamról, és nem kezdek el valahogy lavírozni, hogy valahogy mégiscsak azért arról legyen szó, hogy hogy is lehetne valahogy beleépíteni a személyességet ezekben a művekben. Valamilyen szempontból úgy is benne van, de engem még ez nem érdekelt. Ha tényleg azt akartam volna, hogy magamról írjak, akkor elkezdtem volna magamról írni. Az indirekt alanyiságtól írtoztam tényleg, és úgy is gondoltam, ahogy ezt egyszerre is mondtam már, hogy soha nem fog velem előfordulni, hogy valaha is, ilyen egyes szem első szemben. De úgy alakult, hogy most éppen a kínai ügyek miatt egész egyszerűen hirtelen ez lett egyedül elfogadható. Bevallani, hogy most ezek a dolgok velem történnek. Ebben az esetben kifejezetten rólam van szó. Nem álltatok senkit. Azt már azért biztosan tudom, hogy minden szöveget úgy érdemes kezdeni, hogy rögtön az olvasóval vagy hallgatóval azonnal közöli minden lényeges dolgot. Mert nem arról van szó, hogy majd később, hogy becsapom az elején, vagy úgy játszom vele, és aztán a végén majd mondok neki valami hirtelent, ami majd meglepi. Mert egyáltalán nem is ezért kezd az ember szerintem írni. Elárulom, hogy három vagy négy dolog, de hát persze ez talán érdektelen, a könyv ilyen-olyan olvasatát az ember folyásolhatja. Három vagy négy apróságtól eltekintve itt minden szó szerint így meg is esett. Szóval ebben a könyvben egyáltalán semmifajta fikció nincs tulajdonképpen.
1: A színésznő levelei is?
0: Színésznő az csak egy levelet írt. Én írtam.
1: Úgy értem, igen.
0: Azok sem kitalációk. Semmi nem fikció ebben a könyvben. Egyébként is hát egy kicsit úgy leegyszerűsítve azt is lehet mondani, hogy most én tényleg azt próbáltam megcsinálni, hogy hogyan lehet egy teljesen valóságos történetet fikcióként eladni. Eddig mindig ugye fordítva volt, kitalációkat próbáltunk mindig hitelesíteni.

0: Mennyire távolodtál el az akkori önmagattól, tehát a kínai utazásbeli önmagattól?
1: Amikor megjöttem ebből az utazásból, akkor rendkívül elevenen, ilyen szinte szóval borzasztó érzékenyen bennem volt még minden íz, meg fáradtság, hogy milyen szagok van, vettek körül ott. Nagyon sok ilyen érzéki dolog. Láttam, mindegy, mi volt az, ami kicsit is kínai volt. Azonnal éreztem a valóságos súlyait hirtelen. Most ez elmúlt. Bennem személyesen akkor egy nagyon erős sóvárgás jelent meg, hogy végre vegyem tudomásul azt, hogy számomra is léteznek érzelmek. Tehát, hogy bennem is egy nagyon komoly érzelmi vihar, és nem tudom, mi kezdett ez. Korábban erről egyáltalán szó sem volt. És nem azért, mert elfojtottam magamban, hanem egész egyszerűen, mert nem ez foglalkoztatott. Egyáltalán nem voltak ilyen érzelmi, nem tudom, viharaim. Nem foglalkoztam önmagammal. És itt szégyen szemre, ebben az egész Kína előtti, kínai és Kína utáni periódusban, hirtelen például rendkívül érzelmessé váltam. Ami hát pofátlanság, hogy még az ember be is vallja, de mert hát végül is egy erősen intim dologról van szó, viszont nehéz lenne tovább halogatni ennek a vallomásnak a megtételét, amikor egy ilyen könyvről van szó, ami tényleg tele van érzelmekkel és az érzelmek bevallásával is. Nagyon erős a törekvés ezekben a szövegekben az egyszerűségre. Tényleg ott több olyan szöveg is van, ahol egy most hirtelen eszembe jutott, ahol az van, hogy szeretném befejezni az egészet, többé nem utazom sehova, és hogy csak ülni szeretnék valahol délután belső napfényben porszemeket nézegetni. Aztán egy másik helyen pedig, hogy senki ne is tegyen semmit. Szóval eddig a határig eljutottunk, ott én se, de más se. Ezekben nagyon tapintatosan azért az a kérés is ott van, hogy az olvasók és akik velem együtt szenvednek, kínlódnak attól, hogy az abszolútumoknak olyan mértékben élünk a hiányában, ami tényleg, ha az ember tudatára ébred ennek, akkor elviselhetetlené teszi az életét. Ebben az esetben nagyon fontos, hogy ilyen egyszerű dolgokat meg tudjunk nevezni, megragadni. Ezt aztán soha senkinek nem lehet elmondani, hogy ő hogyan tud valami olyan utat vágni magának, hogy eljusson addig az ébredésig tényleg, ahol szembesülnie kell azzal, hogy milyen mértékben szakadt elő is a kozmosztól, ahogy itt az egyik írásban erről szó van. Hiszen dermesztően ez a helyzet, és egész addig, amíg legalább ezt meg nem tudjuk nevezni önmagunkban, addig minden nagy bajnak rettenetesen ki vagyunk téve.

kijelentésesnek az én kínai utamból az, hogy Kínában valahogy az én egész utam úgy zajlott, hogy oda vezetett tényleg a Gobi sivatagon át, ahol rá kellett döbbenem arra, ezen tapasztalnom kellett azt, hogy a valóság határai máshol vannak meghúzva ebben a birodalomban, mint az én saját hazámban, vagy Európában. Én nekem nem transzcendens élményeim támadtak Kínában, mondjuk egy olyan szentélyben, ahol 500 Lohannak nevezett bódhiszatva úgynevezett szobra ült vagy állt. Ezek nem transzcendens élmények voltak, amit mondjuk példaként most említettem, hanem egész egyszerűen még mindig a valóság részei. A valóságnak a határai jóval tágasabbak voltak. Szóval ezek a bódhiszatvák, ahogy ültek ott, nem bódhiszatvák, ezek mindegy, Lohannak, ahogy ültek ott, ezekben semmifajta, szóval hogy is mondjam, csak nem volt olyan érzésem, hogy én most valami olyasmit látok, amit már ked van, amit már szerdán nem fogok esetleg látni. Szóval visszamentem a következő napon, mondjuk, és ugyanott ültek ugyanazok az istenek. Semmifajta, szóval semmi olyasmi nem történt ezekben a utazásokban, amik miatt mondjuk bárkinek azt mondanám, hogy menjen el, tegye meg ugyanezt az utat, mert ott majd megleli. Ez nagyon fontos volna, hogy legalább itt elmondjam, hogy egy ilyen könyvnek, mint ez, az értelmezése esetén egyáltalán senki ne számítson arra, hogy jobb lesz neki, hogyha ezt a könyvet elolvassa. Egyáltalán nem lesz senkinek semmivel jobb. Szóval egyáltalán az irodalomtól semmivel soha nem lesz jobb. Mindenképpen a tény regisztrálása és észszerű interpretáció az első, az, hogy a világosan láss, szembesüljek az emberi állapot, létállapottal.

0: És hogyan függ ez össze azzal a, azzal az élményeddel, amit a, abban a bizonyos rohamban átéltél, tehát a betegség idején?
1: Hát aki nem ismeri, annak most ez nem fog sokat mondani. A végén egy ilyen látomásos jelenet van, én betegen fekszem, azért, hogy talán úgy életben maradok, tehát egészen le kell csökkentenem az élet működéseimet, hogy a szervezetem az megpróbálja befoltozni azt a lukat, ami a bajt okozta nálam. És akkor ott van egy ilyen vizionális kép, hogy ennek a dél-ázsiai helynek a megjelennek az istenei, a démonai, a manói, és elhesegetem őket magamtól, mert hát ijesztőek és rendkívül félelmetesek. És akkor ott van egy bevallott, imádságos jelenet, hogy egyszerűen könyörgöm az Úristenhez, hogy mentse meg az életem. És akkor megrémülök, ezt azoknak is mesélem, akik nem ismerik a szöveget, megrémülök attól, hogy na, de annyira messze van, érzem, annyira messze van az én Uram Istenem, egész egyszerűen azért nem fog tudni segíteni, mert nincs itt. Szóval egész ott van, ahol a hívei vannak, megy tovább ez az egész szöveg. És akkor ennek az egésznek a végén ugye az, hogy elkezdek a Bibliából ilyen mondatokat idézni innen, onnan, amonnan, és egész addig trenírozom magamban a halálfélelemben, amíg odáig nem csúszik el, vagy odáig nem süllyed el, vagy odáig nem világosodik ki a kép, amikor aztán valami olyasmi van a szövegben, hogy amikor rádöbbentem arra, hogy az én Uram Istenem az nem a valóságból, hanem a Bibliából következik. Tehát csak úgy tartható fel. Most ebben az én szándékaim szerint nem az van, hogy én ott az Úristennel, a mi keresztény fogalmaink szerint megfont Úristennel ott valamilyen új és hát nagyon tartós kapcsolatba kerültem, hanem inkább arról, hogy a rítusnak a szerepét igyekeztem ott hangsúlyozni, hogyha én elkezdem azt mondani, hogy

nézzünk egy bizonyos irányba, és rá tudok venni még egy csomó embert, vagy észlelem, hogy ők is abba az irányba néznek, inkább így. Ha elég sokan nézünk abba az irányba, akkor talán ott megjelenik egy tárgy, amit leírni, meg megjósolni egyébként azt hiszem senki nem képes. De amire valószínűleg minden igazán mély és őszinte sóvárgásunk vezetne. Ami ott esetleg megjelenik, az arról semmit sem lehet mondani.

Mert nem hallgathatom el, be kell valljam, hogy annak a mélységes emély éjszakának ezen a pontján már bizonyos idegen szellemek jelenlétét határozottan érzékeltem magam körül. A füllet levegőben voltak. Tudatom peremét ostromolták, és hiába viszonyogtam tőlük, mintha a gilisztáktól hemzsegő kosárba pillantottam volna, egyre nagyobb ellenállásra volt szükségem ahhoz, hogy ne nézzek szembe a nyilvánvaló ténnyel, ennek a világnak ők a szellemei. És egyre makacsabb dacra, hogy ne vegyek tudomást az ajánlatról, amely, és ezt meg kell mondjam, lényegesen egyszerűbb volt, mint egy megkísértés. Ésszerű javaslatot tartalmazott ugyanis. Mégis rendkívüli mód veszedelmesnek ítélhettem akkor, mert ma már nagyon élesen emlékszem arra, milyen hisztérikusan hárítottam el. Körülbelül úgy szólt, hogy azokról vegyek, tudik, ott fekszem félholtan, hogy azokról vegyek tudomást, akik itt vannak, és aki nincs itt, azzal ne törődjek. Juhuang, a Jáde császár egy 9-es számot mutatott, és noha ismertem értelmét, hogy ez az örökkévalóság, a szerencse, a gazdagság és a fény foglalata, nem értettem nekem, mit jelenthet. Lótuszvirág rózsaszíne, krizantém fehérje, narcisz kékje próbált beúszni látóterembe, de én, mint lázas állapotom, halucinációit hesegettem őket el. Hiába folytottam azonnal hátat, egy pillantás még súrolta bennem a három szerencseisten, Fuxing, Luxing és Shogxing felém hajló alakját, ahogy az utóbbi éppen egy taofut, egy őszi baracfából faragott amulettet nyújtaná át nekem. Egy teknősbéka páncélján, akár Fuhi annak idején, egy jövőt mondó Pakua diagrammát pillantottam meg, és ha nem csap meg ugyanakkor egy csapat gonosz gujinak a szele, amint közelettükkel fölkavarják a forró levegőt, biztosan föladom ellenállásomat, és elmerülök a jósló jelben. Nagyon erősnek és elevennek látszott mind-mind. Mégis határozottan szembeszeglővén velük, öt egymás követő szempillantással, az összes lászképet sikerült előznem, amit már amiatt is meg kellett tegyek, mert különben azt kockáztatom, hogy a gujik után népes kíséretükkel és előőrseiként a szellemvilág fenyegető hátterének a hosszúhajú démonok is megérkeznek. Visszahúzódtak hát saját nem létükbe Juhuangtól a teknős békáig, és bár lecsillapított valamelyest, hogy a mérték, az egy szempillantás nem csak elriasztásuk tartalma volt, de a létezésüké is, valóságos megnyugvást, úgy gondoltam, csupán az hozhat, ha megtalálom a módját, hogy az én Uram Istenem viszont előbújjon saját nem létéből, és szembeálljon egy nyüzsgő szellemhadakkal. Hirtelen ötlettől vezérelve a teremtés első mondatát idéztem fel ezért, majd a következőt és a következőt. Később a jelenések ama végső passzusa jutott az eszembe, ahol fehér királyi székében látni a rajta ülőt. Mondatokat kerestem a Jeremiás síralmaiból, és mondatokat találtam az evangéliumokból. És idáig érve, még mindig mozdulatlanul fekve az ágyon, és továbbra is a gerendát nézve az ablak alatt, annyit már is megállapítottam, hogy ezek az isteni igék olyan nagy erővel szólnak-e mondatokban, hogy bizalmat lehet érezni irántuk. És én kapaszkodni is kezdtem ebbe a csöpnyi bizalomba. Innentől kezdve nem azzal törődtem, ő vele magával, és így megszorult hitetlen hívével, Kvangcóban mi lesz, hanem amennyire emlékezetem és elcsigázott testem állapota ezt lehetővé tette, azzal foglalkoztam, hogy megfoghatatlanul távoli alakja helyett az őt megidéző mondatokból építsek sáncot magam köré. Keresztül kasul szágoldoztam képzeletben a Mózes könyvektől Ézsajásig, a Zsoltároktól Szofóniásig, aztán megint csak a jelenésektől vissza a kezdetekig. Hogy újra meg újra odajussak, ahol az ige kezdetben léte a meghaladhatatlan pont. Meghaladhatatlan. Vetett véget a száguldozásnak a hirtelen ráébredés. Az dörgött a fejemben ez a kezdetben lét mondat mélyebb értelemben is. És az elsőre még káromló tagadásra fordult felismerést, tudnélik, hogy a könyvek könyve nélkül, a Biblia nélkül, a forma nélkül, amely befogadja ezt a lényemet összetartó tartalmat, nincs Uram Isten. Nos tehát a rádöbbenést helyesebb mederve terelvén, egy tagadást elutasítva, egyszer s mindenkorra félreértésnek ítélve azt éreztem, mint leszek egyre kevésbé szomorú a félelem miatt, hogy Kvangcóban esetleg meghalhatok.
Nem arról volt szó, hogy a megsebzett állat védekezni már nem bírván felajánlja magát az üldözőjének, hanem arról, hogy megértettem. A keresett alfa és omega, aki ama bizonyos hajszálát az életemnek. A királyi szék megnevezhetetlenje. Az én Uram Istenem nem a valóságból, hanem a Bibliából következik. Tehát van, gondoltam, mint hogy ok nem lett volna rá, minden pátosz nélkül.

Elhangzott a történet értelme. Beszélgetés Krasznahorkai Lászlóval, az Írószövetség József Attila körének Tatai táborában. Beszélgető társ Károlyi Csaba, zenei szerkesztő Szakács Emese, szerkesztette Turai Tamás. A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2008. május 24-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Mindenki gyanús, aki él, és az is, aki halott.
2: Ma este gyilkolunk. Vasárnap 20 óra 25 perckor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Huszonegy órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a víz. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítmény üzemel majd a Paksi atomerőmű. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik holnap az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádét tartanak a Duna felett a Lánchíd és a Margit híd között szakaszon. A budapesti ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzi játék zárja. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Ünnepi műsor folyammal várja holnap a nézőket a megújult közmédia. Az M1-en a hazai közélet, kultúra, tudomány és hagyományőrzés meghatározó személyiségei is megszólalnak majd. A vendégek közt Vitrai Tamás és Kepes András, Kossuth Díjas újságírók, valamint Kapu Tibor, a Szent István renddel kitüntetett kutatóűrhajós is ott lesz majd. Híradót reggel 6-kor délben, este 7:30 és 10 órakor láthatnak a nézők, az ünnepi adás házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4IG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlásra, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. Súlyos hiányosságokat tárt fel több hazai gyermekotthonban egy 2024-ben elrendelt vizsgálatsorozat, amelynek eredményeit nem hozták nyilvánosságra, írja a Direkt 36. A portál birtokában lévő jelentések szerint több intézményben penészes, sötét szobákban éltek a gyerekek, gyakoriak voltak a szexuális visszaélések, és volt, ahol éheztek a gyerekek. A Szociális és Családügyi Minisztérium hamarosan nyilvánosságra hozza saját gyermekvédelmi rész jelentését. Feltételezett robbanó test került elő a Margit szigeten a Termál Hotel közelében. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére a hotel közelében az utat 400 méter hosszúságban lezárja, a gyalogosok terelt útvonalon közlekedhetnek, a hotel vendégei pedig nem hagyhatják el az épületet. Végül a várható időjárásról. Holnap többnyire napos, gomoly felhős időnk lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Afrikás marcsa. Olá Gábor rádiójátéka.
1: Nekem rengeteg babám volt, de hanyagoltam őket. Inkább a fiúkkal kuncsorogtam a temetőben. A sok márványtömb, szobor, faragott virágtartó között nézegettem a kőbe foglalt kunkorodó bajszú férfiak fényképeit, akiknek az arca felett csillagban szétfut a repedés. A betűkből kikapartam az aranyat, a friss sírokról virágot gyűjtöttem, elbújtam a kápolna hűvös félhomályában. Eszembe se jutottak a föld alatt heverő csontvázak. A temető mellett szénakazlakra másztunk. Összekapaszkodtunk, volt ott pár lány is, de főképpen fiúk, én velük hengerettem, átöleltük egymást szorosan. A szédítő gurulás mindent kiszorított, szőke copfom a két szorosra font varkot csapkodott, mint a propeller. Nyárestéken a kazal mögött olyat játszottunk, hogy mi lányok hanyat döltünk, és a fiúk egymás után ránk feküdtek. Csak úgy rajtunk maradtak egy darabig, mint egy natracon. És közben lehetett a csillagokat számolni. Különösen az egyik volt jó meleg. Nagy darab férfi lett belőle, Istvánnak hívták. A falunkban kevés volt akkoriban a bicikli. Nekem volt egy feles. Anyu zöldre mázolt a piros csíkokkal. Ha megengedtem ennek az Istvánnak, hogy menjen vele egy kört, akkor a szénakazlas játékban tovább feküdt rajtam. Egyszer 53-ig elszámoltam, de akkor már nagyon nyomta a hasamat. Bogarakat gyűjtött. Mindig kalimpált a kezében egy hős cincér vagy egy szarvasbogár. Féltem, hogy az arcomra ejtik.

Ha nekem az 50-es éveket emlegetik, mindig a piros paprikás eset jut az eszembe. Ez a katasztrófa azon a kora nyáron történt, amikor elsős voltam. Anyámék nem voltak otthon, feküdtem az ágyom. Laca, az unokatestvérem, a szénakazlas szánkózás vezére rám hasalt, és a bugyim alatt simogatott. Egyszer csak éreztem, hogy iszonyúan csíp. Amikor átmentünk a konyhán, beledughatta az ujját a piros paprikába. Később láttam a nyitott befőttes üveget, amiben anyám tartotta. Nagyon fájt. Hiába mosakodtam, napokig mart. Ezt a hősi tettet másnap elregélt az iskolában. Attól fogva paprikás marcsának csúfoltak. Évekkel ezelőtt találkoztam egy falubelivel. Össze-vissza csókolt, ölelgetett. Te még élsz, paprikás marcsa. Ennyire rajtam ragadt.

Apámnak volt egy malma, amit államosítottak, de meghagyták vezetőnek, más alig értett a faluban hozzá. Sokszor mentünk oda játszani. Fehérre meszelt hodály volt, hegyekben állt benne a búza. Mezitlen másztuk meg, térdig süppettünk a csiklandó masszába, eltemettük magunkat benne nyakig, még most is érzem a búza illatot. Viszketett tőle a bőrünk, utána meg kellett fürödnünk a patakban. A hideg víz úgy szúrt, mintha kések kellett volna tele. Télen, ha befagyott, korcsolyáztunk a meder fölé hajló fák és bokrok ágai között. Egyszer beszakadt alattam a jég, de szerencsére nem volt mély a víz. Nem fulladtam bele, csak megfáztam. Izzott bennem a láz. Anyám takarót borított a fejem fölé, a lábam közé kamillás lábost helyezett, az olajos pára folytogatott, izzadtam, és mégis jó volt. Anyám éjjel-nappal taposta a pedálos varrógépet. A szomszéd özvegyasszony átjárt hozzánk. Harapta a tű az anyagot. Surrant a fém talp alatt a sok szoknyává, blúzzá formálódó anyag, és közben be nem állt a szájuk, nevetgéltek és sopánkodtak. Olykor suttogóra fogták a szavukat, engem meg átküldtek, hogy vigyázzak a kis Józsikára. Nem bántam. Imádtam mások lakásában időzni. A faluban bármelyik asszonynak elutazott a férje, és egyedül maradt, engem csalt, hogy menjek át hozzájuk. Tudták rólam, hogy szeretek idegen ágyakba bújni. Nekem aztán mesélhettek mindent, szívesen hallgattam őket, ettem a kacsazsíros kenyeret, ittam az aludtejet, meg a szavukat. A tanítónénihez is jártam. A hegyen lakott, egy kastély tornyában. Csiga lépcsőn kellett hozzá felmenni, szédültem, mire felértem. Olyan volt, mintha egy könyv ábrái keltek volna életre. Kerek toronyszoba, és ráadásul a tanítónéni. Évekkel később valaki elplegykálta, hogy az apám szeretője volt. Faragott támlájú ágya ringott, mint egy hajó. Fullasztó dunyha helyett bársonyos pilletakaró terített rám. Egyik alkalommal diófalevelet szedtünk, mert az elriasztja a bolhákat. Hát, mondom magamba, a tanítónéninek bolhája van. Ez meg hogyan lehet? De az imponált, hogy nekem elmeséli. Ettől benfentesnek éreztem magam. Szétterítettük a padlón, meg az ágyon. Fanyarszaga volt, befészkelte magát az orromba örökre. Évekkel később egy festőművész műtermében egy habszivacson szeretkeztem. Kiderült, hogy a matrac dugig van macska bolhával. Mire befejeztük, a hátamat meg a fenekemet kipöttyözték ezerrel. Akkor megint eszembe jutott a diólevél, hogy azzal kellett volna megszórni.

56-ban a falun át dübörögtek a tankok Pest felé. Késő este volt. Az ablaknál ültem. Anyám egy horgol diaboló sapkát gőzölt a fejemen. Vonult odakint a szovjet hadsereg. Az anyám meg az én fejemet használta formázónak. Benedvesítette a sapkát, és a forró vasalóval a fejemen gőzölte, a fülemet meg is égette. A tankok tetején nyitva volt egy csapóajtó, onnan figyelték az utat a katonák. Olyan forma sapka volt a fejükön, mint az enyémen, csak az övék fekete volt, az enyém meg égszínkék. Ez vicces volt. Az egyik észre is vett és integetett. Később, amikor felmentem Pestre a nagy jéghoz, végig sétáltunk a körúton, megnéztük a beszakadt házakat és a fákat, ahová az ávósokat akasztották. Persze nem láttam, csak a fák lehántott kérgét, de mesélték, hogy ott lógtak fejjel lefelé. Tele voltak köbdösve, s volt rajtuk egy cédula, hogy így jár minden ávós. Az Aradi utca sarkán volt ez a fa. Erre pontosan emléksz.

12 éves voltam, amikor felnőtt barátnőm lett. Icának hívták. Sötét haját szabadon engedte, barna bőre fényesen csillogott, élénk színű selyemblúzokat viselt, volt egy korálpiros ruhája, az különösen tetszett. Rátapadt a testére, és kirajzolta a mellét. Gyakran aludtam nála. Ha a férje éjszakás volt, elcsalt magához. Alibinek. Én a másik szobában feküdtem, mindig jött hozzá valaki. Lehet, hogy többen is. Egész éjjel ébren voltam, füleltem, hogy mi történik a másik szobában. Anyámmal nem lehetett ilyesmiről beszélgetni, de az Ica kerekperecbe számolt a dolgokról, szépen nevén nevezve. Csak azt az egyet nem értettem, mit jelent, hogy az egyik feláll, a másik meg nem. Sehogy sem ment a fejembe. Hogy kell ezt érteni? Anyám akkor már elvált asszony volt. A szeretőibe sorba szerelmes voltam. Melegedtem a tűznél, mert aki jött, megsimogatott. Hogy vagy, Marcsika, megcsináltad már a leckét? Ilyenkor bizsergés járta át a testemet. Emlékszem, amikor a kis Géza járt hozzánk, magas, szőke, fiatal férfi. Ő volt az anyám legnagyobb szerelme, és én piszok féltékeny voltam rá. Bűnös és abnormális dolognak tartottam, hogy az anyám ennyire oda van érte. Volt úgy, hogy nappal jött, és hallottam az ágyrecsegést. Ez teljesen feldúlt. Úgy éreztem, hogy meg kell az anyámat védenem, hiszen sikoltozik. Ugyanakkor persze sejtettem, hogy mi történik oda bent. Bementem a szobába. Megálltam az ágy előtt. Úgy néztem rájuk, mint egy főügyész. Hagyjátok már abba, és rájuk csaptam az ajtót. El tudom képzelni, milyen borzalmas lehetett nekik. Csoda, hogy nem vertek agyon. De ez nem volt elég. Az ablakon zörgettem, kopogtam, mint egy gonosz manó, aztán elbújtam a kertben, és késő éjszakáig ott gubbasztottam dideregve. Volt egy lány az osztályunkban, a Kismari. Hatalmas előrésze volt, a fiúk úgy hívták Tejcsárda. Minden lány irigyelte, főleg én, mert nekem egyáltalán nem volt cicim. Akkoriban terjedt el a mondóka, nagy marcsának nincsen csöcse, kis marcsának nagy a bögye. Elskandálták az utcán, a folyosó, mindenütt. Hiába dörgöltem, sanyargattam, nem akart megnőni. Most se nagy. De legalább nem kellett leoperálni. A Kismarinak már csak az egyik van meg, a másik melltartóban harisnyát hord a szerencsétlen. Akkor mégis én jártam jobban, nem igaz? Anyám csak az imát hajtogatta, hogy a szüzességem, az én kincsem, ne adjam azt soha ingyen. Azért rágta ezzel a fülemet, mert ő olcsón adta, és túl korán. Ez az igazság. Gimnazista korában a gazdaságból lovon járt be a faluba, az apám meg biciklivel hajkurázta, amíg egyszer utol nem érte. A csengőtől bokrosodott meg a ló, ledobta az anyámat, az apám meg ott termett, és leápolta. Születésem után egy évvel érettségizett le az anyám. Az esküvőjükön ott óbégattam én is a templomban. Mindenki nyúzta, hogy vetessen el, ne érje szégyen a családot, de ő megtartott. De a Gergőt már végképp nem értem, minek hordta ki. Azt se tudta, melyik az apja. Egyik se vállalta. Egyedül maradt vele. Ráadásul beteg is lett a szerencsétlen. Nem tud beszélni. Bárgyú az arca. Intézetben van. Jó ez neki? Kérdezem.

Amikor kicsi voltam, és anyám fürdött, nekem be kellett bújnom a szekrénybe, hogy ne lássam. Ott kuporogtam a sötétben, és elképzeltem, hogy egy erdőben vagyok. Eltévedtem, és azt várom, hogy megtaláljanak. Volt, hogy elaludtam, anyám meg elfelejtkezett rólam. Reggel a szekrényben ébredtem. Volt két apáca a faluban. A templomon túl laktak, az alacsonyabbik tanított zongorázni. Civilben jártak, akkoriban nem lehetett másképpen, de mindenki tudta róluk, hogy apácák. A kertjük végében volt egy nyári konyha, rokon gyerekek aludtak, hogy nyaranta, két lány. A nagyobbik minden este egy dézsában mosdott, ő volt az első felnőtt, akit mesztelenül láttam. Izgelődött, mozgolódott, ficánkolt a melle, a gyomromat szorította az irigység. Mesztelen férfit sokáig nem láttam, csak a nagyapámat. Pesten laktak a dédszüleim házában, és csak egy szobájuk volt. Amikor szünetben felmentem nyaralni a fővárosba, nekem a földre ágyaztak a sarokba. Mindenfélét begyűjtöttem az asztal alá, kuckót eszkábáltam. Amikor nagyanyám elment, nagyapám ott vetkőzött, öltözött, én meg az asztal alól lestem. Csak a köldökéig láttam, ez volt az első eset, hogy közelről láttam egy férfi nemi szervét. Kerek borotválkozó tükörrel vizsgálgattam minden reggel szertartásosan.

A szénakazlas játékok után 4-5 évig nem történt semmi érdekes. Anyám sopánkodott, hogy 20 éves koromig meg kell őriznem a szüzességemet. Türelmetlenül számoltam, hány év van még hátra. Elképzelhetetlenül távolinak tűnt az idő, amikor végre valakit megajándékozhatok vele. Nem tudom, miért pont ezt a határt szabta. Engem 18 évesen szült. Talán megbánta. Azt gondolta, apám ezért unt rá. De őt a vére hajtotta. Ma már tudom, miért porolták a fiatal asszonyok a lisztet a szoknyájukról, ha a malom felől jöttek. Az első csókra pontosan emlékszem. Amikor elvégeztem a 8-at, az úttörő csapat balatoni nyaralást szervezett. Bogláron egy iskolában kaptunk szállást. Nagy botránnyal indult a dolog, mert elaludtam, és lekéstem a vonatot. Anyám nem akart elereszteni egyedül, de a kuncsaftok rábeszélték, hogy engedjen el Pestig, ott nagypapámék vártak, és ők tettek fel a másik vonatra. Elveszett álva voltam, amikor leszálltam a vonatról a bőröndömmel. Fogalmam se volt, hogy merre induljak, de már nem is tudom, hogy találtam rájuk. Halásznadrág volt rajtam, és twist pulóver. Nyakamon kék pettyes Niki kendő. Az volt akkor a divat, és persze lófarokba kötve a szőke hajam. Nyulánk helyes kislány voltam, de mindenképpen lemaradva, mert egy csöpp mellem se volt. És abban az időben az volt a fő dolog a lányoknál, kinek van nagyobb melle. Rám azt mondták a fiúk, paprikás marcsa az ácsok álma. Este elmentünk a kerthelységbe táncolni, és csodák csodája, felkért egy barna, göndörhajú fiú. A száján volt egy csepphely. Elmentünk a tópartra sétálni. Sütött a hold. Minden olyan valószerűtlen volt. Mély árnyékok és ezüstös fények, akár egy rajzfilmben. Akkor csókolt meg. Kíváncsi voltam, hogy milyen arcot vág közben, de a szemem akaratom ellenére lehunyódott. Próbált tapizni, de amikor semmit se talált, a blúzom alatt letett róla. Teljesen megfűültem. Esténként kimásztam az ablakon. A csapatvezető pajtás azzal fenyegetett, hogy elmondja az anyámnak. De engem nem érdekelt. Minden este kilengtem, és amikor hazajöttünk, egyszerűen elmondtam az anyámnak. Ezzel húztam ki a méregfogát. Faggatott, hogy mennyit engedtem meg, megnyugtattam, hogy csak a nyelvét dugta be a számba. Azt mondta erre, hogy undorító. Nem volt undorító, de igenis undorító. Nem vitatkoztam vele. Ráhagytam. Mindegy. Már annyira vártam ezt a forradalmi változást az életemben. Nyelves csók, mint a moziban. Már attól tartottam, hogy engem senki se fog nekiszorítani egy tóparti fának, mert lapos vagyok, mint a nagy alföld. És eltemetnek csókolatlanul. De hát megtörtént. Végre megtörtént. A szomszédban lakott a Saci. Fekete haja volt, mindig magasra tupírozta, harisnyalabdát dugott a közepébe. Mutatósak voltunk egymás mellett, a szőke meg a fekete. 70-ben disszidált, amikor bejött az új útlevél. Most Amerikában él, egy indián rezervátumban valami varázslóval vagy mi. Neki részletesen beszámolta. Azt mondta, a fiúnak nyúl szája volt. Különben mindegy. Jó íze volt, ez volt a lényeg. A következő fontos esemény a gólyabálon történt, amikor a gimibe kerültem, 64-be. A fiú negyedikes volt, elképzelhetetlenül felnőttnek tűnt. Istenem, már érettségizni fog, és ami a legizgalmasabb, hogy cigány volt. Már az első nap odajött hozzám az udvaron, egy elsőshöz egy negyedikes, ez kegyetlen nagy dolog volt. Még az inam is reszketett belé. Pontosan emlékszem, hogy mi volt rajtam. Vajszínű pántos cipő, akkor jött divatba. Nájlon harisnya, az is nagy dolog volt. Fehér szűk vászonszoknya, twist pulóver, oldalt emblémával, mert embléma nélkül nem is lehetett felvenni. Fél ember volt, aki embléma nélkülit hordott. A hajam meg aranyosan körbe volt csavarva, mint egy turbán. Jól néztem ki, na!
Nem csoda, hogy odajött hozzám a Bogdán. Csak így hívták, a Bogdán. Volt keresztneve is, Gáspár, de azt senki se tette hozzá. Ő a Bogdán, és kész. Az is furcsa volt, hogy cigány, és ugyanakkor magulós eminens. Mindenfelé lesték az embert, de nem érdekelt. Másik iskolába jártam gitárórára, a Bogdán oda is elkísért, és a folyóson csókolóztunk, meg egy eldugott WC-ben. Borzasztó nagy ügyek voltak ezek. Hétfőnként az időtájt nem volt tévé. Moziba jártunk. Akkor ment a Rokkó és fivérei, meg a Szállnak a darvak. Kikísért az állomásra, a váróteremben is csókolóztunk, elzsibbadt a szánk, elgémberedett a karunk, de kitartottunk. Vastag álmatak szája volt, beborított, elfedett, beszippantott, de ennél tovább nem jutottunk. Őriztem a kincset, nem volt könnyű. Éreztem a ruhán keresztül, hogy mit jelent, amiről az Ica beszélt. Perzselt, mintha az a paprika örökké égetne. Erőszakosan szűz vagy, ezt sziszegte az arcomba. Elkapta a kezemet, vezette, nem engedtem, feladta. Otthon bújtam a csapolás, istergett a bőrömön a víz.

A falu mellett volt egy katonai objektum. Amikor onnan kiszabadultak a honvédek, bőséges volt a választék. Valami ünnepélyen az egyik kiskatona Majakovszki verset mondott. Nagyon tetszett nekem. Nem a vers, hanem az a vaskos, sűrű gyerek. Világos barna hajú, zöld szemű, és ahogy szavalt, látszott, hogy izzik belül. De borzasztóan öreg volt, 20-valahány éves, én meg csak 16. Ő már komoly játékos volt. Vele is csókolózással kezdődött a dolog. Azonnal láttam a szemében azt a zavaros fényt, amikor a vágy megbolondít egy férfit. Hát, az isteni dolog. Sétáltunk a falu vége felé, nyár este volt, tücsök ciripeléssel, azokkal az illatokkal, amikor minden langyos és simogató, így együtt az egész egy Majakovszki után. Csodás dolog. Amikor az utolsó házat is elhagytuk, valami ligetszerűségbe értünk, vadszőlő az egyik oldalon, és néhány bokor a másikon, és akkor minden átmenet nélkül puff, letepert. Én úgy megijedtem, mintha a nagykést akarta volna belém mártani. Hisztériás rohamot kaptam, elfogott a remegés, görcsbe rándult a testem. Azt hittem, hogy mindjárt elveszi a szüzességemet, amire annyira kell vigyáznom. Olyan vad erővel taszítottam el magamtól, hogy belevágta a fejét egy kőbe, folyt a vér a homlokán, sírva könyörgött, hogy bocsássak meg. Arra gondoltam, mi lesz, ha meg kell védeni szent hazánkat? Azt hittem, soha többé nem látom, de ha kimenőt kapott, szaladt hozzám, mint egy kiskutya. Soha többé nem mert villámháborút indítani. Körülvette a várat, elhatározta, hogy kiéheztet. Egyszer, amikor anyám nem volt otthon, felvettem a lila hálóingét, és kirúzsoztam a számat. Bugyi mindig volt rajta, milyen enyhe erényösként. Az érzések vibrálása minden mást elhomályosított. Semmit se láttam a világból, csak ezt a hadviselést. Minél jobban érdekelt, annál jobban toltam a végső megoldást a távoli jövőbe. Aztán a honvéd feladta a csatát, visszavonult örökre, nem tudom, mi lett vele. Valaki azzal ijeszgetett, hogy öngyilkos lett. Tény, hogy voltak ilyen esetek a laktanyában, de képtelen voltam feltételezni, hogy véget vetett életének, csak azért, mert nem feküdtem le vele. Biztos talált magának jobb gyakorló terepet.

Amikor a harmadik gimnáziumot befejeztem, feljöttem Pestre a nagypapáékhoz. Mindjárt első nap bementem a belvárosba. Fekete szoknya, fekete harisnya, lakszandál volt rajtam, egy kis sárga blézerrel. Mindezt úgy spóroltam meg, hogy egész évben nem ebédeltem, és vonat helyett autostoppal jártam az iskolába. A hajamat fenékig leengedtem, és úgy vonultam. Végig sétáltam az új Erzsébet hídon, oda-vissza. Már 3 éve felavatták, és én még nem vettem át. Vihar előtti húzatos idő volt, mindig élvezem a szelet. Olyankor szebbnek érzem magam. Lobogott a hajfákja, csattogott, mint a győzelmi zászló. 2 marcon a legény azonnal a nyomomba szegődött. Zavarban voltam, de igyekeztem a nagylányt adni. Közrefogtak, meneteltem a testőrséggel, közben kitört a vihar, dőlt az eső, bemenekültünk a Napoletán a kerthelységébe. A hajam nedvesen kókadozott, elvesztette a fényét és a lobogását, olyan volt, mint egy ázott egér. Az egyik azt mondta, hogy börtönőr, és halálra ítélteket őriz, de aztán kibökte, hogy színész. A másik meg a filmgyárban csinált valamit, talán gyártásvezető volt. Megígérte, hogy statisztálhatok a következő filmjében. A színész Gyurinak hívták. Később ő is disszidált, de akkor még vidéken játszott. Az egészben az volt a legérdekesebb, hogy azzal a lányjal járt, a Sacival, aki a faluban, a szomszédban lakott, és már felköltözött Pestre. Amikor ez kiderül, felmentünk a színészhez, a Guszev utcába, és a Gyuri felhívta a Sacit, hogy van egy meglepetése, és átadta nekem a telefont. Nagy sikítozás, örömújjongás, rohanok hozzátok. Volt neki egy pesti barátnője, azzal mentek ki később Amerikába. Ő is átjött. Nekem meghoztak egy harmadik fiút. A nevét nem mondom. Az is színész volt. A Tánzzal fesztiválon is énekelt. Még otthon a faluban is néztük. Valami olyasmit, hogy Isten veled, szomorúság. Az anyám csettintgetett, ez aztán szép szállegény. Hát igen, ő volt az, akit nekem hoztak. Hihetetlen. Kértem egy hajszárítót, hamarosan újra szikrázott, pattogott a hajam. Táncoltunk, a fiú forgatott, hogy szálljon, lebegjen. Aztán mindenki félrevonult, egyedül maradtunk. Gondolom, tudta a Sacitól, hogy szűz vagyok, de őt ez cseppet se zavarta. Gondosan kihámozott a ruhámból, csak a fekete lakszandált felejtette rajtam. Szépen le voltam sülve. A barna bőrömön világított a fehér erényövem. Jól elhemperegtünk, de amikor komolyra fordult volna a dolog, elkapott a hiszti. Rohangáltam össze-vissza. A színész meg, akinek nem mondom meg a nevét, elfáradt. Nem erőltette a dolgot. Rajta ütésszerűen elaludt. Work all night on a drink of rum. Stack banana till the morning come. A következő nap megtanítottam őket az igazi lecsóra. Csúfolódtak velem, hogy lehetek még szűz. Ez bűn és idétlenség. Nyűg a nyakamon, tessek már túl rajta. Tövig rágták a fülem. Végül eldöntöttem. Vesszen a kincs. Szép, tiszta délelőtt volt. Elsétáltam a bazilikába. Elmentem előre a jobb szárnyig, és egy homályos sarokban felírtam a falra ceruzával. Istenem, nagy dolog előtt állok, most segíts. Láttam, hogy mások is firkáltak oda különböző dolgokat. Uram, add, hogy ne végezzék ki a férjemet. Legyen 5-ös találatom. Add, hogy sikerüljön a holnapi dolgozat. Ajándékoz nekem gyermeket. Add, hogy győzzünk meg ilyesmit egymásra írva. Belekaparva. Úgyhogy nem követtem el nagy bűnt. Ez valami könyörgések fala lehetett. Úgy látszik, a papok se bánták. Ma már biztosan eltűnt onnan. Nem tudom, mert azóta se voltam a bazilikába.
Budaörsön lakott a szüleinél, kertes házba, muskát és tornácukon még fecskefészek is volt, ettől teljesen feloldottam. A szobájában egy vacak gidres-gödrös ágyom, megtörtént végre a dolog. Úgy visította, mint egy újévi malac, nem is értem, hogy lehetett, de nagyon fájt. Felnyársalt, karóba húzott. Vérezni nem véreztem. Hazafelé mégis úgy éreztem, hatalmas lyuk tátong rajtam, ahol süvölt be a levegő, és mindenki látja, hogy mi történt velem. Nem ezt vártam. Azt hittem, hogy egy kis kellemetlenség után a mennyországba repülök, hogy a sok csókolózás, hempergőzés után végre belépek az áhítozott világba, ahol csupa gyönyörűség vár. A csalódásom szörnyű volt, mert tudtam, hogy mit kellett volna éreznem 12 éves koromtól. Számtamból mindig gyenge voltam, és dolgozatíráskor borzasztóan izgultam. Ha a példát nem tudtam megoldani, olyan feszültség gyűlt bennem a tehetetlenség miatt, hogy kínomban egymásra raktam a lábamat, összefontam, mint egy kalácsot, és olyankor éreztem, hogy minél jobban szorítom, annál erősebben lüktet, forrósodik, és mint egy örvény forog a lábam között az érzés. Más dolgozatoknál is előfordul, de legerősebben a mateknál jelentkezett, és amikor elmúlt a görcs, meg tudtam oldani a példát. De most csak a lyukat éreztem, és az, hogy ez az egész nem ér annyit, mint ahogy elképzeltem. Alig vártam az évnyitót, odaálltam a két bizalmasabb barátnőm elé. Most jól nézzetek meg? Vártam, hogy összecsapják a kezüket, mert igazán azt hittem, hogy szemmel látható változáson mentem keresztül, de semmi. Már az előző évben is rám fogták a fiúk, hogy a Marcsa egy kurva. Az aztán a világ teteje volt, ha valakiről az a hír járta, hogy már nem szűz. Az egy borzasztó dolog volt, és engem állandóan megrágalmaztak, mert láttak csókolózni a WC-be, meg mit tudom én hol, és a sok hülyének ennyi elég volt. Hiába mondtam nekik, hogy ez nem igaz, és hogy nem tagadnám le, hiába. A Marcsa egy nagy kurva. Na jó. Az első tanítási napon, amikor az egész osztály együtt volt, minden lány és fiú, kiálltam a dobogóra, na látjátok, most már tényleg nem vagyok szűz, tessék. És akkor fogadó órákat tartottam, özönlöttek a gyerekek, mindenki kérdezett, főleg a fiúk. Fontosabb lettem, mint az orvos válaszol rovat az ifjúsági magazinban. Egyszeriben elterjedt, hogy nagy tudora vagyok a dolgoknak. Persze nem úgy, ahogy ma beszélnek erről a tizenévesek. Akkoriban nem nevezték nevén a dolgokat. Más világ volt.

Már elsős koromba járkált utánam egy fiú. Németh Bélának hívták. Engem nem érdekelt, mert túl magas volt, hóri horgas égi messzelő. De aztán egyik napról a másikra Dalia lett belőle. Ez az eset 10 évig elkísért. Szerelmes voltam belé, de nem lírai módon, hanem örjöngve kívántam a testét. Ha valami csodásat igyekeztem elképzelni, akkor arra gondoltam, hogy vele ölelkezem. Arról álmodoztam, hogy összefonódik a testünk. Anyám engedélyével időnként elmentem szempillát festetni. Most ez furcsának tűnik, egy harmadikos gimnazista abban az időben, de anyám megengedte. Igen, kislány voltam, és ugyanakkor már egy felnőtt nő. Anyám korán megtanított főzni, tudtam, hogy mihez mi kell. Karácsonykor történt. Szenteste előtt. Bestoppoltam a városba bevásárolni. Ennek a Bélának az anyja kozmetikus volt. A teli szatyrokkal elmentem hozzá egy karácsonyi szempilla festésre. Már elkészültünk, és éppen indultam kifelé, amikor az előszobában összefutottam a Bélával. Szörnyű zavarban voltam. Egyedül álltunk ott, és akkor azt mondta: csöpög a tejfel. Reszkedtem. A kis fehér tócsák szaporodtak a lábam mellett. Béla ajánlkozott: gyere a konyhába, becsomagolom. Ott hideg volt és csend. Beletette egy zacskóba a tejfelt, és amikor a kezembe csúsztatta, megcsapott a nagy feszültség. 190 magas, érzéki szájú, atléta termetű, gyönyörű pofájú, rátarti fiú volt, kegyetlenül büszke. A magasból mindenkit fölényes mosollyal felügyelt. Az ilyenért meg lehetett dögleni. Volt hátrébb a folyosó végén egy lépcső, és fent egy padlásszoba, se függöny, se semmi, csak a csupa szágy. Oda döntött le kabátostól, és addig csókolóztunk, amíg be nem sötétedett. Hiába volt utána isteni férfiakkal dolgo. Hiába voltam egyszerre többbe szerelmes. Ezt nem lehet elfelejteni. Ez az eset 10 évig kísértett olyan test,

Alig vártam, hogy véget érjen a szünet, és mehessek a suliba. Azt hittem, most járni fogunk. Bementem az osztályba. Jött a Béla. Én már a pillantásától is reszkedtem. Csak hogy nem szólt hozzá. Utálatos volt, még 2 évig. Kiderült aztán, hogy a szomszédék elmondták, hogy tudtak az esetről, és a fiú azon volt kiborulva, hogy azon melegében elmeséltem az egészet. Szóval bele voltam zúgva, ő meg visszautasított. Elérhetetlen lett számomra. Néha volt olyan, hogy mellé ültem és simogattam. Ő behunyt szemmel élvezte, de nem mondott semmit. Vagy irodalomórám, Radnóti Miklós szerelmi ciklusából direkt olyan verset választottam, ami passzolt kettőnkre, és a könnyeimmel küszködve mondtam el a verset, az egész osztály sűrű csöndben volt. És akkor a végén a tanárnő azt kérdezte, mi van Béla? Rosszul vagy? És láttam, hogy leborult a padra. Azt hittem, ezután minden rendben lesz. De ugyanúgy gyűlölködött. Minden perc fel volt töltve elektromossággal. Csak azért tanultam, hogy ne kerüljek szégyenbe. Ráadásul rohadt jó tanuló volt. És ha valamiért rossz jegyet kaptam, akkor olyan megvetően nézett rám a magasból, hogy muszáj volt tanulni. Mindig rendhagyó osztály voltunk, csupa nagypofájú egyéniség. Sohasem akkor tartottunk találkozót, amikor szokás. Tettünk a kerek évfordulókra. Nekünk tablónk se volt, meg bankettünk. Mindig valami más csináltunk, mint a szedett-vedett bolondok. Eltelt az érettségi után 6-8 év, mire összehoztunk egy seregszemlét, ahová csak is a Béla miatt mentem el. A 70-es évek vége felé már itt éltem Pesten, a dédiék megrodgyant házában. Már elbújtak a nagypapiék a föld alá, és átadták nekem a helyüket. Akkor éppen szakítottam Lajossal, akivel 5 éve együtt éltem. Szabadon lebegett minden vegyértéke. Bélára roppant kíváncsi voltam. Annyit tudtam, hogy megnősült, elvégezte a vendéglátóiparit. Elvette valami fő-fő elvtársnak a lányát, aki a hírek szerint nem túl szép, viszont a Bélát nyomban kinevezték Csongrádon a parkszálló igazgatójának. Ebből nagy cirkusz lett. A rádió 168 órája is foglalkozott vele. Béla magyarázkodott, többen háborogtak, hogy lehet ilyet csinálni. Semmi baj se volt a korábbi igazgatóval, és nyugdíj előtt lapátra tették, és egy taknyos tettek a helyére. Még 30 se volt. Per lett belőle, és mit tesz Isten? Béla szedhette a sátorfáját, az öreget meg csodák csodájára visszahelyezték. Ilyen sincs csak a mesében. De úgy tett, mintha mi sem történt volna, továbbra is feszített, mintha neki hozták volna vissza Amerikából a koronát. Hűvösen, de már nem olyan gyűlölködve üdvözölt. Sajnos még mindig fájdalmasan szép volt. Bár láthatóan megviselték az események. Ráncok szabdalták Alain Delonos pofáját ott fönn a magasban. Először az osztályban gyülekeztünk, ahol előtoppant a felesége is. A vacsoránál úgy adódott, hogy egymás mellé kerültünk. Az egyik felemen a Béla, a másikon a neje. Eleinte mézpofának tűnt, de valamit megérezhetett, mert egyre jobban orientálódott hozzám, és a végén megkérdezte, hogy anyámhoz megyek, vagy Pestre, mert akkor elvisznek kocsival. Pest felé a Béla nagy firnyákosan azt mondta a nejének, hogy szívecském, előbb téged hazaviszlek, hogy időben lefeküdj, aztán a Marcsát. Nem jövök veletek, nem vagyok álmos, így ő nagysága. Hely, te bunkócska, te drága. Ha az embert le akarják szerelni, akkor ne csimpaszkodjon. Én erre képtelen lennék. Legfeljebb rávágnám az ajtót, hogy attól kolduljon. Vagy elegánsan kilibegnék, és éppen attól lennék menő. Mindegy. Ez van, ez egy ilyen nő. Csináltam nekik habos kávét, hirtelen. Láttam, hogy Béla lopva körülnéz, gondoltam, akkor most tudod, hol keres? Azt is tudod, milyen jó kis ágyikon van, ez csak nem marad szárazon. Mégis eltelt vagy 1 hónap. Éppen a diót szedtem a kertben, amikor beállított.

10 éve vártam erre. Nyomban folyt rólam a víz. Kiszáradt a torkom, kiesett a szívem. Már nem is akartam lefeküdni vele, nekem elég volt, hogy ébren vagyok, és itt van. De persze nem hagyta annyiban. A sok gyötrődés után csurig voltam gátlással, béklyózott a stressz. Ő is furcsán viselkedett, jeges lett a keze meg a lába, elhagyta az ereje. Az egész merő szenvedés volt. Magyarázkodott, mint az iskolában, hogy évek óta csak a feleségével, azért nem megy. Siralmas volt az egész. Nekem azért se volt jó, mert tudtam, hogy ez az egyetlen alkalom, és soha többé nem látom. Különben se volt olyan nagy szám, mint ahogy elképzeltem. Nem volt szuper donor egyáltalán. Kapkodott. Az érintésétől nem olvadtam el. Utálom, ha diktálják, hogy ezt meg azt. Így meg úgy. Vagy ha nekem kell használati utasítást adnom, az se az igazi. Az a jó, ha minden magától alakul. Ha rám dől az egész, mint egy szekrény. Nekem nincsenek kivételes pontjaim. Én, ha megőrülök valakiért, akkor a sarkamtól a fejem búbjáig érzékeny vagyok. Viszont vastag szigetelő von be, ha a lelkem összehúzza magát. Az a pokol, ha közben észreveszek egy pókhálót a sarokban, a fejem felett, vagy felfedezek egy új repedést a mennyezeten. Ha tudom, hogy hol vagyok, és melyik év, melyik napja van. Azon járt az eszem, ha a diót szétterítem, betölti majd a szobámat a fanyar illat. Gondolatban felmentem a csiga lépcsőn a kerek torony szobába Zsuzsannához, a szép tanítónénihez. És így sikerült némi bizsergést összekuporgatnom. Így érnek véget az álmok. Így pukkannak el. Mindig sikerült megúszni. Kivéve ezt az egyet. Éppen ettől a Bélától. Ettől az ügyetlen szeretkezéstől estem teherbe. Ráadásul mire kiderült, addigra már késő volt. Egy orvos se vállalta a küretet. Reszkedtem. Tudtam előre, hogy mi lesz. Tudtam, hogy a sorsom meg van pecsételve. Én a napon mindig addig feküdtem, amíg szétégett a bőröm. Ha szélvihar volt, engedtem, hogy tépje a hajamat. Ha ízlett egy kaja, megettem két lábossal. Őrületesen szeretem a szimpla dolgokat, a darástésztát, paprikás krumplit, a tojásos galuskát salátával, a kovászos uborkát jégbe hűtve, a mákos gubát rengeteg mákkal. De őrületesen szeretem a luxus ételeket is, a különlegességeket, a konyhaművészet felső fokát. Mindent végletesen szeretek csinálni. Sírni, örülni, örjöngeni. Imádom a nagy csendet, a nagy zajt, mindenből a nagyot, igen. A kicsi csalódást okoz, mit csináljak? Ez van. Tudom, hogy legtöbben az egyenletes boldogságban találják meg az örömüket, de tessék tudomásul venni, hogy van, aki a hajszában leli meg a boldogságot. Van, akit a vágy örökös kergetése tart életben. Engem még a reménytelen szerelem se döntött romlásba, mert attól magasabb fordulatszámom működtem. Jobban tudtam tanulni. Nagyobb kedvem volt az élethez. Sokszor éppen attól volt csodálatos, hogy elmaradt a csoda, hogy szenvedtem. Lényeg, ha az ember az arany középutat keresi, akkor az egyik érzés szépen kioltja a másikat, és létrejön a langyos lábvíz. Arról meg tudjuk, hogy mire való. Nem szeretem az érintetlen embereket, akik úgy ártatlanok, hogy sosem jártak a sötét oldalon. Nekem az erős dolgok imponálnak, a fanatikusok, az őrült szenvedélyűek. Azoktól kaptam sokat, akikben a finomság mellett volt valami rettenetes is. A tisztaság mellett valami romlottság. Aki sokat égett, mégsem égett ki. Aki önmagán is tud röhögni, akinek semmi sem szent,
aki bűbájos és ordenári, gyermeki és közönséges. Mindennel így vagyok, az egész múltammal. A sok borzalmon meg örömön túl is megmaradt bennem a kíváncsiság. Hálalom, amit tettem. Nem bántam meg. Én tudom, hogy milyen élet várt volna a gyerekemre. Tudom. Mert van egy öcsém, aki bárgyú néz maga elé. Még a nevét se tudja kimondani. A semmi gurigázik a fejében. Azonnal láttam, hogy milyen. Ráismertem arra a bárgyúságra. Az ilyen, ha belenéz a tükörbe, nem néz onnan vissza senki. Úgy csusszant ki szegénykém a világból, mint a szilvából a szilvamag. Szépen, csendesen. Jobb neki így, hogy csak pár órát élt, ebben biztos vagyok. Odafent angyalka lett belőle. Ide lent meg csak egy rakás szar lett volna, amit mindenki fintorogva kerülget. Ráadásul kislány, mert Gergő legalább fiú. Volt odabent egy olyan asszony, aki álmában a férje torkát vágta át. Ez még nekem is sok. Akkor is, ha eltört a kezét minden hónapban. És mégis egy kalap alá vettek minket. Ilyen igazságtalanok az emberek.

0: Amikor 5 évvel ezelőtt kipakoltak, azt hittem, a parazsat is kidobták belőlem. De a hamu alatt ott szunnyad, és csak erős lehelet kell hozzá, hogy feltámadjon a tűz. Még mindig úgy tudok belerobogni egy kapcsolatba, mintha az egészet most kezdeném. Mintha még mindig megvolna a kincsem. Mintha éppen ennek az embernek tartogatnám, aki azzal a zavaros fénnyel a tekintetében figyeli minden mozdulatomat. A hajam, ha fúj a szél, ma is lobog, mint a győzelmi. És olyankor a fiúk is hüttyögnek utánam, mint 40 évvel ezelőtt.
1: Paprikás Marcsa. Olá Gábor rádiójátékát hallották. Marcsa Lázár Kati. A hangfelvételt Kornidesz Tamás és Váli Marian készítette. Zenéjét összeállította és rendezte Soltenszky Tibor.
2: A hangfelvétel 2007-ben készült, és legutóbb 2011. január 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
2: Méreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Vasárnap 20 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Huszonkét óra van, hírek a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kis József. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a víz. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes, 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik holnap az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren. Este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja a napot. Ünnepi műsorfolyammal várja holnap a nézőket a megújult közmédia. Az M1-en a hazai közélet, kultúra, tudomány és hagyományőrzés meghatározó személyiségei is megszólalnak majd. Híradót reggel 6-kor, délben, este 7:30-kor és 10 órakor láthatnak a nézők. Az ünnepi adás házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az európai ügyészséghez való csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4IG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlásra, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az Iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK-on Hungary Iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. Azonnali hatálya a szerződés bontott Balási Gyula cégeivel a megújuló közmédia megbízott vezetése. Felmondta a korábbi menedzsment által a Newland médiával és a Launch Design-nal kötött szerződéseket. A döntés csaknem 500 millió forintos megtakarítást jelent. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalig, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A patikák holnap ügyeleti rendben lesznek nyitva. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. Hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Önbeporzás. Dr. Máriás Béla írásai.
5: Kirándulás. akkor levágták a fiút, fúliába csomagolták,
6: és a többi élelmiszerrel a csomagtartóba tették,
5: és elindultak. Hová menjünk? Kérdezte a férj.
6: Valami vízpartra, ahol a tiszta levegő jó tehetünk, mondta a feleség.
5: Mégis hová?
6: A Balatonpartra, valahova.
5: Jó.
6: Rövid utazás után egy szép, füves részhez értek a tóparton. A víz gyönyörű volt.
5: Kivették autójukból a szétnyitható székeket és az asztalt, bekapcsolták a rádiójukat, és hozzáláttak az automosáshoz.
6: Időközben egy ember szállt ki a kocsijukból és ment el, de ők nem vették észre. Te? És ki az a srác?
5: Milyen srác?
6: Van, akit elhoztunk.
5: Ja, egy középiskolás gyerek, valami rockzenész, ilyesmi.
6: És mit keresett az ajtónkban?
5: Hát semmit. Beadott valami kazettát, hogy hallgassuk meg. Dalok a szabadságról, azt hiszem, valami ilyesmi. Biztos valami hülye drogos.
6: Aha. Az autó már tiszta volt. A férfi elővette a felfújható matracot, és pumpálni kezdte.
5: Azt mondta, hogy vegetáriánus.
6: Aha.
5: Meg, hogy sajtot sem eszik, mert azt is erőszakos eljárással állítják elő.
6: Na, ugyan?
5: Lehet, hogy nem is olyan jó ízű a húsa, ha szinte semmi jót nem evett. Meg biztosan drogos volt. Mocskos szegély.
6: Ha, biztosan.
5: A férfi visszafeküdt a felfújható matracra, és bekapcsolta kis hordozható tévéjét.
6: A nő hozzálátott a főzéshez. Halkan böffentett egyet. Valaki ismét kiszállt a kocsiból, és észrevétlenül elment. Most már vedd elő, mert sose fog elkészülni.
5: Micsoda?
6: Hát az a drogos zenész, akit összeszedtél. A hülye srác.
5: Jó, hozom már. Mondta a férj engedelmesen. Odahozta a testet, és a tévé elé fektette.
6: Sősük vagy főzzük?
5: A sütéshez nagyon ormótlan. Új nyársat kellene csinálni, vagy bemenni a faluba egy nagyobbért. Főve meg nem olyan érdekes.
6: Nem baj. Jó sok zöldséggel, meg galuskával nem is lesz rossz. Elveszi majd a rossz drogos mellék. Hát igaz, hogy nem fér be csak a bográcsba. Fogyasztani meg most már késő. Se baj. Kitalálok valamit.
5: Férfi feküdt sejmes mackó ruhájában, vitaminsalátát evett, és a mindent vagy semmit kvízműsort nézte. Elcsodálkozott, hogy mennyi ajándéktárgyat lehet nyerni. Te, anyus!
6: Igen?
5: Lehet, hogy meghagyhatnánk máskorra.
6: Mit?
5: Azt a hülye anarchista drogost.
6: Miért?
5: Fogadni merek, hogy szart se ér a húsa, még mustárral sütve se.
6: Hát akkor mi legyen?
5: Te! Láttam most a tévé valamit.
6: Mit?
5: Egy vadász otthont mutattak be.
6: És?
5: Gyönyörű, kitömött állatok voltak a falakon. Ha a vadászok az állatokat szeretik és teszik a falakra, akkor mi, akik a fiatalokat szeretjük és foglalkoztatjuk, mi belőlük tehetnénk ki egy párat a falra. Akkor mások is gyönyörködhetnének bennük.
6: Hát, csináljuk.
5: A férfi elővette barkács készletét, kibelezte a testet, megtömte földdel, nejlomba csomagolta, és a szemét rögzítve odavitte a nő.
6: A kocsiban egy ember hadonászott, de nem vették észre.
5: Nézd, milyen édes, mondta a férj.
7: Tök jól néz ki.
6: Ám várj csak, van egy ötletem, szólt a nő, s elfutott.
5: Hamarosan egy vastag divatlappal tért vissza, amit a fiú hóna alá rögzített.
6: Hova fogjuk tenni? A gyerekszobában jól mutatna.
7: A kicsi is játszhatna vele.
6: Néha megvizsgálhatná, ütögethetné. Esetleg a fogaiból kis nyakláncot készíthetne. Meg hát egy jó kis elrettentő példa.
5: Ez sokkal komolyabb darab annál. Egy igazi drogos. Jó fogás, mi?
7: Aha.
5: Tudod mit? A nappaliban a kandalló elé tesszük a testét, a fejét, meg a fehér zongorára. Jó?
7: Tök jó,
6: mert akkor a vendégek viccesen rá hamuzhatnak.
5: Ha egy léket vágunk a fején, akkor akár egy rádiótelefontartó is lehetne. Na, siessünk haza, hogy minél előbb hozzáláthassunk.
6: Összecsomagoltak, és beültek az autóba.
5: A férfi vezetett, és halkan dúdolt.
6: A nő ragaszkodóan megsimogatta.
5: Sötétedett.
6: Csendes öröm lengte be a nyár végi estét.
5: A férfi tudta, hogy valami megmagyarázhatatlanul fontos és jogos cselekedetet követett el. Az autó bepárásodott ablakára ráfirkálta.
6: Szabad.

beporzok, te beporzol. Ma reggel eldöntöttem, hogy a depresszió lázadó feudális kormányerőit a sarokba üzve önbeporzást kísérelek meg. Összeszedtem a bádoglemezeket, újságpapírt, rozsdás szegeket, belga kotonomat, Ingemar Stenmark aláírásával, repet farú műanyaghattyúmat, sok meszet, homokot, vizet és egérszart. Szétdobáltam mindezt sámánisztikusan a spejzban, háromszor az ablak felé fordulva szedeltem, elüldözve a politika semmit tudó galambot, bekentem a fejemet lekvárral, és a földre fekve vártam az önbeporzás bekövetkezését. De ekkor hirtelen csöngettek. Ajtót kellett nyitnom. A gázszámlás azonnal felismerte derékmagasságomban a Stenmark aláírást, és sírva elrohant. A belgák mégiscsak tudnak valamit, gondoltam. Visszafeküdtem a spejzba, és egy lukas gumicsónakba mondtam fohászt a rezsó szelleméhez. És ekkor elkezdtem emelkedni. A gumicsónak begyógyult, és emelt egyre felfelé. Már alig mozogtam. A plafonhoz szorultan egyszer csak a sziszegő-zizegő meghűlt csónak támadni kezdett. Vetkőztetni, simogatni. S végül egyszerre felrobbantunk, itt hagyva ezt a hülye bolygót. Sikerült az önbeporzás. És így, kedves gyerekek, egy csinos kis román gumicsónakon azóta is csúszkálok a csillagképek között, a világegyetem buborékain visszamosolyogva a kozmikusan önszerető mindenségre. Kérem, tartsanak velem, önbeporozzon mindenki!

0: Egyemes útuk a táskába többi harc közé, és szökni akartuk.
1: Piaci esemény. Sétáltam körbe-körbe a piacon, amikor egyszer csak megdermedve megtorpantam. Egy hatalmas harcsával néztem farkas szemet. Nálam jóval nagyobb volt, ki volt akasztva, már a hülye bajsza se rezdült. Közelebb léptem, biztonságban érezve magamat, némi előnnyel a szárazon. Gondoltam, ha bemozdul, orrom vágom, vagy elbújok a gombásnál, ott biztosan nem kaphat el. Sőt, felbátorodva azt gondoltam, hogy provokálni kezdem. Veszek neki egy serpenyőt, vagy egy nejlonharisnyát. De végül is csak álltam ott, vártam, hogy történik valami. És végül megszólítottam. Uram! Csak nézett rám hülyén, a bajsza már kezdett nevetségesnek tűnni. Olajos bőre szinte sütött. Bátorságot éreztem. Milyen jó időnk van. Csak nem igazán télies, ugye? Továbbra is csak bámult, kezdtem undorodni tőle. Azért kissé hűvös a reggeli szél mostanság, nem? Nem fázik, uram? Végül is ilyen hülye helyzetben azért nem lehet egy főnyeremény a Zeller vásárlókat röhögtetni, nem? Nem szégyeli magát? Mindenki a saját lakásán tartózkodik, maga meg ilyen komolytalan, otthontalan valami. Ehhez képest a csirkék győztesek szerintem megérdemelten érzik otthonosabban magukat a piacon. Mondott valamit? Szomjas? Kéne valami? Pulóver? Walkman? Megrémültem, most már biztos voltam benne, hogy még él, lát és hall engem, sőt, érti a helyzetet. Segíthetek valamiben? Kérdeztem, most már őszinte részvédtem.
2: A konyhában. A konyhában rejtettem el a serpenyő alatt. Konyha.
1: Miről beszél?
2: A konyhában van, csak nehéz megtalálni. Az olaj és piros paprika felett, ott a szekrényben, ahol a többi irat is van.
1: Mi? Mi van ott? Elrejtett arany? Pisztoly? Palaskák?
2: Ott van mindenem. Az egyetlen még mindig számomra fontos dolog. Ott megtalálod. Rád hagyom. Legyen a tiéd. Végül is téged illet meg. A tiéd. Utána.
1: Mondd meg pontosabban, nehogy most megdögöljél. Várjál csak, valami dohány? Vagy micsoda? Hol? Kinek a lakásán?
2: A te lakásodon, te hülye. És most mit kedveskedsz? Most már nyalsz? Mi? Nos, megtalálod ott egy régi, szétszakadt szakácskönyvben, a halételeknél. Jaj, hamarosan meghalok, pedig olyan jó lett volna.
1: Ne dögölj meg, te hallod-e? Így is tűröm a bűzödet, most már legyen valami hasznom belőle, te ronda dög, ha már senki se fog megzabálni, mert már elrohadtál félig. Na, mi van ott? Folytasd, mert itt foglak megfojtani.
2: Ne bánts, kérlek. Te nekem nagyon fontos vagy. Én megtalálsz ott majd egy fotót. egy régi balatoni felvételt, amelyen te vagy, és anyukám, tudod, te vagy az apukám, szeretlek.
1: Elsírta magát, remegett, én szédültem, rém lett valami horgászás, de ez az egész egy rémálomnak tűnt.
2: Ne hagyd! Kérlek, ne hagyd, hogy megegyenek! Utálom a serpenyőket! Kérlek, segíts!
1: Felháborodásomban, hogy gyermekemet akarják eladni és megzabálni, iszonyú erőre kaptam. Leemeltem őt, és megpróbáltam a Dona felé húzni.
2: Ne küzdj már, értem, papa! Én belőlem már úgy se lesz színésznő.
1: Nő? Hát te nő vagy?
2: Igen, és szeretlek téged, papa!
1: Én is szeretlek egyetlen szívemet. Ez szörnyű. Lassan a metró állomásba kezdtem behúzni, és ahogy a késfenőm mellett izzadva ráncigáltam, gyorsan felkaptam egy félkész kaszát, és vele tiszta erőből hasogatni kezdtem a hülye dögöt, folytak ki a zöld belsőségei, ömlött a bűz. Gyere, gyere, kis cicám, most meséld a hülyeségeidet, most. Hasogattam szét, repültek szét a darabjai. Már szinte alig mozgott, csak a feje remegett a kopoltyúval az iszonyú vérben nyálkában. Lassan felém fordult, és megkérdezte.
3: Hogy jöttél rá, hogy nem a te gyereked vagyok?
1: Úgy, hogy még soha nem voltam a Balatonon, válaszoltam.
3: Mi ez? Mi ez?

0: There's an Amazon before. Because Tamler says, as Matt did me, Tamler says, he says, now will you love?
1: Önbeporzás. Dr. Máriás Béla írásait hallották. Közreműködött Murányi Tünde, Ternyák Zoltán és Vallai Péter. A felvételt Kornédes Tamás és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Kakó Gyula. Szerkesztő Turai Tamás. Rendezte Szabó Kálmán.
2: A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb 2014. augusztus 27-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Elengedni a fiamat. Hagyja elmenni. Megtartom.
2: Megbeszéltük, nem? Örönél?
3: Anyám,
1: tudom, ki ez.
0: Kalucsné. Dragomán György drámájának rádióváltozata.
4: Apám, te már eszel?
5: Na hát, virágok.
4: Kinek hoztad? Nem teszed őket vízbe?
6: Mindjárt.
4: Hagyd majd én, te csak...
6: Milyen nagy lány lettél? Emlékszem, amikor még akkora voltál, hogy elfértél itt keresztbe az asztalon.
4: Kitettél az asztalra úgy, ahogy voltam pólyában, és úgy néztél ebéd közben. Százszor elmesélted. Miért hoztál virágot?
6: Hogy örültünk neked? Olyan rég vártunk már. Szegény édesanyád már majdnem belenyugodott, hogy soha nem lesz gyerekünk.
4: Vaj van a füled mögött, igaz-e?
6: Mindenki fiút akar. Pedig egy lány sokkal nagyobb ajándék. Ahogy rád nézek, hogy milyen karcsú, szép, sudár nagy lány lettél, és hiszem, hogy te voltál az a kicsi csomag itt az asztalon.
4: Jó van, nem meséldem még egyszer, hogy milyen csúnya voltam.
6: Pedig tényleg. Tiszta lila volt a fejed. És piszkafa lábad volt. Hogy aggódtunk, érted? Nem akartál szopni? Miért ezt a sárga kancsót vetted elő?
4: A másiknak letörött a füle. Kész még levest?
6: Nem. Mikor tört el?
4: A múlt héten. Tudod, amikor itt voltak. Apám, nézd rám.
6: Nézlek.
4: Ne úgy, mint a lányod volnék. Na, most mondd meg, hogy még mindig kancsi vagyok.
6: Ezt mondta valaki. Jaj, dehogy vagy. Dehogy. Gyönyörű szép szemed van. Esküszöm. Anyámnak adtál ebédet?
4: Adtam, de nem kérte. Nem mész be hozzá? Mert azt hiszem, elaludt.
6: Vissza kell még mennem a szerkesztőségbe.
4: Apám, kérdezni akarok valamit.
6: Kérdezz.
4: Ha nem a lányod lennék, és mondjuk csak egyszer láttál volna, és nem is ismernél.
6: Igen.
4: Akkor mit gondolnál rólam?
6: Mert?
4: Ugye nem néznél gyereknek. Ugye nem vagyok már kislány.
6: Van valami?
4: Nem semmi. Anyám ma későn jön, azt kérte, rakjak össze kicsit. Még mindig minden szana szét van, furcsa ez. Nem is értem, ő is, te is. Én nem értem.
6: Anna Mari.
4: Aj, apám.
6: Jó, békén hagylak. Úgyis mennem kell, nem jövök később.

0: Szervusz.
1: Csókolom.
0: Anna Mari? Jaj, mennyire hasonlít a édesapádra. Pont ilyennek képzeltelek. Te nem ismersz engem, de én sokat hallottam rólad. Krisztina vagyok.
1: Tessék csak bejönni.
0: Tegesd csak nyugodtan. Édesapád itthon van?
1: Nincsen. Ő se is, édesanyja se. Senki sincs itthon. Csak nagymama, de ő is alszik. Felébresszem?
0: Nem kell, köszönöm. Édes vagy. Nem tudod, hol van édesapád?
1: A szerkesztőségbe ment.
0: Ott nincs, onnan jövök.
1: Miért tetszik keresni?
0: Tegeződünk, nem? El akarok neki mondani valamit. Csodálatos dolog történt.
2: Anna Mari, ki van itt? Martikám, te vagy az?
0: Pszt, nem mond semmit.
1: Csak a szavalatot gyakoroltam.
2: Jól vagyok, ügyes vagy.
0: Biztos, hogy nincs itthon?
1: Nincs, most ment el.
0: Megvárhatom?
1: Nem tudom.
0: Beszélnem kell vele. A kabátom. Nyugodtan akasz csak fel! Milyen szép kis lakás. Szoktál szavalni?
1: Szoktam. Most épp Aditól a héjanászt.
0: Na, nehéz vers. Te még nem is értheted. Ha akarod, szívesen segítek. Nem szeretem ezt a verset, de benne volt az egyik önálló estemben.
1: Maga, te színésznő vagy?
0: Mondjuk.
1: Jézusom, te a...
0: Igen, Veres Krisztina.
2: Csak szép nyugodtan, ne siessenek. Tudom, hogy nem kevés ez a 4 emelet.
3: Hát maga?
0: Gyurihoz jöttem.
3: Igen? És milyen ügyben?
4: Doktornő drága, ezeket hová tegyük?
3: Mindegy, tegyék, ahová csak akarják. Anna Mari, mit keres itt ez a nő?
1: Anyám, ő...
3: Tudom, ki ez.
1: Apámhoz jött.
3: Tényleg? Minek engedted be? Mondtam, hogy segíts, engedj be.
1: Anyám, mik ezek?
3: Dobozok.
4: Menjünk a többiért, doktornő.
3: Rendben.
1: És minek nekünk ennyi doboz?
2: Martika!
3: Mama, tessék már egy percet várni, mindjárt bejövök. Anna Mari, hozd csak vissza a kisasszony kabátját. Ő most nem tud tovább maradni.
1: Kidobsz?
3: Igen, szívem, kidoblak, ha az kell. Mit gondolsz, te vagy az első kis kurva, aki ide mert jönni?
0: Nem vagyok.
2: Martikám, légy szíves, hozzad be az ebédemet.
3: Anna Mari, hozd már azt a kurva kabátot. Mamának miért nem adtál ebédet?
1: Adtam volna, de nem kért.
3: Aj, de elegem van.
0: Nem vagyok kurva.
3: Nem? Akkor minek jöttél ide? Csak nem kidobott.
0: Mellettem boldog volt, igenis, boldog.
3: Gyuri mondta, hogy előbb-utóbb ide fogsz jönni. Mondta, hogy rakjalak ki, hogy küldjelek el, vissza a rohadt szekus apádhoz.
0: Hazudsz. Gyuri nem mond ilyet. És ennek semmi köze az apámhoz. Ennek csak Gyurihoz van köze, Gyurihoz és én hozzám.
1: Tessék a kabát.
3: Vedd fel szépen és tűnj el. Majd itt hagyod az illatod. Emléknek. Chanel 5. Nagyon franciás. 3 hete nem éreztem rajta. Gondolom, akkor lett vége a lámúrnak. Na, tűnés.
0: Azt hiszed, csak így kidobhatsz?
3: Azt. Tűnés.
2: Martikám!
0: Ha tényleg szereted Gyurit, ha úgy szereted, mint én, akkor te pontosan tudod, hogy nem volt könnyű nekem idejönni.
3: Nem baj, elmenni könnyebb lesz. Na, takarodj!
0: De egy nagyon fontos dolgot kell elmondjak Gyurinak.
3: Azt mondtam, ki innen!
0: Anna Mari, sajnálom. Kérlek, adj át édesapádnak egy üzenetet. Mondd meg neki, hogy itt jártam, hogy mindazok után, ami történt,
3: Anna
0: eljöttem
3: Mari,
0: ide, mert...
5: Anna,
0: hallgass meg, legalább te hallgass meg, kérlek, nagyon szépen kérlek. Nagyon fontos, hogy apád
4: várj,
0: megtudja,
4: várj egy
0: hogy...
4: Várj egy kicsit. Doktornő, itt van az összes, mindet felhoztuk.
3: Nagyon köszönöm. Akkor holnap kezdhetik. Addig én is végig gondolom, hogy mit és hogyan.
5: Doktornő, kérem, de hát nem ebben egyeztünk meg.
4: Azt mondta, hogy a felét előre kapjuk.
3: Látják, hogy nincs itthon a férjem. Nála van a pénz. Holnap megkapják.
5: Na. Meg ne haragudjon a doktornő, de ezek a legjobb dobozok. Ilyeneket nem lehet akárhonnan szerezni.
4: Holnap.
5: Ezek exportra mennek. Ezeket én nem tudom itt hagyni hitelbe magának.
0: Adja kölcsön.
3: Menj már innen! Jól van, na. Mindjárt elintézzük.
2: Martika, mi ez a kiabálás? Mi van itt?
6: Megint házkutatás?
2: Lesz? Semmi baj, mama, csak a költöztetők.
6: Nem költöztetők.
0: Költöztetők?
5: Költöznek, kiskezit csókolom.
4: A férje azért tud róla.
5: Doktornő, ez nem megy csak így. Erre fel kell készülni. Tetszik ismerni azt a viccet, amikor Kón el akar menni az országba. Kérem.
4: Akkor megvárjuk a férjét.
0: Anna Mari, figyelj rám.
1: Hagyjál már minket békén. Anyám, hogy elmegyünk? Mi az, hogy elmegyünk? Nekem nem is szóltok.
6: Menjenek innen. Itt nem lesz még egyszer házkutatás. Tudják, hogy ki volt az én uram? Azt hiszik, hogy játszhatnak velünk, azonnal menjenek innen.
2: Mama, ezek nem szekusok, és nincs házkutatás.
6: Nekem te ne beszélj. Tudom én, a múltkor is bejöttek a szobámba, elvitték a gyógyszereimet. Ismerem én ezt.
1: Arról volt szó, hogy felnőttként kezeltek, hogy... Meg se kérdeztek. Mi van, ha én nem akarok elmenni?
6: Nem megyünk sehova. Anna Mari, és senki nem megy sehova. Nem hagyom itt szegény drágám sírját. Uraim, tévedés, menjenek innen. És vigyék innen ezt a sok ronda szemetet. Azonnal értik?
2: Elég volt. Mama, tessék szépen megnyugodni, tessék szépen visszamenni a szobába.
6: Ő meg kicsoda.
2: Gyuri szeretője, a legújabb.
6: Kérdeztelek? Hogy hívnak?
0: Krisztina vagyok. Veres Krisztina.
6: Annak a veresnek a lánya?
0: Annak.
6: Ismerem az apádat. Még kamasz korából tanítottam. Azt hitte, meg tud tanulni zongorázni. Már akkor is nagy hülye volt.
0: Akkor nem sokat változott.
6: Mit akarsz, fiam?
2: Mondom, hogy a szeretője.
6: Nem téged kérdeztelek.
0: A szeretője vagyok, na? Mellettem boldog. Én megértem a bajait, és nem szekírozom egyfolytában.
4: Doktornő, ne tessék haragudni, de nekünk menni kell. Tessék fizetni, vagy visszük a dobozokat.
0: Én hagytam élni.
2: Fejezd be, mert felpofozlak.
6: Elég legyen.
4: A veszekedést tessék később elintézni. Tessék előbb fizetni.
5: Különben átvisszük ezt az egész hóbelemancot a huszár doktorékhoz. Szebben. Ők is beadták a papírokat.
2: Aj, hagyjanak már. Elintézem. Nagymama, kölcsön kell kérjek a dugi pénzből.
4: Mi velünk ezt nem lehet csinálni. Mi tisztességes munkás emberek vagyunk.
6: Nem, Mártika. Szó sem lehet róla. Az a temetésemre vagy.
2: Mama, ne cirkuszoljon. Gyuri megjön és megadja.
6: Nem, nem.
2: Anna Mari, bemész a nagymama szobájába, kihozod a lábzsámolyt a füles fotel elől.
6: Anna Mari, nem mész sehová.
2: Mi lesz már?
6: Anna Mari, itt maradsz.
2: Nagymama.
6: Anna Mari.
2: Nagymama, tessék abba hagyni.
6: Nem.
2: Mondom, hogy Gyuri majd megadja.
6: Nem!
0: Tessék a zsámolj!
6: Anna Mari, azonnal visszaviszed! Nem szégyelled magad!
2: Kérem ide!
1: Nem lesz semmi baj, nagymama!
0: Ne csinálják ezt, hagyják abba!
6: De ne szólj bele! Márta, mit akarsz azzal?
2: Azt hiszi, nem tudom, hogy a bélésben dugdossa a pénzt!
6: Ne nyúj hozzá!
2: Visszakapja! Hol az a boríték? Itt van! Tessék! Ez elég lesz.
4: Mindjárt megszámoljuk,
6: nem,
4: kérem.
6: Nem, hogy is nem. Nem adom. Pont olyan nagy temetést akarok, amilyen szegény drágának volt.
4: Tessék idadni. Ezért mi megdolgoztunk, kérem.
6: Hát szekusok, takarodjanak. Ne rágasson. Hát eltépj a politikot. Kifele.
4: A vízkes fenébe.
1: Füzetlapok. Az én füzetemből, Gyuri.
6: Hol a pénzem? Hol van? Ki vitt el?
7: Én. Muszáj volt. De megadom, anyám, ne félj.
6: Na de hát miért, fiam? Amikor a temetésre van.
7: Jó. Még nem temetünk. Krisztina, te mit keresel itt?
0: Például visszahoztam a pénzt. Most már azt is tudom, honnan szereztek.
7: Visszahoztad?
0: Nem kell. Nem vetetem el.
7: Mi?
0: Gyuri, nem hallasz? Nem vetetem el. Megtartom.
7: Megbeszéltük, nem? Mindenkinek jobb úgy. Hát nem fogod fel?
8: Elcsináltad.

0: meg a saját anyádat. Apád forog a sírjában.
1: Kezdődik a szívek harca.
0: Szégyelheted magad. Anna Mari, segíts már. Le akarok ülni.
2: Persze.
0: Na segíts.
2: Segítek.
3: Kérem.
2: Kérem.
3: Legalább a dobozokat ne.
2: Tessék, a pénzed. Én akartam. El is indultam. De megmozdult, érted?
1: Krisztina.
2: Megmozdult bennem. Éreztem. Fiú lesz, tudom. Tudom, hogy fiú lesz. Fiad lesz.
1: Úristen. Hé, maguk, itt a pénzük, tessé, vegyék már el!
4: Nem kell, nem kell, elmegyünk!
2: Nem mennek sehova!
5: Mi az, hogy nem? Mi az,
4: itt
5: hogy
4: már
5: nem?
4: Pénzért sem maradunk, gyerjának!
3: Maradjanak! Ha Isten verje meg ezt az egészet! Mi a francnak csinálom, én nem tudom, mi a francnak. Most honnan szerzek csomagolókat? Nem tudod, mit kínlódtam, amíg el tudtam intézni, hogy elvállaljanak. Azt hiszed, csak mi akarunk elmenni ebből a kurva országból?
1: Jó, jó, jó. Semmi baj, nyugodj már meg.
2: De ahogy az a kisemberke megmozdult bennem, és éreztem, hogy élni akar, mert tudtam, hogy ez mind nem számít. Nem akarok semmit, csak azt, hogy ez a kisfiú a világra jöjjön.
1: Jézusom!
3: Hányadik héten vagy?
2: A 14.
3: Akkor nem is mozog.
2: De igen. Én éreztem.
3: Álmodban.
2: Akkor is itt hordom a szívem alatt. Az enyém. És megszülem.
1: Jó, jó, nyugodj meg, ülj le, így áll egy pohár vizet, megbeszélj.
2: Ha micsoda, ócska kis kurva. Amikor azt mondtad, hogy vége, úgy gyűlöltelek, hogy a halálodat kívántam, sőt, rosszabbat. Elmentem apámhoz.
1: Mit csináltál?
3: Még okos is.
2: Sajnálom, nagyon sajnálom, de elmentem hozzá, igen. Pedig nem voltam otthon 5 éve, mióta anyám. De most elmentem hozzá, úgy gyűlöltelek.
1: Ez mikor volt?
2: 2 hete, amikor kidobtál.
1: Jesszusom. Kidobtalak, ugye? És ezért feljelentettél az apádnál.
2: De már megbántam, érted? Megbántam.
1: Meg? Na most takarodj innit. Érted? Takarodj!
2: Itt a gyereked a hasamban. Nem megyek.
1: De figyelj, miattad szálltak rám megint. 3-szor volt itt házkutatás, tudod? Elkobozták a kézirataimat. És ma kirúgtak a szerkesztőségből is.
2: Remek.
1: Igen.
2: Mától én se operálhatok, csak ügyelhetek. Azt hittem azért, mert beadtuk a papírokat. Hát nem. De jó, hogy elmegyünk innen végre.
6: Én nem megyek sehova. Engem meg se kérdeztetek.
2: Anna Mari, te menj vissza a szobádba.
6: Én itt maradok.
2: Azt próbáld.
1: Semmi baj, kislányom. Semmi baj. Később mit elmagyarázok.
2: Visszacsinálom. Megmondom apámnak, hogy csinálja vissza.
3: Nem kell. Köszönjük. Tudod, igazából még hálás is vagyok neked. Nélküled a Gyuri talán sose látta volna be, hogy be kell adjuk a papírokat. Hogy itt hagyjuk végre ezt a...
0: Nem. Én nem megyek sehová. Ti mehettek, engem nyugodtan hagyjatok csak itt. Én már innen el nem megyek.
1: Mit mondtál apádnak?
2: Az igazat.
1: Milyen igazat?
2: Azt, amit ígértél. Hogy elválsz, és végleg hozzám költözöl.
3: Mindjárt meghasad a szívem.
1: Márta, kérlek. És apád mit kért cserébe? Mit kért cserébe azért, hogy kinyírjon minket?
2: Semmit. Apám nem olyan.
1: Nem? Jó. És magadtól mit ígértél neki?
2: Semmit, érted? Semmit.
1: Az biztos megígérted neki, hogy soha többé nem találkozol velem.
2: Nem érted, hogy gyűlöltelek?
1: Apád nem fogja értékelni, hogy ide jöttél.
2: Nem érdekel. Nem félek tőle. Nem félek senkitől.
1: Nézd meg ki a franc.
3: Megnézem. Megint itt vannak.
1: Az Isten, itt már ennek az egésznek. Engedd be őket.
3: Nem. Nekem ne jöjjenek ide még egyszer.
2: Kicsodák?
3: Ugyan kicsodák.
1: Engedd már be őket. Mit akarsz, hogy betörjék az ajtót? Úgy is bejönnek. Krisztina, most már maradj. Legalább látod, mit műveltél. Tessék, elvtársak. Kit keresnek? Mit van, dös?
7: Körülnézünk kicsit.
1: Hát, ha találunk valamit.
7: Sose lehet tudni.
1: Igazolványokat.
2: Elég. Nem lesz itt semmi házkutatás.
1: Mi van? Mit mondtál?
7: Ne csináld.
2: Mondom, hogy elég. Na! Elmentek innen az anyátok picsájába.
7: Hát ez kurva vicces.
1: Ez a kis kurva, hogy itt anyám picsájázik.
2: Süketek vagytok? Tudjátok, ki vagyok én? Oh. Tudjátok, ki az apám?
7: Nem, de holnapra elég szomorú lesz.
1: Meg sem ismeri majd a kislányát.
7: Lehet, hogy nem is lesz kislánya.
1: Na, igazolványokat.
2: Na, itt van, tessék az igazolvány, hogy basszátok meg. Olvasni tudtok?
7: A francba. Veres elvtárs.
8: Mi? Kurva jó. Maga velem jön.

0: Egy!
1: Mondom, velem jön!
2: Adjátok békén!
3: Mindenki marad, ahol van! Igazolványokat!
2: Kurva anyádat!
4: Gyuri!
0: Ne!
3: Mondtam, igazolványokat!
0: Tessék!
3: Lássuk csak! Csak szépen sorban!
1: Na, maga angyalom most szépen eltűnik innen, mint a villám, érti? Hazáig meg se áll, hogyha jót akar magának.
0: Ha apám meg tudja, mentek lapátolni.
1: Meg tudja? Már tudja, aranyom, ezt a cirkuszt. Élő adás, haló! Meg tudja, és majd meglátjuk, hogy ki hova megy.
0: Tessék?
1: Mit gondol, ki küldött minket ide, még hogyha meg tudja?
0: Jó, akkor felhívom, és megmondom neki, hogy már semmi szükség erre
1: az... akarja, én csak teszem a dolgom.
0: Megtiltom.
1: Na, elég volt. Nagyon gyorsan eltűnsz innen, megértette. Különben bilincsben viszlek apád elé. Azt hiszed, bedőlök egy ilyen trükknek, nem fogsz te engem csőbe húzni, kőbányába juttatni.
0: Megbánod te még ezt. Megyek is, elmondom apámnak az egészet.
1: Elmondod minden, azt hiszed, de azt csinálsz, amit akarsz, csak innen tűnés.
3: Kiraktad?
1: Ki?
3: Ez meg mi volt?
1: Nem tudom, tesztel minket az öreg. Nem bízik senkiben. Engem meg valamiért még külön is utál. Mindenki megvan?
3: Meg.
1: Jó van, akkor kezdhetjük.
3: Csinálta, a múltkor én csináltam.
1: Persze, hogy te.
3: Ha menj a picsába.
1: A feletteseddel beszélsz, bazd meg. Eddig akarsz itt lenni, bazd meg.
3: Jól van, az Isten bassza meg, csinálom már.
1: Na.
5: Legyen szíves nem összetörni.
3: Jó, majd vigyázz.
5: Köszönöm.
6: Nincs itt semmi, mit keresnek?
1: Nem az a kérdés, hogy mit keresünk, hanem az, hogy mit találunk. Például ilyen röpcédulákat.
6: Milyen röpcédula? Azok füzetlapok.
1: Lehet, hogy igen, de az is lehet, hogy nem. Majd bent kiderítjük.
3: Majd az őrnagyeltásnak magyarázkodsz.
1: De előbb szétszedjük a lakást. Hát, ha találunk még valamit.
3: Igen. Akkor csinálj is valamit, bazd meg, százados eltárs, ne csak pofázzál.
1: Jó van, bazd meg, csinálok. Most boldog vagy? Baszom az anyára.
3: Jelentem, baszodalásson boldog.
4: Anna Mari! Gyere!
7: Összetörtek valamit?
4: Nem. Csak az egyik komód fióknak szakadt le a háta. Gyere, tegyük a helyére az asztalt.
7: Minek kell rendet csinálni? Úgy is jönnek.
4: Hogy minek? Add ide azt az inget.
7: Tessék.
4: Apád esküvői zakója. Nem is tudtam, hogy még megvan.
7: A beépített szekrényben volt leghátul.
4: Vékony volt még akkor apád.
7: Milyen puha anyag.
4: Kasmír. Olasz. Nagymamát hozta Milánóból.
7: Apát miért vitték be?
4: Nem tudom, kislányom. Azért, mert be akarták vinni. Nevelési szándékkal.
7: Mikor jön haza?
4: Nem sokára.
7: De azt mondták, hogy nem látjuk soha többet.
4: Haza fog jönni. Ne félj.
7: Én vagyok a hibás. Nem kellett volna beengednem azt a nőt.
4: Nem tehetsz róla. Senki sem tehet róla.
8: De Gyurika tehet róla. Minek kezdett azzal a nőcskével?
4: Mama, miért nem alszik?
8: És azzal a családdal? Több esze is lehetett volna. Tudhatná, hogy milyenek? Örökké csak hazudnak.
4: Jól van, maga ismeri legjobban Gyurit, tudja milyen.
8: Tudom hát. Mint az apja. Ha nőt lát, akkor mint a bolond.
4: Mama.
8: De hát neked magyarázzam, szenvedsz te is eleget.
4: Kérem, ne a gyerek előtt.
7: Nem vagyok már gyerek.
8: Tud az minden, tudsz-e kicsim?
7: Nem, és nem is akarok.
8: Lári, fári. Mit csináltak ide is ezek a disznók? Na hát ez a kasmírzakú még megvan. Ilyet már ma nem kapni. Anna Mari, fogd meg. Na nézd meg, nézd meg. Puha, jó.
7: Az előbb már megnéztem.
8: Na fogd már meg még egyszer. Ilyen anyagot ma már nem gyártanak sehol. Milánóban vettük Pistának. De nem jött ki belőle az egész öltöny, csak egy zakó apádnak. Istenem, de rég volt. Milánó. Egy másik élet. Milyen szép voltam. Mindenki csak azt kérdezte. Ki ez a nő? Ki ez a gyönyörű nő?
7: Ne sírj meg, mama. Minden rendben lesz. Rendet csinálunk, igaz, anyám?
4: Igen, rendet. De attól nem lesz rendben semmi.
7: Anyám, nem mondj ilyeneket.
8: Olyan vékony voltam, mint a nátszál. 40 évesen is. Csak azt kérdezte mindenki, ki ez a gyönyörű nő? Anna Mari, Te az én alakomat örökölted? Majd meglátod, meg fogsz szépen nyúlni, karcsú leszel. Jaj, Istenem! Ha tudtuk volna, hogy soha többet nem mehetünk. Nem lesz rendben semmi.
7: De igen, rendben lesz. Igaz, anyám?
4: Még sose vitték el. Pedig volt már, hogy behívták, meg kihallgatták, de olyan nem, hogy el is vitték.
8: Egyszer nagyapádat is elvitték. Sosem beszélt róla.
4: Jól van, mama, elég már. Anna-Mari, öltözz. Megyünk.
7: Hova?
4: Hogy hova? Hazahozzuk apádat.
2: Na fene.
9: Hova? Hogy hova?
2: Hazahozzuk apádat. Hazahozzák.
1: Bajko! Veres elvtárs, a művésznő megérkezett.
7: Engedj már, engedd el a kezem.
1: Jelentem a főtitkár elvtárs szobra.
2: Leléphet! Te meg mi az Isten képzelsz, mi? Bejössz az irodámba cirkusz csinálni? Ide nem lehet csak úgy bejönni.
7: Nem érdekel. Azt akarom, hogy csináld vissza. Nem akarom, hogy tovább baceráljátok Gyurit. Nem akarom, érted?
2: Semmi baj. Támornok elvtárs, jelentem, csak a hisztis picsalányom cirkuszol. Jelentem, nem fog előfordulni, csak hetente legfeljebb egyszer. Felfogtad te egyáltalán, hogy mit csináltál?
7: Nem akartak beengedni.
2: Nem. Még szép, hogy nem. Mi az Isten képzelsz? Anyád se volt ennyire hülye, pedig annak is megvolt a maga baja. De Jézus Mária! Te fogtad és földhöz vágtad a főtitkár elvtárs mellszobrát? Még szerencse, hogy csak ketten látták. Talán el tudom intézni, hogy tartsák a szájukat. Tényleg nem tudom, hogy mi a francot képzelsz, az úristenedet.
7: Egy kurva gipszobor volt, egy rohadt gipszöntvény.
2: Mi az Isten van veled? Munkatáborba akarsz kerülni? Azt hiszed, ez vicc?
7: Jól van, na, sajnálom. De mindenképpen beszélni akartam veled, érted? Muszáj volt. Muszáj volt. El akartam mondani, hogy mi történt.
2: Tudom, mi történt. Egy kis házkutatás történt. Az történt, amit akartál. Vagy nem emlékszel már?
7: Jó van, segítettél, most már kész, köszönöm, elég volt. Most már többet ne segítsél. Most már hagyjál békén, és a Gyurit is.
2: Mit képzelsz? Mi ez? Mosógép, hogy ki meg bekapcsolgasd? Ha valakit feljelentesz, akkor az fel van jelentve. Ha valakit ki akarsz készíteni, akkor az ki lesz készítve. Te mit gondolsz? Nekem nincsenek ellenségeim? Nekem nem kell egyfolytában védeni a hátam?
7: Nem izgat, érted? Nem izgat.
2: Ha rám sütik mondjuk, hogy sikkasztottam, vagy elhajlok, vagy nacionalista vagyok, vagy mit tudom én, és kész, vége, akkor mi lesz? Örülhetek, ha csak nyugdíjaznak, és nem kell mindjárt követ törni 15 évig. De akkor neked is véged. Nem lesz több főszerep. Nem lesz több francia parfüm Chanel 5. Mehetsz takarítani, vagy mit tudom én. Feléred ésszel.
7: Honnan tudod a parfümöt?
2: Öreg vagyok én már ehhez.
7: Azt nem is tőled kaptam, hanem az igazgatomtól. Azzal udvarolt, de hiába.
2: A parfümöt a fogamzásgátlóval együtt diplomatazsákban hozattam meg neked Párizsból, mert azt akartam, hogy ezt viseld, mert ez volt anyád kedvence. Az igazgatód én tőlem kapta.
7: Nem igaz.
2: De igaz. Úgyhogy ehhez tartsd magad. Megígértem anyádnak, hogy vigyázok rád.
7: Anyát mered nekem emlegetni?
2: Azt hiszed, hogy te mindent tudsz? Hogy mindig mindent tudsz?
7: Persze, csak te lehetsz mindentudó, csak te neked sugnak mindent a fülekbe.
2: Van, amit tudok, és van, amit nem. Többnyire csak azt nem, ami nem fontos.
7: Mindenki ezzel jön, hogy csak az apám révén. Igenis, tehetséges vagyok. Érted? Tehetséges.
2: Jól van. Az vagy. Az én lányom mégis lehetne más. Csak is tehetséges.
7: Dögölj meg. És akkor se tudsz mindent, még rólam se. Még ezzel a szarral sem.
2: Most már...
9: Hazahozzuk apádat.
2: Állítsd le magad! Mit nem tudok én? Hogy fél éve nem szeded a tablettádat? Azt hiszed, nem tudom, hogy terhes vagy ettől a Gyuritól? Azt hiszed, nem tudom, hogy meg akarod tartani? Hát még ennél is többet tudok. Hogy nem fogod!
7: Rosszul tudod. Azért is. Megtartom. Isten, szülöm!
9: Hova?
7: Kocsúcs,
9: hova?
2: Az én lányom nem szüli meg akárki gyerekét. 22 évesen. Nem hagyom, hogy tönkretett, amit eddig felépítettem. Érted? Nem hagyom!
7: Dögölj meg! Dögölj meg! Dögölj, dögölj, dögölj!

0: Anyám, ez útlevélosztály. Nincs itt senki.
1: Egy szót se szólj. Itt mindent lehallgatnak.
2: Halló? Valaki? A férjemért jöttem.
0: Ne kiabálj. Nem látod, hogy nincs itt senki.
1: Hallgass.
2: A férjemért jöttem. Tudom, hogy itt van. Beszélni akarok vele. Tudni akarom, hogy mi van vele. Na,
0: anyám, nincs itt senki. Menjünk.
1: Ne rángass.
2: Tudom, hogy hallanak. A férjemet akarom.
3: Mit óhaj, elvtársnő?
2: A férjemért jöttem.
3: Itt dolgozik?
2: Nem. Ide hozták. Házkutatás volt nálunk, és utána.
3: Igen. És miből gondolja, ide hozták?
2: Ide szokták hozni az embereket. Vagy nem?
3: Ide nem hoztak be senkit. Ez az útlevélosztály.
2: De tudom, hogy ide hozták. Tudom, hogy itt van.
3: Nincs itt senki. Tessék megnyugodni. Kislány, mondd meg az édesanyádnak, hogy nyugodjon meg.
2: Tudom, hogy itt van. Beszélni akarok vele,
0: anya.
3: Mondtam már, hogy nincs itt.
2: Addig nem megyünk el innen, amíg ki nem engedik.
3: Na, utoljára mondom.
2: Ki kapít útlevelet? Senki. Nem. Tudom, hogy itt van.
0: Anya.
2: Anna Mari, feküdj le te is a földre.
0: Anyám.
3: Mit csinálnak? Keljenek fel. Na, azonnal keljenek fel. A népköztársaság padlója, erre nem lehet csak úgy lefeküdni.
4: Nem. Amíg meg nem mondja, hol a férje.
3: Azt mondjam, utoljára mondom, ez az útlevélosztály. Itt nincs a férje, álljanak már fel.
4: Nem.
3: Na, ne csinálják itt a cirkuszt nekem. Álljanak fel, nyomatékkal kérem.
4: Nem.
3: Ha most felállnak és szépen elmennek, akkor baj nélkül megúszszák. De ha nem, akkor muszáj leszek ügyet csinálni belőle.
4: Nem érdekel. A férjemet akarom.
3: Keljenek már fel!
4: Nem.
0: Anya.
3: Kelj már fel az istenedet!
0: Anyám!
2: Ne rángasson!
0: Anya!
3: Halló? Helyzet van. Jelentem, helyzet van. Káper 23 kötél 47-es. Fekvősztrájk. Fekvősztrájk.
5: Mi van, Barta? Te le a pelut.
6: Segítségkel.
4: Maguk? Maguk vitték el Gyurit. Engedjenek hozzá.
7: Nem bírsz a nőkkel.
6: Pedig milyen szépen kifeküdtek itt neked.
7: Van, aki egész életében erről álmodik.
3: Hagyjatok már, ne szórakozzatok.
6: Egyszerre két nő.
7: Csak az egyik túl öreg, a másik meg gyerek.
6: Ó, de válogatós lettél.
3: Csináljátok már valamit, könyörgöm, mert mégse fekednek itt nekem. Mit mondok az őrnagyelvtársnak?
5: Nyugi.
4: Maguk voltak azok. Mondják meg, hogy hova vitték Gyurit.
6: Gyuri? Ki az a Gyuri? Te ismersz valami
4: Gyuri? Addig nem kellett fel innen, amíg meg nem mondják, hogy mi van a férjemmel.
7: Akkor ne kelljen. Jól van ott, ahol van.
6: Magának nincs is férjem.
2: Miért csinálják ezt?
4: Anna Mari.
7: Na jó. Fogod?
2: Anya, engedjék. Engedjék, anya. Hova viszik? Engedjék.
6: Hova menni akar?
0: Tessék mondani, most... Most mi lesz?
3: Most? Az, hogy szépen hazamész. Záróra, érted? Vége az ügyfélfogadásnak.

0: Miért az árka? Miért van itt fogsötét?
1: Így forról az államigazgatás.
0: Ki szólt? Gyuri, te vagy az?
1: Azt mondták, titeket békén hagynak.
0: Én jöttem utánad. Várjál, jövök.
1: Megvagy. Megvagy, foglak.
0: Haza akartalak vinni.
1: Ah, nagyszerű terv. És milyen szépen sikerült. Azt hittem, hogy...
0: Majd ha el akarnak hagyni, elhagylak. De én döntöm el, és nem ők. Helyette. Újra kezdjük. Ahogy megbeszéltük. Elmegyünk innen, és újra kezdjük.
1: Nem fognak elengedni. Még ha nem is internálnak, akkor sem, soha.
0: De elfognak. Meglátod, hogy elfognak. A sötét meg ezek a csempézett falak pont arra kellene, hogy azt érezd, hogy reménytelen. De nem az. Soha nem az.
1: Anna Mari.
0: Anyád majd vigyáz rá.
1: Csodás. Sajnálom.
0: Mi az Isten van már veled? Te nem ilyen vagy. Te nem kérsz bocsánatot. Te nem mondod soha, hogy sajnálod. Nem bánsz meg soha semmit. Ne félj, nem lesz baj. Nézd meg, mégiscsak beengedtek hozzád. Ha tényleg internálni akarnának, akkor nem mellé tettek volna.
1: Biztos csak hallani akarják, hogy mit beszélünk. Halló! Ahó! Hallottok, rohadékok? Nem tudom. Nem tudom, valahogy nem tudok másra. Mind az jár a fejemben, hogy lehet, hogy mi nekünk már késő, hogy túl öregek vagyunk ez, hogy nem indulhatunk tiszta lappal.
0: Amiatt a nő miatt? Vagy a gyerek miatt? Te szerelmes vagy?
1: Dehogyis. Épp hogy nem. Az első hónapokban még talán úgy éreztem, hogy megnyugszom. Hogy érted, hogy nem érzem ezt a tehetetlenséget, meg aztán a...
0: Inkább nem érdekel. Nem akarom tudni.
1: Jó, te kérdezted. Régen a szerelmes voltam, és elmúlt, akkor kész, vége volt. Többet nem gondoltam rá. De ezt a lányt én megutáltam. Szabályosan megutáltam. És én azelőtt nem voltam ilyen.
0: Mindig ideges voltál.
1: Néha azt érzem, hogy nem is akarom előről kezdeni. Érted, hogy maradni akarok. Lesz, ami lesz. Nem érdekel, maradok. Hiába próbálom máshogy nézni a várost. Úgy, mintha egy idegen hely lenne, mintha nem itt születtem volna, mintha nem ismernék minden kurva téglát és minden rohadt kapuajat, de nem megy, nem megy. Itt nem, összerohadt és egymásba gabajodott minden és mindenki, és ezt nem lehet, ebből nem lehet...
0: Gyere ide! Te nem ilyen vagy. Ez csak a félelem csinálja veled.
1: Félek. Tényleg félek.
0: Ne félj. Ne félj. Nem lesz semmi baj.

0: Na, Lacika, megismer még?
1: Nem. Ki maga?
0: Hát ez azért fáj. Itt az unokám, nézze csak meg. Olyan pont, amilyen én voltam akkor, amikor először látott. Gyere ide, drágám.
2: Jó napot.
0: Na, csak egy kicsit fiatalabb.
1: Anna?
0: Szóval mégse felejtett el, mi?
1: Semmit sem változott.
0: De maga igen, megöregedett. Hívjon be, hát. Leülnék, mert tudja, elég nehezen állok.
1: Én tőlem. Na, jöjjenek. Megkínálhatom valamivel?
0: Hát, egy kávé nem lenne rossz. Anna Mari, neked?
2: Köszönöm, nem.
1: Krisztina! Kávét!
3: Mi van? Bocsánat.
1: Főzzél kávét, szívem.
3: Azonnal. Te is, Anna Mari?
0: Nem, nem. Ő nem kér semmit.
1: A lányom.
0: Ismerjük egymást.
1: És minek köszönhetem ezt a váratlan látogatást? Őszintén szólva, most nem a legalkalmasabb.
0: Persze, várja a munka.
1: Pontosan. Valakinek azt is el kell végeznie.
0: Megmondom úgy, ahogy van. Azt szeretném, ha elengedné a fiamat. Hagyja elmenni.
1: Honnan hagyjam elmenni?
0: Nagyon jól tudja maga, hogy honnan.
1: Drága Anna, túlértékeli az én szerepem. Én csak egy egyszerű hivatalnok vagyok. De hogyan is engedhetnék, vagy marasztalhatnék én bárkit is?
0: Jaj, hagyja már ezt. Maga mindig hamisan játszott.
1: Ezt hogy érti?
0: Pontosan tudja. Miért épp zongorázni?
1: Nyilván úri embert akart nevelni belőlem, szegény anyám. Mint ha ezen múlna.
3: Tessék, a kávé.
0: Köszönöm. Akkor talán az én hibám.
1: Micsoda?
0: Hogy nem lett úri ember. Ha akkor nem pofozom fel, és nem küldöm haza, talán mégiscsak megtanul zongorázni. És onnan már...
1: Nekem nem kellett volna megfognom a maga combját. Mindegy. Hagyjuk ezt, túl régi történet ez már. Igye meg a kávét, aztán menjenek szépen haza.
0: Az a baj, hogy én egy makacs öregasszony vagyok.
1: Jobb, ha elmegy. A férjén segítettem, de az más volt.
0: Ha akarja, el tudja intézni. Elég, ha csak felveszi a telefont. Kettő is van, látom. És kész. Már otthon is van a fiam és a menyem, és becsomagolnak, és elmennek innen, és nem látja őket soha többé.
1: Lehet, hogy igaza van. Megtehetném. De miért tenném? Egy okot mondjon.
0: Hát több ékszerem az nincs.
1: Valami kincse azért csak van.
3: Apám, miért csinálod ezt?
1: Ne szólj bele! Itt van például az unokája. Hogy is hívják?
0: Hagyja békén az unokámat.
1: Maga hozta ide.
0: Egyedül nem tudtam volna beszállni a taxiba.
1: Most már itt van.
0: Ne, hagyja békén.
1: Segítsek, vagy ne.
0: Ne. Nem is tudom, hogy gondoltam. De gyere, Anna Mari. Gyere, megyünk. Add ide már a botomat.
1: Hova siet? De fényás lett hirtelen. De még könyörgött. Most meg már menne.
0: Adja ide. Veres elvtárs, kérem a botomat.
2: Apa.
0: Nem kellett volna ide jönni.
1: Miért ne? Sose szabad feladni. Minden lehetőséget ki kell használni. Hogy is mondta annak idején? Valamit valamiért.
0: Kérem a botomat. Kérem a botomat, ebből elég. Anna Mari, megyünk.
1: Ezt mondja a kislány is. Ő is menne.
2: Apa.
1: Nem is kislány. Inkább kisasszony.
0: Hagyja békén.
2: Apa.
1: Kuss, nem szólsz bele. Na, kisasszony. Végül is a maga szüleiről van szó.
3: Mit tetszik akarni tőlem?
0: Anna Mari, hallgass.
3: Hagyd már békén, nem látod, hogy gyerek?
1: Hogy lenne már gyerek? Én nem látok itt gyereket, én csak egy gyönyörű ifjú hölgyet látok. Hány éves?
0: Ne válaszoljon.
1: Ugyanért ne válaszolna, egy egyszerű kis kérdést tettem fel. Felteszem még egyszer, hát ha nem hallotta. Hány éves?
3: 16. 16 múltam.
1: Csak 16? Azt hittem legalább 18. Jól van. Nem bántom. Kislány még maga. Annak viszont nagyon szép. Ja, keze is milyen szép.
3: Hagyjon.
1: Lássam csak az ujjait. Jaj, maga is zongorázik?
3: Engedje el a kezem.
1: Milyen karcsú, meleg keze van. Milyen szép ujjai vannak. Szép, hosszúak. Úgy szólván kecsesek. Zongorázásra termett. Vagy simogatásra.
3: Engedjen.
1: Van zongorájuk?
3: Nincs.
1: Sose látta játszani a nagymamáját?
3: Nem.
1: És szeretné? Persze, hogy szeretné. Nekem van zongorám.
0: Nem tudok én már megülni a zongoraszéken.
1: Dehogy nem tud. Meg tud, ha akar. Segítek, jöjjön.
3: Nem látja, hogy beteg. Miért csinálja ezt?
0: Ne szólj bele! Gyere, inkább segíts!
1: Ne. Ez az. Egy. Tessék. Játszom. Hát ez gyönyörű.
0: Nem megy.
1: Semmit sem kopott a tudása. Anna, játszon. Kisasszony, szabad egy táncra?
3: Nem tudok táncolni.
1: Nem az a kérdés, hogy tud-e, hanem az, hogy akar-e.
3: Őt hagyj békén. Velem táncolj.
1: Veled, veled már táncoltam. Kimehetsz.
3: Tessék?
1: Mondtam, kimehetsz. Mars!
3: Apám, én elmegyek.
1: Anna, játszon. Szóval... Szabad. A nagymamája nem volt túl jó tanár, de a zenét nagyon megszerettette velem. Maga szereti a zenét?
3: Szeretem.
1: Engem csodálatosan megnyugtat. Egy-egy hosszú nap után csak felteszek egy lemezt, és már elfelejtem az egészet. Pedig az én munkámat nem könnyű elfelejteni. Nem is hinni.
3: Most már eleget táncoltunk.
1: Dehogy táncoltunk eleget. Amikor fiatal voltam, reggelig táncoltam. Érzem, hogy még mindig milyen feszült és ideges. Engedje el magát. Érezze a zenét. Hagyja, hogy vezessen.
3: Miért csinálja ezt?
1: Segíteni akarok. Segíteni akarok magukon.
3: Akkor segítsen.
1: Akarok én, csak nem tudok. De maga segíthet.
3: Miért csinálja ezt? Hiába táncolok magával, maga akkor is csak egy naftalin szagú vénember.
1: Naftalin szagú? Ez a nagymamája szavajárása. Anna mondta magának, igaz? Azt mondta, hogy ne féljen tőlem, mert én igazából csak egy naftalin szagú vénember vagyok, igaz?
3: Nem.
1: Látja, hogy van ez? Előbb-utóbb valahogy mindenki elmondja nekem a titkait. Sokszor nem is kell kérdeznem, és mégis. Nem tudom miért. Talán megbíznak bennem. Jaj, meg milyen feszült. Engedj el magát.
3: Nagyon szépen kérem, hogy engedjen el. Hagyjuk abba. Táncoltam magával, nagymama is zongorázott, most már hadd menjünk el.
0: Kérem.
1: Nem hallom a zenét. Tudja, hogy van. Ahogy az ember öregszik, sokszor gondolkozik a múlton. És furcsa, hogy mik azok a pillanatok, amik folyton az ember eszébe jutnak. Nem azok a nagy dolgok, amikről megtörténésük pillanatában azt hitte, hogy sose fogja elfelejteni.
3: Mit akar tőlem?
1: Hát éppen ez az, hogy nem tudhatja. Nem tudhatja előre, hogy mire emlékszik, és mi az, amit elfelejt.
3: Kérem.
1: Vagy legszívesebben elfelejtene.
3: Ereszen.
1: Szegény kislány, magát eddig még senki se vette komolyan. Én vagyok az első. Segíthet a szülein. Csak magán múlik.
2: Mit akar? Mit csináljak?
1: Ugyan már tudja azt maga. De akarnia is kell. Őszintén akarnia. Súgja ide bele a fülembe.
2: És most engedje el a nagymamámat.

0: Látod, ha nem balhézol a pénzzel, akkor most nem kéne megint felcipelni mindent.
1: De fel kell, hogy verje meg az Isten.
0: Ezek is. Miért nem tudtak a földszintre költözni?
1: Hogy mi nekünk nehezebb legyen azért, és aztán még levinni ezt a rengeteg mindent a konténerbe.
0: Francba menjenek ezek, ne külföldre.
1: Te, hová mennek? Azt nem tudod, hogy melyik országban?
0: Mit tudom én. Kérdezzük meg az öreg asszonyt.
1: Nagysága? Hova mennek? Hova? Magyarba? Németbe? Olaszba? Te? Ez megkukult.
0: Hé, tetszik hallani?
1: Mondom, hogy megkukult.
0: Nagysága, össze kéne csomagolni.
1: Be kéne pakolni a dobozok.
0: Mindent, amit vinni akarnak.
1: Mindent, amiről azt gondolják, hogy át fog menni a vámon.
0: Ami nem, azt jobb itt hagyni.
1: Be sem érdemes pakolni, mert csak elkobozza a vám.
0: A legokosabb dolog eladni.
1: Tetszik minket hallani? Te. Ez...
0: Jó. Hagyjad. Hagyjad. Ez nem a mi dolgunk.
2: Anyám!
3: Anna-Mari!
2: Anyám! Anna-Mari hol van?
0: Hát attól kérdezheti.
2: Meg van kukulva. Mi jött az a kocsi? Itt kirakta?
4: Mi van? Milyen kocsi?
2: Anyám! Anyám! Édesanyám, mondj már valamit!
3: Anna-Mari!
4: Anyám, itt vagyok. Mi történt? Mi történt? Szólalj már meg!
3: Nem látták a lányomat?
0: Itt nem volt senki, csak a nénike.
3: És maguk hogy kerültek ide?
5: Minket küldtek.
3: Kik?
0: Hát, fentről.
5: Társadalom. Szóval, ingyen.
0: Igen, mert ha nem, akkor nincs több fusi munka.
4: Anyám, ne csináld ezt, szólalj már meg! Hol van Anna-Mari? Mit csináltál vele?
6: Nem tudok már játszani. Azt hittem, sose fogom elfelejteni.
4: Jó. Jó, ne sírj már, ne sírj. Anya, Anna-Mari hol van?
6: Elfelejtettem.
4: Istenem. Jó, gyere, állj fel. Gyere. Gyere, beviszlek a szobádba.
6: Elfelejtettem játszani.
0: Doktornő drága, pakolni kéne.
1: Minden tessék megszámozni. Felírni egy listára. Hová mennek? Mert attól is függ, hogy mit érdemes vinni.
0: Igen, van az a vicc a kalucsnival. Ismeri, doktornő?
1: Most akkor viszik a kalucsnit, vagy nem viszik a kalucsnit? Mert hogyha nem viszik a kalucsnit, akkor jobb lesz eladni. Igen, ahogy minden mást is, ami nem fog átmenni a vámon. Mert ugye nagy kár lenne, ha elkobozna ezt a sok mindent, ha vámos, ne?
0: Ez egy pazarlás lenne.
4: És fogadjunk, hogy véletlenül tudnak vevőket is.
0: Na és? Baj, ha tudunk.
1: Csak segíteni akarunk, haver.
0: Hát, hogy mindenki jól járjon, haver.
4: Haverekkel szórakozzatok.
3: Hagyjad. Inkább segíts pakolni.
4: Hogy az Istenbe bírsz pakolni?
3: Itthon vagyunk, nem?
4: Igen. Mi itthon. És Anna-Mari? Szerencsétlen hülye anyám.
3: Haza fog jönni. Pakoljunk. Tessék, írjad. Ruha.
4: Márta, mi az Istennek pakolsz? Minek nekünk ez a sok szar? Adjunk itt mindent a francba.
3: Nem hagyunk. Írjad. 14 pár fekete zokni. Férfi. 2 barna szövetnadrág. 1 hózentráger. 1 kötött pulóver. Norvég mintás. Gyuri, írod te egyáltalán?
4: Írom.
3: Egy hamutartó. Réz. Kinyitható borotvatokban. Svéd acél sárgatok. Csontnyél. 3 szemüveg. Szarukeretes. 2 üveg nélkül. 1 szolstok.
0: Ezt még túldanak.
4: Jó. Márta, elég volt. Tényleg, mi az Istennek viszünk szorstokot?
3: Hogy mérjünk. Azért. Hogy legyen mit mérni. Amikor az ember új házba költözik, mindig mérni kell. De nem nézsz.
1: Nem elég nagy a pap.
4: Nem lesz nekünk házunk.
3: De lesz. kertünk és kerekasztalunk.
0: Jó, a fenébe.
1: Elhoztam az útleveleket, ahogy ígértem, és amit kölcsön vettem.
3: Anna Mari.
1: Balla maga menjen és segítsen.
5: De...
1: Nincs de, kislányom.
3: Nagymama nem tehet róla. Én vagyok a hibás.
7: Nem kell mondanod semmit.
3: Apám. Apám, kérlek, nézz rám.
1: Nézlek, kislányom.
3: Ne nézz így, kérlek.
1: Hogy nézzelek?
3: Ahogy tegnap délután, a konyhában. Csak táncoltam. Muszáj volt.
1: A többi hadd legyen a mi titkunk.
8: Dögölj meg a titkaiddal együtt.
1: Szeretnéd, mi? Nem érdemled meg, hogy ilyen lányod legyen. Az enyémet sem érdemelted meg.
8: Te...
3: Apám, apám, ne jó, ne.
8: Semmi baj, kislányom. Menj, feküdj le. Bevigyelek? Na, gyere.
1: Szép jelenet volt.
7: Magát nem szereti a lányom?
1: Na, hagyjuk. Tessék, itt van 4 útlevél. Hontalan útlevelek. Soron kívüliséggel. Szépen összecsomagolnak, vámolnak és mennek. 24 óra múlva már nem lesznek az országban, mehetnek, ahova csak akarnak. Már ha lesz, ahova befogadják magukat.
7: Lesz, ne féljem.
1: Remélem, szép évek várnak még magukra. Azt meg biztosan tudom, hogy nem fogják elfelejteni a szülőhazájukat.
7: Gondoskodott róla. De lehet, hogy majd csak a szépre emlékezünk. Mit akar tőlem?
1: Egy utolsó szívességet. Eljön és kiveszi a lányomból azt, amit a férje beletett. Aztán hazajön, vámolnak és mennek.
7: Sebész vagyok, nem nőgyógyász.
1: Ne fárasszon. Mind a ketten tudjuk, hogy miért ült másfél évet. Úgyhogy ne húzza az időt.
7: Én azt soha többé. Műszerem sincs.
1: Nem probléma. Szereztetek mindent, ami kell.
7: Akkor sem.
1: Nem?
7: Nem. Soha, mert soha nem jönnék haza onnan.
1: Maga tulajdonképpen egy szép nő. Főleg így kétségbe esetten. Azt hittem, a lányuk inkább a férjére hasonlít, de most már látom, hogy magára. Ha? Nem gondolta meg? Azt hiszi, számít? Azt hiszi, magától függ, hogy az a gyerek megszületik-e? Azt majd én elintézem. Tessék, menjenek.
7: Ennyi? Elenged? Ne játszon tovább velem. Elég volt.
1: Mára kijátszottam magam. Nekem is jobb, ha nincsenek itt. Már csak a kedves férje miatt is.
7: Gyuri! A papírok!
4: Úristen, de fiatal voltál. Egyszeri kilépéssel. Elmegyünk. Tényleg elmegyünk.
1: Elmennek. Jó utat. Ha megérkeztek, küldjenek egy lapot.
9: Na, álljunk csak meg.
1: Mi az, Bajko? Mit keresel itt?
9: Tudtam, hogy itt találok.
1: Mióta tegeződünk?
9: Veres László, államellenes szervezkedés vágyával letartóztatom.
1: Jól van, Bajko, fiam. Ezt szépen csináltad. Mondd el akkor azt is, hogy mi lesz a vád.
9: Egy szó nélkül kéne bevigyelek, hadd gondolkozzál addig is.
1: Öreg vagyok én már ehhez, fiam.
9: Kozmopolitizmus, kémkedés, aknamunka, összejátszás a nyugattal, és a helyedben nem is próbálnám tagadni.
1: Miért nem? Úgy élvezetesebb a munka, nem? Ha csak úgy aláírom, amit akarsz, akkor hol a szórakozás?
9: Nem kell aláírnod más, mint a jegyzőkönyvet. Eleget hallottunk. Ismerős. Megvan bent szalagon, átveszem neked.
1: Mindent aláírok. Vigyetek.
9: Balla!
10: Parancs százados elvtárs!
9: Mutasd meg nekik, hogy milyen egy rendes házkutatás. Értetted? Aztán mehetnek.
10: Értettem, baszom az anyádat.
9: Ezt most meg se hallottam. Ne tegezd még egyszer. Jó, indulás.
10: A kurva anyát mennyi toboz. Ez nagy munka lesz, hogy az Isten bassza meg.
0: Most szétvágják ezt a sok drága kartont.
5: Mind szétszedik ezeket a gyönyörű dobozokat.
0: Ez a sok első osztályú karton.
5: A szívem szakad meg.

Kalucsni. Dragomán György drámájának rádió változatát hallották. Szereplők voltak: Gyuri, Gyabrunka József, Márta, Tóth Ildikó, Anna Mari, Martinovics Dorina, nagymama, Tordai Teri, Krisztina, Tornyi Ildikó, Veres elvtárs, Tordi Géza, Balla főhadnagy, Juhász István, Bajkó százados, Gyuriska János, Barta, Nagy Viktor, Jánoska, Harkányi Endre, Lajoska, Törköly Levente. Zenét szerezte és szerkesztette Márkos Albert. Közreműködött zongorán Puskás Péter, csellón Márkos Albert. Munkatársak voltak: Kulcsár Péter hangmérnök, Kálmán János rendezőasszisztens és Cseisner Otília dramaturg. Rendezte Rusznyák Gábor. Készült a Médiatanács támogatásával 2011-ben.

0: görög filozófusok, Rédió Bezsny, Demokritosz.
1: Az atomelmélet hívei szerint az atomelmélet hívei szerint a szétbontás megáll a részekből már nem álló darabkáknál, és nem folytatható határtalanul. Néhány mondat, melyet Arisztotelésznek Demokritoszról szóló művéből idézek, meg fogja világítani ezeknek a férfiaknak a gondolkodását. Demokritosz úgy véli, hogy az örökkévaló dolgok természetes lényege határtalan, sok kicsit valóslan. Másik létezőül a helyet, vagyis a teret helyezi, amely nagyságát illetőleg határtalan. Ezt a teret még űrnek, semminek és határtalannak is nevezi. Viszont a lényegek, atomok mindegyikét
2: valaminek, szilárdnak és létezőnek hívja.
1: Ezeket a lényegeket oly kicsiknek tartja, hogy elkerülik érzékelésünket. Mindenféle alakjuk és geometriai formájuk és nagyságbeli különbségek is vannak. Tehát ezekből, mint elemekből származtatja és rakja össze a szemmel látható, érzékelhető tömegeket.
2: Az atomok
1: kavarognak és mozognak az űrben, mert nem hasonlók egymáshoz, különböző alakúak. És egyéb említett különbségeik folytán is. Mozgásuk közben pedig egymásba ütköznek, és összefonódnak annyira, hogy kölcsönösen érintik egymást, és egymás közelében maradnak. De érintkezésük és összefonódásuk azért egyáltalán nem képes igazán egy természetű dolgot csinálni belőlük. És egyáltalán együgyűség azt hinni, hogy két vagy több dolog valaha is egyé lehet. Hogy pedig ezek a lényegek, az atomok bizonyos ideig egymással együtt maradnak, annak okát e testecskék összeilleszkedésében és egymáshoz tagadásában látja. Ugyanis egy némelyikük ferde, másikok horug alakú, vannak továbbá homorúak, mások viszont domborúak. És még számtalan egyéb különbség találkozik köztük. Már most úgy tartja, hogy addig tapadnak egymáshoz és maradnak együtt, még valami erősebb külső kényszer fel nem bukkan, és meg nem rázza, és szét nem szórja, meg nem rázza, és szét nem szórja, meg nem rázza, és szét nem szórja őket. A keletkezést és a vele ellentétes felbomlást nem csak az állatokról, hanem a növényekről, sőt, a világokról is, és egyáltalán az összes érzékelhető testekről állítja. Ha tehát a keletkezés az atomok összekapcsolódása, a pusztulás pedig szétválásuk, akkor Demokritosz szerint is a keletkezés változás. Demokritosz időben is határtalannak fogta fel a mindenséget, mint hogy semmi esetre sem teremtette senki sem. Továbbá változhatatlannak is mondja, és egyáltalán határozottan kifejti, milyen általában. A most keletkező dolgok okainak, az atomoknak. Semmiféle kezdetük nincs. Sőt, egyáltalán már elejétől fogva, határtalan idő óta a szükségszerűség előre tartalmazza magában általában az összes megtörtént, most létező és leendő dolgokat.

0: Határtalan sok világ van, és ezek különböző nagyságúak. Egyesekben nincs sem nap, sem hold. Másokban viszont nagyobbak, mint mi nálunk, és még másokban pedig több van belőlük. A világrendszereknek egymástól való távolsága nem egyforma. Itt több, amott meg kevesebb világ van. És egyes világrendszerek növekvőben, mások virágjukban, és még mások már pusztulóban vannak. És emitt keletkezik, amott pedig már tűnőfélben van egy-egy világ. És egymástól van a pusztulásuk, ha egymásba ütköznek. Vannak új világrendszerek, melyek hiából vannak az állatoknak, növényeknek és minden nedvességnek. A mi világrendszerünkben a Föld előbb keletkezett a csillagoknál. És ezek közül lent, vagyis a Földhöz legközelebb van a Hold. Azután jön a Nap, majd az álló csillagok. A bolygók magassága, vagyis a Földtől való távolságuk nem egyenlő. Egy világrendszer addig van virágjában,
1: amíg el nem jön az az idő, hogy többé nem képes kívülről bármit is magába felvenni. A mindenségnek kezdetben való létrejötte idején ég és földnek egy volt a formája. Mert természetük még össze volt vegyülve. Miután azonban később a testek elváltak egymástól, a világ magába foglalta mindazt, ami ma benne rendezett állapotban látszik. És a levegő szüntelen mozgásba jött, és a levegő szüntelen mozgásba jött, és a levegő szüntelen mozgásba jött. És tüzes része a legmagasabb helyekre tódult össze. Mint hogy az ilyen természetű anyag könnyű volt a folytán magasba tör. Ebből kifolyólag a Nap és a többi csillagok sokasága belefoglalódott az egyetemes örvény sodrába. Az iszapos és posványos része pedig a nedves anyagok kombinációjával együtt szintén egy helyre, mégpedig súlya folytán lefelé jutott. Itt önmagában a saját szüntelen nyomásának lévén kitéve és így összeszorulva, nedves alkatrészeiből képződött a tenger, a szilárdabbakból pedig a föld, amely akkor még iszapos és teljesen lágy volt. Ez először is megszilárdult, mert felülről fénnyel árasztotta el a naptüze. Azután pedig, mint hogy felszíne a hőhatás folytán erjedésbe jött, sok helyen a nedvesség egy része megdagadt, és környékükön kelések, hólyagokhoz, buborékokhoz hasonló hártyák támadtak. Kelések, hólyagok, buborékok, hártyák támadtak, melyeket vékony hártyák lettek körül. Ezt a folyamatot, mocsarakban és posványos helyeken ma is látni, ha a táj hirtelen kiszáradása folytán a levegő áttüzesedik, mint hogy a változás nem apránként megy végbe.

tökéletesen kifejlődtek, és az őket körülvevő hártyák átmelegedvén körös körül felrepedtek, állatok mindenféle fajai születtek meg. Ezek közül azok, amelyek a legtöbb hőben részesültek, szárnyasokká lettek, és a magasba támasztak. Azok pedig, amelyek a földszerű összetételben részesültek, a csúszómászók és egyéb szárazföldi állatok rendjébe sorozottak. Végül azok, amelyek leginkább a nedves természetben részesültek, az ezzel egynemű helyre tódultak össze, és úszó állatoknak nevezik őket. A föld azután, mint hogy a naptüze és a szelek hatására mind jobban megszilárdult, végül többé nem volt képes egy nagyobb állatot sem elevened magából megszülni, hanem minden egyes eleven lény most már az egymással való szerelmi az összes dolgok és lények első keletkezéséről, tehát ilyen tanítást nyertünk. Tehát ilyen tanítást nyertünk.

A kezdetben keletkezett emberekről azt mondják, hogy rendezetlen és állatias életmódot folytatva elszórtan itt-ott vonultak legelőre, és a növényekből elfogyasztották, ami számukra legmegfelelőbb volt, s a fákról az önként termett gyümölcsöket. S ha a vadállatok megtámadták őket, segítettek egymásnak, mert a közös haszon megtanította őket. Azonban így, pusztán félelemből összetömörülve, lassanként egymás alakját is megismerték. S bár hangjuk zavaros és összekevert volt, lassanként szavakká tagolták, és egymással minden egyes dologra vonatkozólag jelekben állapodtak meg, s így kifejezéseiket mindenre vonatkozólag egymás számára érthetővé tették. S minthogy ilyen csoportok az egész lakható földön keletkeztek, nem volt mindannyinak egyhangzású nyelve, minthogy mindegyik csoport úgy állapította meg szavait, ahogy éppen jött. Ezért mindenféle jellegű nyelvek keletkeztek, és az először létrejött csoportok az összes népek ősei lettek. Az első emberek tehát, minthogy még semmi sem volt kitalálva az élethez szükséges és hasznos dolgok közül, üggyel bajjal éltek, hiába voltak a ruhának, nem szoktak hozzá még házhoz és tűzhelyhez, s egyáltalán sejtelmük sem volt még mesterségesen termelt táplálékról. Hiszen még a vadon termő táplálék összegyűjtésére sem gondoltak, s így egyáltalán nem tettek félre gyümölcsöket a szükség idejére. Ezért télvíz idején sokan elpusztultak közülük. Hideg és táplálék hiány folytán. Ennek következtében a tapasztalat lassanként megtanította őket, hogy télen barlangokba meneküljenek, és a termények közül az elállóakat félretegyék. S amikor megismerték a tüzet, és apránként a többi hasznos dolgokat is, akkor a mesterségeket is kitalálták, és egyebeket is, amik a közösség életét támogatják. Ugyanis általában maga a szükség volt mindenben az emberek tanítómestere, amely rávezette az egyes dolgok sajátos természetének megfelelően mindennek a megtanulására a természetes tehetséggel megáldott élőlényt, akinek mindenben segítségére volt

0: keze, beszéd és éles elmélyűsége.
1: A lélek némelyek előtt tűznek tűnik föl. Ugyanis ez áll a legfinomabb részecskékből, és az elemek közül ez a leginkább testetlen jellegű. Továbbá mindenek előtt ez mozog és mozgatja a többieket is. Demokritosz pedig még elmésebben szólott erről, mert mindkettőnek okát is megvilágította. Szerinte ugyanis a lélek és ész azonosak. Ez, a lélek pedig az elemi, oszthatatlan testek az atomok közé tartozik, s úgy alkotó részeinek kicsinysége, mint alakja folytán mozgékony és mások mozgatására is alkalmas. Az alakzatok közül pedig úgymond a gömb alakú a legmozgékonyabb. Tehát ilyen az ész és a tűz.
0: Csak konvencionálisan van szín, továbbá édes és keserű. A valóságban azonban csak atomok és űr van. Így szól Demokritosz abban a meggyőződésében, hogy az atomok találkozása folytán keletkeznek az összes érzékelhető minőségek, de csak mi ránk, érzékelőikre nézve. Természettől viszont semmi sem fehér vagy fekete, sem sárga vagy vörös, sem pedig édes vagy keserű. Vannak, akik azt gyanítják, hogy a világban végbe menő szokatlan jelenségek folytán jutottunk az istenekről való képzeteinkhez. És Demokritosz is úgy látszik, ezen a véleményen van. A régi emberek ugyanis úgymond látván a magasságukban lejátszódó jelenségeket, mint a mennydörgést, villámlást, mennykőcsapást, továbbá a csillagok konjunkcióit, a nap- és holdfogyatkozásokat, félelemmel teltek el abban a hitben, hogy mindezeknek istenek az okai. Tehát az volt a menedékük, hogy mindent átengedtek az isteneknek, és afelé hajlottak, hogy mindent az ő intésük szerint tegyenek. Az égbe helyezték az istenek székhelyét és templomát, mint hogy úgy látszik, az égen teszi meg körültját a nap és hold, s a hold, éj és nap, s az ének komoly csillagképei, s az ég éjben bolyongó fáklyái, s a repülő lángok, felhők, harmat, eső, hó, szene, villámok, jégeső, rohadó zúgás és fenyegető nagy vagy moraj, mindez istenek képzelése.

0: csak emberi megállapodás szerint van édes és keserű, meleg és hideg, és szín. A valóságban azonban csak atomok és űr van. Valójában semmi szilárdat és határozottat nem veszünk észre, hanem olyasmit, ami változik testünk és a hozzáérkező és ráható atomok állapota szerint. Az ismeretnek két alakja van. Az egyik valódi, igazi, a másik homályos. A homályoshoz tartoznak mindezek. Látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás. A valódi pedig el van választva ettől. Midőn a homályos megismerés már nem képes sem belelátni a kisebb méretű tárgyba, sem hallani, sem szagolni, sem ízlelni, sem tapintással érzékelni, hanem a kutatást már a finomabb arányok méretek felé kell folytatni. Akkor lép fel a valódi ismeret, amely a megismerésnek finomabb eszközével rendelkezik. A valami sem létezik inkább, mint a semmi. Demokritos szerint a világ elpusztul, ha a nagyobbik a kisebbiket legyőzi.
1: Aki derült kedély állapotban kíván élni, annak nem szabad sokat tevékenykednie, sem a magánéletben, sem a közéletben. És abban, amit tesz, nem szabad többet magára vállalnia, mint amennyit saját képessége és természete megenged. Inkább arra kell vigyáznia, hogy még akkor is, amikor a szerencse feléje fordul és többhöz segíti hozzá, véleményalkotásában mellőzze ezt, és ne markoljon többet, mint ami a hatalmában áll. A megfelelő adag biztosabb a nagy adagnál. A derült kedély állapot az élvezet mértékletessége és az ehhez illeszkedő élet révén alakul ki az emberekben. A hiányos és a túlzó dolgok ugyanis ellentétükbe szoktak átfordulni, és nagy mozgásokat idéznek elő a lélekben. Azok a lelkek pedig, amelyek mozgása nagy térközöket ível át, nem kiegyensúlyozottak, és derült kedély állapotban sincsenek. Gondolkodásunkban meg kell tehát maradnunk annál, ami a hatalmunkban áll. Meg kell elégednünk a meglevőkkel. Az irigyelt és csodált dolgokat nem szabad sokra tartanunk gondolatunkkal náluk időzve. Meg kell szemlélni a nyomorult sorsúak életét, belegondolva, mennyire keservesen szenvednek. Így aztán a meglevő és a rendelkezésedre álló nagyszerűnek és irigylésre méltónak fog feltűnni előtted, és többé nem kerül sor arra, hogy szenvedést okozzon a lelkednek azzal, hogy nála többre vágysz. Aki ugyanis a tehetőseket és a többi ember által boldognak tartottak a csodája, és egész nap a hátrahagyott emlékezetével foglalkozik, az mindig arra kényszerül, hogy valami újításba fogjon, és vágyai következtében rászánja magát valami jóvá tehetetlen véghezvitelére, ami törvénybe ütközik.

0: Görög filozófusok. Radio Bazsny. Demokritos. Elmondta Máté Gábor. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turay Tamás. Zenéjét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos.
1: A hangfelvétel 2003-ban készült, és legutóbb 2009. február 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap után hallgathatják meg.

Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Éjfél van.

0: Éjfélmúlt 2 perccel jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kis József. Nem kell lekapcsolni egyik üzemelő turbinát sem Paksnál, miután az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a víz a Dunában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, vasárnap éjféltől megkezdődhet az erőmű visszakapcsolása, a jövő hét közepétől ismét 2000 megawattot fog termelni az atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. A kormány 2027. január 1-jéig szeretné tisztázni a határon túli magyarságra vonatkozó támogatáspolitikát, mondta Kollai István, magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár Kolozsváron. Hangsúlyozta, a szerzett jogok, mint a kettős állampolgárság, illetve a szavazati jog megmaradnak. Szerinte erről kompromisszum van Magyarországon. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik ma az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja a napot. Ünnepi műsorfolyammal várja ma a nézőket a megújult közmédia. Az M1-en a hazai közélet, kultúra, tudomány és hagyományőrzés meghatározó személyiségei is megszólalnak majd. Híradót reggel 6-kor, délben, este 7:30-kor és 10 órakor láthatnak a nézők. Az ünnepi adás házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek. Mindkét ország számára méltányos egyezség született Kanadával, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök, miután az Egyesült Államok egyelőre 3 napra felfüggesztette a Kanadával szemben korábban kilátásba helyezett általános vámemelést. A kanadai miniszterelnökkel telefonon egyezett meg a kétoldalú kereskedelmet érintő kérdésekről, de részleteket nem közölt. A Kanadával szemben bejelentett 50%-os vám washingtoni idő szerint szerdán 0 órától lépett volna életbe. A német kormány 50 millió euróval járul hozzá a csernobili atomerőmű sérült szarkofágjának javításához, közölte a német környezetvédelmi miniszter, aki elvárja, hogy más országok is csatlakozzanak az adományozáshoz. 2025 elején egy drón csapódott a betonkupolába. A javítás, valamint az építmény védelmének költségei elérhetik az 580 millió dollárt. Második világháborús lőszerek miatt kellett részlegesen lezárni a Margit-szigetet tegnap este. A Magyar Honvédség tűzszerészei egy szovjet repesz akadnavető gránátot találtak a Dunában, sérült gyújtószerkezettel, amit kiszereltek és megsemmisítettek. Előkerült egy üres gránáttest, egy vetőcső és egy ágyugójó is, ezeket a központi gyűjtőhelyre szállították, ahol később robbantják majd fel. Végül a várható időjárásról. Többnyire napos gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fog valószínű. Hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A hangmérnök Síje Gábor nevében is további kellemes rádiózást, a pihennitérőknek jó éjszakát kívánunk.
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsorstruktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 1:30-tól 2:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szerbonta naplójegyzetek. 1920-1924. Felolvassa Szervetti.

1920. augusztus 10-e. Szerelem. A szerelemben két momentumot kell megkülönböztetni. A tárgyat és az akciót. A banális, általános, egészséges felfogás szerint ez a kettő egybeesik. Szerelmem tárgyával akarom szerelmi aktusomat végrehajtani. Így követeli ezt a fajfenntartás örök állati törvénye. Kiskamaszok ezen felszoktak háborodni. Szerelmük tárgyának lealacsonyítását látják a szerelmi aktus vele való végrehajtásában. A kiskamaszokat még nem törte össze az empirikus lét. Bennük még sok van a gyermek intuitív tisztánlátásából. Ebben a tekintetben közelebb állnak a felsőbb igazsághoz, a gnózishoz, mint a fejlett, egészséges emberek. A magasabb ember olyan végtelenül távol esett a fajfenntartás szempontjától, közeledvén az önmagának elégség ideája felé, hogy immár természetes ösztönei ellenére ketté tudja választani szerelme tárgyát a szerelmi aktustól. 1923. február 9-e. A nőtiszteletről és az új lovagiságról. A modern időkben mindinkább elharapózó nőgyűlölet és cinizmus ellenében szükségessé válik, hogy az ember a női nemről való magas véleményét hangsúlyozza. A nő annyiban különb a férfinél, hogy természetesebb a jóságban. Testszerűbben éli át a legnagyobb dolgokat. Alázatosabb és tisztább. Ezek az erények leginkább a családi életben valósulnak meg. Ennek okából helytelen egy kicsit minden nőmozgalom, meg azért, mert kollektívvé akarja tenni a nőt, aki individuális, és így mód elférfiasítja. Nagyobb szabású nőalak nem nagyobb, tágabb külső munkakört, hanem nagyobb szabású férfit követel maga mellé kiegészítésül. Mert a férfi a nő életének értelme. Mit tanul pozitíve a férfi az új Freundinsben? A. Tisztaságot. B. Finomságot, udvariasságot. C. Mélyebb ember szeretetet, ha eltanulja a nőtől az intuitív, megértő embernézést. D. Őszinteséget. Mert hogy a nővel szemben őszinte legyen, szükséges, hogy magával szemben is azzá legyen. E. Állandó kontroll alatt állván komolyságot. F. Reálisabb vallásosságot.

március 14-e. Itt olvastatik egy szép példázat az ifjú emberről és az angyalról. Egy angyal megjelenik. Kívül a villamoson, Rákóczi út sarkán. Fixírozásra visszanéz. Elgondolom, hogy milyen ostoba és ügyetlen vagyok. 2. A szerelem genézise. 1922. december, 1923. január. Angyal több ízben láttatik az egyetemen Questúrán. Tudakozódom Hellernél, meg akarok ismerkedni vele. Egy hétig tartó előszerelem teoretikus alapon. Visszatérés az eleven életbe, akkorról való két vers. A dal és a szerencsedal, mennyei képe ki vagy, angyalom őrizd, ekkorról való az angyal név is. 3. Lappangási időszak. Violen mögött angyal háttérbe szorul. Végül is, Bleier óra után, megismerkedem vele Keller Gotti révén. Közömbös és barátságos szavak, tüzet fogok. Angyal mienségéről úgy szólván sejtelmem sincs. Második találkozás. Bleier óra után együtt megyünk haza. Szabályos lipótvárosi kultúrbeszélgetés. Meg vagyok döbbenve. Nem így képzeltem el angyalt. Zsidónak sejtem. Harmadik. Bleier óra után újra együtt jövünk haza. Angyal csak ugyan intelligens. Származásának titka kiderül. Félé. Kétségtelenül érzem, hogy szerettem, jól lehet, sokat beszélek róla. A következő találkozásig jó kora idő telik el, leselkedése, izgatottság. Végre Nagy József óráján találkozunk, meghívom másnapra a Vígszínházba főpróbára. A főpróbán engem nyárspolgári elégedettség fog el. Ügyetlen és unalmas vagyok. Elváláskor angyal... A barátság titka a pontos elszámolás. Nem látom 3 napig. Beteg vagyok. Sóvárgok, mint egy mesebeli lovak.

Május 12-e. Tegnap, amikor jó napom volt, angyalt ugyan nem láttam, de Violán kegyes volt hozzám fölötte, és elfogadta egy régebben hozzáírt szonettomat. Féltettem magam a hübrisztől és a megelégedettségtől. Úgy gyönyörködtem magamban, a sikeres emberben, akit mindenki szeret. De a sors gondoskodik róla, hogy ne fogja el az embert tartós és bénító elégedettség. Ma angyal nem jött be az egyetemre, holott úgy ígérte. És megint megfordult a dolgok János arca. Tegnap még szinte féltem, hogy talán nem is fontos nekem, amióta újra megtaláltam a magas és méltó hölgyet. Máma nem vagyok ember nélküle. Június 9-e. Pénteken angyalnál. Azt gondoltam, kettesben leszünk, de a sors nem akarta. Megjelent egy barátnője. Szimpatikus, eleinte zavart, később kevésbé. Igen komoly dolgokról beszéltünk, sőt, szokás ellenére belévetődött valami olyan a dialógusba, amely nekem nem akut problémám, csak kapcsolódik. Szerelem és tisztaság. Angyal azt mondja, hogy a görögöknél test és lélek teljesen egyek voltak a szerelemben, csak a kereszténység választotta a kettő durván széllyel. Ő nem is tudja elképzelni, hogy valaki test nélkül szeressen, viszont elismeri, hogy ha a test szerepelni kezd, az undorító és zsűri kisasszony. Én nem tudtam megoldást találni, mi az igazi, a csak lelki vagy a teljesen összhangban lévő szerelem. Azt gondolom, azért, mert angyalnak jóformán semmi tapasztalata nincs, nekem pedig kevés. Vagy csak a testem, vagy, már amennyire lehet, csak a lelkem szerepelt szerelmeimben. Az érzéki, érzék fölötti szerelmet azt hiszem nem ismerem. Nincs módomban összehasonlítani.

Siófok, július 19-e. Megérkeztem Siófokra, őrült hőségben, és mint mindig, ha otthoni körömből kilépek, megkezdődött ellenem a tények összeesküvése. Töménytelen apróság, ami lehangolt és idegesített. Angyal maga nem volt szép, lebarnult és rosszul fésülködött. Megkülönböztetett jó indulattal bánt velem, és ez a jótékonyság egy pillanatra sem hagyta el. Az első két nap rettenetes volt. Fizikailag fáradt, deprimált voltam, és szenvedtem a melegtől, és a szívemben valami, ami az ürességnél is tátongóbb. Esténként nagy, lélekvalóságos és esztétikás beszélgetések. Angyal felolvas a Hyperionból. Csak a Balaton kárpótol mindenért. Ez a drága nagy magyar víz, mint a magyarság géniusza, nagy, mély és csöndes. Tegnap már valamivel jobb volt a helyzet, Angyal megjelent végre úszó trikóban, és ez a látvány sokkal felemelőbb volt, mint sem gondolta. Kibontott hajával és szabadon érvényesülő vonalaival újra megvalósította a szépet, amelyet tavasszal átéltem vele. Este felé pedig csodaszép díszletezésben szavalt, játszott, mosolygott, és gyönyörű volt. Megkívánom. Kétségbe esetten, fogcsikorgatva, reménytelenül.

Július 20-a. Tegnap délután kirándulás Kilitibe angyal meg én. Ültünk a Kálvária hegyen, gyönyörű háttérben és gyönyörű angyal. Panaszkodtam bal sorsomon, és nem titkoltam immár szerelmemet. Angyal jóságosan vigasztalt, hogy ez bizonnyal mulandó dolog nálam, és hogy találok majd nála különbet. Ó, ez az 5000 éves visszautasítási mód. A szemem könnyes volt, és tudtam, ez életem legnagyobb kudarca. Angyal megfogta a kezem, ne legyen csacsitóna. Megcsókoltam a kezét. Egyetlen díjazás. Július 25-e. Hétfőn este én sört ittam, és fél egyig beszélgettünk házasságról, tisztaságról. Angyal megint csodálatos és megdöbbentő volt. Sosem akar férjhez menni, mert iszonyodik a házastársi aktustól. Azután erről beszélgetés pro és kontra. Kifejtettem abbéli nézetemet, hogy a tiszta, lélekért, lélek felé való szerelem föltisztít és magával ragad minden test szerint való történést, és hogy a szerelem tetteiben épp úgy megnyilvánul a test szerint való szépség, mint a szép testben, arcban, etc. És ezek kevésbé önmagukért valók, hanem szimbólumok. A szomorú csak az, hogy tudom, hogy eljön még az idő, amikor angyal leszáll romantikus fellegei közül, és keresni fogja azt a férfit, aki után vágyik, a belső kultúra hordozóját, és nem fog találni én nálam különbet, és sajnálni fogja az elmúlt időt. Én pedig akkor már ki tudja, hol leszek. Július 31-e. Megint elmúlt néhány nap, továbbra is árkádiai szépségű életmódban, fürdés, homokon, csónakázás. Angyal húgával, kis Lilivel nagyon jóba lettem. Tegeződtünk, és aztán apai tilalomra beszüntettük a tegeződést. Időnként kínzó, ideges érzés fogott el, hogy angyal már nem élmény. Olyan futó és alaptalan és borzasztó érzés, mint mikor időnként úgy érzem, hogy nem tudok nyelni. Általában nem volt alkalmam angyallal beszélgetni.

Tegnap este ültünk az Abendgartenban kis Lilivel, és dialogizáltunk művészeti skrupulusainkról, és jó barátok voltunk, és tegeződtünk az apai tilalom dacára. Akkor én angyal felszólítására leültem a földre angyal nyugvó széke mellé, és angyal azt mondja: Tóni, kinyújtja drága kezét, és megsimogat. Én pedig megcsókoltam a kezét. Meg is csókoltam angyalt. Ki hitte volna? Angyal ellenállás nélkül tűrte, csak aztán tiltakozott: ezt nem szabad, Tóni, ezt máskor ne tedd, mert ez már nem a tiéd, neked adom a kezemet, Tóni, de a csókom annak van fenntartva, akinek vissza is adom majd. Mondtam, akkor tekintsük úgy, zarándok, mintha volnék, akinek egy nagy hegyről megmutatják a birodalmat, amely majd megnyílik a király előtt.

már tegnap kezdődött. Délelőtt Angyalt elkísértem a színházba. Ő állandóan hazaküldött. Csak mikor elbúcsúztam, tűnt föl nekem, hogy mennyiszer és milyen sürgősen akart elküldeni engem. Őrült mély szem lett. Hogy mi az oka Angyal színeváltozásának, csillag alatt sem tudtam. Ma délelőtt kialudva, jókedvűen mentem be az egyetemre. Angyalt egy darabon elkísértem, magyarázatot kértem, mire ő fáradtságára hivatkozott, és hogy mindenki neki jön ügyes-bajos dolgaival, és sokat beszélt új felfedezéséről. Csak délután a díványon fekve kezdtem gondolkozni rajta, hogy vajon mekkora szerepe lehet Angyal új felfedezésének színváltozásában. Ekkor észleltem, hogy Angyal az utóbbi két napban milyen feltűnően rideg és parancsoló volt velem szemben. Az indexét nagy undorral adta ide nekem. Minden kertelés nélkül, hogy írassam alá, mint aki nem akar soha többé látni sem egyetemet, sem indexet, sem engem. Na hát majd meglátjuk, hogy áll a dolog az új felfedezéssel, gondoltam. Behozza-e Pauler órára? De lehetetlennek tartottam, hogy behozza. Október 6-a. Még aznap éjszaka kissé megbékéltem. Első élményem düh volt, és legénykedő dacosság. Megmutatni annak a bestiának, hogy nélküle is meg tudok élni. És gondolkodom a megmutatás lehetőségei fölött. Levél, spleen, hideg biccentés, etc. Október 13-a délelőtt. Regényirandó a szerelmes háromfajta megmérettetéséről. 1. Az öntudat kísértete. Kételkedés a szerelem őszinteségében, majd az érzés hirtelen patológikus elzárása, és kételkedés visszamenőleg is. 2. Kételkedés a szeretetben. Farkas emberség, rossz akarat, strindbergitás. A szerelem negatív irányban épp úgy stilizál, mint pozitív irányba. A szeretett személy minden gonoszság szimbólumává válik. 3. A bujaság. A világ csak szexuális színben mutatkozik. Lázadó vágyak meghamisítják az asszony tisztaságát. Ezt hála Isten alig ismerem. Október 21-e vasárnap. Új életet akarok kezdeni. A mai szentmise alatt úgy éreztem, aki idáig elhozott, nem fog elhagyni ezen túl sem. Elhatározások. 1. Külső attitűdömben újra szigorúan katolikus stílusban. Felmerülő kétségeimet barátaimmal se közlöm. Nem tréfálkozom, nem leszek frivol, cinikus. A külső attitűd bizonnyal visszahat majd a belsőre is. 2. Lelki életemmel többet fogok foglalkozni. Misére járás, lelki olvasmányok, imádságokat fogok szerkeszteni magamnak. 3. Koncentrált életet fogok élni újra, erős és betartott munkaprogrammal. Kevesebb társas élet, kevesebb lélekvalóság. 4. Angyalt pedig újra tisztelni fogom, és hinni benne, mint annak előtte. Stílusváltoztatás? Nem támadom többé. 5. Több aktív szeretet az emberekkel szemben, még ha nem is érzem ezt a szeretetet. Mindenkinek mindene lenni. Kite creavit színete, non te salvabit színete. Aki téged nélküled megalkotott, nem fog üdvözíteni hozzájárulásod nélkül. Szent őrző angyalom. Örvények fölött biztos cél felé vezető. A terád emlékezés zárja ezeket a

Október 23-a. Tegnap délután angyalnál. Miután romantikus gesztussal elajándékoztam színházjegyemet, átnyújtottam egy szonettet. Szerettem volna a beszélgetést valami érdekes intellektuális témára terelni, de nem sikerült. Nem tudom, én vagyok-e erőtlen, vagy angyal nem reagál. Kis Lil érdekelt. Rövid ideig beszélgettünk mindenféléről. És mikor Lil kiment, angyal azt mondja, hogy mióta Siófokról visszajöttünk, egy esetet leszámítva, sosem tudtunk egymással emberi hangon beszélni. Angyal újra kifejti, hogy ez azért van, mert egy, egészen különböző természetűek vagyunk, kettő, nincsen semmi közös alapja barátságunknak, semmi, ami mindkettőnket érdekelne, én nem tudok vele együtt lelkesedni zenéért, természetért, három, rám nézve semmi sem élethalál kérdése, semmit sem veszek komolyan, és ez ránézve végtelenül idegenszerű, nem tudja, hol keressen bennem valamit, amiben egyet érezhessünk. Hát, ha ez így van, mondom, akkor legjobb lesz, ha likvidálunk. Az ügy ezzel voltaképpen el volt intézve. Hiszen már régen megbeszéltük volt, hogy aki a másikat unni fogja, szól majd. És most bekövetkezett az a pillanat. Én még sokáig panaszkodtam sorsomra. Mondtam, hogy én nem is kerestem nála megértést, csak test szerint való közelségét. Ez magában elég volt nekem, és nagyon sok, de ezt nem tudta megérteni. Kis Lil egész idő alatt sírdogált. Kértem, mi azért el ne szakadjunk. Ő nagy komolysággal bólintott. Angyal nagyon bizalmatlanul kérdezte tőlünk, és egy kicsi antipatikusan, hogy csak ugyan komoly szándékaink vannak-e egymással szemben, amit mi igeneltünk. Na igen, Lilnek úgyis nagy szüksége van tisztességes emberek társaságára, mondta angyal. Inkább a Tóninak van szüksége én rám, mondta Lil nagyon szépen és asszonyosan. Azzal elmentem meglehetősen fejbevert állapotban. Angyal sosem volt olyan szép, mint aznap este.

November 17-e. Kétszer voltam együtt Lillel. Először tegnap előtt. Lill nagy vallomást tett. Nem lehet rám nézve vigasztaló, mert maga is el van keseredve. Szeretett egy férfit, akinek most volt az esküvője. Ezért volt nagy bánata, idegláza is minden. Úgyhogy végül úgy alakult a dolog, hogy inkább ő az, akinek szüksége van én rám. Másnak nem beszél a dologról. Különben azt gondolja, hogy angyallal azáltal hibáztam el, hogy nem beszéltem magamról. Vagy ha beszéltem, akkor csak a hozzávaló reláció. Ez pedig angyal nem érdekelte, azt mondta, mit így a fogok. Ez engem nagyon levert. És csak akkor kezdtem igazán szomorkodni. Úgy éreztem, engem nem is lehet szeretni. Mert én a szeretettel szemben olyan keletiesen megalázkodó és férfiatlan vagyok, hogy ez csak ellenszenvet vált ki belőle. Önbizalmam tökéletesen összetört, az egész jövőt kilátástalannak láttam. Ma délután a félkegyelmét olvastam, és egyszer csak a legszomorúbb résznél fel kellett ugornom és csak nem kiabálni. Az élet csodálatos, szép és gazdag. Azután elmentem a randevúra. Fölmentünk Budára. A társalgás olyan rosszul ment, amint másodszori találkozásnál szokott. Éreztem, Lill nem adhat mást, vigasztalást a fájdalomra, ami talán nincs is, mint test szerint való magát. Leültünk egy padra, a bástyasétányon. Hallgattunk. Megcsókoljam, ne csókoljam. Lill rám néz, Tóni. És azután minden csók magától jött és spontán. November 22-e. Rossz idő volt, végzetesen november, egy kis budai cukrászdában ültünk. Én kínoztam Lillt, elmondtam neki mindazokat a jeleket, melyekből arra következtetek, hogy még mindig angyal az idők csillaga, és hogy nem is lehet másképp. Lill hallgatta volt és zárkózott. Azután mindig közelebb éreztem magamhoz, és elmondtam neki a George verset, meg azokat a dolgokat, melyek róla e naplóban olvashatók, és hogy milyen furcsán vagyok vele. Fordítva, mintha szerelmes volnék. Ha együtt vagyok vele, jól érzem magam, ha nincs ott, nem gondolok rá. Ő is fogadkozik, hogy nem szeret engem, és panaszoljuk egymásnak a helyzet kaotikus voltát. A csók mindent leegyszerűsítene, érezzük is, hogy hiába minden szó. Hazakísérem. Csókkal elválunk. Én fejlógatva hazafelé tartok. Egyszer csak valaki fut utánam. Hát Lill. Meggondolta magát. Én nagyon örültem. És ez a gesztus mindennél többet mondott. Akkor lementünk az országház elé, és ott csókolóztunk, de most már nem úgy, mint a bástyán, hanem nagyon-nagyon komolyan. És akkor egyszer csak éreztem, és meg is mondtam neki, most már övé a hatalom. Most már újra rabszolga vagyok, és tehet velem, amit akar. Legyőzött. Ő pedig azt mondta, hogy most látja, hogy mindent lehet, csak akarni kell, mert ő akarja, hogy én szeressem őt.

November 26-a. Tegnap Lil meglátogatta Fakó szobámat, mely elvette ezáltal a feloldozást és a szankciót. Éjszaka alig aludtam, nappal alig éltem a várakozó izgatottságtól. Azt hittem, hogy nem fog eljönni, és egy kicsit féltem is. Túl sok lesz, ha eljön. A titok és a tilos dolog végzetesen hozzám láncolhatja. A célomat azt nem tudtam. Gondoltam, teljesen az ő kezében van a sorsa, mert hiszen, ha nem akar eljönni, kifogása van maga előtt és előttem. De Lil eljött. Biztosan, nyugodtan, mint angyal húgához illik, én voltam zavarban. A beszélgetés épp ezért nem ment túl jól, de a flirtation annál jobban. Ó, mennyi esztétikai érték van a csókban és a szerelmes játékban. Köteteket lehetne írni a mozdulatok jelentőségéről, de én nagyon hamar kifáradok. A végén már erős csömörérzetem volt, gondolom fiziológiai okokból. Miután hazakísértem, teljesen össze voltam törve. Csömöröm maximális volt, és lelkiismeret furdalásom kibírhatatlan. December 12-e. Hétfőn végre együtt voltam Lillel, aki várta, hogy váratlanul eljöjjek érte. Sokáig ki voltunk zárva a lakásból, jól lehet angyal nem volt otthon. Végre bejutottunk, és nagy csókolózással kárpótoltuk magunkat a kiállottakért. Lil drága, odaadó. Tegnap moziban voltunk. Ott ülni mellette a sötétben, és meg nem csókolhatni. Annyira megkívántam, mint talán még senki leállt. Mostanság az bánt, hogy tudom, hogy Lil nem objektív szépség. Csinos, herceg, van olyan szép, mint akárki lipótvárosi szép lány, de mégsem az igazi. Nem tudom idealizálni. Nem tudom úgy tekinteni, mint a szépség szimbólumát. És ezért sokkal hátrább van bennem angyalnál. Nem tudok hinni benne. Vallás és szerelem romantikus szintézisére nem tudok eljutni. Erre az érzésre nem lehet azt mondani, hogy hódolat teljes tisztelet a szépség iránt. January 24, 1924. A disszertációmat közben abba hagytam, mert nem tetszett császárnak, kértem egy másikat, és azt is feladtam, és általában sok gondom volt, és van vizsgálataim körül, de nem abba halunk bele. Lillel a dolog az őrületig fejlődik. Egy ideig nem tudtunk együtt lenni négy szem közt, vagy csak rövid időre. Harmadikán aztán végre-végre sikerült, és teljes kiéhezettséggel megint túléptem a magamnak kijelölt határon. Lil pedig helyesebb volt, mint valaha, és mint valaki valaha. Úgy éreztem, ehhez fogható életörömben még nem volt részem. Lil pedig közben is skrupulizált, hogy ő nem szeret elégni. Akkor adtam át neki újévi versemet, szeretnélek nagyon szeretni téged. Most volt először, hogy az utána következő napokban is teljesen ennek a csókolózásnak az emlékéből éltem. Minden egyes csókra külön emlékeztem. Ez nap történt, hogy Lilt felvilágosítottam, ő nem is tud igazán csókolózni. Mire ő csodálatos gyermekséggel azt mondta, pedig én azt hittem, hogy ez a legjobb. Azután ő is elszégyelte magát. Egy számomra kimerítő és elmerítő csók után Lil egyszer csak fél értelmesen kijelenti, nem elég. Hosszú ideig tartott, amíg bement a fejembe, hogy ő is úgy érti, mint én. Hogy nem elég a csók. És akkor végtelenül elszomorodtam. Mondtam Lilnek, most már véget ért az idill, és kezdődik a tragédia. Most már sosem lesz egész örömünk a csókban. Most már szembe kerültünk a szfinxel. És akármerre megyünk, megfojt bennünket. Azáltal, hogy benne ez kimondhatóvá vált, megváltozott minden. Egészen belebetegedtem.
Ebből az egy tényből által láttam azt a szörnyű igazságot, hogy többé már nem vagyok kisfiú. Hogy véget ért a felelőtlen lágy érzések, flörtök, csókok kora. És innen tova mindent egészen adnak az istenek? Vagy sehogy? De visszatart lovag voltam. Mi lesz Lillel? Hiszen tönkreteszem az életét. Erkölcsileg feltétlenül, és különben is lehet a kék virág szerelmese Liliomti próvá. És mi lenne, ha más következményei is volnának? Amellett én nem is kívánom még igazán a dolgot, hiszen én így is megtalálom a magam kielégülését, és félek, hogy Lil amúgy sem találná meg.

Úgy látszik, minden egyes alkalommal meg kell hódítani. Végre fölenged. Ezúttal a csókolódzás oldó mámora nélkül, csak az összehajlás ritmusától. Azután elkezdtünk beszélni a fő dologról, és megállapítottuk, hogy elkerülhetetlen, csak a technikai akadályokat kell kiküszöbölni. Mondtam neki, hogy azáltal, hogy a dolog kimondhatóvá vált, ő már lényeg szerint a szerető. Lil nem ijedt meg. Január 15-e. Mi lesz a fő kérdéssel? Lil egy kicsit bántó nyugtalansággal várja, hogy a szerető mit tegyen. Ez egyrészt antipatikus, mert a női tisztaságról való fogalmaimmal ellenkezik, másrészt azt az aggodalmat önti belém, hogy hát ha Lil bennem csak az akárki férfit szereti, aki megtanítja őt az élet titkaira. Ez borzasztó volna. Ilyen méltatlan szerepre nem vállalkozom. És akkor borzasztóan lealacsonyodtam Lilt szeretni.

február 1-e. Tegnap előtt este már a nyakamba vettem a várost, és leselkedtem Lille-re oskolája bejáratánál hasztalan, és a városban fel és alá járván sem találtam. Vacsora után gyönyörű filmnél a két árva szívem eltelt szerelemmel és vitalizmussal. Tegnap végre lejárt az önmagamnak kitűzött terminus, és felmentem kis Lille-hez. A készszorításból már éreztem, hogy szeret. De ott ült Lakner Marika, és egy óra hosszat tartott, míg magunkra maradtunk. Akkor megkérdeztem Lilt, hogy állunk. Lil nagyon megtört volt, előrehajolt az asztalon, és megcsókolt. Azt mondja neki, esze ágában sem volt kevésbé szeretni engem. Vasárnap nagyon rosszul esett, hogy nem mentem el hozzá. Hétfőn, január 28-án még rosszabbul, hogy magáztam, azt állítja, hogy én kezdtem. És legrosszabbul a pár. Azt gondolta, hogy én azt akarom, hogy ő elszökjék. Mert nekem mindegy. Önbizalma egészen összetört. Én igyekeztem férfiasan és ellágyulás nélkül hallgatni megtört panaszait. És azt hiszem, megint én vagyok az úr. Február 7-én náluk. Még angyal odakint Antigónézik Marikának, mi megint csókolózunk. Lassanként megszűnik köztünk minden szemére. Ez talán avval kezdődött, hogy lemeztelenítettem és megcsókoltam a térdét. Nagyon kívánom meztelenül ölelni, és mást is. Olyanok a csókjai, mint egy mérgezés. Tud így csókolni más. Március 16-a. Ma délután korán felmentem Lilhez, sejtettem, hogy angyal nem lesz otthon. Egy csodálatos, soha nem volt órát töltöttünk el együtt, végig mosolygós, dédelgetős szerelemben, másikban bírt kincsünk teljes tudatában. Ilyen apollinikus szeretők talán sosem leszünk. Általában olyan örök óra volt, hogy már közben is melankóliával töltött el a visszahozhatatlanságot. Elmentünk a legvégső határig, de ez is valahogy oly tiszta,

Május 3-a. Máma egész délután kis Lillel. Nehezen indult, Lill begyeskedett és affektált, úgy látszik elhagyott.

határozta, hogy hideg és közönös lesz, de a tavasz, a rózsadomb megtette a magáét, és a plener csókoknak csodálatos, újszerű és feledhetetlen ízük volt. Kislil oly jókedvű és bájosan játékos volt, amilyennek még sohasem láttam. A legteljesebb egyetértésben jöttünk lefelé, és csak az árkádok alatt kezdtünk komoly és szomorú dolgokról beszélni, de ma azok se fájtak. És talán neki is kevésbé. Ugye sokkal kevésbé szeretem őt sem, mint ő engem, és ez részint azért van, mert ő nő, én pedig férfi vagyok, de ő nem hiszi el, hivatkozik a pillanatokra, amikor az ellenkezője igaz. Továbbá a házasságról mondtam, hogy szerencsésebb anyagi körülmények közt talán feleségül venném, de még aznap főbelőném magam, mert nekem nem szabad megházasodni. És hogy talán nem is helyes, hogy ő formává akarja tenni a kettőnk relációját, rögzíteni, mikor éppen szabad és bizonytalan volt a szép. Ó, milyen gonosz játékot játszom. De gyönyörű volt kint heverészni az ég alatt, háttérben Óbuda és Újpest, sivár, de monumentális perspektíva, mulatni az arra járókon és fiatalnak lenni, ez egyszer szívből, és csak azért is. Május 24-e. Kislilnél. Szokatlan erotikus feszültségben voltam, Lil viszont természetesen húzódozó. Rekedt kívánságon végre mégis áthatott rá is. De arra valamire nem volt hajlandó semmi áron. Mire az ejakuláció anélkül is bekövetkezett, és ezúttal meg is mondtam neki. Azután nyugodtan és sokáig beszélgettünk az ablakban ülve. Lil panaszkodik, hogy olyan régóta nem beszélgettünk egymással. Én mondtam, hogy épp olyan szívesen beszélgetek, mint csókolózom, de a csók után való vágy mégis primérebb, és csak annak a kielégülése után tudok nyugodtan beszélgetni. Igaz, aznap Lil nyakát csúnyául megharaptam az ő felszólítására. Azután nagyon drukkoltam, hogy valaki észre fogja venni.

Június 24-e. Szombaton avattak doktorrá. Délután kirándultam a hepciáskodó kis Lillel. Sehogy sem akart eljönni, és csak nem házastársi jelenetünk volt. Nagy hőségben értünk föl az örök vadászmezők egyik hegyének a csúcsára. Igen előkelő és szép dolog volt ülni az alkonyatban a hegy tetején. Alattunk mindenfelé a világ. De kis Lill eleinte megint elvonakodott, és beismerte, vannak pillanatok, amikor idegen vagyok neki, és nem szeret. Még jobban bántott, hogy csókolózás közben sem volt hajlandó feladni elmélkedő attitűdjét. Mikor én teljesen elvesztem a pillanat mámorában, ő csak gondolkozott és beszélt, kettőnk komoly és dekoratívan lélekelemző modorában, mely azonban két csók között épp oly komikus, mint minden szó. Ezt meg is mondtam. Mire Lil elszégyelte magát, és megbánta, hogy megbántott, és lelkesebb lett, tüzesebb sem, mint valaha. Ez az este a hegyekben feledhetetlen lesz. Lent utolért minket a zivatar, villamosunkba beütött a mennykő, konflison vittem haza kis Lilt, és ez nagyon jó érzés volt.

Július 3-a. Az a helyzet, hogy szerelmes vagyok. Szerenádokat írok, számolom az órákat, és utálom az embereket. Múlt szombaton csodaszép kirándulásunk volt, az eltévedt és hazatalált lelkek rétjén everésztünk, nyakig virágok közt, csodálatosan udvariasan elfüggönyözött nap alatt, példátlanul plenerben. Boldogan. Sok-sok virággal jöttünk haza. Egész úton szerelmi vallomásokat ismételgetve és Lil nevét dicsértem, okosságát, melyen legkülönbb az asszonyok között. Ennek a kirándulásnak nagy következményei voltak. Lil borzasztóan kikapott, hogy 10-kor jött haza, és apja kijelentette, hogy vagy kérjen meg, vagy szakítsunk. Ezt, amikor hétfőn közölte velem, eleinte lehangolt, és azután csak erősebben és robbanásszerűen kiváltott a szerelmem. Ezen a délutánon megint roppant gátak roppantak össze közöttünk, és megtettem neki azt a szívességet, melyet egykor visszautasított volt, és ő is viszonozta. Nem keltett bennem semmi reakciót, sőt, azóta semmihez sem tudok nyúlni, olvasni nincs kedvem, minden lányban lélt keresem, és üresek a napjaim. Tegnap együtt voltam vele, borzasztóan szerettem, de csak rövid ideig. A másik, ami szerelmemet kirobbantotta, moszkvai utazásom terve. Ó, a mulandóság, az enyészet, fő témám jelenleg, és a dekadencia. Összes sötét hajlamaim követelik jogaikat. Mindennél erősebb a vágy az enyészet után, és tegnap, ideges napomon, úgy vágyakoztam az ismeretlen morfium után.

Július 14-e. Ez a nagy szünet azt jelenti, hogy Lil elutazott, és magával vitte az életet, mely a napló tartal. Alig tudtunk elbúcsúzni, oly hirtelen jött, és mindig megzavartak. Egyszer Hintz másfél óráig a nyakunkon ült. Azután elment, és én egy hétig őrültként járkáltam körül, hosszú leveleket írtam, és nyakamba vettem a várost, hogy összekolduljam a pénzt, ami szükséges, hogy utána mehessek. Most már úgy áll a dolog, hogy elutazhatom, bár roppant anyagi nehézségek között, Tivitől kölcsönt veszek fel, és fordítást vállalok, hogy kifizethessem.

Siófok, július 28-a. Kis Lil ott volt nálam, megdöbbentően csúnya szobámban, és akkor kvázi szemrehányást tett nekem, hogy nem teszem a magamévá. És akkor sok mindenről beszéltünk, amik fogalmilag hiányzanak az úri lány tudattartalmából. Hogy vajon örömet okoz-e neki, ha én őt maszturbálom? Kiderült, hogy ő gyerekkorában nagyon anista volt, etc. És a legnevezetesebb a dologban az volt, hogy olyan szemérem nélkül tudtunk ezekről a dolgokról beszélni. A harmadik kísértés, az ördög sosem volt ilyen erős. Úgy láttam, nincsen bennünk más, mint szexuális vonzódás, ami egymáshoz taszít, és minden más csak hazug koncepció. Rájöttem, hogy Kis Lilt a hetérától főképp csak az választja el, hogy csak egy szeretője van egy időben. Kis Lil előadta szíve nagy keservét, hogy attól fél, hogy angyal is rá fog jönni a szerelem tudományára, és biztosan magasabb fokra fogja vinni, mint ő. És akkor egyetlen érdemében is elmarad angyal mögött. Ez a kurva féltékenység őszintén undorított. Másnap nagy sétát tettünk Kis Lillel, megint csókolóztunk, és Kis Lil sehogy sem volt velem megelégedve. Miért vagyok olyan jó, miért vagyok olyan szentimentális? És végül is kirukkolt, hogy a mérnök jobban tudott csókolózni, mint én. A mérnök majd megette. Erre aztán kétségbe estem. És én mindig tudtam, hogy a mérnök magas és erős ember lévén jobban tudott csókolózni, mint én, és tudtam, hogy én tökéletlen vagyok a szerelem művészetében. De hogy ezt Kis Lil a szememre vesse, mégsem vártam volna. Majdnem sírtam, és ezúttal komolyan megharagudtam. Persze aztán megbékéltem, mert Kis Lil nagyon sírt, és esküdözött, hogy csak bántani akart, de azért ott maradt a seb, szegény dominikánus szívemben. Kis Lil pedig aznap egész éjjel sírt, és megnyilatkozott angyal előtt. Másnap kisírt napja volt, szelíd és nyugodt, és melankolikusan esett az eső. Sétáltunk a sárban, és beszélgettünk délelőtt, mind a ketten túl voltunk már a krízisen. Kis Lil elmondta éjszakája történetét, és hogy mindez azért van, mert úgy érzi, irtózatosan kábult, és le van fokozva. Nincs élete teljében, és irtózatosan fél, hogy nem tudja belém rajzolni képét. Nem tudja el nem felejthetőkké tenni utolsó napjainkat. Ez a félelem teszi nyugtalankodóvá, és gonoszszá. Én vigasztaltam. Ismerem ezt a hipohondriát, és majd el fog múlni. Ekkor már igen jóban volt. A késő délután azután meghozta a nagy érzést, a vihar utáni tenger csodás nyugalmát, a szerenitét, csupa simogató szó és gesztus, csupa jóság és elomló szépség voltunk, eltévedt és újra hazatalált lelkek. Ez a délután minden bizonnyal örök. Kint halkan esett, mi egy öreg dívány sarkában összebújtunk, szerelmesek. Rossz álom volt a sok dominikánus. Az élet újra szép volt, és értelemmel teljes, és a jövőről szőttünk terveket. Kis Lil talán megvár, kényszer nélkül, és talán egyszer férj és feleség leszünk.

0: Elhangzott Szerb Antal naplójegyzetek. Felolvasta Szervét Tibor. A műsort Hortobágyi László és Markovics Ferenc készítette. E-mail címünk fmarko@accelero.hu.
1: A rádiókompozíció 2004-ben készült, és legutóbb 2013. február 24-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz.

kinyitja meg a betett könyvet, kiszegi meg a töretlen időt, lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve és ledöntve lapjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni kimerészel közülünk, s kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében, ki mer kutatni, s hogy mer puszta kézzel. És ki nem fél közülünk, ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közülünk, egyedül ő, a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll, és megnyitja a könyvet.

0: És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. Ez nagy lészen, és a magasságos fiának hivattatik, és néki adja az Úristen a Dávidnak, az ő atyának királyi székét, és uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lészen.
1: Mi módon lesz ez? Holott én férfiat nem ismerek.
0: A Szentlélek száll reád, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged, azért, ami születik és szentenek hivatik Isten fiának. Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.
1: Imhol az Úrnak szolgálója. Legyen nékem a te beszédet szerint. Magasztalja az én lelkem az Urat. És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Mert reátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára. Mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgokat cselekedik velem a hatalmas, és szent az ő neve.

esténként, hogyha kihúny már az alkonyat, és búcsút intek, és várom halálomat, s rideg napoknak hajnalára ébredek, köszöntve újra kínnal teli életet. Búcsúzom jótól, s rossztól mindenestelen. A port elhagyni reményt tölt el, s félelem. De reggel újra ez, mivel találkozom. Gyötör a jóság, és a rosszat átkozom. Isten, erőnek, hatalomnak Istene, miért rendeled, hogy élnünk ekként kellene, míg ábrándokban lelkünk néha elmerül? Te érted, szenvedjünk mi véghetetlenül?

Te szomorú, szerencsétlen Jézus! Te tulajdonképpen nagyon jó és nagyon szegény ember voltál, mielőtt a latrok közé szegeltek volna.

0: Isten fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyérré.
1: Megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével.
0: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.
1: Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.
0: Ha Isten fia vagy, vesd alá magad innét, mert megvan írva, az ő angyalinak parancsolt te felőled, hogy megőrizzenek téged, és kezökben hordoznak téged, hogy valamiképp meg ne üssed lábadat a kőbe.
1: Megmondatott, ne kísérd az Urat, a te Istenedet.

0: és ímé egy kanánai asszony jövén ki abból a tartományból.
1: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik.
0: Ő pedig egy szót sem felelenék.
2: Bocsásd előtt, mert utánunk kiállt.
3: Nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz.

0: Uram, légy segítségül nékem!
1: Nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni.
0: Úgy van, uram. De hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uroknak asztaláról aláhullanak.
1: Ó, asszony, nagy a te hited. Legyen néked a te akaratod szerint.
2: És meggyógyul az ő leánya attól a pillanattól fogva.

0: Tanításodban
1: mennyi szép dolog volt.
0: Milyen kár, hogy azt kétszer is elárulták. Először te magad, mikor az Úristennel azonosítottad magadat, és másodszor azok, akik bent a templomban gyilkos koronákkal koszorúzzák pogány fejüket a te nevedben.

0: Szegényke, szegényke. Az a bánatod, hogy mindenkinek veszte vagy, akit csak szeretsz. Tudod te ezt?
1: Tudom.
0: Ó, de aztán vigyázz, neki is vesztene légy.
1: Ugyan, de neked lesz jobb az is.
0: Azt hiszed, ellensége vagyok. Nem, Isten látja a lelkemet, nem hazudok. Halott ember minek is hazudna. Úgy szeretem, mint tulajdon magamat.
1: Hát akkor miért támadtál ellene?
0: Nem ő ellene támadtam én, hanem az ellen, aki mögötte áll.
1: A fiú ellen?
0: Istennek nincs fia.
1: Hogyan lehetne atya fiú nélkül?
0: Minden az atyának a fia. A végtelen szeretet ebben a szeretetben isteneket szül. Lehelletet ad a fészekben lakó kismadárnak. Megoltalmazza a féreg ivadékát. Táplálja a lyukban bujkáló kis egeret, és a levegőben röpdöső apró bogárkákat. És a féreg fia is Isten fia. A kövek, növények, állatok, emberek, istenek, mind-mind fiak. De fiú nincs. Aki azt mondja, én vagyok a fiú, az megölte az atyát. Az egyetlenek egyetlen egye, csak ő van, és rajta kívül senki sincs. Aki azt mondja, két Isten van, megölte az Istent. Ő ellene támadtam én fel, az Istengyilkos ellen, hogy megváltja a világot. Dehogy. Elpusztítja, hogy magát is föláldozza a világért. Nem, a világ majd megváltja magát. Az emberek őt szeretik, a világot meggyűlölik. A méz ürömre fordul, a világosság sötétségre, az élet halálra. És elvesznek az emberek. Akkor hozzánk jönnek és mondják, mentsetek meg bennünket. És mi újra megmentjük őket.
1: Újra? Hát egyszer már volt-e féle?
0: Volt. Volt és lesz. Tudod, mit jelent ez az ismétlődés, örök visszatérés? Forog, forog az örökké valóság, és visszatér a régi köreire. Minden, ami valaha volt, örökké lesz is. Volt ő is. Eljött hozzánk, és mi megöltük és elpusztítottuk az ő munkáját. Az ő országát akarta pedig megalapítani az élők földjén, de mi elüldöztük a halottak országába. Az az ő világa. Ez meg a miénk. És ha újra eljön, újra megöljük és újra elpusztítjuk az ő munkáját. Mi hódítottuk meg a világot, nem ő?
1: De ha nincs fiú, akkor talán atya sincs. Az igazságot mond. Csak az igazságot. Ne hazudj. Van-e Isten? Vagy nincs?
0: Van Isten. És nincs Isten. Mondhatsz, amit akarsz. Mégsem mondasz semmit. Hiába valóság az emberek minden beszéde Isten.
1: Tolvaj! Tolvaj! Megfogtam a tolvajt. Tudtam én, hogy te istentelen vagy.
0: Ostoba! Én halott vagyok. A halottak pedig látják az Istent. Mielőtt igazán elszállok hozzá, kérve kérlek az élő Istenre, gondold meg, nincs-e az igazság az én szavamban?
1: És ha igaz a szavad, akkor?
0: Hagyd el őt, és gyere velünk.
1: Nem, én akkor is vele maradok.
0: Jobban szereted őt, mint az igazságot?
1: Jobban.
0: Akkor menj csak hozzá, a gonosz kísértőhöz, az ördöghöz.
1: Te vagy az ördög!
0: Jaj, jaj, a földnek. Jósolja a nagyisten, aki hatalmas a bégetésével. Menj vissza, és majd meglátod, mit művel ő. Már megkezdődött, és addig be nem fejeződik, míg ő el nem jön.

0: Amikor tegnap este elaludtál, a földközi tenger felől közeledő sötétségről olvastam, meg a szobrokról. Ó, ezek az aranyszobrok. Azóta sem hagynak nyugodni. Úgy érzem, most is zivatar közeledik, már is meghűvösödött az idő.
1: Mindez nagyon szép és kedves.
2: Az aranyszobrok is, meg a többi. De mi lesz most?
1: Ezt már végképp nem tudom elképzelni, az ördögbe is. Ha az ember meggondolja... Mondd, Margarita, te okos nő vagy. Mondd, te komolyan hiszed, hogy mi tegnap a sátánnál jártunk vendégségben?
0: A leges legkomolyabban.
1: Persze, persze. Most már ketten vagyunk bolondok. Egy helyett. Nem. Nem. Ördög tudja, hogy mi volt ez az egész. Ördög. Ördögösség.
0: Jaj, nem bírom, nem bírom. Nézd meg magad, micsoda figura vagy. Akaratlanul is rátapintottál az igazságra. Az ördög tudja, hogy mindez mi volt. És hidd el, az ördög mindent jóra fordít. Jaj, de boldog vagyok, jaj, de boldog vagyok. Hála neked, sátán. Bizony, kedvesem, mostantól fogva boszorkánnyal kell élned.
2: Te csak ugyan boszorkánnyá változtál.
0: Nem is tagadom, boszorkány vagyok, és örülök neki.
2: Rendben van. Tegyük fel, hogy valóban boszorkány vagy.
1: Remek. Micsoda fényűzés.
2: Engem elraboltak, ez is rendjén van. Visszahoztak ide. Fogadjuk el ezt is tényként. Tegyük fel, és reméljük azt is, hogy nem fognak el. De mondd meg nekem az Isten szerelmére, hogyan és miből fogunk élni. Hidd el, csak te érted, aggódom, amikor ezt kérdezem.
3: Itthon vagy?
2: Tessék, már kezdődik. Ki keres?
0: Mennyit szenvedtél, szegényként? Talán csak én tudom egyedül, hogy mennyit. Ide néz, ősszálak vegyülnek hajadba, és szájad mellől ez a ránc nem múlik el többé. Túlságosan sokat kellett a fejedet törnöd. Ezután már én gondolkozom helyetted, és ígérem neked, érted? Megígérem, hogy minden jó lesz, káprázatosan jó.
1: Nem félek semmitől. De téged sajnálok. Itt a bökkenő, ezért hajtogatom örökké egy és ugyanazt légyeszednél. Miért kötnéd össze az életedet egy koldussal? Menj haza! Sajnállak, ezért mondom ezt.
0: Ó, te kishitű, szerencsétlen ember! Én tegnap egész éjszaka pucéran szerepeltem a kedvedért. Kivetköztem önmagamból, és természetet váltottam, és mindig csak egyre gondoltam. A zivatarra Jeruzsálem fölött... A szememet kisírtam éretted, és most, amikor csőstus zúdul ránk a boldogság, elkergetsz magadtól. Nem bánom, elmegyek, de tudd meg, hogy kegyetlen vagy. Igen, az ősz hajszálad. A szemem láttára ütötte meg a dér a fejedet, azt a drága, agyongyötört fejedet. Nézd, milyen a szemed. Üres. Üresség tátong benne, és a vállad meggörnyedt súlyos terhe alatt tönkretettek, megnyomorítottak.
1: Elég! Rám pirítottál. Soha többé nem leszek kisítő. Nem tépelődöm többé ezeken a kérdéseken. Légy nyugodt. Tudom, hogy mind a ketten lelki betegség áldozatai vagyunk. Talán én fertőztelek meg vele. Eztán ketten együtt fogjuk elviselni.
0: Esküszöm az életedre. Minden jóra fordul.
1: Jó van, jó van. Amikor az ember úgy ki van fosztva mindenéből, mint te meg én, akkor mi sem természetesebb az alvilági erőkhez fordul segítségért. Nem bánom. Elfogadom a segítséget.
0: Ez igen. Most már olyan vagy, mint régen. Nevetsz és tréfálkozol. Vigyel az ördög a tudós megállapításaidat. Alvilági vagy nem alvilági, nem mindegy. Éhes vagyok, gyere együnk.
1: Kíváncsi vagyok. Vajon ez az étel nem repül-e ki az ablakon, vagy nem nyeli el a föld?
0: Ne félj, nem repül el.
4: Béke veletek!
1: Ki az?
0: Jaj, de jó! Jaj, de nagyszerű! Látod, nem hagynak el minket.
1: Legalább összefoghatnád ezt a lebernyeket.
0: Hol vagyok már ettől? Jaj, de örülök. De bocsásson meg, hogy mesztelen vagyok.
2: Ó, ne érezze magát feszélyezve. Nem csak, hogy mesztelen, de teljesen megnyúzott bőr nélküli nőkkel is volt szerencsém találkozni, úgyhogy világért se feszélyezze magát.
1: Az ördög küldötte. Hiszen jó magam is, nem is olyan régen. Az ördög küldötte. Nem csak látogatóba jött, hanem küldetésbe.
2: Az ördögben is igazán kedélyes ez a kis pinceudu. Csak az a kérdés, mihez kezdjen benne az ember? Mert valahogy csak élni kell, ugye?
1: Hazám, én is ezen töröm a fejem.
0: Már megint mit rémizgeti?
2: Ugyanúgyan. Eszemágában sincs, hogy rémizgessem. Hiszen csak azt mondtam, valahogy. Igaz is, majd elfelejtettem, messzír üdvözletét küldi, és azt üzeni, meghívja önöket egy kis sétára. Hm? Mit szólnak hozzá?
1: Örömest elmegyünk.
2: Reméljük, Margarita sem mond nemet.
0: Én aztán igazán nem.
2: Nagyszerű, ezt szeretem. Egy-kettő és kész az elhatározás.
1: Az ember nem minden nap találkozik a gonosszal.
2: Jaj, már megint elfelejtettem valamit. Messzír ajándékot küld önnek. Egy üveg bort. Figyelje meg, ez ugyanaz a bor, amelyet Júdea helytartója ivott. Falernum.
1: Mi történt velünk?
2: Itt az idő. Már dörög az ég, haja? A lovak a földet kapálják, a kiskert belére meg. Búcsúzzanak el mielőbb.
1: Már értem. Megölt bennünket, most halottak vagyunk. Értek mindent.
2: Jaj, hogy mondhat ilyet? Hogyan lehetnének halottak? Talán bizony ahhoz, hogy az ember élőnek érezze magát, okvetlenül gatyában kell kuksolni a pinceoduban? Nevetséges.
1: Megértettem minden szavát.
2: Akkor hát tűz!
0: Tűz!
1: Égjel, pusztulj, régi életünk!
0: Égjel, szenvedés!
1: Szeretnénk elbúcsúzni a várostól.
2: Búcsúzzatok el, de siessetek vissza.
3: Nini, maga az. Én meg csak várom, egyre várom. Hát eljött.
1: Haja.
3: Dörög az ég.
1: Nem, engem hívnak, itt az idő.
3: Várjon, még egy szót. Megtalálta azt az asszonyt? Nem pártolt el magát?
1: Itt van ő is.
3: Milyen szép. Látja, minden jó, ha jó a vége. Így kellett lennie.
0: Így.
1: Isten hozzád. Isten hozzátok.

Szeresd ellenségedet, ebből lett a keresztes mészárlás. Irgalmas szamaritánusból pápa áldott a gyilkosság. Kalmárok kiveréséből császári üzlet üres gödröt felett. Keresztes hadjáratból keresztények martalékul dobása hitetlen szultánoknak. Tövis koronádból frigyes gyémánt koronája. Gúnypálcádból római tirannusok kegyetlen jogara. Gyalázott palástodból szaracén lányok hímzette antikrisztusi tóga.

0: Csillapodjatok le! Csend legyen! Kívánságotok teljesülni fog. Néhány pillanat múlva színetek elé áll ő. Ő az egyetlen. Ő, akire vártatok. Már itt is van, a palotában. Épp az imént érkezett meg.
1: Lépjen elő! Lépjen elő! Lépjen elő!
0: Megérkezett, az ígérethez híven, ügyet sem vetve az út fáradalmaira és kényelmetlenségére. Hozzátok jött! Ti néktek jött el! Tehát készítsétek elő szemeiteket és füleiteket az ő fogadására. Adják kölcsön a vakok fülüket a süketeknek, és a süketek szemüket a vakoknak. A süket vakoknak pedig... Na, nem érdekes. Mivel, hogy ő maga személyesen megjelenik itt, ő maga hirdeti ki a nagy újságot. Ő, aki mindent tud, aki ismeri jövőtök titkát, személyesen mutatja meg nektek a menekülés útját. Ne veszítsétek hát el hiteteket ebben az utolsó pillanatban, ahogy nem veszítettétek el eddig, miképpen nem veszítették el atyáitok és ősatyáitok sem. Tartsatok ki még egy pillanatig, mert ím véget ér nyugtalanságotok és minden szenvedéstek, s nem a reménység, hanem a bizonyosság lesz osztályrészetek. Most pedig én is megyek, hogy csatlakozzam hozzátok a palota lábánál, és veletek együtt üdvözöljem őt. Visszaadom a legfőbb hatalom jelvényét, a hatalomét, amit ideiglenesen rám ruháztatok, s én utolsó szózatom e néhány egyszerű szó legyen. Várakozástok véget ért! Egy másodperc! Harsonák, leállni! 5 perc szünet!
2: Hé, hey, altiszt! Mit jelentsen ez?
3: Nem tudom, uram.
2: Úgy volt, hogy csak egy lesz.
3: Én nem tehetek róla. Ketten jöttek.
2: Melyikük jött előbb?
3: Egyikük sem, uram.
2: Precízebben fejezd ki magad.
3: Egyszerre jöttek. Csak más-más irányból. Más-más kapun. Kicsit csodálkoztam, amikor 2 egyforma figurát pillantottam meg. De azt gondoltam, talán így kell lennie.
2: És melyiket tartod valahogy gyanúsnak?
3: Egyiket sem, uram. Mind a 2 egészen rendes.
2: Elmehetsz. De... Senkinek egy szót sem.
3: Senkinek, uram. Jaj, majd elfelejtettem. Megjöttek a 3 királyok.
2: Jöjjenek be azonnal!

0: Végre, gratulálok.
1: Alig, ha nem jókor jöttünk.
2: Sajnos csalódást kell okoznom önöknek.
0: Nem jött meg?
2: Épp ellenkezőleg.
0: Hogy? Már le is zajlott az egész?
2: Csak most kezdődik.
1: Hol van?
2: Inkább hol vannak? Uraim, figyelmeztetnem kell önöket előre, hogy az eredmény kétszeresen felülmúlt a várakozásunkat. Két proféta van.
3: Lehetetlen.
0: Lehetetlen.
1: Lehetetlen.
2: Nehéz elhinni, de ez a tényállás.
0: Az előző alkalommal csak egy volt.
2: Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy most többen legyenek.
3: Erre nincs példa eddigi tapasztalatunkban.
2: Nem segíthetek rajta.
1: Itt valami nem stimmel. Csak egyet ígértek. Az ősi hagyomány szerint felkértek bennünket, mint szakértőket, hogy üdvözlünk.
2: Professzor úr, nem mond nekünk semmi újat. Köztudomású, hogy két prófétának nincs értelme. Az új igazságnak egynek kell lennie, különben nem igazság. És a nép az igazság egy képviselőjét várja csupán. De másképp történt.
0: Én azt hiszem, nincs probléma. Ha ketten vannak, az egyikük hamis.
2: Ez nem olyan egyszerű. Identikusak.
3: Hogy? Egyformák?
2: Mint két vízcsepp.
3: Tehát mind a kettő hamis, vagy mind a kettő igazi?
0: Engedelmével felhívom professzor úr figyelmét arra, hogy téved. Nem lehet hamis az, aminek nincs ellentéte a tárgyi valóságban. És igazság sincs, ha nem lép fel ellentéteként a hamisság. Csupán a hamissághoz képest van igazság. Különben, hogy lehetne felismerni?
1: Helyes.
0: Ha egyforma a kettő, nehéz megítélni, melyiküknek van igaza?
1: Sajnos.
2: Önök is láthatják, uraim, hogy benne vagyunk a csávában.
3: Előbb bizonyosodjunk meg, hogy egyáltalán lehetséges-e ilyen eset. Amióta világ a világ, nem volt még két proféta, aki szakasztott ugyanazt hirdette volna.
2: Épp ebben az ügyben számítottam az önök segítségére.
1: Véleményünk szerint egyikük se lehet igazi. De hamis sem, mert egyformák. Ugyanakkor egyikük sem lehet egyetlen, mivel hogy ketten vannak.
2: Ez az.
3: Vonuljunk vissza konzíliumra.
2: És? A néppel mi lesz? A nép várja a prófétát.
3: Addig kösse le őket valami mással.
2: Ez nem olyan egyszerű. Siessünk!
4: Kívülálló okokból kifolyólag kénytelenek vagyunk a próféta megjelenését elhalasztani. Addig is kultúrműsort adunk.

0: Nyitói Simon tűzzel mossa le a bűnöket. Egy Jézus nevezetű...
1: Alek komiszom! Micsoda gyalázatos szemfévesztő!
2: Hazugság! Jézus csodát tesz!
1: Ide kellett volna hoznod. Lássuk, mit tud.
2: Amikor leányom beteggé lett, én Kapernaumba mentem, hogy könyörögjek a mesternek, gyógyítsa meg. És erre a mester így válaszolt. Téri haza, leányod meggyógyult. Igen, és amikor hazatértem, leányom már a küszöbön állt, úgy várt engem. Elhagyta fekhelyét éppen abban az órában, amikor a palota gnomonja hármat mondott, vagyis abban a pillanatban, amikor én Jézus elé léptem.
1: Persze, vannak különböző praktikák, meg csodás erejű füvek. Néha még itt Makaerusban is találnak beárást, amely sebezhetetlenné teszi az embert. És látás és érintés nélkül gyógyítani lehetetlenség. Ha csak Jézus nem folyamodik démonokhoz.
3: A démonok,
1: nyilvánvalóan.
3: Hát bizonyítsd a hatalmát.
2: Hát nem tudjátok, hogy ő a messiás?
3: Messiás?
1: Mit jelent ez a szó?
2: Így nevezik azt a szabadítót, aki meghozza minden javak élvezetét, és az uralmat minden népek felett. Sőt, némelyek azt bizonygatják, hogy kettő is lesz belőlük. Az elsőt úgy mondják, legyőzik majd északdémonai, Gog és Magog. A másik azonban végez a gonosz fejedelmével. Századok óta minden pillanatban várják.
1: A messiás először is Dávid fia lesz, nem egy ácsé. És majd betölti a törvény. Ez a názáreti pedig támadjas, ami még erősebb érv. Jövetelét Illés jötte előzi meg.
2: Hiszen Illés eljön.
4: Illés egy aggastyán. Zserekorról lepül felette, villám a lángba borította az oltárt.
2: De ismerem őt. Láttam, és a nép is látta.
3: Mi a neve?
2: Johanán!
1: De csönd legyen, barátaim! Figyeljetek rám! Csönd legyen! Mint hogy a proféta meghalt,
5: Hogy
1: azt gondolod, hogy föltámadott?
2: Miért nem?

0: de mindent felforgott.
1: Ha így folytatja, nem lesz pénzünk.
2: Anyagyarodó!
0: Istentelen! Cserben hagyta a vallást!

a te tanításod, amilyen szépen indult, olyan hazugságba, fantáziás tévedésbe fulladt, kevés zsidó szegény embernek lett olyan győzelme és sikere a világhistóriában, mint neked, nyomorult Latornak. De miért? És hogyan? Csak úgy és csak azért, mert híveid mindannak ellenkezőjét cselekedték, mint amit te béke veletek áldásoddal örökségül hagytál.

0: jöhet erre ilyenkor? Mennyire ismerős arcszesz? Hogy is hívják? Megvan. Poncius Pilátus. Hála a halhatatlan isteneknek, hogy most újra láthatlak.
1: Ki vagy hát? Nem ismerlek meg.
0: Poncius, kedves házigazdám. 20 év óta fehér lett a hajam, és beorpadt az arcom is. Ezért nem ismered meg a te Élius Lamiádat.
2: Ó, igen, persze. Gyere, hadd csókollak meg. Mennyire örülök, hogy viszont láthatlak. Régi napokra emlékeztetsz, amikor még Judea helytartója volt. Éj, 30 éve már. Akkor jöttél Cezáriába, hogy számkivetésed unalmát enyhítsd.
0: Nem mondasz el mindent, Poncius. Meg sem említed, hogy Heródesnél is latba vetette tekintélyedet, értem. És hogy bőkezően megnyitottad erszényedet is számára.
2: Ugyan szóra sem érdemes. Hiszen visszatérve Rómába, busásan megfizetted minden adósságot.
0: Poncius, pénzzel sohasem törleszthetem le az adósságomat. De felej, teljesítették-e kívánságaidat az istenek? Oly boldog vagy-e, ahogy megérdemled? Beszélj nekem családodról, pályádról, egészségedről.
2: Szicíliába vonultam vissza, ahol földjeim vannak. Azokat művelem és eladom fölösleges gabonámat. Legidősebb lányom özvegy lett, azóta nálam él és háztartásomat vezeti. Szellemem frissességét megőriztem, de az öregkort a fájdalmak és bajok hosszú sora kíséri. Kegyetlenül gyötör a közvény. Most is ezért vagyok itt. Azt mondják, ez az égő föld, amely erős kéngőzöket lehel, csillapítja a fájdalmakat és visszaadja az ízületek rugékonyságát.

0: Császár utódja Caius egy gyermekkori barátjával találkozott a városban, aki gyűlölte Heródest, és rávette Caiust, hogy ellenem forduljon. Így lettem kegyvesztve. Életem már véget ért. Ítélkezzék a jövendő felőle.
1: De nem engedtél-e túlságosan a te féktelen bátorságodnak? Tudod jól, hogy Júdeában pedig fiatalabb, tehát hevesebb voltam nálad, gyakran én ajánlottam néked a könyörületet és a megértést.
0: Az én elmémet, Lamia, az isteni Augustus irányelvei alapították. Amikor annak idején kineveztek Judea helytartójának, a római béke fensége már átfogta az egész földet. Az istenek a tanúim, csak is a könyörületben voltam magas. Mit használtak ezek a jó akaratú gondolatok? Ott voltál, Lamia, amikor kitört az első lázadás. Cézár képe a hadijelvényeken, ez sértette a lázadókat. És mi történt? Utasítást kaptam, hogy a hadijelvényeket vitessem el Jeruzsálembe. Ezt a szégyen mégse érdemeltem meg. Azóta mindenki meghalt, aki ellenségem volt. Ki fogja megvédeni az emlékemet?
2: Oly fontos, hogy mit fognak gondolni rólunk az emberek. A népeket nem lehet puszta szelídséggel kormányozni. Az emberi nem szeretetének, amelyet a filozófia tanácsol, igen kevés köze van csak a közéleti férfiak tetteihez.
0: Hagyjuk ezt. Most mennem kell, de tiszteld meg házamat, és vacsorázzál velem holnap este.

0: Amikor balsorsom Judea helytartójává tett, az volt a tervem, hogy vízvezetéket építek, amely friss vizet hoz Jeruzsálembe. De nem, hogy örömmel látták volna ezt, hanem csoportokba verődve szentségtörést, istenkáromlást, meg mit tudom, mit emlegettek. A munkásokra támadtak és széthorták az alapköveket.
1: Nagy kérdés, hogy vajon boldogíthatjuk-e akaratuk ellenére az embereket?
0: Visszautasítani egy vízvezetéket? Hát nem őrültség? De ami a rómaiaktól jött, az mind gyűlöletes volt a számukra.
1: Nézd, Poncius, a zsidók ragaszkodnak ősi szokásaikhoz. Azzal gyanúsítottak téged, hogy el akarod törölni az ő törvényeiket, s cselekedeteid nem mindig voltak alkalmasak arra, hogy eloszlassák a szerencsétlen tévedésüket.
0: Lehet. Lehet. De hát mit sem tudnak Apollóról, Neptunuszról, Marsról, Plutóról, vagy akár egyetlen istennőről. Talán Vénuszt ismerték valamikor. Az asszonyok ugyanis ma is galambokat áldoznak az oltárokon, és te is tudod, hogy a kereskedők a templom előcsarnokával, párosával árulják ezeket a madarakat. Egy nap valami őrjöngő ketreszeikkel együtt szétverte a kalmárokat. Min mosolyogsz?
1: Arra gondolok, hogy a zsidók Jupiterje egy nap eljöhet Rómába, és üldözőbe vehet téged az ő rettentő haragjával. Végül is Júdeából is jöhetne Isten.
0: Ne gondold, Lámia, hogy tehetetlen harag és öreges dű hevít e nép ellen. De ha nem tudunk uralkodni rajtuk, akkor meg kell semmisíteni őket. Hidd el, sohasem hódolnak meg. És egy napon majd irtózatos szenvedéllyel támadnak ránk.
1: Én megértem régi haragodat, épp úgy, mint baljó sejtelmeidet. De én, aki kíváncsi utazóként éltem Jeruzsálemben, és a nép közé elegyedtem, olyan titkos erényeket fedeztem fel az emberekben, amelyek előtted rejtve maradtak.
2: A zsidó nők nagyon tetszettek nekem.
0: Neved rossz néven, ha megmondom. Kelleténél többet áldoztál Vénusznak. És ami még nagyobb hiba, nem nősültél meg.
1: Ó, Poncius. Ismertem Jeruzsálemben egy zsidó nőt, aki egy csapszékben táncolt. Kifeszített csípőjével és hátravetett fejével, mintha dús, vörös hajának súlya húzná lefelé, gyönyörtől nedves szemével, szenvedélyes, epedő és ruganyos testével magát Kleopátrát is sápadtá tette volna az irigységtől. Egy nap aztán eltűnt. Beállt egy

0: kis csoportba néhány férfi és nő közé, akik egy fiatal galileai csodatevő nyomába szegődtek. Názáreti Jézusnak hívták, akit nem is tudom miért, később keresztre feszítettek. Emlékszel erre az emberre, Pontius?
1: Jézus? Názáreti Jézus. Nem emlékszem.

0: Itt vagyok.
1: Robi.
0: Ne sírj. Állj fel és jöjj velem. Mert visszamegyek Jeruzsálembe Pilátus háza elé, és új törvényt kérek magamra és reátok, akik Barabbást választottátok, és akikkel ezt mivelte Barabbás.
1: Mester, ó, mester, jövök. Mondd meg, hogy mentsem meg magam. Mondd meg, mit tegyek, mondd meg, mit mondjak.
0: Semmit, csak azt, amit 3 nap előtt kellett volna mondanod, mikor Pilátus megállt a tornácon és megkérdezett titeket, kit engedjek hát el közülök? Barabbást, a gyilkost vagy a Názáretit?
1: Ó, én bolond. Aki Barabást kiáltottam. Barabást, aki ide juttatott.
0: Jól van. Most hát jöjj velem Pilátus háza elé. Ne törődj semmivel, ne figyelj semmire, csak rám. És amikor én intek neked, kiásd egész szívedből és egész tüdődből a Názáretit. Mintha azt kiáltanád, az életemet.
1: Mester! Ó, mester!
0: Én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, kiásd a Názáretit.
2: Ó, mester! Hogy mentsem meg magam?
0: Ismerlek téged. Te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdeted. Jöjj velem, és amikor intek, kiásd a Názáretit, mintha ezt kiáltanád, a szabadságot, a léleknek és gondolatnak szabadságát.
3: Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe Pilátus háza elé. Pilátus a tornászon ült, és estebédjét költötte Barabbással, a gyilkossal. A Názáreti pedig élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornác elé járult.
4: A pászkák ünnepe még nem múlt el, Pilátus. Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsásd, úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, és engem megfeszítettek. De vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselekszik. E sokaság mögöttem megismerte Barabbást, és most új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, amint az törvénykönyveinkben meg vagyon írva.
5: Hát kit bocsássak el már most? Barabbást vagy a Názáretit?
6: A Názáretit.

három keresztre vert ember. Egy, kettő, három. A középső Jézus. Alant kiáltozás. Ha valóban Isten fia vagy, szállj le a keresztről. A lármában a három férfi egyként hallgat. Aztán a ballator neki támad a középsőnek. A jobb szélső viszont neszít őt, hiszen semmi különbség sincs közöttünk. Mire a középső? Bizony-bizony mondom neked, még ma együtt leszel velem a paradicsomban. Ettől a perctől mindenki egyedül kettejüket figyelte. Jézus mind feketébb lett, meggörbített a tetanusz. A jobbik lator viszont már ragyogott, már üdvözült. Már csak azért van itt, hogy megvárja a haláltussában pattanásig megfeszült szomszédját. De mi történt baloldalt, ahová senki se figyelt? Még János, még Mária, még a farizeusok és pribékek se. Jézus keresztje elnehezült, a szögek fölnagyultak, a szálkák alagútjai pedig megnyúltak és kiszélesedtek. De ismétlem, mi történt baloldalt? A bal szélső kereszt átlényegült, átfinomult, a szögekből tűlett, és a férfi mezítelensége vakítóbb, semlegesebb és pillanatnyi minden pornográfiánál. Szögek, tűk, semmi. A ballator lehuppant a földre, beteljesítve a csodát, amit a hányaveti katonák és a szálfa egyenes erény kiáltozott Jézus felé. A ballator leszállt a keresztről. Nem halt meg, nem támadt fel, egyszerűen eliszkolt és megbújt egy bokorban. Csupasz volt, és guggolva épp vizelt, amikor a kiáltásra elvégeztetett, visszakapta jelentéktelen fejét. Mindenre még vissza kellene térnem, le kellene valahogy lassítanom magamban. A varró tűvé finomult szegeket, a bal oldalon bekövetkezett csodát, és a kiáltást, igen, a kiáltást, mely egyszerre jött mindenfelől és középről, mindenki torkából, és főként arról az egyetlen helyről, annak az egyetlen pontnak a mélyéről, ami körül évek óta változatlan szépségben forgott.

Ó, te tudtad, hogy a hős tettedet megőrzik a könyvek, hogy az eljut a föld legvégső határáig és az idők teljéig, és azt remélted, hogy téged követve az ember is az Istennel marad anélkül, hogy csodára lenne szüksége. De nem tudtad, hogy mihelyt az ember elveti a csodát, rögtön elveti az Istent is. Mert az ember nem annyira az Istent keresi, mint inkább a csodákat. És mivel az ember nem tud meglenni csoda nélkül, teremt magának újabb és újabb, immár saját csodákat. És most már kuruzslók csodája, vénasszonyok varázslata előtt hajol meg, akkor is, ha százszor lázadó eretnek és Istent akadó. Nem szálltál le a keresztről, amikor gúnyolva csúszott.